0: Nekem igazából ez a szabályok elsajátítása így annyira nem vett sok időt igénybe. Szerintem egy ilyen, nem akarok hazudni, szerintem egy év vagy másfél évet vett nekem igénybe, mire így nagyjából.
1: Az nem tisztel. Sok?
0: Szerintem nem.
1: Magyarországon NB1-es baseball játékosnak lenni mit jelent?
0: Ez egy nagyon nagy lehetőséget nyújt az embereknek, mert nem lehet tudni, hogy mi az, hogy hova fog kiukadni az ember, esetleg Amerikába tovább tudja ezt folytatni, ezt a sportot, vagy itt Magyarországon belül tud ezzel foglalkozni, mint edző, vagy játékos, bármi.
1: Van ilyen terved egyébként, hogy akár Amerikába menj emiatt?
0: Igen, én terveztem ezt. Kimennék Amerikába, méghozzá San Diego-ba mennék, ott van egy kedvenc csapatom is, a San Diego Padres. Oda szeretnék majd leigazolni, és nekem ez lesz majd a álmom, hogy így felnőtt koromra majd ki tudjak menni, és profi szinten tudjam ezt a sportot folytatni.
1: Mennyi az esély innen Érdről eljutni oda Amerikába?
0: Nem azt mondom, hogy nem sok esély van hozzá, de több mint 50%-ot így satszolnék azért, vagy magamnak, vagy a többi érdi játékosnak is így.
1: Mert akkor te ennyire jó vagy?
0: Igazából én ilyen hozom az átlagszintet, szerintem magamhoz képest jó vagyok, meg ugyanúgy tudok fejlődni is, mint bárki más.
1: És akkor ez elég lehet akár egy amerikai utazáshoz, vagy egy amerikai karrierhez?
0: Szerintem igen. Én optimista vagyok, optimisan állok ehhez az egészhez. És remélem, hogy ez az egész terv nekem valóra fog válni.
2: Tóthana vagyok, és az Érd Baseball és Softball Egyesületnek az MB2-es férfi baseball csapatában és a női softball csapatában játszom, és tavaly edzettem a női softball csapatot is.
1: Tehát te férfi csapatban játszol, ez már önmagában nekem furcsa az, hogy egy lány baseballozik, de az, hogy egy lány egy férfi csapatban baseballozik, ez azt jelenti, hogy mondjuk nagyon kevés lány baseballozik, ezért női csapat külön nincs is, vagy nem nagyon van?
2: Igen, pontosan ezt jelenti, a mi baseball csapatunkban összesen hárman játszunk lányok.
1: Hogy jött nálad a baseball?
2: Igazából én teljesen más sportággal kezdtem így a sportkarrieremet 12 éves korom előtt, és igazából Terry, a főedzőnk, egyszer csak eljött az iskolánkban ilyen bemutatónapot tartani, és nem tudom, így valahogy megfogott ez a sport, és egyszer eljöttem egy ilyen nyitott edzésre, és hát több mint 10 éve itt ragadtam.
1: Tehát már akkor megfogott, amikor még csak beszélt róla?
2: Igen, ugye egy ilyen bemutató órát tartottak, és nagyon különlegesnek tartottam.
1: Ugye a bemutatkozásnál azt mondtad, hogy női softball csapatot is edzel, tehát ez a sportág megkedvelése annyira jól sikerült, hogy akkor már rögtön egy szinttel feljebb is léptél?
2: Hát ez azért sok éven került, és nem tartom magam annyira jónak, vagy jobbnak a többiektől, hogy én például technikailag nagyon tudjak fejleszteni többieken, viszont nem tudom, valahogy így úgy alakult az élet, hogy nekem sikerült így összefognom a csapatot, és igazából én inkább azt próbálom, hogy így egyben maradjon a csapat, és hogy életben maradjunk, és csak így próbálom így a lelkesedést fenntartani a csapatban.
1: Azt mondod, hogy amikor jöttél, akkor aztán végleg bevonzott ez a sportág. Ugye itt vagyunk egy szabványos baseball pálya mellett, ami szerintem Magyarországon azért olyan nagyon sok nincsen, meg hát egy jó kis környezetben közel van a Duna, ez Érd történelmi része, a minaret közelében, ez mind hozzájárulhatott ahhoz, hogy megtetszett a közeg, a hangulat, a külsőségek, nyilván a főszerepben azért a baseball volt, de ezek mind olyan apróságok, amik esetleg segíthettek?
2: Szerintem igen, hozzájárult. Én elég kiskorom óta érdem lakom, és egyébként nagyon közel a pályához, szóval valószínűleg ez is hozzájárult, de hogyha nem is annyira a környezet, inkább azt fogott meg, hogy itt mennyire kedvesek az emberek, befogadóak, és igazából egy ilyen családias környezetben tudok úgy időt tölteni olyan emberekkel, akiket szeretek a szabadban, és sportolni, hogy így, nem tudom, így azt érzem, hogy csak jó itt lenni.
1: A klub honlapján olvasgattam így a csapat keletkezéséről, történetéről, és ott is kiemelte ezt az elnök, hogy nem is a csapat, hanem részben azért a közösség létrehozása is cél volt. Tehát vannak itt olyanok is, akik nem is biztos, hogy csak a sportág miatt járnak ide, hanem amit te is említettél, hogy itt jól érzed magad, itt családias a hangulat, itt mindenkinek jó.
2: Vannak olyan csapattársaim, meg igazából bevallom, nekem is voltak nehéz időszakaim, és ha nem lett volna ennyire jó a közösség, akkor valószínűleg abba hagytam volna ezt a sportot. Párszor volt ilyen, és többen is úgy vagyunk vele, hogy ha nem olyan emberek lennének itt, mint akik itt vannak, és így nem ilyen összefogó közösség lenne, akkor lehet, hogy abba hagytuk volna. Szóval szerintem nagyon sokat számít az, hogy kikkel vagyunk körülvéve a pályán is.
1: említettem, hogy itt a klubházban ülünk, és rengeteg kupa, érem, trófea van kiállítva. Van, amelyikhez közöd van?
2: Igen, van egy jó pár, vannak külföldiek is, vannak hazai nyereségek is. Nem mindegyik első helyezett van, van harmadik is, második is. Valószínűleg nem is tudnám megmondani, hogy pontosan melyik az, mert rengeteg van. Van olyan, ahol játékosként vettem részt, van olyan, ahol a pici gyerekekkel voltam kint edzőként külföldön, és azt a kupát nyertük meg. Most már nincs itt a tavalyi nagy kupánk, a lányokkal megnyertük a bajnoki trófeát, mert ez egy ilyen vándorkupa, de az is itt volt, szóval igazából, amikor így bejövök ebbe a szobába, és így körülnézek, ilyen melegség fog el, hogy mennyi mindenhez közöm volt, és hogy ennyi eredményt láthatok itt.
1: A Sporthely mai adásában az Érdi Baseball és Softball klubba látogattunk. Tartsanak velünk legközelebb is. Bera Emesét hallották.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: leginkább arról ismert, hogy azon túl, hogy szövetségi kapitányként is tevékenykedett, sok embernek segített céljai megvalósulásában. Majd beszélünk erről is, de voltunk egy olyan kvízversenyen, ahol te is játékos voltál, és néhány másodpercre megszólalt egy zeneszám, és föl kellett ismerni az előadót. Te nem csak az előadót mondtad meg 5 másodperc elteltével, hanem a dal címét is, de közte olyanok, mint Led Zeppelin, Black Sabbath, Elton John, Sting, Uriah Heep, Manfred Mann, Earth Band. Honnan a zene iránti érdeklődés és tudás?
1: Fiatal koromtól kezdve mindig is fontos szerepet játszott az életemben a zene. Sokat hallgattam, ugye én a 60-as évek vége, 70-es években voltam kamasz, és fiatal felnőtt, és nagyon sok zenét hallgattam, és talán innen.
0: A családból, ha jól tudom, akkor a felmenők jogászok, ügyvédek voltak. Neked nem volt kedved ehhez a pályához?
1: A családom elég szerteágazó, az ükapám Sulek Frigyes, aki a halászbástyát tervezte, és a Jánoshegyi kilátót, és egyik ágon sok építész. Az apai ágon pedig valóban így van, jogászok, ügyvédek, jogászok. A nagypapám országgyűlési képviselő volt 45 után a Barankovics-féle kereszténydemokrata néppártban. Úgyhogy volt politikai pályafutás is, és sok jogi hozzáértő ember a családban. Engem is a magyar történelem, tehát elsősorban a humán tárgyak vonzottak általános iskolába és középiskolába, de amikor elkezdtem igazán komolyan sportolni, evezni, ott szinte eldőlt, hogy az edzői pálya lesz az. Azt gondolom, hogy az elég humán beállítottság, és tulajdonképpen 17-18 éves koromtól ez az irány, ez meg is maradt, és elégedett is vagyok vele.
0: Mondod, hogy elkezdtél evezni, az ugye a Ferencvárosban történt. Nem megbántani akarlak, de alkatilag a Jóisten téged evezősnek teremtett szerinted?
1: Nem igazán, habár nagyon sokan értek el nálam, gyengébb alkattal is nagyon jó eredményeket az evezésben. Úgy alakult, hogy egy óvodai általános iskolai barátomat toborozták a Fradiba evezni, és mondta, hogy nagyon jó lenne, ha én is lemennék. De nem akartam, eltett 3 hét, és az a fradis edző az eljött a mi iskolánkba is, és akkor kiderült, hogy ez a barátom oda jár, hát akkor én is lemegyek. Belekezdtem, és hát örök szerelem lett belőle.
0: Talán a tanári pálya is vonzhatott, hogyha jól emlékszem, csak valahogy amiatt döntöttél talán az evezés mellett, hogy egy edző többet tud lenni a gyerekkel, mint egy tanár, aki heti 1 vagy 2 órában találkozik vele.
1: Abszolút így van. Gondolkodtam a tanári pályán, de mondom, 17-18 éves koromra eldőlt. Egy megszállott fanatikus edzőhöz kerültem 15 és 18 éves korom között, és ez nekem nagyon tetszett. Nagyon sok időt töltöttünk együtt, és aztán az edzői pályámon is egy edző, főleg egy állóképességi sportágban, hetente 4-5-6 alkalommal van, hogy 7 nap mindegyikén van esetleg edzés, és van olyan, hogy több edzés van egy nap. Tehát tulajdonképpen a családommal nem töltöttem annyi időt, aludni jártam haza, az iskolába kötelező volt bemenni, de az igazi időtöltésem, közösségem az evezős társaság volt. Ott töltöttem minden időm, és az edzőm végig ott volt. Tehát egy edző nagyon-nagyon komoly hatás. Nyilván egy pedagógus is egy tanár, de azért, aki 3-4-5 órába tanít egy héten valamilyen tantárgyat, az azért nem olyan közelség, mint egy edző, aki naponta 2-4-6 vagy esetleg 8 órát van a tanítványaival. Rettenetesen komoly hatást gyakorolhat a sportoló egész életére, pályafutására.
0: Mi a dolga az edzőnek? Azt ugye külső szemlélő látja, hogy az evezősnek kell egy nagyon erős láb, 2 nagyon erős kar, kell egyfajta technika, és kell, hogy valami esze legyen. Esze közül mit tud fejleszteni az edző, és minek a segítségével?
1: Sokszor mondtam, ezt most is tartom, hogy egy evezős edző, az én szerintem egy jó evezős edző, az zseni. Mégpedig a következő miatt. Az evezésnek 2 olyan dolog van, ami

0: meghatározó. Az egyik, hogy egy olyan állóképességi sportág, ahol mind a három alapképességhez szükség van. Szükség van az erőre, az állóképességre és a gyorsaságra. Ezek alapvetően együtt fejleszthetők körülbelül 14-16-17 éves korig. Tehát, hogyha valaki 8 évesen fut egy busz után 200 métert sprinttel, attól nem csak a tüdeje lesz, fejlődik egy kicsit, hanem valószínűleg a vádlia is. Körülbelül ez a 14-16 éves korban szétválnak ezeknek az alapképességeknek a fejleszthetősége, és hogyha az egyiket fejlesztem, vagy egy kicsit kárára van a másiknak. Ha gyorsaságot fejlesztem, valószínűleg hátrányba kerül az állóképesség. Ha maxerőt fejlesztem, szintén az állóképesség hátrányára van. Ha az állóképességet fejlesztem, akkor lassabb lesz a sportoló, nem gyorsul. És egy evezős edzőnek ezt a hármat kell összehoznia, mint egy spirálba folyamatosan fejlesztenie. Hogy az állóképességre is úgy dolgozzon, hogy közben tudja növelni a maxerőt, és tudja növelni a gyorsaságot. Ez az egyik, ami nagyfokú zsenialitást kíván. Szakmai hozzáértés természetesen. De a másik dolog pedig, hogy az evezés egy különleges, hasonlítsuk össze az úszással vagy az atlétikával, de akár a vívás a sok számú sportágakkal. Az evezésben 2000 méter a táv. Hogyha valaki lemegy atlétizálni, és nagyon erős lábai és jó rugói vannak, akkor azt mondják, hogy ugró lesz belőle. Hogyha zömök, nagy súlyú, de robbanékony, akkor esetleg dobóatléta. Hogyha vékony, állóképes, jó keringési mutatókkal rendelkezik, akkor hosszú távfutó. Ha nagyon gyors, akkor sprintert faragnak belőle. Az evezésbe lejön valaki, és ugyanez elmondható az úszásra, ugye nagyon más az 50 méter mell, és nagyon más az 1500 méter gyors. Hogyha lejön egy bármilyen alkatú evezősnek egy gyerek, akkor arra a 2000 méteres távra kell felkészíteni. Akkor is, ha kicsi, ha nagy, ha sovány, ha zömök, ha nagyon erős, ha vékony. Tehát egész egyszerűen ez az előbbivel elmondottakkal, ez egy olyan összetett komplex dolog egy evezős edzőnek, hogy aki ebbe jó, az tényleg mindent tud a szakmáról.
1: Meddig lehet hajtani egy evezőst? Ezt azért kérdezem, mert akár Szegedről beszélünk, de mondhatok ergométeres versenyeket is. Amikor befejeződik a verseny, akkor vannak sportolók, akiket szinte újra kell éleszteni. Tehát halálukon vannak, nem kapnak levegőt, végérvényesen kihajtották magukat. Érzi az edző, hogy mi az a határ, amin túl már nem szabad tolni?
0: Egyrészt igen, másrészt az ember egy szerencsés szerkezet. Ugye ez köztudott, hogy egy lovat addig lehet hajtani, amíg meg nem döglik. Tehát biztos mindenki tudja, hogy régen postakocsi állomások voltak, és mondjuk Európába vagy Amerikába mentek a lovas kocsik, és bizonyos helyeken lovakat cseréltek. Ha tovább hajtották volna, akár beledöglik a ló. Az emberi természet nem ilyen. Az embernél az ájulás, sokszor mondják, hogy ájulásig hajtott, és látunk olyan sportolókat, nézzük meg evezősöket a mexikói olimpián, ugye ott még ráadásul magaslaton volt elég oxigénhiányos környezetben, rendszeresen végigevezték a távot, és elájultak, ezért vannak a kísérő motorosok, hogyha a hajóból esetleg kiesne, egyből ki tudják menteni. Az ájulás az tulajdonképpen a szervezet védekező mechanizmusa, és ha valaki elájul, addig hajtotta magát, onnan káros lenne a szervezetre, ezért jön be az ájulás. Tehát nem probléma egy állóképességi sportágban, ha valaki akár ájulásig hajtja magát, nem fog károsodni a szervezet. Természetesen az edzők tudják azért, hogy hol a határ, nem hajtják ájulásig minden nap a sportolókat. A verseny szokta kihozni azt a teljesítményt, ugye ott egy plusz motiváció van a versenyen az edzésekhez képest, hogy esetleg a sportoló addig hajtja magát. Inkább az edzőknek arra kell figyelni, és ez egy fontos tudomány még, hogy túl edzésben ne hajtsa a sportolókat. De maga a sport teljesítmény alatti teljes kihajtás, tehát, hogy mindent kihoz magából, az nem káros. Akkor lenne káros, hogyha minden felkészülés, edzés nélkül jut el valaki oda, az semmiképpen nem használ a szervezetnek, ezért nagyon fontos a rendszeres, átlagembernek is egyébként, mert jöhet hirtelen valamilyen terhelés, hogy rendszeres mozgás, rendszeres edzés, rendszeres terhelés hatása után menjen el versenyezni.
1: Székely Balázsról beszélgetünk, és mondok két nevet neked, és mind a kettőről mondd el, hogy mi jut eszedbe róla. Háromházi Albert.
0: Háromházi Albert volt az első edzőm. Hát tulajdonképpen ott szerettem meg az evezést. Tehát azt kell tudni róla, hogy én nála nyertem először magyar bajnokságot, és amikor átkerültem a következő évbe másik edzőhöz, még akkor is a következő években az a csoport, akik mi az Albertnél voltunk, az a csoport az Alberthez ment el nyaralni. Tehát amikor a bajnokság után szünetet kaptunk, akkor az Albert bá volt, aki tulajdonképpen a pótapánk volt, fantasztikusan oda voltunk érte, nagyon jó hangulatot tudott csinálni, meg tudta szerettetni az evezést. Talán egy érdekesség, hogy én az Albertnél kezdtem és nyertem az első bajnokságomat 73-ban, és a nagyobbik fiam pont 30 évvel később az Albertnél kezdett evezni, és nyerte az első bajnokságát 8-asban, 30 évvel később szintén az Albertnél.
1: A második név Berecz Béla.
0: Berecz Béla, Albert után nem sokkal Berecz Bélához kerültem, és hát tulajdonképpen ő az, aki végleg afelé fordított, hogy ez az én sportágam, és az egész életemet meghatározta. A Bélánál 4 szezon töltöttem 74-től 77-ig, ezek a gimnáziumi éveim voltak, és első gimnáziumba heti 7, másodikba heti 10, harmadik, negyedikbe heti 17 edzésem volt. Minden időnket a Bélával töltöttük, és talán az ő kezei alatt döntöttem el, hogy én ezt a pályát szeretném csinálni. Tehát az egész életemre meghatározó volt.
1: Azért az is befolyásoló tényező lehetett, hogy egy kerékpáros baleset tulajdonképpen meghatározta, hogy meddig lehetsz versenyző.
0: Igen, 1979-ben volt az aranynyelvényesek az olimpiára mozgalom, és egy megyei kerékpár túra 60 kilométeresre indultunk Budaörsről, és 2 kilométer után egy Wartburg behajtott a tömegbe, és hát engem talált el. Egy 8 méteres repülés után össze-vissza törtem magam, és ahol a kilincse eltalált az autónak, az egyik ajtó kilincse is oldalával lökött föl szerencsére. Ott megsérült a lábam. Még a következő szezont végig versenyeztem, és elég jól is ment pont 80-ba. Ott kijutottam Moszkvába, a moszkvai olimpia előtti pályaavató versenyen én indultam még egy pár evezősbe, de a lábam sérülése egyre rosszabbá vált, és emiatt a versenyzői pályafutásomat be kellett fejezni. Én akkor már 78 és 80 között elvégeztem a középfokú edzőit, 2 évest, és 80-ban fölvettek a szakedzőire, tehát tulajdonképpen a versenyzői pályafutásom után egyből edzősködni kezdtem.
1: Az a kérdés, hogy mikor indult el nálad ez a fajta őszintesség és szókimondás, ami mondjuk az ellenségszerzésnek az egyik legjobb módszere, ami talán még mind a mai napig benned van, mert én emlékszem olyan elnökségi ülésekre a szövetségben, ahol hát eléggé megmondtad, hogy mi a valóság.
0: Én azt gondolom, hogy ez mindig jellemző volt. Én őszinte embernek tartom magam. Biztos sokan nem így gondolják. Én ezt gondolom magamról, és hát biztos, hogy politikusabb alkat lennék, akkor sokszor hallgatnék, tudja az ember, hogy mikor kéne hallgatni. Én azért általában kimondom a véleményem, hogy ami a szívemen, az a számon. Nem szerzek ezzel nagyon sok hívet.
1: Voltál szövetségkapitány is, illetve volt egy érdekes pozíció a szövetségben, a válogatott edzői csapatának, tímjének voltál a vezetője. Akkoriban hogy állt a magyar evezés?
0: Jobban, mint most. Ez 2011-12-ben volt a londoni olimpia előtt. A pekingi olimpiára egy csapatunk jutott ki, és az elég nagy csalódás volt, illetve tulajdonképp kettő, mert egy paraevezősünk is kijutott szerencsére. Ott egy 14. helyen zárt egy könnyűsúlyú két paraevezős, és 11-10 végén kezdtem el az edzői tímmel dolgozni, és tulajdonképp 11-12-ben voltam szövetségi kapitány, de hát akkor olyan eredmények voltak, még nem volt túl messze a tudatban a Pető Haller párosnak a két világbajnoki címe, vagy a Varga Hirlingnek és a Pető Hallernek is az olimpiai 5. helye, majd a Varga Hirling világ és Európa bajnoki címe. Voltak fiatalok, a 2010-ben a jelenlegi szövetségi kapitány már U23-as VB-n ezüstérmet nyert, Európa bajnoki döntőbe voltak már, tehát jobban állt az evezősportunk. Sikerült Londonba két csapatnak kikerülnie, minden nehézség ellenére. Azóta tulajdonképpen a nemzetközi eredményeink, főleg az olimpiai számokban, azok nem olyan szerencsések. Kevés versenyzőnk van, nincs nagy támogatottsága az evezősportnak, és az elmúlt 15 évben nem folyt mindig magas színvonalú szakmai munka.
1: A jelenlegi szövetségkapitány ugye Simon Béla, ő ugye Juhász Adriánnal, illetve hát később kényszerből egy másik párral is mentő. Azt mondta nekem, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy egészen kiskortól bevonza a sportág a fiatalokat, mert hogy óriási az elszívó erő egyrésztről a más sportágak irányából, gondolok itt a labdasportokra, a látványsportokra, részben pedig a műszaki fejlődés, a technika fejlődése okán a gyerekek szívesebben vannak egy bezárt szobában. Te hogy érzed ezt, mint szakosztályvezető?
0: Igen, az egyik részével egyetértek, a másikkal nem. A Béla jól fogalmazta, nagyon nagy az elszívó erő. A mai világban, az egész világunk a könnyű ellenállás felé halad. A sport, és ezen belül egy állóképességi sport, az nehéz ellenállás. Ott le kell küzdeni az embernek egy csomó akadályt, és elsősorban a fejekbe, környezetekbe levő akadályt. Bizony akkor a kütyüktől el kell szabadulni, nagyon kemény munkát kíván, ez teljesen igaz. A fiatalkori evezésnek nem vagyok híve. Meg kéne próbálni odakötni a klubhoz, de most is az evezőseink zöme valamilyen baráti, rokoni kapcsolaton keresztül érkezik a sportágba. Viszonylag kevés a toborzás, de szerintem hiba, túl korai korban kezdünk toborozni. Az evezés egy nagyon bonyolult idegizom koordináció, nem megyek nagyon mélyen bele a részletekbe, de talán 13-14 éves kor az, amikor érdemes elkezdeni, szerintem előtte nem nagyon, viszont nagyon sokat segítene, hogyha más sportágakkal tudnánk kapcsolatot teremteni, ahol már előképzettséget kap egy leendő evezős. Tehát olyanokkal, aki úszott, triatlonozott, atlétizált, és valahogy nem találta meg azt a közeget, nem találta meg azt a hangulatot a sportágában, és váltani szeretne, mindenképpen nagyon jót tenne az evezősportnak, hogyha komoly előképzettséggel kezdenének evezni. Példákat azért hadd mondjak, Karikó Katalin nevét mindenki ismeri, az ő lánya Francia Zsuzsa, aki az egyetemen ismerkedett meg az evező sporttal, magas, nagyon jó alkatú, tehát evezésre kiváló 193 centi, az egyetemen kezdett el evezni, kétszeres olimpiai bajnok, ötszörös világbajnok. Aki Londonban nyerte a női egypárevezőst 20 évesen, aki Rióban nyerte a női egypárevezőt 20 és fél évesen kezdett evezni. Mind a ketten atlétizáltak előtte. Aki most a férfi olimpiát nyerte, a Zeidler, német sportoló, ő úszó volt előtte. Tehát az evezésben akár viszonylag késői kezdés sem hátrány, ha van előképzettsége, előny. Hozzá kell tennem, hogy az evezés nem a tinédzserek sportja. Ugye tornába hoztak egy olyan, azt hiszem a Bicserova nyert nem egész 14 évesen, és akkor hoztak egy olyan szabályt, hogy 14 éves kor alatt felnőtt olimpián nem indulhat. A mi sportágunk nem ilyen. Itt gyakori, hogy 30-32, akár 36 évesen valaki olimpiai bajnok lehet.
1: A maratonfutás magyar rekordját egy olyan hölgy tartja, aki 28 évesen kezdett el futni. Amikor te abbahagytad a szövetségi kapitányságot, akkor lett az evezés kiemelt sportág. Tehát 2014-ben történt meg ez az áttörés, és akkor mindenki nem csak a sportágban, hanem általában a magyar sportban azt gondolta, hogy na most eljött a pillanat, hogy az evezősök végre megmutathatják, lesz eszközük, lesz humán erőforrás, edző lesz, minden lesz, aztán mi lett?
0: Nem igazán jól használta föl szerintem a sportág a kicsit bővelkedőbb, vagy több anyagi forrást, mint addig. Sajnos most is rettenetesen kevés. Hadd mondjak egy példát. Londoni olimpiára, olimpia idején a Magyar Evező Szövetség költségvetése 106 millió forint volt. Ez kiegészült, talán fölment 120-ra átfutott tételekkel. A londoni olimpiára az angolok fölkészítettek egy négyest, és ez a négyes, ez olimpiai bajnok is lett. Ennek a négyesnek forintba átszámolva egy éves felkészülése 300 millió forint volt. Ugye lehet érezni a különbséget. A Magyar Evező Szövetség összköltségvetése volt annyi. Kiemelt sportákként körülbelül a költségvetésünk 350 millió forint, itt is vannak átfutó tételekkel, Gerevics ösztöndi egyebekkel, tegyük föl, hogy 400 és 500 millió forint között van a költségvetésünk. Rettenetesen kevés. Az evezés sajnos drága sport, hajólapát egyszerűen horror áron kapható, és sajnos szükséges, hogy a legjobbjaink folyamatosan, ha nem is évente, de 2-3 évente új hajót, új felszerelésbe versenyezek, az még jó lehet aztán később az ifiknek, tehát az a hajó, amit egy felnőtt versenyző használ, és 2 év után már leadja, az még 10-12-15-20 évig használható egyre lejjebb menő korcsoportoknak, de igazán nagy versenyre kipuhul, nem lehet benne versenyezni. Rettetesen sokba kerül az üzemanyag, motorcsónakkal kell követni, az evezés egy, mint mondtam, bonyolult idegizom koordináció, és muszáj a külső szem, aki javítja a mozgást folyamatosan evezés közben. Gondoljunk az üzemanyagra. Most a védett áron nem tudjuk megvenni a motorcsónakba az üzemanyagot a mai nap. De nagyon sokba kerül. És természetesen sokba kerülnek az utazások, a versenyzések, az edzőtáborok. Azt, hogy ezzel a megemelkedett költségvetéssel a 14-től kezdve is a világon szinte az utolsók között vagyunk azokkal az erőforrásokkal, amit az evezősportra fordíthatunk. Ahhoz képest még mindig jók az eredményeink. Egyet az előbb nem mondtam, azt mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy azért könnyű súlyúak között nagyon jó eredményeket értünk el. Volt egy Galambos Petink, aki háromszoros világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa bajnok, az összes többi más kiemelkedő eredménye mellett. Nagyon jó lenne, hogyha normál súlyban is találnánk Simon Béla, Juhász Adrián vagy Galambos Péterhez hasonló tehetségeket.
1: Székely Balázsral beszélgetünk, aki korábban szövetségi kapitány volt, és ha már a pénz szóba került, akkor volt az életednek egy olyan időszaka, de aztán időszakosan talán többször is, amikor egy kicsit hűtlen lettél az evezéshez, mert a síelés volt a középpontban. Ennek egy kicsit anyagi okai is voltak?
0: Az elején nem. Tehát elsősorban inkább az evezős közeg volt az oka. Tehát én a síeléssel az evezősporton keresztül ismerkedtem meg. Az edzőnk, említett Berecz Béla, már 74-ben elvitt sífutni, megtanított sífutni, és az evezésnek kiegészítő sportága a sífutás. De sokszor olyan sokat sífutottunk, hogy már lázadoztunk, és akkor azt mondta, hogy béreljünk lesikló léceket, és tanulgassunk ott magunkba. Nekem nagyon megtetszett, én aztán elmentem különböző tanfolyamokra, és aztán végeztem oktatói tanfolyamokat, magyart, osztrákot, nemzetközit, és alapító tagja voltam a Sioktatók Magyarországi Szövetségének, egy ideig elnökségi tagja is voltam. Az evezést sosem hagytam el, voltam egyesületben elnökségi tag, a gyerekeim eveztek, versenyeztek mind a ketten, de valóban volt olyan időszak, hogy nem volt szoros a kapcsolat annyira, de hát végül is nekem ez az alapsportágam, és amikor visszakerültem, mostantól már ez nem fog változni, ez a hátralevő 40-50 évben én már maradok az evezősportnál.
1: 1948-ban és 1968-ban nyert olimpiai érmet magyar evezős, rendre evezősök általában, mert egységekben nyertek. Mikor lesz a következő olyan evezős, aki olimpiai dobogóra állhat magyar színekben?
0: Nagyon nehéz megmondani. Ehhez a dolgok szerencsés összeállása kell. Kellene hozzá extra adottságú, extra tehetségű sportoló, és mindenféleképp kellene hozzá egy jóval nagyobb költségvetés az evezősportban. Magyarul, hogy ki tudjuk választani, egyrészt jöjjenek hozzánk, ki tudjuk választani az extra adottságú sportolót vagy sportolókat, és azokat menedzselni tudjuk. Én azt nem gondolom, hogy olimpiai érmet közeljövőben nyerünk, nem kizárt, bármi lehet. Megint csak egy példát hadd mondjak, valamikor a 70-es évek végén a románok egy diszkoszvető hölgyet megtanította kevezni, eljött az első versenyére, megnyerte, 79-ben, ez volt azt hiszem 77 végén, 78-ban kezdett tevezni, 79-ben világbajnok lett, 80-ban olimpiai bajnok, 81-ben világbajnok, és abba hagyta az evezést. Tehát csodák mindig vannak, és bízik benne az ember, de a realitást nézve nekünk hosszú távon kéne egy nagyon komoly, kidolgozott programmal tehetségeket keresni és menedzselni, egy nagyon komoly szakmai felkészültséggel, ez lenne a jövő záloga, akkor számíthatunk olimpiai érmesekre.
1: De jure nyugdíjas vagy, de facto azonban mind a mai napig dolgozol. Meddig tervezel, bár mondtad az előbb, hogy a hátralévő 40-45 év.
0: Igen, ez jó, mert amikor nyugdíjba kerültem, akkor mondták, hogy mennyit dolgoztam eddig, mondtam, hogy hát napi 10-12 órát azért igen, mondták, hogy nagyon jó, nyugdíjas vagy, akkor már 18-at is nyugodtan tudsz dolgozni. A klubomban is, és a versenyzőim is rábeszéltek arra, hogy egy olimpiai ciklust Los Angelesig még vállaljam a szakosztályvezetést, nem kizárt, hogy utána is, meglátjuk, nem lehet előre megmondani, de mindenképpen úgy szeretnék építkezni, és már vannak jelöltjeim, hogy át tudjam adni a szakosztályvezetést. Ugye én most elsősorban az MTK evezős szakosztályának vagyok a vezetője, ez ami foglalkoztat, és természetesen az, hogy a magyar evezősök, nem csak a mieink, de a mieink is feltétlenül minél jobb nemzetközi eredményeket érjenek el. Meglátjuk, mit hoz a jövő.
1: Székely Balázs, köszönjük szépen!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Ezt látnod kell most.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Bajnokok Extra mai adásában Ballai Attilával beszélgetünk, én Virány Zsolt vagyok, és a témánk egész pontosan egy személy lesz. Albert Flórián az egyetlen magyar labdarúgó, aki aranylabdát nyert. Rögtön eszünkbe juthat az 1962-es vagy a 66-os világbajnokság, hiszen az idő tájt a magyar labdarúgó válogatott, majdnem azt mondom, hogy éremért utazott a VB-re, és nem volt olyan szenzáció, hogy a negyed döntőig jutott, inkább az volt a csalódás, hogy nem jutott tovább, tehát reális esélye volt akkor a válogatottnak tovább menni Albert Flóriánnal, aki végül is 1967. december elején tudta meg a nagy hírt, vagy legalábbis a közvélemény akkor tudta meg, hogy ő lett az egyetlen magyar aranylabdás. Mi az, ami elsőre eszedbe jut neked? Aki ugye volt a Ferencvárosi Tornaklub a labdarúgó szakosztály sajtófőnöke is jó hosszú időt, és ráadásul pont az 1990-es évek közepén, az a bizonyos BL korszakban. Akkor Flóri bácsi mennyit járta? Ott élt a klubban?
3: Ott élt a klubban, és az idegenbeli bajnokok ligája mérkőzésen, de nem csak a bajnokok ligájában, hanem a többi nemzetközi kupa meccsen is, tehát például amikor Portóba ment a Fradi, amikor Athénba ment, akkor ugyanaz a kép játszódott le minden reptéren, megérkezett a Ferencváros küldöttsége, elől ment a csapat, valahol hátul Albert Flórián, és jöttek a portugál vagy a görög újságírók, akik átrobogtak a csapaton, majd a szószoros és átvitt értelmében is leborultak Albert Flórián előtt, a fotósok is, meg akik interjút akartak készíteni, őt mindenki ismerte, és először mindenki őt kereste, még a 90-es évek közepén is.
2: Egész pontosan 1941. szeptember 15-én egy népes család hatodik gyerekeként, egy gyerekként Herceg-Szánton született, és akkor még azt nem emeltem ki, hogy mint egyetlen magyar aranylabdás labdarúgó bizony azt is elmondhatta, hogy a fia azért nem esett az alma messze a fájától, mert hogy ő is labdarúgó lett a Ferencvárosban, de ez egy másik történet. Most a Bajnokok Extrában Attila egy kicsit azt mesélte, hogy honnan indult ez a herceg-szántói fiatalember.
3: 1952-ben költözött fel, hát akkor még így mondták, most is mondják így, a család Budapestre, és már ebben az évben megjelent a Ferencváros toborzóján, azon a bizonyos legendás hátsó füvesen Albert Flórián, és ezen a toborzón nem túl nagy meglepetés, de megfelelt. És már is a Ferencváros igazolt játékosa lett, onnantól kezdve tartott a barátságuk Rákosi Gyulával, és ismerték egymást.
2: Mert hogy együtt jelentkeztek erre a toborzóra.
3: Így van, bár Gyula bácsi idősebb volt Flórinál. Ahogy a császár Albert Flórián egy interjúba később mesélte nekem, az egyik bátyja a Fradinak szurkolt, a másik a Nagyváradnak, ő pedig a Fradira ment el a toborzóra, de akkor a sor volt, hogy az a Nagyvárad térig ért, tehát tulajdonképpen megfelelt mindkét elvárásnak, és innentől kezdve számított a Fradi játékosának. Pontosabban persze a Kinizsi játékosának, mert az 1950-es években ezen a néven és piros-fehér mezben játszott a Fradi. Flóri ezt egy idillikus időszakként, korként írta le. Szó szerint itt is idézhetem, mert azt mondja, hogy kaptunk 2,70 ér már 2 forint 70 fillérért egy tanulóbérletet, hetente egyszer 2 deci tejet, amit kannával hoztak ki a pályára, és azzal boldogok voltunk. Majd úgy folytatta, hogy 2 forintért vehettünk diákjegyet a Népstadionba a kettős meccsre. Volt kit bámulni, kitől tanulni. Ott játszott előttünk Bozsik, Kocsis Sanyi, Hideg Putin Andi bácsi, csupa világklasszis, Puskásról nem is beszélve. Aztán amikor az 1954-es VB-ről és az aranycsapatról mesélt, akkor egy nagyon érdekes képet villantott fel, azt, hogy a döntő napján éppen otthon volt Herceg-Szántón, a falu egyetlen rádióján hallgatta az egész falu a közvetítést, ott kuparogtak körülötte a herceg-szántóiak, de hát az aranycsapat mellett a rádió is bánta ezt a 3-2-es vereségét, mert baltával szétverték a falu egyetlen készülékét, úgyhogy onnantól kezdve egy ideig nem volt rádió Herceg-Szántón.
2: Nekem, ami egyből beugrik, az például nagyon jellegzetes, nem csak a fizimiskája, hanem a hangja. Tehát kellően kinyitotta a száját, érthetően tisztán, és elég hangerővel beszélt, tehát nyilván ezt ő meg is követelte. Nem tudom, hogy játékosként, ugye legendák keringenek vele kapcsolatban, vagy körülötte, hogy milyen meghatározó játékos volt, meg a csípőre tett kéz, majd erről is mesélhetsz, de mert csak úgy lehetett kezet fogni, hogy egy ilyen határozott mozdulattal, mert gondolom, hogy egész másképp vette azt, aki nem olyan volt, mint ő.
3: Ahogy mondod, határozott kézmozdulat, készszorítás, a szemedbe nézett, Döbbenetes élmény volt nekem, akkor még kezdő újságírónak, hogy szinte nem tudtam megelőzni a köszönésben, és amikor elváltunk, vagy elbúcsúztunk egymástól, akkor szinte mindig ugyanazt mondta, puszilom a családodat. Mondta ezt nekem a szinte kezdő újságírónak, az egyetlen aranylabdás magyar futballista, a Ferencváros báványa, a császár, aki egyébként annyira tudott hétköznapi ember lenni. Ugye a Szépföldi útról járt be a Fradiba dolgozni, a Szentendrei Hévvel, majd metróval, ott nézték az emberek, hogy valóban Albert Florian itt utazik a Héven meg a metrón, akik ezt nem tudták. Aztán a tanúja voltam annak, hogy amikor a 95-ös BL sorozat idején gyakorlatilag a Fradi étterembe se lehetett bemenni, mert mindenki oda próbálkozott bejutni, akkor is neki a legfontosabbak a régi barátok voltak, az a 2-3 szinte gyerekkori cimbora, aki szerényen megvárta a klubház vagy az étterem bejáratánál, Flóri, a császár kiment eléjük, leültek, és ő velük beszélgetett. Nagyon különleges ember volt. Igazi úri ember volt. A legsúlyosabb atrocitás, amit fejeztek vele kapcsolatban, a játékvezetéssel kapcsolatban és reklamálás, az az volt, hogy egyszer az egyik bírónak azt mondta, hogy Spori, betegnek érzi magát? Majd Fenyvesi megvizsgálja. Ugye a csapat balszélsője, aki állatorvos volt, tehát ez mondjuk akkor lehet, hogy nem volt egy túlságosan elegáns szöveg, de ennél tovább ő soha nem ment. Amikor megkérdeztem, ugye Varga Zolival való viszonyáról annyit cikkezett a sajtó, és Varga Zoli is sokat beszélt erről, akkor a császár elkerekedett szemmel azt mondta, hogy ő szerette és tisztelte Varga Zolit. Ő nem érzékelte, hogy közöttük probléma lett volna. Hát hogy is lett volna, ő 4 évvel idősebb volt és világklasszis. Zoli meg lehet, hogy egy lázadó újonc, de csak a háta mögött brummogott. És Flóri annyit mondott, hogy egyébként, amikor a szövetkezeti lakásomból a Szépföldi útra költözhettem, akkor mindent megtettem azért, hogy a szövetkezeti lakásomat Varga Zoli kapja meg, és az 50. születésnapomra az első hívószóra hazajött. Nem hiszem, hogy olyan rosszba lettünk volna.
2: Mit jelenthetett számára a Grund, ahonnan elindult? Tehát említettük már Herceg Szántót, ahol született. Aztán jött ez a bizonyos toborzó itt a Ferencvárosban.
3: Így van, ahogy mondod. A Grunddal kapcsolatban egyszer én megkérdeztem, hogy hát neki könnyű volt, neki talán Grundra se volt szüksége, mert egy Isten áldott a tehetség volt, és tudott mindent. De erre a következőt mondta. Az Isten áldotta született tehetség szólam. Az biztos, hogy a génjeinkben hordozunk valamit, de például lőni azt tud rendesen, aki az edzések után megkérje a kapust, hogy maradjon még kint, és addig rugdos neki, amíg bírja. Amit nem szabad sajnálni, az az idő. Mármint, ha futballista akarsz lenni. És azt is hozzátette, hogy Grun nélkül egyesületben csak akkor lehet megtanulni futballozni, ha van kitől. Mert ha a gyerek azt látja, hogy az edzője meg tudja mutatni neki azt, amit ő nem tud, és az edzője sokkal jobban tudja, akkor egyrészt ott van előtte a példa, másrészt ezt a szót használta, emlékszem a császár, hogy másrészt ott van a gyerekben a Dafke is, hogy nehogy már, ha ez az öreg bácsi meg tudja csinálni, akkor én ne tudjam megcsinálni.
2: Milyen sportág iránt érdeklődött? Tehát amit már korábban is beszéltünk, hogy ott volt az Üllői úton, ott volt a székházban, mindenkihez volt egy kedves szava, és tulajdonképpen a többi sportágak képviselője is foglalkozott, mert még arra is emlékszem, hogy a Népligetben, ugye azóta már felújított sporttelepen, hát ott nézte az utánpótlás meccseket, és akkor ott kiszúrta, ha valaki tehetséges volt.
3: A futball utánpótlásban folyamatosan jelen volt, de még aktív játékosként is mesélte, hogy még az edzőtábor is kikéreckedtek, ha nem engedték őket, akkor adott esetben palánkbérlettel kimentek, hogy megnézzék a Jégkorong csapat meccsét, mert a Jégkorongot téli focinak hívták. A női kézilabda meccseken is rendszeresen ott volt, kis túlzással nem kezdődhetett el úgy meccs, hogy a Flóri bácsi meg nem jelentés adott esetben, nem tolt egy babakocsit, a babakocsiba pedig a leánya Albert Magdi volt, akiből mit ad Isten kézilabdázó lett később. Tehát volt egy olyan fradi család, amelynek a futballisták és a futballisták legjobbja, a vezéregyénységük Albert Florian is abszolút szerves része volt.
2: Mennyit tudtál meg, amikor beszélgettél vele a feleségével, mert úgy tudom, hogy az Irénnel való kapcsolat is egy különleges történet.
3: Azért volt különleges történet, mert a felesége, aki színésznő volt, gyakorlatilag Flóriért feláldozta a pályafutását. Tehát nyilvánvalóvá lett számára, hogy onnantól kezdve, ha úgy tetszik, két dudás nem fér meg egy családba. Tehát, hogyha valaki megy a világ hírnév felé, akkor a másiknak az országos hírnév felé vezető úton azt kell mondani, hogy hát én mostantól azért vagyok, hogy ez az ember kiteljesedhessen. És hogy a család békéje és egysége és fix hátországa meglegyen. És ez a leosztás az érvényben is maradt.
2: Milyen út vezetett aztán a válogatottságig? Én egyet olvastam, hogy a Hernádi utcai iskolában dr. Lakat Károly volt az egyik tanára, aztán később ugye a Ferencvárosnál is edzője lett.
3: Hát igen, ez egy nagyon érdekes történet volt a válogatottsága, mert ugye Flóri 1941 őszén szeptemberében született, de 1959 júniusában már válogatott volt. Tehát még nem töltötte be a 18-at, amikor a svédek ellen már játszott a válogatottban. Van egy nagyon érdekes sztori, hogy amikor először látta a Fradiban Schlosser Imre Slózi, hát a Ferencváros első nemzetközi klasszisa, és hát akkor Albert, hogy mondjam, nem dúzott még az erőtől, akkor Slózi a mellette ülőnek odaszólt, hogy már ide jutottunk, ide jutott a Ferencváros, hogy ilyen Albertekre is szükség van. Na hát erre elég gyorsan rácáfolt. Tehát még a 18-on innen válogatott lett, aztán a harmadik válogatott meccsén már vágott egy mesterhármast a jugoszlávoknak, majd még ugyanebben az évben a komplett nyugat védelmet és a középpályasort úgy elfektette, de szinte a szószoros értelmében, hogy minthogyha babák lettek volna, és így talált a hálóba. Azt gondol az ember, hogy ez egy annyira egyenes út volt, hogy a kikövezett út vezetett a világhírnévig, de nem. Amikor 1959-ben, tehát még mindig abban az évben vagyunk, amikor bemutatkozott a válogatottba, a magyar csapat kikapott a Szovjetuniótól, ezzel nem jutott be az Európa-bajnokság négyes döntőjébe, akkor volt a következő meccs, az a bizonyos belgrádi jugoszlávok elleni találkozó, és Baroti Lajos bácsi, a szövetségkapitány, behívta Görös Titit és Albert Flórit, és azt mondta neki, gyereke,

0: jött létre a csehszlovák-jugoszláv elődöntő, miközben mi a jugoszlávokat 1962-ben visszatekintünk, tehát kb. 30 éve folyamatosan vertük. Tehát a Flóri bácsi úgy gondolta, hogy ha a csehszlovákok ellen továbbjutottunk volna, akkor a jugoszlávok ellen is továbbjutunk, és létrejött volna a magyar-brazil döntő 1962-ben.
1: Chilében.
0: Amiről annyit tudunk, hogy 54-ben megvertük a brazilokat, majd amikor legközelebb játszottunk velük világbajnokságon 12 év után, 1966-ban, akkor is legyőztük őket. Ez persze túlzás lenne állítani, hogy akkor 62-ben világbajnokok lettünk volna, de ez biztos, hogy örök szívfájdalma volt Albert Floriannak, és 1966-ban éppen a brazilok ellen mutatta meg, hogy ki ő és mit tud. Azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb meccse, ennek érdemes szentelnünk egy külön pár gondolatot.
1: Igen, mert ezt még a BBC is közvetítette, és ennek azért a felvételeit, ha most le tudnánk játszani, és valaki gyorsan fordítaná, szóval érdemes lenne azt is meghallgatni, azt a közvetítést így angol tolmácsolásban.
0: Így van. Az interneten fenn van ez a meccs, érdemes a BBC-n meghallgatni, megnézni is, de meghallgatni is, mert egészen hátborzongató. Nem csak az, hogy a riporter beszél, mert a riporter is olyasmiket mond, hogy például amikor Mészői felkötött karral visszajön a pályára, akkor az angol riporter azt mondja, hogy azt hiszem, ez a legbátrabb cselekedet, amit életemben futballpályán láttam. És a Liverpoolba, a Goodison Parkba, tehát a régi Everton pályán, most már mondhatjuk így, hogy a régi Everton pályán játszották ezt a meccset, teltház, ugye az angolok nagyon megtanulták tisztelni a magyar futballt, és elkezdődik a mérkőzés. Rögtön az elején iszonyatos nagy lövés száll a magyar kapura, Lima lövi, Gellei Józsi bácsi védi, és a közönség elkezd szurkolni. Több tízer torokból hallod, hogy Hungary, Hungary, Hungary, és ugye jön az a csodajáték. Albert Floriánra, ahogy te is mondtad, akire sokszor mondta, hogy csípőretett kézzel áll, ezt a meccset végig futotta, végig robotolta, és gyakorlatilag nem tudták elvenni tőle a labdát. Egyébként sem nagyon lehetett tőle elvenni, olyan ösztönös zseni módjára vezette maga alatt, hogy szabályos eszközökkel nem lehetett. Mint hogyha egy 10 centis kis póráz lenne a bokájára kötve, és a másik vége a labdán lenne. Tehát ő nem szöktette magát hosszan, még véletlenül se. Hol cserekkel, hol csak ritmusváltásokkal, rendszeresen végigment a brazil védelmen. Egyébként a legszebb szólója az egy negyedik magyar gól előtt született, amit nem adtak meg a játékvezetők értetetlen okból, gyakorlatilag végigvitte a pályán a labdát, és leadta Farkasnak, aki lőtt egy hatalmas gólt, de ezt már szerintem kegyeleti okokból a bírók nem adták meg, hogy mégse verjék meg a regnáló világbajnokot 4-1-re, elég lesz 3-1 is. És ezen a meccsen történt az is, hogy a harmadik gólunk után, amikor hozzák a brazilok középkezdéshez a labdát, akkor az angol közönség nyilvánvalóan a magyar csapatnak címezve kórusba kívül, hogy we want more, we want more. A magyarul ez nagyjából még ennyi nem elég, és amikor Albert, mert tényleg annyit futott azon a meccsen, hogy egészen elképesztő, és egy kicsit húzza a görcs a lábát, leül, és szalad behozza a gyúró, akkor a Goodison Park teljes közönség azt kívül, hogy Albert, Albert, Albert. Még most, ha visszagondolok rá, hátborzongató.
1: De nem csak ez, ugye itt a Bajnokok Extrában Albert Floriánról beszélgetünk, Balai Attilával, én Virány Zsolt vagyok, hanem például a 65-ös VB2-győztes Ferencvárosban és a Torinóban elért a Juventus ellen 4-0-es győzelemben is benne volt. És aztán jön egy nagy váltásra, majd a 69-es a sérülés, illetve a 69-et követően, és az a sérülés, ami meghatározta, illetve nagyjából el is döntötte a pályafutása végét.
0: Igen, hát mai észre visszagondolni arra, hogy nemzetközi kupadöntőt játszik a Ferencváros 1965-ben a Juventusszal, és úgy alakul, hogy a hagyományos oda-visszavágó helyett a Fradinak, mert amerikai túrára akar menni, egyszerűen nincs ideje lejátszani az oda-visszavágót, és az olaszok azt mondják, hogy jó, de akkor az egy mérkőzés Torinóba lesz, és a Ferencváros belemegy abba, hogy a Juventusszal az oda-visszavágó helyett egy meccsen dönts el a Vásárváros a kupa sorsát, ez a meccs Torinóban van, és a Ferencváros legyőzi ott a Juventust úgy, hogy a másnap pöllasztapok azt írek, hogy megérdemel győzelem született, az egyénileg jobb játékosokból álló, taktikailag és fizikailag felkészültebb csapat nyert. Olyan szinten ügyeltek Albertre, hogy minden támadásnál ráfigyeltek elsősorban, és lögdösték ki a labdalról, amennyire lehetett az olasz védők, és a győztes gól előtt is tulajdonképpen kilökték Florit a labda alól, aki ment volna a játékvezetőhöz reklamálni, és akkor szóltak neki Rákosék, hogy Flóri, ne reklamálj, Fenyő befejelte, hátrányzat, és ja, jó, vezetünk egy nőra, akkor nem reklamálok. Így is maradt. És aztán jött az a bizonyos 1969-es meccs Dániában, a világbajnok is elejtező, amikor a dán kapus Engedál ráugrott a lábára, hogy mekkora a sajtó felelőssége, az nagyon megmutatkozik ebben a szituációban. Előtte a Népsportban született egy írás arról, hogy a Flóri már úgy visszavesz, már igazából takarékon játszik, hogy csípőre teszi a kezét, hogy megáll a félpályán, hogy nem megy bele kemény szituációkba,

0: azt mondja, hogy ő ezután igazából ki se akart menni Dániába, mert érezte, hogy valami baj lesz, valami nem lesz rendben. És hogyha nincs ez a cikk, akkor azért az elveszett labdaért már valószínűleg nem indul el így. Gyakorlatilag a kapus a térdét is tönkretette, de kis túlzással a pályafutását is ketté törte, mert bár ez 1969-ben történt, és 74-ig még aktív volt Albert Florian, de
1: utána már nem ugyanaz az Albert nem. Florian volt, akik látták.
0: Így van. Ez már nem az ezt Albert mondták. Florian volt. Igen,
1: így te is meg tudod ezt erősíteni így tulajdonképpen, igen, hogy igen. Albert Florian, és hát ahogy mondod, ennyi múlik, hogyha ott egy kicsit még olyan császárosabb, és nem figyel arra, hogy mit írnak róla, de akkor meg nem Albert Floriannak hívták volna. Mi történt vele 1974-et követően, haláláig, tehát játékos pályafutását követően?
0: Azt ő mindig is mondta, hogy ő felnőtt csapatnak az edzője soha nem szeretne lenni, mert úgy érezte, hogy elsősorban a gyerekeket tudja tanítani, és a gyerekek azok, akik formálhatók. És az egy nagyon szép árszpoétika, inkább árszhumánája volt, hogy az edzőnek egyet nem szabad a gyereknek hazudni. Mert onnantól kezdve a gyerek soha nem fog hinni neki, és ő aztán, ha valaki, akkor ő aztán soha nem hazudott. Ott élte az életét a Ferencvárosban. Amikor még az angol uralom, én ezt így hívom, ezt a 2000-es években, ezt a nagyon méltatlan időszakot, az angol gyarmatosítás időszakát, amikor a klubház átépítése miatt Albert Floriannak a mosókonyhán keresztül kellett bejárni a saját irodájába, és ezt szóvá tették neki, hogy hogy viseli, akkor is egy nagyon elegáns gesztussal azt mondta, hogy hát akkor a mosókonyhán átjövök, legalább tiszta lábbal lépek be a klubházba. Az akkori vezetőedző Bobby Davison, ő volt az, aki ugye a meccseken stoplis cipőbe rövid gatyába rohangászott értelmezhetetlen módon. Nagyon szűk.
1: Jól megkülönböztethető lehetett.
0: Jól megkülönböztethető. Igen. Ültünk bent egyszer ebbe a bizonyos, ahogy azt Flóri bácsi mondta, vigadó szobába, ahol Szűcs Lajossal és Rákosi Gyulával, a két barátjával ültek. Ott ültek hárman, és megtiszteltek azzal, hogy beengedtek, én is ott ültem velük, és beszélgettünk, és csak ilyen szűk körbe mondta Flóri, hogy Bobby Bohóc. Ez Bobby Davison volt az edző. Egyébként soha se saját csapatra, senkire rosszat, széles nyilvánosság előtt nem mondott. Egyszer volt egy olyan borzalmas meccs, amikor a Fradi hazai pályán kikapott a Pécstől, momentum nélkül. Rezzenéstelen arccal nézte végig a teraszon, a régi klubháznak a teraszán a meccset. Persze próbáltak tőle nyilatkozatokat kicsikarni, a meccs után adott hozzám, és a fülembe súgta, de csak ennyit, hogy te, mi ezt a Pécset egy jó kapussal és három mezőnyjátékossal megvertük volna. Körülbelül ennyi.
1: Albert Florian halála mennyire ért váratlanul?
0: Döbbenetes volt. Amikor a 70. születésnapjára készítettem vele egy interjút a Magyar Nemzetnek, akkor megkérdezte, hogy mikor fog megélni az anyag, és amikor mondtam, hogy 3 nappal a születésnapja előtt, akkor azt mondta, na de hát várjál már, azt meg is kell még érni. És mondtam, hogy jó, de hát 3 nap, hát nem mondom, hogy érzett valamit. Ugye másfél hónappal a 70. születésnapja után hunyt el.
1: 2011. október 31-e.
0: Így van. Gyakorlatilag túl a sikeres műtéten, egy szövődmény miatt. Amikor soha nem fejtem a szituációt, ébredtem fel Soltvadkerten a rokonoknál, és reggel egy barátom hívott, és csak én mondta, hogy meghalt a császár. És egyszerűen, de csak így, meghalt a császár. És onnantól kezdve nem tértem magamhoz, nem akartam elhinni. Ezen az interjún, amikor a 70. születésnapján beszélgettünk, akkor abban maradtunk, hogy hát most a gyerekekről kevesebb szó esett, de hát majd akár a kis Flóriról, akár Magdiról, majd mondtam én, majd beszélgetünk a 75-en. És akkor egy ilyen igazi albertes mosolyal azt mondta, hogy hát várjál majd, azért azt még meg is kell érni, mert igaz, hogy most 70 éves leszek már, és mondhatnám, hogy szép volt, jó volt, elég volt, de elég még nem volt, mert nagyon szeretek élni. Mondta ezt, és onnan még másfél hónap adatott meg neki.
1: A Bajnokok Extrában, itt a Nemzeti Sportrádióban Ballai Attilával beszélgettünk Albert Florianról, Virágy Zsolt. Köszönöm a figyelmüket!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kici lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Virányi Zsolt vagyok. Beszélgető társam Ballai Attila, aki az Arcanum segítségével is egy legendás egykori vízilabdaedzőről, Komjádi Béláról érdekes történeteket fog elmesélni most önöknek. Felvezetésképpen annyit elárulhatok, hogy edzőként és sportvezetőként is fantasztikus sikereket ért el Komjádi Béla, aki 1892. március 15-én született, és az első világháborúban súlyos comblövés érte, így az egész testében megmaradt szilánkok miatt már nem is folytathatta tovább a pályafutását, majd 3 EB ezüstérem után 1932-ben a Los Angeles-i nyári olimpián a csúcsra jutott a férfi vízilabda válogatottal. Honnan kezdjük? Szia, Attila!
3: Kezdjük talán onnan, hogy ne is Komjádi Béláról, vagy a vízilabdáról beszéljünk, hanem az 1920-as évek magyar sportjáról, amikor Magyarország elkezdett sport nagyhatalommá válni. Több okból is kényszerből. Egyrészt azért, mert az első világháború után a Párizs környéki békerendszerben megcsonkolt ország mindenhol, ahol lehetett életjeleket akart mutatni, és a sport kiváló telepnek kínálkozott és mutatkozott erre. Másrészt pedig onnan érdemes kezdeni, hogy amikor Karafiát Jenő felszólalt az országgyűlésben 1921-ben, akkor azt mondta, hogy az angol szász hatalmak azért tudták megnyerni a világháborút, mert dacára annak, hogy kicsi hadseregük volt, olyan testkultúrájuk volt, hogy az újoncokat, akiket bevetettek a lövészárokba, azok egy-két hónap alatt a fizikai felkészültségüknek köszönhetően kiváló katonává váltak, és mivel Magyarország katona erejét a trianoni békeszerződés nagyon korlátozta, 35 ezernél több katonánk nem lehetett, ezért akkor az ország nem látott más lehetőséget, mint azt, hogy az ifjúság úgy képezze ki fizikailag, mentálisan, mindenféle tekintetben, hogy bármikor bármire kész legyen. Ennek a nagy egésznek lett aztán a része a magyar vízilabda, a magyar úszósport és Komjádi Béla. Komjádi Béla, aki, amint említetted, az első világháborúban nagyon súlyos sérülésekkel tért haza. E sérülések következményeként családja és gyermeke sem lehetett, így aztán örökbe fogadta és felnevelte a teljes magyar vízilabda és úszósportot. Ebben semmi túlzás nincsen. Mellette kellett az is, hogy Budapestet már akkoriban is egy kicsit később inkább a fürdők és a sportok városának nevezték. Ez kellett a budapesti termálvíz. Amire azt mondják, hogy ami a magyar vízilabdának a budapesti termálvíz volt, az volt a brazil futballnak a Copacabana kvarcomokja. Tehát egy külföldi gyerek, egy német vagy egy holland pólós az a 18 fokos vízbe ecetett egy órát, aztán sikítva rohant a forró zuhany alá. A magyar gyerek a csaszi meleg vizébe reggeltől estig gyakorolhatta a lövéseket, a különféle trükköket, azokat a trükköket, amelyeket egyébként Komjádi Béla honosított meg nem csak a magyar, hanem az egyetemes vízilabdában. A légstoppot, a légpaszt például.
2: Mert hogy őt ugye a magyar vízilabdasport atyamesterének nevezik, atyának, illetve hát épp az újítása az, ahol mindenütt középpontba kerül, akkor például egy újítás már mondtál, ez mennyire reformálta meg az akkori vízilabdát?
3: Alapvetően, és ehhez persze kellett az, hogy nagyon sokat lehessen készülni. Ehhez kellett vízfelület, ehhez kellett melegvíz, és ehhez kellett az a hatalmas küzdelem, amit Komjádi Béla folytatott azért, hogy először a császáruszoda épüljön meg, majd a fedett, a nemzeti sportuszoda. Onnantól kezdve, hogy a nemzeti sportuszoda megépült, a magyar válogatott olyan előnybe került az ellenfelekkel, elsősorban a németekkel szemben, annyival többet gyakorolhatott, hogy ennek oroszlán része volt az 1932-es olimpiai bajnoki címben. Az 1928-ban elveszített olimpia részben mindenkit rádöbbentett arra, hogy itt egy egészen más jellegű felkészülésre lesz szükség, és ennek volt az egyik alapfeltétele a fedett úszoda, amiért Komi bácsi, mert így hívták Komjádi Bélát, dacára annak, hogy amikor elvitte az agyvérzés, akkor még nem volt 41 éves sem, még a 41-et sem töltötte be. Tehát Komi bácsi az első vonalba harcolt ezért is.
2: Egész pontosan, hogy a magyar vízilabdasport úttörőjeként 1933. a március 5-én 41. születésnapja előtt pár nappal valóban agyvérzés következtében hunyt el. Azt mondod, hogy az amszterdami olimpián az elvesztett aranyérem, vagy az, hogy nem lett aranyérmes a csapat, az nagyon kellett ahhoz, hogy utána valami újítással meglegyen az aranyérem, de milyen út vezetett akkor a 3 EB aranyérem után egészen az olimpiai bajnoki címig?
3: Az az elképesztő új edzésmódszer, amit Komjádi bevezetett, hogyha analógiát keresek a futballba, akkor Tóth Potya István volt az első professzionális futballedző Magyarországon, nagyjából ugyanebben az időszakban, nem véletlenül beszéltem bevezetésképpen az általános magyar testkultúra fejlődéséről, és ugyanezt megtette Komjádi Béla. Tehát például előtte nem voltak tornatermi edzések, erőfejlesztések vízipólósoknak. Ő, Komjádi Béla, ezt is megtette. És emellett a napló jegyzeteiben vannak olyanok, hogy az egésznapos feladataim 7. sorába beírja, hogy téli kabátot venni X-nek, mert jön most már a rossz idő, és neki nem lesz rá pénze. Ennyire figyelt a játékosaira, a szegényebb játékosaira és mindenkire. Elhunyta után döbbenetes emlékezést írt róla a Nemzeti Sport, majdnem 2 teljes oldalban, és csak az utolsó napját, hogyha felelevenítette az újsága egy mai olvasó számára, az mindent elmond arról, hogy Komjádi élete a magyar vízilabdasport volt, és az édesanyja. Érdemes egy pár mondatot szentelni ennek, hogy...
2: Idézzel belőle mindenképpen, mert valóban tanulságos.
3: 1933. március 4-e szombat volt az utolsó teljes munkanapja neki. Délelőtt a Magyar Úszó Szövetség elnökségének tagjaival Albrecht királyi hercegnél vizitált, és az elnökségi tagokkal távoztában nagyon elégedetten állapította meg, hogy jól halad a magyar úszósportnak az ügye, sikerült eredményeket elérniük, egyeztették a következő heti tárgyalások időpontját és a programpontokat. Ezután ebédelt egyet Dinnyi és Lajos kollégájával, hogy ebéd közben is tudjon dolgozni, majd hazament, mert következett az a rituálé, amelyet egyébként, amikor csak itthon volt Budapesten, akkor soha nem engedett volna el, betegen fekvő édesanyját szórakoztatta. A mama 71 évesen gyakorlatilag maga tehetetlenül feküdt itthon. Árva gyerekként nőtt fel Komjádi, a édesanyja nevelte fel az 5 gyereket, és amit tudott, ezt ő igyekezett visszaadni neki. És vissza is adta, sajnos csak 41 éves koráig. Miután megvolt ez az otthoni kötelező vagy szokásos vizit, akkor megérkezett a válogatott edzésére este 6-ra a fedett uszodába, immára a Nemzeti Sportuszodába, ahol levezette a válogatott, a magyar férfi vízilabda válogatott tréningét, majd utána ismét Dinnyi és Lajossal vacsorázott, hogy megint megbeszéljék az aktuális feladatokat. Ezután még vacsora után bement az Úszó Szövetség irodájába, Homondai Márton titkárral a hivatalos ügyeket egyeztették, majd beszélt a Nemzeti Sport munkatársával, hogy este 11-kor találkozzanak egy Andrássy úti kávézóban, mert ott még este 11-kor adott volna egy interjút.
2: Erre is figyelt meg, hogy akkor már akkor el kell adni a sportágat. Igen.
3: Erre sajnos már nem került sor, mert este 4:10 körül rosszul lett. Orvost hívtak hozzá, a mentőorvos 350-es vérnyomást diagnosztizált, azt mondta, hogy 30 éves praxisában ilyen nem volt. Komjádi magához tért, és nem akart kórházba menni, mert tovább akar dolgozni, de hát akkor már ugye nem volt választási lehetősége. Az éjszaka folyamán a kórházban még egyszer tért magához, akkor megint dolgozni kezdett azonnal, és a ágya körül állóknak annyit mondott, hogy mondjátok meg Balogh doktornak, hogy nem tudok elmenni a megbeszélésre holnap sem. Ezek voltak az utolsó szavai, másnap reggel elhunyt.
2: Egyébként még érdekelne az is, amit már utaltál rá, illetve amit elmondtál, hogy bizonyos a légstopp bevezetése, szóval Komjádi Béla vagy Komi bácsi, az újító, hogyan találta ezeket ki, mert azért itt meg kell különböztetni talán 2 vízilabda stílust is, hogy a németek volt az egyik oldalon, a németek stílusa, és aztán jött Komjádi Béla ezzel a sok újítással.
3: Aztán jött a mi finesse stílusunk. Úgy kezdte ő a vízilabdát oktatni, hogy 1916-ban, amikor egyébként éppen a háborúból a rehabilitáció miatt hazajött, akkor látta, hogy az Erzsébet híd pesti hídfőjénél gyerekek úszkálgatnak, belülük létrehozta az MTK gyerekcsapatát. Már elkezdte tanítgatni őket, annyira vigyázott ezekre a gyerekekre, és annyira a klub kötődésüket meg akarta határozni, hogy úgy döntött, hogy egy MTK futballmeccsre kiviszi őket, és amikor a klubtól nem kapott belépőket a gyerekeknek, akkor az egész társaságot átvitte a 3. kerületnek a csapatába, és a 3. kerületben őrült munkába kezdett, aminek eredményeként 1923-ban és 24-ben a kerület bajnok lett az akkoriban egyeduralkodó Ferencváros előtt. Tehát nagyon rövid távon nagyon nagy eredményt ért el, mert egyébként játékosnak sem volt utolsó. Már amikor sérülten is még beszállt pólózni, volt olyan meccs, amit a Fradi 9-4-re nyert meg a kerület ellen, és hátvéd létére a kerületnek mind a 4 gólját ő dobta, Komjádi Béla.
2: Azt is olvastam itt a korabeli újságokban, hogy a mozgó stílust, a mozgó játékot azt a németek hozták be, mert hogy sokáig, szó szerint idézem, hogy a háború előtt jó vízilabdázó vagy jó vízipólózó, vagy akkor írták, az volt, aki messziről tudott élesen a kapura lőni, aztán ennyi volt a vízilabda. Dopplerezni tudott, és néha napján egy-egy passzra is vetemedett, elég furcsa ezt a mai vízilabdát, vagy nem tudom, az elmúlt 30-40 év vízilabdáját nézve, meg a fejlődés, hogy ott akkor még csak ezt tartott, hát amikor a labda is más volt.
3: A labda is más volt, meg valóban az egy állójáték volt alapvetően a póló. Tehát
2: igen, most a rádió hallgatók így tudják legjobban elképzelni, igen, hogy az, amiről beszélünk itt az 1920-as, 30-as években, az bőven álló.
3: Aki gyerekkorában játszott rugós focit, az tudja, hogy milyen rögzített játékosok voltak. Nagyjából nem véletlen ez a kifejezés, hogy állóbek is abból az időből származik. Volt állóbek, meg úszóbek. Hát ma már érdekes lenne, ha lenne állóbek, ma már minden bek úszóbek. De akkor valóban egy statikus, egy abszolút statikus játék volt a vízilabda, támadóidő nélkül, tehát hogyha egy csapat birtokolt a labdát és ügyesebb volt, akkor idézőben lenyelhette, és az egész meccsen a labda birtokában lehetett, és őrizhette az eredményt. És aztán ezt a játékot reformálta meg alapvetően a magyar válogatott Komjádi Béla és az ő felfedezettjei, mert a későbbi olimpiai bajnokok közül Keserű Alajos, Keserű Ferenc vagy Homonnai Márton egyértelműen az ő felfedezettje volt, az ő játékosa volt, ő kísérte végig a pályafutásokat, de minden idők egyik legnagyobb pólósa, német James és német János is úgy beszélt Komjádiról, mint gyakorlatilag a szakmai nevelőatyáról. Ugye német James volt az, aki szerveztünk annak idején egy szavazós játékot a minden idők legnagyobb magyar pólósairól, és a végeredmény az volt, hogy első Faragó Tamás, második Kásás Tamás, harmadik Gyarmati Dezső, tökéletes végeredmény, de felhívott egy öreg úr, és azt mondta, hogy akik szavaztak, azoknak fogalmuk nem volt. Német James volt minden idők legnagyobb játékosa. Egy poént talán megér, hogy az 1936-os német-magyar meccs előtt a berlini olimpián a németek mondták, hogy kín lesz a meccsen Hitler, és ez nekünk egy gól pluszt jelent. A magyarok megmondták, nálunk meg itt lesz német James, és nekünk ez két gól pluszt fog jelenteni.
2: El is dőlt így a mérkőzés.
3: El is dőlt így a mérkőzés, igen, igen, igen. Nos, tehát német James is Komjádit tartotta mindenek felettinek.
2: Egy nagyon érdekes idézetet hoznék, ez az emberi oldalát is kiemeli Komjádi Bélának. A legfontosabb, ma is megszívlelendő egyik tanácsa így hangzott, ne vitatkozzál sem a bíróval, sem a társaiddal, sem az ellenfél játékosaival, és most jön a lényeg, hogy miért. Mert ha bíróval vitatkozol, az kiállít. Ha a társaiddal az egyenetlenséget okoz, nevezzük talán még belső feszültségnek, és én a mai szóhasználata próbálom így lefordítani, és ha pedig az ellenféllel veszekszel, ő gólt dob, amíg te beszélsz, hát ez meg logikus. Nagyon okos ember lehetett Komjádi Béla így is.
3: Nagyon okos ember lehetett, és hogyha a hallgatók a világhálón sokat böngésznek, akkor megtalálhatják azt a képet, amelyen az 1932-es Los Angeles-i olimpián a magyar csapat oda gyűlik a vízben a parton álló Komjádi köré, aki a szünetben magyaráz nekik. Azok a tekintetek, azokat érdemes megnézni. Azokban amennyi értelem, amennyi érzelem egy pontra szegeződve, mindenki úgy nézi Komjádit, mint akinél ott van a bölcsekköve, és most elmondja, hogy mit fog csinálni, és mit kell csinálni. Az a kép az egy olyan kompozíció, pedig fotó, mint egy klasszikus festmény, mint mondjuk a Horáciuszok esküje, hogy minden egy pontra mutat, és az egy pont az Komjádi Béla. Úgy, hogy szinte csupa világklasszis nézőt a vízbe. Tehát döbbenetes lehetett, amire ez az ember képes volt, mentálisan is, meg egyébként munkatempóba is, amikor megint érdemes talán szó szerint most idézni pár mondatot a halála utáni napon a Nemzeti Sportnak a nekrológiából. Ennek a tragédiának bekövetkezésétől régen féltettük őt magát, féltettük magunkat, a magyar úszósportot, az egész magyar életet. Pihenés nem tűrő munkaszomja erősebb, épebb szervezetet is megörölt volna. Kora reggeltől éjfélen túl, sőt a hajnali órákig is talpon volt. S magánügyeit, egészségét semmibe véve a közügyekért, elsősorban mindig a sportért dolgozott. A rokkant lábával, a testében három golyószilánkkal, hihetetlen vérnyomással, a kíméletre folyton rászoruló szervezettel hajszolta magát, pihenés és megállás nélkül a nagy célok felé, amiből neki semmi, de semmi anyagi vagy más földi haszna nem volt. Nem vonzották a címek, a pozíció. Nem pályázott a népszerűségre sem, csak annyiban, hogy hasznát vehesse az úszó sportért történő kopogtatásoknál. Nem vágyott társadalmi kapcsolatokra. Nem élt jól, aszkéta, fanatikus volt. Nem vigyázott magára. Aggódva bocsátottuk már tavaly útra az olimpiai izgalmai és a három hónapos út fáradalmai közé. De valami szent, megtartó és konzerváló láng fűtötte és átsegítette a kríziseken. S meg tudta koronázni hatalmas munkáját az olimpiai babérral. S tudott otthon szerezni a magyar úszósportnak.
2: Kíváncsi lennék egy személyes kérdést, te azért kemény DNS-el, hogy a három olimpiai aranyérme szerző férfi vízilabdavágott a szövetségi kapitányával, egyik állandó szakértőnkkel itt a Nemzeti Sportrádióban, ahol most a bajnokok extrában Komjádi Béláról, a vízilabda atyáról beszélgetünk, szóval egy kemény DNS-nek biztos szintén van véleménye Komjádi Béláról, ő is olvasott sok történetet, kíváncsi lennék, hogy ő mit hasznosított ebből a tudásból a évtizedekkel később.
3: Dénes is karizmatikus alakja a magyar pólónak. Hogyha azt mondjuk, hogy az első aranykor volt Komjádi féle időszak, a második az 50-es évek, a harmadik a 70-es évek, akkor egyértelmű, hogy a negyedik az Kemény Dénes nevéhez fűződik, tehát ahogy a rómaiak mondanák, ő nem a második, hanem a negyedik honalapító, de tulajdonképpen az, ahogy az édesapja által az utánpótlás korosztályokban győzelmet győzelemre halmozó fiatalokkal berobbant a felnőttbe, és megint valami egészen másra volt képes, mint a korábbiak, aki megint soha nem, Dénes soha nem magára gondolt. Ha magára gondolt volna, akkor nem nyerjük meg meggyőződésem a 2000-es olimpiát, mert akkor a jugoszlávok elleni elődöntőben nem rizikozta volna meg a kapuscserét a harmadik negyedben, mert hogyha akkor bukunk, akkor mindenki azt mondja, hogy nem normális a kapitány. Hogy lehetett a Kozolit lecserélni? Ő nem magára gondolt, hanem hogy ezt a meccset valahogy meg kéne nyerni, behozta Kószhetta a zöldfülű Szécsit, Szécsi gyakorlatilag egy gólt kapott, egyébként szétvédte magát, és ennek köszönhetően nyertük meg az olimpiát, akkor még csak az elődöntőt, majd az olimpiát. Tehát Dénesnek is voltak olyan intuíciói, olyan irracionális tudása, ami csak a nagyon nagyoknak van meg, és nyilvánvalóan ez jellemezte Komjádi Bélát is.
2: Azt is említetted, hogy például az akkori vízilabdázók erőnlétét, hogy növelje, elvitte tornaórákra, testnevelés órákra, de box leckéket is adott neki. Azért elég érdekes, hogy akkor még a vízilabda azért nem hiszem, hogy olyan kőkemény sporták volt, bár a vízben azért ütögethetik egymást az emberek még 1932-ben is, mert aki már próbálta azt, hogy egy labdával a vízben egyáltalán fennmaradni, oké, hogy nekik ez volt a foglalkozásuk, de nagyon nehéz. Tehát ugye süllyedsz, ha valaki kicsit meglök, akkor már víz után, meg levegő után kapkodsz, illetve a vizet próbál nem lenyelni, tehát azért nem lehetett akkor sem könnyű, még ha álló vízilabda volt. Szóval ez a sok ötlet, meg az utánpótlással való foglalkozás, amit itt Kemény Fecsóbán is ugye mondta a Kemény Ferencre, Kemény Dénes kapcsán, ezek honnan jöhettek, hogy így kipattant a fejéből minden, mert azért előtte példája nem nagyon lehetett.
3: Nem, példája nem lehetett, és éppen ez az, hogy ennek szentelte az életét, meg mondom az anyukájának, de mivel nem lehetett családja, ezért az ő gyerekei, az ő tanítványai voltak. Egészen elképesztő áldozatokra volt képes a magyar úszósportért, a magyar vízilabdaért, de akár ismeretlenek ért, mert egy hihetetlenül jó ember volt, de ezt a jóságát igyekezett titokba tartani. Ez nem egy hivalkodó jóság volt. Egy ízben például roppant megharagudott egy újságíróra, aki megírta róla, hogy az egyik hóvégén néhány napon keresztül nem tudott vacsorázni Komjádi Béla, mert 50 pengője maradt a hóvégére, de azt egy számára abszolút ismeretlen, hajléktalan embernek oda ajándékozta, ezért onnantól a hátralevő napokra nem volt pénz, és gondolta, hogy ezt majd kibekkeli. Felügyelőbizottsági tag volt az úszoda építésnél, és ezért felvette a pénzét, mert ezért pénzt járt, de azt a pénzt soha nem tartotta meg magának, hanem nézte a tanítványait. Kinek van szüksége az egyetemi tanulmányokhoz valamiféle ösztöndíjszerűségre, pótlásra, kinek van szüksége orvoshoz, pénzre, ahogy már említettem, kinek kell venni egy téli kabátot, az egész élete körül forgott, ez persze még csak a szándék volt, ami önmagában kevés lett volna, de mellé megadatott neki a képesség is.
2: A légstop szó az mit is jelent? Mert ugye mai vízilabdában már ez egy bevett szokás, de hogy akkor tényleg hagyták a labdát, hogy beleessen a vízbe, úgy passzolgattak?
3: Hát gyakorlatilag éppen az, hogy megszáradhatott a labda a vízbe, ahogy azt így mondták, tehát olyan technikára tettek szert a játékosok, a vízben tudtak, a víz fölött úgy tudtak egymásnak passzolni, hogy egy akció közben kézről kézre járt a labda, és megszáradt a labda.
2: Ez a légstop, mert hogy a többiek előtte meg csak néha úgy passzolgattak, ahogy
3: tudtak. És hogyha a vízre esett a játékos előtt a labda, akkor így járt, felvette a vízről. De hát nem kell mondani, hogy a két sebesség között azért mekkora különbség, hogy a védelmet mennyire kiszolgáltatottá helyezi az, hogyha gyakorlatilag kapásból adogatnak és kapásból lőnek a játékosok.
2: És hogy erre nem voltak felkészülve, tehát amikor ez először kialakulhatott, akkor nagyon-nagyon tátva maradt a szájuk, meg hát felelő, hogy kapták a gólokat, hogy hoppá, ez egy más dimenzió, más sebességfokozat.
3: Persze, hát ez ugye ilyenkor jó futball hasonlata, mert nyilván a hallgatók számára az a legközérthetőbb. Tehát, hogyha van egy csapat, amik úgy épít fel a támadását, hogy a előreadott labdát valaki leveszi, még egyet igazít rajta, aztán belsővel tovább passzol, az is egy dolog. De a másik az egyérintős lyukra futós akció, amikor kényszerítőkkel megbolondítják az ellenfelet, hát körülbelül ezt az egyérintős vízilabdát kezdte játszani a magyar válogatott.
2: Mit történt utána, Komjádi Béla halála után, hiszen ahogy említettük, nagyon fiatalon elhunyt. Mit adott ő a magyar vízilabda sportnak? Mit lehetett ebből aztán hasznosítani később?
3: Hát szerencsére, akiket felnevelt, azok még 1936-ban is olimpiai bajnoki címet nyertek. Sőt, Európa bajnoki címeket is nyertek folyamatosan. A létesítményhelyzete a magyar vízilabdának és a magyar úszósportnak kiugró volt, mert az 1920-as évek második felében előbb a császárúszodát adták át, majd a nemzeti sportuszodát, ugye a Hajós Alfréd által tervezett nemzeti sportuszodát. Tehát ilyen létesítményeik akkor a vetélytársaknak nem voltak. Úgyhogy megvolt a megfelelő emberanyag, megvoltak az uszodák, megvolt a vízfelület, megvoltak az edzők, egy nem volt, Komjádi Béla nem volt, nem lett többé.
2: a beszélgetés végén azért elevenítsük még fel, hogy Komjádi Béla és Kemény Dénes között kik voltak, vagy kit kell kiemelni a magyar vízilabda edzők közül?
3: Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert ugye egy olyan vízilabda edzőnk volt, aki játékosként és szövetségkapitányként és olimpiai bajnoki címet nyert, ő Gyarmati Dezső, és van egy olyan edzőnk is, aki nem nyert ugyan soha olimpiai bajnoki címet, de nyert két Európa bajnoki címet a csapattal, az egyiket a budapesti EB-n, és azt mondták, hogy akkor játszott a legszebben a magyar válogatott, az 1950-es évek második felében, ez Lemhényi Dezső volt, Butykó bácsi, de természetesen annyi karizmatikus alakja meg figurája van a magyar pólónak, és még nem is feltétlenül csak szövetségkapitány posztán. Gondoljunk arra, hogy Kárpáti Gyurika soha nem volt szövetségkapitány, csak segítője volt Gyarmati Dezsőnek.
2: És aztán a későbbi legendás, ugye 76-os olimpiai csapat a Gyarmati Dezső vezetésével, ő volt a szövetségkapitány, de hát ez a faragóféle generáció, akik aztán jöttek, Gerendás György, Faragó Tamás edzőknek.
3: Akik aztán edzőként se voltak akárkik, ugye Gerendás Györgynek nem adatott meg, hogy szövetségkapitány legyen, de amit akár a BVSC, akár az Eger csapatával művelt, az első osztály bajnoki címek az egészen elképesztő volt. Valami rejtés okból Faragó Tamás sem volt férfi kapitány, de női szövetségkapitány volt, és e minőségében világbajnokságot, Európa bajnokságot nyert a csapattal. Annak a 76-os csapatnak volt a játékos, a Horkai György, ugye, aki viszont volt szövetségkapitány, kiváló kapitány volt, ő Pehére gyengébb anyaggal dolgozhatott, mint később Kemény Dénes.
2: Mert és pont őt váltotta Kemény Dénes.
3: És a két legfontosabb világversenyén a Horkai érának, mert azért lehet Horkai éráról beszélni talán, az 1994-es VB-n és a 96-os olimpián is elveszítette a kulcsmeccset a csapat, tehát nem nyert érmet.
2: Akkor egy kis olasz fóbiánk volt emlékeim szerint, akkor nem annyira ment az olaszok ellen.
3: Így van, ahogy mondod, az atlantai bronzmeccset is az olaszokkal szemben veszítettük el, és hosszú éveken át keresztül nem tudtunk nyerni az olaszok ellen, és aztán először tétmeccsen éppen Kemény Dénessel az 1990-es sevillai EB negyed döntőben, ha úgy tetszik, ahogy a Kemény éra megszakította az olasz győztes sorozatot meg a fóbiát, úgy jóval korábban a Komjádi éra is ezt a német fóbiát szakította meg.
2: Zárásként még egy gondolat Komjádi Bélának az anyukájához való viszonyáról.
3: És Komjádi Béla annyira kötődött az édesanyjához, és a beteg 71 éves, ahogy akkoriban írták, szélütött anyóka hozzá, hogy Komjádi halála után nem is merték megmondani a mamának, hogy mi történt. Szóval Béla hirtelen útra kelt, túrára ment a válogatott csapattal, nem volt ideje elbúcsúzni sem, egy ideig ezzel próbáltak időt nyerni, mert egyébként egészen jellemző, ahogy leírták a korabeli kollégáink, hogy az egész nap rohanó, diktáló, vezér típusú Komi bácsi délután visszavedle gyerekké, amikor pár órát az anyukájával tölthetett. És különféle játékokat talált ki, hogy szórakoztassa mozdulatlan édesanyját. Amikor pedig elindult a csapat a Los Angeles-i olimpiára, a búcsúzáskor ennyit jegyzett meg sírás a görbült szája. Nehezen megyek el 4 hónapra, mert a mamám már másfél év óta fekszik. Az orvosok tartják benne a lelket. Lehet, hogy mire hazajövök, már nem is fogom látni. Vagy pedig ő vár engem hiába haza. Pedig de édes a kicsi maminkó.
2: Komjádi Béla volt, és a vízilabda központi téma. Komjádi Béla 1892. március 15-én született, az MTK-nál úszott és vízilabdázott. Az első világháborúban súlyos szomlövés érte, ez egész testében megmaradt, a 3-4 szilánk, és a szilánkok miatt már nem folytathatta tovább a pályafutását, ami a lényeg. 3 Európa-bajnoki aranyérme után 1932-ben az ő szövetségi kapitánykodása mellett Los Angelesben olimpiai aranyérmet szerzett a magyar férfi vízilabda válogatott. És ahogy említettük, a magyar vízilabdasport úttörőjeként 1933. március 5-én 41. születésnapja előtt pár nappal agyvérzés következtében hunyt el Komjádi Béla. Az elmúlt fél órában Balai Attila mesélt Komjádi Béláról érdekességeket, és legközelebb is jelentkezünk a Bajnokokban hétköznaponként 12 órától viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszfosztott előnye, bírja majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsíró magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Szilvia vagyok. Kétszeres olimpiai bajnok kajakozó, kilencszeres világ és háromszoros Európa bajnok. A bajnokok mai vendége Kőbán Rita. Menjünk vissza a kezdetekhez, egy olyan családban nőttél fel, ahol 5 lánygyermek volt, és te voltál a legkisebb. A kajaksport egy olyan terület volt, ahol ki tudtál tűnni a többiek közül?
2: Jól látod, volt ilyen, de ez 12 éves koromban jött. Tehát én az 5. kislány, már nem jutott annyi energia. Én mindig mindig a használt ruhát kaptam. Mondjuk, hogyha edzésről időben hazaértem, akkor volt még főttétel, ha késtem, akkor vajas kenyér, ha nem, akkor még az sem. De mindig azt mondták, hogy bezzeg a nővéred, ezt jobban tudja, azt jobban tudja. Na de amikor lementem, mert az edzője szólt a 4-es számú nővéremnek, hogy vigye már le, ha van egy húga, akkor lementem, és egyszerűen csak hallottam egy fél évre rá egy edzőtől, hogy a Kiskőbán tehetséges, mert már sokszor elmondtam, de nagyon fontos volt ez a mondat. És bár nem akarták, hogy meghalljam, de nekem nagyon jót tett. És végre valami, amiben jobb tudok, vagy legalább olyan jó tudok lenni, mint a nővéreim. És akkor mindig 4-es tanuló voltam, tehát azzal nem volt ennyire gond, de mindig jobbak voltak mindenben nálam.
1: És ez egy ilyen dacot szült benned?
2: Csak a levetett cuccokat kapja az ember, a megjegyzést, hogy a nővéred ezt is, az iskolába is, tehát nincs ezzel gond, de valahogy ez a boldog tudatlanság, ez egy kicsit azért ezt csökkentette, nem dac volt bennem, csak egy öröm, hogy végre valamiben jobb tudok lenni. Úgyhogy én nem olimpiai bajnok akartam lenni, én 12 évesen kezdtem kajakozni, és egyáltalán nem, hanem csak a társaság miatt, a lehetőség miatt, no és szerettem nyerni. Az viszont már szerintem egy született történet volt, hiszen 5-ként azért már, meg fiúnak vártak, meg szóval nem volt egyszerű a testvéreimmel sem, és aztán ott megtaláltam azt, amit én kerestem, hogy ott ki tudok mondakozni, és mivel sikerélmény volt rögtön, már az elején, ezért én úgy gondoltam, hogy én ezt szeretném sokáig csinálni, de a társaság, a versenyek, nem akartam én olimpiai bajnok, nem pénzt akartam vele keresni, amit kaptam, kalória pénz volt, akkor nagyon, azt mindig lovaglásra költöttem, minden vasárnap elmentem lovagolni üllőre, és az összes pénzemet arra költöttem, nagyon jó volt, de az is egy veszélyes dolog.
1: És akkor a korosztályodban mivel tűntél ki? Mondtad, hogy ez a folyamatos nyerni akarás nem volt még akkor benned, de a technikád volt jó, a mentalitás, az edzés munkád.
2: Az megvolt, csak nem ez a, nem úgy volt a görcsös bizonyítás, hogy már pedig én már most arra készülök, hogy olimpiai bajnok leszek. Semmi ilyet nem tettek rám, magam sem, senki, a szüleim se senki. Amit az a családomtól hoztam, az a nagyfokú önállóság, úgyhogy azért, amikor 12 évesen nem tudtam fölkötni a hajót a hajószállítóra, akkor azért az edzőm mondta, hogy akkor ezt old meg, nem érdekel a nyomorod, old meg, és akkor meg kellett tanulni. Tehát mese nem volt. Ma meg a 16 éves fiúk nem tudnak egy csavart becsavarni. És csak így nézek. Na szóval más világ volt, ott is azért kellett önállónak lenni. Az önállóságot, a dönteni tudást, a némi intelligenciát azért hála jóknak meg tudtam menteni. És az odafigyelést, meg a nem én vagyok az egyetemi professzor, de jók a meglátásaim, jók a koncentrációm, és nagyon, nagyon akartam. De én nyerni akartam, és a következő versenyt megnyerni, és nagyon szerettem dolgozni. Tehát nálam nem volt az probléma, állandóan beteg voltam, mert mindig edzésre jártam szombat-vasárnap, tehát nekem nem volt pihenőnap, nagyon sokat dolgoztunk. Úgy jöttek is az eredmények. Csak aztán egyszer nagyon beteg lettem, és akkor ott egyesületet váltottam, és akkor utána megint jöttek az eredmények.
1: Viszonylag fiatalon, 19 évesen bekerültél az olimpiai csapat keretébe, viszont jött az első pofon talán az életedben, ugye 1984-ben az a döntés született, hogy a magyar válogatott nem vesz részt a Los Angeles-i olimpián. Hogy élted meg ezt?
2: Addig nem nagyon sikerült senkinek, hogy legjobb ifiből legjobb felnőtt legyen, úgyhogy több számot indultam volna én is Los Angelesbe, nem tudtam még, hogy mit veszítek. Én láttam Vaskuti Istvánt sírni a Dunavarsányi edzőtáborban, egy televízió volt, lent az ebédlőben, mindenki ott összegyűlt, és van, akinek az az egy esélye volt. Én fiatal voltam, én mondom, jó, akkor majd legközelebb. És legközelebb megtudtam, hogy mit veszítettünk, de volt, akinek már nem volt esélye rá. És igen, elmaradt, tehát valószínűleg több érmem lett volna, mert ott nagyon jól mentem abban az évben. Én nem is tudom, hogy, tehát tényleg most beszéltem az akkori edzőmmel, hogy azért ezek kellettek azok a buckafutások, mert szóval nem volt egyszerű, de valahogy úgy jött. És a következő az, az volt, amikor ez a korszak, ez úgy egy olyannal, hogy nem én voltam a legjobb egyes, és én hát teljesen ki voltam akadva, és úgy éreztem, hogy akkor most kell tovább lépni, és ez volt 90-ben, és akkor kerültem Kati nénihez.
1: Még visszatérhetünk 1988-ra, ugye a szőuli olimpia volt az életedben az első olimpia. Hogyan készültél rá ahhoz képest? Milyen eredményekkel zártatok? Ugye a kajak négyes ezüstérmes lett, te pedig egyéniben negyedik. Szóval, hogy emlékszel vissza?
2: Hát az maga a csoda volt, az tény. Voltunk elő olimpián is, az is csoda volt, de az olimpiára utazásnál nagyon száraz volt a levegő, meg akkor még ezt a jetlag nevű dolgot nem ismerték, úgyhogy jó, masszív torokgyulladást összeszedtem. Na ott egy olimpiai érmembe került az, hogy megtanultam, hogy én mindig vizes kis törölközővel vagy zsebkendővel az orromon utazok bármilyen repülőúton, a legkisebben is, mert hogy annyira kiszáradt a nyálkártya, hogy teljesen beteg lettem. Tehát semmi bajom nem volt, nagyon jó formában voltam. Ez a negyedik hely az ennek köszönhető, két nappal vagy mikor volt később a négyes döntő, ott meg már 100%-os voltam. Vannak nagy tanítások az életben, azért szoktam elmondani nagyon sokszor, hát a tanul belőle valaki, és ha hajlamos erre, akkor nyugodtan egy ilyen kis zsebkendő, amit állandóan vizez, és meg van oldva. Maga egyébként csoda volt, tehát megélni a teljes olimpiát, és megélni azt, hogy érmesek is lehettünk, de mi mindig az NDK-s korszak, meg a szovjet korszak volt, tehát nyerni valószínűleg nem tudtunk volna akkor sem.
1: De mindenképpen betegség dacára ez egy jó élmény, és egy jó első tapasztalás volt olimpia téren.
2: Hát igen, nagyon sajnálom, hogy lemaradtam a dobogot, tényleg 5 centi. Mondjuk azt a hölgyet pár évvel később doppingolás miatt eltiltották.
1: És akkor még nem volt az a rendszer, hogy vissza
2: hát menőleg. Nem, akkor még megkapod? Nem volt ugye rendszerváltás 89-90-ben, úgyhogy azért ott volt egy-két érdekes dolog. Ez van, nem tudok mit csinálni. Megy az élet tovább, úgyhogy megpróbáltam még egyszer.
1: Ment az élet tovább, ugye Barcelona olimpia előtt, 25 évesen nagyon sok változás történt az életedben, pont a már említett vegetáriánus életmódra való átállás. Akkoriban azért még nem tudtunk szerintem erről olyan sok mindent, mint
2: hát
1: ma.
2: Semmit.
1: Körülbelül a rántott sajt és rántott karfiol étrendben kimerült
2: gomba,
1: ez az egész. Rántott
2: gomba lírcsát.
1: Igen, és akkor szerintem nagyon sokan feltették azt a kérdést, hogy egy ilyen iszonyú fizikai aktivitást és erőfeszítést igénylő sportoló hogyan tud hús nélkül hasonlóan jó teljesítmény nyújtani?
2: Ugye nekem kezdődő vastagbélfekélyem volt, és akkor mondta az orvos, hogy vagy szedjek gyógyszert, vagy ne egyek húst, nem szedhettem gyógyszert, még C-vitamin sem volt egy máj nagyobb adásom még az első edzőváltás okán, úgyhogy nagyon kellett vigyázni a májamra, meg úgy mindenre. Oké, akkor mi a megoldás, ne együnk húst, és ha én csinálok valamit, akkor azt rendesen egyik napról a másikra el, és három héttel ezután jött a mentális váltás is, ahogy kicsit tisztul az ember, nekem nagyon jó volt. Ma már tudom, hiszen vizsgálatok vannak erre, hogy milyen étkezési típusba tartozik, van, aki a fehérjét emészti jobban, én szénhidrát, sőt, olyan nagyon durván szénhidrátfüggő, szélsőségesen szénhidrátfüggő, meg, illetve az a típus vagyok. Magyarán ösztönből ráéreztem, hogy nekem ez jó. Uh-huh. Ma már tudjuk így 25-35 év után, hogy lehet ezt megvizsgálni, hogy valakinek jó-e vagy nem. De mivel egy kifejlett szervezet voltam, a izomzatom megvolt, tehát nem volt, viszont az összes betegségem elmaradt. De az összes. És nem, hogy annyit dolgoztam, kétszer annyit tudtam dolgozni, viszont sokkal gyorsabban regenerálódtam, mert nem volt bennem méreganyag. És ezek a mai húsok, azért lássuk be, ezek még rosszabbak, mint amik akkor voltak. Igen. Úgyhogy nem szeretnék hittérítő lenni, ha valaki úgy érzi, próbálja ki. Nekem mindig Kóshuber a szívem csücske most, mert hogy ő is azért vegetáriánus volt, meg most is azért nagyon módjával. Szóval, hogy úgy nőtt föl, úgy érte jó eredményeket, én is, és nem kötelező, érdemes kipróbálni. Nekem a másik, ami még akkor abban jött, a buddhizmus, és a kettő jól összetudott. Hát kíváncsi voltam, hogy milyenek a világvallások, meg vagyok keresztelve, tehát minisztráltam mindent, ahogy kell, bibliaórát, tehát minden volt, és akkor kíváncsi voltam, hogy mi van még ezen kívül, és akkor így maradtam meg, ez egy gondolkodásmód inkább, és nagyon sokat segített a mentális felkészülésben, hogy mit miért csinálok, bár nehéz, ugye az egóról szól az élsport, a buddhizmus meg pont arról, hogy csak azt ne, de annyi minden megértést adott másban, hogy ezt, hogy jól betudtam, hogy nem mást akarok legyőzni, akkor magamat. És de onnantól kezdve megváltoztattam a célt, és volt értelme, volt lehetőség, be tudtam illeszteni, és mentem tovább az utamon.
1: De ez az egész életedet jellemzi, nem? Hogy folyamatosan próbálod, hogy mi a jó neked, hogy különböző módszereket, és ugye például a vegetáriánus életmóddal kapcsolatban akkor még nem volt olyan szakirodalom, semmi, tehát akkor semmi. Saját magadnak kellett kitapasztalni, igen. Hogy mi a jó, mit kellened, hányszor kell lenned?
2: Uh-huh. Hát volt, hogy évekig, hát hónapokig csak körekten éltem, ugye azt mondjuk az edzőtáborban a déli gomba pörkölt, az nem biztos, hogy jó volt. Tényleg csak köreteken éltem, versenyeken szinte mindig, mert ott csak hús volt, úgyhogy uborkán meg krumplin versenyeztem, Európa-bajnokságon fogytam 4 kilót, de nyertem. Uh-huh. Viszont aztán az idővel ez jött az irodalom is, meg én is elkezdtem figyelni magam. Úgyhogy ahogy a rendszerváltás megvolt nálunk, onnantól azért kicsit jobban kinyílt a világ, de nagyon sokáig még. Tehát azért a Dunavarsány edzőtáborban külön főztek már nekem a végén, olyan édesek voltak. Tehát amiben tudtak, segítettek, de én maradok már ennél.
1: És hát bevált szokásokkal nem is kell változtatni, igen, úgyhogy ez igen. Abszolút.
2: Meg a tudatosság jó, is uh-huh. megvolt mindig, tehát hogy azért születsz, hogy tanulsz. Vagy nyersz, vagy tanulsz, nem veszítesz. Hogy ezt érdemes jól csinálni, tehát ezt az életnevű játékot, ha már egyszer itt vagyunk.
1: Főleg, hogyha jönnek a jó visszajelzések, tehát akkor egy visszaigazolás, hogy jól csinálod, nem?
2: Igen, tudod, azért olimpiai bajnok nem mindenki lehet, igen. Azért azt azért hozzá kell tenni, annak nagyon nagy ára van, nagyon sokat kell dolgozni. Viszont, ha megkaphatod, a lehetőséget próbáld meg, tehát ragad meg a garabancánál, és addig csináld, amíg megy.
1: Olimpiai bajnok először kajak négyesben lettél, ugye akkor az olimpia előtt váltottál edzőt, akkor érkezett, ugye?
2: Jó? 2 évvel előtte.
1: Uh-huh. Fábiáné Rozsnyai Katalin. Hogyan találtatok egymásra, és miért volt arra szükség, hogy új edzővel folytasd a pályafutásodat?
2: Hát én először, amikor a Fradiban voltam, onnan ugye betegség miatt jöttem el, a második alkalom meg, hogy úgy éreztem, hogy ott nem tudok tovább fejlődni, nem volt edzőpartner, volt, de mindig megvertem, de valahogy úgy éreztem, hogy megrekedtem, pedig imádtam a Kis Dunát, tehát minden.
1: Spangottó volt akkor,
2: igen,
1: az edzőpartner. Csepelen,
2: igen, uh-huh. igen, a Csepel-Eszében életem legboldogabb időszaka volt, tehát imádtam Csepelen lakni, az egy ilyen kis közösség volt, de úgy éreztem, hogy váltani kell, és akkor indult az első felnőtt csoportja a Kati néninek, a Dónusz Éva, Mészáros Erika. És akkor én és a Cigány Kinga mentünk akkor 2 évvel az olimpia előtt hozzá, és így egy 4-es össze jött. És onnantól kezdve hajtottuk egymást, mint az őrült. Én úgy emlékszem, hogy nem nagyon kellett rám szólni, hogy hajtsak. Tehát vízen minden résztávot én akartam nyerni, úszodában minden távot én akartam nyerni, futásban nem. Tehát azt, hogy be kell látnom, nem vagyok egy 100-ig és 400-ig nem tudnak megverni, de onnantól kezdve, mint a szembe jönnének, úgy mennek el mellettem. Szóval a futótechnikám, meg az a testalkatom, meg semmi nem jó hozzá, de kell futni a kajakosoknak. És ott hajtottuk egymást. És az volt az első olyan generáció, ami másképp gondolkodott, mint az előzőek. Tehát mi már profik akartunk lenni, és dolgoztunk. Tehát ott volt Melod, rengeteg edzőtábor volt, fiatalok voltunk, Kati néni, és tehát vitt a hév minket, és hát nagyon jó volt.
1: Abban az időszakban sokszor volt vita egy 4-es összeállítása körül, viszont ahogy lehetett olvasni a barcelonai olimpia előtt, abban nem volt kérdés, hogy ez a 4 női kajakos az országban a legjobb, és igen. Nekik össze kell ülni.
2: Együtt edzettünk. És én vittem az egyest, az Évivel vittük a párost, és a többiek is ott voltak egyesbe. Tehát nem 3+1 ember ment, hanem 4 ember ment abba a hajóban.
1: Nézzünk egy kis korrajzot. Körülbelül 30 éve már, vagy legalábbis évtizedek óta nem tudtátok megverni az akkori NDK-s versenyzőket.
2: Polgár, lengyel, szovjet, koronja.
1: Azóta már kiderült, hogy az NDK-sok hát nem tiszta, így van. Nem tiszta eszközökkel készültek. Szóval többiek ebben a is. Helyzetben készültetek Barcelonára.
2: Igen.
1: És abban a helyzetben, hogy Gyulai Zsolt és a férfi kajak 4-es címvédőként nem tudta megvédeni az olimpiai bajnoki címét, tiétek volt talán az utolsó aranyérem, ugye a 11-ből. Uh-huh. Szóval milyen lélekállapotban kerültetek oda, és bíztatok-e abban, hogy na most megtörhet a jég, és most igenis legyőzhető ez a német kvartet?
2: Igen, mert jó időt mentünk, tehát bíztunk benne. A másik az, hogy tényleg azt csináltuk, amit begyakoroltunk, és nagyon sok pályát mentünk, nagyon sok megindulni 300-nál, mert eddig mindig a utolsó 100-150 méterre indultak meg, na mi egy új taktika, 200, és ha kell, még az utolsó 50-en is. Egész évben együtt voltunk mindenhol. Nekem az egyes eredményeim azért már biztattak előző évben, tehát ott is 10 centivel maradtam le az aranyról, tehát én nem is tudom, mert ott is megint a sors, véletlen sorsolás, teljesen véletlen, mindig szélső pályát kapok, a legrosszabbat. most már tudom, hogy véletlen volt, és de az, hogy mondjuk valaki az egyesett teljesítményével, vagy a párosa, vagy hogy állandóan egymás ellen versenyeztünk edzésen. És Katinének mindig is ez volt a titka, hogy úgy hajtja egymás ellen a versenyzőket, és aztán mi megyünk is, tehát ott nincs probléma. Tehát nekem egy mondatom volt, ha világ legjobbja akarsz lenni, neked minden résztávot meg kell nyerni, egyet pihenhetsz. És én ezt kőkeményen. Nem is szerettek érte, mert azért ezt nehéz elviselni, hogy állandóan már megint a kőben, már megint a kőben.
1: De edzői szempontból akkor te ideális versenyző típus voltál, ugye?
2: Hogyne, igen, meg vittük a többieket is magunkkal, tehát én is a többieket, ők is a fiatalabbakat, tanítottuk őket. Ma ez már nagyon hiányzik. Tehát ma nagyon hiányzik, hogy rutinos felnőtt versenyzők. Hiába mondtam el, már nem érdekli a fiatalokat. Tehát olyan nehéz, ma már nehéz. Sokkal több a külső behatás. De akkor egy védett környezetben voltunk, Szolnokon a kis PVC padlóburkolóba borított fal, és egy ilyen grozoga fa, ilyen nyári tábor volt, és ott laktunk, és onnan mentünk az olimpiára, és nem volt probléma. Tehát amikor Csepelen voltam, akkor is lejött a csempe a zuhanyba, meg beesett az eső. De nem volt gond, mert szerettük csinálni.
1: Igen, ilyet nem ezen múlt.
2: Nem ezen múlik, nem, pont nem érdekel, csak tudjunk edzeni valahol. Tehát nagyon sokszor befogadtak minket, és tudtunk úszni, mert más úszodát nem találtunk. Szóval, hogy volt segítség, hála a jó égnek, mindig. Tehát valahogy ez a csoda kategória, de mindig, és mi megháláltuk azzal, hogy dolgoztunk.
1: Ugye ez a barcelonai olimpia te pályafutásodban is egy csúcs dolog volt, hiszen a kajak 4-es aranyérmet nyert, ahogy említetted, 10 centivel kikaptál, és ezüstérmes lettél egyéniben, Dónusz Évával pedig párosban bronzérmet szereztetek. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy szigor nélkül, kőkemény edző nélkül van-e eredmény?
2: Régen nem volt divat az engedékenység. Akkor azért sokkal keményebbek voltak az edzők, ma viszont meg már nem lehet olyan keménynek lenni. És ez igenis versenyző függő. Tehát azt gondolom, hogy a Kopasz Bálintnak az édesanyjával edz, és az Iréna az egy tündér. Nagyon jó viszony van köztük. Nem kell leordítani a fejét senkinek. Aki a válogatottság szintjén van, az már valamelyest elhivatott. Még a fiataloknál igen, ott azért még kellene egy kis ráhatás, de a felnőtteknél én azt gondolom, hogy ezt már nem lehet kérdés. Ha nem akarod nyuszikat csinálni, menjél, és mókoljál máshol. Tehát itt arra már nincs idő, se pénz, se idő. Tehát ha nem dolgozol, akkor inkább menjél. Tehát nem kell már annyira az edzőknek hajtani, viszont sokkal kevesebb így az ember.
1: Viszont akkor megfordítom, ha nem Kati néni az edződ, akkor lettél volna olimpiai bajnok? Tehát kellett ő hozzá?
2: Kellett ő hozzá, mert én hittem benne. Tehát én elhittem azt, hogy amit csinálunk, az nagyon jó. És azért Kati néni majd 30 évvel megelőzte a korát, öcsi bácsival együtt az edzés típusok terén. Tehát, hogy ezeket a rövid intenzív sokat csinálni, ezeket Kati néni hozta be először. És mi voltunk a próbababák, és bejött. És aztán utána nagyon sok mindenkinek bejött ez a fajta készülési mód. Csak ugye nem volt még annyi táplálékkiegészítő, nekem soha nem volt gyúrom, soha nem volt pszichológusom. Tehát ilyen alanatúrba toltuk a dolgot. Tehát ha most kajakoznék, sokkal eredményesebb lennék. De hát nem baj, mert legalább mást meg már nem tudnak utána mit csinálni.
1: A ti életetekben az NDK-s riválisok milyen szerepet töltöttek be? Tehát plusz motivációt jelentette, velük versenyeztetek-e gondolatban minden egyes edzésen?
2: Ugye minden évben egy kicsit közelebb kerültünk hozzájuk, és akkor ugye a 90 körül volt ez, de 91-ben már picit közelebb, 92-ben is, de igazából 94-ben érte utol az egész mezőny ezt az egész rendszert. Tehát ott már azért kiment ennek a hatása, és akkor utána már lehetett más is, világbajnok is, olimpiai bajnok is, de a tehetséget nem vitatnám el, tehát azért egy Birgit Fischer nem véletlenül 9-szeres olimpiai bajnok, de tehetséges, nagyon, az agya nagyon ott van, tehát ő is egy kiváló versenyző, csak nekünk egy kicsit így nehezebb volt. Tehát lehet, hogy te persze örültünk, hogyha volt jutalom, de nem pénzért csináltuk, csak próbáltuk, hátha, szerettük, nagyon akartunk, aztán már egy idő után az országodat képviseled, akkor már azért, és úgy volt remény, hogy kezdtük látni, hogy hát 90 után már azért mindig egy kicsit még, tehát már majdnem, és aztán sikerült is. És hát az a sok ezüstérem, az lehetne több arany is, igen. Így csak próbáltunk őket, próbáltuk, hogy az nekünk összejött ott Barcelonában, Igazából azon múlt, hogy ott a negyedik lányt, azt ők ott maguk kiközösítették a németek, és ott 3+1 ember ült a négyesben, mert itt meg 4 ember ült a négyesben. És ennyit jelentett.
1: Ráfordultatok az atlantai olimpiai felkészülési ciklusra, és ott is volt egy edzőváltásod, ugye, hogy ott elmentél Kati nénitől, de visszatértél hozzá.
2: Hát ez egy fél év volt,
1: ezt igen. Ezt mi indokolta?
2: Hát a csapat vitt el, tehát nem hittem el, hogy egyedül meg tudom csinálni. És addig még nem volt rá erre példa. Ma már ez szinte törvényszerű, hogy mindenki magában edz, és egy-két ember. De hát akkor ez még sehol nem volt ez a szisztéma. Úgyhogy hát én azt hittem, hogy a csapattal kell mennem, és hogy majd milyen jó lesz a csapattal.
1: És
2: jó.
1: A csapattagok szerettek volna elmenni Katinénitől, igen, és igen, te mentél
2: igen,
1: velük.
2: Igen, uh-huh. Igen, igen. Hát vannak néha tanúságos döntések az életben, és de csak nem tudtam elhinni, hogy amit ott csinálunk, az nekem jó. És így egy fél év után, egy bőfél év után mondtam, hogy akkor szeretném megpróbálni, és akkor Kati néni végül is ennek köszönhette meg, hogy visszatért a kajakba, meg én is, hogy visszatértem az önbizalomba, és akkor egy, azt hiszem, 2 hónapot, vagy 3-at dolgoztunk együtt, és utána lettem világbajnok egyesbe. Uh-huh. Tehát ennyit számított, hogy valakiben hiszel. A mentális oldalon nagyon fontos. Tudod, hogy abban, amit csinálunk, az jó. Uh-huh. Ha én azt jól megcsinálom, akkor ott lesz az eredmény. Ha nagyon akarom, még inkább ott lesz. És megjelentem, megköszöntem, hogy elkezdhetjük, és szó nélkül mindent, de mindent. Tehát amit Kati néni mondott, egyedül, és egyedül fölkészültem 2-3 hónap alatt, és ott volt az eredmény.
1: 94-es, 95-ös világbajnokság rendkívül sikeres volt számodra, akkor az év sportolójának is megválasztottál, tehát lehetett látni, hogy jó úton haladtok, a férfi partnerekkel edzettetek. Ez akkoriban, ez egy újdonságnak számított?
2: Igen, igen, nagyon is, és nagyon hálás vagyok a mindenkinek, aki segített.

0: tudom, hogy, nagyon rosszul mentem előtte. És ma már ugye összeáll a kép, ugye a test, a szervezet az egy csoda, tehát tudta, hogy neki mekkora megmérettetés lesz, és mindennel tartalékolt. Egyetlen egy dolog volt, a döntőm napján 2 kilóval könnyebb voltam, mint szoktam lenni. Tehát még azt is megcsinálta a test tudat alatt, hogy a lehető legjobb állapotban hozta magát, és soha olyan vékony nem voltam, mint az olimpiai döntőm nap. Másnap már másfél kilóval több voltam, de hogy ment le, és azt tudom, hogy nem ment jól előtte hetekig, viszont az olimpiai döntőben meg olyan időt eveztünk, hogy valami brutál. Tehát utólag már én tudom, hogy a test minden energia, minden információ egyszerűen tudta, hogy mi vár rá, és micsoda teljesítményt kell adni, és nem mentem úgy, sírtam az edzésen, minden bajom volt, mert hogy mentálisan már én ott voltam az olimpiai döntőben.
1: De az olimpiai döntő úgy történt, úgy zajlott le, hogy te azt fejben felépítetted és elképzelted?
0: Igen, nagyjából igen. Vannak részletek, amikre nem emlékszem, csak arra, hogy rettenetesen fájt. Ez olyan fizikai fájdalom, hogy...
1: Azt jól tudom, hogy azóta is ez a leggyorsabban teljesített 500 méteres döntő?
0: Olimpián igen, egészen most, mert hogy a 28 éves rekordomat a Lisa Carrington megdöntötte 20 centivel megvert. Sajnáltam, igen, be kell vallanom őszintén. De jó, egy 8-szoros olimpiai bajnoktól nem nehéz azért ezt elviselni. Mondjuk lehet, hogy a Csipest, ami jobb lett volna, de még nála is jobb időt mentem, és ez mindez 28 évvel ezelőtt. Hol mások voltak a hajók, mások voltak a lapátok, ott nagyon nagyot ástunk, tehát az valami pokol volt. Én ott nagyon nehezen szedtem össze magam, és a Szilvivel sajnos negyedikek lettünk párosba, úgyhogy ott azért úgy 2 hónapig nem tudtam kinyitni a számat, és minden bajom volt, mert úgy fájt mindenem. De ugyanakkor meg itthon meg annyira szeretettel fogadtak, hogy ezt elfelejti az ember, de utána ki kellett hagynom egy évet, mert elfáradt a kis testem.
1: Hogy sok volt. Azt mondtad, hogy nem egy mozi jegy, nem egy elszalasztott randevú mondjuk, és nem 10 év munkája volt, hanem minden jóval
0: igen,
1: több.
0: Igen, igen, igen, de nem bánja meg az embert, főleg így, hogyha meg is kaphatja, hogy olimpiai bajnok legyen. Caroline Bruné 3-szor volt ezüstérmes, azt hiszem, és soha nem lehetett olimpiai bajnok. Hogy azt elviselni, milyen nehéz lehet. De azt is, hogyha sikeres vagy. Tehát mind a kettőt azért kell tudni kezelni, és ha itt nem tudom megcsinálni, szerintem nem tudtam volna máskor. Én legalábbis úgy éreztem, hogy vagy most, vagy soha, viszont tényleg nagyon készültem rá. Tehát minden, mentálisan mindent. Mindent, abban 4 évben mindent alárendeltem. És reménykedtem, hogy méltó vagyok rá. Csak annyira akartam, nekem mindig ez a... Amit ugye a saját versenytársaim szemében megkérdezték, amikor visszavonultam, hogy mi az, amit szerettek bennem, és mi az, amit nem. És ugye mindegyik azt mondta, hogy hát ezt az állandó nyerni akarást, ezt nem szerették. Majd megkérdezte Birgit Fischert, hogy mi a titka. A titkom? Állandóan nyerni akarok. Tehát ami a Birgit Fischernél egy hű, mekkora nagy dolog volt, az nekem úgy hiba, de megértem. Tehát ma már tudom, hát borzasztó lehet, hogy mindig ez a öreg lány nyeri a versenyeket, és hogy mindent ő akar nyerni, és nem ér. Tehát volt, aki miattam hagyta abba, mert tudta, hogy nem fogni sosem megverni, és akkor nem ér oda. Nagyon sajnálom. De hogy annyira akartam azt, amit csináltam, és szerettem, és nem a pénzért csináltuk. Tehát azért most már az, hogy sok pénz van a sportban, néha bénító is egy kicsit. Tehát mi még akkor nem.
1: Atlantában tehát minden összejött, olimpiai aranyérmes lettél, és említetted, hogy 1 év szünetet kellett tartanod, mert annyira kimerültél. Sydneyben viszont a Kajak 4-es tagjaival ezüstérmet szereztél, és a verseny utáni nyilatkozatod nagy port kavart fel, mert volt egy kritikus mondatod, hogy nem biztos, hogy mindenki ugyanúgy akart, mint te.
0: Ez nem indítottuk meg a hajót. Igen, sajnos.
1: Ebből egy elég nagy tűz lett, nem? Tehát nagyon sokan felkapták.
0: Nagyon, persze. Nem szabad nyilatkozni utána, tehát nagyon most már meg kell tanítani a versenyzőket, hogy nem. Én voltam az első ilyen veréb, bele is sétáltam a csapdába, de azt gondolom, hogy ma mai napig, hogy azért ebben volt igazságtartalom, lehet, hogy nem kellett volna kimondani, azt megértem, de ott azt sem tudtam, hogy hol vagyok, csak azt tudtam, hogy soha többet nem lesz alkalmam nyerni. És nagyon közel voltunk hozzá. Sajnos, hát én úgy éreztem, hogy nem azt csináltuk, amit begyakoroltunk. Egy kicsit más volt, és ők még, nekik volt esélyük nyerni, nekem meg már nem.
1: De már tudtad, hogy ez az utolsó olimpia? olimpiád vélhetően.
0: Igen.
1: Az elkövetkezendő 10 évet azt hogyan tervezed, előre látsz-e ennyire?
0: Bevallom őszintén, nagyon jól esik pihenni. Tehát most úgy van időm, és úgy csodának élem meg, hogy én tudok menni barátnőzni, hogy el tudok utazni májusban, tehát nem versenyre készülök, hanem elmegyek nyaralni. Amik más 20-30 évesen csinál, az nekem most adatot.
1: Igen, meg. Most kell bepótolni, igaz?
0: Hát, amit lehet.
1: Kimaradt.

0: és élvezem, és egy picit életemben először lusta is vagyok, sose voltam, tehát én nagyon szeretek dolgozni, tehát ez előre bocsátassék, a sporthoz meló kell, és én szerettem, tehát a végletekig, és még onnan is tovább, és azt szerettem, hogyha értelmesen fáradok el. Tehát úgy feküdj le, hogy ma sem tehettél volna többet érte. Aztán, hogy mire elég azt, vagy mire vagy méltó, azt el kell fogadni, és most először van az, hogy hát tényleg nem órára ébredek, tehát nekem ez egy csoda.
1: Kőbán Rita, köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Hőrán tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: világot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 6 óra 3 perc, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, benne a Sportreggel Bene Ferenccel.
3: És Csisztus Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek!
2: Jó reggelt kívánunk! Hát neked jó korán kezdődött ez a reggel, drága Feri, ugye? Mert már talpon voltál éjszaka.
3: Igen, 3 órás mérkőzést megtekintettem, és kielemeztem a legjobb tudásom szerint, úgyhogy tudok is róla beszámolót
2: mondani. Mindjárt rá is térünk arra, mert hogy itt kérem szépen, elindult már a második kör, már sok minden érdekességet láttunk, amivel érdemes majd természetesen foglalkozni, például az, hogy hogyan támad fel Svájc, ugye úgy nézett ki, hogy hát ez a világbajnokság nem indult nekik túl jól, és hogy talán a folytatásom lesz az, aztán persze kiszakadt a golzsák, és hát ugye az is izgalmas dolog, hogy már most tekinthetjük tulajdonképpen a háromból, vagy mondjam, a két házigazdát tovább jutónak, mert hogy Mexikó is valóban megtett ezért mindent, és hát Kanada egészen elképesztő, hogy mit művelt, de hát a tegnapi esti, illetve az éjszakai mérkőzéseknek többféle pikantériája volt, például úgy tűnik, hogy Virányi Zsolt vizionált 30 piros lapja, hát ugye a nyitó mérkőzés 3 piros lapját követően most 2 másikkal is szaporodott, legalábbis a katari válogatott. Úgyhogy nézzük már meg, hogy mi is történt akkor ma éjszaka. Beszéljünk egy kicsit a részletekről, Feri, mert szerintem én azt gondolom, nem azt mondom, hogy váratlan fordulatok történtek, de az, hogy néhány mérkőzésen azért meglepő dolgok születtek, ez egészen biztos, és lettek nagyon szomorú csapatok, és lettek már most két mérkőzés után nagyon boldogak.
3: Igen, hát én most tanulom ezt a jetlag életmódot, amit te hétről hétre tapasztalsz, amikor kontinensek között repkedsz. De
2: én nagyon izgálmás, nagyon jó.
3: Próbálok az éjjeli mérkőzésekkel is szinten maradni és fenntartani. Egyébként Virányi Zsolt 30 kiállításos típje azért az elég merész, de a bosnyák mérkőzésen is volt egy, tehát így már 6, így már 2-vel túlszárnyaltuk a katari világbajnokságét. Hát nem vágyik erre az ember, erre a dicsőségre a VB alapján, de az kétségtelen, hogy itt volt sajnos súlyos sérülés is Ismael Konér részéről, úgyhogy hát sajnos a kiállítások mind indokoltak voltak, és egyelőre a játékvezetés nagyon magas színvonal a világbajnokságon, ezt csak tényleg zárójelbe jegyzem meg.
2: Igen?
3: És az újítások maximálisan beváltak, tehát én nem láttam eddig a világbajnokság során fetrengést és időhúzás jellegű.
2: Fetrengés nem, de azért ha már a magas színvonal játékvezetésről beszélünk, akkor azért hát pont éppen a Messi eset volt az, ami alapján néhányan azt mondták, hogy jó, lehet, hogy generálisan magas színvonal, de azért vannak egyenlők és egyenlőbbek.
3: Igen, de ha egy kicsit jobban belegondolunk, akkor nyilván ilyennek nem szabadna megtörténnie, és azért van mindig egy olyan határ, ahol a játékvezetőnek van egy pici szubjektivistása, de mekkorát vesztett volna a futballvilág, hogyha Messit kiállítják, illetve hát nem tudhatni, hogy a következő mérkőzéseken mi történik vele. Én nem örültem volna, hogyha kiállítás sorsára jut, úgyhogy felejtjük is az egészet, nézzük előre.
2: Persze,
3: egyébként szerintem a VAR rendszer is felgyorsult, mintha valami szoftver frissítés lenne, mert
2: a fejekben volt szoftver frissítés.
3: 5-6 perces várakozások helyett most nagyon hamar megtörténnek a döntések, hál' Istennek.
2: Na, abszolút így van, úgyhogy most már szinte akkor, ha már 6 piros lapnál tartunk, akkor például ez is egy érdekes kérdés lett ma reggel, kedves hallgatók, hogy szerintetek itt akár a második csoportkörben szaporodnak-e ezek, és tényleg például elérjük ezt, hogy valami egészen bődületes számot mondott valóban Virányi Zsolt, hogy a 30 piros lapost vár, nem is azt mondom, hogy vár, de jósol ezen a világbajnokságon. Hát azért az, hogy nem vagyunk még csak a második kör elején, és már van 6, ez azért valóban előrevetíti azt, hogy vagy szigorúbban bíráskodnak, vagy én nem tudom, több a nagyon masszív szabálytalanság?
3: Igen, de talán ebből a szempontból lehet erről vitatkozni, mert ez a 6 darab kertes, ez mindössze 3 mérkőzésen jött össze.
2: Igen.
3: Tehát a mérkőzések nagyon nagy százalékán nem volt kiállítás, úgyhogy én alapjáve sportszerűnek tartom a világbajnokságot. Az igaz, hogy az igazán éles mérkőzések azért az most következnek, vagy az utolsó körben, vagy a vereséget szenvedő csapatok részéről győzelmi kényszer miatt most már a második körben, de hát leginkább én a 32 között az egyenes is kieséses szakaszt várom nagyon.
2: Igen, van újabb mesterhármasunk, ugye? Mert ugye most már úgy értem, hogy ezen a világbajnokságon, hiszen a Messi-féle mesterhármas az ő karrierjében is egyébként hiába a 6. világbajnoksága neki újdonság volt, de most az éjszaka megint született egy újabb.
3: Igen, akkor beszéljünk a két éjszakai mérkőzésről. Ugye Kanada-Katar mérkőzés, Katar meglepetésre egy-egyet játszott Svájccal, tehát jól kezdte a világbajnokságot, annak ellenére, hogy a előző hazai rendezésű világbajnokságon azért viszonylag leszerepeltek, és most sem várunk igazából nagy csodát tőlük. A mostani egyik hazai rendező válogatott, a kanadai pedig ugye megszerezte első pontját a világbajnokság történetében, önbizalommal teli játékot nyújtott az első forduló, annak ellenére, hogy azért nyerni nem tudott, most viszont tényleg egy lehengerlő 6-0-ás győzelmet aratott, kellett hozzá a két kiállítás, hogy említetted, az egyik a 33. percben történt, a másik az 53-ban, de a 33. percben lévő kiállításnál már 2-0-ra vezetett Kanada, tehát igazából a nagy gól arányú győzelmet az befolyásolhatta, de valójában a kanadai győzelmet nem ez a kiállítás. Illetve hát említsünk pár szót Jonathan Davidről, a Juventus csatára, akinek nagyon gyenge szezonja volt, nem működött igazából az olasz bajnokságban, sőt az első mérkőzésen is inkább a helyzet kihagyásairól tett tanúbizonyságot, de most kirobbanó formát mutatott és csodálatos gólokat szerzett, tehát úgy gondolom, hogy a hazai válogatott most már ezzel a 4 ponttal biztos, hogy továbbjutó szintén. Hát Katar pedig beiratkozik azok sorába, akik valószínűleg búcsúznak a világbajnokságtól, és továbbra is
2: utolsó
3: állítom, hogy...
2: utolsó csoportjában így van.
3: Én ezt kicsit már kezdem ilyen selejtezőkörnek betudni, tehát számomra a 32 között kezdődik a világbajnokság.
2: Ezt egyetőbben, így van.
3: Na de játszott ugye a másik hazai rendező, Mexikó válogatottja is, bizony. Most nem az Azték stadionban, hanem Guadalajarában. De igazából a mérkőzés összképét tekintve egy nagyon-nagyon komoly tényezőt figyelembe kell vennünk, mégpedig az, hogy a csapatok is számogatnak, azért a matematika ott van jelen a pályán, illetve a tabella látogatásánál. Gondoljunk abba bele, hogy mindkét csapat, Mexikó és Dél-Korea is győzelemmel kezdte a világbajnokságot, és közben megtudták, hogy a két vetélytársuk előző nap döntetlent játszott. Na most adódik a kérdés, hogy egy újabb döntetlennel, hogyha óvatos játékot nyújtunk, egy magabiztos, stabil védekezésből minimum döntetlennel már tovább lehet jutni. Tehát ez a fajta óvatosság rányomta.
2: Gondolod, hogy neki álltak hát számogatni?
3: Ez sajnos biztos, hogy így volt, mert ez látszott a mérkőzés folyamán. Tehát gyakorlatilag itt annyira óvatos játékot nyújtott, mint
2: egy csapat egészen gólig. De Dél-Koreának az látszott, hogy gyakorlatilag képtelen. Tehát, hogy egyszerűen nem tudott semmit összehozni. Már ugye a 80. perc környékén, mintha ritmust váltottak volna, de aztán ebből sem született.
3: Igen, hát ez egészen pontosan úgy nézett ki, hogy mindkét csapat törekedett a labdavesztés után 10 ember a labda mögött helyezkedni, lezárni a kapu felé vezető utakat, lezárni a passávokat, és úgymond lehozni a mérkőst nullára, aztán abból, ha előre játékba kijön egy gól, akkor meg lehet nyerni a mérkőst, de alapjában a döntetlenből indultak ki. A mexikói játékosok, a mexikói csapat alapjában a szokásos latinos futballal gyors, rövidpasszos kombinációkat próbálkoztak, de ezt a gyorsat nagyon zárójelbe teszem, mert alapjában az egész mérkőzés egy lassú ritmusú találkozó volt. A koreaiak ezzel ellentétben inkább a szélek felé hosszú indításokkal próbálkoztak. Na most ez nagyon hamar kudarcot vallott mindkét támadó taktikai elképzelés, de hangsúlyozom, hogy mindkét csapat elégedett volt a döntetlennel. Míg történt az 50. perc környékén, a másik fél elején Kim Song-ju kapus egy egészen ártalmatlan beívelést gyakorlatilag kiejtett a kezéből, ezt Luis Romo bekotorta az üres kapuba, így Mexikó vezetés szerzett, ezzel egy picit kárpótolta a közönséget, hiszen addig már kezdett a mexikai közönség is egy kicsit úgy füttyögni, fújolni, tehát
2: és
3: nem tetszett
2: tudjuk, hogy elég
3: türelmetlenek. Bizony, viszont ez egy csapásra megváltoztatta a hangulatot, ennek ellenére Korea továbbra sem váltott ritmust, egészen a 80. perc tájáig, amikor már cserékkel is frissítette a kapitány csapatát, és az volt az érdekes, az utolsó 10 percben viszont igenis tudott ez a koreai csapat nagyon jól futballozni, és beszorította a mexikóiakat, és két nagyon komoly helyzetük volt Csószunk fejesei által, különösen az első gyakorlatilag 4 méterről teljesen kiszolgáltatva a mexikói kapusba fejelte a labdát, tehát a kapus volt kiszolgáltatva. Megmondom őszintén, nehezebb volt ezt a helyzetet kihagyni, mint befejelni.
2: Valóban.
3: Ennek ellenére kimaradt, és még a hosszabbításban
2: is. A megpattanó labda is megfogta a kapust.
3: Pontosan, így van, tehát egy hatalmas helyzet maradt ki, akár benne lett volna mérkőzésben az 1-1 is, és Csoszungnak még volt egy fejes a hosszabbításban, ami már kevésbé volt veszélyes. Hát igazából a koreai csapat bánhatja, hogy csak az utolsó 10 percben vette elő a támadó mentalitását. Egy döntetlen körüli mérkőzésen egy kapushiba döntött, és ezzel Mexikó már 6 ponttal biztos 32 között mondhatja magát.
2: Hát akkor már mondhatjuk, hogy gyakorlatilag a 3 rendező országból 2 valószínűleg továbbjutó. Én azt gondolom, hogy legalábbis közel van hozzá, hogy a Kanada ezzel a 6-0-val azért elég sokat tett magáért szerintem.
3: 4 ponttal és ilyen gólkülönbséggel ebben a rendszerben, ahol a 8 legjobb harmadik is továbbjut, szinte biztos, hogy továbbjutó Kanada is. Az amerikaiak játékát pedig elnézve, én úgy gondolom, hogy ők is ott lesznek 32.
2: Igen, de amikor a rendezőkről beszéltünk, hogy ki lesz továbbjutó, akkor azt gondolom, hogy pont épp a Kanadára nem gondoltunk volna, és most már nagyon úgy fest, hogy ez megvan. Úgyhogy hát egyrészt majd arról is érdemes lesz ilyen jelenség szinte beszélni, Feri. Tegnap is itt, ugye az első kör után elkezdtük pedzegetni a kollégákkal a Nemzeti Sportkörben, hogy tolódnak el a hangsúlyok, akár kontinens vagy kontinens részek között, tehát nem azt mondom, hogy Dél-Amerikából Észak-Amerikából, de azért ez is igaz, mert nem minden dél-amerikai csapat játszik úgy, mint ahogy megszokhattuk volna tőlük. Ugye Afrikáról már régóta mondjuk, hogy nagy benne a potenciál, és most persze ki fog terülni, hogy meddig tart ez az erő, de úgy tűnik, hogy mégis van. Ausztrália meglepetésként kezdett, ugye, abszolút az első mérkőzésén, ugye egy egészen távoli kontinens, amit nem gondolnánk, hogy olyan markánsan beleszólhat leginkább Európa futballjában, mert ugye azért ezt nagyon sokáig magunknak vindikáltuk ezt a jogot, hogy a játékot itt játsszák. Úgyhogy nagyon érdekes dolgok történtek, és hát nyilván minden ennek a megítélése is érdekes, mint hogy például ugye tegnap egy-egy döntetlen játszott Dél-Afrika ellen a cseh válogatott, és azt sem mindenki egyformán értékelte. Például a csehekről mi a véleményed?
3: Alapjában cseh válogatott nem tartozik európai vonalába. A mostani cseh nemzeti
2: mondjuk
3: csapat...
2: Mondjuk egészen jó a bajnokságuk, azért azt tudjuk.
3: Igen, ez igaz, de azért valljuk meg őszintén nagyjából egy kategóriába sorolható a magyar válogatottal. Én nem lennék meggyőződve arról, hogyha a magyar válogatott lenne kint a cseh válogatott helyett, akkor nem érnénk el minimum ilyen eredményt, talán egy picivel jobbat is. Szóval én alapjában nem vagyok elájulva a cseh labdarúgóktól, viszont a Dél-Afrika elleni mérkőzésükön, hát úgy mond, 1-0-ás vezetés után, amikor domináltak a mérkőzés elején, akkor én nagyon-nagyon csodálkozom azon, hogy miért álltak vissza, miért vettek vissza, mert hogy az utolsó 20-25 percben elfáradtak, az egyértelműen látszottak a jelek. De amikor jól kezdesz egy mérkőzés, pszichés fölénybe vagy, ráadásul olyan nyomást helyezel az ellenfélre azáltal, hogy vezetsz 1-0-ra, hogy akkor nem az a mentalitás uralkodik náluk, hogy gólra gólt szeretnék rúgni, és úgymond kivégzem a megrogyott ellenfelet, hanem inkább teret adsz nekik, és visszaállsz. Én azt aláírom, hogy le akarták volna hozni 0-ra a mérkőzést, de a kontratámadásaikban sem volt veszély. Tehát én itt ezt a cseh válogatottat szerintem nem jól reprezentálja Európát. Én úgy gondolom, hogy az európai válogatottak többsége be fog jutni akár a legjobb 16-ba is, de 32-be biztos. Viszont a cseh válogatottól sok jóra nem számítok, szerintem még a csoportból se fognak tovább jutni. Itt egyértelműen Mexikó és Dél-Korea két továbbjutó. Viszont a kanadaiakra említettél egy szót, azért én a továbbjutásukra számoltam abból a szempontból, hogy Bosznia és Katar talán nem tartozik a világ élvonalába.
2: A csoportjuk miatt.
3: Így a csoportjuk miatt lenne olyan csoport, amiből nem sok esélye lenne Kanadának, de azért a sorsolás kegyes volt velük.
2: No, hát és akkor az is érdekes, és ez is egy kérdés ma reggel hallgatók felé, 06 30 55 55 605, ugye, hogy az első csoportkör után is volt már mesterhármas, már most van egy második, ugye Messi mesterhármasát követően Jonathan David, a kanadai válogatott játékosa is már hozott egyet. Viszonylag ritka egy világbajnokságon szerintem azért mesterhármas, és még a csoportkörben már kettő van. Ugye eddig a csoportkörök mérkőzésein, ahogy elhangzott, 6 piros lap született 3 mérkőzésen, úgyhogy a kérdésünk az, hogy lesz-e még itt a csoportkörben, vagy a csoportkör végéig mesterhármas, illetve szerintetek mennyi piros lappal hozza le a 48 csapat a csoportköröket, és hogyha lesz mesterhármas, akkor ki lehet erre képes? Te kiben látod ezt egyébként? Azért a nyitó mérkőzéseken volt egy-két kiemelkedő teljesítmény, mondhatnánk Mbappé-t például, Harry Kane, egészen elképesztő. Az angol válogatott, én régóta mondom, én szerintem ez az angol válogatott most nem az a válogatott, amire azt szoktuk mondani, hogy jó, de hát nyerni nem tudnak. Tehát szerintem Thomas Tuchel valamilyen másfajta elképzelés szerint állította össze ezt a csapatot, mint amit az ember kapásból az egyébként nagyon gazdag felhozatalból gondolt volna, és lehet, hogy neki lesz igaza.
3: Igen, itt a mesterhámosokkal kapcsolatban azért én azért vagyok egy picit kevésbé, Hát optimista vagy lelkes pontosan, na, mert én váltig állítom továbbra is, hogy sokan 48 csapat. Tehát lehet itt romantikus bájjal nézni bármelyik, akár afrikai vagy feltörekvő országbeli csapatot, és hogy hiába mondják, hogy most zöldfogi köztársaság döntetlen játszik, meg Portugáliával X-elnek, meg Spanyolországgal X-elnek. Tehát ezek a csapatok életük mérkőzését játsszák, ahogy láttuk mondjuk Kongónál is. Életük meccset játsszák, teljes erőbedobással futballoznak, és meggyőződésem, hogy ilyen ritmusban, ilyen színvonalon nem tudnának hosszú távon teljesíteni.
2: Tehát akkor, ha jól értem, a mester hármasok a gyenge ellenfelek miatt jöhetnek össze? Valami ilyen következtetés van?
3: Az más kérdés, hogy azért, hát nyilván Jonathan David mondjuk Katar ellen szerzett mester hármast, majd ha esetleg összekerülnek mondjuk Hollandiával, vagy Németországgal,
2: igen,
3: azért
2: de
3: más
2: azért, lesz. Azért felé, de ne felejtsük, hogy egy világbajnokság, tehát igen, azért az mégiscsak azt gondolom, hogy van egy másfajta.
3: És kevésbé értékes ez a csoportkör miatt, már kevésbé értékesek ezek a mérkőzések számomra. Továbbra is állítom, hogy ez inkább olyan világbajnoki selejtező utolsorozatnak tűnik nekem. Uh-huh. Tehát 32 a reális létszám véleményem szerint. Ugyanakkor Messi egy más kategória. Tehát Messit csak csupa nagybetűvel lehet említeni. A góljaitól függetlenül amilyen játékot produkál, a labdaérintései, a megindulásai, és elsősorban a dinamikája. Tehát elképesztően nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy a mélyébe milyen edzésmunkát végez, milyen táplálkozást, milyen vitaminozást, mivel turbozzák azt, hogy 38 évesen ilyen dinamika van benne, és ilyen sprintekre képes. Hát az, amilyen gólokat szerzett, az meg gyakorlatilag olyan Messi gólok voltak, amit 20 éve vagy 15 éve álmolunk rajta, és egyszerűen nem romlik a teljesítménye, nem romlik a koordináció, a dinamikája, elképesztő, és nagyon szurkolok.
2: Beszélgettem egy argentin újságíró kollégával, Martin Mazurral, pont a Messi Mester 3-as után döntöttem úgy, hogy valamilyen utamodon ennek utána kell járni, hogy mi a Messi titok, úgyhogy a mai reggel folyamán majd hallhatjátok az ő értékelését is. Egyébként ő az a Martin Mazur, aki ott volt, Katarban is találkoztunk, és láttam a világbajnokság döntője előtti arcát és az utánét is, úgyhogy fuvolázni tudtam volna a különbséget, ha tudnék fuvolázni, de sajnos nem tudok. Úgyhogy nagyon érdekes tényleg, hogy ők Argentínában mit gondolnak Messiről, és egyáltalán mi a véleménye arról, hogy mi lehet a titok a 38 éves játékos mind fizikai, mind lelki hozzáállásában, mert hát láthatóan a csúcsnál is csúcsabb formában van, ami egészen elképesztő.
3: És úgyhogy az amerikai bajnokságban játszik most már.
2: Na, ezt is el fogja mondani, hogy miért.
3: Igen, de az ember azt gondolná, hogy egy top bajnokságból érkező játékostól természetes ez a ritmus. Mm-hmm. De hogy Messi az amerikai bajnokságból is ilyen felkészülten jön a világbajnokságra, ez egy csoda.
2: Neki erre is van egyébként egy elmélete, úgyhogy majd ezt is természetesen meg fogjuk hallgatni. Szóval minden esetre én azt gondolom, hogy alapvetően, mert mi még nem találkoztunk, így nem beszéltünk, mióta elindult a világbajnokság, legalábbis itt a reggeli műsorban. Tegnap is ez volt a kérdés jó néhány kollégához, hogy a felhiggult mezőny ellenére azért mi az, vagy mellett, vagy éppen mert a mezőny felhiggult, mi a véleményed arról, amit eddig láttál, mert ugye itt nagyon-nagyon hát negatív hangokkal álltunk hozzá, hogy jó, atya úristen, meg hogy zöldfoki szigetek, vagy köztársaság, meg Curaçao, meg egyébek. Én azt gondolom, hogy általánosítani nem lehet, nekem voltak meglepetés eredmények, és hát voltak persze egészen kimagasló teljesítmények.
3: Meglepetés eredmények mindig vannak, tehát az a világbajnokság sajátossága. Alapjában nekem a csoportkörrel nincsenek magas elvárásaim, tehát azt abszolút hozta. Hál' Istennek sok gól van, tehát nagyon-nagyon kevés egy gól nélküli döntetlen született. Tehát a világbajnokságnak az élvezeti értékével nekem eddig nincsen bajom, mert nagyon alacsonyan volt a léc számomra a csoportkörben. A 32 között az egyenes kiesésben, amikor a valódi világbajnokság kezdődik, ott már jelentős színvonal emelkedésre számítok. Tehát azért ne felejtsük el, hogy továbbra is állítom, hogy lehet romantikus szemszögből nézni a kis csapatoknak a nagy csapatok ellen döntetlenjét, de valójában ezek nem jó mérkőzések. Tehát nem véletlen, hogy mindenki a hollandia-japán másik félidőről beszél, meg az Anglia-Horvátország teljes mérkőzésről, amikor két ütőképes, potenciálisan erős csapat, és nem arról szólt a történet, hogy álljunk vissza a saját 16-osunkra, taktikai szempontból egyébként csemege, mondjuk Ausztrália játéka is, mert oktató DVD-n adnám ki egy az egybe a 90 percüket, hogy kell védekezni, de amikor az egyik csapat csak kizárólag a védekezésre és a játék elrontására törekszik, és a gyors kontratámadásokra, az számomra nem annyira élvezhető, mint amikor egy Anglia-Horvátország mérkőzésen rendkívül magas színvonal, és nagyon szép megoldások vannak, és folyamatos veszélyben van mindkét kapu.
2: Jó, persze, hát, hogyha az ember kívánság műsorként állíthatná össze, hogy milyen játékot akar 90 percben, akkor mindenki gyönyörű támadó futballt játszani, és 6-8 gólt születne egy mérkőzésen. De hát azért a játék elrontás, mint taktika is tudjuk, hogy létező jelenség. Sőt, hát voltak olyan válogatottak, most például tudnék egyet, amelyik nincs is ott a világbajnokságon. Mondjuk az olasz, amelyik ebben azért egészen mesterfokra jutott, ugye? Tehát, és milyen eredményesen. Úgyhogy hát maradjunk abban, hogy amúgy egyébként szerintem valóban élvezetes mérkőzések, és különösképpen az egyéniségek közül volt néhány csodálatos megvillanás, úgyhogy erről fogunk még majd beszélni egy kicsit később, mert szerintem a világbajnokság egész reggelünket átszövi majd. Most egy pár szót arról, hogy még azért lesz érdekesség ám itt a mai reggelben, hogy említettem egy argentin újságíró kollégát, aki messziről beszél majd a későbbiekben, és majd 7 órától mondhatnám azt is, hogy ilyen egészen légies irányba indul el a műsorunk, mert hogy légtornával foglalkozunk majd. Simko Georgina lesz a vendégünk annak kapcsán, hogy jön egy nagy esemény, egy nagy nemzetközi esemény, és egy picit belelátunk abba, hogy mi is ez a műfaj. Mindig szoktam mosolyogni, amikor hát egy olyan, nem is tudom, 6-8-10 éve elkezdett berobbanni itt a különféle ilyen edzés technikába, a saját testsúlyos edzés, hogy az mekkora csoda, és hogy fú, és az a legjobb, és én mondtam, hogy gyerekek, csak meg kell nézni a tornászokat, vagy a légtornászokat, mi az, hogy saját testsúlyos. Persze, mi mindig a saját testsúlyunkkal dolgoztunk, nem is nagyon volt más választásunk, úgyhogy a légtornából is ki fog derülni, milyen elképesztő ügyességre, erőre és hihetetlen fizikai kvalitásokra van szükség ahhoz, hogy valaki ebben ráadásul szépen szórakoztató módon tudjon teljesíteni, és ennek valóban van önálló versenye, nem csak a cirkuszban látható. Aztán persze természetesen Banky Dodival megbeszéljük, hogy mi a véleménye a világbajnokságról. Nagyon kíváncsi vagyok, szerintem markáns véleménye lesz, el tudom képzelni. És hát természetesen Kemény Dénest is hívjuk, hiszen lezajlott közben mind a férfi, mind a női vízilabdában a Bajlokok Ligája 4-es döntő Máltán. Ebben az esztendőben, ugye elszoktak minket kényeztetni, a miénk nem hoztak haza aranyérmet, sem a fiúk, sem a lányok, de az, hogy a Ferencváros mindkét csapata ott volt, a férfiak végül bronzéremmel zártak, hiszen nem jutottak a döntőbe, a hölgyek pedig büntető párbajban maradtak alul az Olympiakosszal szemben, ők így ezüstérmesek lettek. Nos, erről is azt gondolom mindenképpen érdemes lesz majd egy picit hosszasan beszélni, mert ez azért két igen kimagasló teljesítmény, pláne két-két bajnoki és két-két kupa győzelem után. Úgyhogy maradjatok velünk, mert Ferivel várunk benneteket, és itt leszünk egész reggel 10 óráig.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Sikeresen áthaladta a Hormuzi szoroson három szaúdi olajszállító tankerhajó. Itthon a tervek szerint halad az uniós források hazahozatala. Napos meleg idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Sikeresen áthaladta a Hormuzi szoroson három szaúdi olajszállító tankerhajó alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást. A tegnap hatályba lépett dokumentum megnyitotta a szorost a nemzet.

0: Itthon minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett. A kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet. Módosul a kapcsolódó törvénycsomag. Tovább szigorodik a vagyonnyilatkozati rendszer, valamint változtatnak a pótmagánvád intézményen is, hogy korábban lezárt büntetőeljárásokat is újra lehessen indítani. A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenységével, a plakáttörvény szigorításával és a közmédia átalakításával kapcsolatos javaslatot is tárgyalta a tegnapi ülésén az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A javaslatokról várhatóan hétfőn és kedden vitáznak, majd szavaznak a képviselők. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és több funkciós bútorokat terveznek. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárba. Alkohol- és drogtesztet is kérnek a rendőrök a járművezetőktől ma délelőtt 9 órától holnap reggelig. A 24 órás célzott mintavétel a folyamatban lévő egyhetes közúti ellenőrzés része. A razzia célja a közlekedés biztonságjavítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Közlekedés. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, a 31-es főúton Mende térségétől, az 51-es főúton Dunaharaszti közelében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Mindenhol derült az ég, napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad, délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
2: Mexikó 1-0-ra bizonyult jobbnak Dél-Koreánál, amivel a mexikóiak már a 32 közé jutottak a labdarúgó világbajnokságon. Kanada kiütötte Katart, Svájc 4 gólt lőve győzte le Bosznia-Hercegovinát. Döntetlen játszott egymással Csehország és Dél-Afrika. Bronzérmet nyert a párbajtőröző Muhari Eszter a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Megkezdődött a csoportkör második fordulója a labdarúgó világbajnokságon. Az A csoportban Atlantában 1-1-re végződött a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés. A négyes másik találkozóján Mexikó 1-0-ra bizonyult jobbnak Dél-Koreánál, Guadalajarában. Második sikerükkel a mexikóiak már a 32 közé jutottak. A B csoportban Svájc az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re múlta fölül az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó Bosznia-Hercegovinát Los Angelesben. Ugyanebben a csoportban Kanada 6-0-ra kiütötte a meccset 9 játékossal befejező Katart Vancouverben. A labdarúgó világbajnokság ma 21 órától az Egyesült Államok Ausztrália, éjféltől a Skócia Marokkó mérkőzéssel folytatódik. Holnap hajnali 2 óra 30 perctől Brazília Haiti, 5 órától Törökország Paraguay találkozót rendeznek. Az összecsapásokat az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. Nem játszik a Haiti elleni világbajnoki mérkőzésen Neymar, a brazilok sztárja, ugyanis sérülése után még nincs 100%-os állapotban. A Santos támadója nem utazik el a meccs helyszínére Philadelphiába. A Real Madrid labdarúgó csapatánál folytatja pályafutását a Liverpool lejáró szerződésű védője. A jelenleg a francia válogatottal a világbajnokságon szereplő 27 éves Ibrahima Konaté, aki 2030-ig kötelezte el magát a spanyol klubbal. A Liverpool ugyanakkor leigazolta a 22 éves spanyol Victor Muñozt, a fiatal szélső, aki tagja a spanyol VB keretnek, az Osasuna csapatától kerül Angliába. Anthony Iraolának, ő az első igazolása a liverpooliak menedzsereként.

0: Botka Endre a következő idényben is a Ferencváros labdarúgó csapatát erősíti, miután meghosszabbította idén nyáron lejáró szerződését. A 31 esztendős játékos a pályafutását a Budapest Honvédban kezdte, ahol 2014-ben az élvonalban is bemutatkozott. Majd 2017. januárjában igazolt a Fradihoz, amelyben egy kecskeméti kölcsönjátékot leszámítva azóta is játszik. A világranglistán 10. helyen álló Hollandiával találkozik a magyar női labdarúgó válogatott a világbajnoki pótselejtező első fordulójában. A Szarvas Alexandra által vezetett együttes hazai pályán kezdi a párharcot októberben. A továbbjutó együttes a Törökország-Szlovénia párharc győztesével csap össze decemberben. Muhari Eszter bronzérmet nyert a franciaországi Antoniban zajló vívó Európa-bajnokságon a női párbajtőrözők versenyében. Olimpiai harmadik sportolónk az elődöntőben 15-10-re kapott ki az észt Katrina Lexitől, aki végül kontinens bajnok lett. Borsodi Emma és Nagy Blanka 16 között, Büki Lili pedig a 32 között búcsúzott. A férfi tőrözők egyéni versenyében mind a négy magyar induló a legjobb 16 közé jutott. Végül Mihály Andor és Dósa Dániel a negyeddöntőben, Szemes Gergő, valamint Tóth Gergely a negyeddöntőben fejezte be szereplését. Az Európa-bajnoki bronzérmes Muhari Eszter Keszi Dórának nyilatkozott az elődöntő után.
1: Milyen volt ez a nap, mert azért elég hosszú volt, fárasztó, és más is panaszkodik nyilván a körülményekre, hogy meleg is van, meg elég elhúzódnak a versenyek.
2: Nem kell egyáltalán panaszkodni, hanem fel kell kelnünk 6 óra 15-kor, és itt kell, hogy legyek az esti folytatásban az elődöntőn akár 8:30-kor. Ez egy nagyon-nagyon hosszú nap volt, szerintem az évben a leghosszabb, de nagyon élveztem. Főleg úgy, hogy csoportkört is kellett vívnom, amit én csak az Európa-bajnokságon vívok, mivel top 16-ban világranglistáról kiemelt vagyok. Számomra ez így tökéletes nap volt, én éremért jöttem ide.
1: Azért úgy sima volt, hogy a spanyol meg a német ellen, azt hogy érezted, milyen volt az elsőket, hogy így belerázol, hogy aztán így a napba a főtablán?
2: Próbáltam azt tettetni, mint hogyha ott kezdődött volna a nap, mert ugye általában nekem a 64-nél szokott kezdődni. A némettől azonban vereséget szenvedtem a csoportkörben egy tussal, és mindenképpen vissza akartam adni neki ezt. Ja, a főtáblán pedig megverem, és itt ki is jött a különbség.
1: És még nagyon fontos, hogy te ugye két francián is túlmentél, mert ugye hazai pályán vannak, és ezért láthattuk, hogy mennyien szurkoltak nekik, és mennyire biztatták őket, ez mennyire volt kemény.
2: Az első francia ellenfelem, a von Kressenbrock. Őnála jobban éreztem azt, hogy elnyom egy kicsit a hazai közönség hangja, és nem hallottam az edzőmet. Valamint vele utoljára rengeteg ideje vívtam, akkor is csak egy öttusban. Ő egy kicsit ilyen felfedezésre szorult számomra. A második francia ellenfelem ellen pedig próbáltam így vizualizálni, hiszen a katari dohai Grand Prix-n vele vívtam a döntőt, és ott nagyon egyszerűen megvertem. Most sem éreztem azt, hogy nagyon szoros lett volna, de a vége egy kicsit szoros a sikeredet, így sikerült nyerni.
1: Budapesti Grand Prix döntőjéből azért már így láthatjuk, hogy tudok küzdeni egymás ellen. Most azért elég ki elment az elején, mivel volt ő jó.
2: Budapesten vereséget szenvedtem, utána a medellini világkupán pedig én nyertem ellene, és ott azért simában, ott nem egy tus volt. Most pedig megint neki jött jól ki a lépés, szerintem ez leginkább egóvívás volt. Kinek volt nagyobb most az arca szinten. De hát persze hozzájárul, hogy világranglista egyes, mindketten azért ott vagyunk a világ legjobb négyében. Ez benne van, ezen a szinten már ugye úgy működik a sport, hogy éppen akinek jobb napja van. És szerintem most neki volt jobb napja, és ezt láttam rajta az asztal előtt is, én pedig pontosan tökéletesen jól elfáradtam így az elődöntőre.
0: Az Európa-bajnoki bronzérmes párbajtőrözőt Muhari Esztert hallották. Stolár Fanni az amerikai Ézsia Mohamed oldalán bejutott a négy közé a berlini füvespályás női tenisztorna páros versenyében, miután a negyed döntőben, döntő rövidítésben legyőzte a Coco Gauff, Jessica Pegula amerikai kettőst. Marozsán Fábián viszont a nyolcad döntőben búcsúzott a hallei füvespályás tenisztornán, a magyar játékos 6-2-6-4-re kapott ki az amerikai Taylor Fritztől. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
3: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, a stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. Serena és Venus Williams szabadkártyát kapnak a 2026-os Wimbledoni tornán. Erről beszélgetett Szilágyi Dóra kolléganőnk Topor Csabával.
2: Aki kicsit közelebbről követi a teniszt, azért már úgy sejthette, hogy valami lesz, mert egy olyan fél évvel ezelőtt kiderült, hogy újra fölvetette magát a WADA listájára Serena Williams, ugye az azt jelenti, hogy megnézni, lehetővé tenni azt, hogy a dopping szűrőkön átmenve versenyezzen, tehát egyfajta ilyen katalógusba vételét, hát ilyet mi a túróért csinált volna, még akkor is, hogyha hangsúlyozottan azt nyilatkozta, hogy már pedig ez kamú, nem térek vissza, de hát miért tett volna ilyet? Venus soha nem akasztotta szögre igazából az ütőt, keveset játszott, kevesebb több sikerrel, inkább kevesebbel, de hát úgymond szerelmese a játéknak. 46 évesen én úgy gondolom, hogy már ez is csoda. Úgyhogy annyira nagy meglepetés nem volt, nyilván hol másutt, ha nem Wimbledonban. Erre utalt az is, hogy indult el, milyen tornán indult el ugye előtte, és az, hogy Venus és Serena együtt, tehát ez meg egy ilyen popkulturális és sporttörténeti jelentőségű dolog, egészen hihetetlen.
3: Mekkora sporttörténeti jelentősége van annak, hogy 10 év után ismét Wimbledonban indulhatnak párosban, és ha jól emlékszem, akkor 2016-ban pont Babos Tímeáék ellen nyertek?
2: A sporttörténeti jelentősége talán az, hogy ennyi idősen már igazából, ha jól emlékszem, Martina Navratilova volt, aki ilyen 44-45 évesen még tényező volt párosban, de se előtte, se utána senki. A másik, hogy két tényleg olyan ikonról beszélünk, akiknek messze túlmutat a jelentőségük a sport eredményeiken. Ilyet én azt mondom, hogy Venus és Serena, akik a 2000-es éveket tulajdonképpen meghatározták, új alapokra helyezték a női teniszt, a női sportot, a színesbőrűek vagy a feketéknek a jelentőségét. Én azt gondolom, hogy ilyetén is már önmagában ez a dolog valami egészen hatalmas. Ne várjunk sokat tőlük, ezt azért úgy gondolom, hogy az elvárás menedzsmentre oda kell figyelni, mert azért nem akárkivel bukott el a második meccsén Serena, nem is olyan régen Muhovával, aki egy elképesztően jó páros játékos, és simán kikaptak.
3: Na igen, erre akartam egyébként rátérni, hogy mennyire lehet versenyképes egy olyan páros, amelynek a tagai legendák, de már azért együtt rendszeresen nem játszottak a legmagasabb szinten.
2: Azt ugye nem tudjuk, hogy mennyit edzettek együtt, vagy edzettek-e. Amit lehet tudni, inkább erről beszélnék, hogy Serena elképesztően jó formában van. Hogy mondjam, fizikálisan ilyen formában nem is tudom, hogy volt-e így ránézésre. Fénykorában sem. Nagyon le van fogyva, nagyon le van szákásodva. Ebben szerepet játszik az a gyógyszer, ami mostanában óriási nagy favorit a fogyni akarók között, ugye szemédglutamid tartalmával nagyon jó formában van, de egy dolog jó fizikai formában lenni, más az, hogy mennyit ütöttél és milyen állapotban vagy, de leginkább az önbizalom. És hiába hatalmas az önbizalma Serenának és Venusnak is, azért az igazi önbizalom a játékkal jön. Én itt látom a legnagyobb veszélyt náluk, hogy nem játszottak eleget. A sorsoláson fog múlni, ha kapnak egy-két könnyű párost, akkor életveszélyesek lehetnek. Ha belenyúlnak és az első egy-két meccsükön egy komoly párost kapnak, akkor meg nagyon hamar vége lehet ennek a tündérmesének.
3: A közönségre, a szurkolókra milyen hatással lehet az ő visszatérésük? Azért az egy történelmi pillanat, hogy őket van lehetőség még együtt látni, játszani párosban.
2: Az biztos, hogy ahogy elkezdődik a mérkőzés, az őrület lesz, és felrobban a stadion a lelátó. Az is biztos, hogy lesznek annyian, mint egy nagyon menő férfi meccsen, és ezt igen kevés női teniszező mondhatja el sajnos magáról. Ilyen kegyetlen az élet. Ebbe hiba nem lesz. Az biztos, hogyha kell egy kis lökés nekik, azt meg fogják kapni a közönségtől, és az is biztos, hogy az ellenfelet pedig egy picit, hát gúzsba köti ez. A kérdés az, hogyha nem megy nekik a játék, akkor ez nyomássá válik-e vagy se. Én ezt gondolom, azért ők akkora legendák, hogy úgymond tartoznak is a közönségnek azzal, hogy egy bizonyos nívó alatt nem játszhatnak, és ez az, amit egyelőre nem tudunk.
3: Az is érdekes még az ő történetükben, hogy azért van sok testvérpár, ha sportot globálisan nézzük, akkor a rivalizálás az konfliktushoz vezetett, vagy vezethet, de az ő esetükben pedig mindig megőrizték saját maguk között az egymás iránti szeretetet, meg a lojalitást, miközben egyébként azért egymás ellen küzdöttek a legnagyobb címekért is.
2: Igen, ez érdekes, hogyha valaki, egyébként csak javasolni tudom, hogy nézze meg a róluk készült dokumentumfilmet, a Papa, Richard Williams nagyon-nagyon sokáig tulajdonképpen belenyúlt a kettőjük párharcába, és rendre elintézte, hogy vagy ne legyen meccs kettőjük között, vagy hát tulajdonképpen ne legyen kompetitív, de ez már nem erről szól. Én úgy gondolom, hogy mind a ketten abszolút a szórakozásért játszanak. Ugye pont Serena mondtam Queensben, hogy egyszerűen nem volt jobb dolgom, egyszerűen untam, hogy otthon ülök, a gyerekek iskolában vannak egész nyárra, miért ne? Tehát tulajdonképpen ez azt hiszem elmond mindent arról, hogy ők milyen nyomást tesznek magukra, de ne legyenek illúzióink, azért Serena Williamsnél kompetitívebb versenyzőt én nem igen láttam azért a teniszpályán. Nem tudom elképzelni, hogy ne várjon el magától sokat. Egymást biztos, hogy segíteni fogják, tehát véletlenül azért nem nyert 14 Grand Slamet párosban a tesód oldalán, ha nincs tökéletes kémia. Hát csak 6-ot nyertek itt Wimbledonban. Hát biztos, hogy az ellenfélen az elején nagyon nagy nyomás lesz, az is biztos, hogy hihetetlen nyomasztó lehet a két Williams ellen pályára lépni. Én tényleg csak érzésről tudok beszélni, ott szerintem az lesz a kulcs, hogy hogyan tudják ezt a mérkőzést elkezdeni Serena és Venus, hogyha bizonytalanok, ha gyengeséget mutatnak, ha sokat rontanak, akkor ez nagyon gyorsan átcsaphat, de az elején egész biztos, hogy földbe gyökerezett lábakkal fog állni velük szembe bárki is lép pályára.
3: Elképzelhető, hogy ez az utolsó közös Grand Slam szereplésük? Vagy elképzelhető az, hogy látjuk még őket ezen kívül? Vagy egyébként örüljük annak, hogy most láthatjuk őket 4 év után újra?
2: Hát egyrészt, amit mondtál, a vége ez gyönyörű. Tehát szerintem itt ebből kell kiindulni, és egészen biztos vagyok benne, hogy azon fog múlni, hogy ha mennek 2-3 kört, akkor a US Open én úgy gondolom, hogy az nagyon adott, nagyon adekvát. Az a hazai környezetük, a hazai közönségük, a hazai tornájuk. Hogyha itt nagyon gyengén szerepelnek, akkor lehet, hogy elgondolkodnak rajta. Ne felejtjük azért, ez csak egy gondolat, hogy a realitás érzéke egy profi sportolónak általában hatalmas. Tehát ők pontosan tudni fogják, hogy versenyképesek-e a legjobbakkal szembe, vagy nem. Csak azért pályára lépni, hogy ott előtyögjenek, nem tudom elképzelni, hogy legyen kedvük. Ha azt érzik, hogy ők jók, és van értelme beletenni mondjuk másfél hónap edzést, akkor a US Open-nél ideálisabb második felvonást nem tudok elképzelni. Őket egy kiöregedő, félbelévő rockzenekarhoz tudnám hasonlítani, akinek nagyon-nagyon fontos a renoméja. Tehát a Rolling Stones 70-es éveig közepéig masszívan turnézott, és azért azok a koncertek ugyan nem voltak már olyanok, mint a 20 évvel ezelőttiek, de még mindig nagyon jók voltak. Mert egyszerűen a nevük kötelez. És én azt hiszem, hogy ez a név kötelez lesz itt a kulcs, hogy tudnak-e úgy játszani ők ketten, hogy méltóak legyenek ahhoz, amit fölépítettek iszonyatos munkával.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Topor Csaba, Szilágyi Dóra kolléganőkkel beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajnál, magyarok, 7 óra, 2 perc, jó reggelt kívánok mindenkinek, június 19-e van péntek, és már egy nyakig benne vagyunk a nyárban. Az időjárás is eképpen alakul, most már kezd abba az irányba fordulni, hogy tényleg nagyon-nagyon meleg lesz a mai napon. Pere Feri van itt velünk egész reggel 10 óraig, jó reggelt, Feri!
2: És Csisztu Zsuzsi, jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és hát persze természetesen nem csak a nyárban, hanem a labdarúgó világbajnokságban is nyakig vagyunk, ugye már a tegnapi nappal elindult a csoportkörök második fordulója. Már tulajdonképpen mondhatjuk, hogy vannak olyan csapatok, amelyek bebiztosították a továbbjutásukat, bár ugye nagyon sokan azt mondják, hogy legalábbis fel is ezen a véleményem, hogy ez inkább olyan úgymond elő selejtezőnek tekinthető a 48 csapatból a 32-vé válás, ugye?
2: Én határozottan azt mondom, hogy 16 csapattal több van a VB, mint kellene, úgyhogy számomra 32 között
1: viszont
2: indul a
1: mindenképpen kevesebb, sajnos.
2: Mindenképpen, ez így van.
1: Na, hát valóban az az igazság, hogy láthattunk ugye itt is azért már az első mérkőzéseken gyönyörű megmozdulásokat, gyönyörű emelkedéseket, tulajdonképpen fejléseket, szinte elképesztő légpárharcokat és légmunkákat, de most egészen más értelemben fogjuk a levegőben történő mozgást ebben az órában egy kicsit megközelíteni, mert hogy vendégünk a mai reggel folyamán Simko Georgina, a Magyar Levegő Sportok Szövetségének, a MALESZ-nek az elnök helyettese. Jó reggelt kívánok, Georgina, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak és nektek is.
1: És nem légből kapott ez az ötletünk, hogy veled beszélgettünk, hiszen apropója is van a dolognak, ugye július 1-e és 5-e között Budaörs ad otthont a légtorna Európa bajnokságnak, amelyen várhatóan több mint 500 versenyző indul mintegy 23 országból, és nem példanélküli az, hogy Magyarország bizony komoly eseményeket rendez, hiszen tavaly, nem is olyan régen, egy fél évvel ezelőtt decemberben Budaörsön világbajnokságot is rendeztünk, és ugye ott akkor még rúcsport is szerepelt, tehát része volt ennek a nagy csomagnak. Ezúttal azonban a légtorna versenyszámok kerülnek majd a programba, és hát szerintem most az lesz egy picit a feladatunk, hogy megpróbáljuk megértetni a mi drága hallgatóinkkal, meg akik néznek minket esetleg azok körök természetesen akár nézőivel is, hogy miről is van szó, amikor arról beszélünk, hogy légtorna, mert az embernek természetesen rögtön egy ilyen kör alakú épület, egy ilyen mané is jut az eszébe, és a cirkusz bizonyos szempontból, miközben ez most egy önálló sportággá alakult dolog, amit nagyon komolyan és nagyon magas szinten űznek. Ugye, Georgina?
3: Így van, köszönöm szépen, Zsuzsa, hogy ezt így felvezetted. Teljesen igaz, amit elmondtál, és gyakorlatilag be is lehetne fejezni ezt az egész felvezetőt. De kiindulva ebből, amiket mondtál, ez így van, tehát a cirkusz az alapja a légtornának. Itt Magyarországon egy picit kontextusba helyezném ezt az egész sportágat, ugyanis elvehetetlen tőle, hogy nálunk Magyarországon ez egy levegő sportok összefoglaló, gyűjtő fogalom alatt fejlődött sportággá, és a levegő sportok fogalomban két szakágunk van, a rúcsport és a légtorna. Mindkettő kapcsolódik a cirkuszhoz, ahogy említetted is, a cirkusz művészet az alapja, illetve, hogyha visszatekintünk, akkor mondjuk a rúcsportnak az indiai Mallakhamb például, de itt a 20. század környékén nyilván a Cirque du Soleil és egyéb hasonló cirkusz művészeti tevékenységek és előadó művészeti műsorok ismertették meg a világgal ezt a most már sportágat, de ahhoz, hogy sportággá fejlődjön, sportág legyen belőle, azért nagyon sok minden kellett, egy objektivitás az előadó művészet mellé, egy technikai kivitelezés, egy szabályozottság, ahogy a tornasportban is, ugye egy FIG nálunk, egy Code of Points szabályozza ezt, hogy mi alapján kerül objektív megítélésre egy ilyen produkció. Tehát tulajdonképpen itt is produkciókról van szó, hasonlóan élvezetes és látványos, mint amit a cirkuszban látunk, viszont szabályozott körülmények között is, meghatározott szabályok alapján kerül ez értékelésre itt a versenyek folyamán, és Magyarországon és most már nemzetközi szinten is ez az etalon és ez az út, amin haladunk, hogy egy levegősportok fogalom alatt a rúcsport és a légtorna kerül egybe. Nálunk most a légtorna lesz Porondon, hogy így fogalmazzak, júliusban, és igaz, köszönöm szépen, hogy említetted a tavalyi világbajnokságot, ezt még éppen csak kihevertük mi szervezők, és Magyarország is, amikor a rúcsport és a légtorna együtt került megrendezésre, mint világbajnokság, viszont úgy döntött a Nemzetközi Szövetség, hogy annyira népes már a versenyzőknek a tábora, szerencsére mint versenysport, mint szabadidősport is azért ez nagyon népszerűvé vált az elmúlt 10 évben, világszinten és Magyarországon is, hogy most már szétbontjuk, és külön kerül megrendezésre a rúcsport és a légtorna. Egyébként éppen most zajlik a rúcsport Európa bajnokság Lengyelországban, és nálunk pedig 2 hét múlva kezdődik a légtorna Európa bajnokság Budaörsön.
2: Abba segíts nekem, légy szíves, hogy én vagyok a klasszikus A4-es néző. Tehát én sose láttam még ilyen
1: A4-es
2: sportot.
1: A4-es néző, és nem hallottam, jó, oké,
2: és rendben van. Hogy milyen versenyszámok vannak, illetve hogy hogyan pontozzák ezt a sportot, hogy mik döntenek?
1: Jó, belekérdezett a Feri. No, még
2: hát ez nagyon érdekel, meg hogy mik a biztonsági előírások, szóval sok-sok minden, mert azért ugye a cirkuszban sokszor aggódom, itt meg nagyon komoly azért versenyzők vannak, és valahogy el kell dönteni ki az első vagy
1: kidobó. Nyugtassuk meg akkor Ferencet, jó? Tehát, hogy ne aggódjon el.
2: Igen, én úgy izgulok itt, mert kicsit a sok futball után felüdülés számomra.
1: Na, ugye? Abszolút.
3: Szóval, hogy nagyon sok kérdés elhangzott, igyekszem akkor most a következő fél órában.
1: Igen.
3: Tömörítve válaszolni egymást. Szóval, hogy most ugye légtornát fogunk látni. A légtorna szakágunkban van 3 mozgásforma, ami meg fog jelenni itt az Európa bajnokságon. Ez lesz a karika, ezt egyébként lírának is szokták hívni, a cirkuszművészetben is így jelenik meg, mint líra. Ez egy eszköz, ez egy vas karika tulajdonképpen, úgy kell elképzelni. Illetve lesz
1: ez
3: még...
1: Függesztett formában.
3: Igen, függesztett formában, tehát lefelé lóg a plafonra.
2: Milyen magasan?
3: Gyakorlatilag az 4 méter magasan lesz a karika, tehát ott körülbelül 3-4 méter magasságban fogják előadni a gyakorlatokat. Ezért is hívjuk levegősportnak, mert hogy ebben a sportágban maga a történés, maga a gyakorlatoknak a végrehajtása az a levegőben történik, és attól függ, hogy milyen eszközön hajtják ezt végre. Ez egyébként lehet ugye akár a rúd is, tehát hogyha a rúdon 4 méter magasan történik a gyakorlatnak a végrehajtása, akkor az ugye az a rúcsport, hogyha a karikán, akkor az a légtornának a karika válfaja. Ezen kívül még most az Európa-bajnokságon lesz a szilk, ami az a sejemszalag.
1: Szilk tissú, ugye?
3: Szilk tissú,
1: igen.
3: Így van, most is egyébként mi most szilknek neveztük el magát a szakágat, de a cirkuszban ugye tissúként is lehet vele találkozni, úgy is hivatkoznak rá.
1: Ez egy sejemszalag. Igen, sejemszalag, de nyilván egy nagyon masszív, mert az hogy bírja a versenyzőt.
3: Igen, van rá külön protokoll is, hogy ezt ugye milyen anyagból kell készüljön, illetve a harmadik mozgásforma még a hemok lesz, amivel találkozhatnak a nézők.
1: Ezt fejtsük ki, ezt az utolsót, mert ez...
3: A hemok az tulajdonképpen egy ilyen függőágyként kell elképzelni, ami nagyon hasonlít magára a szilkre, erre a sejemszalagra, viszont nem 2 ága van, amin dolgozik a versenyző, hanem egy szalag, mint egy loop kanyarodik vissza önmagába, és kapcsolódik ugyanahoz a ponthoz. Igen, egy hurokként. Ez a 3 mozgásforma lesz, és ahogy azt említettem az elején is, a tornasport FIG szabályzatához hasonlóan, nálunk is van egy Code of Points nevű szabályzat.
1: Ugye a FIG az a Nemzetközi Tornaszövetség, csak azoknak mondjuk, akik ezt esetleg nem tudják. A Nemzetközi Tornaszövetség ugye hát most nagyon-nagyon régóta egy szabályrendszer, szintén egy ilyen Code of Points alapján dolgozik, ami az a lényege, hogy minden elemet, amit a tornasportban látsz, a bukfenctől egészen a tripla cukaharáig, hogy valami nagyon nehezet mondjak, gyakorlatilag ugye be kategorizálnak nehézség szerint, az A elem a legkönnyebb, és most már gyakorlatilag H-nál is, hogy ki tudja, hol vagyunk, és még ennek a határa csillagoség. Amikor én tornáztam, akkor a D volt a legnehezebb elem, tehát onnantól indult el a történet, és igazából ugye ezeknek az elemeknek az értéke adja meg egy gyakorlatnak a kiinduló pontszámát, aztán legalábbis a tornaszabályzat alapján, ugye most már régességen több része bontották szét az objektivitás érdekében a gyakorlat értékelését, az egyik a D pontszám, a difficulty, ami a gyakorlatnak a nehézségét adja, hogy milyen nehéz elemeket rakunk egymás után, ugye az E az execution, pedig a kivitel, hogy azt hogyan csináltuk meg, és ugye ezeknek az együttes értékelésében meg még nagyon nagyon sok, most nem akarok a részletekben belemenni, mert nagyon sok minden egyebet is nézek, de mondjuk ez a két fő irány, csak hogy nagyjából értsék a kedves hallgatók, hogy mondjuk amikor látunk egy valaki számára nehezen értelmezhető gyakorlatot, hogy az miért ennyi pont, és miért nem annyi, akkor emögött nagyjából ez a rendszer húzódik meg. Ehhez képest mi van a légtornában?
3: Köszönöm szépen, akkor erre így rá is fűznék, mert nagyjából hasonló, tehát ugyanígy van a difficulty, tehát ezek a nehéz elemek, ezt le is kell adni a versenyzőknek a nehéz elem lapjukat előre, mert be kell írniuk, hogy melyik nehéz elem lesz az ő gyakorlatukban megtalálható. Ezen kívül még más elemet is beletehetnek, de a nehéz elemeknek a kivitelezését külön a nehéz elem lapról nézi külön az a bíró, hogy akkor ezt hogyan kivitelezte ez a versenyző, meg volt-e az a nehéz elem, teljesítette a nehéz elemnek a követelményeit. Képzétek el, hogy ezt ugye így előre fel kell tölteni, tehát ez olyan, mint egy ilyen Excel táblázat, oda bele kell szépen írni a minden versenyzőnek, tehát a regisztrációkor ő nem csak beregisztrál, hogy és kifizeti a nevezési díjat, hogy XY vagyok, és szeretnék eljönni erre a versenyre ebben a kategóriában, hanem feltölti magát a nehéz elem lapját is. És képzeljétek el, a tavalyi VB-n szembesültünk egy ilyen problémával, ami valahol nyilván a mi hibánk is, hogy nem szabályoztuk le feltöltésnél, hogy milyen formátumot tölthet föl. Volt olyan nehéz elem lap, képzétek el, ami 18 oldalas volt kinyomtatva, de volt olyan, ami 140 oldalas, tehát hogy nem tudom, mit töltött föl a versenyző, de csak, és hát ugye a nyomdának elküldődők nem nézik, hogy mit nyomtatnak.
1: Egyszer csak megérkezett egy
3: ekkora kupac arra a napra, és így néztük, hogy ez hogyan lehet, hát 120 versenyzünk van, hát hogyan
1: lehet? Még csak akkor egy mondat, hogy nyilván a tornában már erre nagyon komoly szabályrendszer, meg egy külön valóban ugye kódnyelv is van, sőt, mi több a tornában, nem tudom, hogy tudjátok-e, de például egy nemzetközi bírónak alapfeltétel, hogy vakon kell tudnia írni azt, amit lát. Van erre egy külön, hát egy ilyen írásmód, kicsit olyasmi, mint a gyorsírás, tehát megvannak a speciális jelek, a szaltónak egy hurok, a csavarnak egy kis vonal, és minden egyes elemet tulajdonképpen éppen vakon kell tudni lejegyzetelni az azt értékelő zsűrinek, olyannyira, hogy aztán vissza is lehessen nézni az ő lapját, hogy vajon jól csinálta-e, tehát hogy nem írte valamit el, mert ha igen, akkor értelemszerűen nem azt pontozza, mint amit lát. Azt nem tudom, hogy nálatok egyébként van-e arra figyelem, hogyha valaki feltölti, hogy mondjuk ezt és ezt fogom csinálni, hogy vajon azt csinálta-e, mert ugye nálunk az is van, hogyha ezeket a követelményeket nem teljesíted, és ezek a követelmények roppant széles repertoáron vannak, tehát kell például előre forgószaltót csinálni, kell hátraforgót, kell a hosszanti tengelyt, tehát hogy nem úgy van, hogy amit akarok, hanem ugye itt nagy valószínűséggel ez is egy nehezítési feltétel.
3: Persze,
1: és ha valaki hozza vagy nem hozza, nyilván annak is van következménye.
3: Persze, igen, tehát ugye előre leadja a nehéz elemeit, ezen a nehéz
1: oldalban.
3: És akkor ezt nézik a bírók, hogy ez hogyan teljesült, és természetesen vannak pontlevonások. Ezen kívül van az execution, ahogy a Zsuzsi is említette, ahol nézzük a technikai kivitelezést, hogy nyújtott láb, spic, stabilitás, ugye nálunk az egyensúly a levegőben is kifejezetten fontos, a csúszások, hogy megcsúszik-e, nem csúszik meg. Illetve nálunk még van egy artistik pontozás, hiszen bármennyire is mi sport vagyunk, az előadó művészeti múltat azt nem lehet megtagadni, és valahol nekünk a versenyzők is keresik azt, hogy hol tudják önmagukat megvalósítani ebben az egészben.
2: És akkor ez zene alatt zajlik? Tehát
3: így
2: akkor
3: van.
2: Összhangba kell lennie a magával a muzsikával.
3: Így van, és ezt is van olyan bíró, aki az artistik bíró, aki figyeli.
1: Nálunk is van, hogy attól függ, hogy milyen szerről beszélünk. Persze, nagyon fontos, van. Nagyon fontos. Igen. Ez azért is nagyon fontos egyébként, most így gyorsan közbevetem, mert ugye valami óriási törekvés, pont a Nemzetközi Tornaszövetségnek az elnöke, egy japán úriember, Marinari Watanabe, aki nagy híve annak, és én már láttam azt a berendezést, talán beszéltem is róla neked, még Évi is itt volt régebben, ami egy mesterséges intelligencia alapú elemzése a gyakorlatoknak. Lehetett látni úgymond a real time élőben, hogy a tornász tornázik, és mellett egy monitoron mondhatni, hogy egy ilyen digitális figura csinálja ugyanazokat a dolgokat, és értékeli ki a gyakorlatot ahhoz képest, amit a húsvér zsűri ad, és hát ott bőven eltérés. Mert ugye nyilván annak a része, hogy most az a függőleges tényleg függőlegese, hogy a viszintes az valóban viszintes, ugye ezeknek az elemeknek a kivitelezésében, amikor a executionről, a kivitelezésről beszélünk, akkor nagyjából ugye ezek azok a kérdések. Tényleg nyújtva volt ez a térd. De én megint azt mondom, hogy az, hogy ez a spicc az mennyire domborodik, hogy milyen a mű, hogy valóban hogy hat rám az a gyakorlat. Én azt gondolom, hogy ha teljes egészében abban az irányba szeretnénk ezt eltolni, hogy ezt majd csak is kizárólag az AI, vagy az MI, ha úgy tetszik, értékelje, azt szerintem teljesen téves, hiszen a művészi hatás, a személyes benyomások, azok szerintem kihagyhatatlan faktorok.
3: Így van, azért a bírók nagyon tapasztaltak, tehát, hogy állandó továbbképzések vannak. Szerencsére itt Magyarországon is van már évi 6 versenyünk, tehát a 2 kvalifikációs versenyen kívül még egyéb más megmérettetések is vannak, országos bajnokság, magyar kupa, stb., amit mind ugye a Hivatalos Országos Sportági Szakszövetség szervez, és ezen indulhatnak a versenyzők, plusz ráadásul ez ugye a bíróknak is ad gyakorlatot. Ezen kívül a Nemzetközi Szövetség is szívesen hívja a bíróinkat, ezért elmondhatom, hogy gyakorlottak a bíróink, tehát van gyakorlatuk. Most nem azt mondom, hogy az AI-nál jobb szemük van, ez biztos, hogy nem így van, de ettől függetlenül, hogyha a kérdés merül fel, mindegyik szempontot több bíró nézi, tehát legalább 3 bíró nézi ugyanazt, ezen kívül azért videóbírózás is megengedett, tehát vissza is tudjuk nézni, hogyha valami nagyon kérdéses van, ezért úgy azért általában el lehet dönteni, tehát azt mondhatom, hogy nagyon, nagyon objektív pont beszélhetünk most már.
1: 3 versenyszámot említettél, ami most ugye ezen az idei Európa-bajnokságon lesz, majd július 1. és 5-e között Budaörsön. Milyen hosszúak ezek a gyakorlatok? Mert azért, hát ez, nem tudom, valaki próbálta már bármi olyasmit az életében, hogy a teste csak a karjain, vagy a súlya csak a karjain lóg, alapvetően oké, néha be lehet támasztani a lábakkal, de például kevesen gondolják, hogy nálunk a felemás korlát, ugye, ami hát nem egy olyan hosszú gyakorlat, de hogy micsoda bődületesen elfárasztja az embert, hiszen az egész testsúlyodat gyakorlatilag csak a karjaidon függeszkedve, vagy éppen lendülve, vagy éppen szaltózva cipeled. Bizonyos szempontból. Ugye egészen más, mint amikor a gerendám mondjuk, oké, de állsz a lábadon, és persze vannak. Szóval hihetetlen igénybevétel ez a szívnek, a testnek, az izomzatnak. Milyen hosszúak ezek a gyakorlatok?
3: Közel 4 percesek a gyakorlatok.
1: Atya úr is!
3: Viszont azt kell tudni, hogy kötelező tala is van. Tehát kötelező akrobatika és torna van benne, aminek szintén vannak szabályai, tehát az egész színpadot be kell járni, a színpadnak minden területét, úgyhogy ezt megszakítja. Tehát most légtorna van, de például a rudnál olyan szabályok is vannak, hogy mind 2 darab rud van, és mind a 2 rudat használni kell, tehát át kell menni egyikről a másikra. Szóval, hogy azért időközben a 4 perc alatt ő le fog jönni ez alatt az idő alatt, és gyönyörű szép talajgyakorlatokat is lehet majd tőlük látni.
1: Kicsit beszéljünk arról, Georgina, mert hogy vendégünk a Magyar Levegősportok Szövetségének elnök helyettese Simko Georgina, hogy ugyan most nem lesz a rúd, de azért érdemes egy pár szót váltanunk arról, mert én emlékszem a hazai rendezésű világeseményre is most már 10 év távlatából, vagy több mint 10 év távlatából, és elég sokáig harcolni kellett azért, hogy az emberek megértsék, hogy ez egy sport. Nagyon sokáig ugye keverték a rúd tánc, rúd sport, tehát hogy most nyilván, ha erről a részéről beszélünk, miben látod te alapvetően ennek a mozgásformának a népszerűsödését, a berobbanását, mert azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy ez egy világjelenség, és nagyon sok olyan, és nem feltétlenül mondom, hogy hölgynek, mert ez természetesen nem női sport, nyilvánvalóan sokan csinálják nők is, de miben látod ennek az ilyen jellegű megindulását, mert az látható, hogy egyre többen próbálják ki és tesztelik a testi erejüket ebben a műfajban.
3: 2010-es években kezdett ez berobbanni Magyarországon, én is akkor kezdtem ezzel foglalkozni. Személyi edzőként dolgoztam egyébként, illetve csoportos aerobik oktatóként, órákat tartottam, illetve edzéseket tartottam, és Pirner Alma volt, ugye, akinek a nevével fémjelezték ezt. Alma hozott létre egy olyan közösséget itt Magyarországon, ami számtalan stúdiót működtetett, és akkor ez ugye a rúdtánc fogalmában volt minden, ami akkor ezzel kapcsolatos volt. és egy idő után a közös törekvés volt ott az edzők részéről, és én meggyőződésem, mivel együtt dolgoztunk, hogy Alma részéről is törekvés volt az, hogy ez sportként népszerűsödjön, és ne a táncos vonal legyen benne.
1: Sokáig harcolni is kellett egyébként szerintem. Igen. Ebben a kommunikációban. Igen. Azzal, hogy értsük meg, hogy ennek ez egy rút sport. Igen. És nem rút tánc, és próbáljuk meg leválasztani az ehhez kapcsolódó esetleges sztereotípiákról azt a fizikai teljesítményt, ami ott történik.
3: Így van, az történt, hogy meg kellett azt érteni, hogy ebből akkor lesz sporták, hogyha ezt hivatalos keretek között kezd el szerveződni. Tehát, hogy hiába teszünk bármit is, bárki, bármilyen erős, hajlékony, bármilyen versenyt szervezünk, hogyha ez nem terelődik be hivatalos keretek közé, akkor ebből nem lesz sportág, és ezért kezdtük el szervezni ennek az egyesületi és szövetségi kereteit itt Magyarországon, és szerencsére ez így meg is valósult, és a népszerűségre ráfordulva, az egy másik történet. Tehát beszélünk magáról a versenysportról, ami szükséges volt ahhoz a magyar sporttörvény alapján, ti is tudjátok, hogy milyen megkötések vannak. Abszolút. Hogy miket kell teljesíteni. Ez ugye maximálisan a versenysporthoz kötődik. Azonban ennek az egésznek az alapját, ennek a piramisnak a széles részét és bázisát az adja, hogy van ennek a sportnak, a rúdsportnak, illetve a légtornának is egy olyan húzó ereje, ami a szabadidős sportolók számára. Ugye hát ez a széles rész a piramisnak az alapja,
1: ez a bázis.
3: Szabadidős sportolókat, a bázis, ezt a szerveződés, ez onnan jön, ez az önszerveződés, adja, hogy meg tudják magukat valósítani azok, akik szeretnék megtalálni önmagukat, akár későbbiekben is. Tehát nem csak gyerekek, hanem felnőttek is, és megtalálják önmagukat ebben a sportban. Van egy szintrendszere, el lehet kezdeni gyakorlatilag a nulláról, nem kell hozzá előképzettség. Ez a felnőtteknél, a gyerekeknél pedig az, hogy adott egy olyan más utat, egy olyan alternatív utat a torna, az aerobik, a ritmikus gimnasztika mellett, amiben szintén megmutathatják a tehetségüket. Nagyon sok kislány választja a légtornát, főleg hatalmas bázisa van most már a légtornának Magyarországon. Sokkal több légtornás sportolónk van, mint rúdsportolónk. És ez az önmegvalósítás, az alternatív út, illetve az, hogy ebből valóban elfogadott sportág vált, ez adja most már a népszerűségét, és ezt a stabilitását ennek a sportnak, ami szerintem meg fogja tartani most már egy ilyen lehetőségnek még ezek mellett, a népszerű sport ágak mellett, mint az aerobik, a ritmikus gimnasztika és esetleg a torna.
1: Hát igen, azért a gimnasztika mindenek az alapja. Mindig ezt szoktam mondani, ugye, hogy nem lehet eltekinteni az alapsportok közül a gimnasztikától, ami végül is aztán nagyon szép leágazódásokat hozott, még akkor nem beszéltünk ugye a gumiasztalról, nem beszéltünk ugye akrobatikus tornáról.
2: Nálam a tornánál a repülő guruló átfordulás. Bessze nevén tigrisbuk fel.
1: Ja,
2: nekem ez a...
1: Szerintem mondani, az vajon mi? Repülőguruló
2: átfordulás. Hát a repülőguruló átfordulás. Igen, ez a tigrisbuk fent, és én azt stabilan hozom meg most is.
1: Ott vége?
2: Még most is, de annál tovább nem merészkedek.
1: Jól van. Azt hiszem, háromat én is tudok dekázni nagyjából, ha nagyon összeszedem magam.
2: Egy szinten vagyunk.
1: Na, jól van. Nagyon érdekes ez az egész terület, és aztán majd a kicsit mélyebben bele fogunk menni ugye a légtornász feladatokba, meg gyakorlatokba. Annak kapcsán, ugye, hogy július 1 és 7-e között Budaörsöd otthont a légtorna Európa-bajnokságnak, amelyen várhatóan több mint 500 versenyző indul, mint egy 23 országból, tehát már rendezvény szempontjából és a sportág növekedése szempontjából is ezen a kontinensen is ez egy óriási előrelépés. Ennek a szervezésében nyilván a Magyar Szövetség ugye oroszlán részt vállalt, ugye a Maleszről beszélünk, és természetesen a téma kapcsán itt van velünk a stúdióban a következő fél órában is Simkó Georgina, úgyhogy várjuk a kérdéseiteket. Én nem tudom, hogy van olyan hallgatónk, aki valaki próbálta el már azt, hogy milyen nehéz akár egy függőleges rúdon bármit is csinálni, vagy mennyire nehéz mondjuk pár percig csak függeszkedni egy ilyen szöveten? Mondhatjuk azt is, ugye egy ilyen sejem szöveten.
3: Igen, szóval... egy sejem anyagon, de biztos vagyok benne, hogy van olyan hallgató, aki kipróbálta, visszatérve ugye a széles bázisára.
1: Így van. Úgyhogy várjuk azok jelentkezését, akik már ezt megpróbálták, mert ők biztosan tudják igazolni azt, hogy ez valóban nagyon komoly fizikai teljesítmény. Rövidesen jövünk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Bronzérmes lett Muhari Eszter a Vívó Európa bajnokságon. A tervek szerint haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról. Napos meleg idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Mexikó a csoportkör első továbbjutója, miután ma hajnalban megszerezte második győzelmét is a labdarúgó világbajnokságon. A társrendező Rómú góljával 1-0-ra verte meg

0: Elődöntőben 15-10-re kikapott az észt Katrina Lehisztől. Borsodi Emma és Nagy Blanka a legjobb 16 között, Büki Lili pedig a legjobb 32 között búcsúzott. A férfi tör egyéni versenyében Mihály Andor és Dósa Dániel a negyed döntőben, Szemes Gergő és Tóth Gergely pedig a nyolcad döntőben esett ki. Elődöntőbe jutott Stollár Fanni és Asya Muhammad a berlini füves pályás tenisztorna páros versenyében. A magyar-amerikai kettős a Coco Gauff Jessica Pegula párost döntős rövidítés után győzte le, így bejutott a legjobb négy közé.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam, illetve kormányfők csúcsi értekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A témával kapcsolatban csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került be a nyilatkozatba. A kormányfő hozzátette, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat. A tervek szerint haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már benyújtották az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó korábbi terveket, valamint a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét is felülvizsgálják. Közzétették a parlament honlapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A törvényjavaslatot kivételes eljárásban a jövő héten már el is fogadhatja az országgyűlés. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. A jövőben a szakminiszter újra bevezetheti a maximalizált tarifákat. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateletek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. A kezdeményezés célja az állatok éhezésének visszaszorítása, miközben csökkenti az élelmiszerpazarlást is. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet majd adományozni. Visszavonta Matolcsi György korábbi jegybank elnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. Az elismerés megvonását a szövetség a Híres Városért Egyesület kezdeményezte, a helyi egyetemet működtető alapítvánnyal kapcsolatos súlyos számvevőszéki megállapítások és büntető eljárások miatt.
1: Közlekedés.
0: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Herceghalom és Biatorbágy a 30-as és a 20-as kilométer között, a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt lassulás szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Mindenhol derült az ég, napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad, délután 29-35, késő este 19-25 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 7 óra 40 perc van június 19-én. Pénteken jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez itt a Nemzeti Sport Rádió, benne a Sport Reggel, Bene Ferivel. Egész reggel.
2: És Csisztus Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek.
1: Jó reggelt mindenkinek, és folytatjuk a beszélgetést Simko Georginával, a Magyar Levegő Sportok Szövetségének elnök helyettesével, már az elmúlt fél órában is. Itt volt velünk Georgina, ismét jó reggelt, szervusz.
3: Jó reggelt kívánok, Zsuzsa, Feri, és jó reggelt a hallgatók.
1: És ugye arról beszélgettünk, hogy vajon mi lehet a titka ennek a valóban világszinten tapasztalható népszerűségnek a levegősportok, illetve a rúcsportok mögött. Ugye most az apropója a mostani beszélgetésünknek, hogy hát annyira közel van már, szinte befordul a sarkon, július 1 és 5-e között az a budaörsi európai esemény, amelynek ti lesztek a házigazdái. Ugye Európa-bajnokságot szerveztek, ahol várható van 23 országból 500 versenyző indul. Ugye ez most csak a légtorna lesz, ebben most nincsen rúcsport. És ugye arról beszélgettünk, hogy hát némi kis hazabeszélés, hogy mindennek az alapja is, de ezt nem lehet megkérdőjelezni, a gimnasztika. És azért az, hogy nyilván ez egy olyan új mozgáskultúra, amelyet is fogalmaztán sem nem torna, sem nem ritmikus gimnasztika, és sorolhatnánk az összes többi leágazódást, az aerobiktól egészen ugye a gumiasztalon át sok minden egyébig. Ez kínál egy újfajta mozgáskultúrát sokaknak. De mi a cél, hogy egy kislány, vagy egy kisfiú, amikor elkezd ezzel foglalkozni, mert a fiúkat ne zárjuk azért ennek a lehetőségéből ki, akkor már légtornásznak tanuljon, vagy jó, ha van egy kis tornász előélete, vagy sikeresebbek azok, akik mondjuk tornászmúlttal érkeznek meg, akár tinédzser korban, vagy korafelnőtt korban, hogy tapasztaltátok?
3: Természetesen életkor függő, hogy mikor lép be ez a gyermek, vagy sportoló, versenyző ebbe a sportágba. Hogyha tinédzserkorba lép be, akkor ugye nyilván egy behozhatatlan előnnyel érkezik azokhoz képest, akiknek nincsen mondjuk tornászmúltjuk, gimnasztikát nem ismerik, talajgyakorlatokat nem ismerik, esetleg nem annyira hajlékonyak. Nyilván neki van egy nagy előnye. Viszont nálunk a varsity kategória az 6 éves kor. Van. Tehát, hogyha 4-5 évesen már ezzel a sporttal találkozik a gyermek, akkor itt is meg tudja szerezni ugyanazokat az alapokat, vagy legalábbis nagyon hasonló alapokat, mint a tornában, hiszen itt is van akrobatika, gimnasztika, talajgyakorlatok, amire tanítjuk őket, mert a versenyen elvárás, hogy ne csak a szeren dolgozzon, ne csak az eszközön dolgozzon, hanem talaj gyakorlatot is adjon elő. Ez azért tudni kell, hogy elágazik nálunk kettő fajta divízió van. Van a sport és van az art divízió. Eddig az artról még nem beszéltünk. Mi most a sportról beszélünk, itt a légtorna Európa bajnokság is egy légtorna sport Európa bajnokság. Ez tényleg nagyon hasonlít a tornasportos pontozáshoz, a szabályrendszer is nagyon hasonlít hozzá. Viszont van egy art vonal, egy művészeti vonal, ami nem ennyire szigorú, az sokkal nagyobb teret enged az előadó művészetnek. Ebből Európa-bajnokságot nem rendeznek, viszont világbajnokságot igen, tehát külön van véve a légtorna sport és a légtorna art világbajnokság. Tehát, és nálunk is a magyar kvalifikációs verseny is úgy zajlik, hogy két külön hónapban direkt, hogyha valaki szeretne sportvonalon légtornából, és mondjuk művészeti art vonalon is légtornából felkészülni, akkor legyen lehetősége egy kicsit a koreográfiáját átalakítani egy hónap, akkor viszont az artban tud majd színpadra lépni, porondra állni, és az artot tartom az egyik különlegességének ennek a sportágnak, hogy adunk egy lehetőséget arra, hogy ha valaki szeretné jobban megmutatni önmagát, akár most itt arra térnék ki, hogy például van, aki szeretne feldolgozni az életéből egy történetet, akkor ő megteheti ezt az art vonalon keresztül, egy ilyen előadó művészeten keresztül, hiszen hozhat magával kellékeket. Nagyobb teret enged a kosztüm tekintetében, vagy akár ugye, amíg egy sportversenyen a smink, az arcfestés az ugye minimális teret enged, tehát nem mutat jól, hogyha óriási óriási spinkben érkezik, addig egy ilyen árt, egy előadó művészetet megengedő verseny keretein belül kifejezetten jó tud lenni, hogyha ő ebben
2: páros gyakorlat is van esetleg?
3: Így van. Így van. Mind a sportban, mind az ártban van. Is. Igen, a sportban is és az ártban is van duó kategória.
1: Most, amikor ugye az árt részleteit említetted, akkor nekem egy picit az ugrott be, hogy ez már közelebb áll nekem a cirkuszművészethez. Biztos van is átjárás, majd most mindjárt megválaszolod, hogy van-e. Egyszer volt életemben lehetőségem arra, hogy Las Vegasban a Cirque du Soleil-t megnézzem élőben. Ráadásul természetesen volt egy korábbi műugró, aki ebben a produkcióban éppen ugye az O című vizes világhírű számban szerepelt, mert ott azért a magyar volt tornászok, illetve műugrók azért viszonylag gyakorta kaptak feladatokat. És hát ha valaki látta ezt, akkor érti, hogy tulajdonképpen mi is történt, mi volt az a forradalom, ami végbe ment ugye itt a cirkuszművészetben. Tehát, hogyha erről az ártvonalról beszélünk, akkor lehet-e azt érzékelni, hogy tulajdonképpen hát nem azt mondom, hogy az impresszáriók mondjuk innen viszik el a cirkuszművészet irányába a legjobbakat, de ezt is el tudom képzelni, mert egyébként a sportakrobatika versenyeken, ugye ahol ilyen gullákba szoktuk látni a tornásznak kinéző egyébként sportakrobatákat, vagy akrobatikus tornászokat a másik megfogalmazás miatt, ott rendszeresen ott ülnek a világhírű cirkuszok impresszáriói, akik más sem csinálnak, mint hogy lefölözik az első hármat, és már viszik is, és szerződtetik. Nem viccek, lábról gyakorlatilag a világ legjobbét, általában a kínaiak, oroszok, ilyesmik szoktak ugye ott azért helyet kapni, és viszik őket a cirkuszvilágába. Tehát nálatok ebben a tekintetben van-e ilyen átjárás, vagy van-e olyan, hogy valaki, nem azt mondom, hogy unalvában, vagy éppen amikor már a cirkuszban nyilván sosincs szünet, de esetleg kaphat helyet mondjuk az árt szakákban, hogy versenyezzen?
3: Természetesen igen, és rátapintottál egy ilyen folyamatra, ami zajlik is Magyarországon is. Erről én nem vagyok kompetens a cirkusz világában, de természetesen őket is érdemes lenne megkérdezni erről, mert náluk is, ugye, ahogy mondtad, zajlik ez a forradalom, én is úgy látom, illetve van megkeresés a cirkusz részéről a tagszervezeteink felé, működtetnek egy mentor programot, úgy tudom, és ez azt jelenti, hogy ők megkeresték a tagszervezeteinket direktben, és felajánlották nekik, hogyha nem tudom pontosan, mi volt a mentor programnak a teljes lényeg, erről tényleg őket kellene megkérdezni, de úgy tudom, hogy van lehetőségük a tagszervezeteknek bemenni a cirkuszba, ahol ki tudják próbálni az eszközöket, tehát ilyen fantasztikus körülmények között, amit egy cirkusz tud biztosítani, ami ugye nekünk nincsen sportszövetség, tehát mi egy fiatal sportszövetség vagyunk, 2024-ben indultunk. Igazából még egy gyakorló helyszínt sem tudok fenntartani és biztosítani a versenyzők
1: számára. És csoda, hogy ilyen világeseményeket rendeztek. Tehát
3: igen,
1: ez egy vállalás,
3: ezt majd akkor mondom a cirkusz után, hogy ez miért történik, hogy így évről évre most ez remélhetőleg meg fog szerveződni. Szóval, hogy a cirkusz részéről van egy ilyen megkeresés a tagszervezetek felé, és én ezt értem, és olyan körülményeket tudnak biztosítani, olyan eszközöket tudnak biztosítani, aminek a mi szövetségünk egyelőre a közelében sincsen, és örök hála nekik, hogy ezt megteszik. És nyilván ezek a versenyzők, sportolók, akik megtapasztalják a cirkusznak a világát, a manézsnek az illatát, ők szívesen mennek is a cirkusz felkérésére produkciókba, és láthatjátok is őket, hogyha elmentek a cirkuszba, szuper légtornászaink vannak jelen a cirkuszi műsorokban, én úgy tudom.
1: Így van.
3: Illetve most már a legjobb versenyzőknek más világ is nyitott az előadó művészetben, én úgy tudom, hogy akár az operetben is találkozhattok velük.
1: Hát illetve ugye most már a cirkusz nagyon sokféle formát ölt, ugye? Tehát azért a Recircle társulatot is ismerhetjük, ami szintén egy magyar kezdeményezés, akik tulajdonképpen a színház és a cirkusz világát világhírű módon egyesítették. Én ott voltam a kezdetekkor, amikor ez indult, és azt gondolom, hogy most már ők akkorává nőttek, hogy tényleg valóban nemzetközi hírűek. Ugye a Cirque du Soleil is valahol azt gondolom, hogy a cirkusz világának egy újraértelmezése, egy forradalma volt. Sokan persze hiányolják, hogy az állatokat kiszorították, és maradt csak az
3: én
1: ember.
3: Nem hiányolom.
1: Igen. De minden esetre valóban ugye a az a fajta szimpadiasság, tehát a jelmezeknek a különlegessége, és a többi az egészben nyilván hozott egy újítást, és hát természetesen a mutatványoknak, ugye meg egyáltalán a történetmesélésnek egyfajta, tehát nem csak lárpúrlár mutatványok vannak, vagy elemek, vagy nehéz mozdulatok, hanem történetmesélés tényleg a nullától egészen vagy az A-tól egészen a Z-ig. Egy kicsit beszéljünk, Georgina, még ennek a dolognak a fizikalitásáról, mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez olyan csüde könnyű. Nem tudom, hogy Feri, de utoljára mikor próbáltál olyat, hogy mondjuk egy bordás falon megemelted volna mindkét lábadat, mondjuk a fejedig?
2: A bordásfal szótól kirázom
1: mindenki. És akkor még azt elmondom, hogy tudjuk-e mondjuk ezt nyújtott lábbal, mert hajlítva mindenki meg tudja talán egy darabig csinálni, de hogy mondjuk hány másodpercet tudjátok megemelni a lábatokat úgy, hogy mondjuk az orrotok előtt megtartjátok.
2: Hát mert én konditeremben egyébként próbáltam ezt, és maximum derékszögig megy, tehát följebb nem, és az is olyan 5-6
1: szor. Azért mondom, mert mondjuk ez például egy ilyen légtornász produkcióban mondjuk az A betűnek az első, vagy az ABC-nek az első betűje, ugye? Tehát, hogy olyan hasizomnak, olyan testszerkezetnek kell lenni, amiben azért alapvetően az izom van túlsúlyban. Szóval, hogy néz ki ez a történet? Mikor juthat el egy kezdő oda, hogy tulajdonképpen a saját testét akár egy 4 perces gyakorlaton keresztül képes lógatva tartani?
3: 4 percig senki nem vagy hát
1: igen, tudok ki. Igen, mert tudjuk, hogy van ennek talán gyakorlat része.
3: Nem szükséges neki, igen, 4 percig folyamatosan a levegőben lenni.
1: De azért 4 perces gyakorlat az, hát én tudom, mert most... a talajgyakorlat másfél perc, és a végén igen. Gyakorlatilag 2-20 a púzusod.
3: Így van, igen.
2: Igen, és egy valamit tegyünk hozzá, és nem akarok nagyon szakmai lenni, de mindenki azt hiszi, hogy ugye most a súlylökő, meg gerelyhajtó, hogy micsoda izommunka, meg stb., de azok dinamikus izommunkák. Ez meg a statikus, amikor másodpercekig meg kell tartanod magad egyensúlyban, 4 méter magasan, ahol minden fizikai erő a gravitációval az élen ellened dolgozik, és neked mosolyogva, nem remegéssel, hanem teljesen stabilan meg kell tartanod magad folyamatos izomfeszüléssel. Jól látom ezt?
3: Jól látod, tehát itt az a feladat, hogy az mind 3 területen nagyon jónak kell lenni. Tehát aki itt azért benne van a topban, neki az ereje, a hajlékonysága és az állóképessége is és a topon van, és ezt folyamatosan fenn kell tartania. Valahol ez egy esztétikai sportág is, de azért, hogyha a mi versenyzőinket megnézitek, ők nem feltétlenül mindig azok a nagyon kidolgozott, nagyon szálkás testű versenyzők, hanem ők azért tényleg arra mennek, hogy a koreográfiába is sok energiát kell tenni, tehát ők nem a test kidolgozására fektetik a hangsúlyt, hanem az erőre, az állóképességre fektetik a hangsúlyt, és ebbe a 4 percbe kell nekik ezt beleszorítani. Azt szoktuk mondani, hogyha álmából felkeltve is meg tudja csinálni a koreográfiáját 2-szer egymás után, akkor körülbelül megvan. és most ez lesz a különlegessége az Európa-bajnokságnak is, hogy vannak selejtezők, és a top 10 még egyszer meg kell csinálja a gyakorlatát, tehát aki bejut a top 10-be, ott még egyszer lemegy majd a selejtező után.
1: Hát hiszen egy nagy létszámmal beszélünk.
3: Igen, tehát ott majd még egyszer lemegy a final, tehát most 2-szer kell majd ugyanazt megcsinálni, előadni. Ez valahol van, akinek a szemében hátrányt is jelenthet, viszont el kell mondanom, hogy azért a nagy sportágakban, a nagy versenyeken ez így zajlik.
1: Bizony.
3: És akkor fog a sportágunk előre jutni, ez egy fiatal sportág, hogyha követjük azt az útvonalat, amit követnünk kell, ahhoz, hogy ez majd egyszer valamikor, amit mindenki vár, hogy olimpiai sportággá váljon, azért ide még nagyon sok mindent le kell tenni az asztalra. Ennek az egyik lépcsőfoka az, hogy most selejtezők vannak már rúcsportban és légtornában is. Ezek után majd remélhetőleg valamikor a világjátékokon is részt tudunk
1: venni. Ugye először ez lenne a cél, ugye, hogy mert az itt egy, hát azért egy lassú folyamat van. Igen. Nyilván, amit te is mondtál, a sporttörvény is megkívánja azt, hogy hogyan alakíthat az ember egy hazai sportszövetséget, ahhoz hány klub kell, hány induló, hány résztvevő. Nagyjából a nemzetközi rendszer is ugyanez, hogy ugye kell a kontinentális szerveződés, aztán kell minden kontinensen szerveződés, aztán kell. Világszövetség, ezek nyilván már megvannak, de azoknak azért el kell érnie egy minimum létszámot, és persze még sok minden egyéb kell emögé, világversenyszervezés, ugye nagyon-nagyon, ahogy te is fogalmaztál, egy nagyon jól ellenőrizhető értékelési rendszer, egy objektivitásra törekvő értékelési rendszer, ugye ez a Code of Points nálatok szintén. És aztán utána lehet álmodozni. Hát először nyilván a világjátékokról, ugye nem olimpiai sportok nagy világeseményéről. Az az első számú, mondjuk így megcélzott állomás?
3: Igen, nagyon szeretnénk a világjátékokon részt venni. Nyilván ez a 29-es, ez valószínűleg most még nem fog összejönni, de a következő az már mindenféleképpen célban van, igen, az már cél lehet, sőt, hogy azt gondolom, hogy az talán össze fog jönni, és akkor utána meglátjuk. Igen, ezt jól fogalmazta Zsuzsa, hogy lehet álmodozni, én is azt szeretném, hogy menjünk most az olimpiára, de itt dolgozni kell, tehát rengeteg munka van a háttérben, mind hazai szinten, mind nemzetközi szinten. Azért, ami itt Magyarországon történik, az példaértékű, tehát nálunk a szabályozottság is erős, tehát az állami szabályozottság is erős, viszont a kötelezettségek mellett azért az állam nagyon sok jogot is ad, és nálunk a sportirányítás az elmúlt évek során is, és szerintem jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a jövőben is maximális teret nyújt azoknak a sportágaknak, akik tartják magukat ezekhez a szabályokhoz. Van tér, vannak kötelezettségek, de vannak jogok is, vannak elvárások, de kapunk is, és hogyha ezt jól tudjuk használni, és nagyon sokat dolgozunk mellette, akkor én azt gondolom, hogy a rúcsport és a légtorna az jó úton halad jelen pillanatban Magyarországon, és világszinten is úgy látom, hogy a Nemzetközi Szövetségünk is abszolút ebben a gondolkodik, tehát ők is ebben gondolkodnak.
1: Ez egy nagyon, egyébként egy szépen felvázolt út, és nyilvánvalóan, amit mondasz, valószínűleg az is szimpatikussá teszi ugye azt, amit ti kínáltok, hogy fogalmaz, egy nagyon széles ilyen rekreációs bázisnak nyújt mozgás kultúrát, lehetőséget, és azért azt hiszem, majdnem minden sportnak az az alapja, és azt szeretné, ha minél nagyobb lenne ez a rekreációs bázis, ahonnan aztán persze a legjobbak kikerülhetnek. Hát az a jó hírem, hogy persze az olimpia, hogy te is mondtad, még messze van, de most például a Nemzetközi Olimpiai Bizottság soron következő ülésének az lesz az egyik téma, ezt neked is mondom fel, sok minden egyéb mellett, hogy hát ugye azt már tudjuk, hogy a brisbane-i olimpiára például a Kirsty Coventry vezette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szeretné megvágni az induló vagy a résztvevő sportát számát, ugye egészen feldúzzadt ez Los Angeles, és most vissza akarják ezt egy kicsit szorítani. De a megközelítés az nem az lesz, hogy sportágaknak lesz mondjuk így biztos fix helye, hanem versenyszámoknak. Tehát abban az irányba mennek el, hogy ahogy te is mondtad, itt van a FIG, ugye a nagy gyűjtő nemzetközi torna szövetség, ami alá nagyon sok szakák tartozik, férfi torna, női torna, ritmikus gimnasztika, sportakrobatika, stb. Lehet, hogy abban az irányba fognak elmenni, hogy egyes szakágakat kivesznek, és azt mondják, hogy hát ezt látni szeretnék, versenyszámokat, mert ezt nagyon sokan nézik a tévében, ennek nagyon nagy a követői bázisa, és bizonyos versenyszámokat meg elengedünk, hiába a sportág maga ott van az olimpián, és hát ilyen úton, módon akár lehet, hogy lesz majd, hogy bekerül mondjuk egy aerobik, vagy akár majd egyszer csak a légtornának valamelyik versenyszáma. Ugye az biztos, hogy ugye ti egy terem sportág vagytok, tehát ilyen szempontból viszonylag jól és rendkívül látványosan lehet ezt közvetíteni, tehát ez megint csak egy fontos kérdés szerintem. A művészi elem, meg ezek szerint az értékelhetőség is nagyon fontos, és jól megfelel a nemzetközi elvárásoknak. Milyen versenyzői bázis van itthon, Georgina? Nagyjából hogy áll össze az a sok induló, akit most adott esetben akár a magyar részről is nézhetek?
3: Először is a proféta szóljon belőled azzal kapcsolatban, amit az előbb mondtál az olimpiával kapcsolatban. Másodszor a kérdésre válaszolva, nagyon széles a versenyzői bázisunk, illetve a szabadidős sportoló bázis is nagyon széles. Most az NSR-nek köszönhetően azért jól látszanak a számok. 350-nél több versenyengedélyt adtunk ki idén, de volt olyan év, amikor 450-nél több versenyengedélyt adtunk ki. Az igazolt sportolóknak a száma az 1000 körül van. Nyilván bele kell rázódni az NSR-be mindenkinek, a tagszervezeteknek is, de szépen dolgozunk ezzel. 3 nevelőedzőnk van, 2 légtorna, 1 rúcsport, ez mutatja is körülbelül az arányait a sportolóknak, hogy a légtornában sokkal könnyebb a belépési pont szerintem a gyerekeknek, mint a rúcsportba. Könnyebben engedik a szülők a légtornába a lányokat, fiúkat is, tehát szuper fiú sportolók, versenyzők vannak a légtornában is. kiemelkedőek, gyerekek és férfiak is, illetve a női vonal is nagyon erős a légtornában, és körülbelül egyharmad-kétharmad az aránya a légtorna számára, mind a szabadidősportban, mind a versenysportban. Ezen kívül a szabadidősportban azt gondolom, hogy tényleg könnyebb a belépés, alacsonyabb a belépési küszöb a légtornában. Ott könnyebben kezdenek a hemokban, az ugye ez a függőágyszerű, hurokszerűen vissza kanyarodó anyag, az egy puha anyag, uh-huh. Ott egy érjel jogát is, hogyha elképzeltek, azt is ebben a hemokban végzik. Az egy ilyen élvezetes dolog, abban uh-huh. Szívesen, tehát az egy alacsony belépési küszöb.
1: Még... És hát nem tudom, valaki próbálta, mert ez úgy jó egy kicsit a levegőben logicázni.
3: Jó érzés, az idegrendszer...
2: Régi joga, jó hangzik.
3: Igen, érjel joga, tehát hogy az idegrendszer számára és a gyerekeknek is ez egy ilyen megnyugtató dolog.
1: Hát izgalmas világba csöppentünk, és ezer dolgot lehetne még kérdezni, leginkább arról, hogy hogyan éri el az ember azokat a szinteket, amikor valamit nem tudott, aztán egyszer csak tud, most már összehajlik a fejem, meg a lábfejem, meg hogy meg tudja magát tartani tovább, és hogy milyen sikerélmények is érkeznek meg ugye ennek a mozgásformának köszönhetően, úgyhogy szerintem egészen biztosan fogunk még sokat beszélgetni majd a magyar légtorra, illetve rúcsport fejlődéséről, sikereiről. Most sok sikert kívánok nektek a rendezéshez, mert ugye ez is egy fontos vállalás volt, ne felejtsük el. Július 1-e és 5-e között, tehát Budaörsön légtorna Európa bajnokság lesz, nagyjából 500 versenyzővel 23 országból, úgyhogy aki szép látványos dolgokat szeretne nézni, az nyugodtan látogasson ki. És Simko Georginának pedig nagyon köszönjük, mert engedünk téged, azt hiszem a testnevelési egyetemre várnak, ugye?
3: Egy
1: laza államvizsgáztatásra, úgyhogy akkor ehhez is jó munkát, és természetesen a sportreggelt folytatjuk, tartsatok velünk a későbbiekben.
3: Köszönöm szépen.
2: Sok sikert kívánok.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-on.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport Reggel, a stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Vince András gondolataival.
3: Hozsanna, Vince András jegyzete. A világbajnokot láthattuk, és nem kell szemérmeskednem az ügyben, mármint hogy országvilág előtt hirdetem, hogy a semleges nézőként Anglia a favoritom a tornán. Pontosabban, amikor csak lehet, az angol válogatott és a szigetországi futballstílus dicsőítésével borzolom a kollégák idegeit. Sajnos a VB-n Magyarországnak immár 40 éve nem szoríthatunk, hogy nekem a labdarúgás pontosan azt jelenti, és ott kezdődik, amitől a pipiskedő focit kedvelők általában agybajt kapnak. Rúgd és fuss! Na már most mindaz, amit az angolok a horvátok ellen szerdán, magyar idő szerint éjfél előtt a pályára vittek, az a klasszikus és a modern futball tökéletes ötvözete volt. Sorolom. A kapus Jordan Pickford lábbal és így kvázi mezőnyjátékosként többször ért hatékonyan labdához, mint eddig bármelyik másik VB szereplő válogatott középpályása. Ez pedig csapatszinten olyan magasfokú tudatosságot, fegyelmet, játékintelligenciát mutatott és bizonyított, amire talán még nem is volt példa a futball történelemben. Ilyen nagy tornán biztosan nem. A dinamika és a gyorsaság, a letámadások tudatos tökéletessége, a horvát védők előtti területek ellentmondás nem tűrő szűkítése, a motiváció, a taktikai fegyelem, a szerelések tisztasága, az olykor földrengéssel felérő becsúszások hajszálpontos ütemezése élményt jelenthetett a foci rajongó számára, leszámítva nyilván a horvát szurkolókat, és persze azokat, akik kívülállóként a Luka Modric stílus kedvelői. És amit az eddigi többségében csetlőbotló VB meccsek jelenet sorai helyett elnéznék akár végtelenítve, július 19-ig, azaz a döntő lefújásáig, azok a tértedelő átadások után a megíromodások a szélső elé vajpuhán érkező labdával, vagy Harry Kane régi idők angol fociából örökölt akarása, ehhez a dicsérethez csak annyit, hogy a modern világ egyik legnagyobb csatáregyéniségét az angol kapu gólvonalához közellődték mellkason a labdával a meccs végén zicser helyzetben, amivel bizonyította, milyen értékek jellemzik az igazán nagy labdarúgót, sőt csapatkapitányt. Mivel a terjedelem megállt parancsol a betűknek, itt vége a hozsannámnak, amúgy is csak annyit szerettem volna megírni, örülök, hogy olyan csapatot és futballt láttam, amit magammal régen megálmodtam, s vágytam. És eközben roppantmú tisztelem a német edzőt, Thomas Tuchelt, aki szövetségi kapitányként megvalósította, és a játékosok által a pályára is vitte a tökéletes, milliók által rajongott angol futballt. És persze remélem mindez kitart a további 7 VB meccsen egészen a döntő lefújásáig, mert hogy ugyebár ezzel is kezdtem ezt a sztorit.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Mexikó már a 32 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon, amelyen Kanada kiütötte Katart, Svájc 4 gólt lőve győzte le Bosznia-Hercegovinát. Döntetlen játszott egymással Csehország és Dél-Afrika. Bronzérmet nyert a párbajtőröző Muhari Eszter a franciaországi Vívó Európa bajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Megkezdődött a csoportkör második fordulója a labdarúgó világbajnokságon. Az A csoportban Atlantában 1-1-re végződött a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés. A négyes másik találkozóján Mexikó 1-0-ra bizonyult jobbnak Dél-Koreánál Guadalajarában. Második sikerükkel a mexikóiak már a 32 közé jutottak. A B csoportban Svájc az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re múlta fölül az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó Bosznia-Hercegovinát Los Angelesben. Ugyanebben a csoportban Kanada 6-0-ra kiütötte a meccset 9 játékossal befejező Katart Vancouverben. Erről az összecsapásról hallgassák a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjének, Vukovics Lászlónak az elemzését.
2: Kanada házigazdaként esélyese volt a Katar elleni mérkőzésnek, ennek megfelelően lépett fel, nagyon odaszorította Katart a kapuja elé. A katariak minden energiájukat a védekezésre összpontosították. Ezt a 16. percig tudták tartani, amikor is Larin révén Kanada megszerezte a vezetést. Ezután nem tudott váltani Katar semmilyen módon. Ugyanaz folytatódott, ami addig kanadai támadások. Kanadaiak nagyon élvezték a játékot, és a 29. percben a Juventus sztárja Jonathan David óriási gólt rúgott, nagyon szép találatot szerzett, amivel növelte Kanada előnyét 2-0-ra. Ez már tetemes előnynek mondható volt annak tudatában, hogy a katariak tényleg nagyon kevés ellenállást tanúsítottak. Nagyon kevésszer tudták átvinni a labát az ellenfél térfelére, elég keményen játszottak. 2-0-nál még azért volt esély arra, hogy hátra rúgtak egy gólt, mint ahogy az első meccsen Svájc ellen is találtak egy találatot. De hát a 33. perc megpecsételte a sorsukat, Álámin a kiállítás sorsára jutott. Még az első fél idő hosszabbításában a 45+3. percben Jonathan David újra betalált, 3-0, itt aztán már úgy nézett ki, hogy tényleg másik fél időben már a gólarány kérdése lesz, hogy hány gólt rúg Kanada, és hogy mennyire tudja tartani magát Katar. A mérkőzésre súlyos sérülés árnyékolta be, sajnos az 51. percben Ismael Konét Madibó nagyon csúnyán megrúgta. Rendkívül súlyos sérülést okozott, nem is játszották vissza, csak az látszott, hogy oda mentek a játékosok, a társai, és sírva fakadtak, és körbeállták, hogy ne látszódjon semmi. Egy 5-6 perc után fölültették, magánál volt, úgy vitték le Hordágyon a pályáról. Sajnos nagyon szomorú jelenet volt, mielőbb jobbulást kívánunk Ismael Konénak. A mérkőzés természetesen folytatódott, sorba rúgta a gólokat utána Kanada. Minden gólra nem térek ki, mert tényleg rengeteg gól esett, 6-0-ra verte végül is Katart. Nagyon meggyőző, nagyon szép játékkal, de hozzá kell tenni, hogy Katar nem tanúsított komoly ellenállást. Beárnyékolja a mérkőzés ez a két piros lap. Madibót is ennél a nagyon csúnya esetnél kiállították, tehát kettős kiállítás volt Katarnál, végig 8 emberrel próbáltak, amit lehetett csinálni, de hát kaptak még 3 gólt, 6-0 lett a vége. Ez azt jelenti, hogy a csoport utolsó mérkőzésén, a Kanada-Svájc összecsapáson a kanadaiaknak a döntetlen is elég a csoport elsőséghez.
1: Vukovics Lászlót hallották. A kanadaiak amerikai szövetségi kapitánya Jesse Marsh a meccs utáni nyilatkozatában kitért játékosa Ismael Koné súlyos sérülésére is.
3: Olyan futballt szerettünk volna játszani, amely tűzbe hozza a közönséget. Meg akartuk mutatni, hogy mit tudunk és milyen hozzáállás jellemez minket. 40 millió kanadai szeretett volna itt lenni velünk, de csak 55 ezeren voltak olyan szerencsések, hogy jegyet kaptak. Koné tökéletesen megtestesíti azt, hogy milyen ez a csapat. Sokat vállal magára, nem fél semmitől, és mindig azt szeretné, hogy nála legyen a labda. Óriási veszteség a sérülése, de tudom, hogy rendbe jön majd, mert jó kezekben van. A srác előtt fényes jövő áll, és hatalmas része van abban, hogy itt vagyunk.
1: A kanadaiak szövetségi kapitánya Jesse Marsh mellett a katariakat irányító spanyol Julen Lopetegui is értékelt a súlyos vereséget követően.
3: Nagyon nehéz mérkőzés volt a mai, hiszen egy kiváló együttessel csaptunk össze. Korán gólt kaptunk, aztán az első fél óra végén rárúgták a másodikat. Az első kiállítás döntően befolyásolta a találkozót, és véleményem szerint túl szigorú volt az ítélet. Ilyen dolgok néha történnek a futballban, ezen most túl kell lépnünk, és a gondolataim már csak a következő meccs körül forognak. A csapatot mentálisan fel kell rázni, ami nem lesz könnyű. Ráadásul a kiállítások miatt két játékosomra eltiltás vár.
1: Szintén a B csoportban Svájc az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re múlta fölül az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó Bosznia-Hercegovinát Los Angelesben. Johan Manzambi csereként beállva 2 góllal járult hozzá a svájciak sikeréhez, a Freiburg támadója így összegzett.
4: Ez egy valóra vált álom. Elképesztő, hogy egy világbajnokságon játszhatok, gólokat lőhetek, és még a meccsembere is én lettem. Éjjel biztosan nem fogok aludni. Győzni akartunk, és tudtuk, hogy mindent bele kell adnunk. A meccs elején nem voltunk elég jók, és javítani akartunk, mert már az első mérkőzésen sem nyújtottunk megfelelő teljesítményt.
1: A svájciak támadója Johan Manzambi után a bosnyákok csatára Edin Dzeko is elmondta véleményét a vesztes találkozóról.
5: Ez egy kifejezetten nehéz, fájó vereség volt. Az utolsó 20 percben egyáltalán nem tudtuk tartani a sorainkat, teljesen szétestünk. Az összes kapott gólnál kissé naivan futballoztunk, már pedig egy ilyen meccsen egyetlen gólt vagy helyzetet sem szabad lebecsülni. Úgy gondolom, hogy a piros lap után jobban zárnunk kellett volna a védelemben. Sokkal jobban kellett volna arra koncentrálnunk, hogy ne kapjunk újabb gólt, ahelyett, hogy felelőtlenül rohamozunk.
1: Az A csoportban Mexikó 1-0-ra bizonyult jobbnak Dél-Koreánál, Guadalajarában második sikerükkel a mexikóiak már a 32 közé jutottak a labdarúgó világbajnokságon. Szövetségi kapitányuk Javier Aguirre így értékelt.
3: Kemény összecsapáson vagyunk túl. Számítottunk rá, hogy nehéz lesz feltörni a védelmüket, ugyanis kevés területet hagytak. Végül is egy hiba döntött, amit sikerült kihasználnunk. Minden dicséret megilleti a kapusunkat, Raúlt, nem ez volt a legjobb meccse, de fontos védéseket mutatott be.
1: Ugyancsak az A csoportban, Atlantában 1-1-re végződött a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés a labdarúgó világbajnokságon. A csehek vezető góljának szerzőjét, Mihály Szadileket, most ha őt hallják.
5: A védekezésünk úgy érzem jól működött, szervezettebbek voltunk, mint az első mérkőzésünkön, de az ellenfelünknek szerencséje volt. Csak egy 11-esből tudtak egyenlíteni. Összességében mindkét félidőt nagy lendülettel kezdtük, és nagy kár, hogy nem sikerült meglőnünk a második gólt is, ami eldönthette volna a meccset.
1: Az imént hallott Mihály Szadilek a 6. percben szerezte meg a vezetést a cseheknek, amelyet Tebohó Mokoena a 83. percben egyenlített ki, beállítva ezzel az 1-1-es végeredményt a Csehország Dél-Afrika mérkőzésen. Tebohó Mokoena így értékelt.
5: Megmutattuk, hogy tudunk bátran játszani, magabiztosan irányítunk, ha nálunk van a labda, úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra. Természetesen nem voltunk elégedettek a nyitó meccsen nyújtott teljesítménnyel, de ahogy most visszajöttünk a mérkőzésbe, arra büszkék lehetünk.
1: A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától az Egyesült Államok Ausztráliával, éjféltől Skócia Marokkóval mérkőzik. Holnap hajnali 2 óra 30 perctől Brazília, Haiti, 5 órától Törökország, Paraguay találkozót rendeznek. Az összecsapásokat az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. Botka Endre a következő idényben is a Ferencváros labdarúgó csapatát erősíti, miután meghosszabbította idén nyáron lejáró szerződését. A világranglistán 10. helyen álló Hollandiával találkozik a magyar női labdarúgó válogatott a világbajnoki pótselejtező első fordulójában. A Szarvas Alexandra által vezetett együttes hazai pályán kezdi a párharcot októberben. A továbbjutó a Törökország-Szlovénia párharc győztesével csap össze decemberben.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Muhari Eszter bronzérmet nyert a franciaországi Antoniban zajló vívó Európa-bajnokságon a női párbajtőrözők versenyében. Olimpiai 3. helyezett sportolónk az elődöntőben 15-10-re kapott ki az észt Katrina Lehisztől, aki végül kontinens bajnok lett. Borsodi Emma és Nagy Blanka a 16 között, Büki Lili pedig a 32 között búcsúzott. A férfi tőrözők egyéni versenyében mind a 4 magyar induló a legjobb 16 közé jutott. Végül Mihály Andor és Dósa Dániel a negyeddöntőben, Szemes Gergő, valamint Tóth Gergely a 8. döntőben fejezte be szereplését. Az Európa-bajnoki bronzérmes Muhari Eszter Keszi Dórának nyilatkozott az elődöntő után.
6: Milyen volt ez a nap, mert azért elég hosszú volt, fárasztó, és más is panaszkodik nyilván a körülményekre, hogy meleg is van, meg elég elhúzódnak a versenyek.
7: Nem kell egyáltalán panaszkodni, hanem fel kell kelnünk 6 óra 15-kor, és itt kell, hogy legyek az esti folytatásban az elődöntőn akár 8:30-kor. Ez egy nagyon-nagyon hosszú nap volt, szerintem az évben a leghosszabb, de nagyon élveztem. Főleg úgy, hogy csoportkört is kellett vívnom, amit én csak az Európa-bajnokságon vívok, mivel top 16-ban világranglistáról kiemelt vagyok. Számomra ez így tökéletes nap volt, én éremért jöttem ide.
6: Azért úgy sima volt, hogy a spanyol meg a német ellen, azt hogy érezted, milyen volt az elsőket, hogy így belerázódj aztán így a napba a főtáblán?
7: Próbáltam azt tettetni, mintha ott kezdődött volna a nap, mert úgy általában nekem a 64-nél szokott kezdődni. A némettől azonban vereséget szenvedtem a csoportkörben egy tussal, és mindenképpen vissza akartam adni neki ezt. A főtáblán pedig megverem, és itt ki is jött a különbség.
6: És még nagyon fontos, hogy te ugye két francián is túlmentél, mert ugye hazai pályán vannak, és ezért láthattuk, hogy mennyien szurkoltak nekik, és mennyire biztatták őket, ez mennyire volt kemény.
7: Az első francia ellenfelem, a von Kressenbrock. Őnála jobban éreztem azt, hogy elnyom egy kicsit a hazai közönség hangja, és nem hallottam az edzőmet. Valamint vele utoljára rengeteg ideje vívtam, akkor is csak egy öttusban. Ő egy kicsit ilyen felfedezésre szorult számomra. A második francia ellenfelem ellen pedig próbáltam így vizualizálni, hiszen a katari dohai Grand Prix-n vele vívtam a döntőt, és ott nagyon egyszerűen megvertem. Most sem éreztem azt, hogy nagyon szoros lett volna, de a vége egy kicsit szorosra sikeredett, így sikerült nyerni.
6: Aztán ismét Katrina Lehis, ugye budapesti Grand Prix döntőjéből, ezért már így láthatjuk, hogy tudtok küzdeni egymás ellen. Most ezért elég ki elment az elején, mivel volt ő jó.
7: Budapesten vereséget szenvedtem, utána a medellini világkupán pedig én nyertem ellene, és ott azért simában, ott nem egy tus volt. Most pedig megint neki jött jól ki a lépés, szerintem ez leginkább egóvívás volt. Kinek volt nagyobb most az arca szinten. De hát persze hozzájárul, hogy világranglista egyes, mindketten azért ott vagyunk a világ legjobb négyében. Ez benne van, ezen a szinten már ugye úgy működik a sport, hogy éppen akinek jobb napja van. És szerintem most neki volt jobb napja, és ezt láttam rajta az asszony előtt is, én pedig pontosan tökéletesen jól elfáradtam így az elődöntőre.
1: Az a Európa-bajnoki bronzérmes párbajtőr vívott Muhari Esztert hallották. Stollár Fanni az amerikai Ézsia Muhamed oldalán bejutott a négy közé a berlini füvespályás női tenisztorna páros versenyében, miután a negyeddöntőben döntőrövidítésben legyőzte a Coco Gauff, Jessica Pegula amerikai kettőst. Marozsán Fábián viszont a nyolcad döntőben búcsúzott a hallei füvespályás tenisztornán, a magyar játékos 6-2-6-4-re kapott ki az amerikai Taylor Fritztől. Kedves hallgatóink, Sportmonikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
3: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja,

0: van, és már biztosan az A csoport élén végez. A kvartett másik mérkőzésén Csehország és Dél-Afrika 1-1-es döntetlent játszott, így mindkét együttes nyeretlen maradt a tornán. A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától az Egyesült Államok Ausztráliával, éjféltől a Skócia Marokkóval mérkőzik. Holnap hajnali 2 óra 30 perctől Brazília Haiti, 5 órától Törökország Paraguay találkozót rendeznek. Az összecsapásokat az N4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. Bronzérmes lett Muhari Eszter a franciaországi vívó Európa-bajnokság női párbajtőr egyéni versenyében, miután az elődöntőben 15-10-re kikapott az észt Katrina Lehisztől. Borsodi Emma és Nagy Blanka a legjobb 16 között, Büki Lili pedig a legjobb 32 között búcsúzott. A férfitőr egyéni versenyében Mihály Andor és Dósa Dániel a negyed döntőben, Szemes Gergő és Tóth Gergely pedig a nyolcad döntőben esett ki. Elődöntőbe jutott Stoller Fanni és Asia Muhammad a berlini füvespályás tenisztorna páros versenyében. A magyar-amerikai kettős a Coco Gauff-Jessica Pegula páros döntő rövidítés után győzte le, így bejutott a legjobb 4 közé.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Megkezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben. A tagállamok állam és kormányfői a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek. A mostani csúcs az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnökként képviseli Magyarországot. Egyelőre nem utazik Svájcba az Iránnal tervezett tárgyalásokra az amerikai alelnök, mert a technikai egyeztetések részletei még nem véglegesek, közölte a Fehérház. A tájékoztatás szerint az amerikai küldöttség készen áll az indulásra, amint megszületik a végső megállapodás. J.D. Vance korábban arról beszélt, hogy új szakasz kezdődhet a tárgyalásokban, miután a keretmegállapodást már elektronikusan aláírták. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértette a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el, vagy állítottak elő a rendőrök a kelenföldi pályaudvar környékén. A BRFK közlése szerint június 9-e és 17-e között csaknem 440 embert igazoltattak, és 10 körözött szemét is elfogtak. Az intézkedések során garázdaság, lopás és kábítószer birtoklás miatt is felléptek a hatóságok. A fokozott rendőri jelenlétet május vége óta tartják fenn lakossági panaszok miatt. Alkohol és drogtesztet is kérnek a rendőrök a járművezetőktől ma délelőtt 9 órától holnap reggelig. A 24 órás célzott mintavétel a folyamatban lévő egyhetes közúti ellenőrzés része. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
1: Közlekedés.
0: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Herceghalom és Biatorbágy térsége között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. A 471-es főúton Debrecen határában egy személygépjármű szalagkorlátnak hajtott, a belváros felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Mindenhol derült az ég, napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 8 óra 41 perc van, június 19-én. Pénteken reggel 6 óra óta itt vagyunk együtt már Benne Ferivel. Jó reggelt kívánok!
2: És Csisztus Zsuzsival, jó reggelt!
1: Így mindenkinek. Igaz. És hát már a levegőben voltunk, repültünk, elemeztünk, néztünk sok mindent, és hát természetesen azt hiszem se vége, se hossza a következő hetekben még a labdarúgó világbajnokság elemzésének alulról, fölről, előről, hátulról. Úgy a játékosok teljesítményének, mint az edzői, mondjuk úgy taktikáknak és hát persze a csoportok, meg a csapatok együtt mozgásának is. És nekem még nem volt alkalmam kérdezni, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a véleményére, ami drága pénteki állandó kommentátorunk, Vánki Dodi véleményét, aki itt van velünk most is a vonalban. Jó reggel, hello Dodi!
3: Jó reggel, Dodi!
1: Szia, szia! Na, hát itt megoszlanak a vélemények, el kell mondanom neked, hogy ez a 48 csapatos világbajnokság valóban olyan nívótlanul indult el, mint amit a sok-sok hát mindenhonnan is érkező, és elsősorban ugye az Európán kívüli kontinensek országaira gondolunk, néhány olyanra, amelynek a jelenlétét azért valljuk meg előre kissé cigiztük. Szóval, hogy megoszlanak a vélemények, hogy vajon tényleg azt a hát a világbajnoksághoz nem méltó színvonalat láthattuk az első kör után, vagy éppen ellenkezőleg voltak igenis meglepő eredmények, meglepő teljesítmények, és hogy azért majd a világbajnokság várható későbbi főszereplőitől, pedig azt kaptuk-e, amire azért nagyjából számítottunk. Neked milyenek az első benyomásaid az első kör után, Dodi?
3: Bevallom, én ennél is rosszabbra számítottam. Tehát itt vannak azért meglepő eredmények, meglepően jó játékok így a kis csapatoktól. Ennél sokkal rosszabbra számítottam. A spanyolok, portugálok nem tudtak nyerni, sokkal nagyobb esélyesek voltak. Ez nagyon meglepő. A kis csapatok azok szeszélyesen játszak. Én valahol erre, de még ennél is rosszabbra számítottam. Vannak azért színfoltok, nagyon jó játékok. Például nem szabad kiindulni egy meccsből. Itt Dél-Afrika példája nagyon jó erre. Hát a Mexikó ellen momentumuk nem volt, nem játszottak kapura, most se nagyon, de azért mégiscsak elértek egy döntetlent Csehország ellen, méghozzá megérdemelten. És vannak nagyon pozitív fejlemények is, például meg kell mondanom, hogy én is a két kedők közé tartozom, mint ahogy a futballban általában a férfiak, az amerikai Tori Penso, a hölgy játékvezető, szenzációsan vezette ezt a...
2: De jó, hogy ezt mondod, Dodi. Én tegnap élőben az adásban is dicsértem, és már tényleg mindenki azzal vádolt, hogy elfogult vagyok a női nem iránt, amit vállalok. De hát csodálatosan...
1: Pláne a női igen iránt.
2: Igen. Zseniálisan vezette, és főleg azzal a pedagógiai érzékkel, ahol a legsúlyosabb faltok és a legidegesebb játékosokat is le tudtak kenyerezni azzal a meggyőző arcmimikájával és kommunikációs készségével, szenzációsan.
1: Jaj, hát nagyon örülök, hogy végre eljutottunk abba a fázisába, így a sporttal való viszonyunknak, hogy azt tudjuk mondani, hogy igen, a nő lehet rátermelt, a nőnek a mondjuk így szakmai tudásán túlmenően az EQ-ja, tehát az érzelmi intelligenciája is bizony nagyon sokszor hangsúlyt és komoly szerepet kaphat, úgyhogy köszönöm, köszönöm.
2: Ebből urak. Is rosszul jöttünk ki, Dodi. Csisztus szüfrazsett Zsuzsitól.
1: Na nem, azért nem egész. Hát ha valami engem ezzel nem lehet vádolni, én itt 33 éve férfiak között dolgozom.
3: De el kell mondani, hogy egyetlen hibája volt Szócseknek, nem adott sárgalapot. Egyébként én nem gondoltam volna, tehát női játékvezető még soha nem vezetett ilyen komoly meccset, ilyen magas színvonalon. De én azt hiszem ezzel nagyon sokat tett a női futballért, a női játékvezetésért. De a játékosok is partnerek, ahogy Sikket, ahogy Szócseket, meg a többieket leoltotta, és szépen elmagyarázta nekik, amit te is mondasz, Ferike, azért ez a férfiak becsületére is válik. Hát azért a futballból vannak indulatok, meg értelmek. És a végén még az dél-afrikaiak nyerhettek is volna. Úgyhogy nem játszottak megint sokáig kapura. A csehek meg tudják, meg maguknak köszönhetik, hiába fizikális csapat, belefáradtak a történetben.
2: Pontosan, egyrésztről nyilván az utolsó negyed órában elfogadom, hogy elfáradtak látványosan, tehát az afrikaiak jobban bírták a mérkőzést. De úgy kezdték a mérkőzést az egész első negyed órában a cseh válogatott, hogy gólt is szereztek, nyomást helyeztek rájuk, és működött a játékuk. És ugye ez a klasszikus verebesi gólra gól szindrómát nem használták ki, hanem a rugott gól után egész egyszerűen visszaálltak és hagyták érvényesülni az ellenfelet. Ezt én nagyon csodáltam. Te hogy látod ezt?
3: Úgyis, mert Kubek, tehát érzelmileg kötődik játékosokhoz. De Vladimir Daridát visszahívta 5 év után, aztán Schulz sincs a legjobb formájában, pedig jó szezonon van túl, becserélte, aztán ő lett a negatív összelező. Tehát érzelmi cseréket hajtott végre, meg a változtatások is a kezdőcsapatban. A csehek fizikális csapat, abszolút fizikális igen. csapat, de itt egészen más a meleg, az ivószünet. Hát az külön megér egy misét az ivószünet.
1: Na, hát akkor beszéljünk erről, mert miközben azon túlmerően, hogy a kedves hallgatóink véleményét is várjuk adott esetben a női játékvezetés színvonalát vagy helyét, illetően itt a labdarúgó férfi világbajnokság, vagy a férfi labdarúgó világbajnokságon. Természetesen kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Itt azért két szakértő elmondta, hogy ez zseniális volt ez a bemutatkozás, de vajon ti hogy látátok? Hát akkor beszéljünk az ivószünetekről, mert erről már elképesztő mennyiségű vita volt. Ugye Jürgen Klopp véleményét hallhattuk, aki nagyon-nagyon elítélően beszélt róla, azt mondta, hogy ez ellentétes a labdarúgással, megszakítja a mérkőzéseknek azt a fajta természetes folyását, azt a fajta hömpölygését, amitől végül is ugye ezeknek a csapat taktikáknak érvényesülniük kell, és ez az egy sportág sajátossága. Aztán olyat is hallottunk, aki azt mondták, hogy nagyon jót tett, ugye ez az ivószünetnek nevezett valami, ami valljuk meg inkább a reklámszünet, egy kereskedelmi szünet, mert hogy nagyon sok olyan mérkőzés volt, ami megfordult ezekben a percekben, vagy ezeket a perceket követően, tehát volt egyfajta ritmusváltás, felzárkózási lehetőség. Na, te melyik táborba tartozol, Dodi?
3: Én abban a táborban, hogy elmondtál mindent, nekem nem kell, nem kell.
1: Na, szóval akkor ja. Jó, akkor jó tett, ez látni fogjuk az európai fociban, és ne nevezzük ezt ivószünetnek, mert azt gondolom, hogy ezért az egy inkább átverés, mint sem inkább ez egy valós kereskedelmi szünet.
2: Ivószünet vagy kereskedelmi szünet, ez is egy jó tény.
3: Ma ez a lény. Az ivószünet, tehát a 80-as években Bácsi Sanyi, az Újpest Centere, meg Fischer-Pari, a Fazi Centere találta ki, amit bevezetett az UEFA, meg a FIFA, ezzel szoktam én poénkodni, így a Gadierek fiú turnéin. Na, szóval maradjunk annyiba, hogy a marketing a történet. Tehát 3 perc reklámidő, és ez hivatalosan, és ettől vannak rosszul Kloppék, meg Van Dijkék, meg a többi nemzetközileg elismert edző, meg játékos. Ráadásul egy taktikailag 3 perce van átformálni a csapatát egy edzőnek. Játék megszakítás, cserélni is lehet, sőt, rafináltan variálni is lehet, tehát akár a ivószünet előtt cseréket végrehajtani, mint ahogy a cseh dél-afrikai meccsen is láttunk. Tehát előre megfontolt szándékkal. Az ivószünet nem egészségügyi okokból jött létre, marketing okokból, és ez nem jó. És ebből elege van már mindenkinek, hogy minden a pénzről szól, már az ivószünet is. Ha esik az eső, ha nem, ha süt a nap, ha nem, tehát ez semmiféleképpen nem.
2: Jó, de ez igaz, de az egész 90-es évek erről szólt edzői szinten, hogy hogyan lehetne a kézilabdához hasonlóan valami időkérést, valami lehetőséget biztosítani az edzőknek a taktikai változtatásokra. Erre most megvalósul.
1: Igen,
2: de akkor az időkérésben lenne a reklámszünet, teljesen mindegy. Tehát ez, én úgy gondolom, hogy taktikai szempontból edzőfejjel szerintem ez egy jó megoldás.
3: Ferike, azért nem, mert ott meg van határozva, nem kötelezően, mert mindig tudják, hogy a 22-23 perc, tehát 20-25 perc között, az első félidőben, meg a másodikban, hanem ott, mit tudom én, egyszer, minden edző egyszer kérhet időt a 90 perc alatt, egyszer, nem többször. A folyadékpotlást azt megoldják meg. Ez egyértelmű.
2: Jó, csak akkor ugyanígy a mérkőzések hajrája lenne megtörve, ráadásul kétszer, mert mindenki nyilvánvalóan az utolsó negyed óra 20 percben használna ezt ki, és akkor az lenne darabolva, és akkor meg azért nem lenne jó.
3: De arra nem tudna számítani senki, hogy mikor szakítják meg a játékot. Tehát számításból nem lehetne. Tehát ott az edzők döntenék el. Abban már van egy pici taktikai érzék is. Abban én nem látnék ennyi problémát, mint ebbe, mert itt mondom, amellett, hogy a reklámidő, amellett, hogy taktikailag is tud újat adni, plusz játék megszakítást cserélni is tudnak, semmiféleképp nem jó.
1: És hát azért mondjuk, de gondoljunk arra, hogy mondjuk például a legutóbbi Európa-bajnokságon milyen jól jött volna a magyar válogatottnak, mondjuk Svájc ellen, ha lett volna egy ilyen kis ivószünet, ahol a fejeket rendbe lehetett volna tenni.
2: Én az ivószünet mellett vagyok, legalább lehet a játékosokhoz hozzászólni.
1: Aha, érdekes, látjátok, szóval két szakember és ebben merőben másképp látjátok ezeket a dolgokat. Itt az a kérdés szerintem, hogy ez most egy az amerikai kontinens rendezésének szóló jelenség, és ugye annak, hogy valóban eladták ezeket a reklámperceket, nyilvánvalóan ugye nagy televíziós társaságok ezt ki is használják, vagy pedig a világbajnokság végeztével ez átköltözik-e Európába, az európai labdarúgásba, és helyet követele magának, mert hogy nyilván itt is el lehetne adni a reklámperceket, pláne mondjuk egy nívós európai nem tudom én, kupasorozat során, mondjuk a Bajnokok Ligájára gondolunk. Szóval, hogy ez, szerintem az lesz a kérdés, hogy amiket itt bevezetnek, és azért van olyan, a bíráskodásban is ugye látjátok, abban maradtunk, hogy például a fetrengési idő a Neymar fel, ugye megszűnt. Az, fiam, az azért megszűnt, tehát hogy ilyen szempontból van ami talán pozitív.
3: Nem vagyok benne biztos, hogy Európában begyűrűzik, mert Európában sokkal mélyebben gyökerezik a futballnak a minősége eredete, és az UEFA és az FIFA között nem olyan nagyon testvéri és olyan teljesen pozitív a kapcsolat, tehát Čeferin nyilatkozta is, vagy nem nagyon cápolták, hogy azért az elején gyenge meccsek lesznek, gyenge színvonalú meccsek, magyarán fel van higítva ez a világbajnokság, és igaza van. Abból a szempontból, hogy az Európa-bajnokság minőségében többet ad, és sokkal magasabb nívót képvisel, mint a világbajnokság. Más kérdés, hogy a szakmán belül mindenki a világbajnokságot tartja a legfontosabbnak, de az EB sokkal erősebb, ahova nekünk sikerült is kijutni.
1: Így van.
2: Ennek az az érzésem, mintha a világbajnoki selejtezőknek az utófordulója lenne ez az első kör, és a valódi világbajnokság a 32 között kezdődik. Egyébként itt bár igazad lenne, de én nem vagyok ennyire optimista a reklámszünettel kapcsolatban. Én félek attól, hogy be fogják vezetni Európában.
3: Ja, persze. Hát a pénz mindent fölül ír. Hát a Kalmár szellem az nagyon erős. Azt tudjuk jól, és a futballban meg rengeteg pénz van, és rengeteg ügyeskedő is, akár magas szinten, középszinten, alsó szinten. Ezt látjuk idehaza is, látjuk nemzetközi szinten is. Úgyhogy nekem sincsenek illúzióim, de abban bízom, hogy azért Čeferin és az UEFA még jobban fogja védeni a tradíciókat, meg a futballt.
2: Vagy legyen rövidebb, tehát legyen mondjuk egy vagy másfél perc, és akkor valamit hozzá tudsz szólni edzőként is, viszont nem vesz 3 perc.
1: És ha már... Igen, vagy a Dodi.
3: Attól a marketingesek rosszul lesznek.
1: Na jó, hát azt mondják, látjuk. De mindesetre a pénzhez, vagy az üzlethez van-e köze, és ez most már azért szerintem komolyabb szakmai kérdés, hogy egy nagyon látványos szabálytalanság után Lionel Messit mégiscsak a pályán hagyják. Ezáltal persze mondjuk megörvendezteti a világ futballrajongóit, ugye egy mesterhármassal rögtön a Argentina nyitómérkőzésén, vagy pedig az a bizonyos cselekmény az nem ért piros lapot. Te hogy látod?
3: Hát, Lionel Messiből egy van, és ez nem biztos, hogy két hazonos szabálytalanságot másnál így ítélnek meg, úgy ítélnek meg. Ez Messinek, ez az életművének jár, hogy nem kapott piros napot.
1: Aha, jó, tulajdonképpen akkor létezik ez a fajta Messit körülvevő erőtér, vagy nevezzük így egyfajta védelem, ami nem... Hát, amit, ahogy mondod, az életművének szól is elsősorban, mert azért persze szólhat annak is, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy Messi ott van a pályán, vagy nem, tehát ez azért üzleti szempontból is szerintem biztos, hogy megfontolandó.
3: Hát, ebbe esztétikát is látok, szóval egy Lionel Messi, igen, valóban üzleti szempontból is, de esztétikailag is, tehát az, hogy még adott nekünk egy ilyen élményt, közel a 40. születésnapjához, közel 40 évesen, azért ez óriási dolog, és ez egy történelmi esemény. Meg az is, hogy Ronaldóval, Ochoával együtt az utolsó világbajnoksága valószínűleg, meg Luka Modricnak is, szerintem Van Dijknek is, De Bruynének is, Manuel Neuernek is. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképp kuriózum ez a világbajnokság. És reméljük, hogy az a színvonal még inkább emelkedik majd. Nem rosszak a meccsek, bevallom, én a hajnaliakra kész vagyok, azokat csak utólag nézem, mert egyetlen ellenfél van, amely jelen esélytelenek vagyunk a természet.
1: Igen, igen, igen, és hát azt mondjuk egyértelműen érzékelhető, hogy ennek a világbajnokságnak most már a kezdési időpontjait nem az európai kontinenshez igazították, mert azért volt olyan korábban, hanem most már nekünk kell alkalmazkodni nyilván az amerikai, illetve hát ugye igen, az amerikai kontinens közönségének igényeihez. Hát próbálunk, még a mai napra egy valamit azért mondjál szerintem, mert azt látjuk, hogy a három házigazda közül, hát Kanada talán tényleg várakozáson felül teljesítménye jó, oké, hogy nyilván Katar ellen, de Mexikó is úgy tűnik, hogy már bebiztosította a továbbjutását, és lesz két olyan csapat, ugye Ausztrália és az Egyesült Államok összecsapása, amelyik szerintem mind a kettő a nyitó mérkőzésen hát nagyot villantott.
3: Ha nagyot, hát az ausztrálok győzelme Törökország ellen szerintem az egyik legnagyobb meglepetés. A Yankeek meg szenzációsan játszottak az Egyesült Államok. De ugyanez igaz Kanadára is. Ők érezhető volt, mint hogyha nem Európába jöttek, hogy egészen más ritmusban és stílusban futballoztak. Nagyon jó játék volt, nagyon jó futball volt. Én az Egyesült Államok Ausztrália meccs is nagyon érdekes lesz, de a törökök is az életükén játszanak majd Paraguay ellen. Úgyhogy lesz itt egy pár érdekes meccs így a hétvégén. Ami biztos, hogy Mexikó tovább jutott, mert legyőzte Dél-Koreát. És mind a két nagyon rosszul játszott szerintem. És két rettenetesen rossz játékkal tudtak nyerni. A kanadaiak viszont üdeszín volt, hát Ismael Honénak a sérülése lehet probléma számukra, de például Kanada is, az Egyesült Államok is sokkal többet adott, mint az elmúlt évtizedekben bármikor nekünk, és ez mutatja, hogy azért Európában játszanak a játékosaik nagy része, és ez is jelzi, hogy azért a futball még mindig Európában az igazi.
1: Na, hát akkor ennek szellemében folytatjuk a világbajnokság nyomon követését, és hát persze majd a véleményedet is mindig örömmel várjuk, ha megosztod velünk, kedves Dodi, úgyhogy további jó VB-nézés neked, és hajrá! A Fradira most nem tudtunk kitérni, de legközelebb erre is sort kerítünk, pláne akkor, amikor egy picit többet látunk abban, hogy hogy áll fel majd az a csapat, amelyiknek most már ismerjük az ellenfelét, ugye itt az Európa Liga selejtezőben, úgyhogy szép napot neked, meg jó hétvégét, Dodi!
3: Köszönöm, viszont kívánom mindenkinek.
1: Köszönjük szépen, és erre azért írt nekünk, nem tartom jó ötletnek az ivószünetet, hiszen nem odavaló, hívják időkérésnek vagy bárminek, de ez nem foci. Például Svájc az utolsó ivószünet után lendült bele, tehát nyilván, ahogy te is mondtad, adott egy másfajta ritmust a játéknak. Hát ezt meglátjuk, hogy végül is melyik nézőpont, melyik álláspont győzedelmeskedik. Te köszönjük szépen erre, és mindenki másnak is, hogyha megírja nekünk a véleményét a 0-30-55-55-605-re. De se jövünk vissza majd Kemény Dénessel.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, magyarok!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, a alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, június 19-e, péntek reggel van, 9 óra 6 perc, ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel, Bene Ferenccel, szia Feri!
2: És Csisztus Zsuzsival, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek, és hát már azért mondhatnám, hogy oda-vissza, és minden irányból elemeztük a labdarúgó világbajnokság eddigi mérkőzéseit, miközben ugye az elrejtett labdarúgó világbajnokság, hát mondjuk úgy szervezésével, idejével párhuzamosan azért zajlott olyan nemzetközi klub esemény is, ami minket, magyarokat nagyon érdekelt, de hát kicsit talán ennek az árnyékában, ez pedig ugye a máltai női és férfi vízilabda Final Four 4-es döntő volt, ahol a Ferencváros férfi és női csapata is érdekelt volt, és hát majd most mindjárt kielemezzük, hogy vajon úgy zárult ez a torna, mint ahogy szoktuk. Itt vagy velünk a vonalban a mester, dr. Kemény Dénes, aki természetesen péntekenként mindig izgalmakkal és jó meglátásokkal segíti a reggelünket. Szia Dénes, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Na, hát ugye a két dupla-duplázó csapat, a Ferencváros férfi és női csapat azért már a hazai élvonalban oda tette magát, hiszen a bajnokságot is megnyerték, illetve ugye a kupát is, ez azért nem akármi, és ugye bejutottak a Final Four-ba a máltai eseményre. Ugye itt az elődöntőkön nagyon-nagyon sok múlik, ugye ott dől el az, hogy ki játszhat nyilván a győzelemért. A Ferencváros férfi vízilabda csapata azért az elmúlt években elkényeztetett minket, hiszen hazahozta kétszer is egymás után a trófeát. Nem jutottak most a fiúk be a döntőbe, a nők viszont igen, egyik csapatnak már legalábbis ugye az éremosztó mérkőzésen sikerült, a másiknak kevésbé, a férfiak bronzérmet hoztak haza, a hölgyek pedig egy ezüstöt, ugye, mert hogy a büntető párbajban végül is alul maradtak az Olympiakosszal szemben. Hát kérlek, hogy láttad te ezt, és egyáltalán valóban volt-e alkalmunk a labdarúgó VB árnyékában azért erre a fontos eseményre is figyelni? Hát neked biztos.
3: Igazából ugye egy hete beszéltünk, akkor már zajlott.
1: Igen.
3: De esemény, és kérdeztétek a hátrájövő mérkőzéseken az esélyeket, és csak azt tudom megerősíteni, amit akkor is mondtam előtte, most így már utána, hogy nagyon-nagyon kiegyensúlyozott volt a mezőn. Tehát igazából a férfiaknál végül is a negyedik Olympiakos az nagyon szoros mérkőzést játszott azzal a harmadik FTC-vel, és a legvégén sikerült az FTC-nek a saját javára fordítsa, amely csapat ötösökkel esett ki a végső győztestől. Tehát, hogy most így nézzük ezt az eredménysort, ez azt jelenti, hogy itt ténylegesen bárki nyerhetett volna. Korábban talán vagy két, vagy akár egy esélyes volt, ugye tavaly egy halványabb rekkó volt különböző anyagi problémák miatt, tavaly egyértelműen az FTC volt a nagy esélyese, tavaly előtt mondjuk inkább a rekkó, de a Fradi már ott loholt a nyomában, úgyhogy azt gondolom, hogy az előző évekhez képest, ahol egy vagy két esélyest gondolt mindenki ilyen Final Four-ra, most teljesen nyílt lett, és bárki nyerhetett, és hasonló a helyzet a lányokkal. A lányok ugye két mérkőzésen is döntetlent játszottak, így lettek végül ezüstérmesek, az egyik alkalommal, az első alkalommal sikerült megnyerni a szétlövést, a második alkalommal nem. Ott aztán végképp mind a négy csapatnak szerintem 25% esélye volt a végső győzelemre, úgyhogy az, hogy ez ennyire kiegyensúlyozott, az mindenképpen jó jel a vízilabdában, mert azt jelenti, hogy nem néhány ország kiemelkedő és anyagilag jól álló csapata dominál Európában, hanem bárhonnan jöhet egy végső BL győztes.
1: Ez abszolút így van, és én azt gondolom, hogy kicsit érdemes most a lányokra fókuszálnunk, ugye azért Nyéki Balázsékról, illetve Nyéki Balázs szakmai képességeiről az elmúlt években nem véletlen lett tavaly ő az év edzője, ugye az év sportolója választáson, vagy a Nemzeti Sportgálán. Sokat beszéltünk már, de tegnap vendégem volt, képzeld el, itt a Nemzeti Sportrádióban a hazafutásban egy teljes órán át Matajs Márk, ugye a női csapatnak a szakvezetője, akinek így a pályafutását végignézve nagyon érdekes utat járt be, és sokszor felmerült a te neved, mert vele kapcsolatban is ugye kiderült, hogy sokat volt külföldön, Spanyolországban, Franciaországban, illetve az edzői pályáját tényleg serdülő szintről, fiúkkal és lányokkal minden egyes korosztályt végigjárva jutott el oda, hogy tulajdonképpen Európa majdnem legjobb női csapatát vezényelte, hiszen rendes játékidőben nem is kaptak ki ebben a szezonban. Hogy látod az ő képességeit, és ő valóban annak az új edzőgenerációnak egy új kiemelkedő alakja, akik közé például Nyéki Balázs is tartozik?
3: Balázsra közelebbi a viszonyom, de a Márkot is junior kora óta követem. Ugye Szentes játékosa volt édesapámnál is utánpótlás válogatott.
1: Említette is.
3: Tehát nyilvánvalóan volt mindenféle tapasztalata, és hasonlóan, mint a Nyéki Balázs, ő is, hogy úgy mondjam, ezt a rangvételt végigcsinálta, tehát elkezdett különböző utánpótlás korú játékosokkal foglalkozni, aztán így került szépen lassan a felnőtthöz, sok tapasztalatot gyűjtött. Egyébként sem nem megjegyzem, hogy én is azt megelőzően, hogy szövetségi kapitány lettem, 4 évig még játékosként már foglalkoztam gyerekekkel, aztán 5 évig a komó felnőtt csapatával, és azt követően lettem, tehát nem akarom ezeket így automatikusan csak egyetlen járható útnak említeni, de azért az nem véletlen, hogy most egyre többször az derül ki, hogy ez a fajta út, ez egy megbízhatóbb lehetőség arra, hogy valaki eljusson magas szintre, mert az a fajta tapasztalat, amit így gyűjtesz, az egyértelműen később egy segítség, hiába felnőtt csapatoknál gyakorlatilag ott már csak az eredmény számít, utánpótlásban elsősorban a tehetséggondozás, de végül is a felnőtt csapat eredményességénél is, ha te az egyéni képzésben még felnőtt játékosnál tudsz egy-egy területen előrelépést elérni, az a végeredményben benne van, akár csak azzal a plusz egy góllal, ami elég arra mondjuk, hogy utána a szép lövést megnyerjük. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó út, nagyon örülök ennek, hogy ilyeneket lehet látni, és javaslom mindenkinek, akinek hosszabb távon komoly edzői tervei vannak, hogy szépen így induljon el. Nem nagyon látni olyan gyereket, akit 6 évesen egyetemre iratnak be. Ugye általában az a szokás, hogy végigcsinálják ők is azokat a tanulmányokat, hogy aztán utána valamilyen szakterületen diplomázzanak és dolgozzanak az életükben.
1: Na hát minden esetre szívből gratulálunk a Ferencváros mind férfi, mind női vízilabda csapatának. Azért nagy dolog, hogy valóban Európa 4 legjobb klubcsapata között ott vannak, és egy ezüstet, egy bronzérmet hoztak haza ebben az idényben. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez valóban azt mutatja, hogy Európa legjobbjai közé tartoznak, és hát persze mindkét szakvezetőnek, hiszen látjuk már, hogy új igazolásokkal vágnak neki majd. Ugye az új szezonnak méghozzá nem is akármilyen neveket igazoltak. Hát akkor forduljunk rá a világbajnok részen, tudjuk, hogy a labdarúgást legalább annyira érted, még hogyha ugye ezt nem is annyira szakmai szemmel szoktad kommentálni, de hát az is elhangzott, hogy ugye ez a máltai 4-es döntő egy picit már a világbajnokság árnyékában zajlott le, nyilván te is követed a VB-t. Mik az első benyomásaid, hiszen lement már egy kör, sőt már elindultak ugye a második kör mérkőzései. Így elsőre milyen érzeted van a VB-vel kapcsolatban?
3: Hát menjünk sorba. Először is ugye hullámzik a nagy csapatok teljesítmény, már abban az értelemben, hogy vannak olyan nagy csapatok, akik berúgták az ajtót, ugye itt Argentina, Anglia kiemelkedik ezek közül, de Franciaországra se lehet különösebb panasz, egy fél idő mindenképpen jól sikerült. Aztán vannak még döcögő csapatok, de én igazából ilyenkor mindig azt fordul meg a fejemben, hogy sokadik világbajnokságot szurkolom végig, és az első mérkőzések jó csapatai, nagyon-nagyon ritka, ha egyáltalán volt olyan, hogy végül a végső győztest adták. Tehát óvatosan kell szerintem most a jóslásokkal menni, nem csak azért, mert van még a csapatok nagy részének még 7 mérkőzés hátra, hanem azért is, mert egy hosszú világverseny alatt mindenképpen szükség van menet közben egy olyan önvizsgálatra, ami ad egy extra koncentráltságot, tüzet a csapatnak, bizonyítási vágyat, amit másképp nagyon nehéz elérni ezt az önvizsgálatot, hogyha jól játszik a csapat. leszik a csapat, akkor pampoghat az edző, hogy mi mindent kellene jobban csinálni. Mosolyognak magukban a játékosok, mit akar, fantasztikusan játszottunk. Uh-huh. Ez nagyon könnyen elhatathat, és amikor nehéz helyzetbe kerül a csapat, akkor hirtelen nem tudja, hogy most mit csináljon, mert ez egy furcsa állapot neki. Úgyhogy azt gondolom, hogy attól, hogy Argentina és Anglia jól kezdték, még megnyerhetik, de biztos, hogy jót tenne nekik egy-két rosszabb, de azért végül is eredményben sikeres meccs, ami után egy kicsit lehet kiabálni egymással, és akkor utána újból tiszta lappal a maradék 2-3 meccsnek kimenni.
2: Arra lennék kíváncsi, hogy a brazil válogatottal kapcsolatban sok mindenkiben felmerül a kérdés Neymar beválogatásával kapcsolatban, hogy sérült játékos, gyakorlatilag most már a második forduló, amit ki fog hagyni, jellemzően vagy valószínűsíthetően azért a kiesési szakaszra egészséges lesz, de vajon az ő beválogatása azért predesztinálja az ő beválogatását a kapitány, hogy a kieséses szakaszban esetleg lehet, hogy az ő zsenialitása eldönthet egy mérkőzést, vagy adott esetben, ha nem válogatja be, akkor olyan sajtónyomás hárul rá, és adott esetben a játékosok is azzal foglalkoznának, hogy mondjuk elvinni a fókuszt a mérkőzésekről. Mi lehet az oka az ő beválogatásának?
3: Nem, a futball ez egy más világ, én azért ilyen szinten ebben nem vagyok benne, de az biztos, hogy nagyon, nagyon nehéz helyzetben van az Ancelotti, mert ha egyetlen egy jó megoldás van, beválogatja és nyernek. Esetleg a B-verzió, hogy nem válogatja be és nyernek, de előtte már nem tudhatjuk. Tényleg nincsen könnyű helyzetben, ráadásul oké, fociban a sérülésbe visszajövő játékosoknak általában azért jól szokott menni, mert nagyobb a labdaérségük, úgymond kényszerből, de pihentebbek, és lehet, hogy az első mérkőzésen nem a 90 percet játsszák végig, de a másodiknál már gyakorlatilag igen, és jót tudnak nyújtani. Úgyhogy itt ténylegesen nem tudok mást mondani, mint azt, hogy ebben az helyzetben, ebben az ő helyzetében, meg az Ancelotti helyzetében a végén leszünk okosak, hogy jól csinálta, vagy nem. Minden verzióban valamelyik ujját harapja, ami fáj.
1: Ez abszolút így van. Összességében mondtad, hogy a csapatok, a nagy csapatok, a nagy esélyesek azért hullámzó képet mutattak, és ugye abban is szerintem még egyelőre megengedőnek kell lennünk, hogy mondjuk például egy Spanyolország vagy egy Portugália adott esetben, akár még egy Brazília is lehet, hogy a bemelegedés fázisában van, ugye 5 héten át kell majd azért formában lenni, és az igazán nagy formát a legnagyobb esélyeseknek a legvégére kell tartogatni. Mi a helyzet az egyéniségekkel, mert azért egy világbajnokság szerintem erről is szól, nyilván a csapat teljesítmény hozza a sikert vagy a kudarcot, de ehhez azért egyértelműen ugye az egyéni teljesítmények adnak hozzá, ugye van itt egy Messi mesterhármas, most már van egy másik, és ugye Kanada részéről láthattuk, hogy egy rosszul kezdő Franciaország, és egy pályán hagyott Mbappé, ugye hogy tud megvillanni, nyilvánvalóan láttuk azt, hogy mire képes Harry Kane, és hát persze láthattuk még pár egyéni teljesítményt is, ami azt elővételezi, hogy itt azért lesznek nagy, hát ilyen valóban egyéni sziporkák ezen a világbajnokságon.
3: Ez is egy érdekes helyzet, mert ugye azzal, hogy 48-as lett a mezőny, azzal óhatatlanul vannak olyan ellenfelek, akik egy szokásos ugye 16-os volt, aztán 24-es, aztán talán 32-es volt az utolsó VB, nem jutottak volna oda. Így aztán azzal, hogy ezek a nagyszerű játékosok játszhatnak valamennyivel gyengébb csapatok ellen, nyilván könnyebb villogni. Ennek egyébként az a veszélye, egy kicsit összefügg az előző felvetéssel is, hogy ne süljön ki belőlük az a tűz, az akarat, ami a legvégén kell igazán. Tehát az nem okvetlenül jó tanácsadó, nyilván önbizalmat ad, de nem okvetlenül jó tanácsadó, hogyha fantasztikus sem megy a játék ilyen közepes, vagy annál valamivel gyengébb csapatok ellen, aztán jön egy igazi koccanás, így mondjam, két egyformán nagyon jó csapat esetében, ahol már azért felkészültek az ellenfelek, és akkor hirtelen nem tudja a jó játékos, hogy most miért nem ugyanúgy megy neki, mint egy héttel ezelőtt, vagy két héttel ezelőtt. Úgyhogy az mindenképpen jót tesz most a VB-nek, hogy ezekre a játékosok, és szerencsére a legnagyobb játékosok azok, akikről most szó van, akár a Messi, akár a Viniciusnak a gólja, akár ugye előbb mondtad a Harry Kane, tehát ezek a játékosok villognak és kiemelkedően játszanak, ez egy jó reklám a VB-nek, de nagyon hosszú, és nehéz ezt a szintet így tartani, azzal együtt még inkább, hogy ugye egyre nehezebb ellenfelek lesznek, és valószínűleg egyre fáradtabbak is lesznek, meg egyre inkább ugyanaz az inger már kevésbé foghatni rájuk, hogy egy észak-amerikai világbajnokságon játszanak. Hozzáteszem még, hogy az én emlékeim szerint, ezt most csak úgy az esélyratogatásra mondom, egyetlen egyszer nyert eddig európai csapat, talán a németek nyertek Brazíliában,
1: amerikai kontinensre gondolsz, így van.
3: Amerikai kontinensen nem, ez az egyetlen egy európai csapat győzelem van.
2: Így van.
3: Tehát azért ennek is nyilván van valamilyen pszichés magyarázata, tehát nagyon nehéz lesz a legvégén szerintem európai csapatnak behúzni, akármelyik dél-amerikai csapattal kell majd elődöntőt vagy döntőt játszani.
2: Ha már a szóba kerültek az egyéniségek, most egyelőre a pozitív egyéniségek kerültek szóba, de én nagyon kíváncsi lennék a véleményedre, hogy Cristiano Ronaldo többet használ a csapatának, vagy már lassan többet árt a pályán a jelenlétével. Gondolok itt arra, hogy önkéntelenül nyomás van rajta is, és általa közvetlenül a társaira is, és már láttunk olyan jelenetet, hogy a nagy akarásban már a társaitól elvesz bizonyos szituációkban labdát, amit nem is neki szántak. Tehát nagyon-nagyon érdekes a kérdés, hogy nem lenne-e hasznosabb az ő játéka adott esetben a padról beszállva, csak ez valószínűleg ellenkezne az egójával.
3: Én szerintem az egóját az táplálja a legjobban, ha jól játszik. És hogyha az lenne a szakmai esélye, hogy jól játszon, hogy a padról beszáll 30 perccel a mérkőzés vége előtt, egy, nem azt mondom, hogy fáradt, de már kevésbé friss mezőnybe, ő teljesen frissen, és hoz egy új impulzust, egy kicsit meg is zavarodik szerintem a védelem, hogy na, pályára került a Ronaldo. Azt gondolom, hogy ez ővele szemben azt kellene megtalálja az edző, hogy minél jobban játszon, hogyha ez úgy megy, hogy be kell cserélni, vagy le kell, hát a lecserélés az talán nem, de a becserélés az mindenképpen lehet egy jó verzió, szerintem ki kellene próbálják, vannak még ugye csoportmeccsek. Igen. Én is azt láttam, hogy egy kicsit hát olyan idegenül mozgott a csapatban, talán már más a kislépéses sebesség, ahogy mozognak a pályán. Kicsit úgy láttam, mintha úgy mozognám, mint a néha látok ilyen szaudi mérkőzésből 10-15 percet, amikor így kapcsolgatom a sportcsatornákat, ugye azt adja valami magyar csatorna, és ott is azt látni abban a mezőnyben is, hogy egy kicsit már úgy idegen, úgy hát én láttam, amikor a Szőr leigazolta, tehát élőben.
1: Jó, akkor te, neked vannak emlékeid arról a villámsebességről, így van.
3: Hát sok minden más volt, azért ezt ugye a személyigazolványban szereplő dátumot ezt nem lehet kisatírozni.
1: Hát kivéve, ha Lionel Messiről beszélünk, mert ő, mintha nem vesztett volna semmit se a sebességéből.
3: Igen, de ő neki talán, hát ez mondjuk a Feri asztala jobban látja futballszakmailag, az ő játéka azért mindig más volt, nem okvetlenül egy nagyon gyors játékos volt, egy nagyon atletikus, hanem valahogy olyan ritmus érzéke volt labdával a lábánál, hogy nehéz volt tőle azt elvenni, meg valahogy a kisebb, kevésbé, hogy mondjam, átlátható lövés mozdulatai is nagyon az előnyére váltak, tehát igen, könnyebben tudott úgy gólt lőni pici helyről, pici mozdulatta, hogy mire a kapus reagált, tehát nem túl erős, nem túl fontos labdára már bent volt, elég csak arra gondolni, hogy gurigázza a büntetőket, tehát ő egy más típusú játékos, lehet, hogy az ő játék stílusának kevésbé gát a fizikai állapota.
1: Meg az
3: ezt
1: időm,
3: mondom, ezt a felét tudja jobban megítélni.
1: Na hát minden esetre meglátjuk, és még mi magunk is igyekszünk ezt a Messi titkot egy picit fejtegetni, úgyhogy majd az óra második felében egy argentin újságíró kollégát is meghallgatunk, akik természetesen Argentínában odáig vannak a látottaktól, és az ő véleményét is megkérdezzük sok mindenről. Köszönjük szépen Kemény Dénes véleményét, és neked is jó VB nézést kívánunk a továbbiakban, hiszen gondolom, hogy azért amit bírsz, azt élőben nézel, amit nem, annak az összefoglalóját meg másmilyen módon. Úgyhogy még bőségesen lesz időnk arra, hogy kielemezzük a világbajnokság soron következő mérkőzéseit. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
3: Köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönjük.
1: Mi is köszönjük, és ahogy mondtam, ennek a Messi titoknak egy kicsit utána járunk majd a záró részben, úgyhogy tartsatok velünk.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Bronzérmes lett Muhari Eszter a Vívó Európa bajnokságon, megkezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Napos meleg idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Mexikó a csoportkör első továbbjutója, miután ma hajnalban megszerezte második győzelmét is a labdarúgó világbajnokságon. A társrendező Rómó góljával 1-0-ra verte meg Dél-Koreát Guadalajarában, és már biztosan az A csoport élén végez. A kvartett másik mérkőzésén Csehország és Dél-Afrika 1-1-es döntetlent játszott, így mindkét együttes nyeretlen maradt a tornán. A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától az Egyesült Államok Ausztráliával, éjféltől Skócia Marokkóval mérkőzik. Holnap hajnali 2 óra 30 perctől Brazília Haiti, 5 órától Törökország Paraguay találkozót rendeznek. Az összecsapásokat az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. Bronzérmes lett Muhari Eszter a franciaországi Vívó Európa bajnokság női párbajtőr egyéni versenyében, miután az elődöntőben 15-10-re kikapott az észt Katrina Lehisztől. Borsodi Emma és Nagy Blanka a legjobb 16 között, Büki Lili pedig a legjobb 32 között búcsúzott. A férfi tőr egyéni versenyében Mihály Andor és Dósa Dániel a negyed döntőben, Szemes Gergő és Tóth Gergely pedig a nyolcad döntőben esett ki.

0: között a magyarokat képviselje. A miniszterelnöke mellett az őszinteség és a politikai korrektség fontosságát hangsúlyozta. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett tárnál. Erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette, emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban. Horváth Péter szerint a motiváció növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el vagy állítottak elő a rendőrök a kelenföldi pályaudvar környékén. A BRFK közlése szerint június 9-e és 17-e között csaknem 440 embert igazoltattak és 10 körözött személyt is elfogtak. Az intézkedések során garázdaság, lopás és kábítószer birtoklás miatt is felléptek a hatóságok. A fokozott rendőri jelenlétet május vége óta tartják fenn lakossági panaszok miatt. Kigyulladt egy hulladéklerakó reggel Cegléd külterületén az M4-es autópálya közelében. A lángok megfékezésén mintegy 40 tűzoltó dolgozik 10 járművel. A munkát egy nagy kátai vízszállító is segíti.
1: Közlekedés.
0: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Herceghalom és Biatorbágy térsége között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. A 4-es főúton Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. A reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Mindenhol derült az ég, napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad, délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sportreggel. Itt vagyunk reggel 6 óra óta benne Ferenccel. Szia, Feri!
2: És Csisztu Zsuzsival. Jó reggelt mindenkinek!
1: Jó reggelt mindenkinek, és hát természetesen nem is kérdés, hogy ez a mai reggel is azért már a labdarúgó világbajnokság lázában telt. Az első fél órában is alaposan kielemeztük, hogy mi történt az éjszaka. Érdemes ismét egy pár szót mondani arról, hogy azért valójában a három rendező közül kettő úgy tűnik, hogy már bebiztosította a továbbjutását, és bár azért azt mondtuk, hogy ugye a 48-ba 32-ig nem lesz egy óriási nagy truváj tovább jutni, de azért tovább kell. Kanada azért szerintem nagyon durván oda tette magát, született egy mesterhármas is, és hát Mexikó is úgy tűnik, hogy most már nem nagyon billenthető ki, nem?
2: Igen, hát a hajnali mérkőzésen Kanada-Katar 6-0 Jonathan David mesterhármasával teljesen abszolút meggyőző teljesítményt nyújtott a hazai csapat, mert mondhatjuk itt ebben az esetben. Hát Katar ugye a Svájc elleni döntetlen után büszkén kijelentett, hogy megszerezte a pontját. Hát most azért a vártnak megfelelően teljesített, azt kell, hogy mondjam. Azért minden esetre a gólarány az meglepő, és hát két kiállítás is történt,
1: és meg egy sajnálatos igen, megszerezte gyakorlatilag.
2: Igen. Mexikó-Dél-Korea mérkőzésen én megmondom őszintén, a játéktól nagy várakozásaim nem voltak, hiszen mindkét csapat számára megfelelő lett volna egy döntetlen. Ennek ellenére 1-0-as hazai, megint csak hazai siker született Guadalajarában, ugye a mexikói csapat 1-0-ra győzött. Igazából a dél-koreai kapus szarvas hibájának és a mexikói kapus az utolsó 5-10 percben bemutatott bravúrjainak köszönhetően nyertek a hazaiak, de véleményem szerint Dél-Korea is tovább fog jutni.
1: Ugye itt a mesterhármasokat hoztuk szóba, bár kettő is született, pedig még ugye a csoportkör végén sem vagyunk ezen a világbajnokságon, és az egyik ugye egy kanadai játékos, ugye utaltál erre, hogy azért persze nyilván ehhez az ellenfélnek a erőssége vagy gyengesége is kell, hogy valakinek ez sikerüljön. Ettől függetlenül azért a világbajnokság a mesterhármasokon szerintem azért az elképesztő dolog, és hát tudjuk, hogy a másikat pedig Lionel Messi szerezte. Az persze véleményes volt, hogyha a viszonylagosan durva belépője után pályán hagyják-e, akkor lett volna egy mesterhármas belőle. Egyébként neked mi a véleményed? Mert azt tudom, hogy a világbajnokság bíráskodását alapvetően magas színvonalnak tartod. Hozzátesszük, hogy azért én nagyon-nagyon sok nemzetközi portált néztem, olvastam, és persze a magyarokat is, és nagyon sokan azt gondolják, hogy az, hogy abból a belépőből Algéria ellen nem lett piros lap, az kifejezetten Lionel Messinek szólt.
2: Igen, van egy ilyen önkéntelenül egy pici szubjektum a játékvezetők döntéseiben, tehát én nem mondom azt, hogy a legnagyobb világsztárok többet engedhetnek meg maguknak, de van egy bizonyos fejlődési folyamat, amikor vagy egy egész labdarúgó nemzet, vagy egy bizonyos játékosok azért eljutnak arra szintre, hogy a játékvezetők is valamelyest nagyobb tisztelettel viszonyulnak az irántukba. Tehát én úgy vagy az irányukba. Én úgy gondolom, hogy Messi esetében erről beszélhetünk, de talán inkább beszéljünk az ő zsenialitásáról, meg hogy azért 38 évesen ilyen teljesítményre képes, és nem csak a játék tudás szempontjából, hanem a fizikumát tekintve. Tehát elképesztő sebességgel rendelkezik. Ugye nem véletlen, hogy egy lövés utáni kipattanóra ő ér oda legelőször, tehát fejben is rendkívül gyors, és amilyen módon zenél a lábán a labda, nem tudok jobban fogalmazni, az tényleg egy művészi hatás, ahogy ezt ma már többször elhangzott.
1: Igen, ahogy volt Légtornász Európa-bajnokság kapcsán és szakértő vendégünk, Simko Georgina, és azért a művészi hatásról, meg ugye sok minden egyébről beszélgettünk, hát mindent lehet művészi szinten művelni, ami már a labdarúgást is Messinek ez sikerült. Amúgy egyébként azért a világbajnokságnak, hogyha az első kört nézzük, voltak még kiemelkedő egyéni teljesítményei, Harry Kane egészen elképesztő formában van. Kiderült, hogy Kylian Mbappé is, azok után, hogy hát elég döcögve indult ugye a franciák mérkőzése Szenegál ellen, azért Didier Deschamps valamit tudhat, hogy mégis csak a pályán hagyta, ugye Kylian Mbappé-t, aki aztán ezt meg is hálálta két góllal. Szóval voltak kiemelkedő teljesítmények, ugye Holland szintén két góllal köszönt az első találkozón. Kitől vársz még egyébként átütő teljesítményt? Én tudom, hogy valószínűleg bőven túl a zeniten, én még azért remélem, hogy Ronaldo is megvillan.
2: Igen, hát Ronaldóval kapcsolatosan ugye mindig felmerül a kérdés, hogy most ő valójában még segít a csapaton, vagy már kárára van a többieknek, mert ez egy örök kérdés. Viszont azért
1: de
2: még nagyon sok...
1: De melyik álláspontot képviseled?
2: Nehéz igazságot tenni. Alapjába véve, hogyha egy játékos, és az Mbappéra is vonatkozik, túl nagy egóval rendelkezik, és túl nagy nyomást helyez a társaira, akkor eljöhet az a szint, amikor úgymond negatív hatása van a többiekre, hiszen láttam Mbappénél is, hogy kifejezetten megorol a társaira, ha bizonyos szituációkban nem neki adják a labdát. És ez ameddig ez jól működik, mert hát eldönti a mérkőzéseket, addig mindenki úgy van vele, hogy hát segít a csapaton, és akkor ezt elfogadják. De amikor például Ronaldo esetében is volt olyan szituáció, amikor elvette a jobb helyzetben lévő társától a labdát, pedig nem neki szánták a paszt, abban az esetben lehet, hogy az egója úgy rányomja a bélyegét, és egyfajta negatív hatása van a többiekre, és a teljesítménye már nem ugyanolyan, mint volt. Ezt nagyon intelligensen szerintem neki is le kellene tudnia szűrni, hogy lehet, hogy Cristiano Ronaldo már nagyobb hasznára lenne abban az esetben a csapatnak, ha mondjuk másik fél időbe szállna be a kispadról, de nem biztos, hogy ez az ego elbírná.
1: Szerintem lesz olyan ezen a világbajnokságon, én azt gondolom, hogy ez még valószínűleg várat magára. Egyébként az önzőség kontra önzetlenség kérdéséről majd mindjárt egy picit beszélgetünk, még sőt, majd egy szakértőt is meghallgatunk, ha Lionel Messi jön szóba. Még egy pár mondat, mert szerintem nagy izgalmakat tartogat az Egyesült Államok Ausztrália mérkőzés a mai napon. Ugye Ausztrália meglepően jól kezdett, Amerika is meglepően jól kezdett, és éppen ezért azt gondolom, hogy két nagyon erős és nagyon nagy sikerekért éhes csapat lép a pályára egymással szemben.
2: Így van, az amerikai válogatott Ausztráliával fog mérkőzni ma magyar idő szerint este 9 órától. Azért érdekes ez a találkozó, mert az amerikai csapat főleg az első fél időben Paraguay ellen elképesztő teljesítmény nyújtott. Tehát tényleg a világbajnokság egyik legmeggyőzőbb futballját nyújtotta. Rengeteg mélységi futással, igazi góratörő játékkal és rengeteg dinamikus sprinttel, ami nem volt jellemző az élcsapatokra, hiszen többnyire mindenki ezért ilyen spórolós, gazdaságos futballt nyújt. Hát az amerikaiakra nem ez volt a jellemző. Ugyanakkor Ausztrália pedig elképesztő csapategységet és elképesztő csapatvédekezést nyújtott Törökország legjobbjaival szemben, amitől azt vártuk attól a mérkőzéstől, hogy a török technikai virtuozitás és sebesség le fogja győzni az ausztrál szervezettséget. Hát nem így történt, mert az ausztrálok a labdaszerzések utáni ellentámadásokban rendkívül hatékonynak bizonyultak.
1: Szerintem az egyik legnagyobb meglepetéseket tartogató mérkőzés lehet most például itt a csoportmeccsek alatt az Egyesült Államok Ausztrália, tehát este 9-kor, és hát persze, ahogy mondtuk, már ennek a világbajnokságnak is voltak meglepetései, például az, hogy Lionel Messi ilyen formában tért vissza, hogy 38 évesen ugye mesterhármas rúgott rögtön az első mérkőzésen, és őszintén szóval szerintem az egész világot meglepte, de képzeld el, hogy még a saját nemzetbéli szurkolóid is meglepte, mert hogy ezt tudja Lionel Messi, és ennek kapcsán jártam utána, hogy egy argentin sportúságíróval beszélgetve, hogy megtudjuk, hogy mi lehet a Messi titok mögött, mit gondolnak maguk az argentinok erről, úgyhogy ezzel az interjúval búcsúzunk a mai sportreggeltől, Feri, nagyon köszönöm, hogy velünk voltál, és kicsit a te szemszögedből tudtuk sokkal értőbben szemlélni ennek a világbajnokságnak a történéseit, és hát természetesen a folytatásban a hétvége folyamán is itt leszel, kommentálsz, értékelsz, és a többi, és a többi, mint ahogy természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban semmiről nem maradtok le, hogyha velünk tartotok, ami a világbajnokságot, vagy bármilyen hazai, vagy nemzetközi fontos sport eseményt illeti, úgyhogy tartsatok velünk a továbbiakban is, és búcsúzol, hallgassuk meg akkor az argentin szakújságíró Martin Mazur értékelését a Messi titokról. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok.
3: Okay, we are here joined online by Martin Mazur, the award-winning Argentine journalist.
1: Itt van velünk a vonalban, és online kapcsolódik hozzánk Martin Mazur, díjnyertes, argentin újságíró, az AIP Sport Media Award egyik meghatározó alakja. Martin, még mindig emlékszem, milyen boldog voltál Katárban, amikor Argentina világbajnok lett. Most pedig itt vagyunk egy újabb világbajnokságon. Argentina rögtön egy nagyon meggyőző 3-0-ás győzelemmel kezdett Algéria ellen, ráadásul mindhárom gólt a 38 éves Lionel Messi szerezte. Messi ezzel újabb rekordokat döntött meg többek között, beállította Miroslav Klose 16 világbajnoki gólos csúcsát is, szóval mi a titka? Hogyan látod te Messi titkát?
4: Először is köszönöm a meghívást, és hogy Messiről beszélhetünk, mert számunkra ez az egyik legszebb téma. Ha egy kicsit kívülről nézzük, szinte már túl egyértelmű minden, ami Messivel történik. Ha ez egy film forgatókönyve lenne, azt mondanánk, hogy az író nem végzett túl kreatív munkát, mert a végén mindig Messi nyer, és mindig rekordot dönt. Ő minden idők legeredményesebb gólszerzője a Barcelonában, a La Ligában, az argentin válogatottban, és most már az Inter Miami-ban is. Bizonyos értelemben tehát nincs meglepetés. Ugyanakkor mégis minden egyes mérkőzésen képes meglepni bennünket. Az állandó benne éppen az, hogy újra és újra meglepetést okoz. A tegnapi meccs is ezt bizonyította. Őszintén szólva ez most egészen más helyzet, mint a korábbi világbajnokságokon volt. Gondoljunk bele, Argentina a legutóbb 1986-ban nyert VB-t, az utolsó jelentős trófeát pedig 1993-ban szerezte. Ez a hatalmas nyomás mind Messi pályafutásának idejére esett. Elveszített 4 Copa America döntőt és egy világbajnoki döntőt is, a teher szinte elviselhetetlen volt. Aztán Argentina megnyerte a 2021-es Copa Amerikát, utána a finalisszimát Olaszország ellen, majd a világbajnokságot és egy újabb Copa Amerikát. Most már teljesen más a helyzet. A szurkolók hozzáállása is megváltozott. Most inkább azt mondják, majd meglátjuk, mi lesz. Ez már nem az a mindent vagy semmit hangulat, ami 2022-ben volt. Sokan úgy vágtunk neki ennek a tornának, hogy rendben, már világbajnokok vagyunk, nincs akkora tét. Erre Messi ismét ránk cáfolt, és azt mondta, meg foglak lepni benneteket, és megint megtette 3 góllal. Szerintem sokan sírtak tegnap este, Messi láttán ez könnyen megtörténik. Az pedig, hogy megszerezte pályafutása első világbajnoki mesterhármasát, olyat, amire még Diego Maradona sem volt képes, egyszerűen hihetetlen. 2022-ben az argentin játékosok többsége Messin nőtt fel. Rajongtak érte gyerekként, aztán csapattársai lettek, mindenki azért akart nyerni, hogy megadja neki azt, amit megérdemel. Most viszont fordult a helyzet, úgy érzem, Messi már nem csak a saját győzni akarása miatt küzd, hanem a csapattársaiért is. Ez teljesen új helyzet, és ő ismét felemelkedik a pillanathoz. Megmutatja, hogy amikor Mbappé 2-t rúg, Holland 2-t rúg, akkor ő 3-at szerez.
5: Mbappé scored 2 and Haaland scored 2, he scores 3. It's fantastic.
3: Absolutely. So you can see that.
1: Igen, abszolút így van. Látszik, hogy a motivációja továbbra is óriási, de mi a helyzet fizikailag? Olyan, mintha még jobb állapotban lenne, mint 4 évvel ezelőtt. Mi lehet ennek az oka? Hogyan képes erre?
3: Can he do that?
5: Let me tell you.
4: Hát érdekes, mert 3 héttel ezelőtt az Inter Miami utolsó mérkőzésén sántit vágta el a pályát. Cserét kért, ami szinte soha nem fordul elő nála. Argentinában mindenki pánikba esett. Ráadásul több sérülés is nehezítette a válogatott fel. Készülését. Martínez kapus eltörte az ujját az Európa Kupa döntőjében, Romero, Molina, Paredes és mások is sérülésekkel bajlódtak. Messi esetében azonban valahogy mindig minden kontroll alatt marad. Nagyon alapos rehabilitációs munkát végzett, és végül még az Izland elleni felkészülési mérkőzésen is játszott néhány percet. Szerintem sokat számított az is, hogy elhagyta Párizst és az Egyesült Államokba szerződött. Sokan akkor azt mondták, hogy ez már a visszavonulás előszobája, hogy az MLS-be menni egyet jelent a levezetéssel. Ehhez képest bebizonyította az ellenkezőjét. Az MLS rendkívül fizikális bajnokság. Talán nincs annyi kiemelkedő technikai képességű játékos, mint Európában, de ezt hatalmas futómennyiséggel és fizikai erővel kompenzálják. Messi természetesen sohasem fogja elveszíteni a technikáját, a játék intelligenciáját vagy az első érintéseit, de emellett 3 éven át nagyon tudatosan készült Katar óta. És ha most megkérdezett tőlem, hogy ez lesz a Messi utolsó tornája, azt kell mondanom, nem tudom.
1: Igazad van, valóban igazad van.
4: Hát lehet, hogy 2030-ban is ott lesz. Lesz mérkőzés Argentinában is, úgyhogy semmit sem lehet kizárni. Katarban is azt mondtuk, hogy ez Messi utolsó világbajnoksága.
1: Ez így van, valóban így van.
4: És úgy tűnik, mintha az idő megállt volna számára, ahogy te is mondtad, talán fizikailag még jobb állapotban van, mint Katarban volt.
5: Physically than in Qatar.
3: Right, absolutely. This is something that is really.
1: Valóban elképesztő, és hát ez a világbajnokság, mintha a rutinosabb játékosokról is szólna, ugye nem csak Messiről, több 40 év feletti futballista is kiváló teljesítményt nyújt. Maradjunk még egy kicsit azért Messinél, újságíróként néha kényesebb témákról is beszélnünk kell. Ezen a mérkőzésen volt egy vitatott eset Messi és az algériai Issa Mandi között. Sokan úgy vélték, hogy Messi akár piros lapot is kaphatott volna, de végül nem történt semmi. De mit gondolsz, hogy létezik egyfajta, úgymond Messi faktor? Kap egy kis extra védelmet a játékvezetőktől, mert hát ő a sportág egyik legnagyobb ikonja. Végső soron üzleti szempontból is előnyös, hogyha a pályán marad.
3: So do you think, is there a factor like that?
4: Hát értem, mire gondolsz, és persze ez egy olyan téma, ami mindig jól eladható. Ha csak felsoroljuk az érintetteket, FIFA, Infantino, az Egyesült Államok, Trump, akkor látszik, mennyi érdek találkozik itt. De két részre bontanám a választ. Ha Messi valóban ilyen különleges elbánásban részesülne, akkor például a 2014-es világbajnoki döntőben Argentina talán megkapott volna legalább egyet abból a két egyértelmű 11-esből, amelyet nem ítéltek meg neki. Igaz, akkor még nem volt VAR, de ha létezett volna ez a fajta védelem, akkor ott biztosan segítettek volna neki. Persze később lehet vitatkozni egy-egy katari büntetőn, hogy valóban jogos volt-e, de ha végignézzük őket, talán egyetlen eset mondható vitathatónak. A többi teljesen szabályos szituáció volt. Mostani esetről pedig azt gondolom, hogy két játékos egyszerre próbált a labdáért menni, nem egy klasszikus nyújtott lábas szemből érkező belépő volt. Messi a pályafutása elején egyébként piros lappal mutatkozott be az argentin válogatottban, éppen Magyarország ellen.
1: Igen, emlékszünk rá.
4: Hát később ő maga mondta, hogy attól fél, soha többé nem hívják vissza a válogatottba. A mostani eset szerintem nem ugyanaz a kategória, nem láttam benne szándékos durvaságot. És őszintén szóval több más mérkőzésen is láttam keményebb belépőket, amelyekért szintén nem osztottak ki piros lapot.
1: Valóban az ítélkezés nem mindig következetesen a tornán.
4: Egyetértek, szerintem ez egy normál párharc volt, ha idő elveszíteni készült a labdát, és egy ügyetlen mozdulat alakult ki. Messi sokan a technikai képességei miatt emelik ki, de fizikailag is rendkívül erős játékos. Emlékezzünk csak a horvátok elleni katari elődöntőre. Guardiola az egyik legerősebb védő a világon, mégis Messi tartotta magát vele szemben, majd kétszer is kicselezte. Ha ez egy teljesen nyílt ütközés lett volna, más lenne a véleményem, de ebben a helyzetben szerintem egyszerűen a labdáért folyt a küzdelem.
1: Hát minden esetre ez most már történelem, Messi 3 gólt szerzett, Argentina pedig ugye rakéta sebességgel rajtolt. Most pedig nézzünk előre, hogy ez egy rendkívül hosszú világbajnokság lesz, közel 5 héten át tart, ugye a favoritoknak még csúcsformában kell lenniük majd az 5. hét végére is. Mik az első benyomásait? Kik lehetnek majd a legnagyobb esélyesek? Mely csapatok jelenthetik a legnagyobb veszélyt Argentinára?
3: Which team could be the most difficult to meet with them?
4: Ez egy teljesen új típusú világbajnokság. Nem csak a három rendező ország vagy a logisztikai kérdések miatt, hanem a lebonyolítás miatt is. Ha megnézzük Brazília vagy Franciaország első mérkőzését, az intenzitás inkább egy felkészülési meccsre emlékeztetett, mint egy világbajnoki nyitányra. Ennek az az oka, hogy a csoportokból a csapatok nem élethalál kérdése az első mérkőzés. Katarban Argentina rögtön vereséget szenvedett Szaúd-Arábiától, és a Mexikó elleni második meccs már szó szerint a túlélésről szólt. A játékosok sírtak a nyomás alatt. Most egészen más a helyzet, éppen ezért nem írnám le Brazíliát a gyengébb rajt miatt. De meglepett Marokkó, és kíváncsian várom Norvégiát és Hollanddal. Franciaország támadósora pedig egészen elképesztő, talán nekik van a legerősebb támadó gépezetük. Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola, rengeteg variációs lehetőségük van. És Spanyolországot sem szabad leírni. A 2010-es VB-n is rosszul kezdtek, aztán végül megnyerték a tornát. Az Egyesült Államok kellemes meglepetés volt számomra, nem könnyű ennyi gólt szerezni Paraguay ellen. Marokkó ismét lenyűgözött, óriási intenzitással játszanak, és technikailag is nagyon képzettek. Japán pedig szintén lehet az egyik sötét ló, döntetlent játszottak Hollandiával, és ez nagy mentális erőről árulkodik. De azt gondolom, az igazi világbajnokság majd a legjobb 32 között kezdődik el.
1: És hát végezetül mi lenne a kívánságod? Melyik két csapatot látnád legszívesebben a döntőben?
4: Ha visszagondolok a 2018-as oroszországi világbajnokságra és a katari döntőre, akkor nem argentin szurkolóként vagy újságíróként válaszolok, hanem futballbarátként. A legjobb döntő szerintem az lenne, ha ismét Argentina és Franciaország találkozna. Mert a közelmúlt története alapján ez a párharc mindig valami egészen különlegeset hoz.
0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
6: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Napra pontosan 88 éve világbajnoki döntőt vívott a magyar labdarúgó válogatott, és holnap lesz 72 éve, hogy egy másik VB-n tudatosította a világgal, hogy azon ő az aranyérem első számú esélyese. Amikor zajlik jelenleg a foci világbajnokság, és mi magyarok a saját válogatottunk helyett Curaçaót, a Zöldfoki szigeteket, Jordániát, Üzbegisztánt, vagy éppen Új-Zélandot nézzük, azt hiszem jó lesz felidézni annak a két világbajnokságnak egy-egy meccsét, amelyen a magyar válogatott ezüstérmet szerzett. A visszajátszás társszerkesztői Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, a sportarchívum munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. 9. napjánál tart a 23. foci világbajnokság, sorozatban a 10., amelyen nincs ott a magyar válogatott. A 23-ból 9-en szerepelt, 2-re az akkor nehezen leküzdhető távolság miatt nem nevezett, és 12-n elbukott a selejtezőben. A 9 világbajnokság során, amelyen részt vett, 1938-ban és 1954-ben második lett. 1934-ben, 1962-ben és 1966-ban a legjobb 8 között esett ki, 1958-ban, 1978-ban, 1982-ben és 1986-ban pedig a csoportkörben. A 9 VB végjátékban összesen 32 meccset játszott a válogatott, és az összmérlege éppen csak pozitív. 15 győzelem, 14 vereség és 3 döntetlen. Érdekes, de a 15 VB győzelem közül csak 5 igazán értékes, vagy mondjuk jó indulattal 7. Ugyanis az 1934-ben Egyiptom felett aratott 4-2-nek nincs sportértéke, ahogy az 1938-as Holland-India elleni 6-0-nak sem. Nem volt különösebb bravúr Mexikó 4-0-ás legyőzése 1958-ban, a két Bulgária elleni diadal, a 62-es 6-1 és a 66-os 3-1, ahogy Kanada nyögvenyelős legyőzése sem 1986-ban. Érdekesnek kell ítélni Korea 1954-es 9-0-ás legázolását, hiszen az ázsiaiak még csak ismerkedtek a sportággal, ráadásul olyan rossz fizikai állapotban voltak, hogy a hajrában többen leültek a földre pihenni. Viszont a VB-k végjátékában, holtversenyben ez a három legnagyobb különbségű győzelem egyike. 1974-ben Jugoszlávia ugyanilyen arányban győzte le Zaire-t, ma Kongói Demokratikus Köztársaság néven ez a csapat is VB résztvevő, míg 82-ben a magyar válogatott 10-1-re verte Salvadort. Ez összesen 8 VB győzelem, de sportszakmailag egyik sem ér sokat. És akkor maradt 5 plusz 2 értékes VB győzelem. Ezek közül egyikről szó lesz ma, ugyanis, mint már szóba került korábban, holnap lesz az évfordulója, de hát holnap nincs visszajátszás. Viszont előtte egyet felelevenítünk a 14 vereségből. Nem azért, mert mazoisták vagyunk, hanem azért, mert világbajnoki ezüstérmet ért. Igen. Világbajnoki döntőt vívott a magyar foci válogatott napra pontosan 88 éve. Hát ezt kimondva is libabőrös lesz az ember. 1938. június 5-én kezdődött az a bizonyos sorozat, mármint a 68-as világbajnokság, Magyarország-Hollandia 6-0, de hát szóba került, hogy ez nem volt egy nagy siker, de hát hozni kellett. Aztán jött az a két győzelem, amelyet plusz kettőnek neveztem, mert ugyan kötelezőek voltak, sokkal gyengébb válogatottak ellen, de hát mégis világbajnoki végjátékban születtek. A negyeddöntőben 1938. június 12-én Magyarország-Svájc 2-0. Aztán 1938. június 16-án az elődöntőben Magyarország-Svédország 5-1. Erről egyébként azt írta a Nemzeti Sport a címoldalán, két számjegyű eredménnyel győzhetett volna a magyar csapat, ha nem tartalékolja erejét a vasárnapi döntőre. Hát igen, 1938. június 19-én világbajnoki döntőt vívott a magyar labdarúgó válogatott. Magyarország, Olaszország a világbajnokság fináléjába, még kimondva is félelmetes és csodálatos. És akkor vegyük elő a Nemzeti Sport 1938. június 20-i számát. A címoldalon a nagybetűkkel a végeredmény és néhány mondatos figyelemfelkeltő gondolatok. Olaszország, Magyarország 4-2, a szünetben 3-1. Az olasz csapat jobb és gyorsabb futballt játszott. A keményebb előmérkőzések jobban megedzették az olasz együttest. A magyarok könnyű ellenfelek elleni szereplése megbosszulta magát. Fedezett sorunkon bukott el a játék. Időnként így is nagyon komoly ellenfele voltunk az olaszoknak, de nem lehet vitás, a jobb csapat győzött. Közvetlen védelmünk mindent megtett. Csatásorunk szokott játéka nem lehetett eredményes a kemény olasz védelemmel szemben. Az olaszok nem mindig játszottak tisztán, de ezt nagyon ügyesen csinálták, a mieink tehetetlenek voltak ezekkel szemben, de a játékvezető sem vette észre az ügyes trükköket. Góllövő a 6. percben Kolaussi 1-0 oda, a 8. percben Titkos 1-1, a 17. percben Piola 2-1 oda, a 35. percben Kolaussi 3-1 oda, ennyi volt a félidőben. Aztán a 2. félidő 25. percében Sárosi talált be 3-2, majd a 2. félidő 37. percében Piola állította be a végeredményt, Olaszország, Magyarország 4-2. És akkor vegyük elő és továbbra is használjuk a Nemzeti Sport másnapi számát. Ezt olvashattuk benne. Az utolsó roham nem sikerült. A magyar csapat alul maradt a világbajnoki torna döntő küzdelmében az olaszokkal szemben. Azelőtt az olasz csapat előtt kellett meghajolnia, amelyet 13 év óta nem tudunk magunk alá gyűrni a nagy vetélkedésben. Van is valami keserű íz a szánkban, az a nagyra törés, a nemes ambíció kielégítetlen érzéséből fakad. De alapján van véve, sikert kell még itt a végső nagy küzdelem krónikájának első soraiban is megállapítanunk. Első ízben történt meg az, hogy eljutottunk a labdarúgás világbajnokságának döntőjébe. Első alkalommal lettünk hivatalosan is másodikak a labdarúgó nemzetek világrangsorában. És ha visszanézünk a nagy harc színterére, az elhullottak, a kiesettek között nagyon nagy nemzeteket, nagy labdarúgó múlttal dicsekvő válogatott csapatokat látunk. A magyar csapat rangját tulajdonképpen ezek adják meg. Majdnem 30 ország címeres csapata van mögöttünk a vert mezőnyben. Csak egy, a diadalmas olasz nemzet válogatottjai kerültek elibénk. Megnőtt a magyar csapat az utolsó hetekben, ahogy építette, vágta az útját a döntő felé, mindig nemes, lovagias eszközökkel, százezerek tapsa mutatta rokonérzését a magyarok felé ezen az úton, és a végső sikert nem is tudtuk kiküzdeni, a nagy harc a magyar labdarúgásnak rang emelést szerzett a világ közvéleménye előtt. Hát ezeket lehetett olvasni a címoldalon az 1938-as VB döntő másnapján. Belül pedig négy teljes oldalon a mérkőzés előtti eseményekről, magáról a játékról és annak értékeléséről. Nyugodtan mondható, már 1938-ban is rangjához méltóan viszonyult a sportnapilap a nagy eseményhez. Hát az egészet nem fogom idézni, de néhány sort mindenképp. Először a meccs előttről. Tegnap még meglehetősen füllett volt a levegő, izzadtak a fiúk még este is. Ma reggelre beborult, aránylag hűvös van, fúj a szél. A kapitány, amint azt már jelentettük tegnap, még szombat este kihirdette a csapat összeállítást. Egyeseket érthetőleg meglepte az összeállítás. Volt olyan, akit kínosan lepett meg, például Korányit. Korányinak szörnyű kétségei támadtak a kihirdetés nyomán. Félhalkan mormogta előttünk. Vajon nem azért hagyott-e ki a kapitány az olaszok elleni csapatból, mert a svédek elleni mérkőzés második félidejében vitám támadt Bíró Sanyival? Ennek a vitának a kapitány vetett annak idején véget, eddig a csapat érdekében nem számoltunk be erről a vitáról. Reggel korán kelt a gárda, már 8 órakor csak nem valamennyi fiút kint lehetett látni. Ja, ma az ebéd korábban van, 00:30, mert a mai mérkőzés nem 6, hanem 5 órakor kezdődik. A fiúk általában jól aludtak. Legalábbis mindenki ezt állítja, ha megkérjük. Természetesen senki sem vallja be az ellenkezőjét. A délelőtt kellemetlen meglepetést hoz. Turai fáradtságról panaszkodik. Szombat este, amikor a kapitány kihirdette az összeállítást, mit sem szólt róla. Akkor sem beszélt fáradtságról, amikor mi beszélgettünk vele szombat délután meglehetősen hosszasan. Csak az esti sétán szólt először. Úgy látszik, közben sokat gondolkodott róla. Kapitány úr mondotta, erősen fáradtnak érzem magam. Suttyó bejelentését ekkor még nem vették tragikusan. Mindenki azt mondta, hogy éjszaka majd elmúlik ez a fáradtság. Az éjszaka nem hozott javulást, reggel azonban a reménykedés nem vált valóra, Turai fáradtság érzete nem múlt el. Amikor a kapitány megkérdezte tőle, miben nyilvánul meg a fáradtság, Turai mutatja, hogy mindkét alsó lábszárában a sípcsont körül fájdalmat érez. Ez bizony nem lehet más, mint fáradtsági fájdalom. A hír érthetően nem keltett örömöt. Megkérdezzük Turait. Valóban nem akarja vállalni a mérkőzést? Turai rázza a fejét. Minek? Nincs értelme. Hogy aztán 00:30 múlva ne tudjak futni sem a labda után? Én nem titkoltam el semmit, mondja magyarázólag Suttyó. Én nem akartam csütörtökön játszani a svédek ellen. Mondtam is a kapitány úrnak. Nagy Marcel meglehetősen mérgesen jegyzi meg. Igen, mondtam a kapitánynak, hogy a svédek ellen ne játszassa Turait. Tessék, most itt az eredmény. A kérdés most már elintézést nyer. Turai nem játszik. A kapitány kijelenti, Szűcs a középfedezet, legalább nem lesz fáradt ember a csapatban. 1/4 óra tájban került sor a VB utolsó magyar játékos értekezletére. A játékosok közül mindenki jelen van, kivéve Kohutot, aki bement Párizsba, és Szűcsöt, aki a beállítás tiszteletére felment a szobájába borotválkozni. Szűcsöt gyorsan lehívják. Dic doktor ünnepélyes hangon megnyitja az értekezletet, és így beszél. Fiúk, elérkeztünk ide a küszöbhöz. Ha a dicsőség fellegvárának ezt a küszöbét átlépjük, akkor olyan dicsőséget szereztek a magyar futballnak, amilyen előttetek még semmiféle csapat nem szerzett. Olyan ellenféllel kerülünk ma szembe, amelyet több mint 10 éve nem tudtunk legyőzni. Mi majdnem minden még mérkőzésünk után úgy láttuk, hogy semmivel sem voltunk rosszabbak az olaszoknál, és csak az olaszok szerencséjének tulajdonítottuk azt, hogy mi ilyen hosszú időn keresztül nem tudtunk győzni. Ha ma győztök, akkor nem csak a VB-t nyeritek meg, hanem egy nagyon régen fájó sebre szereztek írt. Én nem kívánom azt, hogy nekünk legyen ma szerencsénk. Csak azt szeretném, hogy ma ne lenne bal szerencsénk. Minden erőtökkel törjetek a győzelemre, és akkor nem maradhat el a siker. A kapitány egy kis szünetet tart, majd a taktikára tér át. Az olaszok ellen a saját stílusunkban kell játszanunk. Az már több ízben bebizonyosodott, hogy az ő modorukban nem tudunk föléjük kerülni. Az olasz támadósor ereje a két szélsőben és Piolában van. A két összekötőjük kissé hátrébb húzódva igyekszik a két szélsőt és Piolát lyukra játszani. Ma nagy feladat vár a védelmünkre. Taktikánk ugyanolyan, mint eddig volt. A szélső fedezetek inkább az ellenfél összekötőire vigyázzanak, a hátvédek főleg a szélsőkkel törődjenek, de félszemükkel figyeljék Piolát is állandóan. Tudjátok, hogy az olaszok erőből játszanak. Legyetek ti is kemények, de maradjatok mindig ferek, és ne reklamáljatok. Szűcs Gyuri, te légy állandóan Piolán. Még a csatárokhoz akarok szólni. A csatárok játszanak úgy, mint eddig. Testtel is, szabályosan, különösen a fejeléskor tapadjatok. Az értekezletnek vége, és most következik az ebéd. Mindenki már kívülről tudja, hogy mit kap, de azt hiszem a nemzeti sportolvasó is. Íme, erőleves, a változatosság kedvéért ezúttal tojással, borjúsült pomfrittel, saláta és madártej, no meg egy kis gyümölcs. Aztán 5 óra előtt 4 perccel felhangzik a helyszínen a Marseillaise dallama. Jön LeBron elnök. A zenekar a díszpáholy eléér. Oda megy Delaney a francia szövetség főtitkára, és Barassi az olasz szövetség főtitkára is. Uszetti elnök vezetésével felvonul a magyar csapat. Szabó és Polgár van elől. Sárosi és Vince a végén. A két csapat feláll a pálya közepén, LeBron köztársasági elnök elvonul a játékosok sora előtt. Jules Rimet, a FIFA elnöke, bemutatja neki a játékosokat. Olaszország, Oliveira, Feni, Rava, Serrantoni, Andreoli, Locatelli, Biavatti, Meazza, Piola, Ferra, Calaussi. Magyarország, Szabó, Polgár, Bíró, Szalai, Szűcs, Lázár, Sas, Vince, Sárosi doktor, Zsengellér, Titkos. Furcsa ezt így utólag olvasni, hiszen Szabó kapus előtt 2 védő volt, aztán 3 fedezett, Szalai, Szűcs és Lázár, és 5 csatára volt a magyar válogatottnak, Sas, Vince, Sárosi doktor, Zsengellér és Titkos. Az első fél idő után 3-1-re vezetett Olaszország, a végén pedig 4-2-re nyerte a harmadik világbajnokságot 1938-ban. Lapozzunk bele a nemzeti sport akkori értékelésébe is. Legyünk tárgyilagosak. A VB döntőben a jobbik csapat győzött. Ne legyünk elkeseredettek, a jobbtól kikapni nem szégyen. A 2 gólkülönbségű vereség reális. Mentségünk van bőven. 2 kiválóságunk, Korányi és Turai nem játszott, de körülbelül az volt ma a helyzet, hogy ezzel a 2 emberrel is vereséget szenvedtünk volna. Természetesen ez csak feltételezés. Nagy kár, hogy Szűcs és Polgár közel 1 hónap óta nem játszott már mérkőzést, és ilyen nagy meccshez bizony hiányzott a meccs rutinjuk. Az olasz csapat, ahogy ma játszott, verhetetlen. Valóban megérdemli a világbajnoki címet, mert a világ legjobb 11-je. Semleges pályán a legjobb angol válogatott is alig ha győzhette volna le. Az olaszok taktikája tökéletes. Pompásan fedeznek a védőik, és a legfontosabb, remek a stratégiájuk. Gyorsan és tökéletesen tudják erejüket, a számbeli túlsúlyt odacsoportosítani, ahol erre a legnagyobb szükség van. Pompásan mennek át védekezésből támadásba. Ezt ma a világ egyetlen futball nemzete sem tudja utánuk csinálni. A magyar csapat vereségének fő oka a fedezett sor. Ez a vonalunk bizonyos fokig váratlanul gyengén játszott. Közel sem adta azt a játékot, amit odahaza megszokunk tőlük. Egyéni képességeiknek csak kis hányadát tudták a küzdelembe venni, ez pedig a kitűnő olasz támadókkal szembe valami kevésnek bizonyult. Ami a magyar csapatot részleteiben illeti, a közvetlen védelem aránylag nem is nagyon hibáztatható. Szabó egy pár nagyon veszélyes helyzetben védett kitűnően. Az első gólt gyors közbelépéssel talán menthette volna, de a többivel szemben tehetetlen volt. Nagyon kidolgozott helyzetekből lőtték góljaikat az olaszok. Polgár nagyon gyors, és néhányszor pompásan is tetszetősen avatkozott be a játékba, sokszor szerelt jól, de gyakran bizony lekésett a közbelépés megfelelő pillanatáról. Nem tudta ellátni azt az utasítást, hogy a szélsőjére kell vigyáznia, és így az olasz balszárny nagyon sokszor ment át támadásba, holott ez volt az olasz csatársor gyengébbik szárnya. Bíró a másik oldalon kimagaslott a védelemből és az egész magyar csapatból, bár éppen ellene játszott az olasz csapat legjobb embere, Biavatti a jobb szélső. A 2 kiváló játékos párharca pompás élvezetet okozott a szakértőknek. De Bíró nem csak a maga dolgát látta el kitűnően, hanem gyakran át is szaladt segíteni a másik oldalra. A fedezett sor közepén Szűcsre igen nagy munka hárult, az olasz belső hármassal szemben. Eleinte úgy látszott, hogy Szűcs dacolni tud Piolával, sajnos később kiderült, hogy ehhez hiányzik Szűcsből az igazi képesség is, de emellett hiányzott a világbajnoki küzdelmek edzőhatása is. minden átmenet és bemelegítés nélkül belekerülni a világbajnoki döntő forró légkörébe, ezt a feladatot a mindaddig pihent, egyébként éppen katonáskodó Szűcs nem oldhatta meg. Azt minden esetre meg kell állapítanunk róla, hogy elismerésre méltó erőbedobással küzdött, nagyon akart, és meglepetésre ő volt az, aki a csatársornak fedezett társai közül a legtöbb használható labdát adta. Lázár nem csak a védelemben vétett súlyos helyezkedési hibákat, de feltűnő sok rossz labdát adott előre. Megállapítható, hogy nem szolgált rá arra a különös bizalomra, amellyel a kapitány a svédek ellen mutatott szintén gyengé formája ellenére is kitüntette. A fedezett sor legjobb embere most is Szalai volt, de ez a dicséret ezúttal nem jelent túlságosan sokat. A legjobb csatár Sas volt. Érdekes módon éppen ő harcolt a legkeményebben, küzdött, verekedett a labdáért, ha elvették, utána eredt és visszaszerezte. Néhány nagyon jó beadása volt. Sárosi doktor pár remek dolgot produkált, gyönyörű labdákkal dobta frontba társait, elgondolásai nagyszerűek voltak, de kivitelben már alul maradt ezzel a gyors és kemény mindenre lecsapó védelemmel szemben. Az ő okos húzásai ezen szenvedtek hajótörést. Vince a gyengébb kategóriába tartozik. Sok rossz passza volt, hogy a kapu előtt egészen veszélytelen, ezt már előre tudtuk róla. Mentsége az, hogy hátul sokat segített. Úgy szólván negyedik fedezetet játszott, és sok olasz támadást akasztott el. Zsengellér is puha ehhez az ellenfélhez. Aránylag ő lőtt legtöbbet, de lövései emberbe mentek, rosszul irányította őket. Titkos átlagformáját játszotta, nem volt ezekhez elég gyors sem. Néhány szép beadása volt, amelyek azonban bent nem mentek semmire. Hát eddig a napra pontosan 88 évvel ezelőtt történt világbajnoki döntőről szóló nemzeti sportcikk, és ehhez azért érdemes hozzátenni 2026-ban, hogy ennek a világbajnoki döntőnek, mármint az Olaszország-Magyarország találkozónak az egyik résztvevője sincs ott a 2026-os világbajnokságon. Hát változtak az idők, de hát 88 év az nagyon-nagyon nagy idő. Most pedig ugorjunk a képzelet szárnyán 16 évet és egy napot előre. Idézzünk egy június 20-i eseményt, de előtte a tény, amely már valamilyen szinten szóba került a mai műsorban. Az 5. foci világbajnokságot 1954. június 17-én kezdte a magyar válogatott, ennek ugyebár két napja volt, 72 éve, és Türikben 9-0-ra verte Koreát. Ez egy 4-tagú csoportban volt, ott azonban nem játszott mindenki mindenkivel, a FIFA-nak már akkor is voltak zseniális ötletei, hanem csak két meccset játszott mindenki. Így az 1954. június 20-i Magyarország NSK találkozó, a VB-n a válogatottak második mérkődése, már a legjobb 8 közé jutásról döntött. Bázelben volt ez a találkozó, és a Magyar Rádió teljes egészében közvetítette, és most egy nap híján 72 év elteltével teljes egészében meghallgathatják. A kommentátor, vagy ahogy akkoriban hívták, a speaker, Szepesi György.
9: A napbár eléggé besüti az egész pályát. Közben megindult a mérkőzés. A pillanatban azt látom, hogy már is a magyar csapat ellen ítél szabadrugást a játékvezető Sipso, mert Tibor szabálytalankodott. A nyugat-német játékosok igyekeznek előre törni, ott járunk a magyar csapat térfelének közepén. Lóránt Belerúr, bravo Lóri, nagyszerű volt a labdába. Ott van már is elől Hidegkuti Nándi nál a felező vonalnál. Gyerünk előre, Nándi, ketten állnak mellette, mégis jobbra tudja küldeni a labdát Kocsis Sanyi felé, azonban Kocsis elől elkanalazza most Kolmájer, de pontosan Tóth kettő lábára teszi a labdát. Nagy összecsapást látok, ezt az összecsapást azonban a németek győzelmével kell mondanom, mert e pillanatban a német balfedezet tudta előre küldeni a labdát, és majd miután visszakapja, már is a középcsatár Fritz Walter szökteti. A kivágja a jobb oldalra Rámnak, a jobb félcsat igazatosan lő. De éles lövés volt, de mellé szállott a labda. Hiába a nyugat-németek nagy erővel rohamoznak, most az első félidő első percében. Kocsis Gyuszi, a magyar csapat kapuvédője nyugodtan leállítja a labdát az ötösre, kiteszi a 16-oson túlra Lantos Miskának, aki rögtön visszaküldi a 16-oson belülre, úgyhogy Kocsis Gyula most kézből jobb lábbal íveri előre Kocsis felé a labdát. Átugorja Kocsis annyit a labda, úgyhogy a bal hátvéd Kolmájer vághatja előre a bal összekötő papnak. Pap Tovább teszi a labdát a bal szélsőnek, Hermannak a szőkehajút igyekszik elmenni, bravo, Bozsik szerelni tudod, gyönyörűen szépen hozza fel a labdát, aztán Kocsis áthúzódik a középcsatár helyére, viszi a labdát, most adja Puskásnak, csak így tovább, fiúk, most menjünk előre, ott van Bozsik, neki a Dösi, nem, viszi, de hogy viszi a labdát, most Hidegkuti, visszafűcsinek, Öcsi elől azonban most már Hidegkuti rossz leadása következtében elviszik a labdát, és tovább mennek előre a németek, de Tóth Kettő ott terem és szabálytalankodik, a szabadrúgás a német térfél közepéről jön majd előre, és pedig úgy, hogy Liebrich végzi el, vágja előre a labdát, Lórát mellett elmenne a nyugat németek középcsatára, de ott van szerencsére Grosics Gyuszi, aki fölszedi a labdát, kijön a 16-osig, és onnan jobb lábbal hosszú ívben küldi előre a jobb szélső helye felé, ott elfejeli a német játékos azonban. Úgyhogy ott vagyunk a nyugat-német térfél közepén, hátul van a labra, a pillanatban Liebrichnél. Ő továbbadja a jobb szélsőnek, azt ismét igyekszik előre törni, azonban Cibor gyönyörű volt, Zoli, bravo! Szerelt a félvonalnál, már is szágult előre, a középcsatár helyén van, kicselez két játékos, még mindig nála van a labda, viszi, na most lőd rá, egy pillanatig, jobb széle húz el, most amikor beívelni, azonban Kohlmeier beleteszi a lábát a labda útjába, úgy a szögletrúgás jár a magyar csapat javára. Tóth Kettő a magyar csapat jobb szélsője jön ki ide, és pedig most az első félidő második, harmadik percében, hogy berúgja, beívelje majd a szögletet. Fölzárkózik a magyar csatársor. Most kijött ide egészen a szögletzászlóhoz, ott van Tibor mellette, ívelődik befelé a labda, elég jól száll azonban. A kapus kiejtik, Öcsi, gól! Nagyszerű volt, bravo! Kocsis lőtte be az első gólunkat! Az első félidő harmadik, negyedik percében a nyugat-németek hálójába remekül ívelődött a labda befelé, egyetlen magyar csatár sem ugrott föl azonban rá, a kapus mégis megijedt, kiejtette Kwiatkowski a kezéből a labdát, pontosan Kocsis elé, aki ballával azonnal kapásból bevágta a háló jobb felső sarkában Magyarország vezető gólját. Na, most már egy kicsit nyugodtabb leszek, kedves hallgatóim. Ne haragudjanak, hogy ilyen ideges voltam eddig, de azt hiszem érthető. El tudom képzelni, hogy otthon is milyen nagy az izgalom. Tudom, hogy a Népstadionban hallgatják a közvetítést. Innen üdvözlöm a fiatalokat, és mondom nekik, hogy bízzanak a csapatban, bízzanak, mert a fiúk minden idegszálukkal azon lesznek, hogy örömet okozzanak, győzelmet szerezzenek. E pillanatban az újrakezdés után megint a mieinké a labda. Ott Bozsik gyönyörűen tette Tóth Kettőnek, aztán Kocsisi a labda, és annyit azonban elválasztották most a labdától, és előre jön Fritz Walter, a középcsatár. Bozsikkal csap össze, ő lesz a győztes, előre teszi a bal szélsőnek, az azonban lesen állott, de ott volt már közben Zakariás is, és amit menteni tudott, azt mentette is, azonnal elvágta a labdát. A játékvezető Sipszó azonban közben már a miénk javára ítélte meg a szabadrugást a 16-oson belülről. Grosics kigurítja a labdát a 16-oson túlra, Lórán visszateszi újra Grosics gyűjtának, Grosics pedig jobb lábbal íveli hosszan előre a labdát, Mándi, menj! Megy is ide, Kuti azonban elfejeli előle a labdát, Liebrich, a nyugat-németek közép hátvédje is pedig hazafelé Kwiatkowskinak kapusának. Kwiatkowski hosszú nyurga gyerek, most hosszú ívben küldi előre, Buzánszki fejére száll a labda, onnan tovább Zakariáshoz, Zakariás Puskáshoz, Puskás fölemeli a levegőbe, Kocsis gyönyörűen ugrik föl, nyomja azonban őt, a nyugat-németek bal fedezete, Mébusz, úgyhogy szabadrugás jár most a félvonalon túl, mint egy 15 méterre a miénk javára. Bozsik kéri a labdát, közben Puskás már kiabál, cucucucu, oda én felém küld majd a labdát. Bozsik most készülődik neki a rugásnak, jobb lábbal íveli befelé a 11-es pontra, azonban elszáll a fejek fölött, úgyhogy Kwiatkowskinak, a nyugat-német kapusnak nem okoz különösebb gondot a labda megszerzése. Bal lábbal hosszú ívben küldi, de hosszú ez a kirugás, és száguld a nyugat-német jobb szélső vele, ellöki közben Lantos, Lantos azonban utána megy, és sikerül is a labdát megszereznie, úgyhogy jobb lábbal hosszú ívben vágja előre a bal összekötő helye felé. Öcsi azonban behúzódott egy kicsit, úgyhogy a nyugat-német védők most könnyedén megszerezték a labdát. Ott van egy pillanatban a jobb szélső Ránnál. Rán kivár egy pillanatra, most ott áll a félvonalon vele szemben Zakariás, és szerelt Zakariás. Utána azonban megint csak oda kerül a nyugat-német játékoshoz. Lantos azonban a legegyszerűbb megoldással kivágja a labdát az oldalvonalon túlra. A magyar térfél közepéről jár a bedobás. Fritz Walternél van a labda, sarokkal teszi hátrafelé. Ott van a jobb összekötőnél, a jobb összekötő igyekszik befelé törni a labdával. A magyar 16-oshoz közeledik, a védelem azonban kitűnő, megállít a nyugat-német játékosokat, majd amikor ismét előre kerül a labda a nyugat-németektől a magyar 16-oson belülre, ott Grosics Gyuszi könnyedén lehúzza azt. Aztán hosszú ívben vágja előre Hidegkuti felé. Ezúttal azonban Liebrich, a nyugat-németek közép hátvédje el tudta fejelni a labdát, tovább teszi előre a jobb szélsőnek. Rán, a nyugat-németek jobb szélsője vágja tovább befelé a labdát, majd Fritz Walteré lesz, és beteszi a középvonal tájékáról egészen messzire a 16-oson belülre. Ott azonban Grosics senkitől sem zavartatva ismét le tudja húzni a labdát. Hosszú kirúgása nem jó helyre száll, dob ki inkább Gyuszi a labdát. A nyugat-német játékosok szerezték meg, úgyhogy a pillanatban a jobb szárny öt játékát figyelhetem meg. ott van a labda, ekkel előtt őt azonban Puskás szereli, és pedig a félvonalon túl a magyar térfélen mintegy 10-15 méterre. Újabb bedobás következtette át. A nyugatnémetek jobb hátvédje, Bauer végzi ezt el, dobja befelé, majdnem egészen a 16-os tájékára, ott Lantos kifejezi, bravo, Miska, nagyszerű volt. Keményen játszik, biztosan tartja a szélsőjét, s aztán Bozsiknak adja, aki jobb lábáról a balra emeli, s már is meredek szöktetés Puskás felé. Puskás a bal szélső helyén tör előre, lerázza a védőket, na most egy jó beadást, öcsi. Szépen száll a labdakocsis, fejéről tovább kerül azonban Tóth kettőhöz, na most te adjál be, szépen Tóth kettő az alapvonalnál van, laposan gurítja befelé, Hidegkúti nem tud lőni, visszafelé teszi Cibor lő, átvágódik a másik oldalra a labda, ott eldug, de ott van Puskásnál, lőd rá, lövés lepattan az emberről. Megint a Hidegkútihoz száll oda, de el tudja küldeni előre a labdát. Hely, de óriási kavarodás volt, és már is a nyugatnémet jobb szélső tör előre. Három nyugatnémet csatára, bal összekötőnél van a labda, egy pillanatban bravo Bozsik! Bele vetődik a labda útjába, a cucu óriási helyzetben mentett, s utána nyargal kirúgja az alapvonalon túlra. Hű, de meleg volt az egyik pillanatban, ott a másik kapunál, a nyugatnémet kapunál, és a másik pillanatban már a nyugatnémet csatárok indítottak támadást. De Bozsik ragyugóval játszik, hol elől van, hol hátul van, és most minden erejével küzdött, hogy megmentse a hálót a góltól. Ketten törtek előre. Na de nézzük most a szögletet. A jobb szélső rán igyekszik beívelni a labdát, veszélyesen száll Buzánszki feje felett, elszállt a labda, Tóth kettő fejeli ki a 16-oson túlra. Aztán megint előreívelődik a labda, most Zakariás nyugodtan, bravo, aki lefejelte, Hidegkuti a labda. Hidegkuti tovább vágja azonnal Puskásnak. Na menjünk át, fiúk, a másik oldalra. Puskás még ott áll a magyar térfélen, most teszi előre Hidegkutinak a bal szélső helye felé a labdát. Hidegkuti, menjél, el is megy, átgurítja a labdát a védők között, azonban végül is hazadással tisztázni tud. Kolmájer a nyugatnémet játékos, Kwiatkowski kapusé lesz a labda. 1-0 arányban vezetünk tehát az első félidő 7.-8. percében, de nagyon kemény, heves és izgalmas a küzdelem. Lantos lábára száll, most Kwiatkowski kirúgás, aztán előre vágja, ott azonban Librich visszafelé küldi, ott van megint a mieinknél, Zakariás szépen leveszi, most adja tovább Cibornak, Cibor a bal szélső helyén van, tehát a saját posztján e pillanatban, megint Kécsel, mellette ott áll Puskás átveszi a labdát, ragyogó csellel Cibortól, Cibor leállította, Puskás mellé szaladt, átvette, és az utolsó pillanatban tudott csak Pozipál az alapvonalon kívülre szögletre szerelni. Kitált most, szögletrúgás jár a magyar csapat javára, és pedig az első félidő 8. percében. Most készülődik neki Cibor, közben azonban, mintha valami történne, mert Kocsis Sanyi kijön ide, de nézzük a szögletet, Cibornál van ismét Puskástól a labda, lövésre vágódik az egyik nyugatnémet játékosról. Nézem közben, amíg a bedobást elvégezik, mi van Sanyival, talán megnyomták az imént egy fejelésnél, kijön ide, mossák a fejét, közben Cibornál van újra a bedobás után a labda, de elvéti a labda útját, úgyhogy az kicsúszik az oldalvonalon túlra. Sanyi fogja még egy kicsit a fejét, támolyog, nem tudom, mi történhetett, nem láttam eléggé pontosan, talán összefejelt Mebusszal, az egyik legkeményebb nyugatnémet játékossal. A labda közben most kerül előre a nyugatnémet térfél közepére, ott Puskás fejel bele, majd előre vágják a nyugatnémet játékosok, valamennyien ott vannak kint a saját 16-osuknál ezekben a pillanatokban, Lórán teszi tovább a labdát, Lantos, laposan Zakariásnak, na így, lábra, menjünk, ott van Zakariás már a nyugatnémet térfél közepén, aztán sarokkal teszi tovább Puskás, hazadás, és majdnem elcsípi Tóth kettő, Kolmájer hazadását, hajszál, híja volt, Kwiatkowski a nyugatnémet, a kapus azonban megszerezte a labdát, kivágja előre, itt van a bal fedezet, Mébusznál a labda, előre jön a magyar térfél közepére, ott azonban Buzánszki a magyar 16-os tájékán már beéri a labdát, és hazadással tisztáz. Grosics kézből, így kell, ezt kidobja a labdát előre Bozsiknak, Bozsik fölnéz, gondosan körülnéz, aztán pontos labdát Kocsis lábára, nem történhet egy Sanyinak komolyabb baja, mert már olyan

Megkaparintotta a labdát, tovább adja előre, most Bozsik küzdél, de sikerült! Tóth kettőnek adja tovább a labdát, remek volt, megint Bozsik szerelése, Tóth kettő kivár egy pillanatig, ketten ott állnak vele szemben, aztán meredeken szökteti Kocsis lábáról, azonban kiszáll a labda, a nyugat-német 16-os vonalával egy magasságban az oldalvonalon túlra. Bedobás következik tehát az első félidő 11. percében. A nyugat-németek balhát védje végzi ezt el, tovább adja a labdát Hermannak, a bal szélsőnek, őt azonban jól tartja a magyar védelem, Hermann utána nyargal a labdának, és Bozsik csak úgy tudja megakasztani, hogy még a fél vonalon kipött szinti előle az oldalvonalon túlra. Bedobás következik tehát újra. Megint csak Kolmájer, a nyugat-német balhátvéd végzi ezt el, Fritz Walter teszi tovább a labdát, aztán újra visszakapja, szép ez a nyugat-német támadás, Buzánszky hátrahúzva, ollózva küldi, Zakariáshoz tovább kerül, aztán Bozsikhoz. Bozsik föleveri a labdát, a fejek fölött hideg húzhoz, Nándi vidd, most adja tovább Puskáshoz, Kocsis is ott áll. A két játékos egy kicsit egymást zavarja, és ez azt jelenti, hogy a nyugat-német védőjátékosok közbe tudnak avatkozni. A félvonal tájékán járunk, amikor a jobb szélső Rán hátrafelé hozza a labdát, úgy cselez visszafelé, majd tovább kötszinti előre. A nyugat-német játékosok is sokszor folytatnak helycserés támadásokat. Fritz Walterné van e pillanatban a labda, tovább adja a bal összekötőnek. A bal összekötő Pfaff befelé cselez, most vágja át a labdát, Lorán beleteszi a labdába a lábát, azonban nem vágódik messzire. Megint Hermanni a bal szélsője a labda. Hermann hátrafelé küldi, Buzánszky összecsap vele. Buzánszky lesz a győztes, de mégis tovább kerül a labda az összecsapás után. Krosics azonban ott van és fölszedi a 16-osok belül. Tóth kettőnek dobja ki rögtön, a magyar csapat jobb szélsője leállítja, maga elé teszi. Na most egy csel, jó van, sikerült. Puskásnak adja a labdát. Puskás most már ott jár a nyugat-német térfélen. Híveli előre a Kocsis felé a labdát. Kocsis feje fölött azonban sajnos elszállt ez a labda, pedig mértani pontossággal számította ki Puskás, hogy hogyan hívelje előre Kocsis felé a labdát. Azonban bármilyen magasra is ugrott, Sanyi, ez a labda túlcsúszott az alaponalon. Kirúgás következik tehát most az első félidő 12-13. Percében 1-0-ás magyar vezetésnél. A kapukirúgás elvégzése után is még ott van Hidegkútinál a labda, itt van Tóth kettő, neki ad, meg is kapta Tóth kettő. Na most szágulhat, szabad az út, szabad az út. Kolmajer ott áll most már mellette, de Tóth kettő ügyes csellel becsapja, lövés, nem, viszi, és addig viszi, amíg sikerült szerelnie Mebusznak. Fiatal játékos felé száll most a labda, és pedig Pfaff felé, a bal összekötő zágult vele, zágult, de hogy már ott jár a 16-os tájékán. El is viszi Buzánszky mellett a labdát, ott van az alapvonalnál Zakariás. Óriási volt Zaki, nagyszerű, hogy mit ér a nyugalma hidegvére. Megszerezte az alkalmas pillanatban a labdát, már is előre dobta, és most fedezettársa Bozsik tör előre, de már ott jár a nyugat-német térfél közepén. Puskás felé száll a labda, eléri, de öcsi az alapvonal előtt, eléri, viszont nem, túlszáll a labda, ejdekár, gyönyörű volt Bozsik szöktetése, mesteri volt, ahogy ívelte előre a labdát, azonban egy centiméterrel csak, de túlszállott a labda Puskás lába előtt az alaponalon. A kirúgás elvégzése után ott van a félvonal tájékán Fritz Walternél a labda. Vágja előre a jobb szélső Rámnak, Piska hol voltál, lemaradt, vagy 15 méterre elmaradt mögötte. Rám most a jobb szélső helyéről íveli át a másik oldalra Hermannak a labdát. Micsoda kemény, heves harc, nagy küzdelem. Hermannak ki kell kanyarodnia érte, most vágja befelé, Lesz volt. Lesz volt, kedves hallgatóim, hiába zúg fel a tömeg, hiába rúgta be a hálóba Fritz Walter a labdát, hiába hangzik a fütykoncert, ahogy mondottam, vagy 3-4 méteres lesen állott a nyugat-németek középcsatára, és így hiába került be a magyar hálóba a labda. A játékvezetői sípszó szabadrugást ítélt a Vienk javára. A szabadrugást el is végeztük, de a nyugat-német védők megint visszafelé küldötték. Ránnál van a labda, hogy tovább teszi befelé a középcsatár Fritz Walternek, aki hátra húzva játszik. Úgy látszik, a magyar védők nehezen találják a helyüket. Hiszen íme most is Hermann majdnem megkaparintotta a labdát. Két szélső, de kell jobban vigyázni. Hátvédek, vigyázzatok! És bizony Lorán Gyuszi sem tud eléggé közel bérkőzni Fritz Walterhez. Nézzük, hogy a nyugat-német támadások nehogy góllal végződjenek, hiszen most is előreívelődik a labda. Lorán szépen lefejeli, majd tovább kerül a labda Zakariáshoz. Gyere át, Zaki, gyere át, úgyis van, áthozza a félvonalon túra. Most Tibornál van a labda. Tibor igyekeznek fölvágni, de nem lehet tartani. Tovább viszi a labdát, még mindig nála van. Amikor le akarná adni, azonban közben nyúl a nyugat-német bal fedezett lába, és kivágja előle az oldalvonalon túra a nyugat-német térfél közepén a labdát. Bedobás következik, tehát Tóth kettő, a magyar csapat jobb szélsője végzi el, dobja befelé, Tibor fejére száll a labda, onnan tovább előre, azonban nem jelent különösebb veszélyt, Kwiatkowski kapujára, mert a nyugat-németek kapusa hosszú ívben rúgja már is előre, pontosan Lantos lábára a labdát, Lantos a félvonal tájékán áll, most adja Zakariásnak, Zakariás vidd laposan, Gurizs majd tovább, úgy van, Hidegkuti a labda, Hidegkuti ott van, Tóth kettő, nem távoli lövés, a lövés azonban pontosan 7 méterre elkerüli a jobb alsó sarkot.
hidegkúti mintegy 18-20 méter.

0: Eresztette meg ezt a lövést, de nem volt benne sem jó irányzék, sem pedig erő. Az első fél időből 16 perc telt el, 1-0 arányban vezetünk, most amikor a kapukirúgás elvégzése után Lantosi a labda, majd Zakariási. Szépek ezek az adogatások, finomak, de menjünk most, törjünk előre, ott van Hidegkutinál a labda, Hidegkuti merre veszi, na most lövés! A lövésbe azonban bele nyúl az utolsó pillanatban az egyik nyugat-német játékos. Érdekes, a játékvezető nem ítél szögletet, pedig úgy láttam, hogy a nyugat-németek bal hátvédje Kohlmeier volt az, aki elvitte a labdát és elpróbálta küldeni az alaponalon túlra. Közben a kapukirúgás elvégzése után megint Zakariási a labda. Zakariás mindenütt ott van, ragyogóan játszik. Aztán Hidegkuti, Hidegkuti Puskásnak adja, Puskás elhúz a védők mellett. Most lő! Gól! Gól! Gól! Gól! Gól! Bravo, Öcsi! Benn van a második a német hálóban, ellenállhatatlanul, föltartóztathatatlanul tört előre Puskás, kicserezte a védőket. Föl akarták vágni a 16-oson belül, átlépte a nyugat-német játékos lábát, átugrotta, nevetett is egyet hozzá, és aztán az elmozduló Kwiatkowski mellett jobb lábbal a kapu közepébe vágta a második magyar gólt. Most már azt hiszem, egy kicsit csendesedik majd a nézőtér, derülnek azon, hogy milyen örömmel mondom be ezt a 2-0-ás magyar vezetést, de meg kell vallani, kedves hallgatóim, bizony nagyon izgultunk ettől a mérkőzéstől, nagyon tartottunk tőle, de nem baj, fontos az, hogy a fiúk voltak nyugodtak, amit a két magyar gól is bizonyít. Sőt, most az újrakezdés után megint a miénk, és pedig Zakariásnál van a labda, Zakariás ragyogóval játszik, bravo Zaki, Puskásnak adja a labdát, és Puskás hogy játszik? Puskás, Puskás, Puskás, legalább háromszor kell mondanom a nevét, megérdemli, most is mesteri volt a szöktetése, hogy Ciborhoz vágta előre a labdát, Cibort azonban ezúttal pozipán jól tartotta, és már is hosszú ívben küldi előre a labdát. Ott a magyar térfélen mint egy 10 méter a félvonalon túl, Buzánszki a labda, az előreadás nem jó, csak úgy, hogy a nyugat-német pozipán oda teszi a labdát Zakariás lábára, Zakariás rögtön továbbadja Puskásnak. Puskás ott jár a nyugat-német térfél közepén. Táján, most a pillanatban kivár egy kicsit, aztán átteszi Hidegkuti az a labdát, lőd rá, Nándi, lő is fölé, fölé, fölé. 18 méterről eresztette meg ismét ezt a lövést Hidegkuti Nándor, azonban a jobblábas lövés ezúttal nem mellé, hanem a kapu fölé szállott, és pedig magasan vagy 2-3 méterre. Az első félidő 18-19. Percében, amikor az eredményt jelző táblán ez áll, Magyarország, Nyugat-Németország 2-0. Remekül játszik most a csatársorunk. Volt egy pillanatnyi megingás a védelembe, de a fiúk most már fölzárkóztak szorosan a nyugat-német szélső csatárok mellé, és már is Lantos az, aki megint megszerzi a labdát, íveli előre, ott elszáll a fejek fölött, ott kettő, menj rá, gyorsabban egy kicsit. Most elcsípte a labdát, a 16-oson belülre igyekszik kanalazni, nem egy kicsit hátrá Puskási, aki a jobb összekötő helyéről íveli előre az ötös vonalra, ott azonban nem ment rá egyetlen csatártársa sem, úgyhogy Kwiatkowski tudta megszerezni a labdát. Előre dobja rögtön előre, de pontosan Bozsik Cucu lábára, Bozsik továbbadja, most Zakariási a labda, Zakariás már átjött a nyugat-német térfél közepére, viszi a labdát, most vágja tovább Hidegkutihoz, laposan gurigáznak ismét a fiúk, ott van Cibor. Nem kivár egy pillanatra, Zakariás áll mellette, Zakariásnak adja, Zakariás kivágja most Tóth kettőnek a labdát, aki teljesen üresen áll, de kicsúszik a labda az oldalvonalon túlra előtte, frissebben, mozgékonyabban Tóth kettő egy kicsit, sok a helyzetet, sok a jó labdát, bizony ebből már lehetett volna valamit kezdeni. No se baj, nézzük mi lesz most, ott van a bedobás elvégzése után Lórán Gyuszinál a labda, ő szépen leveszi, maga elé teszi, úgy adja tovább Bozsiknak, aki ott jár a nyugat-német térfél közepén, most laposan vágja előre, nem magasan, Puskás fejéről tovább kerül a labda Hidegkutihoz, Hidegkuti elől azonban az utolsó pillanatban, a lövés pillanatában Kwiatkowski megszerzi a labdát. Hidegkuti igen sportszerűen nem nyúl hozzá a játékoshoz, aki rögtön előre küldötte a labdát, és pedig úgy, hogy az német játékost érintve kicsúszott az oldalvonalon túlra, de még a nyugat-német térfélen. A bedobást úgy végezte Lantos, hogy Zakariáshoz került a labda, Zakariás levágja oda, ott van Cibornál, Cibor rögtön Puskásnak adja, Puskás mint a higany úgy megy el a labdával, Ciboré majd Kocsisi a labda, Kocsis megfordul vissza Hidegkutihoz, Hidegkuti Cibornak, azonban hiába akarja bekanalazni Cibor a labdát a hálóba, ott vannak a nyugat-német játékosok, és közben ő maga is lesre szalad, így tehát az első félidő 19-20. Percében 2-0-ás vezetésnél szabadrúgás jár a nyugat-német válogatott javára. Ezt úgy végzi el a nyugat-német középhátvéd Liebrich, hogy kivágódik a labda Tóth kettő lábát érintve a félvonalon túlra, de még a nyugat-német térféle mint egy 10 méterre a félvonalon túl. Bedobást elvégezték Fritz Walternél, a középcsatárnál van a labda, hosszú támadásra igyekszik előre küldeni Hermant a bal szélsőt, azonban ott van Lóránt, leveszi a labdát, hazadta, és már is Grosics kidobása után Buzánszki jobb lábán látom a labdát. Buzánszki jobb lábáról laposan, de könnyelműen, Fritz Walterhez! Szerencsére az a lesen álló Hermant szöktette. Jenő, hát jól játszottál eddig, miért kell ilyen könnyelműséget minden mérkőzésen? Persze most megkapja a magáit, nem csak tőlem, kedves hallgatóim, nem csak önöktől, hanem Lórán Gyuszitól is. nyugodjanak meg, mondd neki valamit, öcsi is. Kár az ilyesmiért, pontosan oda tálalt a Fritz Walter lábára a labdát, és majdnem gólhelyzet alakult ki. Na de se baj, a lesállás miatt szabadrugása miénk javára, kocsis felé száll a labda, elfejeli azonban Mebusz azt a bal fedezet, úgyhogy megint ott van a középcsatár Fritz Walternél a labda, ő hátrafelé küldi, ekkel, visszafelé, pontosan Puskás lábára, Puskás átmegy megint a védőkön, nem tudják tartani öcsit, bravo, jaj, hogy viszi el a labdát, most kiugratja kocsis, lő, gól! Hely, kedves hallgatóim, óriási gólokat látunk. Puskás egyszerűen nem lehet tartani, és most Puskás és Kocsis összeölelkezik, megcsókolja egymást a két összekötő, felejthetetlenül szép, ragyogó jelenet. Puskás mesterien tálalt a Kocsis elé a labdát, aki a helyére húzódott, és a jobblábas lövéssel szemben Kwiatkowski tehetetlennek bizonyult. 3-0 tehát az eredmény, kedves hallgatóim, 21 perccel a mérkőzés megkezdése után. A nyugatnémetek bizony nem számítottak arra, hogy ilyen lesz az eredmény. Mi sem, megvallom őszintén, mi sem, de a nyugat-német csapat egy pillanatig sem adja föl. Most is az újrakezdés után igyekeznek támadást kierőszakolni. Ott jár a labda, pillanatban a magyar térszél közepén vágódik előre, de Zakariás egyszerűen nem engedi mozogni ellenfelét. Már is Puskás, majd Tibor a labda útja, Puskás is minden támadásban benne van. Tibor megállít egy pillanatra a labdát, most ível át a másik oldalra, Kocsis felugrik fejelni, leteszi tovább, azonban Hidekuti nem éri el, mert közben Librich a nyugat-német stopperbe vágja oda a ötös vonalra, ahol Kwiatkowski tudja megszerezni. Hosszú ívben vágja előre a másik oldalra. Ott Lóránt ugrik volt fejelni, el is viszi a labdát Fritz Walter elő. Ott van tovább Zakariásnál, Zakariás vágja jobb lábbal előre Tibor felé. Tibor elől a jobb hátvéd vágja át a másik oldalra. Buzánszki lábán van most a pillanatban a labda. Ne könnyelműen, Jenő, ne könnyelműen. Nem, most jó van, így kell ez. Bozsik, aztán újra Buzánszki a labda útja. Újra Bozsiké laposan gurigázva lábról lábra. Most vágódik előre Puskás felé a labda, azonban sikerült ezúttal Pozipálnak elfejelni a labdát Puskás elől. Pozipál őrzi Puskást, őrzi, de sehogy sem tudja tartani. Megbeszélheti közben egymással az eseményeket, hiszen Pozipál tud egy kicsit magyarul, törve beszéli ugyan a nyelvet, de úgy látom Puskás nem igen társalog, hanem sokkal inkább játszik ezen a mérkőzésen. Megint Zakariástól kéri a labdát, meg is kapja. Ott vagyunk a nyugat-német térfél közepén, mondom, Puskás nem lehet elválasztani a labdától. Az összecsapásokból mindig ő a győztes. Már is Bozsiké, Bozsik lő, levágódik a labda azonban ezúttal Librichről, és pedig úgy, hogy hazaadás következik. Bauer a nyugat-német jobb hátvéd teszi befelé a labdát Kwiatkowskinak. Kwiatkowski, aki eddig nem mutatott különösebb dortmundi macska erényeket, rosszul rúgja ki a labdát, pontosan lantos lábára, onnan előre vágódik, Librichi lesz a nyugat-német stopperé, ő előre küldi Buzánszki lábára, aki a félvonalon át, Tóth kettő továbbadja Hidekutihoz, Hidekuti hátra felé vágja a labdát Lórántnak, vagy 25 méterre, Lóránt Zakariásnak, Zakariás kivár egy kicsit, egy csel, jó volt, sikerült a csel. Viszi fel a labdát, még mindig nála van Puskásé, Puskás a 11-es pontról lő mellé, nyújtik a labda. Háj, ezért nagy kár volt, ragyogóan ugrott ki Puskás öcsi, nem volt mellette senki, csak a kapussal állott szembe, azonban jobb lábára jött a labda, azt hitte, hogy üldözi, kergetik őt, kapásból akarta lőni, és bizony az a jobb láb most nem volt olyan, mint ahogy Puskástól megszoktuk, mellé szállt a labda. Csak kapukirúgás elvégzése után a nyugat-német támadást ekkel indítja el, tovább adja a labdát Fritz Walternek, lövés, Krosics kiöklözi a labdát, de milyen messzire öklözi. Lapos volt a lövés, mégis az öklét tette bele Grosics Gyuszi. Azonban újra a nyugat-németeké, Fritz Walteri lövés felé! Az első félidő 24. percében tehát formás nyugat-német támadást láttunk. Elsőre remekül öklözte ki a labdát Grosics Gyuszi, másodszorra már nem volt szükség közbeavatkozásra, mert Fritz Walter lövése magasan elkerülte a kaput. Így tehát most újabb kapukirúgás következik, Blantos tette vissza a 16-oson belülre a labdát, Grosics kézből rúgja ki, érdekes, ha kirúgja, akkor mindig rossz helyre száll a labda, ha kidobja, akkor pontos. Jobb lenne inkább kidobni a labdákat, Gyuszi. Úgyhogy a nyugat-német játékosoktól szerezte most meg az Buzánszki, majd ott van Bozsiknál, Bozsik is micsoda ragyogó labdákat ad, tállal, oda tesz a játékos társai elé, aztán Kocsis gyönyörű sarokkal dobja előre a labdát Tóth kettő azonban még egyelőre talán ideges egy kicsit, sehogy sem találja a jobb szélső a helyét, kivágódik a labda a kapukirúgás elvégzése után, ott van Bauernál, a nyugat-német jobb hátvédnél, ő fölnéz, laposan gurítja előre a labdát, ekkel elengedi a lába mellett, úgyhogy Lóránt éles, Lóránt azonban pontosan belevágja a nyugat-német játékosba, és az előretörő csatár elől Grosicsnak, mint negyedik hátvédnek lábbal kell mentenie, hosszú ívben teszi előre a nyugat-német saját 16-os tájékára a labdát, ott Puskás szabálytalankodik, a szabadrugást elvégezték a nyugat-német játékosok, a jobb fedezetnél van, az vágja tovább előre, ott van a bal összekötőnél, majd tovább kerül Fritz Walterhez, Fritz Walter el is rúgja előre, rám felé, az lesen áll, azonban Buzánszky ott van, nem, gól, gól, gól! A nyugat-német csapat elérte Pfaff lövéséből és a magyar védelem hibájából, no meg a játékvezető hibájából az első félidő 26. percében első gólját. Bizony lesen állott rán a nyugat-német jobb szélső, pontosan láttam, vagy két méteres les volt ez, közbe kellett azonban volna avatkozni a magyar védőknek, nem tették meg, és a beugró nyugat-német bal összekötő Pfaff lövése nyomán a háló bal alsó sarkában kötött ki a nyugat-németek első gólja.
1: 1954. június 20-án Bázelben a labdarúgó VB csoportmeccsén a magyar válogatott az NSK ellen Kocsis 2 és Puskás 1 góljával már a 21. percben 3-0-ra vezetett, ezt követően tudott szépíteni ellenfele Alfred Pfaff góljával. Hamarosan folytatjuk a mérkőzés eredeti közvetítésének felidézését.
2: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Bronzérmes lett Muhari Eszter a vívó Európa bajnokságon. Szombattal másodfokú hőségriasztás lép életbe. Napos meleg idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
6: Mexikó a csoportkör első továbbjutója, miután ma hajnalban megszerezte második győzelmét is a labdarúgó világbajnokságon. A társrendező Rómó góljával 1-0-ra verte meg Dél-Koreát, és már biztosan az A csoport élén végez. A kvartett másik mérkőzésén Csehország Dél-Afrika 1-1, így mindkét együttes nyeretlen maradt a tornán. Kiütötte Katart, és megszerezte története első győzelmét a világbajnokságon Kanada. A társházigazda 6-0-ra nyert, Jonathan David háromszor is betalált. A találkozót Katar kettős ember hátrányba fejezte be. Madibuta a második félidő elején azért állították ki, mert eltörte Koné lábát. Szintén a B csoportban Svájc az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re múlta fölül az utolsó 10 percben ember hátrányban futballozó Bosznia-Hercegovinát. A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától az Egyesült Államok Ausztráliával, éjféltől Skócia Marokkóval mérkőzik. Bronzérmes lett Muhari Eszter a franciaországi vívó Európa bajnokság párbajtőr egyéni versenyében. Az olimpiai harmadik vívó az elődöntőben az észt Lehisztől kapott ki 15-10-re. Elődöntőbe jutott Stollár Fanni és Asya Muhammad a berlini füves pályás tenisztorna páros versenyében. A magyar-amerikai kettős a Coco Gauff Jessica Pegula párost döntő rövidítés után győzte le, így bejutott a legjobb 4 közé.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, ezért holnaptól keddéj félig az ország egész területére másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen jött kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot és fokozottan figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. Gyermekeket, idős embereket és háziállatokat még egyetlen percre se hagyjunk a parkolóautókban, és a tűzgyújtási tilalmat is fokozottan be kell tartani. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. A miniszterelnök emellett az őszinteség és a politikai korrektség fontosságát hangsúlyozta. Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, miután a kormány az eddig elzárt területek zöldítéséről és a kordonok elbontásáról döntött, jelentette be közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy a területen nem épülnek újabb épületek, így a liget végre teljesen visszakapja a közpark funkcióját. A kabinet döntése értelmében emellett megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának, valamint a Városliget autómentesítésének az előkészítése is. Megjelentek Budapesten az új generációs Bubi kerékpárok, megkezdődött a fővárosi közbringa rendszer megújításának tesztidőszaka. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a BKK munkatársai és partnerei most zárt körben próbálják ki a bicikliket. Júliusban a Budapest Go bérlettel rendelkezők regisztráció után ingyenesen tesztelhetik az új bringákat. Az új rendszer összesen 3300 kerékpárral indul, amelyek közül 800 elektromos rásegítésű lesz.
2: Közlekedés.
6: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Herceghalom és Biatorbágy térsége között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
6: Mindenhol derült az ég, napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban még tovább fokozódik a kánikula.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 1954. június 20-án Bázelben a labdarúgó VB csoportmeccsén a magyar válogatott az NSK ellen Kocsis 2 és Puskás 1 góljával már a 21. percben 3-0-ra vezetett. Senki nem tudta megjósolni akkor, mennyi rugott gólig jut az aranycsapat azon a meccsen. Alfred Pfaff góljával azért a 26. percben szépített a nyugatnémet válogatott, de a folytatásban csak egy célja lehetett, elkerülni a megalázó vereséget. A reménye nem vált valóra, azt hiszem minden magyar sportrajongónak örömet okoz a meccs folytatása is.
0: Az első félidő 29-30. Percében, amikor az eredmény tehát Magyarország és Nyugat-Németország csapatai között 3-1 Magyarország válogatottja javára. A kapukirúgást úgy végzi el, Kwiatkowski, hogy előre teszi Librisnek a labdát, majd visszakapja, Kwiatkowski most kézből rúgja előre a magyar térfél, ott Bozsik lefejeli, na tók tettő ez a ti labdát, át is emeli a nyugat-német játékoson, de pontosan Mebusz lábára. Onnan tovább kerül a labda előre Ránhoz, Rán megtámadja Hidekut és ő szerel. Aztán egy szép csella, ott van Tóth kettő, nem még mindig cselez, most adja hátrafelé Bozsiknak a labdát. Azonban közben a játékvezetői sípszó azt jelzi, hogy Fritz Walter a nyugat-németek középcsatára szabálytalanságot vétett Hidekutival szemben, szabadrugása miénk javára. Bozsik éveli előre a labdát, a 16-osról kifejeli, pontosan Hidekuti lábára. Hidekuti kivár, most átemeli a védőkön Tóth kettőnek, na Tóth kettő, nem tud lőni, mert abban a pillanatban, amikor lőne, a nyugat-német játékos egy kicsit 11-es gyanúsan beleteszi a lábát a lőni készülő Tóth 2 elé, úgyhogy ki tudják hozni a 16-oson belülről a labdát, a bal összekötő Pfaffnál van, az összejátszik Ekkellel, majd visszakapja a labdát, a két összekötő összjátéka szép, megint tovább kerül a labda Pfaffhoz, Pfaff visszaadja Fritz Walternek, lesállás! Lesállás, játék vezető! Hallatlan! Kíváncsi vagyok, megítéli-e, szerencsére a lövés mellé ment, de legalább 3 méteres lesálláson volt-e pillanatban újra a nyugatnémetek jobb összekötője. Hely, a játékvezető nem ítélte meg ezt a lesállás sem. No, itt van mellettem Gulyás, a fiatal kapus. Neked mi a véleményed? Mi volt ez a óriási
7: les volt, kedves hallgatóink? A játékvezető már a 3. esetben engedi el a leseket.
0: De azért, mert a partjelző felé néz, és az nem inti be. Úgy látom, hogy a partjelző ludas ezeknek a leseknek az eleskedésébe. Bizony, majdnem gólt tudtak lőni a nyugatnémetek, mert hallatlan, nagy, legalább 5 méteres lesállásból ment el ez a nyugatnémet játékos. Na most a kapukirúgás elvégzése után megint a nyugatnémet csapat jön előre. Zakariás, mindenütt ott van, szerel. Hidegkuti fejére teszi előre a labdát. Onnan azonban megint csak nyugatnémet játékoshoz kerül tovább. Ekkeléje pillanatban a jobb összekötő oldalra küldi, rán előre vágja, Lantos megállítja, vágja tovább, Puskás ráállítja szinte a lábára, a bal lábára labdát, mesteri levétel, Cibor átvágja a másik oldalra, ott van Kocsis előtt, Kocsis elől azonban Mebusznak, ennek a kemény fedezetnek sikerül elvinnie, elvágja előre, Zakariás fejjel továbbadja, hátrább áll, mint Lóránt, a magyar csapat stoppere, Lóránt a szombjáról teszi tovább a labdát a lábára, aztán vágja előre Kocsis felé, átugorja azonban a labda Sanyit, úgyhogy Mebusz ilyen pillanatban, Mebusz továbbadja, és jön előre megint Fritz Walter. Jóval Lóri, így kell ezt, az alkalmas pillanatban közbelép, kikanyarodik, és aztán kirúgja a labdát, majdnem egészen a félvonal tájékán, az oldalvonalon túlra. Az első félidő 31-32. Percében, ezen a hallatlanul izgalmas magyar-nyugat-német mérkőzésen. A bedobás Tóth 2 igen szorgalmasan igyekszik azonnal elvégezni, pedig biztos ő is látta, hogy Lóránt lábáról került ki a labda. Na most nézzük aztán, mi lesz, amikor a nyugatnémetek elvégezték a bedobást, megint a mieinki azonban a labda, előre kerül Bozsikhoz, Bozsik vágja tovább, azonban a nyugatnémet térfél közepén nincsen senki. Az első félidő 32. percében tehát Librich a nyugatnémet stopper tudja hosszú rugással támadásba dobni a balszélső Hermant, azonban Muzánszky jól tartja most a balszélsőt, hagyja, hogy a labda kicsúszik az oldalvonalon túlra, és bedobás következik a magyar 16-ossal egy magasságban. Bedobja a labdát Grosics kezébe, aki szinte magához öleli a labdát 3-1-es magyar vezetésnél, amikor az első félidőből tehát még 13 perc van hátra. Hosszú előre rugás. Azonban megint a nyugat-német játékosok, a védők, a labda, ők vágják át a másik oldalra. Lantos lábán van, tovább Zakariáshoz. Zakariás átjön a félvonalon, viszi a labdát, nem támadja őt senki, Puskás fogja megkapni a labdát. Nem, most ketten állnak már Puskás mellett, neki nem lehet. Bizony nem lehetett Zaki nekiadni a labdát, hát ketten álltak. Elrúgták a félvonalig, ott szerencsére Bozsiké. Bozsik tovább adja Hidegkutinak. Hidegkuti lefejeli pontosan Kolmayer lábára, Kolmayer hátrafelé adja, de aztán ott van Puskás előtt a labda. Nem tud azonban sehogy sem közbenyúlni. A lesállás miatt sem, mert a játékvezető sípja közben lesállást jelzett, de nem is érte el Puskás öcsi ezt a labdát. Feleslegesen rosszul adta Kolmayer haza a labdát, ezért nem értem, hogy a játékvezető viszont most miért ítélt lesállást. No de se baj, ne vitatkozzunk a játékvezetővel, 3-1 arányban vezetünk. A szabadrugás elvégzése után Zakariási a labda, ő adja most tovább Puskásnak, 20 méterre vagyunk a kaputól, aztán itt a helyzet! Lőd, nem tud lőni, ketten állnak mellette, és a megzavarodott nyugat-német játékosok, amikor Hidegkuti már hagyta a labdát veszni, kirúgták az alapvonalon túlra. Szögletrugáshoz jutunk tehát, 11 perccel az első félidő befejezése előtt. Cibor megy ki a balszélső helyére, hogy elvégezze majd a berúgást. Süt a nap, a nyugat-német kapus szemébe, zavarja is egy kicsit, most teszi befelé laposan a labdát, Hidegkuti lábára, Cibor, Hidegkuti kihúzza egy kicsit, most adja tovább Bozsiknak, Bozsik lő. Hely, de a labda elcsúszik, vagy 3-4 méterre a balkapufa mellett. A nyugat-német védőket könnyen meg lehet zavarni. Néhány formás, gyors támadás fiúk, és már is ott lehetünk megint a nyugat-német 16-oson belül. Most kapukirúgást látok, azonban Kwiatkowski vágja előre a labdát hosszú ívben, Lóránt fejeli tovább, de közben szabálytalankodik, és pedig a félvonalon túl, mint egy 10 méterre, túlságosan magasra ugrott föl, nyomta, lökte közben a nyugat-német játékos, szabadrugást elvégezték, ott van kint a jobb szélső helyére húzódó Ekkelnél, aki nem van már az alapvonalnál. Most ível befelé, Lantos belefejel a labdába, de újra Ekkelé, megint másodszori beívelés, és Hermann fejese, vagy 8 méterrel elkerüli a kaput. Bizony üresen állott Hermann, a nyugat-németek bal szélsője, azonban túlságosan magasan jött a labda, és szerencsére a fejese rosszul sikerült. A kapukirúgás elvégzése után Bozsik lábán van a labda. Tovább adja, de hova? Pont Mebusz lábára! A bal fedezet tovább vágja! Ott van egy pillanatban Fritz Walternél, az kihúzódik a bal szélső helyére, megáll egy pillanatra Bozsikkal szemben, laposan teszi befelé, és rápattan a labda Bozsik kezére, pontosan a 16-os vonalnál. Fiúk, vigyázzunk! 10 perc van az első félidőből, a nyugat-német csapat néhány támadása, néha a magyar védelmet bizony zavarba hozza. Nézzük most Fritz Walter, hogyan íveli előre a labdát. Jó van, pontosan Bozsik ugrik ki, remekül megszerzi, aztán Kocsisi a labda, Kocsis átemeli a védőjátékosokon. Egy, aztán egy csele nem sikerül, megint a nyugat-német játékosok, egy távoli lövés. Bravo, Zakariás beleteszi a testét a labda útjába. Újra ott van Hidegkuti előtt a labda, majd Kocsisi lenne, Kocsis. Nébusz elveszi tőle, Fritz Walteri a labda, a 16-os tájékán kivágja Hermannak. Védelem, de Lukas, befelé vágódik a labda, és Buzánszkit érintve kivágódik az alapvonalon túlra. A közönség kezezést reklamál, Hentzet kiállt, de én láttam, hogy rálőtt labda volt, nem lehet ez 11-es. Bizony a védelmünk néha-néha megzavarodik. Vigyázzatok, fiúk! Fritz Walter jön most ki, hogy elvégezze a szögletet. Íveli befelé jobb lábbal, de veszélyes a labda, Grosics kiöklölti. De ott van még Mébusznál, menj rá, Sanyi, elmegy a feje mellett a labda. Mébusz tovább teszik, ide a bal oldalra. Kolmájer a bal hátvédlő távolról azonban könnyedén lehúzza a bal sarokba tartó labdát, Grosics Gyuszi. Na talán most egy pillanatra megszűnik ez a nagy idegfeszültség, hiszen a mieink lábán van most a labda, Zakariás hozza a félvonalon túlra, Puskásnak adja, Puskás ott áll mellette, Zakariás nem vágja előre Hidegkuti felé. Azonban Hidegkuti elől Librich elviszi a labdát, a német stopper el tudta küldeni, úgyhogy már is a jobb hátvéd, a Bauer jön előre egészen a félvonalon túlra, ott laposan gurítja tovább a labdát, Ekkeli a jobb összekötőjét, aztán tovább szállna előre, Hermannhoz, aki a jobb összekötő helyére húzódott befelé a 16-os tájékára, de túlságosan meredek, hosszú volt ez a szögtetés, úgyhogy Lórán Gyuszi kikísérte a labdát az alapvonalon túlra, így tehát kapukirugás következhet. Grosics kiteszi a 16-oson túlra a labdát, aztán Lórántól visszakapja, 8 perc van még hátra az első félidőből, 3-1 arányban vezetünk, most a 16-osról Grosics Gyuszi oblával íveri előre, menj rá, Tóth 2, menj rá! Nem tud rámenni, Kolmájer elviszi könnyedén előle a labdát, aztán kapásból hátrahúzva küldi tovább, de ott Bozsik éles, a két fedezet nagyszerűen játszik, majd Kocsisi a labda, Kocsis átvágja a másik oldalra, pontosan Bauer lábára, a jobb hátvéd továbbadja, Ránnál van a jobb szélsőnél, azonnal fölmorajlik a tömeg, tovább kerül előre a labda, ott van-e pillanatban, Fozipál tör előre, tovább vágja a labdát, Fabbe vágja a 16-oson belőre, azonban Hermann elől Grosics biztosan szedi fel a labdát, ne rúgj ki, dobja, le is teszi tovább oda Puskáshoz, aki a leghátrább áll a 16-os tájékán a magyar csapatból, most előre íveli, aztán mesterien Tóth 2, menj el vele, üres az út, nem, átvágja a másik oldalra, és ott pontosan Bauer tudja lestoppolni. Ej, a jobb szárnyunk bizony most nem játszik úgy, ahogy szeretnénk. Íme megint nyugat-német támadás. Abban a pillanatban fölmorajlik a közönség, hiszen rengeteg a német, aki átjött ide Bázelbe, a határvárosba ezzel a mérkőzésre. De szerencsére a magyar védelem most szépen tisztázott, Zakariásnál van a labda, aztán tovább Hidegkuti megállítja, vissza Zakariásnak, már túljárunk a félvonalon. Cibori, aki a középcsatár helyén van egy pillanatban, jobbra küldi ki Tóth 2-nek, most közeledik a 16-oshoz, kivár egy pillanatra. Elmegy szépen, átjátsza a védőt, így kereszt Tóth, ragyogó volt. Az alapvonalnál van most laposan befelé Hidegkuti, ruvály, levegőbe rúg. Ott van Zakariás, lövés, mellé száll. Hű, Nándi, óriási helyzetben, a 16-oson belül, majdnem a 11-es pont tájékán, amikor nem zavarta senki, a levegőbe rúgott, a levegőbe. Ej, azért vannak hibák, kedves hallgatóink, vannak hibák. Az első 20 percben ragyogóan játszott a csapat. Azután azonban néhány hibát lehetett felfedezni a csatársorban. Tóth 2 sem mozog úgy, ahogy szeretnénk. Bizony Sanyit is könnyebben elválasztják a labdától, bár nagyon szép megoldásokat választ. És bizony Hidegkuti Nándi sincsen még úgy látszik kellő erőben, bár Kreisz doktor megállapítása szerint teljesen egészséges most már, akár csak a magyar csapat többi tagja. Közben azt látom, kedves hallgatóim, hogy a kapu kirúgás elvégzése után a nyugat-német kapus visszakapta a labdát a hátvédektől, majd előre dobja Kolmájerhez, Kolmájer vágja tovább előre a labdát a magyar térfél közepén, Bozsik hátra emeli Lórántnak, aztán visszakapja tőle, merre veszi, gyönyörűen játszik Bozsik, Cucuis, most Buzánszki a labda, Buzánszki a nyugat-német térfélről vágja előre a labdát, ott elszáll a fejek fölött, Cibor igyekszik beleugrani, de elfejelik előre a labdát, és pedig Librich adja tovább Fozipálhoz, Fozipál Ránnal játszik össze, aztán visszakapja a labdát, Puskás megtámadja Fozipál, de tovább tudja adni a labdát, szépen gurigáznak, most Fatti, aztán Ekkeli a labda, milyen ügyesen mozog most a nyugat-német csatársor, helycserés támadásokat látunk, e pillanatban ott van megint Ekkel előtt a labda, tovább kerül elég szépen, aztán újra kim van megint Fritz Walternél, aki a jobb szélső helyén van, hely, de veszélyes, de közben már Grosics remekül beugrik a labdába, és csúnyán bizony a közben már előre törő Papp megrúgja a magyar kapuvédőt, a közönség fütyül, Grosics fogja a hátát, de még ki tudja rúgni előre, Kocsis felé a labdát, Kocsis lefejeli magáré, így van Sanyi, nagyszerű volt, így kell ez, ott van a jobb szélső helyén, most laposan teszi tovább, Tóth kettő tartani sem tudják őt, úgy szágul, de... Ejj, de a beadás, az alapvonalnál volt, remekül elszáguldott vele, gyönyörűen ugrattak ki őt Kocsis Sanyi, de a beadás bizony a kapu mögé szállott, magasan fölé, úgyhogy a többi csatár mit sem tudott kezdeni ezzel a beadással. 5 perc van még hátra az első félidőből, 3-1 arányban vezet Magyarország csapata Nyugat-Németország válogatottjával szemben, amikor Kwiatkowski, a nyugat-német kapus leteszi az ötös sarkára a labdát, hogy elvégezze a kapukirugást. Neki készülődik 6-8 métert hátrál, ballával végzi el, most vágja tovább, de hova? Pont Zakariás lábára. Zakariás megszerzi a labdát, most teszi előre, Kocsi szépen elmehet vele, lövés, gól! Igen, gól, de a partjelző lesállást jelzett. Hiába tette fejjel ragyogóan Kocsis Sanyi maga elé a labdát ballában, hiába vágta be a bal alsó sarokba, a partjelző lesállást jelzett. Innen erről az oldalról nem lehetett pontosan megállapítani, de kétségtelen tény, hogy egy kis lesgyanús helyzet volt ez. Nézzük most a szabadrugás elvégzése után. Mi lesz Hermannhoz a bal szélsőhöz kerül a labda, Buzánszky, hol voltál? Bozsik megállítja, nagyszerű. Cucu remekül játszik, akárcsak Zakariás. Vissza is kapja most a labdát, miután előre tette azt, aztán átheveli a nyugatnémet csatárokon, gyönyörűen viszi tovább, leadja Hidegkutyot, Hidegkuty kivár egy pillanatra, Puskás kéri tőle most a labdát, azonban elcsúszik Puskás öcsi feje mellett a labda, bemegy oda a 16-oson belőle, és ott senki sincsen a magyar csatárok közül, úgyhogy Kwiatkowski a nyugatnémet kapust tudja magához ölelni. Kidobja előre Bauernek, a jobb hátvéd vágja tovább, Lantos fejéről száll tovább a labda, azonban Mébusz hozza a nyugatnémet bal fedezethez, az vágja előre a labdát, Lórán fejéről száll tovább, Zakariás hazaadja a 16-oson belőle, pont a 16-os vonaláról Grosicsnak. Grosics kidobja előre, ott van Tibornál, aki a magyar térfél közepére jött hátra a labdáit. Tibor most iramodik el vele, ott van egy pillanat a Puskásnál a felező vonalon, Puskás át elhúzza a labdát megint Pozipál mellett, aztán gyönyörű szöktetés Hidegkuty felé, Hidegkuty fejjel maga elé teszi a labdát, még mindig nála van, most közeledik a 16-oshoz egy pillanatban, íveli át a másik oldalra, Tiboré a labdát, Tibor átteszi tovább Kocsisnak, azonban Libris a nyugat-német játékos hazardással tisztázni tud, úgyhogy Kwiatkowski a nyugat-német kapust tudja előre küldeni a labdát hosszú ívbe megint a magyar térfél közepére. Ott Lóránt hazardással tisztáz, vagy 30 méterről küldi hazafelé Grosicsnak a labdát, 2 perccel az első félidő befejezése előtt, 3-1-es magyar vezetésnél. Grosics kidobta előre, ott van Lantos lábán, jobb lábára helyezi, aztán íveli előre, de pontosan megint Libricshez, a nyugat-németek kullancsához, aki úgy látszik mindenütt ott van, e pillanatban ő hozza föl a labdát, íveli tovább, de most pontosan Lóránt fejére teszi, aztán Bozsiké, Bozsik leveszi, maga elé emeli, könnyed mozgással elhúzza a nyugatnémet Papp mellett, szépen áttör a másik oldalra, ott oda teszi Puskás elé a labdát, majd visszakéri tőle, de nem ő kapja, hanem Zakariás jön most előre, Bozsik helyesen hátra felé húzódik, Zakariás tör előre a 16-os felé, aztán tovább adja Nándinak, Nándi lő, a lövésbe azonban beleteszi az egyik nyugatnémet játékos is a lábát, ahogy én láttam, a játékvezető azonban a ballábas lövést úgy ítéli meg, hogy a Hidegkuty lábáról került ki az alapvonalon túlra, és pedig úgy, hogy a jobb alsó sarkot vagy 7-8 méterre elkerülte. Itt tehát újabb kapukirugás következik. Kwiatkowski vágja előre a 16-oson túlra a labdát, eléggé ügyetlenül, Libris megkarintja azonban Kocsissal szemben, most vágja tovább előre a labdát, milyen veszélyes megint ez a bal szélső, Buzánszky mellett elmegy, de szerencsére az utolsó pillanatban Buzánszky bele tudja tenni a jobb lábát a labda útjába, és kikerül a labda az alapvonalon túlra. Szögletrugás 1 perccel az első félidő befejezés előtt, Papnál van a labda. Lehaj, Tóth kettő most nagyszerűen csinálta, megzavarta a labda átvételében, szerelte Bozsik, majd Kocsis már is a labda útja, azonban ezúttal a nyugat-német térfélen, mint egy 20 méterre a félvonalon túl, kiszalad a labda az oldalvonalon túlra. A bedobást elvégezték. Megint ott vagyunk a magyar 16-os tájékán. Hermann elfejeli a labdát, és pedig Buzánszky elől, ott van Papnál. A bal összekötő igyekszik elmenni. Buzánszkyt becsapja elsőre, Buzánszky azonban utána megy, így kell, keményen, határozottan közbelép, és behozza a 16-oson belülre a labdát, ahol oda teszi Grosics Gyuszinak. Már csak 30 másodperc van hátra az első félidőből, amikor Grosics kidobja előre Bozsik lábára a labdát. Bozsik fölhozza, most Zakariás marad hátrább. Így kell, ezt a két fedezet nagyszerűen megérti egymást. Bozsik már ott jár a nyugat-német térfél közepén, most Puskási a labda vissza Bozsikhoz. Bozsik áttör a védőkön, lövés mellé! Hű, de gyönyörű támadás, ragyogó volt Puskás és Bozsik összjátéka, szédületes volt, ahogy elmentek a nyugat-német védelem mellett, és Bozsik 10 méterre a kaputól, bal lábbal, ordító gólhelyzetben, centiméterekkel a bal alsó kapufa mellé küldötte a labdát. Határozottan bal szerencséje van a magyar csapatnak, már jó néhány gólhelyzetünk volt, de aztán, amikor a kapus elrúgta a labdát messzire, Kohlmeier lábáról kikerült az oldalvonalon túlra, így tehát újabb bedobás következhet, most is pedig a belezővonal tájékáról. Huzánszki teszi befelé Bozsikhoz a labdát, Bozsik ragyogóan játszik ezen a mérkőzésen, aztán előre ívelődik a labda, Librich igyekszik felugrani, el is fejeli a labdát, tovább kerül, hogy is avatkozna közbe, de elküldik, elkanalazzák előle, Huzánszki feje felett átszáll a labda, ott van azonban Lóránt, és ő nyúl a labdához, amikor a játékvezető Sipszó az első félidő végét jelzi. A magyar válogatott csapat tehát nehéz, küzdelmes harcban, de az első 20 percben mutatott ragyogó játékkal 3-1 arányú vezetéssel vonul le a pihenőre.
1: 1954. június 20-án Bázelben a labdarúgó VB csoportmeccsén Kocsis 2 és Puskás 1 góljával, melyre Alfred Paff tudott válaszolni, a szünetben a magyar válogatott 3-1-re vezetett az NSK ellen. A góltermelés a második játék részben is folytatódott.
2: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 3-1 a félidőben, így állt a Magyarország NSK világbajnoki csoportmérkőzés 1954. június 20-án a bázeli Szent Jakob Parkban. Ez volt az aranycsapat második meccse ezen a VB-n, az elsőt 9-0-ra nyerte Korea ellen. A nyugatnémetek ellen sem volt messze az a bizonyos 9. Jön a mérkőzés második félideje Szepesi Györggyel.
0: Kedves hallgatóim, megkezdtem közvetítésemet a Magyarország-Nyugat-Németország mérkőzés második félidejeiről. A magyar válogatott csapat 3-1 arányban vezet. Emlékeztetnem kell azonban önöket arra, hogy 10-1 néhány éve 3-1-re vezetett egy magyar válogatott csapat egy német válogatottal szemben Budapesten, és akkor 5-3 arányú vereséget szenvedtünk. Így tehát lefutva még ez a mérkőzés, a fiúknak nagyon meg kell küzdeniük azért, hogy kiharcolják a nyugat-német csapattal szemben a győzelmet. A nap most Grosics Gyuszi szemébe süt. Nem vett föl sapkát, remélem, hogy nem fogja ezt zavarni őt túlságosan majd. Még egy eredményt közlök, mielőtt megkezdődik a játék. Törökország Korea ellen 3-0 arányban vezet, és Ling játékvezető most fújt a sípjába, pereg a filmfelvevőgép, megkezdődik a második félidő. Bozsik lábán van a labda, ő kapta meg Puskástól, íveli előre, azonban rossz helyre száll, ezúttal talán ezen a mérkőzésen első ízben Bozsik leadása, a nyugat-német védő belevágja Ciborba, Cibor elszágult a labdával, lövés, mellé. Hely, Zoli, de sokat ígérően, gólt ígérően száguldott el a labdával a nyugat-német játékos ajándék labdájával, de aztán bizony jó helyzetből, ordító helyzetből elrúgta jobb lábbal a labdát. A kapus kirúgása után Bozsiknál van a labda, most már gyönyörűen adja előre, Tóth kettőt szerelik, úgyhogy megint a nyugat-német játékosok hozzák előre, Bozsik, bravo, cucu, gyönyörűen beletette a fejét a labda útjába, a lábára helyezte a labdát, aztán íveli előre, most a bal összekötő helyére, Puskás azonban egy kicsit befelé húzódott, utána kell mennie most a labdának, el is csípi, pozipál, ott van mellette, igyekszik elküldeni, nem tudja tartani, ott van Zakariás előtt elhúzzák a labdát, Lantos megy utána, jobb lábbal vágja tovább elő. Közben azonban a játékvezetői Sipszó Zakariás megmozdulását szabálytalannak minősítette. Szabadrugás, pozipál készülődik a labda elrúgásának, nem? Hagyja, hogy Bauer végezze el, Bauer továbbadja előre a labdát, Ekelnél van a jobb összekötő, átmenne a magyar védőkön, Hidekuti ott van azonban, szerel, jó van, Nándi kitűnő volt, tovább megy a labda Puskáshoz, Puskás elmegy, három védőjátékos között, egyszerűen nem tudják tartani, most vágja kifelé a labdát, de az nem jut el Tóth kettőig, mert a leadás nem volt valami jó, sokkal szebbek voltak a cselezések, úgyhogy a nyugatnémetek vághatják előre a labdát, de Lórán biztos lábbal rúgja visszafelé, ott Cibor igyekszik megszerezni, a jobb összekötő helyén próbálkozik, átnyargal a másik oldalra, nyugatnémet játékosé lesz, megint Lórán kapásból ballal küldi vissza a labdát, de megint csak nyugatnémet játékosé, a bal fedezett Mebuszi, a tovább adja előre a balszére, és Fritz Waltertől előre a labdával a balszélső, le sem van lövés! Rosic elsőre kiejti, másodszorra ráugrik a labdára. Nem érte a partjelzőt, nem tudom ki lehet ez a partjelző, de hallatlan, amit csinált. Lesek sorozatát engedi el a magyar kapu előtt. Úgy látszik, vele szemben nehez lesz megküzdeni ezen a mérkőzésen. Szerencsére Rosic gyönyörűen védett, aztán az előre rugott labdából Puskás igyekszik helyzetet kialakítani. Tóth kettő elől azonban kiküldi a labdát a nyugatnémetek bal hátvédje Kolmájer az oldalvonalon túlra. A második félidő második harmadik percében járunk. 3-1 arányban vezet Magyarország válogatott a Nyugat-Németország csapata ellen, amikor az óriási hőségben, kánikulában Bozsi készülődik neki a bedobás elvégzéséhez. Puskás felé küldi a labdát, Puskás mellett ott áll Pozipál, és a játékvezető mutatja, hogy Puskás a könyökét használta, ezért szabadrugást ítél a fehér-fekete mezes nyugat-német válogatott csapat javára. 3 perc telt el a második félidőből, amikor az eredmény tehát 3-1 a mieink javára. Közben a bal hátvéd Kolmájer vágja előre hosszú ívben vagy 50-60 méteres rugással a labdát, Buzárszky azonban most már nagyon vigyáz, fejjel tovább teszi a labdát, ott van Tóth kettőnél, ott járunk a nyugat-német térfél közepén. Tóth kettőt kiválaszt, aztán gyönyörűen szökteti Kocsis, Kocsis laposan visszafelé gurítja a labdát, Tóth kettő eléri az alaponál előtt, Puskás lába elől azonban hárman is elküldik. Kocsis így juksa a labda. Kocsis tovább vágja át a másik oldalra keresztben Tiborhoz. Tibortól azonban elveszik a labdát. Úgyhogy a nyugat-német támadás alakulhatna ki, de csak alakulhatna, mert ott van Bozsik és Bozsik szerel. Szép csel, tovább a labda Tiborhoz. Tibor viszi a labdát, most vágja ki előre Tóth kettő a 16-os közelében áll. Vissza Tibornak, aki a jobb összekötő helyén igyekszik elmenni a labdával, de abban a pillanatban, amikor továbbadná, a nyugatnémetek közép hátvédje vágja ki, a nyugatnémet ötössel egy magasságban az oldalvonalon túlra. Bedobás Tóth kettő, oda teszi a labdát Puskás lábára. Puskás lábáról azonban ezúttal a nyugat-német csapat bal összekötőjének passznak a lábára került a labda. Onnan tovább a jobb összekötőhöz, a jobb összekötő befelé vágja Fritz Walterhez. Fritz Walter kiugratná, Hermant azonban Lóránt ott van és hazaadással tisztált. Rosic kidobja a labdát előre Lantoshoz. Lantos tovább Hidekuti, ott Hidekuti ott áll a felező vonal tájékán. Most vágja tovább Kocsis felé, azonban keményen fedeznek, zárnak a nyugat-német védők. Sőt, de pillanatban Fritz Walter előre tör a labdával, ott áll mellett azonban Lórán. Lórán kivár egy kicsit, az aztán hazagurítja a labdát Rosic Gyuszinak. Gyuszi kidobja előre Lantosnak, Lantos menjél vele. Előre vágja a labdát Bozsiknak, Bozsik ráteszi a jobb lábára, megnézi, hogy kinek adja. Most teszi tovább Puskáshoz, Puskás a combjáról ejti le a lábára a labdát, aztán fölnéz egy pillanatra, ott van Bozsik neki. Most kapja meg Bozsik, Bozsik megint előre ter a labdával, közeledik a 16-oshoz. Hidekúti lábára, aztán Bozsiké, azonban nem jut lövéshez, mert beleteszik a lábukat a nyugat-német védők. Elvágják a félvonalra, ott Zakariás szerzi meg, Ciboré a labda. Tibor megállítja megint, ott vagyunk a 16-os tájékán, Puskás, aztán újra Tibor és Zoli, itt a helyzet, laposan befelé, pont a kapus kezébe, de Kocsis rámegy, kiejti a kapus, vissza Hidekutihoz, lövés, gól! Jaj, de szép volt, jaj, de szép volt, jó van fiú, benn van a hálóval a remek lövés, bevettük újra a németek szentélyét, 4-1 az eredmény, Hidekuti lövésével a jobb alsó sarokban kötött ki a labda, Kocsis kikaparta, Kwiatkowski a nyugat-német kapus kezéből a labdát hátrafelé küldötte Hidekutihoz, Hidekuti azonnal kapásból mintegy 12 méterről rászúrta a labdát, és az az egyik nyugat-német játékost érintve, de semmit sem levonva a Hidekuti lövés értékéből került be a jobb alsó sarokba. 4-1 tehát az eredmény a második félidő 6. percébe. Lopjuk csak így tovább, most már azt hiszem mondhatom, de nem mondok semmit. Ott van a labda megint a magyar térfélen, Zakariásnál van, Zakariás továbbadja, ott van Lantos előtt, Lantos szépen vissza Zakariásnak, Zakariás kifordul vele, laposan tovább Bozsikhoz, Bozsik fölemeli a levegőbe, vissza Lantosnak, Lantos lefejeli Puskáshoz, Puskás sarokkal tovább, Zakariáshoz, Zakariás tovább, laposan Hidekutihoz, na most már megnyugodtak a fiúk is, most látni csak igazán, hogy mit tud a magyar csapat. Hidekuti visszafelé Bozsikhoz, lábról lábra táncoltatják a labdát, aztán újra Bozsik, Puskási a labda, Puskás kivár egy pillanat, egy vissza Bozsiknak, gyönyörű, gyönyörű, Bozsik most elindul vele, a 16-os tájékán van most Puskási a labda, Puskás újra kifordul, ballal lő, a kapus védi a veszélyes, remekül, eltalált lövés. A második félidő 6.-7. percében járunk, kedves hallgatóim, és a közönség sokszor néz fel ide hozzám, mint egy jelezve, hogy nagyszerűen játszik a magyar csapat, integetnek felém, lengetnek kendőket, azt mondják, hogy a magyar csapat valóban gyönyörű játékot mutat. Nézzük, mi lesz most. Hidegkuti lábán van a labda, ezúttal azonban sikerült szerelni, a nyugat-német jobb fedezet hozza föl, tovább adja előre, pontosan Lantos lábára. Lantos rögtön tovább Zakariáshoz, Zakariás kifordul, Hidegkuti a labda, most vagyunk a félvonalon. Most indul el, tehát az újabb magyar támadás. Hidegkuti megy a labdával, közeledik a 16-oshoz, két játékos között átmegy, lövés, levágódik azonban. És pedig Librisről pontosan Kocsis elé. Kocsis megszerzi a labdát, 20 méterre vagyunk a kaputól. Balra küldi Zakariásnak. Zakariás most előre tör vele, már a 16-osnál van. Most Tiboré a labda, Tibor már a 16-oson belül jár, egy csellel akar elmenni, visszafelé kell azonban jönnie. A 16-oson kívülről lő, mint egy 17 méterről jobbal, azonban a jobblábas lövés 2 méterre a jobb alsó sarok mellé csúszik. A második félidő 7.-8. percében járunk, 4-1 az eredmény, Magyarország csapata javára. Ismétlem hallgatóim, 4-1 arányban vezetünk Nyugat-Németország válogatottjával szemben. És amikor kirúgja a kapus a labdát, akkor a nyugat-németek jobb hátvédje Bauer csak úgy tudja elcsípni, hogy beleteszi a kezét a labda útjába, és ezért szabadrúgás jár a mieink javára. Leállítjuk a labdát a félvonalon túl, mint egy 10-15 méterre a nyugat-németek tér felé. Lantos készülődik, neki jobb lábbal íveli előre a labdát, Kocsis felé száll, Kocsis fejéről tovább, a kapufára Puskás fejjel, azonban nem sikerül elfejelni a labdát, úgyhogy a nyugat-német védelem tudja kihozni a kapufára szállott Kocsis fejese, a partjelző beintett lest, a játékvezető azonban nem sipol. Amikor előre jön a labda a félvonal tájékán, Bosik szerzi meg, tovább kerül Tiborhoz. Tibor egy pillanatban már az alapvonalnál jár, most egy jó beadást, Kocsis elől vissza Tiborhoz, Tibor újra befelé íveli, óriási kavarodás, a nyugat-német védő ki tudják küldeni a kapu torkával a labdát. E pillanatban hátrafelé húzza most a hátra húzódó balösszekötő papalabdát, és pedig a bal hátvédhez, az vágja előre a félvonalon túlra. Ott leveszi Fritz Walter, aki egyedül van előre pillanatban a nyugat-német csatársorból. Tovább adja a labdát a jobb összekötő Ekkelnek, az vissza Fritz Walterhez, és az utolsó pillanatban az előretörő Herman elő Lóráznak sikerül szerelnie. Ott van Bozsiknál a pillanatban a labda. Bozsik Zakariásnak adja. Zakariás vágja előre a félvonalon túlra a másik oldalra. A nyugat-német közönségnek nem tetszik csapata játéka. Sokszor fütyül, e pillanatban is azért, mert Mébusz, a nyugat-németek balfedezete kiküldötte a labdát az oldalvonalon túlra. Bedobás következett, tehát a mieink javára. Hidegkuti kapta meg a labdát, leállítja, maga elé teszi. Nándi most már formában van, remekül adogat, gyönyörűen játszik. Kocsis Sanyi is szépen kanalazza el a labdát, visszafelé küldi Buzánszki elől, azonban sikerül a félvonalon túl még a nyugat-német térfélen elcsípnie az egyik nyugat-német játékosnak, átíveli a másik oldalra, pontosan Lantos lábára száll a labda, onnan tovább előre Zakariáshoz, Zakariás fölhozza át a másik térfélre, a nyugat-német térfélre, laposan tovább adja, Tiboré a labda, Tibor finoman áthúzza a védők mellett, Hidegkuti nagy helyzetben van, egyszer teljesen egyedül a kapussal szemben, lövés, gól!
8: Hier Basel, Schweiz.
0: Hidegkuti szinte megbűvölte, szugerálta a labdát, elhúzta a védők mellett, a kapus kiputott elé, őt is kicselezte, aztán kivárta az alkalmas pillanatot, és befoghatta a hálóba a labdát. 5-1 az eredmény, kedves hallgatóim, 5-1 Magyarország csapata javára. A kapus kirúgását megkaparintotta Lórán, Zakariásnak adja, Zakariás rosszul adja le, ezúttal első ízben ezen a mérkőzésen talán, pontosan a nyugat-német játékos a jobb összekötő Ekkel lábára, az azonban visszaadja a labdát, igaz, hogy nem Zakariásnak, hanem Bozsiknak, de hát az tulajdonképpen teljesen mindegy a mi számunkra. Aztán Zakariás most már, miután megkapta Bozsiktól a labdát, már javít, Tibornak teszi, Tibor előre, megy vele, Puskás, és Puskás vissza Tibornak, azonban Tibor túlságosan gyorsan szaladt előre, és közben Puskás fájlalja egy kicsit a lábát, nem csodálom, mert úgy látszik, a nyugat-német játékosok most arra törekszenek, hogy Puskást kikapcsolják a játékból. Puskás a pillanatban ki is jön a pálya széle mellé. Oda megy Kreisz doktor, a magyar csapat orvosa. Libris jön kifelé, és követi még az utolsó pillanatban is. No, Libris, ez nem volt valami sportszerű dolog. Nem hittük volna, hogy ilyen szándékos durvaságokat követnek el majd a németek. Szemmel láthatólag arra törekedik ez a Libris nevű nyugat-német játékos, akire nem is akarok jelzőket mondani, mert csak a legdurvábbat mondanám. Most ő is jön Sántikával kifelé. Mutatja, mint hogyha ő is valami ilyesmit vétett volna, hogy valami rugást kapott volna. Na hát ezt nem hiszük el, Libris úr, nem hiszük el. Na mindegy, Puskás sajnos ott van kint, mutatja a lábát, ott van mellette Kreisz doktor, a játékvezető megáll egy pillanatra, nézi, hogy mi történt, aztán lesipolja a játékot, kimegy oda, nézi Puskás öcsit. Meg kell mondanom, kedves hallgatóim, hogy sajnos azt hiszem, hogy hát bizony Puskás lábát rugás érhette, mert olyan durva, olyan csúnya volt kétszer egymás után a nyugat-német játékosok belelépése, olyan hallatlanul csúnyán csinálták ezt, hogy nagyon-nagyon félek attól, hogy tényleg komoly puskás baja. Most egy pillanatban levették a cipőt a lábáról, megkérem Gulyást, a magyar csapat tartalékkapusát, hogy menjen le most oda. Tudjad meg, légy szíves, hogy nem történt-e valami komolyabb baja öcsinek, aztán gyere gyorsan vissza, hogy a közönséget értesíthessük. Az igazolvány a zsebemben van, azt kéri tőlem, izgatottam most Gulyás. És közben már rohan is le, a játékvezető pedig közben csípjával fog jelet adni arra, hogy elvégezhetjük ott a kapukirúgást, mert a labda a magyar kapu vonalon túlra szállott. Közben a nyugatnémet játékos is ápoltatja a lábát, kíváncsi vagyok, mi lesz. Kim van itt a pálya szélén, úgy látom, hogy Mebut jött ki, nem pedig Librich, aki az iménti galátságot elkövette Puskással szemben. Az ápolás még tartott a pálya szélén, és közben Grosics elvégzi a kapukirúgást. 5-1 arányban vezetünk tehát, kedves hallgatóink, mikor ez a csúnya jelenet történt a Magyarország-Nyugat-Németország mérkőzésen. Puskás fogja a fejét, ott állnak mellette ketten-hárman, ott van Sebes elvtárs, a magyar csapat vezetője is. Remélem azonban, hogy nem történt komolyabb baj. Nézzük, Kreis doktor most ápolja, inkább azt nézem, mert hiszen az most a számunkra a legfontosabb, hogy mi lesz vajon Puskás lábával. De nézzük azért a mérkőzést is. Cibor teszi most tovább Hidegkutinak a labdát, lövés! Mellé zúg, Hidegkuti bombája. Villámgyors magyar támadás volt, Hidegkuti gyönyörűen ugrott ki. A második félidőben a magyar csapat óriásit javult, minden tagja egészen csodálatos játékot nyújt. Nincsen egyetlen gyenge pont sem most a második félidőben a csapatból. 18 perce játszunk a második félidőben, 5-1 az eredmény, amikor a kapus kirúgása után Bozsik fejjel tovább teszi a labdát Tóth kettőhöz. Tóth kettő kivár vele, most viszi el a labdát, tovább adja Kocsisnak, Kocsis szépen elhúzza, két nyugatnémet játékos mellett, fölnéz, laposan tovább fogja tenni a labdát Tóth kettőnek, nem visszafelé küldi Bozsik felé a labdát, mert közben belelép az egyik nyugatnémet játékos, Bozsik kifordul vele, most adja Buzánszkihoz, Buzánszki is ott jár a nyugatnémet térdélen, közben már a nyugatnémet Mébus bement a pályára az imént, aztán tovább kerül Buzánszki előreadása Ciborhoz, majd Kocsisi a labda, Kocsis vissza Cibornak, Cibor laposan tovább Tóth kettőt, a játékvezető azonban sípol és mutatja, hogy szabadrugás jár a nyugatnémet csapat javára. Mert lesállás volt, és sajnos azt látom, hallgatóim, nagyon-nagyon szomorúan jelentem, nagyon szomorúan, hogy Puskást ölben viszik le a pályáról, hatalmas kötés van a bal lábán, úgy látszik valamelyik nyugatnémetnek, nem akarok jelzőt mondani, mert hiszen ha jelzőt mondanék, akkor nagyon elragadtatnám magamat, szóval valamelyik nyugatnémetnek sikerült Puskást kicsinálnia. Közben megint a játékvezető lesállásról engedi el a nyugatnémet jobb szélsőt Ránt, az nem van az alapvonalnál, befelé ível, 10 emberrel játszunk, Fritz Walter most lő, a lövés levágódik Lórántról, ott van Lantosnál, Lantos elviszi a labdát, Bozsiké, Bozsik tovább küldi, bravó fiúk, menjünk előre, keményen, mi is játszunk keményen, ott van Hidegkutinál a labda, Hidegkuti már a félvonalon túljár, ott van mellette a Kocsis, nem föleveri a labdát, Cibor elé, Cibor eltáguldana vele, de egy kicsit oldalra kell kikanyarodnia, úgyhogy a nyugatnémet hátvéd hazadással tud tisztázni. 10 ember van tehát csak a pályán a magyar csapatból, 5-1 arányú magyar vezetésnél. Nagyon-nagyon szeretném, ha nem történt volna semmi komolyabb baj a Puskásnak, azt azonban láttam, hogy hatalmas kötés van a lábán. Szomorú dolog ez, kedves hallgatóink, hiszen Puskás volt a magyar csapat legjobb embere ezen a mérkőzésen. Közben megint a játékvezető lesállásról engedi el a nyugatnémet jobb szélsőt Ránt, az nem van az alapvonalnál, befelé ível, 10 emberrel játszunk, Fritz Walter most lő, a lövés levágódik Lórántról, ott van Lantosnál, Lantos elviszi a labdát, Bozsiké, Bozsik tovább küldi, bravó fiúk, menjünk előre, keményen, mi is játszunk keményen, ott van Hidegkutinál a labda, Hidegkuti már a félvonalon túljár, ott van mellette Kocsis, nem föleveri a labdát, Cibor elé, Cibor eltáguldana vele, de egy kicsit oldalra kell kikanyarodnia, úgyhogy a nyugatnémet hátvéd hazadással tud tisztázni. 10 ember van tehát csak a pályán a magyar csapatból, 5-1 arányú magyar vezetésnél. Nagyon-nagyon szeretném, ha nem történt volna semmi komolyabb baj a Puskásnak, azt azonban láttam, hogy hatalmas kötés van a lábán. Szomorú dolog ez, kedves hallgatóink, hiszen Puskás volt a magyar csapat legjobb embere ezen a mérkőzésen. Közben Bozsik szerezte meg megint a labdát a másik oldalon, Tóth kettője, aztán Hidegkuti előre tör, Pozipál mellette van, mégis lő! A lövés azonban elcsúszik a kapufa mellett, de vagy 5 méterre. Hidegkuti nyomta Pozipál a nyugatnémet játékos, igyekezett elvenni előle a labdát, a lövés eléggé erős volt, de sajnos elcsúszott a kapufa mellett. 5-1-re vezetünk tehát, kedves hallgatóink, amikor most a kapus kirúgása után megint Fritz Walter a középcsatár igyekszik előre törni, Bozsik azonban megállítja. Aztán Zakariási a labda, Zakariás gyönyörűen húzza előre, ott van Tóth kettőnél, Tóth kettő a bal összekötő helyéről tör előre, lő, a lövés azonban pontosan a kapus kezébe száll. 3 nyugatnémet játékos üldözte őt, de mint a lepke, mint a fürge gyík úgy ment el mellettük, úgy siklott el közöttük, úgyhogy végül is lövésre is tellett erejéből, azonban a lövés tehát a nyugatnémet kapus védeni tudta. A kapu kirúgás elvégzése után megint Bozsik veszi le a labdát, szépen maga elé teszi, fölhúzza, aztán fölhúzza a nyugatnémet játékost is, aki letérdel, leborul előtte, Bozsik tovább megy előre a labdával, már ott jár a nyugatnémet térfél közepén, most elhúzza a védők mellett, a lövésbe azonban megint belelép Librich, a nyugatnémet stopper, és az ő lábáról kerül hazafelé, Kwiatkowski kapushoz a labda. Rögtön előre dobja, Lorán fejjel a félvonalon, szerzi meg a labdát, Tóth kettőnek teszi tovább Kocsisé, Kocsis kifordul, elhúzza, aztán Tibornak adná, Tibor elől azonban a kapus megszerzi. Közben Gulyás visszajött, mi történt?
7: Kifordult Kocsinak a bokája. Borogatása van, sajnos nem tudná tovább játszani. Nagyon megdagadt pillanatok alatt a bokája.
0: És most mi, mit mond Krejc doktor?
7: Azt mondja, hogy remélhetőleg vasárnap tud már játszani.
0: Közben nagy helyzet a magyar kapu előtt, azonban Grosics véd, bravo Gyuszi, nagyszerű volt. Hermann a nyugatnémet bal szélső húzott el a labdával, Grosics azonban remekül kiöklözte, és elszállt a labda messzire, de megint nyugatnémet játékosi. A bal fedezet íveli előre, Grosics felugrik, és újra csak kiöklözi, utána nyargal a 16-oson túra a labdának, bal lábbal belerúg, és kiküldi a labdát az oldalvonalon túra. Látszik Grosics mozgásán, hogy kitűnő formában van, kétszer egymás után remek érzékel öklözte kifelé a labdát. Persze 10 ember ellen a nyugatnémetek most támadnak. Fritz Walter igyekszik előre törni, Zakariás ragyogóan szerel, Hidekúti a labda, ő a magyar térfél közepéről indul el vele, még mindig nála van. Tibor, ne szaladj, mert lesremész. Visszafelé is jön, most ugrat.

fillér, amit 11 néhány éve szenvedtünk el Kölnbe, visszafizetünk a budapesti 5-3 év, a nyugat-német válogatottat. Törlesztettünk velük szembe is ezen a mérkőzésen. 6-1 tehát az eredmény most, a második félidő 24. percében. De hiába nem tudok úgy örülni ennek a gólnak, ahogy szerettem volna, mert fáj a szívem azért, hogy Puskás nincs itt a pályán, nincs itt a küzdőtéren. De csak úgy legyen, ahogy mondott a Kreisz doktor, hogy vasárnapra rendbe jöjjön Puskás öcsi lába. Nagy-nagy veszteség lenne, ha nem volna ott a magyar csapat bal összekötője a pályán. Hiszen az első félidő első perceiben, mikor meglehetősen ideges volt a hangulat a pályán, ő volt az, aki irányította, vezette a csapatot, úgy, ahogy az kapitányhoz illik. Közben a 6. magyar gól után, kedves hallgatóink, a labda kiszállott az oldalvonalon túlra, és pedig a nyugat-német térfél közepén bedobás következik, a nyugat-német játékosoké a labda. A jobb hátvéd küldi, vágja előre, hosszan Bozsik leveszi, mesteri, művészi módon, aztán gyönyörű szöktetés, Tóth kettő, majd Buzánszki a labda útja. Most minden magyar játékos ragyogót nyújt, aztán ismét Bozsiké, Bozsik már is előre tör vele, Ciboré a labda, Cibor most a középcsatár helyén mozog, nem lehet tartani Cibor, Zolit sem, laposan gurítja tovább a labdát Tóth kettőnek, Tóth kettő már a német 16-ossal egy magasságban jár, most ível befelé, Kocsis felugrik, fejelni, fejes, a kapus mellett elszáll a labda, de a kapu torkából kifejelik, és aztán elkanalazzák a nyugat-német játékosok. Lantos megy rá, a bal szélső helyén tör előre, most ível laposan befelé, a nyugat-német játékos lábára száll azonban a labda, és pedig a jobb fedezett lábára Pozipál küldi előre, Fritz Walter fejel bele a labdába, Zakariás megállítja, továbbadja Lantosi, aztán tovább kerülne Lantos lábáról a labda, nem, ő még kivár egy pillanatra, a jobb lábára helyezi, fölfogja. Nem emelte föl, laposan gurított a Tóth kettőhöz, ott van szinte az egész magyar csapat a nyugat-német térfélen, ívelődik előre a labda, de a nyugat-német védelem szerel. Most még mindig a nyugat-német térfélen az előrevágott labdát Lóránt kaparintja, meg majd Bozsiké, Bozsik kivár egy pillanatra, Zsinór labda szállod a Tóth kettőhöz, aztán Ciboré, Cibor Kocsisnak adja, Kocsis megállítja a labdát, a 16-osnál jár, vissza Tóth kettőnek, Tóth kettő az 5-ös közelébe van, ő mellé! Nem tudják tartani a nyugat-német védők a magyar csapat csatárait. Nem tudják tartani, mert egymás után gördülnek villám gyorsan előre a támadások. Közben leállították a labdát az 5-ös vonalra, a kapus Kwiatkowski bal lábbal rúgja előre a labdát, pontosan Lantos lábára száll onnan tovább, ezúttal azonban a nyugat-német játékosokhoz, és pedig a jobb összekötő Ekkelhez, Ekkel igyekszik előre törni vele, laposan gurítja ide kifelé Ránnak, a jobb szélsőnek a labdát, Rán elhúzna vele, de ott van Lantos, és Lantos keményen belelép a labda útjába, és a lábáról vágódik ki az alaponalon túlra. Szögletrúgás következik tehát a második félidő 26. percében. 6-1-es magyar nyugat-német vezetésnél Rán laposan küldi befelé a labdát, Ekkel csel csinál, ott van azonban Lóránt, és az ő lábáról a magyar 16-ossal egy magasságban kerül ki az oldalvonalon túlra a labda. Most végzik el majd a nyugat-német játékosok a bedobást. A magyar csapatból Hidegkuti szalad oda, ő akarja villámgyorsan elvégezni, azonban a játékvezető visszarendeli, és pedig azért, mert mondottam, nyugat-német bedobásnak kell következnie. Bauer a nyugat-német csapat jobb hátvédje dobja előre, ő azonban közben elmozdítja, úgy látszik, a lábát. A játékvezető újra sípol, és ezúttal a magyar csapat javára ítél tehát bedobást. Lantos veszi kézbe a labdát, most egy pillanatban dobja hátrafelé Bozsiknak, ő az alaponal tájékán áll, ő befelé gurítja, aztán tovább a labdát a kapu közepébe Grosics Gyuszinak. Egy kicsit állnak most a fiúk a pályán, érthető, Lantos kapja meg például Grosics kidobását, másodpercekig farkas szemet néz Ránnal a jobb szélsővel, aztán Csőrrel íveli előre a labdát, pontosan Librichhez, Librich előre küldi, Zakariás letoppolja, tovább adja Tóth kettőnek, Tóth kettő a bal szélső helyén megy el a labdát. Nem lehet tartani, 7 mérföldes léptekkel megy előre, aztán tovább teszi a labdát Hidegkutihoz. Hidegkuti ott van, Kocsis, ne lő, de lő, fölé! Ej, mondja neki ott Kocsis, hogy inkább nekem adtad volna. Igen, Kocsis a 16-oson belül valamivel, de nem les helyzetben, üresen állt, válta, gólra éhesen a labdát, azonban Hidegkuti úgy látszik nagy lövő kedvében van. Messzire elbombázta ugyan a labdát a kapu fölé, de mégiscsak lőni akart azért, mert hát úgy érzi, hogy most ki kell használni a második félidőben mutatott ragyogó formáját. Így is van ez azonban rendjén, mert hiszen minden játékosunk most igyekszik tudása legjavát nyújtani, ha tehát Hidegkutinak ez volt a véleménye, okosan tette. Közben a nyugat-német kapukirúgást megint mesterien csípi el Bozsik, úgy, ahogy ezt a mérkőzésen láttuk tőle már annyiszor, Hidegkuti majd újra Bozsik a labda útja, és képzeljék, kedves hallgatóim, Bozsik most a jobb szélső helyéről kanalazza befelé a labdát, ott azonban a 16-oson belül nincs magyar csatár, majd amikor a kapus megszerezte azt és kidobta, Bozsik már is ott jár a magyar térfélen. Közben, amikor előre vágják a nyugat-német játékosok mégis a magyar 16-os tájékára, akkor három nyugat-német csatár is, a jobb szélső, a középcsatár és a bal szélső, tehát Rán, Fritz Walter és Hermann lesen állott. Szabadrugás a magyar csapat javára e pillanatban, Lóránt végezte el, Bozsik lábán van a labda,

0: Bozsik továbbadja laposan Buzánszkinak, Buzánszki fölnéz, nagyon jól játszik a jobb hátvéd, most a második fél időben megint Bozsiké a labda, Bozsik újra csak tovább, laposan teszi a labdát, Tóth kettő kivár egy pillanatig, Hidegkuti áll mellette, övé is lesz, Hidegkuti vissza laposan Tóth kettőnek, elszáguld a védők mellett Kocsisnak, ne, gól! Hely, de óriási gól volt! Azt hittem, hogy Kocsisnak adja a labdát, egy csel csinált azonban Tóth kettő, kivárta, amíg elmozdul a nyugatnémet védelem meg a kapus, és aztán biztos lábbal, jobb lábbal bevágta a jobb felső sarokba a 7. magyar gólt. Az eredmény tehát Magyarország és Nyugat-Németország mérkőzésén 7-1 Magyarország csapata javára. Megvan tehát az Anglia elleni budapesti eredmény. A 7-0-ér hallgatóim visszafizettünk. Valaki felemeli a táblát, ott alól mutatja, hogy 7-es, biztos egy magyar játékos írta föl egy táblára örömében, hogy 7 gólt rúgtunk be a bázeli Szent Jakab stadionban a nyugat-német válogatott csapatnak. És az újrakezdés után megint Tibor száguld el a labdával, nem tudják tartani őt, elviszi a labdát két játékos mellett. Az egyik meg akarja rugni, átlépi őt, így kell ezt, aztán befelé vágja Hidegkutinál. A labda Hidegkutit azonban ezúttal tartani tudta a nyugatnémet balhátvéd Kolmájer. Ő küldi tovább előre a labdát, ott van Ekkelnél, a jobb összekötőnél. Az vágja előre, a balkésű Hermann előre törne azonban Grosics. Kifut a kapujából és lábbal tisztáz, és most a félvonal tájékán van. Onnan küldi laposan tovább Tóth kettőnek, Tóth kettő Kocsisnak, közben visszafelé szalad Grosics. Kocsis laposan megállítja, elhúzza a védők mellett, átível a másik oldalra, hogy Tibor fejjel mellé. Szinte egészen fantasztikus, ahogy a fiúk most a második félidőben játszanak. Minden labdájuknak szeme van, pontosan tudják, hova küldik, pazar akciók váltogatják egymást, a közönség gyönyörködik a magyar csapat játékában. Hallatlanul érdekes, ahogy a magyar fiúk most 10 emberrel is tartani tudják a nyugat-német csatársort, sőt, gólokra is telik az erejükből. Ez mutatja, hogy a fiúk igen jó kondícióban vannak. Amikor most azonban a nyugat-német csapat támad, Grosics megint kifut a kapujából, lábbal ment, de közben egyik nyugat-német játékos lőtt volna kapura rosszul, úgyhogy el tudta csípni Lóránt a labdát, majd Bozsiké, Bozsikot nem tudják tartani. Tovább Kocsisnak a labda, Bozsik előre tör, visszakapja, Kocsis egyedül van, egy csel, most lőd rá a labdát, lövés, mellé, de úgy mellé hallgató, hogy nem, még nincs is kint, úgy mellé, hogy a kapu torkából poszipál, kikanol azt a labdát. Ott van megint Kocsisnál, Kocsis befelé ívelte a labdát, de közben már Pozibál újra beletette a fejét a labda útjába, és kivágódott az alapvonalon túlja. Egészen fantasztikus, ahogy megint megoldották a fiúk ezt a helyzetet, már belláttam a hálóban a labdát, de Pozibálnak szerencséje volt, a kapu torkából tudta kiküldeni azt. Szögletrúgás következik tehát most a miénk javára, és pedig a második félidő 31-32. percében. Ott van Tóth kettőnél a labda, ő jött át a bal oldalra, hagyja, hogy Cibor egy kicsit beljebb húzódjon. Ott van a szöglet zászlónál a labda, aztán mégiscsak kijön Cibor, ő végzi el, úgy látszik a szögletet, Tóth kettő pedig befelé sétál, ott a 11-es pont tájékára, ott van Kocsis és Hidegkuti a 16-oson belül, most már Tóth kettő is, 2-4, 5 nyugat-német játékossal szemben, de hogy is 6-7-en vannak ott. Most ívelődik majd befelé Cibornak a labdája, jobb lábbal íveli, elég jól száll, Kocsis elől azonban kifejeli az egyik nyugat-német játékos, és tovább kerül a bal oldalra, ott kihozzák a 16-oson belülről, a bal összekötő vágja előre, Buzánszki kifejeli azonban, de újra a nyugat-német játékosi, a nyugat-német térfél közepén vagyunk, a nyugat-német csapat bal szélsője Hermann kapta meg a labdát, üldözi őt most Buzánszki, de nem megy rá, kivárja az alkalmas pillanatot, és most, amikor kellett, abban a pillanatban tette bele a lábát a labda útjába, hogy aztán fölényes nyugalommal továbbítsa előre Bozsikhoz a labdát, akkor ugyanilyen fölényes nyugalommal Hidegkutihoz, Hidegkuti laposan teszi tovább most a labdát Kocsishoz, Kocsis kivár egy pillanatig, aztán kifordul vele, nem lehet tartani Kocsis annyit sem, csodálatos cselei vannak, ördöngős cselek, most vágja előre a labdát, Cibor azonban elmozdult a helyéről, úgyhogy a nyugat-német jobb hátvéd Bauer szerezte meg a labdát, Bauer jobb lábbal íveli előre a labdát, és pedig Fritz Walter felé, Grosics azonban megint kín van a kapujából, de pontosan Fritz Walter lábára teszi a labdát. Fritz Walter most kicselezni a kapusunkat, de ez még mind az oldalvonal mentén történik. Most igen, előre gól! Fritz Walter bebizonyította, hogy klasszis csatár. Megmutatta, hogy igen ügyesen tud kezdeni a labdával akkor, ha van rá helyzete. E pillanatban, amikor a labda Grosics hibájából elkerült a magyar kapu előteréből úgy, hogy Grosics miután a kapus megszerezte a labdát kifutással, nem rúgta ki azonnal a közönség sorai közé, hanem kivárt egy pillanatig, és utána odatállalta a német csatár elé, a szépen okosan az oldalvonal mentéről cselezte be magát a 16-oson belőre, és aztán az üresen árván hagyott kapu közepébe küldte a labdát. Lóránt már befutott közben, azonban hiába ugrott föl fejelni, mellette a hálóba szállt a második német gól. Az újrakezdés után viszont Szibor megy el a labdával, Kocsis lő, gól! Csak néhány másodpercet kellett várni, kedves hallgatóim! Az újrakezdés után Hidegkuti tette ki a labdát Tibornak. Tibor villámgyorsan elszáguldott, a bal összekötő helyére húzódott, Kocsishoz adott, Kocsis 5 méterről prímán bevágta a jobb alsó sarokba a 8. magyar gólt. 8-2 tehát az eredmény Magyarország csapata javára, és pedig 11 perccel a mérkőzés befejezése előtt. Kedves hallgatóim, közben egy papírt kapok magam elé, 8-2 tehát az eredmény, most hadd olvassam le az eredményt, a félidő Anglia és Svájc csapatai között, 1-0 Anglia csapata javára. Van itt egy másik följegyzés is, azt mondja, hogy Olaszország-Belgium, 1-0 arányban vezet Olaszország, Belgium csapata ellen a félidőben. Aztán egy harmadik, Korea Törökország, Törökország vezet 4-0 arányban. Na de nézzük most az újrakezdés után mi a helyzet. Lóránt állítja meg a nyugat-német csatárokat, és pedig a magyar 16-os tájékán, majd Buzánszki a labda, Buzánszki szépen visszafelé gurítja a 16-oson belőle, Grosics veszi ott kézbe a labdát, 8-2-es magyar vezetésnél. Hosszú ívben küldi előre a félvonalon túlra, ott lefejeli a nyugat-német hátvéd, jobb lávára teszi aztán, de a leadása rossz, a magyar térfél közepére száll, pontosan Lantos lávára. Lantos laposan gurítja tovább, ott van Zakariásnál, Zakariás is laposan gurítaná tovább, úgyis van, Bozsiké lett a labda. Bozsik megint előre tör, Hidegkuti a labda, nem tudják tartani a magyar fiúkat, Hidegkuti laposan gurítja tovább most Tóth kettőnek, Tóth kettő elől azonban ezúttal elkanalazta a nyugatnémet balhát, véd előre vágta, ott a félvonalon Buzánszki rendkívül ügyes testcsellel becsapja Hermant, a bal szélsőt, szépen játszik most Jenő. Vissza kell vonnom, amit az első fél időben mondtam, most igazán jól játszik, aztán Zakariásnak tálalja a labdát, Zakariás Cibornak, Cibor a helyén van, a bal szélső helyén, elmegy vele, visszafelé gurítja Lantosnak, Lantos továbbadja, Zakariási a labda, Zakariás vissza Lantosnak, Lantos a 16-osról lő, mellé száll Lantos lövése. Egészen a nyugat-német 16-osig tört előre a magyar csapat bal hátvédje, jobb lábbal lőtt, azonban a jobb lábas lövés vagy 3 méterre elcsúszott a jobb alsó kapufa mellett. A kapus kirúgja a labdát a 16-oson túlra, onnan Bauer, a jobb hátvéd visszafelé gurítja a 16-oson belőle, és Kwiatkowski, a nyugat-német kapus, átrúgja szinte az egész pályát, mert annélkül, hogy bármelyik csapatból játékos ért volna hozzá a labdához, Grosicsik száll az előre. Grosics kidobja, ott van Lantosnál, Lantos ballal küldi tovább, Zakariási, Zakariás megfordul vele, visszafelé küldi, Lóránti, Lóránt Buzánszkinak adja, Buzánszki leveszi, maga elé teszi a labdát, aztán fölnéz, most iveli előre, Zakariási, a félvonalon túljárunk már, Zakariás most a középcsatár helyén, Bozsik a jobb összekötő helyén van, Kocsis a középcsatárén, aztán most Bozsik a középcsatár helyén, Kocsis a bal összekötő helyén, Zakariás a bal szélenkin, Hidegkuti ott áll mellette pillanatban, ívelődik előre, Tóth kettő felé a labda, de nem jut el addig, mert közben már Pozipál megszerezte és előre vágta Ekkelnek, a nyugat-német csapat jobb összekötőjének. Ő Hermant szökteti, a nyugat-német bal szélső elől Grosics lábbal ment, de nincs is szükség a közbeavatkozásra, mert élesen harcolt a játékvezetői Sipszó, és a magyar térfél közepéről szabadrugást jelez a magyar csapat javára a lesállás miatt. Hátrább rendeli most a játékvezető a labdát, túlságosan előről akarta Lóránt elvégezni. Most a megfelelő helyre tette a labdát, aztán Bozsiknak ad. Bozsik megint a jobb összekötő helyén mozog előre. Hidegkutit igyekszik kiugratni, de közben lép egy nyugat-német láb, megint Bozsiké a labda. Bozsik 20 méterről lő, levágódik a labda a játékvezetőről, aki elejti a sípját, aztán egy kicsit megtántorodik. Újra Bozsiké azonban a labda. Bozsik most Tibornak adja, Tibor a nyugat-német jobb hátvéddel szemben néz farkas szemet, aztán laposan gurítja befelé a labdát, ott van Zakariásnál, Zakariás ad tovább, ott van Bozsiknál, Bozsik tovább, pöccinti Hidegkutinak, Hidegkuti a 16-oson tovább, Tóth kettőnek, Tóth kettő magasan Cibornak, kifejelik azonban a labdát, hiába Cibor nem nőtt valami magasra, nem tudja elfejelni ő a labdát, az ilyen magas labdát. Úgyhogy most a nyugat-német támadást figyelhetem, meg Hermann kiugrik a labdával, elmegy Grosics mellett, beviszi a kapu közepébe, és aztán bevágja a hálóba a harmadik nyugat-német gólt. Sok gólt lát a közönség ezen a mérkőzésen. Hermann a kapott labdával igen ügyesen elhúzott, és pedig a középcsatár helyén kicselezte Lórántot. Grosics kifutott elé, de nem tudott közbeavatkozni. Elhúzott mellette a nyugat-német balszélső, és aztán a háló közepébe pofozta a labdát. 7 perccel a mérkőzés befejezése előtt, tehát az eredmény Magyarország-Nyugat-Németország 8-3. Az újrakezdés után ott van a labda Bozsiknál. Ő kapta meg Kocsistól, Bozsik most kivár egy pillanatra, aztán jobb lábbal íveli előre, Tóth kettő mellett azonban elcsúszik a labda is, pedig az oldalvonalon túlra, a nyugat-német térfél közepén bedobás következett. A bedobás után a nyugat-német csapat bal fedezetéé a labda, majd a bal hátvéd Kohlmeieré. Kohlmeier fölnéz, most íveli előre, ott van a bal összekötőnél, a bal összekötő továbbadja megint Hermannak, aki megint a középcsatár helyén mozog, aztán Fritz Walteré. Fritz Walter elmegy a labdával, most közeledik a 16-oshoz, megtámadná őt Lórán, de nem jut ideje a közbeavatkozás, mert itt van Mebusznál a labda, Mebusz befelé íveli Lórát, most kiküldi a 16-oson belülről, Tibor menne rá a labdára, de elviszi előle Bauer, továbbadja a labdát, megint Fritz Walteré, Fritz Walter fölhozza, Mebusznak adja a jobb szélre, Mebusz laposan fogja befelé gurítani a labdát, egy csel után íveli előre, ott azonban Bozsik kivágja a 16-oson belülről, megint a jobb hátvéd Baueré, megtámadja Kocsis, el is húzná a labdát, de a közbelépés nem sikerült jól, nyugat-német játékosi a labda, a 16-osnál járunk, amikor Zakariás és Bozsik együttes erővel szerel, és a játékvezető, nem tudom miért, szabadrugást ítél a mieink javára. Mutatja, hogy mintegy 17-18 méterre a magyar kaputól a nyugat-német játékosok állíthatják le a labdát a szabadrugáshoz. Neki készülődik a labda elrugásának Fritz Walter, ő rúgja tovább a labdát, lepasztan a sorfalról, és pedig pontosan Grosics Gyuszi kezébe a kapu közepébe. A magyar kapuvédő kidobja aztán előre, ott van Lantos lábán a labda most, 6 perccel a mérkőzés befejezése előtt Lantos jobb lábára helyezi, kivár egy pillanatig, várja, míg a nyugat-német játékosok mellett a magyar csatárok helyezkednek, de nem ők kapják a labdát, hanem Bozsik. Bozsik a magyar térfél közepéről indítja el a támadást, ott van Buzánszkinál a labda, Buzánszki visszafelé küldi Bozsiknak, Bozsik előre Zakariásnak, Zakariás megint ott jár a nyugat-német térfélen, Hidegkuti ott van mellette, Kocsis is, nem ő Tibornak adja, Tibor egyedül üresen áll a bal szélső helyén, már nem van egészen az alapvonal tájékán, most lövésre, beadásra lendíti a lábát, ívelődik is a labda, de hova, hova, hova. Azért még 8-3-as vezetésnél is jobban kell beívelni Zolikám a labdát, egészen messzire hátra a közönség sorai közé küldi, úgyhogy kapukirúgás következhet most. A második félidő 40. percében 8-3-as magyar vezetésnél leállítja a nyugat-német kapuvédő, kiatkoz ki a labdát oda, úgyhogy most előre küldi aztán Bauerhoz. Bauer most fölnéz, jobb lábbal íveli előre. 5 perc van még hátra a mérkőzésből, amikor Lórát mellett elhúz most a nyugat-német játékos, de közben föllöki a magyar középhátvédet. A játékvezető a javunkra ítél szabadrugást. Elvégeztük, Bozsik kapja meg a labdát, Bozsik átjön vele a félvonalon túlra, most laposan leteszi Tóth kettőnek. Tóth kettő, 4 perccel a mérkőzés befejezés előtt Hidegkutit ugratja ki, Hidegkutit nem lehet tartani most. A második félidőben elhúz a nyugat-német védelem mellett, ott van len az alapvonalnál hátrafelé gurítja egy kicsit a labdát, aztán elhúzza, de közben avatkozik egy nyugat-német játékos, a lába közé veszi a labdát, onnan emeli ki Hidegkuti, tovább adja Tóth kettőnek, Tóth kettő szélsebesen megy el a labdával, tovább viszi a labdát, aztán visszafelé pöccinti, de nem magyar játékos lábára, hanem a nyugat-német balhátvédhez. Bozsik próbál szerelni, nem sikerült, a nyugat-német balszélső kapta meg a labdát, majd a bal összekötőjé, ott vagyunk a félvonal tájékán. Szeretném Gulyást megkérni, hogy közben menjen még egyszer le a magyar csapat öltözőjében, és aztán siessél vissza, hát ha tudsz valami újat mondani Puskás lábának állapotáról, de már csak 3-4 percünk van, úgyhogy szaladjál, szaladjál, jó? Na, közben már el is nyargalt Gulyás, úgyhogy én a magyar csapat játékát figyelhetem, Bozsik lövését, ami vagy 30 méterről zúdult pontosan a nyugat-német csapat kapusának kezébe. Hosszú kirúgás, az átszáll a másik oldalra a magyar térfél közepére, úgy látszik csak azért nem tudott jól kirúgni, de milyen jól rúgott ki, ott van megint Ekelnél a labda, lövés, de közben Grosics kiöklözi a labdát, hűjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj volt, de Grosics helyén volt, aztán kiöklözte a labdát, és amikor a magyar védelem visszakapta újra a nyugat-német játékosoktól a 16-oson belül, akkor már Buzánszki küldötte előre Bozsikhoz. Bizony nagy gólhelyzet volt ez Ekkel előtt, Ekkel lőtt is, és pedig veszélyesen, Grosics azonban, mint mondottam, igen jó érzékel ütötte ki a labdát. Közben megint a magyar csatárokhoz került, ott van Tibornál, Tibor laposan visszaadja Kocsisnak, Kocsis előre íveli mesterjen Tiborhoz, Tibor szélsebesen megint elszágult, ketten mellette állnak, mégis középre tudja adni Hidegkuti az a labdát, Hidegkuti a 16-oson van, tovább vagy a Kocsisnak, Kocsis jobban lő, azonban a jobb lábas lövés elmegy 6 méterre a jobb alsó sarok mellett. Kapukirúgás következhet tehát az második félidő utolsó pillanataiban, 2 perccel a mérkőzés befejezése előtt, amikor megint előre jön Ekkelhez, a nyugatnémet jobb összekötőhöz a labda, tovább viszi, maga elé teszi, Fritz Walterrel játszik össze, a középcsatár vágja tovább, a pillanatban a bal összekötő vágja ide, a 16-os tájékára Ekkelhez, Ekkel lő, azonban a lövés nem okoz különösebb gondot Grosics Gyulának, elcsípi a bal sarokba tartó labdát, magahoz öleli, majd továbbadja előre Bozsiknak. Gozsik laposan gurítja előre Kocsis haza félvonalt. Előtt áll valamivel 1-2 méterre a magyar csapat jobb összekötője, Tóth 2, majd Bozsik a labda útja, Bozsik fölnéz, laposan gurítja Hidegkutyot, Hidegkuty elhúzza a játékosok mellett, a nyugat-német játékosok forognak körülötte, valami Winglispielnek vélik talál Hidegkutyt, aztán tovább kerül a labda Bozsikhoz, Bozsik megállítja, maga elé teszi, megtámadja őt az egyik nyugat-német játékos, de elíveli előle a labdát, és pedig a 16-os tájékára, ott azonban a közben beszaladó Kolmájer a nyugat-német bal hátvéd hazaadása tisztát. Majd a kapus kidobja elé a labdát, egy perc van még hátra a mérkőzésből, amikor Kolmájer vágja tovább előre a labdát, a 10 emberrel játszó magyar csapat 8-3 arányban vezet Nyugat-Németország válogatottjával szemben. Ott van Lórántnál a labda, most egy pillanatban laposan gurítja ide Lantoshoz, a fiúk most már egy kicsit pihennek, állnak a pályán, tartogatják az erejüket. A jövő heti nagy mérkőzésre, hiszen jövő szombaton vagy vasárnap Brazília vagy Jugoszlávia csapatával szemben kell megmérkőznünk. Most csak azért szurkolok, izgulok, kedves hallgatóim, hogy Puskás öcsi, a magyar csapat kapitánya egészséges legyen majd ezen a döntő fontosságú mérkőzésen. Közben a hangosan beszélő újabb eredményeket mond. Törökország-Korea 7-0, az volt az utolsó, amit bemondtak. Olaszország 4-0-ra vezet Belgium ellen, Anglia 2-0-ra. Közben Kocsis megy el a labdával, tovább vágná Tibornak, Tibor visszafelé küldi újra Kocsisnak, de Kocsisnak túlságosan hátra kell jönnie. Szóval hadd mondja meg, hogy Anglia 2-0 arányba vezet Svájc ellen, ott van a labda egy pillanatban Tóth 2-nél, azonban Tóth 2 szépen visszafelé küldi Hidegkutynak, aztán újra Tóth 2-jé elvágják a 16-oson belül, mégis lőni tud. De a lövésbe beleteszi az egyik nyugat-német játékos a lábát, és arról kerül ki az alaponalon túra. Szögletrugáshoz jutunk, tehát a mérkőzés utolsó percében is. Tibor megy ki a jobb oldalra, onnan fogja elvégezni majd a szögletet, leállítja a zászlóhoz a labdát. Közben Gulyás visszaérkezett, várjuk meg azonban most még a szögletet. Igen, gyors voltál, köszönöm, nagyszerű dolog ez. Tibor most íveli a labdát, de hova a kapu mögé teszi. Na, mi van a öltözőben?
1: Kellemetlen hír kell közöljek, az öcsőnek a lába annyira rosszabbodott. Olyan hatalmasan megdagadt, hogy a kezdoktor azt mondja, hogy nem valószínű, hogy vasárnap fog tudni játszani ez a lábbal.
0: Jó, ez bizony szomorú hír, egy kicsit bizony lerontja ennek a 8-3-nak az örömét, hallgatóim. No, de hát reméljük, hogy az egy hét valami változást hoz majd öcsi állapotában. Gondosan fogjuk ápolni, megígérjük valamennyi magyar labdarúgó szurkolónak. Minden gondolatunkkal, minden cselekedetünkkel azon leszünk valamennyien, hogy Puskás öcsi lába rendbe jöjjön. Kedves hallgatóim, a közönség közben nagy ovációban részesíti a magyar csapatot. Közben ide jön valaki, gratulál, nekem gratulál, azért vitén tágni a szájnyi.
2: La Hongrie sera champion du monde.
0: Hát, szeretnénk, ha így lenne, franciául mondotta be ez a lelkes szurkoló, aki végig integetett itt alattunk a rádiófülke alatt, hogy bravo magyarok, Magyarország a világbajnok lesz. Bizony, kedves hallgatóim, nehezen tudnám megmondani, hogy Puskás öcsi nélkül Brazília vagy Jugoszlávia csapata ellen ma este fog ez eldőlni, hogy melyik ellen, hogyan tudunk majd megküzdeni. Reméljük azonban, még egyszer hangsúlyozom, hogy Puskás öcsi lába a gondos ápolás következtében rendben jön majd. És most örüljünk, kedves hallgatóim, a nyugat-németek felett aratott 8-3-as győzelemnek. A viszonthallásra a jövő héten Magyarország következő mérkőzésére.
3: Ez volt a magyar foci válogatott VB-ken aratott 15 győzelme közül az egyik olyan, amelyik igazán értékes, mert szűk két órája, azt mondtam, 8 diadalnak nem sok szakmai értéke volt, 5 plusz 2 számított igazán. Az önkényes rangsoromban a plusz 2 kategóriába a 38-as VB negyeddöntőjében és elődöntőjében aratott 2 győzelmet soroltam, míg az 5 igazán nagy magyar diadal világbajnokságokon szerintem a most hallott NSK elleni 8-3, az 1962-es Anglia elleni 2-1, az 1966-os Brazília elleni 3-1, és természetesen az 54-es negyeddöntő és az elődöntő. A visszajátszás az utóbbi hármat majd azokon a napokon tűzi műsorára közeljövőben, amikor annak évfordulója van. Úgyhogy miközben irigykedve nézik a mozzajló VB-n Curaçaót, Jordániát, Üzbegisztánt vagy éppen a Zöldfoki szigeteket, délelőttönként a Nemzeti Sportrádiót hallgatva nosztalgiázhatnak velünk, úgyhogy gyorsan búcsúzik is a visszajátszás tábja. Cserjés Bendegúz, Tóth Csongor és Simon László nevében is Edvi László. Megyünk megkeresni a magyar foci régi dicsőségeit őrző szalagokat és közkincsét tenni azokat. Úgyhogy tartsanak velünk minden hétköznap a képzeletbeli 10 órai és a valóságos déli harangszó között.
4: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Albert Flórián, aki néhány nappal, héttel ezelőtt lett harmadszor bajnok a női csapattal, de alanyi jogon is bajnok, meg még vannak sztorik veled kapcsolatban, de kezdjük azzal, hogy ugyanazon a napon születtünk egyébként, 6 év eltéréssel, és amikor megszülettél, rá 2 hétre kapta meg édesapád a France Footballtól az aranylabdát. Hogy emlékszel erre a napra?
7: Először is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm Tibi, hogy meghívtál ebbe a műsorba. Hát az az igazság, hogy 6 nap alatt nem hiszem, hogy nagyon emlékszik rá valaki, én csak a sztorikra emlékszem édesanyámra, aki fölvett a telefont, és az akkori MT tudósítója mondta, hogy az aranylabdás feleségével beszélek. És végül is, tehát ez is egy időzónán kívül tudta meg apu, hogy mert előbb volt az aranylabda sorsolás, és a később tudta meg édesapám, hogy én pont akkor kerültem haza a idézőjelben a kórházba.
6: Azzal a, hát egy kicsit édes teherrel, de egy kicsit nehéz teherrel is indította te a pályafutásodat, hogy nagyjából mindenki az édesapádhoz hasonlított. Hogy tudtad magad, vagy tudtad-e magad függetleníteni attól, hogy egy ilyen zseniális labdarúgó a császár, a papád?
7: Hú, ez azért nehéz kérdés, mert tehát abban az időben, tehát azért most itt vissza kell menni a korszakokban, tehát akkor még kommunista rendszer volt, tehát még nem volt rendszerváltás abban az időben, amikor még fiatal voltam, ugye 67-es vagyok, és én az elén abszolút nem éreztem. Tehát amikor én bekerültem a Fradiba 7 évesen, tehát én 7 éves koromban kaptam meg az első kis tagsági könyvemet, hogy a Fradi igazolt labdarúgója vagyok, mentem a ranglétrán, és amikor ilyen 14-15 éves lettem, akkor kezdtem el azt érezni, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog, és hogy mondjam, belülről volt egy válság bennem, és ezt mindenki tudja rólam, hogy akkor én egy kicsit ilyen punk rocker lettem. Tehát próbáltam kiszabadulni abból a történetből, hogy engem úgy hasonlítsanak, hogy én vagyok az Albert Flórián fia. Mindenki hál' Istennek tehetségesnek tartott, végigmentem az ifi válogatottam, de hogy abban az időben valami kiugrás, valami változás, valami anarchia, valami kellett nekem, ahhoz, hogy én erre rájöjjek, hogy nekem itt most változtatnom kell azon, mert ezt is elmondtam, hogy én óriási fának az árnyéka alatt nőttem fel. És persze, hogy hasonlítgattak, hát én nagyon büszke voltam édesapámra. Tehát amit ő elért, az még mindig egyedüli. Tehát, hogy egy aranylabdát tudott szerezni. De az, hogy ugyanabba a klubba, ugyanaz a neveltetés, tehát nekem abban viszont nem volt semmilyen problémám, hogy miről szól a Ferencváros. Tehát, hogy miről szól a 3 E betű, miért van benne a 9 csík. Tehát, hogy én ezzel mind tisztában voltam, és óriási szerencsém volt, hogy gyerekkoromban egy Lázár Gyula bácsi ölébe tudtam ülni, egy Toldi Géza bácsival tudtam beszélgetni, tehát hogy olyan előző ikonokkal tudtam beszélgetni, akikkel csak később, amikor már felnőtt játékos voltam, akkor éreztem, hogy milyen súlya volt az akkori beszélgetéseinknek, amikor ők próbáltak egy olyan helyes útra terelni, hogy ez miről szól. Tehát te még csak az út elején vagy, te még csak fölléptél az első lépcsőfokra. Itt egy nagy magasságokat kéne, hogy megtegyél ahhoz, hogy téged ugyanúgy elismerjenek, ahogy édesapádat. Persze ez nekem nem sikerült, de azt mondom, hogy magyar szinten mindent el tudtam érni. Tehát bajnok lettem, kupagyőztes lettem, évjátékosa lettem, magyar válogatottba bekerültem. Szóval nekem is volt egy pályafutásom, ami sikeres volt, de ez köszönhető annak, hogy egy olyan csapatba tudtam bekerülni, olyan fiatalok között, akikkel együtt nevelkedtem. Tehát, hogy az is egy csapat volt. Tehát akkor még nem volt ennyi légiós. Imádtuk egymást, nagyon erős volt az öltözön belüli kohéziónk, és hogy olyan játékos társaim lettek később, akikkel ezeket a sikereket el tudtuk közösen érni.
6: Nevezzük is őket meg, ugye Hajdú Attiláról, Vukovics Lászlóról, Bánki Dodóról, Limperger Zsoltról, Telekmanciról, Simonról van szó. Ez egy olyan legendás generációja volt a Ferencvárosnak, nem is csoda egyébként a három bajnoki cím, meg ha jól emlékszem, négy magyar kupa győzelem egymást követően, amit hiába volt most zsinórban egy csomó bajnoki cím, emlegetnek a szurkolók a mai napig.
7: Igen, mert valahogy akkor sokkal erősebb volt az emberekbe az, hogy mi is, amikor lejátszottuk a meccset, és mondjuk még elmentünk valahova együtt, hogy mi rögtön menjünk a Blaha Lujza térre. Tehát, hogy elsőként kapjuk meg a nemzeti sportot, hogy ki milyen osztályzatot kapott. És akkor a nemzeti sportnak egy elég erős üzenete volt a szurkolók felé, és például ott már megvették mondjuk az előző napit, amikor volt az, hogy esetleg ki a kezdő 11, és akkor elkezdték mondani, hogy hú, ő nem játszik, akkor mi lesz, vagy ha ő nem játszik, akkor mi lesz, de nem baj, mert ott van egy másik fiatal, aki ott beáll, tehát azt a csapatot nagyon hamar megszerette a közönség. Tehát ott tényleg volt egy 86-87 óta egy folyamatos generációváltás. Én 87-ben kerültem be a Rákosi Gyula bánál az NB1-es keretbe, ott Debrecenben játszottam az első NB1-es mérkőzésemet a Nagy Erdei stadionba, de utána folyamatosan voltak a Bánki Dodóék, a Fischer Paliék, a Pintér Attilák, és jöttek fel a Telekmanciék, jöttek fel a Rutkáék, a Zavackiék, a Szekeres Tomiék, tehát hogy nagyon sok olyan saját nevelésű játékos jött be, akiket nem kellett ebbe beintegrálni ebbe a csapatba, mert tudták ők is, hogy miről van szó. És hál' Istennek jött egy Nyilasi Tibi, aki nek még labdát szedtünk, tehát akire borzasztóan fölnéztünk, mert még beállt közénk játszani. Tehát ő egy joker játékos volt, és hogy hihetetlen, amilyen motivációt tudott adni nekünk abba az időben.
6: Említetted Toldi Katrákosi Gyuszi bácsit, Novák Dezsőt, hogy arra az érzésre szeretnék rákérdezni, amit fradizmusnak hívtok. Nagyon sokan hivatkoznak arra, hogyha most bemennek a Népligetben, akkor nem találják már meg azt az asztalt, ahová egyébként becsület volt leülni, tisztelet volt leülni, kiváltság volt beszélgetni azokkal az emberekkel, köztük akár édesapáddal is a régi stadionban, vagy azokkal a zseniális régi labdarúgókkal, akik nagyon sokat tettek le az asztalra, hogy változott valami, vagy ez azért most is megvan, csak a nevek cserélődtek ki.
7: Hát Tibi, nézd, ez már azért nincs meg, mert lebontották azokat tehát lebontották a régi stadiont, lebontották a régi fradi éttermet, vagy sörözőt, nem tudom, hogy kell beszélni. A Népliget teljesen átalakult, tehát régen ott egy hotelszerű volt, oda átköltöztek a Ferencváros dolgozói. Tehát ezek az ikonikus helyek már megszűntek. De szerintem az, amikor én találkozok fradistákkal, akik még emlékeznek ezekre a helyekre, vagy ezekre a helységekre, vagy helyszínekre, azok mind borzasztó, büszkén mesélik el, hogy ők akkor találkozhattak ezekkel az ikonokkal, és együtt lehettek velük, bármilyen kérdésre volt, válaszoltak. Tehát nem az volt, hogy megjelentek mondjuk édesapámék, Rákosi Gyula bácsi, Szűcs Lajos bácsi, vagy a Novák Dezső bácsi, hanem ugyanúgy bármilyen szurkolóval szóba álltak és beszélgettek. Most persze már egy kicsit a sajtó, meg ez a social felületek, ezek teljesen mások, tehát itt nem azt mondom, hogy engedélyeket kell kérni, de most már teljesen más szabályzat van, ami rohan a világ, együtt kell vele élni.
6: Nekem kedvenc játékosom voltál, amikor például a Ferencváros, kint is voltam a közvetítő, tehát ilyen segédközvetítő voltam a Bajnokok Ligája meccseiteken, a pályaszéli riporterként dolgoztam, Anderlecht, Grasshoppers, meg ilyenek, és emlékszem, hogy te voltál az első magyar játékos, aki két gólt lőtt a Bajnokok Ligája csoportkörében. Akkor, abban a pillanatban érezted, hogy most valami olyat tettél, ami egy kicsit megkülönböztet a többiektől, vagy megmaradtál annak a csapatjátékosnak, hogy ezt a szép eredményt a csapat érte el, és én csak egy része vagyok ennek a közösségnek?
7: Inkább a második. Tehát, hogy én egy csapat része vagyok, én kerültem akkor helyzetbe, be tudtam rúgni, de viszont, hogyha az elsőre kérdezed, pont a Szívós Pista bácsival beszélgettem, mert én egy nagyon hosszú sérülésre, én nem tudtam játszani az Anderlecht visszavágóján, mert én megsérültem egy bajnoki mérkőzésen, sajnos a combhajlítomba lett egy mikroszakadásom, és én az első BL meccsemet csak Madridban játszottam a Bernabeu stadionba, és jött a Real meccs, és akkor behívott engem a meccs előtt, talán egy másfél vagy két órával előtt a Szívós Pista bácsi, és mondta nekem, hogy figyeld meg, hogy gólt fogsz rúgni. És én ezt nem hittem el, és utána, amikor gólt rúgtam, akkor édesapám mondta, hogy fiam, ez egy olyan gól, amire mindenki emlékezni fog. Tehát tettél egy olyat az életedbe, amiről nem fogsz tudni, de viszont nagyon sok embernek örömet okoztál, viszonoztad azt a szeretetet, hogy te fölvetted a ferencvárosi mezt, és adtál valamit a szurkolóknak, hogy a szurkolók fogják ezeket emlegetni, és a mai napig is, hogy mondjam, tehát nagyon jól esik az, hogy odajönnek az emberek, és felsorolják azt a csapatot, és kiemelik a gólomat. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy tudtam egy olyat tenni a játékos pályafutásom alatt, amire emlékeznek az emberek.
6: Szóba hoztad a sérülést, és sajnos a pályafutásod során elég sokszor kerültél ebbe a nagyon kellemetlen, zavaró helyzetbe, hogy megsérültél. Most nyilván nincs olyan a fociban meg a sportban, hogy ha. De mit gondolsz, hogy ha a sérülések elkerülnek, akkor változtatott volna az valamit a pályafutásodon? Tehát magasabb szintre érhettél volna el? Vagy...
7: Ezt nem tudom megmondani neked.
6: Nem lehet tudni.
7: Tehát biztos csak, amit mondtak az edzőim is, hogy kreatív játékos voltam, labdával gyors voltam, tehát ezeket a gyors cseleket, egy az egyeket, de utána önveszélyes voltam. Tehát, hogy én vigyáztam annyira a labdára, hogy inkább elé léptem a labda elé, csak hogy ne tudják elpöszkölni, és akkor mindig engem találtak el. Tehát én is sajnálom, hogy közel 300 mérkőzés játszottam a Fradiba, és lehet, hogy nekem is lehetett volna 500, mint a Keller Józsiak, tehát a többieknek. Illetve nekem voltak megkereséseim anno, tehát, hogy előbb ki tudtam volna menni külföldre. De most az, hogy az miért nem sikerült, vagy hogy sikerült, vagy mint sikerült, én ezen már nem, én úgy mondom, hogy nekem teljes lett a pályafutásom, én egy percig nem cserélnék, akár a mostaniakkal, akár az előzőekkel, én abban a csapatban éreztem magam a legjobban, és azzal a csapattal értem el ilyen szép sikereket.
6: Albert Floriannal beszélgetünk, aki ugye bekerült a válogatottba is, és találtam édesapától egy nyilatkozatot. Azt mondta, a magyar labdarúgás történetében is ritkaság, hogy apa és fia is bekerüljön a sporttörténelembe, mint a nemzeti 11 tagja. Florika 67. december 12-én született, éppen akkor, amikor engem Európa legjobb játékosának választottak. Fiam válogatottban történő bemutatkozásának éppen úgy örülök, mint akkor is. Sikereimnek, mert bármilyen nehéz helyzetben is van a magyar labdarúgás, a válogatottban való szereplés az én szememben változatlanul rangja, tekintélye van. Hajdanán én is a svédek ellen mutatkoztam be a válogatottban. 6 alkalommal játszottál a válogatottban, és hát azt nagyon-nagyon sajnálom a pályafutásod kapcsán, hogy ezek között nem volt győztes mérkőzés. Hogy lehet ez?
7: Hát ezt inkább azt mondom, hogy meg kéne kérdezni a szövetségi kapitányoktól, tehát ott volt egy kicsi, nem azt mondom, hogy sértődés bennem, de én például, amikor a Csank János volt a szövetségi kapitány, akkor én utána lemondtam a válogatottat. Tehát bármennyire én is küzdöttem a Fradiba, tehát, és én ezt igaz szóvá tettem, tehát itt mondtam, hogy a fiatalkorom miatt én egy kicsit analista vagyok, ami a szívemben a számon, és mondtam, hogy a fenébe lehet az, hogy egy Albert Lipcsei páros, aki végig tolta a Ferencváros, tehát az itt visszaemlékszünk mondjuk a KEK menetelésünkre, amikor a 4 közijutásért kaptunk ki a Brémától. Tehát, hogy előtte rengeteg mérkőzés játszottunk, tehát a Szófiától kezdve Portó, tehát olyan nemzetközi tapasztalatokat szereztünk, és valahogy nem tudtam vele párba játszani. Tehát vagy ő volt kezdő, én voltam a cseréje, vagy pedig a szovjeteken. Azt hiszem, talán a Szovjetunió ellen játszhattunk mind a ketten, mert ott megsérült egy játékos, de hogy
6: de akkor, is akkor is lecserélt.
7: Igen, lecserélt, most, tehát nem az, hogy lecserélt, vagy nem cserélt, tehát, hogy van az emberben egy kisebb fajta igazságérzet, hogy szerinted akkor, amikor nyered a bajnokságot, évjátékosa is tudsz lenni, rengeteg gólpaszt adtam abba a szezonba, és egyszerűen peremember voltam a válogatottba. Lehet, hogy így látták, tehát ez csak az én véleményem. Tehát biztos, hogy mások mást mondanak, de utána azt mondtam, hogy köszönöm szépen, mivel hogy nem is volt győztes meccsem, tehát nem volt sikerélményem a válogatottba, ezért ez ugye elbizonytalanított, és azt mondtam, hogy inkább nem megyek a válogatottba, nem maradok a Fradinál, de akkor már azt mondtam, hogy utána valószínű, hogyha tudunk még egy nagyot dobbantani, ami hál' Istennek a BL volt, akkor utána meg szeretnék külföldre elmenni.
6: És ez meg is történt, mert hogy elszerződtél a Maccabi Petah Tikvához, ami egy teljesen más világ. Hogy tudtad ott berendezni az életedet, és mennyire fogadtak ott be? Tudták-e, hogy te ki vagy? Ismerték-e a múltadat a játékos társakkal? Hogy jöttél ki? Egyáltalán a nyelv, hogy ment?
7: Megmondom össze, hogy ez egy nagyon, nagyon hosszú sztori, de megpróbálom valahogy röviden összefoglalni. Ez úgy volt, hogy játszottunk az MTK-val a hazai pályán, amit megnyertünk 3-0 vagy 3-1-re, ahol 2 gólt rúgtam. Ott kint volt a Maccabi Tel Avivnak a úgynevezett scoutja, most már így szép mostani játékos szóval, megfigyelő. Igen, játékos megfigyelő, és ő az MTK-ból szerette volna elvinni játékost. És mivel én azon a mérkőzésen 8-as osztályzatot kaptam, 2 gólt rúgtam, és egyből mondták, hogy fú, nekik ő kell. Egyből fölvették a kapcsolatot, és mondták, elküldték a repülőjét. Elküldték a repülőjegyet. Utána leszállt a repülőgép, és abba akkor rúgták ki a Maccabi Tel Aviv vezető edzőjét, és az az Avram Grant jött, aki az Haifának volt az akkori edzője, és ő persze hozta Haifáról a játékosait. Akkor mondtam az ottani menedzsernek, hogy akkor most mi van? Azt mondja, nyugodjak meg, lesz 2 nap múlva ott egy hotelbe egy úgynevezett játékos bőrze, tehát ez mint a olaszoknál, ez a Mercato, nem is tudom, hogy kell, hogy szokták hát, mondani. Igen. És hogy üljek le, ő leül mögém, és elkezd majd bögdösni, hogy melyik klubnak az ajánlata, ami megfelelő.
8: Szóval emberkereskedelem, nem?
7: Igen, kicsit. igen. Tehát Izraelben úgy volt, hogy kiválogattak játékosokat, tehát, vagyis, bocsánat, a menedzserek válogattak ki játékosokat, és leültették őket. És én mondtam, hogy azért én ilyen méltatlan helyzetben nem szeretnék kerülni, mondom, akkor inkább visszamegyek a Fradi, és mondta, hogy nem, mert hogy itt téged ismernek. Tehát nekem ez egy jó dolog volt, mert előtte azért BL volt. És akit az akkori Maccabi Haifa, vagy Tel Aviv kinézett magának, az azért az minőségi játékos volt. És mondtam, hogy oké, hát is mondom, hány klub fog értem jelentkezni. És akkor én voltam az első. Tehát, hogy Florian Albert, ki? És mindenki felrakta a kezét. És talán egyenként meg kellett hallgatni
8: az ajánlatokat.
7: Igen, de nem is az ajánlatokat, hanem az edző, hogy mit képzel el, hogy, és ezt nekem fordították. Tehát mivel héberül nem tudtam természetesen, mondjuk nagyon jól beszél mindenki angolul, és akkor én még nagyon jól beszéltem angolul, tehát értettem is, és próbáltam rá válaszolni. És akkor volt ez, volt az, semmilyen bögdösés nem jött. És akkor jött ez a Maccabi Petaktika, akiről én nem is nagyon hallottam. Tehát ez a klub, ez úgy volt, hogy végig első osztály, másodosztály, tehát ez ilyen kis ugró csapat volt, és elkezdte bögdösni a vállamat. És mondtam, hogy jó, akkor velük szeretnék, és utána elmész egy külön szobába, és ott elkezdesz velük beszélgetni, és amikor mentünk a szoba, akkor mondta a menedzser, hogy te, hát ez 3 testvér. A Luzon Brothers, ezeket úgy hívják, az egyik az bankár, a másik ingatlan, a harmadik autókereskedő. Tehát, hogy ezek 3 nagyon erősek, van pénz, nyugodjak meg, ők most egy nagyot akarnak alkotni. És így kerültem Petaktikvára. Most az Avi Luzon lett utána, és lehet, hogy még mindig ő a izraeli labdarúgó szövetség elnöke. És akkor én oda kerültem, akkor mivel, hogy amit te mondtál, a legelén kezdtük, hogy 6 napos voltam, nekem akkor szült a feleségem. Amikor én, tehát augusztusban született az első fiam, és ő 5 hetesen jött ki utánam. Tehát borzasztó nehéz volt az ottani körülmény. De azt mondom, hogy azzal a csapattal 4. helyen végeztünk. 3 pont lemaradás volt, és ott arról volt szó, hogy ha be tudunk kerülni a nemzetközi kupába, akkor opciós szerződésem van. Akkor opciós szerződés, mivel hogy nem lettünk, ezért nem, de bejelentkezett értem az Apoel Haifa, a Shapira, aki az úgynevezett Fishmannek hívták, mert a fél kikötő az övé volt, de közben visszajöttem, és a Fradi megkeresett, hogy szeretnék, hogyha itt lennék, mert visszajön a Nyilasi Tibi, visszajön a Lipcsei Peti. Hát, és akkor azon elgondolkodtam, akkor mondták, hogy csapatkapitány lehetek, és akkor így visszakerültem, nem fogadtam el a Haifának az ajánlatát, hanem visszakerültem a Ferencvárosba. Akkor ott volt ez az év, ami nem sikerült, pedig nagyon jó csapatunk volt. Ott volt egy kisebb fajta összezörrenésem a Kislacival, a pályaedzővel, és akkor megkeresett a francia Red Star, akiről tudni kell, hogy ő előtte segített a Fradin, amikor még ki voltunk tiltva Budapestről, és Zalaegerszegen kellett játszanunk a nemzetközi mérkőzéseinket, és ő akkor segítette a Ferencvárost, kikerültem Franciaországba a Red Starhoz, játszottam szerintem 11 mérkőzést, utána ott szintén megsérültem, megoperáltak, és mikor kikerültem a kórházból, hazahozott a taxis, akkor ő megismert, mert a Red Star adja a Paris Saint-Germainnek az utánpótlását, tehát eléggé,
8: mert a Red Star... Ezen Fradi Soroksár jelleg.
7: Nem, teljesen más. Tehát a Red Star előbb volt. Tehát őt például Jules Rimet alapította. Uh-huh. Tehát ezt tudni kell, hogy ezt a klubot. Tehát ez egy sokkal tradicionálisabb klub, és akkor mondták, hogy hát becsukták a Jean-Claude Brat, tehát a klubnak az elnökét, politikai, pénzügyi, bababa, és utána letiltottak mindent. És utána haza kellett jöjjek, mert akkor még nem voltunk uniósok.
8: tehát hogy nem tudtam volna azt, mert vissza kellett volna küldeni az MLS-be a játékjogomat. Közben a Strasbourgnak volt egy komoly megkeresése, hogy el tudok menni Strasbourgon, előtte őket kivertük a francia kupából, és ott jól játszottam. Aztán így lett. Hazajöttem, akkor jött a félig ilyen szerb időszak, tehát a Vlakék, meg a Páncsics Miki bácsék, és akkor azt mondták, hogy nekem nem jó a térdem, mert tudták, hogy engem kint megoperáltak, és hogy biztos azért jöttem haza, mert nem vagyok egészséges, akkor így kerültem BKV-ba, NB3-at megnyertük, NB2-be csúnya szót mondok, de megnyertük, de nem nyerhettük meg, mert az utolsó három meccset át kellett adni, hogy a Videóton fölkerüljön. Szóval voltak érdekes dolgok, de az is egy nagyon szép időszak volt.
9: Aztán volt még egy kis levezetés Felsőpakonyban és Sortvadkerten, de gondolom az nem volt annyira komoly. Mikor döntötted el, hogy edző leszel?
8: Franciaországban.
9: Mert? Mi indított el az úton?
8: Úgy, hogy megsérültem, és visszakerültem a Saint-Denis-i, az ottani egyetem. Tehát ott volt az utánpótlás, és a Red Star-nak volt egy másik, második csapat, ahol a fiatalokat edzették. Az a francia negyed osztályba indult. És ott volt egy ilyen nevezetű edző, aki a régi francia ifi válogatottnak volt a harmad negyed edzője, tehát ez a Trezeguet, Dacurt, Sagnol féle aranygenerációnak. És ott is edzettem, de inkább rehab edzéseket végeztem. És én néztem ezt az embert, és mondtam, hogy úristen, itt hogy foglalkoznak a gyerekeket, tehát itt hogy képzik a gyerekeket, itt teljesen más, mint amiben én szocializálódtam Magyarországon. És én felvettem el a kapcsolatot, és nagyon sok éven keresztül e-maileztünk. Utána ő kikerült, amikor én már edző lettem, akkor ő például vezette az Emirates, a Dubai Emirates központot, a középső szekciót, és oda került az erőléti edzőnk, az akkori, aki a Keller Józsinak is meg volt az edzője, őt úgy hívták, hogy Barry White. Ő volt az első NBA játékos, aki francia Európába szerződött Franciaországba. És ő befejezte a pályafutását, csinált egy nagyon szép fitness termet, konditermet, de ő már speciálisan dolgozott akkor a futballistákkal, és ő lett szintén az Emirateseknek az erőléti edző blokkjának a vezetője. És én tőle éreztem azt, hogy nekem ezt át kell valahogy vegyem, mert ez egy teljesen más módszer, amivel ők dolgoznak.
9: Most már 23-24 éve vagy edző tulajdonképpen, az utánpótlásban kezdted, aztán voltál pályaedző, voltál szakágvezető. Akkor, amikor kezdted, akkor volt a kezed alatt olyan, akit most ismerhetünk, akár a Fradiból, akár más csapatból, aki úgy pallérozódott, hogy Albert Flórián volt az edzője?
8: Hát szakágvezetőként sok, de aki most relatíve tényleg a kezem alatt dolgozott, tehát például egy Futács Márkot tudok elsőnek mondani, akinek az apukáját ismertem Lelléről, Balaton Lelléről. De a Márkó nem tudta, hogy teniszezzen vagy focizzon. Ő a Marcibányi téren pallérozódott, és oda jött hozzám a Karcsi, és mondta, hogy ne nézzem meg mondjuk a Márkót. És akkor elhoztam, jött egy-két edzésre, édesapám is kint volt azon a pár napon, amikor edzettünk, és mondta, hogy nyeklik-nyaklik ez a gyerek, de gyors, jó felépítése, a jobb alába van. Tehát, hogy ő volt az egyik, de például volt egy arany generációnk, ahol én csak vezető voltam, ott a Kaszás Pali bácsi volt az edző, de például ott az összes kezdő játékosban, azt hiszem kivétel a balszélsőből, mindegyikből NB1-es játékos lett. Tehát akkor volt a Fradiba egy olyan generáció, akik folyamatosan adtuk fel. Még az én kezem alatt dolgozott a Barta Laci, a Lackó Zsolt, neki a testvére, tehát föl tudnék sorolni, sőle, aki még magyar válogatott is lett, Vas Ádáméktól kezdve, tehát nagyon sok játékos volt abban az időben, ami közvetlen vagy közvetlenül azért kezem alá tartoztak.
9: Albert Flóriánnal beszélgetünk, aki jelenleg a Ferencváros női labdarúgó csapatának a vezetőedzője, és úgy vetted át tulajdonképpen ezt a női csapatot, hogy volt egy tulajdonképpen nagy generáció, akik hát felváltva az MTK-val nyeregették a női bajnoki címeket, és faragtál egy immáron harmadik alkalommal bajnoki címet szerző csapatot ebből a gárdából. Nem mondom a nevét annak a külföldi menedzsernek, mert hogy még él, és nem akarom őt hírbe hozni, aki azt mondta, hogy a női labdarúgás bűncselekmény az emberiség ellen, mert úgy érezte, hogy aki férfiakat edzett, és utána nőkhöz megy edzeni, akkor nem érti, hogy miért nem tudnak 5 méterre a lányok passzolni pontosan úgy a játékos társukhoz. Természetesen meghaladtuk már ezt a kort, de nem volt nagyon nagy váltás a férfi edzőség után a lányokra váltani?
8: Dehogy nem, de mivel tudva lévő, hogy azért én nagyon sokat foglalkoztam, tehát én egyéni képző is vagyok, tehát én egy speciális területen vagyok az egyéni képességfejlesztésekbe, és hozzám jártak lányok. Sőt, nekem a nővéremnek az élettársa, a Szabados Gyuri, ő például volt az MTK-nak az edzője, előtte volt Dorogi Diófácskáknál, és azok a lányok folyamatosan jöttek hozzánk edzésre. Tehát én akkor Budaörsön dolgoztam, NB3-ba, amit szintén egy nagyon szép másfél éven volt, ahol megnyertük már 4 fordulóval a bajnokságot, és akkor én már megismertem a lányokkal. De én 8 év után kerültem vissza a Ferencváros úgy kötelékébe, hogy én eddig is a Fradinál voltam, de hogy szerettem volna én ott visszajönni és dolgozni, és én kértem az elnök urat, hogy tapasztalataim alapján hadd segítsek a fiú utánpótlásba. Erre pont ez volt azt hiszem csütörtök, vagy hétfőn, nem tudom, és utána a lányok játszották a BL selejtező mérkőzésket a mini tornán, és kikaptak az első mérkőzésen szerencsétlenül az izraeli csapattól, és elküldték a vágó Fannit meg az édesapukáját, és utána behívtak, hogy akkor menjek be, és akkor mondta Zoli, hogy üljek le nyugodtan, hogy utánpótlás nem, de van egy új feladat. És akkor mondták, hogy a női csapatot kell átvegyem. És akkor kértem azért 2 nap gondolkodási időt, hogy azért ez azért egy kicsit más, meg azért ezt át kell gondolnom, itt át kell konvertálnom az agyamat. És utána a másnap igent mondtam, tehát én nem jelentkeztem be, hanem engem
9: felkértek
8: erre, hogy próbálják meg segíteni, mert nem tudták évek óta megugrani ezt a mini BL csoportot, mert azért ott már az UEFA azért egy komolyabb pénzt tud visszafizetni ahhoz, hogyha egy mini csoportot megnyersz, és utána mész folyamatosan a nemzetközi szintéren, és nekem ez másodszorra sikerült, mert tehát az első évben nem, mivel, hogy akkor én utána vettem át a csapatot, az előző évben ott a hazai rendezésünk, ott még nem volt annyira érett a csapat, mivel az a csapat az szétment. Tehát én amikor átvettem azt a csapatot, onnan decemberben elment 5 játékos, mert nekik olyan volt a szerződésük, és az mind az 5 magyar válogatott volt. És utána nekem egy teljesen új csapatot kellett építeni, ami úgy érzem, hogy most beért ebbe az évbe, tehát most egy olyan ütőképesebb csapat, hogy még egyet esetleg szerettem volna ugrani ebbe az évbe, hogy a BL-ben nem. Tehát azért azt tegyük tisztába, hogy azért a női foci BL szinten nincs azon a szinten. Tehát ott az egy, nem azt mondom, hogy önbizalom és lélekromboló, de hogyha ott játszol egy top csapattal, azért ott a 5-6 azért benne vannak, mert azért nagyon nagy különbségek vannak. De az Európa Ligában ott lehetett volna esetleg bekerülnünk a 8 közé ebbe az évbe. De sajnos most jött ez a változás, és itt a lejárt játékosok azok mind elmentek külföldre, úgyhogy most per pillanat nagyon nehezen nézünk ki, mert egyelőre anyagi támogatás nincs, egy szponzorunk megmaradt, tehát azt mondom, hogy valahogy most próbálunk megint a fiatal lányokból valami ütőképes csapatot csinálni, de most biztos, hogy nem lesznek olyan elvárások szakmailag részemről se és a klub részéről sem, hogy most megint bajnokság, kupa, menjünk tovább a BL-be, mert azért 10 elmenő játékos azért az nem kevés.
9: Hogy szólítanak a lányok? Flóri bácsi?
8: Nem, pedig már nyugodtan szólíthatnának, mert egy-kettőnek nem azt mondom, hogy a nagypapája lehetnék, de nem, hál' Istennek azért próbálok velük olyan dolgokról is beszélgetni, ami a futballal, a karrierükről, a következő lépcsőfokukról szól. Szóval én közvetlen edző vagyok, úgy érzem, de valamilyen téren szigorú, vannak követelményrendszereim, én azt elmondom nekik mindig az elején, hogy itt van egy határ, itt van, hogy ezt nem lépjük túl, ezt nem lehet, azt nem lehet, de viszont mindenkinek próbálok segíteni, tehát most is 2 fiatal játékos, amelyet tudott menni, például most a Hanász Vanda, aki az év felfedezettje lett, akit én hoztam fel a Soroksárból, ő például most elment az olasz bajnokhoz, a Rómához. Igaz, hogy még csak az U10-en, de már a felnőtt csapattal egyszer. Tehát ezek előtt nem szabad azt mondani, hogy még ne menj el, még ne csináld, hanem maradjál. A gólkirályomat nem tudtam megtartani, meg őt is a Soroksárból hoztam fel, ő vele még úgy volt, hogy nem is biztos, hogy szerződést kötnek. Úgyhogy érdekes dolog, lehet fejleszteni a lányokat, lehet velük beszélgetni, rá lehet őket venni a jó munkára, vagyis nem is azt mondom, a munkára nem is kell rávenni őket. Tehát azt néha jobban csinálják mindent a fiúk. Sokkal alázatosabbak a munka iránt, de viszont a taktikai szempontból ott lehet őket csiszolni, és technikailag is természetesen.
9: Minden nehézség és komplikáció ellenére boldog ember vagy?
8: Hogyne. Van egy gyönyörű családom, van egy szerető feleségem, van két fiam, az egyik az doktor lett, tehát elvégezte a jogi egyetemet, a kisebb, aki szintén 21 éves már, ő most ugyanúgy a Károliba egyetemre jár, szociálpedagógiát tanul. Én úgy érzem, hogy hál' Istennek egészségem megvan, jól érzem magam a bőrömbe, én soha nem vágytam többre, de viszont a futballba ez belém nevelődött, hogy a sikerek, tehát hogy mindig van, tehát hogyha már ott vagy, és úgy érzed, hogy tudod fogni annak a kupának, vagy annak az aranyéremnek egy picit már csak a tartóját, vagy bármit, akkor azt én meg akarom szerezni. Szóval ez a futball megtanított erre, hogy itt folyamatosan annak kell a célnak lennie, hogy tudsz a legjobb lenni, vagy hogy tudod most edzőként a csapatodat a legmagasabb szintre elvinni, ami, hogy mondjam, az optimális állapot.
9: Albert Florian, köszönjük szépen.
8: Én is köszönöm.
4: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Bronzérmes lett Muhari Eszter a Vívó Európa bajnokságon, Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. Napos meleg idő várható, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
4: Sporthírek.
10: Mexikó a csoportkör első továbbjutója, miután ma hajnalban megszerezte második győzelmét is a labdarúgó világbajnokságon. A társ rendező Rómó góljával 1-0-ra verte meg Dél-Koreát, és már biztosan az A csoport élén végez. A kvartett másik mérkőzésén Csehország Dél-Afrika 1-1, így mindkét együttes nyeretlen maradt a tornán. Kiütötte Katart, és megszerezte története első győzelmét a világbajnokságokon Kanada. A társ házigazda 6-0-ra nyert, Jonathan David háromszor is betalált. Szintén a B csoportban Svájc 4 gólt szerezve 4-1-re múlta felül Bosznia-Hercegovinát. A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától az Egyesült Államok Ausztráliával, éjféltől Skócia Marokkóval mérkőzik. Bronzérmes lett Muhari Eszter a franciaországi Vívó Európa bajnokság párbajtőr egyéni versenyében. Az olimpiai harmadik vívó az elődöntőben az észt Lehisztől kapott ki 15-10-re. Elődöntőbe jutott Stollár Fanni és Asya Muhammad a berlini füvespályás tenisztorna páros versenyében. A magyar-amerikai kettős a Coco Gauff-Jessica Pegula párost döntő rövidítés után győzte le, így bejutott a legjobb négy közé.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok, állam és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Feloldotta a kormány a korábban blokkolt ukrán sajtótermékekre vonatkozó tiltást, jelentette be a társadalmi és kapcsolatokért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, tavaly a Fidesz kormány önkényesen tiltott ki ukrán lapokat Magyarországról, arra válaszolva, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar sajtótermékeket, amelyek orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek. Hozzátette, a cél a jó szomszédi viszony erősítése és a külhoni magyarok helyzetének javítása. Májusban ismét kiemelkedő volt itthon a használt autópiac forgalma. 84 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami éves összevetésben 6,8%-os növekedést jelent, közölt az egyik hazai járműértékesítési portál. A forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele adja. A gazdát cserélő autók több mint 60%-a legalább 15 éves. Pályakarbantartás kezdődik holnap a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon. Hegyi Zsolt a MÁV csoport vezérigazgatója közölte. A munkák idején a Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarról közlekednek majd a nyugati helyett. Emellett jelentős menetrendváltozásokra és hosszabb utazási időre kell készülni. A karbantartás július 18-áig tart, de a felújítások azután is folytatódnak a vonalon, amiről folyamatosan tájékoztatják majd az utasokat. Jövő héten kezdődik és augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A névik ellenőrei kiemelten figyelnek a gyermektáborok konyháira, a bringás büfékre, a népszerű nyári élelmiszerekre, mint a grillkolbászok és fagylaltok, valamint a rozéborokra is. A zöldség és gyümölcs forgalmazás területén is fokozatos vizsgálatok várhatók.
4: Közlekedés.
10: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Herceghalom és Biatorbágy térsége között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
10: Mindenhol derült az ég, napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében elő

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Mexikó csoport elsőként már a 32 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon, amelyen Kanada kiütötte Katart, Svájc 4 gólt lőve győzte le Bosznia-Hercegovinát, Csehország pedig döntetlent játszott Dél-Afrikával. Bronzérmet nyert a párbajtőröző Muhajri Eszter a franciaországi Vívó Európa bajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Megkezdődött a csoportkör második fordulója a labdarúgó világbajnokságon. Az A csoportban Mexikó 1-0-ra jobbnak bizonyult Dél-Koreánál Guadalajarában. Második sikerükkel a mexikóiak csoport elsőként már a 32 közé jutottak. A négyes másik találkozóján Atlantában 1-1-re végződött a Csehország Dél-Afrika mérkőzés. A B csoportban Svájc az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re múlt a fölül. Az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó Bosznia Hercegovinát Los Angelesben. Ugyanebben a csoportban Kanada Jonathan David

0: Mester hármasának is köszönhetően 6-0-ra kijutötte a meccset 9 játékossal befejező Katart Vancouverben. A társházigazda kanadaiak első győzelmüket aratták a világbajnokságokon. A Mexikó Dél-Korea összecsapást a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
1: A mérkőzés összképét tekintve egy nagyon-nagyon komoly tényezőt figyelembe kell vennünk, mégpedig az, hogy a csapatok is számogatnak, azért a matematika ott van jelen a pályán, illetve a tabella látogatásánál. Gondoljunk abba bele, hogy mindkét csapat, Mexikó és Dél-Korea is győzelemmel kezdte a világbajnokságot, és közben megtudták, hogy a két vetétársuk előző nap döntetlent játszott. Adódik a kérdés, hogy egy újabb döntetlennel, hogyha óvatos játékot nyújtunk, egy magabiztos stabil védekezésből minimum döntetlennel már tovább lehet jutni. Mindkét csapat törekedett a labdavesztés után 10 ember a labda mögött helyezkedni, lezárni a kapu felé vezető utakat, lezárni a passávokat és lehozni a mérkőst nullára, aztán abból, ha előre játékba kijön egy gól, akkor meg lehet nyerni a mérkőst, de alapjában a döntetlenből indultak ki. A mexikói játékosok, a mexikói csapat a szokásos latinos futballal gyors, rövid passzos kombinációkat próbálkoztak, de ezt a gyorsat nagyon zárójelbe teszem, mert alapjában az egész mérkőst egy lassú ritmusú találkozó volt. Koreaiak ezzel ellentétben inkább a szélek felé hosszú indításokkal próbálkoztak. Nagyon hamar kudarcot vallott mindkét támadó taktikai elképzelés, de hangsúlyozom, hogy mindkét csapat elégedett volt a döntetlennel. Míg történt az 50. perc környékén, a másik fél elején Kim Song-ju kapus egy egészen ártalmatlan beívelést gyakorlatilag kiejtett a kezéből. Ezt Luis Romo bekotorta az üres kapuba, így Mexikó vezetés szerzett. Ezzel egy picit kárpótolta a közönséget, hiszen addig már kezdett a mexikai közönség is egy kicsit úgy füttyögni. Ennek ellenére Korea továbbra sem váltott ritmust, egészen a 80. perc tájáig, amikor már cserékkel is frissítette a kapitány csapatát, és az volt az érdekes, az utolsó 10 percben viszont igenis tudott ez a koreai csapat nagyon jól futballozni, és beszorította a mexikóiakat, és két nagyon komoly helyzetük volt Csószunk fejesei által, különösen az első gyakorlatilag 4 méterről teljesen kiszolgáltatva a mexikói kapusba fejelte a labdát, tehát a kapus volt kiszolgáltatva, és Csószunknak még volt egy fejes a hosszabbításban, ami már kevésbé volt veszélyes. A koreai csapat bánhatja, hogy csak az utolsó 10 percben vette elő a támadást. Mentalitását. Egy döntetlen körüli mérkőzésen egy kapushiba döntött, és ezzel Mexikó már 6 ponttal biztos 32 között.
0: A Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Bene Ferencet hallották. A már a 32 közé jutott társházigazda, Mexikó szövetségi kapitánya Javier Aguirre így értékelt.
2: Kemény összecsapáson vagyunk túl. Számítottunk rá, hogy nehéz lesz feltörni a védelmüket, ugyanis kevés területet hagytak. Végül is egy hiba döntött, amit sikerült kihasználnunk. Minden dicséret megilleti a kapusunkat, Raúlt, nem ez volt a legjobb meccse, de fontos védéseket mutatott be.
0: A már a 32 közé jutott társházigazda Mexikó szövetségi kapitánya Javier Aguirre mellett a koreaiak részéről a Paris Saint-Germain középpályása Lee Kang-in nyilatkozott.
2: Szerettük volna megnyerni a mérkőzést, de sajnos veszítettünk. Ez egy világbajnokság, és ezen a szinten sokkal felkészültennek kell lennünk. Nem fér bele egyetlen hiba sem. Kikaptunk, de nincs veszve semmi. Legközelebb nyerünk.
0: Ugyancsak az A csoportban, Atlantában 1-1-re végződött a Csehország Dél-Afrika mérkőzés a labdarúgó világbajnokságon. A csehek vezető góljának szerzőjét, Mihály Szadileket hallják.
3: A védekezésünk úgy érzem jól működött, szervezettebbek voltunk, mint az első mérkőzésünkön, de az ellenfelünknek szerencséje volt. Csak egy 11-esből tudtak egyenlíteni. Összességében mindkét félidőt nagy lendülettel kezdtük, és nagy kár, hogy nem sikerült meglőnünk a második gólt is, ami eldönthette volna a meccset.
0: Az imént hallott Mihály Szadilek a 6. percben szerezte meg a vezetést a cseheknek, amelyet Tebohó Mokoena a 83. percben egyenlített ki, beállítva ezzel az 1-1-es végeredményt a Csehország Dél-Afrika mérkőzésen. Tebohó Mokoena így értékelt.
3: Megmutattuk, hogy tudunk bátran játszani, magabiztosan irányítunk, ha nálunk van a labda, úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra. Természetesen nem voltunk elégedettek a nyitó meccsen nyújtott teljesítménnyel, de ahogy most visszajöttünk a mérkőzésbe, arra büszkék lehetünk.
0: A B csoportban Kanada 6-0-ra kiütötte a meccset 9 játékossal befejező Katart Vancouverben. A kanadaiak amerikai szövetségi kapitánya Jesse Marsh meccs utáni nyilatkozatában kitért játékosa Ismael Koné súlyos sérülésére is.
2: Olyan futballt szerettünk volna játszani, amely tűzbe hozza a közönséget. Meg akartuk mutatni, hogy mit tudunk és milyen hozzáállás jellemez minket. 40 millió kanadai szeretett volna itt lenni velünk, de csak 55 ezeren voltak olyan szerencsések, hogy jegyet kaptak. Conné tökéletesen megtestesíti azt, hogy milyen ez a csapat. Sokat vállal magára, nem fia semmitől, és mindig azt szeretné, hogy nála legyen a labda. Óriási veszteség a sérülése, de tudom, hogy rendbe jön majd, mert jó kezekben van. A srác előtt fényes jövő áll, és hatalmas része van abban, hogy itt vagyunk.
0: A kanadaiak szövetségi kapitánya Jesse Marsh mellett a katariakat irányító Lopen, a spanyol Julen Lopetegui is értékelt a súlyos vereséget követően.
2: Nagyon nehéz mérkőzés volt a mai, hiszen egy kiváló együttessel csaptunk össze. Korán gólt kaptunk, aztán az első fél óra végén rárúgták a másodikat. Az első kiállítás döntően befolyásolta a találkozót, és véleményem szerint túl szigorú volt az ítélet. Ilyen dolgok néha történnek a futballban, ezen most túl kell lépnünk, és a gondolataim már csak a következő meccs körül forognak. A csapatot mentálisan fel kell rázni, ami nem lesz könnyű. Ráadásul a kiállítások miatt két játékosomra eltiltás vár.
0: Szintén a B csoportban a Svájc az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve, 4-1-re múlta fölül az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó Bosznia-Hercegovinát Los Angelesben. Johan Manzambi csereként beállva 2 góllal járult hozzá a svájciak sikeréhez, a Freiburg támadója így összegzett.
4: Ez egy valóra vált álom. Elképesztő, hogy egy világbajnokságon játszhatok, gólokat lőhetek, és még a meccsembere is én lettem. Éjjel biztosan nem fogok aludni. Győzni akartunk, és tudtuk, hogy mindent bele kell adnunk. A meccs elején nem voltunk elég jók, és javítani akartunk, mert már az első mérkőzésen sem nyújtottunk megfelelő teljesítményt.
0: A svájciak támadója Johan Manzambi után a bosnyákok csapatkapitánya Edin Dzeko is elmondta véleményét a vesztes találkozóról.
5: Ez egy kifejezetten nehéz, fájó vereség volt. Az utolsó 20 percben egyáltalán nem tudtuk tartani a sorainkat, teljesen szétestünk. Az összes kapott gólnál kissé naivan futballoztunk, már pedig egy ilyen meccsen egyetlen gólt vagy helyzetet sem szabad lebecsülni. Úgy gondolom, hogy a piros lap után jobban zárnunk kellett volna a védelemben. Sokkal jobban kellett volna arra koncentrálnunk, hogy ne kapjunk újabb gólt, ahelyett, hogy felelőtlenül rohamozunk.
0: A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától az Egyesült Államok Ausztráliával, éjféltől Skócia Marokkóval mérkőzik. Holnap hajnali 2 órától, 2 óra 30 perctől Brazília Haiti, 5 órától Törökország Paraguay találkozót rendeznek. Az összecsapásokat az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. Hegyi Krisztián a cseh rekordbajnok Sparta Praha labdarúgója lett. A 23 éves kapus az angol West Ham United játékosaként került a prágaiakhoz. A magyar kapus a londoni klub felnőtt csapatában nem kapott lehetőséget. Az elmúlt években kölcsönben megfordult többek között a Debrecennél, majd idén tavasszal az MTK-ban védett, ahol alapemberré vált.
6: Nemzeti Sportkrónika.
0: Muhari Eszter bronzérmet nyert a franciaországi Antoniban zajló vívó Európa-bajnokságon a női párbajtőrözők versenyében. Olimpiai 3. helyezett sportolónk az elődöntőben 15-10-re kapott ki az észt Katrina Lehisztől, aki végül kontinens bajnok lett. Borsodi Emma és Nagy Blanka a 16 között, Büki Lili a 32 között búcsúzott. A férfi tőrözők egyéni versenyében mind a 4 magyar induló a legjobb 16 közé jutott. Végül Mihály Andor és Dós a Dániel a negyed döntőben, Szemes Gergő, valamint Tóth Gergely a 8. döntőben fejezte be a szereplését. Az Európa bajnoki bronzérmes Muhari Eszter Keszi Dórának nyilatkozott az elődöntő után.
7: Milyen volt ez a nap, mert azért elég hosszú volt, fárasztó, és más is panaszkodik nyilván a körülményekre, hogy meleg is van, meg elég elhúzódnak a versenyek.
8: Nem kell egyáltalán panaszkodni, hanem fel kell kelnünk 6 óra 15-kor, és itt kell, hogy legyek az esti folytatásban az elődöntőn akár 8:30-kor. Ez egy nagyon-nagyon hosszú nap volt, szerintem az évben a leghosszabb, de nagyon élveztem. Főleg úgy, hogy csoportkört is kellett vívnom, amit én csak az Európa-bajnokságon vívok, mivel top 16-ban világranglistáról kiemelt vagyok. Számomra ez így tökéletes nap volt, én éremért jöttem ide.
7: De sokét azt az azért úgy sima volt, hogy a spanyol meg a német ellen, azt hogy érezted, milyen volt az elsőket, hogy így belerázódj aztán így a napba a főtáblán?
8: Próbáltam azt tettetni, mintha ott kezdődött volna a nap, mert ugye általában nekem a 64-nél szokott kezdődni. A némettől azonban vereséget szenvedtem a csoportkörben egy tussal, és mindenképpen vissza akartam adni neki ezt. Ja, a főtáblán pedig megverem, és itt ki is jött a különbség.
7: És még nagyon fontos, hogy te ugye két francián is túlmentél, mert ugye hazai pályán vannak, és ezért láthattuk, hogy mennyien szurkoltak nekik, és mennyire biztatták őket. Ez mennyire volt kemény?
8: Az első francia ellenfelem, a von Kressenbrock, őnála jobban éreztem azt, hogy elnyom egy kicsit a hazai közönség hangja, és nem hallottam az edzőmet, valamint vele utoljára rengeteg ideje vívtam, akkor is csak egy öttusban, ő egy kicsit ilyen felfedezésre szorult számomra. A második francia ellenfelem ellen pedig próbáltam így vizualizálni, hiszen a katari dohai Grand Prix-n vele vívtam a döntőt, és ott nagyon egyszerűen megvertem. Most sem éreztem azt, hogy nagyon szoros lett volna, de a vége egy kicsit szoros a sikeredet, így is sikerült nyerni.
7: Ismét Katrina Lehisz, ugye a budapesti Grand Prix döntőjéből azért már így láthatjuk, hogy tudok küzdeni egymás ellen. Most azért elég kielment az elején, mivel volt ő jó.
8: Budapesten vereséget szenvedtem, utána a medellini világkupán pedig én nyertem ellene, és ott azért simában, ott nem egy tus volt, most pedig megint neki jött jól ki a lépés, szerintem ez leginkább begóvívás volt, kinek volt nagyobb most az arca szinten. De hát persze hozzájárul, hogy világranglista egyes, mindketten azért ott vagyunk a világ legjobb négyében. Ez benne van. Ezen a szinten már ugye úgy működik a sport, hogy éppen akinek jobb napja van. És szerintem most neki volt jobb napja, és ezt láttam rajta az asztal előtt is, én pedig pontosan tökéletesen jól elfáradtam így az elődöntőre.
0: Az Európa-bajnoki bronzérmes párbajtörői volt Muhari Esztert hallották. Stollár Fanni az amerikai Ézsia Mohamed oldalán bejutott a négy közé a berlini füves pályás női tenisztorna páros versenyében, miután a negyeddöntőben döntő rövidítésben legyőzte a Coco Gauff, Jessica Pegula amerikai kettőst. Marozsán Fábián viszont a nyolcad döntőben búcsúzott a hallei füves pályás tenisztornán. A magyar játékos 6-2-6-4-re kapott ki az amerikai Taylor Fritztől. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
6: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy beszhozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazinműsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amit felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. Most egészen Athénig utaztam, hogy közelebb hozzam Önökhöz a magyar labdarúgás egyik igazi kincsét, Varga Barnabást és rakétasebességű sikertörténetét. Gyirmódtól Pakson át, majd a Fradival elért győzelmek után a magyar csatár útja idén tavasszal az AEK Athénhoz vezetett. Hallani fogják, milyen szenvedéllyel beszél róla Márko Nikolics, a korábbi Videóton sikereket is jegyző szakember, aki nem véletlenül szemelte ki Barnabás csapatába, hogy segítségével bebiztosítsa azt, amire Athénben mindenki vágyik, vagyis a bajnoki címet. Amikor Athénban jártam, az AEK már csak egy lépésre volt a hőn áhított aranyéremtől. Így különösen érdekes most visszahallgatni a következő beszélgetést. Nem csak Nikolics dicsérő szavai, hanem Varga Barnabás és sosem hallott menyasszonya, Skrapics Laura gondolatai is közel hoznak majd minket a fiatal párhoz. Laura a szintén Szentpéterfáról származó ifjú hölgy, több mint 5 éve támogatja Barnabás pályafutását, és athéni otthonukban együtt mesélnek most a beilleszkedésről, a súlyos arcsérülésről, valamint a közös családtervezésről is. Varga Barnabás közelkép Athénból, itt a Profilban.
3: It was amazing time and I was happy to be part of it. I always have good memories about.
4: Csodálatos időszak volt, és boldog vagyok, hogy részese lehettem. Mindig nagyon jó emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről, a futballról és az ottani emberekről, mert nagyszerű időszak volt számomra és a családom számára is. Sok barátot hagytam ott, többükkel ma is kapcsolatban vagyok, néhányan ide is ellátogatnak hozzám. Büszke vagyok arra az időszakra, és ahogy mondtam, nagyon szép emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről és a magyar futballról. Mindig csak a lehető legpozitívabban beszélek.
2: Ez fantasztikus. Nagyon fontos, hogy a karakter passzoljon a klubhoz, a klub szellemiségéhez, és természetesen az edző személyiségéhez is. Úgy tűnt, ez tökéletesen működött Magyarországon, és most itt Görögországban is úgy látszik, hogy működik az AEK-nál, amióta tavaly nyáron ide érkezett. Mi ennek a titka? Hogyan tud alkalmazkodni egy klub szellemiségéhez, különösen egy ilyen nagy múltú egyesület esetében?
4: Ez nem csak erről a klubról szól, hanem általában az edzői munkáról. Közben kétszer dolgoztam Oroszországban is, nagy kluboknál, legutóbb a CSKA Moszkvánál. Emellett a Közel-Keleten, Dubajban, az Al-Shabab Al-Akrinál is, amely ott körülbelül olyan státuszú klub, mint Európában a Bayern München. Az egyik legnagyobb klub azon a vidéken. És bárhol is dolgoztunk, hála Istennek sikeresek voltunk. A Partizántól a Videótonál át a Lokomotívig, a CSKA-ig, vagy az Al-Shabab Al-Akliig mindenhol képesek voltunk trófeákat nyerni, bajnokságot, kupát, vagy valamelyiket ezek közül.
2: Tehát akkor ez alapvetően mentalitás kérdése?
4: Azt gondolom, hogy az én mentalitásom edzőként illik a nagy klubokhoz, azokhoz az egyesületekhez, amelyek mindig a legnagyobb célokért harcolnak. Az AEK különleges történet. Hatalmas múltja van, elképesztő szurkolótábora, és már az első naptól kezdve befogadtak. Őszintén mondom, minden egyes nap élvezem itt a munkát. A családom is jól érzi magát, a szerbiai barátaim közül pedig minden mérkőzésre 25-30 ember idejön. A stadion minden mérkőzésen teltházas, és nagyon élvezzük ezt az egész folyamatot. Persze jelenleg 6 ponttal vezetünk 3 fordulóval vége előtt, de a bajnokságnak még nincs vége.
2: Persze, de nagyon közel vannak már.
4: Igen, ez tény, közel vagyunk, de itt a rájátszás nagyon nehéz, mert csak derbiket játszol, és minden mérkőzés 6 pontos. De jó formában vagyunk, fantasztikus európai menetelésünk volt ebben a szezonban. A negyed döntőig jutottunk, úgyhogy igen, élvezem minden napomat itt, és azt mondhatom, megtaláltam a helyem.
2: Beszéljünk most egy kicsit Barnabásról, mert az ő története szerintem egészen elképesztő. Ha visszagondolunk, 4-5 évvel ezelőttre szinte elfeledett játékos volt, majdnem elveszett a futball számára, ami persze óriási kár lett volna. Aztán jött a másodosztály, a Paks, a Ferencváros, most pedig itt van, és úgy tűnik, rakéta sebességgel halad előre. Amikor Télen kiderült, hogy elhagyja a Ferencvárost, a szurkolók természetesen aggódtak, hogy mi lesz a csapattal, de amikor meghallottuk, hogy idejön, és főleg, hogy önnel fog dolgozni, akkor minden a helyére került, mint egy kirakós játékban. Mi fogta meg önt vele kapcsolatban, mert az ügynöke Paunok Péter azt mondta, hogy ön nem egyszerűen egy csatárt keresett, hanem konkrétan őt.
4: Igen, először is kinyírom, ha nem nyerjük meg ezt a bajnokságot, mert tegnap például kihagyott egy óriási helyzetet, amivel már 8 pont lehetett volna az előnyünk.
2: Igen, láttuk, nagyon közel volt hozzá.
4: De igen, az én választásom volt, az én ötletem ő, vagyis Barna. Nem titok. Azért jutott eszembe, mert folyamatosan figyelem a magyar futballt, más bajnokságok mellett is, őt pedig különösen. Nagyon lenyűgözött az elmúlt évek teljesítményével, mind a Fradiban, mind a válogatottban.
2: Természetesen.
4: Nagyon sok gólt szerzett, nem csak hazai szinten, hanem nemzetközi porondon.
2: Az Európa Ligában is, persze.
5: Also, in European League, of course.
3: And not only he scored the goals, but his role in the set pieces.
4: És nem csak a góljai miatt fontos. A szerepe pontrugásoknál, védekezésben és támadásban is jelentős. Rengeteget dolgozik a pályán, kiváló a levegőben. Olyan profilú játékos, amilyenünk nem volt a keretben.
2: Úgy tűnik, ön volt az, aki igazán felismerte, milyen típusú kvalitás hiányzik a csapatból, és ezért kereste őt személyesen. Tegnap szurkolókkal beszélgettem, és azt mondták, hogy voltak jó csatáraink, nem igazán értettük, hogy mi hiányzik, de amikor megérkezett, megértettük.
4: Persze, mert én vagyok az edző, ez a munkám.
2: Természetesen.
4: Az én feladatom megérteni, mire van szüksége a csapatnak. Néha jól döntünk, néha hibázunk is. Emberek vagyunk, mint mindenki más. De ebben az esetben azt gondolom, jó döntést hoztunk, mert személyisége van, ami nagyon fontos egy ilyen klubban, és egy ilyen országban, ahol minden mérkőzés teltházas, és óriási a nyomás a szurkolók részéről. Ez teljesen más közeg, mint a magyar futball, ahol valamivel nyugodtabb a helyzet.
3: Very opposite of Hungarian football, where it's a bit more relaxed this situation.
5: Right. So he actually stands out in a way.
3: Yeah, he absolutely adapted very quickly.
2: Igen, tehát ő ebből a szempontból kiemelkedik.
4: Igen, nagyon gyorsan alkalmazkodott ehhez a szinthez és ezekhez az elvárásokhoz. De én már korábban is tudtam a személyiségéről. A futballban ugyanis nem csak a minőség számít. Az ő futballtudása soha nem volt kérdés. Viszont van benne egyfajta nemzetközi személyiség. Meg van benne az a karakter, ami a nemzetközi szinthez kell.
2: Nagyon fontos, amit mond, a nemzetközi személyiség. 4-5 évvel ezelőtt ezt talán még el sem tudtuk volna képzelni róla.
4: Igen, de ahogy mondtam, ezekben a hónapokban nagyon jól teljesít itt. Remélem, sikerült befejeznünk ezt a nagyon nehéz feladatot a szezon végéig. Ez neki és mindannyiunknak nagy lendületet adna a következő idényre, mert akkor lehetőségünk lenne a Bajnokok Ligájában szerepelni.
2: Pontosan.
4: És újabb európai szezont játszani a bajnokság mellett. Ehhez a széles keretre lesz szükségünk. Rajta kívül is vannak jó csatáraink. Luka Jovic, aki a Milántól és a Real Madridtól érkezett. Illetve van egy nagyon tehetséges fiatal csatárunk, Zini, aki fantasztikus jövő előtt áll. Jól kiegészítik egymást, és mindegyikükre szükségünk lesz.
2: Fantasztikus. Edzői szempontból természetesen mindig lépésről lépésre kell haladni, és még három nagyon fontos mérkőzés hátra van. Hogyan értékeli Barnabás beilleszkedését? Zökkenőmentes volt, mert most 6 gólnál jár, ugye 5-öt rúgott a bajnokságban, egyet a konferencia ligában, és hát ugye tegnap majdnem megszerezte a 7. is. Néha a magyar játékosoknak nehézséget jelent külföldi bajnokságokhoz igazolni, de nála úgy tűnik ez nem volt probléma.
4: Ez nem általános helyzet. Ezért mondom, mert dolgoztam a Magyarországon. Ismerem a mentalitást és a játékosokat. Nem mindenki kész arra, hogy külföldön játszon.
2: Így van.
4: Neki viszont már korábban volt tapasztalata Ausztriában, még ha alacsonyabb szinten is, de akkor is külföldön játszott. Utána pedig a Ferencvárosban futballozott, ami hatalmas klub. Ha Magyarországon valahol ekkora a nyomás, az intenzitás és az elvárás, akkor az a Ferencváros.
2: És ő ezt elbírja.
4: Igen. És itt is nagyon gyorsan alkalmazkodott. Az ilyen típusú játékosok az első naptól képesek erre. Még mielőtt megérkezett volna, a játékosok már nézegették róla a videókat a YouTube-on, vagy valahol máshol, és odajöttek hozzám a rutinosabbak, vagy a csapatkapitány, hogy főnök, tényleg jön ez a srác? Már a repülőn van. Ugye egészséges. Nagyon jó. A játékosok felismerik egymás kvalitásait. És azt is felismerték, hogy olyan minőséget hoz, ami korábban hiányzott a csapatból. Ezért ment ennyire simán a beilleszkedése. És még egyszer mondom, a személyisége is sokat segített. Nyitott, kommunikatív srác és nagyon profi játékos. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen gyorsan alkalmazkodjon.
2: És hogyan látja a jövőjét? Ugye volt a híres magyar játékos a Görögországban, például Détári Lajos, vagy az AEK-nál Eszterházi Márton. Eljuthat ő is erre a szintre?
4: Nézze, ma már minden megváltozott. Régen az ő korában a játékosok már a pályafutásuk végét járták. Ma viszont 40 éves korukig futballoznak. Ha egészséges marad, vigyáz a testére és az egészségére, akkor nagy jövő állhat előtte ennél a klubnál, mert ő góllövő típus. Megvannak benne a gólok, persze kell egy kis szerencse is.
2: Én azt kívánom, hogy minél több gólt szerezzen az önök klubjánál. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
6: Ez egy izgalmas nap, és nagyon örültem, hogy láttam, hogy ilyen könnyedén, egyrészt ugye a techballba beleszerelmesedve vettétek ezt az edzést. Ilyen szokott lenni egy tétmérkőzés utáni másnap, vagy azért ma extra jó volt a hangulat?
7: Extra jó hangulatnak azért nem mondanám, de tegnap X az nem volt a legjobb, nyerhetünk is volna, de ettől függetlenül azt gondolom a hangulattal. Nem volt probléma, úgyhogy igen, hasonló szokott lenni egyébként.
6: Nagyon pozitív a légkör ennél a csapatnál, amit én most ebben a rövid pár órában így, vagy pár percben megtapasztalhattam. Itt van egy ilyen, nyilván bajnokvárási előérzet, ezt jól érzem?
7: Igen, szerintem abszolút, tényleg a csapatnál nagyon jó a légkör, mind a stáb, mind az edzői stáb, úgyhogy... Tényleg szerintem nem lehet panna semmire, sőt, akár mondhatnám, hogy a görög emberek, akár amerre jár az ember, abszolút mindenhol ezzel a légkörrel találkozik, úgyhogy abszolút pozitívak itt az emberek minden szempontból.
6: Na, ez nagyon jó, hogy szóba hoztad, mert ugye ezt akartam kérdezni, hogy nagyon sok minden történt veletek az elmúlt években, költözködések, új város, új otthon, és a többi, de azért ez egy kultúraváltás. Tehát itt most nem arról volt szó, hogy kisfaluból, nagyvárosból ugye még nagyobba, hanem ez egy teljesen más kultúra. Milyenek a görög emberek, és milyen a labdarúgáshoz, vagy egy külföldi megérkezőhöz való viszonyuk? Mit tapasztaltál?
7: Igen, tényleg, hát eddig ugye csak Magyarországon belül költöztünk többször is, de ez most tényleg egy kicsit nagyobb váltás volt mindenkünk. Kutyának is talán egy kicsit nagyobb váltás volt. De egyelőre azt gondolom, hogy január óta vagyunk itt, ugye nagyon pozitív minden egyébként, úgyhogy nagyon szeretünk itt lenni egyelőre. Reméljük, hogy ez meg is fog maradni. Tényleg az emberek is nagyon pozitívak, mind a futballhoz való viszonyuk, imádják a focit, tényleg szinte minden meccsünkön teltház van, úgyhogy tényleg nagyon szeretjük egyelőre.
6: Úgy imádják, mint ahogy Magyarországon tapasztaltad, vagy mint nyilvánvalóan az ember a Ferencváros játékos, akkor azért töményen kapja ugye ezt a foci szeretetet. Tehát körülbelül ugyanaz, vagy egy picit más a viszonyuk szerinted a labdarúgáshoz?
7: Hát picit más azért nyilván. Még több szurkoló is van talán esetleg egy kicsivel, és a fanatizmusuk is kicsit talán
6: intenzívebb,
7: néha-néha
6: még túlzó is. Tegnap vallást emlegettek, amikor itt az AEK múzeumban sétálgattunk, hogy ez olyan itt, mint egy vallás.
7: Igen, tényleg nagyon-nagyon fanatikusak, mondhatnám, hiszen a most hétvégi meccsünk előtt is egy nappal, ugye a meccs előtti edzésre is 10 000-en látogattak ki a stadionba, edzettünk. Tehát 10 000 ember előtt edzettünk, igen.
6: Elképesztő.
7: Tehát elképesztő tényleg, hogy mennyire fanatikusok.
6: Ez még tud téged bizsergetni valamelyes? Mert hát nyilvánvalóan imádod a játékot, de hát ez egy új életérzés egy picit, nem egy edzésen ennyi szurkolóval találkozni.
7: Hát igen, abszolút azért ez teljesen más, és sokkal-sokkal motiváltabb az ember.
6: De most egy picit beszéljünk egy nehezebb kérdésről, Laura, mert engem azért az is érdekel, hogy ez a mosolygós, könnyen beilleszkedő fiú, amikor ilyen nagy traumák érik, és azért volt, mióta mi beszélgettünk, volt egy pár nagy trauma válogatott, de beszéljünk még egy nehezebb kérdésről, én megmondom őszintén, én a szívemhez kaptam, amikor azt a borzasztó EB-sérülést láttam. Szóval az egy olyan pillanat volt szerintem így minden szurkoló életében, hogy megremegtünk, hogy mi lesz, amikor ott a pályán maradtál. Te hogy éled meg ezt, amikor őt valami ilyen sérülés él, és azért valljuk meg, ebből nem lehetett tudni, hogy fog kijönni. Ez a fejsérülés nagyon komoly volt.
8: Hát szerintem ezek a pillanatok engem általában jobban megviselnek, mint Barnit. Itt is a sérülés után, hát hagyjuk is, hogy nézett ki, tényleg nem volt szép látvány. És mégis az volt az első kérdése, hogy akkor csinálják meg, aztán holnap mehet edzeni a fiúkkal, hogy megy vissza, és akkor közöltük vele, hogy nem, ez most nem az a szint, amikor visszamehetsz. Nagyon, nagyon könnyen éli meg egyébként ezeket. Tényleg én vagyok az, akit általában jobban megvisel. De azt mondom, hogy szerintem elég könnyen kezeljük már. Hát az évek alatt hozzászokik az ember valamilyen szinten. Nyilván nem mindenhez lehet. Az az eset tényleg kiemelkedően ijesztő volt egyébként. De idővel tényleg hozzászokik az ember.
6: Tudod, mi a döbbenetes, hogy én azért sportból jöve tudom, hogy egy sérülésnek nem csak fizikai lenyomata van, hanem az emberben előfordulhat, hogy marad olyan, hát nem tudom, félsz, vagy valami olyasmi, amit nem tud kezelni. És ugye nagyon sokan azt mondták, és aggódtunk amiatt, hogy te, akinek a feljátéka tényleg Európa hírű, hogy vajon pontosan emiatt a fejsérülés miatt nem lesz-e valami fajta félelem benned. És visszatértél? És azt kell mondom, intenzívebben mentél bele ezekbe az egy-egyekben, mint bármikor.
7: Azt gondolom, hogy elég gyorsan el tudtam engedni, szerintem pár edzés után igazából hát, már igen, el tudtam
6: itt
7: engedni.
6: Itt azért törött arccsontok, meg nem tudom, mik voltak, ugye?
7: Hát igen, de azért azt orvosilag rendbe rakták, tehát igazából majd, hogy nem olyan, mint korábban volt.
6: Hát egyébként semmi nem látszik, tényleg döbben.
7: Igen, hál' Istennek jól megcsinálták. Azért nem egy-két arccsontom törött el, tehát nem is tudom, 8 vagy 9 helyen törött el. De hát ugye nagyon jó szakember csinálta meg még ugye ott az EB-n Németországban, úgyhogy ilyen szempontból szerencsés voltam. Lelkileg meg tényleg, hát nem én vagyok a legkiegyensúlyozottabb ember lelkileg, de hát a Laura erről szerintem többet tudna mesélni. Úgyhogy könnyen veszem ezeket a szituációkat, úgymond.
6: Egyszerűen túl lépsz rajta, magad mögött hagyod?
7: Igen, azt gondolom, hogy igen. Nyilván ennek vannak jó részei, hogy ilyen vagyok. Uh-huh. Például ilyen szempontból a futballpályán, otthon ez annyira nem jövedelmező, de igazából
6: hagyjuk is, hogy ez miért,
7: mindent.
6: Na jó, ez már nyilván az a terület, ahol nem akarunk eltévedni semmi esetre se. De azért az fantasztikus, hogy végül is a játékodon ez semmilyen nyomot nem hagyott, miközben nyilván azért az EB szereplés hagyott. Meg amiről igazán tudok, és ezt Paulnak Péterrel is beszéltük, emlékszem, egy telefonhívás volt az érmérkőzés másnapján, és azt mondta, hogy na, ha valami nagyon megütötte a Barnét, az most ez a EB selejtező. Az tényleg? Ráadásul egy bombagólod volt azon a találkozón.
7: Hát igen, sajnos sokra nem mentünk vele. Igen, hát az ilyenek kicsit jobban meg tudnak érinteni, mint akár ez a sérülés. Ez sokkal jobban fájt igazából tényleg.
6: Tehát a veresség jobban fáj, mint egy sérülés, ha jól értem.
7: Hát igen, a kudarc.
6: A kudarc.
7: Úgymond, igen. De hát ezt minden szempontból elmondhatom, szerintem most nyilván ez a VB selejtezőre nem jutás, ez azért különösen fájdalmas volt, de egyébként is én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból akár egy bajnoki mérkőzés után is, hogyha esetleg helyzetet hagyok ki, és amiatt nem nyer a csapat, akkor emiatt tudom rosszul érezni magam azért egy-két napig, és nem szívesen megyek edzésre sem.
6: Komolyan?
7: Igazából.
6: Hát igen, olyankor...
7: Hát ilyenkor van az emberben egy kis szégyenérzet, úgymond, legalábbis bennem. Én ezt azért nagyon nem szeretem, de nyilván az ember profi sportoló, úgyhogy ezt próbálja túltenni magát rajta. Kettőzött erővel megy a következő héten az edzésekre, alig várja a következő mérkőzést, hogy bizonyítson, gólt szerezzen, segítsen a csapatnak. Úgyhogy szerintem ez az, ami előre visz napról napra, hétről hétre.
6: A válogatott egyébként szerinted már úgy ezt a traumát kiheverte? Mert tudom, hogy azért ez akkor nagyon sokakat szíven ütött.
7: Hát biztos, hogy mindenkinek eszébe fog jutni szerintem még egy jó ideig, de alapvetően szerintem most már azért úgy túltette magát mindenki rajta, hogy nem minden nap ezen kattog, vagy nem ez jár fejébe, hogy basszus, milyen lehetőséget szalasztottunk el, de azért nyilván hetente, havonta azért eszébe jut az embernek, nem egy kellemes érzés,
6: igen,
7: de...
6: Igen. Marco Rossi, hogy látod? Hiszen ugye végülis mondhatni a válogatott letette a voksát mellette, hogy folytassa Mister, és folytatja is. Szóval...
7: Igen, hát nagyon bízunk bennem, szerintem ő ugyanazt érzi, amit a csapat, tényleg nagyon ért is a csapat nyelvén, tehát... Nehéz lenne mit mondani, most ez egy olyan szituáció volt, szerintem egy utolsó perces ilyen ide pattog, oda pattog gólt kaptunk, ez egy nagyon szerencsétlen szituáció volt, sokan belelátnak ebbe sok mindent, hogy ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna csinálni, de hát igazság szerint ez bármelyik mérkőzésen hát, előfordulhat.
6: Igen, ez a futball egyik sajátossága, hogy igen. Így is és úgy is első.
7: Tehát azt gondolom, hogy ebben túl nagy dolgokat nem kell belelátni, sajnos ez most így alakult, szerencsétlen szituáció volt. Nyilván a legrosszabbkor, ez azért elég fájó, de ezen túl kell tenni magunkat.
6: Ura, mit szólnak a péterfai családtagok, rokonok? Itt vagytok egy teljesen más világban, azért kicsit messze kerültetek az otthontól, de én úgy érzem, hogy lélekben meg semmilyen módon nem szakadt el ez a köldökzsinór.
8: Szerencsére mindenki nagyon örül Barninak, és támogatják messziről is, akár most barátok fognak kiutazni, meg a család is. Nyilván folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, nézik a meccset, ahol éppen tudják, mert azért a görög bajnokságot nem olyan egyszerű nézni otthonról. De tényleg mindenki nagyon támogatja Barnit az első perctől kezdve, úgyhogy jó a kapcsolat, jól megmaradt így a távolság ellenére is.
6: Egy nagyon szép gyűrűt látok az ujjadon, és hát ugye tudom, hogy most már megy az, hogy vőlegény ül itt a kanapén, ugye? Van-e már valami a horizonton?
7: Hát minden van a horizonton, igazából.
6: Esküvő?
7: Hát esküvő, meglátjuk. Most is szerettük volna, hogy a májusban esetleg meg tudjuk tartani, de aztán időszűkébe inkább eltoltuk egy kicsit.
6: Meglátjuk, mert a ripsz-ropsz azért mégse kéne, igen, ugye? Igen, bár igen. Hozzáteszem, azért egy labdarúgó életében hallottunk már olyat, hogy szinte az esküvőről kellett rohanni az edzésre. Tehát igen. Nem könnyű beleilleszteni a versenynaptárba.
7: Hát igen, ez
6: egy
7: biztos.
6: Egy fontos magánéleti pillanatot.
7: Igen.
6: De akkor ezek szerint ez közel van?
8: Volt róla szó, aztán végül úgy alakult, hogy nem jött össze, de igazából annyira nem prioritás nálunk ez most.
7: Hát igen, most már több mint 5 éve együtt vagyunk, uh-huh. Igazából látszik majd, hogy nem osz, nem szoroz.
6: Uh-huh. De abszolút látszik a harmónia rajtatok.
7: De ettől függetlenül nyilván szeretnénk majd tartani egyet, úgyhogy meglátjuk, mikor lesz rá megfelelő ide.
6: Ugye most, amikor beszélgettük, még 3 mérkőzés van hátra a boldogságék, persze nyilvánvalóan azért ezt sportértelemben
7: reméljük.
6: Mondom. Persze sok a feladat, és nyilván nagyon nyomás, bár ha valaki, akkor te vagy az az ember, aki azt mondtad nekem legutóbb a beszélgetésünk, hogy milyen nyomás, milyen stressz. Ezt tartod még?
7: Hát igen, ezt abszolút tartom egyébként. Hát hál' Istennek szerintem ezért is sikerült úgymond idáig eljutnom, mert egyáltalán nem stresszelem túl az ilyen helyzeteket. Tényleg azért Gyirmótról szerintem nem is tudom, és 4 év alatt jutottunk el idáig talán.
6: Ez a rakétasebesség, amit most itt befutottál, valóban.
7: És ez szerintem és azért elégedetlen, vagy elengedhetetlen, hogy az embernek ilyen mentalitást képviseljen. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen segít nekem a mindennapokban.
6: Jó, hát ugye most itt számba vettünk egy pár fontos dolgot, gólkirályi címet, magyar bajnoki trófát, kupát, egyebeket. Ugye 29 nyaráig szól a szerződésed, ami egyébként, ugye te szoktad emlegetni a korodat, én nem, ez nagy dolog, hogy azért egy ilyen hosszú szerződést kötöttek veled itt, akkor hol látod magadat? Hol látod őt a következő években? Itt, a témban, ha maradsz.
7: Hú, nagyon jó kérdés.
8: Tényleg nagyon jól érezzük magunkat egyébként itt, úgyhogy örülnénk neki. Barni azért könnyen meg tudja unni a dolgokat, Pestet is például. Nem azt mondom egy percig sem, hogy megunta, de azért tényleg vágyott már a változásra. És
7: hát igen, szerintem hát most az a terv legalábbis egyelőre, hogy kitöltjük ezt a 3 évet, hiszen tényleg, hát ha ugyanígy fogjuk érezni magunkat, uh-huh. mint eddig.
6: A szerződésed feltételeivel elégedett vagy. Tehát, hogyha ha ez a légkör marad, most ami most úgy tűnik, hogy nagyon produktív, nagyon előremutató, akkor
7: igen, egyelőre
6: akkor
7: tényleg nagyon jól érezzük.
6: Megfogyaszthatjuk ezt az érzetet? Maradjon minden így?
7: Hát igen, szerintem az úgy teljesen tökéletes lenne.
6: De azért egy pár trófát még gyűjtsünk már be.
7: Hát nyilván az is jó lenne. Meg hát szeretnénk nyilván kapcsolatba is előrébb lépni.
6: Uh-huh. Jó, tehát akkor
7: esküvő, gyerek, stb. Nyilván.
6: Szóval bővülne akkor a család is.
7: Hát reméljük,
6: igen. Jól hangzik ez. Hát annál is inkább jól hangzik, mert amikor tegnap az AEK Múzeumban sétálgattunk, akkor megmutatták, hogy hol lenne a helye az aranykönyvben a nevednek, a bajnoki címek és az egyéb trófeák után. Úgyhogy szerintem Van még egy pár fejezet előtted, legalábbis itt az Athén színeiben mindenképpen.
7: Igen, reméljük, hogy azért tudok hozzátenni még a csapat történelméhez. Azért 3 év sok idő, akármi is lehet, minél több gólt akarok szerezni, több trófát nyerni, úgyhogy próbálom tenni a legjobbamat, aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
6: Hát igen, ugye Détári Dömét nyilván nem ennél a klubnál, de Görögországban, és hát persze, ugye Esterházy Mártont emlegették, úgyhogy jó lenne túlszárnyalni az ő népszerűségüket? Jó úton haladsz.
7: Hát azt szerintem azért nem lehet az ő népszerűségüket túlszárnyalni, de tényleg jó lenne azért egy úgymond kis emléket hagyni.
6: Jó úton haladt szerintem ehhez. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezek az emlékek, ezek bennetek is maradjanak meg markánsan, és én azt hiszem, hogy akkor nagy valószínűséggel a görög szurkolókban is, meg persze a magyarokban is ugyanilyen mélységében megmaradnak majd. Hajrá!
7: Reméljük, hogy így legyen.
6: Köszönöm szépen. Köszönöm.
2: Az elmúlt fél órában az AEK Athén színeiben bajnoki címet szerző Varga Barnabással, menyasszonyával, Skrabics Laurával, valamint Varga edzőjével, Marko Nikolicsal hallhattak exkluzív interjút Athénból, itt a Profilban. Köszöni a figyelmüket a műsorvezető, Csisztu Zsuzsa.
0: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Vendégem a stúdióban Gubacsi Zsófia, akit Gubacsi Zsófiként ismertünk meg még tinédzserként, amikor az Orange Bowl nevű amerikai utánpótlás tornán berobbant, és hát utána más nem mondjak, például ugye párosban is, meg egyéniben is van egy VTA torna győzelem, 2001 Roland Garros 32 közé jutottál, és akkor kezdjük is azzal, hiszen nemrég ért véget tulajdonképpen a francia nyílt teniszbajnokság, és ott lehettél a 15 éves lányoddal, aki szintén teniszezik. Szóval köszönjük, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sportrádióba, és milyen volt ez a visszatérés Párizsban neked?
9: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Hát egy nagyon-nagyon jó élmény volt, tényleg 20 év után tértem vissza Párizsba, arra a helyszínre, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy életem sikerét értem el a Roland Garroson, 2001-ben bekvalisztam, és a harmadik fordulóban Serena Williams ellen játszhattam. Tehát tényleg ez egy olyan hely számomra, ami egy fantasztikus élmény és emlék örökké. A Grand Slam-ek között nekem a Roland Garros a kedvencem. Tehát mindegyik Grand Slam más metódika, más ugye a pályaborítás. És
4: de a salakot szeretted te is magyarként a legjobban.
9: Európaiként azt kell, hogy mondjam, hogy mi ugye salakon nőttünk föl, a játék stílusom az arra volt a legalkalmasabb, azon tudtam a legjobb eredményeimet elérni, így igen, ez volt a kedvenc borításom. És hát visszakanyarodva arra, hogy idén hogy jutottunk ki Párizsba, vagy hogy jutottam ki Párizsba, a kislányom által, aki szintén ugye teniszben érdekelt, és ő kapott az egyik szponzorától egy meghívást, hogy jöjjön, nézze meg a Grand Slam-et, meg egy pár dolgot ott szerettek volna még vele így pontosítani, így ilyen szponzorációs dolgokkal kapcsolatban, és én voltam, aki elkísértem, hát nagyon nagy örömmel, és nagyon, nagyon jó volt ezt így megélni, és így visszamenni Párizsba.
4: Szigorú tenisz anyuka vagy?
9: Nem.
4: Lányod teniszező? Én emlékszem, mintha azt mondtad volna korábban, hogy annyira nem is nagyon akartad, hogy ő teniszező legyen.
9: Igen, jól emlékszel, tehát, hogy én egyáltalán, én anyuka vagyok, tehát nem mondom magam edzőnek, nem mondom magam teniszanyukának, tehát próbálom segíteni, amiben ő kéri vagy igényli, de ez az ő kis útja, ez az ő kis pályája. Természetesen támogatjuk, amiben csak tudjuk, és amiben kéri, de ez az ő kis pályája most már innentől kezdve.
4: Még róla beszélünk, illetve általánosságban arról, hogy mondjuk akkor milyen nehézségekkel kell szembenézni egy tini lánynak, hiszen neked is van tapasztalatod innen Magyarországról, de még azért beszéljünk a mostani mezőnyről, mármint a női elődöntőről, ahol végül is a 19 éves Mirja Andrejeva megnyerte a Roland Garrost, de hát mit mondjak, nagyon fiatal, azért régebben is ebben a korban már nyertek Roland Garrost, hát más nem mondjak, mondjuk Szeles Mónikát, de ez nem meglepő, vagy van benne meglepetés, hogy 19 évesen valaki ezt megnyeri?
9: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy meglepő olyan szinten, hogy a teniszbe is egy kicsit kitolódtak ezek a dolgok, tehát mostanában azért nem ezek a tini lányok, akik berobbannak az élmezőnybe, van sok nagyon jó ifi játékos, aki ott van, és többek között Magyarországon is vannak nagyon jó, nagyon tehetséges játékosaink, mind utánpótlásba is, mint minden szinten, ugye a legjobbak között is a főtáblán olyan jó volt, hogy öt magyarnak szurkolhattunk, és minden meccsen ott voltunk, ez szerintem egy óriási dolog, és ezt kell tudnunk tartani, ami nem könnyű egy ilyen kis országként ebbe a sportágba, mert azért a nagy országok, a nagy tenisznemzetek azok, akik egy kicsit, azt kell, hogy mondjam, hogy könnyebb helyzetben vannak, akiknek vannak Grand Slam tornáik, akiknek még nagyobb hátterük van ahhoz, hogy ugye az utánpótlást neveljék, és hát Andrejeva is egy olyan játékos, aki Oroszország egy nagyon távoli szegmenséből jött, és ugye a szülők látott az anyuka egy döntőt, és ő azt mondta, hogy az ő gyerekkel pedig teniszezni fog. Ott két lány is van, akik teniszeznek. És hát ugye a tehetség, a kitartás, meg úgy sok mindennek össze kell jönni, klaffolnia kell ahhoz, hogy egy ilyen sikert megérjen egy gyerek, amiután elkezd teniszezni. És azért meglepő, azt kell, hogy mondjam, mert hogy sűrű a mezőny, tehát a női mezőnyben, míg a férfiaknál azért most is van egy-két olyan játékos, aki nagyon uralja a mezőnyt, a nőknél azért sokkal több egyforma jó játékos van. Szabalenka, azt kell, hogy mondjam, hogy kiemelkedő, de Andrejevának mindig is láttuk, hogy egy iszonyatos, tehetséges, jó játékos, de sok mindennek össze kell állni, meg azt gondolom, hogy mentálisan is meg kell érni erre az egész Grand Slam győzelemig elvezető útra.
4: Még később akartam megkérdezni, de most azért ide illik, hogy akkor a pénznek milyen szerepe van, hát ez most már az elmúlt évtizedekben ugye bőven hallottuk, láttuk, akárhonnan nézhetjük, hogy ugye gazdag orosz szülők gyerekei női vonalon, és akkor kikötnek ott az USA-ban.
9: Igen, mert ugye Amerikában sokkal jobbak az egész viszonyok ahhoz, hogy teniszezzenek, de ők például nem is Amerikában, tehát ők Franciaországban van az egyik bázisuk, ahol ők készültek kisebb korukba, a Morotoglu Akadémián, ott a Francia Riviera környékén. Nagy szerepe van, igen, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem minden a pénz a teniszbe, de mivel, hogy akkora csapatok vannak, amit te is látsz most már a tévében, hogy ez egy ilyen nem egy személyes dolog, hogy most már egy játékos utazik egy edzővel, vagy esetleg a szüleivel, és akkor ők juttatják el oda, hanem ahogy lépegetnek előre a játékosok, úgy egyre nagyobb csapat kell mögé sajnos, mivel hogy nagyon sűrű az év, tehát nagyon-nagyon sok verseny van, amin részt kell, hogy vegyél, nem elég, ha csak pár versenyre mész el egy évbe, hanem tényleg ott kell legyél, minimum 15-20 versenyt kell játszál egy évbe, ahhoz meg ugye fizikálisan nagyon ott kell lenned, mentálisan, és így a csapat egyre csak bővül.
4: Mit szóltál ahhoz, hogy azért itt például Márta, gyorsan akartam Kostyuk. Mondani, ilyen Kostyuk, tehát az ukrán is ott volt, ő korábban a korábbi világelsőt, Sionteket is legyőzte, aztán Svitolinát, Honfitársát legyőzte, Andrejevától simán kikapott az elődöntőben, Szabalenka a világelső pedig ugye 6-3-4-1-ről kapott ki és búcsúzott, méghozzá a szintén orosz, és ahogy te itt korábban mondtad, nekem felhívtad a figyelmemet arra, hogy balkezes, majd elmondod, hogy ennek ugye milyen jelentősége van a teniszben, szóval Schneider ellen is hiába vezetett, kikapott a világ első, és nem jutott be a legjobb négy közé.
9: Igen, ezért mondom, hogy a női mezőny elég sűrű. Tehát,
4: Halinskát, bocsánat, a lengyelt nem mondtam, 123-ból top 25-ös teniszező lett.
9: Kvalifikációból jött, és nyert azt hiszem 9 meccset, a 10-et, vagy lehet, hogy 10-et nyert.
4: Még a szállással is gondja volt, mert nem gondolta, hogy ilyen sokáig kell maradni Párizsban.
9: Igen, tehát hogy erre mondom, hogy a női mezőnybe is a játékosok megtanulnak egy szinten teniszezni, és utána, amit én gondolok, hogy nagyon-nagyon egy ilyen lelki dolog, hogy ki mikor hiszi el, hogy ő odavaló, és annyira jó, hogy akár nem csak top 100-as, hanem még ott a legjobbakat is el tudja csípni, és hát Szabalenkánál egy óriás meglepetés volt, igen, hogy Schneidertől kikapott, főleg egy ilyen vezetés után, de ebből is látszik, hogy ez egy mennyire egy mentális játék is. Tehát jó, hogy van egy jó játékod, az elején uralod a meccset, vagy vezetsz nagyon, de be is kell tudni fejezni.
4: Mi történik ott? Világ első vagyok, megnyerem az első játszmát, vezetek a másodikban is, és aztán utána 6-0-ra kapok ki a döntő játszmában.
9: Hát ezt csak ő tudja megmondani, hogy ott ő benne, ott most mi zajlott, de így a pályán, amiket így játékosként akár én is megéltem, vagy amiket tapasztalunk, hogy nagyon nehéz azt az utolsó egy-két gémet is bevinni hiába. A másikról lemegy a teher, úgy van vele, hogy neki már ugye nincs mit veszteni, annyira vesztésre áll, felszabadul. Te meg szeretnéd ugye minél relatíve gyorsabban befejezni a mérkőzést, lehet, hogy egy picit visszább veszel a játékodból, és az a pici, icipici visszavét, vagy egy pár olyan hiba, egy ki nem kényszerített hiba, akár meg is tudja fordítani a meccset, mert rád jön eredménybe 4-1, 4-2, 4-3, ott már megint egy picit még görcsösebb az ember, vagy nem úgy engedi el a dolgokat, elkezd a fejébe rossz gondolatok bejönnek, és onnantól kezdve nagyon nehéz ezt kivinni. Főleg itt is látszott, hogy a döntőszedbe 6-0. Tehát nem ennyivel jobb a Schneider, vagy bármi, hanem fejbe, ha kiesel abból a fókuszból, abból az állapotodból, amiben te ott vagy, és jól játszol, akkor nagyon nehéz.

0: így összehozni, tehát ezért mondom, hogy nagyon nagy szükség van a csapatban a mentális dolgokat is, hogy valaki kezelje. Már Kostyuk, amit mondtál, hogy ő számomra nem annyira meglepetés, mert őnek is az utóbbi időben iszonyat jó formában van, rengeteg mérkőzés nyert, úgy ment oda a Roland Garrosra.
1: Tornagyőzelemmel,
0: tehát egy nagyon jó játékos ő is. Ő neki nem sikerült még igen Grand Slamen oda kerülni a döntőig, de számomra ő is egy nagyon-nagyon jó játékos. Svitolina is, tehát őnek is, én nekem ő volt a titkos esélyesem, főleg miután Annával azt az óriási meccset játszották.
1: És
0: igen, az első fordulóban, és a személyesen is végig tudtok drukkolni.
1: Nagyon egy döntőszett
0: 7-6,
1: Anna.
0: Fantasztikus meccs volt tényleg, tehát hogy megélni, hogy ilyen közel van egy top játékoshoz, ez arra kell, hogy adjon neki önbizalmat, hogy odavaló is a legjobbak közé, mert a játékképe alapján nagyon jó taktikával játszott. Néha, amikor ki is esett az ő taktikájából, ami működött Svitolina ellen, vissza tudott jönni. Sajnos ez a szuper tiebreakot nem sikerült, de én úgy gondolom, hogy neki is, és a többi magyarnak is jó esélye van, hogyha elhiszik ki, szerencse kell hozzá, mint mindenhez az életbe, de én nagyon bízom benne, hogy itt oda tudnak ők is kerülni. Miután látszik, hogy egy kvalis döntőt tud játszani.
1: Hát erről beszéljünk még egy kicsit, hogy mi kellene ahhoz, hogy egy magyar teniszező ilyen messzire jusson egy Roland Garroson, hiszen nekünk azért valószínűleg ez a borítás marad a legjobb borítás.
0: Kicsi, higgyétek, tehát hogy én mindig azt próbálom mondani mindenkinek, aki így a teniszben van, meg az utánpótlás gyerekeknek is, hogy nagyon picin múlnak ezek a dolgok, tehát hogy az elvégzett munka, ha megvan, ők például ott vannak a legjobbak között már évek óta, Bondár Anna, Gálfi Dalma, Udvardi Panna, tehát hogy olyan jó játékos.
1: Panni a legjobb a világon.
0: Igen, jelen pillanatban
1: közül.
0: Ő a legjobb, őnek is több VTA tornagyőzelme van, neki a salak, az egyértelmű, hogy ugye ő úgy építi fel a versenyét, hogy azon játszon legtöbbet.
1: Anna például megvertem volna, bocsi, hogy a szabadba vágok Svitolinát, akkor nyilván ugyanúgy még szerencse kell, milyen ágon vagy, milyen sorsolás, kik esnek ki az ágadról, ez mind kell hozzá.
0: Mind kell, tehát hogy ezért mondom, hogy nagyon összetett ez a dolog, tehát azt nem tudod mondani, hogyha ő megverte volna, akkor ő odáig jut utána el, mert minden ellenfél más, hogy a te játék stílusodnak ő mennyire fekszik, vagy az épp az adott nap te mit tudsz magadból kihozni, ugye a Grand Slamen két naponta játsszák a meccseket az egyéb tornákon napról napra, tehát nyersz egy meccset
1: következő. Miatt félbeszakad a meccset.
0: Igen,
1: mondjuk
0: igen.
1: Pont majdnem megnyerted, de majd holnap folytatod.
0: Majd holnap folytatod, és lehet, hogy aznap van még egy meccset, ha ugye úgy hozza ki az időzítés. Tehát nagyon, nagyon sok összetevős a dolog, és hogy ki ugye emberileg, fizikálisan épp egy betegség, vagy épp bármi közbeszól, hogy tudja magából kihozni. De én tényleg azt látom, hogy nagyon picin múlik ez a különbség, hogy ki tud oda eljutni a top mezőnybe, és akkor már az is óriási dolog, ugye itt százon belül lenni, vagy az ifiknek oda kerülni egy Grand Slamre, ez most a nagy cél szerintem nálunk az utánpótlásban, hogy minél több ifi gyereket ismét eljuttassunk arra a szintre, hogy oda kerüljenek, hogy ezeken a Grand Slameken megtapasztalják azt az érzést, azt a milliót, hogy miért érdemes utána, ugye egy szintén újra kezdeni, mert ugye amikor kinő az ifi mezőnyből, akkor kezdheti a felnőtt karriert, ott nulláról indulsz, és újra fel kell magad építeni, de ez egy óriási motiváció, amikor nem csak a tévéből, hanem ott megtapasztalják már előtte, hogy na miért is érdemes dolgozni.
1: Még ami felmerült bennem, az mindenképpen egy külön világ lehet, hogy ott a Roland Garroson Párizsban, ezeken a nagy Grand Slam versenyeken, most, hogy 20 év után ugye visszatértél, méghozzá a lányoddal, a sztárokkal mennyire lehet találkozni, mert a televízióból az is átjön, hogy azért ott hát nem is minden sarkon, de ott a sok stadion között, ugye televíziótársaságoknál szakkommentátorok, szóval azért be lehet botlani, még akár Joe McEnroe-ba is.
0: Igen, teljes mértékben, tehát hogy annyira ott mozognak az emberek között, a nézők között, meg ugye amik a meccsekre mennek, persze akkor ugye nem zavarja az ember, meg felvezetik őket, vagy utána, amikor jönnek le a pályára, vagy akár amikor edzésre mennek a pályákra, tehát hogy teljesen testközelbe találkozhatsz így játékosokkal, akár nézőként is, meg a régi

0: sztárokkal, akik ugye a tévétársaságoknak dolgoznak, vagy épp ott lejönnek egy-egy saját nemzetbéli játékosukat megnézni és drukkolni nekik. Tehát ez is egy fantasztikus érzés. A játékosok köré keveredni pedig igazából azoknak, akiknek van olyan akkreditációjuk, hogy oda be tud menni, de ez teljesen érthető, tehát nekik is kell azért az a rész, hogy egy kicsit tudjanak önmaguk lenni, és ne a külső nézők zavarják őket, de sokan kijönnek, és tényleg megnézi esetleg a páros partnerét, hogy játszik, tehát pályaszélén is találkozhatsz nagyon jó játékosokkal.
1: Valakivel nem futottatok össze véletlenül ott a 15 éves lányoddal, vagy nem tudom, neki például ki a mostaniak közül a nagy kedvenc favorit?
0: Neki ugye a Szabalenka, Oszaka ott ült pont mellettünk, tehát ez egy óriási élmény volt.
1: A japán Naomi Oszaka.
0: Igen, és az óriási élmény volt. Akkor a Koboli, aki a férfiaknál döntőt játszott, szintúgy vele is összetalálkoztunk. Tehát nagyon nagy élmény tényleg ilyen testközelből ott lenni.
1: Itt a Nemzeti Sportrádióban Gubecsi Zsófiával beszélgetek, egykori teniszezővel, aki nemrég ott volt a Roland Garroson is, na de szintén egy viszonylag friss hír, hogy Serena Williams 44 évesen a legendás amerikai játékos 23-szoros Grand Slam torna győztesként párosban visszatért. És még hát győzelemmel is egy 19 éves partnerrel, de hát milyen üzenete van ennek számodra?
0: Hát igen, ő nem az első olyan játékos, aki szülés után 40 fölött visszatér. Most ez egy így a női teniszben ezt így próbálja a WTA támogatni, hogy minél tovább kitolódjon a karrierjük a játékosoknak, és ilyenkor védett ranglistával vissza tudnak térni. És ő is az egyik ilyen játékos közülük, de Wozniackiról is ugye lehetett hallani, hogy ott az első gyerekszülése után visszatért, akkor kicsit régebben még az én időmből, de igazából ő is jóval fiatalabb, a Kim Clijsters is ugye volt, és hogy gyerekszülés után visszatért, akkor a legjobb példa a Bencsics, tehát sok-sok ilyen játékos van, akiket próbálják most ebbe az irányba elvinni, hogy ne olyan rövid legyen a játékosoknak a karrierje. Ezért azért jóval megnehezít a fiatalok bejövetelét ebbe a rendszerbe, mert hogy ugye őket így eléggé védik ranglista szinten, meg ilyen dolgokkal, de ez azt jelenti, hogy akit nem szabad kifelejteni, Svitolina, ő is gyerek után visszatért, és jobb eredményeket ér el most, mint ugye előtte erért. Akkor is tudtuk, hogy egy nagyon-nagyon jó játékos, iszonyat fit és jól játszik, de most egyszerűen olyan energiákat mozgat még jobban meg magából, amit előtte nem tudott fiatalon most is még nagyon fiatal, de azt gondolom, hogy a Williamsnél egy kicsit más, őnála azért rengeteg olyan szponzori dolog is ebbe közre játszik, hogy...
1: Ez jutott eszembe, hogy mennyire üzlet ez?
0: Szerintem főképp az, de ő azért szereti a teniszt annyira, hogy én azt gondolom, hogy ezzel vissza is ad a tenisznek, hogy újra láthatják őt a pályán játszani, és sok mindent tud is adni a tenisznek.
1: Te mit tudsz adni, illetve milyen céllal hoztad létre még 2008-ban ezt a bizonyos Gubecsi Zsófia teniszklubot, ugye teniszklub SE egész pontosan sportegyesület, 2007-ben vonultál vissza.
0: Igazából azzal a szándékkal, hogy nagyon szerettem a teniszt, tehát hogy mindig is gyerekkorom óta ez volt, amit én nem azt mondom, hogy hobbiként, hanem hogy úgy elkezdtem csinálni, és persze egy idő után nekem ez a hivatásom, tehát nem is azt kell, hogy mondjam, hogy a munkám vagy a szakmám, hanem nekem ez egy ilyen hivatás, hogy nagyon-nagyon szeretem, és amit adott nekem a tenisz, azt én szeretném minél több gyereknek, amatőrnek, amit ők ebből magukkal tudnak vinni, mindenki a saját szintjén visszaadni, és a legjobbat közvetíteni a teniszről, mert tényleg annyira jó dolgok vannak benne, tehát maga az egyik dolog ugye az egyesületem, amit csinálok, a teniszklubom, és a Budapesti Honvédnál is a teniszszakosztálynak én vagyok a vezetője.
1: Ez 2023 óta nagyjából?
0: Igen, és nagyon-nagyon szép eredményeket érünk el ott is az utánpótlás gyerekekkel, a legjobb klubok között vagyunk Magyarországon, így akik utánpótlás gyerekek vannak nálunk, szuperligás csapatunk van, tehát a legjobb 6 csapatban tavaly érmet szereztünk velük, és mind olyan játékossal, akik tehát nem ilyen vásárolt játékosok, vagy csak arra a klubmeccsre jönnek, hanem akik nálunk inkább az ifi utánpótlás játékosok, ők játszanak, vagy vannak olyan játékosaink, akik egyetemről jönnek haza, ugye nyáron itthon vannak és játszanak. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ezt a teniszből, amit magáévá tud tenni, és ami neki örömet ad, én ezt szeretném visszaadni, meg hogy milyen jó dolog sportolni, és ez egy tök jó sport.
1: Gondolom, hogy ugyanolyan népszerű ez a sportág, de legyen ez egy kérdés, hogy a népszerűség listán hol tart? Mennyire nehéz vadászni teniszező gyerekeket?
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem könnyű, de nem lehetetlen. Tehát akiket meg el tudjuk ültetni bennük a bogarat már kisgyerekkorba, én azt gondolom, hogy minél előbb ugye megmutassuk nekik ezt a sportot, de a célom ezzel nem csak az, hogy a tenisz népszerűsíteni, hanem maga az egész sportot. Tehát, hogy kezdjenek el, sportoljanak. Nehéz a mai gyerekeket ugye ebből a gyors virtuális virágból azért kimozdítani, de ha minél előbb elültetjük ezeket a bogarakat bennük, és megszeretik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy van gyerek, vagy aki van, őket kell nagyon megbecsülni, és nagyon, nagyon támogatni mindenbe. Az, hogy utána esetleg nem lesz élsportoló belőle, nem mindenkinek ugyanaz az útja. Nekem nagyon nagy öröm az is, amikor egy gyerek jár hozzánk évekig teniszezni, utána a tanulás irányába megy el, elvégez egy egyetemet, lesz egy jó munkája, aztán visszakanyarodik olyan szinten, hogy a csapat tagja, tehát játszik csapatbajnokságokat, vagy lejár utána hobbi szinten teniszezni, tehát ők is a teniszben maradnak, és ott marad bennük az a tenisz szeretet. Szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, és kell, hogy egy ilyen bázis is legyen. Gyerekekből pedig az folyamatos kihívás, ugye mindig az adott generációnak egy kicsit megújulva az ő nyelvükön megtalálni hozzájuk az utat, hogy miért a teniszt válasszák, hiszen annyira felgyorsult a virág, hogy azért a tenisz azért egy lassabb sport, tehát hogy ott azért sok-sok évet kell abban neked belefektetni, miután lesz siker. Ez ugye a szülők is sokszor nehezen értik, hogy ez nem olyan, hogy elkezdek teniszezni, és akkor egy éven belül én akkor most itt magyar bajnok leszek, vagy bármi. Tehát évek munkája, mire ugye eljutsz oda, hogy te szépen tudsz lépegetni előre, ezért kell nagyon jól meghatározni mindig az adott célukat az adott gyereknek, vagy az adott családnak, hogy mindig legyen egy következő lépés, és ne csak a nagy messzi távoli célt lássák, hanem kisebb rész célok is legyenek, és akkor így lehet ezt szerintem hosszan kitolni, hogy ott maradjanak a tenisz mellett.
1: A telefon szerintem nyugodtan közben leteheted, de a következő kérdés arra vonatkozik, hogy edzősködéssel kacérkodtál-e? Szerintem arra most nincs időd, inkább te vezető vagy, nem?
0: Igen, elvégeztem, több edzői papírom is van, amivel azt kell, hogy mondjam, hogy papírom van róla, de itt is szerintem a tapasztalat az, ami a legnagyobb fegyver, vagy legnagyobb dolog az embernek, hogy ugye mennyi évet, mennyi időt töltesz el ott a pályán a gyerekek mellett, ahogy tanítod őket, a kicsiktől elkezdve teljesen mást igényel mondjuk egy olyan játékos, aki már ifiként teniszezik, vagy felnőttekkel foglalkozni, tehát ebbe is nagyon sok ága van a tenisznek, amit én nem szeretek így egybe azt mondani, na én mindenkiért mindenhez, hanem szerintem az adott valamire ráfókuszálsz, és abba kell jónak lenni. Én nem mondom magam edzőnek, tehát nem is vagyok az. Ha kell, akkor ott a klubba beugrok, természetesen meg tudok tartani egy-egy órát, de az egy külön szakma. Nekem most annyi időmet, meg inkább a fókuszt az viszi el, hogy ugye így vezetőként minél többet tudjak adni a teniszezőknek.
1: És akkor az elején ugye a beszélgetésnél szóba került a lányod például, ő most 15 évesen milyen jövőképpen rendelkezik, de mondom, általánosíthatunk is, nem kell leragadni nála, hogy egy magyar tehetség, nyilván eredmény is kell, de lehet, hogy nem 15 évesen, mert hát vannak későn érő típusú játékosok is.
0: Ez nagyon fontos megérteni, hogy nem minden gyereknek az érettsége sem fizikálisan, sem mentálisan ugyanaz. Tehát, hogy itt korokból nem lehet beszélni, hogy most például az Andréva 19 évesen ott lesz, és hogy melyik magyar tehetség lesz 19 évesen ott.
1: Vagy hogy Andréva hol lesz 28 évesen.
0: Így van, tehát hogy lehet, hogy viszont nagyon gyorsan kiég, nem bírja ezt tartani, azért ez egy elég kemény világ ott lenni, megfelelni minden szinten, eredmény szinten hozni ezt az eredményt, és minél magasabbra rakod magadnak a lécet, annál azt ott kell tudni tartani, tehát ha már egy kicsit lentebb jön, akkor ugye...
1: Hát egy vereség a 32 vagy a 16 között, és már nem rólad beszélnek, hanem arról, aki nyert.
0: Így van, meg a teniszben mindig elindulnak ugye 128-an egy főtáblán plusz a kvalifikáció, és a hétvégén csak egy az, aki örül. Tehát azokat is részsikereket meg kell tudni élni. Én azt gondolom, hogy inkább általánosítok, hogy sok olyan gyerek van, aki nagyon szépen megtanul teniszezni, fejlődik. Itt nagyon sokat számít, hogy ugye mennyire türelmesek mind az edző, mind a szülő, hogy kivárja, hogy az ő adott érési folyamata hol tart, és mögé kell tudni rakni azokat a dolgokat, mindaz, hogy utazással, mindaz, hogy a lehető legjobb edzőkkel tudjon felkészülni, és itt is a lehető legjobb edzőket, az nem azt kell mondani, hogy ő a legjobb edző, hanem hogy kinek mi. Tehát, hogy emberileg is, hogy jön ki a játékos az edzővel, vagy akivel együtt dolgozik, ne jöjjön közbe sérülés. Tehát nagyon-nagyon összetett sport ez az egész, és én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy minden mérkőzés egy újabb kis mérkőzés, megnyered, nagyon kell örülni, és ezeket az örömöket kell magaddal vinni, akkor tudsz tovább lépni. És itt nincs idő azzal foglalkozni nagyon, hogy a vereségeken sokat buslakodni, mert jövő héten jön a következő verseny, és újra a legjobb adat kell tudni adni, tehát ezekon nagyon gyorsan túl kell tegyed magad, különben beragadsz, és minél jobban beragasztod magad, annál jobban megy el az önbizalmad, nem tudod a legjobbat kihozni magadból. Tehát én azt szeretném nekik, hogy ugye mindenki a saját szintjén hozza ki magából, és itt nem mindenkinek az a szint, hogy profi teniszező lesz, hanem akár egy magyar bajnoki cím, vagy akár, hogy egy csapat tagja, bár az is az ő szintjén, de ezeknek fel kell ismerni, és nem olyan célokat előállítani a gyerek elé, amit ő nem tud megvalósítani. Én azt nem szeretem, mert akkor mindig csalódott lesz, tehát lehet nagyon magasra rakni a lécet, és igen, kell nagyot álmodni, tehát egy nagy vízióba kell egy nagyot álmodni, de erre mondtam, hogy a rész dolgokat ki kell tudni jelölni, és ebbe ugye nagy szerepe van a edzőknek, a mentoroknak, a csapatban, a szülőknek, hogy ezek jól belegyenek az ő adott kis lelki szintjéhez, meg érettségéhez mérten lőve.
1: Azt is felírtam még magamnak, hogy azért, ha figyeljük itt a cseh, a szlovák, a román, vagy éppen a volt jugoszláv utódállamokat, illetve országokat, akkor ők a kultúrájuk miatt, a tenisz történelem miatt miért tartanak, mintha előbbre tartanának. Tehát abban biztos, hogy azért tudnak ilyen top 20-as játékosokat. Persze főleg női vonalon, de ha kell férfi vonalon is, lássuk Djokovicot.
0: Így van, de a cseheknél is férfi vonalon most is az új fiatal srác, a Menšík, aki ott van. Ők nagyon tenisz nemzetek, a nagyobbak, a szlovákok, igazából a csehek a legnagyobbak, azt kell, hogy mondjam, a szlovákok, a szerbek, ugye Djokovic által lett egy ilyen nagy löket benne, és magyar szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerencsések vagyunk, tehát nekünk is oké, hogy nincs világ első játékosunk, de a top 100-ba van 5 játékosunk, akik azért a legjobbakkal is ott nagyon-nagyon közel állnak hozzájuk, és nagyon pici választja el, hogy valamelyikőjük mikor tud berobbanni. Én azt gondolom, hogy rendszer. Én nálam ez a kulcs, hogy az, ami nálunk egy kicsit hiányzik, hogy nincs egy adott olyan rendszer fölépítve, amivel a gyerekeket végig tudjuk kísérni, vagy az adott gyerekekből, mert itt nem egy gyerekbe kell gondolkozni. Tehát ez szerintem nagyon nagy hiba, amikor a rendszer kiemel egy jó gyereket, és akkor azt az egyre rárak minden nyomást, meg mindent is.
1: Talán még 2-3-ra is hiba, igen, rátenni, mert mi van, ha megunja.
0: És nem tudhatod, hogy melyik gyerek mikor érik be, és mikor jön el nála, az a legjobb, amikor tudsz ilyen 5-6-8 gyereket is akár, ugye ez azt mondják, hogy pénzkérdése, pénz is, de nem csak az, tehát igazából ez azt gondolom, hogy szervezettség, meg rendszer szinten hogyan tudod őket támogatni, és megpróbálni eljuttatni, és nem biztos, hogy a legjobb fog eljutni az élre, amit te vársz ifiként? Annyira sok minden történik velük, sok változáson mennek át. Én ezt gondolom, hogy nekik ez az előnyük most, amik benne vannak, ugyanígy a románoknál is, hogy nagyon sok játékos segítenek, sok verseny van náluk, ami az is nagy előny, nem kell utazni annyit, hanem otthon lemozoghatnak jó néhány versenyt. Ezekbe a dolgokba azt gondolom, hogyha tudunk előrelépni, akkor nálunk is vannak tehetséges gyerekek. Szerintem mi egy elég jó alap vagyunk ahhoz, hogy oda jussanak a játékosaink.
1: Köszönöm szépen, ez nagyon jó végszónak. Gubacsi Zsófia volt itt az elmúlt fél órában a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, korábbi kiváló teniszező, aki most ott volt a Roland Garroson is Párizsban, 15 éves lányával, aki szintén teniszezik, de a lényeg, hogy például 2001-ben ugye a selejtezőből indulva egészen a legjobb 32 közé jutott. Köszönöm szépen, Zsófia, hogy itt voltál. Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 30. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Ligeti Rihárdot, a magyar női birkózó válogatott újdonsült szövetségi kapitányát, és állandó beszélgetőtársamat, Deák Zsigmondot, az MBS Média Bizottságának elnökét is. Ricsi, már szakvezetői szemmel követted a női országos bajnokságot. Milyennek láttad ezeket a versenyeket, mert volt néhány rangadó?
6: Köszöntöm én is a hallgatókat, illetve a nézőket is. Egy olyan érdekes élmény volt most már úgy részt venni egy országos bajnokságon, hogy 19-ben még indulóként, 21-től 2-től már, mint klubedző, aztán 22-től már, mint válogatott edző, most pedig már, mint felnőtt megbízott szövetségi kapitány. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felnőtt magyar bajnokságnak a rangadókról, illetve azokról a megméretetésekről kell szólnia, amik utána előbbre viszik a női szakágat. Célom is, hogy ezeket a rangadókat, ezeket a szorosabb mérkőzéseket minél jobban kialakítsuk. Úgy próbáljuk mi is terelgetni a versenyzőket, hogy álljanak bele, és olyan ingereket adjanak egymásnak, amikkel később a nemzetközi szinten is előbbre tudunk kerülni. Ugye itt volt két rangadó, a Dollák Tamara és Szent Tamási Róza, ami egy talán 12-11, vagy egy 11-10-es mérkőzés lett a vége.
7: 12-11, igen, 12-11. Igen, így van.
6: Ami én azt gondolom nagyon hasznos volt mindkét versenyző számára, hiszen ezekből lehet levonni olyan következtetéseket, át lehet venni olyan gyakorlatokat a hibáktól elkezdve a fizikai oldalról, hogy ki hol fáradt el, ki hol ment el mentálisan. Ezek nagyon-nagyon fontosak a jövő évi olimpiai kvalifikációs versenyidőszak előtt. Az, hogy most ide billent, oda billent, jelenleg engem különösképpen nem foglalkoztat, tényleg a következő nap már elő is vettük ezeket a mérkőzéseket, és elemeztük, átbeszéltük mindkét versenyzővel, illetve a Terék Erda és Bognár Erika mérkőzés is egy hasonló mérkőzés volt. Ugye a Gerda nem a saját súlycsoportjában indult, ennek különböző okai voltak, de egy jó parázsmérkőzés volt köztük is, és ezeket kell, hogy minél több súlyba ki tudjuk alakítani. Azért reményeim szerint a jövő évben úgy tudunk neki vágni, hogy 3-4 olyan versenyző is akár harcba tud szállni 57 kilóba a válogatottságért. Akik közül, aki kijön, az bízunk benne, hogy olyan szinten felkészült lesz, hogy reális esélyekkel neki tud szaladni egy ilyen kvalifikációs sorozatnak. Úgyhogy ezen dolgozunk, ez motiváljuk a versenyzőket, és szeretnénk is ezeket a rivalizációkat minél inkább megtartani. Én a saját bátyám révén tapasztaltam azt, hogy volt egy olyan 10 éves időszak, amikor se előtte, se mögötte senki nem volt, és bár válogatott volt, beletett mindent, de nem tudott olyan eredményeket elérni, mint akkor, amikor mondjuk egy Csercsics Ricsi fiatal versenyzőként folyamatosan a nyomába volt, vagy később mondjuk egy Korcsok Milán bejelentkezett a válogatott címeres mezért. Tehát erre ott van még további példa is, például a 87 kilós kötött fogás, vagy akár 77 kilós kötött fogású mérkőzések. Én azt gondolom, ez fogja tudni előre vinni a magyar női birkozást is.
7: Szóval szerint ezt akartam mondani, a más szakágokban is jó, hogy mondtad a tesódat, meg a kötött fogást, hogy gyakorlatilag világklasszisok nem kerülgetik egymást, hanem belecsapnak a lecsóba, és aztán aki pedig abból kijön, az tényleg jó eséllyel a világversenyeken is, meg az olimpiai kvalifikáción is ott lehet. Igen, a lányoknál lehet, hogy túl sűrű a súlycsoport, vagy nekik más a lelkület, nem tudom, tehát ott valóban úgy el lehetett csúszni egymás mellett, hogy így mondjam, de örülök, hogy ezt mondod, mert tényleg ez lehet a kulcsa, legalábbis a példa alapján, amiket te is felsoroltál, teljesen egyértelmű, hogy mi lehet az út.
5: Látsz olyan versenyzőket, akik erre alkalmasak lehetnek, hogy fellőjenek erre a szintre, hogy igazán komoly párharcok legyenek egy-egy súlycsoportban?
6: Abszolút, hát ugye maga a Kozma Akadémia is erre született, ez a célja, hogy azokat a fiatal versenyzőket úgy tudjuk menedzselni, hogy mondjuk akár egy jövő évben már egy-egy fiatal versenyző bele tudjon szállni egy-egy ilyen párharcba, vagy tudja egy kicsit ott az idősebb korosztályt piszkálgatni, idegesíteni, hogy ott van, és itt vagyok, és akár készen állok én is, úgyhogy itt minden lehetőség erre adott lesz. Nyilván a jövő versenyrendszerünket is én azt gondolom, hogy akár ha erre kapunk lehetőséget, akár úgy is kéne kialakítanunk, hogy csak ezokban az olimpiai súlycsoportokban akár egy válogató versenyt megrendezni, ahol álljon bele tényleg az a junior középkorosztály, az U23-as első csapat, illetve a felnőtt válogatott is egyben. Úgyhogy én mindenképp erre motiválom, és mindenképp erre próbálom terelgetni az egész szakágat, hogy legyen kialakított rivalizáció, legyen súlyonként 2-3-4 nemzetközi színvonalú birkózónk. Ez nyilván az utánpótlás képzésen is múlik, és nyilván rajtunk a felnőtt csapaton is.
5: Látjuk ezt vagy te is említettél két súlycsoportot, 4 nemet, a női 57 és 59 kilogrammot. Zsiga, te megmondtad, hogy azért elég közel van egymáshoz. Ezt mennyire nehéz erre akár rávenni a versenyzőket, akár edzőként, szövetségkapitányként ebbe belemenni, hogy akkor 3-4 igazán jó versenyzőt egy súlycsoportban indítani?
6: Nem egy egyszerű feladat, mert ha nem úgy szocializálódik egy csapat, és sajnos a női csapat nem úgy szocializálódott, amik nem feltétlenül hibás, nem is keresünk ilyen szempontból felelőst, csak egyszerűen az nyilván az egy egyszerű szituáció, hogy van egy országban mondjuk U17-es korosztályban 12 darab olyan színvonal birkózó van, 10 súlycsoport, elég könnyen le tudják egymás között osztogatni 2-3 kilós súlycsoport növekedés csökkenéssel, és nem szokják meg azt a fajta feszültséget, vagy azt a fajta érzést, amit például mondjuk én saját magam is, hogy 11-ben mondjuk kadett válogatott voltam, és a következő évben meg juniorban nem tudtam válogatott lenni, és akkor utána következő évben a junior másodévesen élet-halál harccal egy világbajnoki indulást kiharcoltam, de hogy ezeket azért így lelkületben, hogy egy üres évet készülök arra a célomra, hogy jövőre válogatott legyek. De a női szakákban sajnos ott voltunk sok esetben, hogy gyakorlatilag, ha itt nem, akkor jó, következő válogatott lefogyok, akkor ott már igen, nincsenek olyan felkészült harcok. Tehát amit meg kell, hogy értsenek a versenyzőink és a klubok és az egész magyar női birkózás, az, hogy olimpiai súlycsoport csak 60. Lehet itt az 59-el, a 65-tel, vagy a 72-vel, vagy az 55-tel ügyeskedni, és egy nagyon nagy előrelépés lenne, hogy ezekben a súlycsoportokban legalább a fix nemzetközi érmes versenyzőink lennének felnőtt korosztályba, de jelenleg az olimpia kell, hogy lobogjon mindenki szem előtt, és ahhoz viszont abban a 6 súlycsoportban kell úgy teljesíteni. Mindenkinek bele kell állni ezekbe a súlycsoportokba, és akkor utána meglátjuk, hogy tud kijönni belőle, és az alapján tudjuk továbbiakban. És ráadásul nem is arról van szó, hogy jövő évben, ha valaki véletlenül nem tud beférni a top 2-ben, vagy ugye 2 ember indult a rangsor versenyeken, hogy akkor neki véget ért az olimpia, mert utána van még egy év, ott utána megint van egy európai kvalifikáció, ahol újra rá lehet arra törni, arra az adott pozícióra, hogy lehetőség megvan, mindenkinek bele kell állni, mindenkinek nézni kell a mellette lévőt, amikor fut, amikor súlyzózik, hol tudok hozzátenni még 5 kilót, hol tudok megelőzni minden, és ha ez ki tud alakulni, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gyorsan előre fogunk tudni lépni.
5: De tulajdonképpen most még időben vagytok, úgy érzed, de már azért el kell kezdeni komolyan.
6: 100%-ig, így gondolom, így van.
5: Beszélünk majd még a női birkózásról, meg a női birkózókról, viszont beszélünk picit rólad is. Testvéred ugye nagy alakja volt a magyar szabadfogású birkózásnak, te is beszéltél már róla Párizsban, a legutóbbi olimpián ott volt a nehéz súlyban. Mennyire volt természetes, hogy ti a szőnyegen köttök ki?
6: Hát, hogy én a szőnyegen kötök ki, ezt szerintem szinte természetes volt, mert ő már kikötött,
7: igen.
6: Már le volt oda rakva. Hát annak idején, hogy édesapám súlyemelő volt, nem is akármilyen, mert junior világbajnoki, bronzérmes, többszörös felnőtt magyar bajnok, és a súlyemelő sportákban nagyon tényleg magasztosan kommunikál, mai napig edzőként dolgozik a szombathelyi haladásnál, úgyhogy a sors pikantériája, hogy a mellette lévő terem a birkózó szőnyeg volt. Egy kicsit mindig úgy van az ember szerintem, amikor végigjárja azt az utat, amin végig kellett menni, a maga nehézségei, a maga megpróbáltatásival, hogy azt mondja, hogy hát a gyerekem lehet, hogy nem biztos, hogy jön el az utra, szeretném terelni, és akkor hát jött mellette, hogy ott a birkózás, ahol ugye idősebb Erév István vezette az akkori haladás birkózó szakosztályát, és akkor oda a Dani bekerült. Nekem meg nyilvánvaló módon, ahogy már megszülettem, és szerintem az első ránéztem, és tudtam, hogy mindenbe versenyezni fogunk, és mindenbe segítjük el, és motiváljuk, és hát oké, birkózok, akkor nekem birkózónak kell lennem, jobbnak, mint ő, hát ez nem sikerült, azért azt tegyük hozzá, de hát az élet az így szép, így alakul, és hát ezek után már mentünk ezen az úton, húztuk egymást, természetesen, amíg még én is aktív sportoló voltam, rengeteget segített, aztán próbáltam én is utána minél többet segíteni neki, elkísértük egymást különböző versenyekre, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus közös út, ami jelenleg is vagyunk, csak most már mint edző.
5: Szombathely és a haladás, azt itt említetted már az elején, hogy egy országos bajnokságon végigérted a létrát versenyzőtől, most megbízott szövetségi kapitányig, de a haladásban is voltál versenyző, edző, sportvezető. Mit jelent számodra ez a klub és ez a város?
6: Hát a kezdet, az első lépések, a család, hát még szinte érzem ilyenkor egy kicsit azt a gombócot a torkomon, amikor így nekem nagyon fontos az, hogy ahonnan jövök, meg ahol kaptam valamit, oda visszaadhassak valamit. És én azt gondolom, hogy az élet, illetve az egész sport is erről kellene, hogy szóljon, és erről kell, hogy szóljon, hogy kapok valamit, megkaptam a haladást, az összes technikát, gondolkodásmódot, támogatottságot, az adott világversenyeken való mellémállást, amikor nehézségek voltak, sérülések, a barátaim, a legjobb barátaim onnan jöttek ki abból a klubból. Mai napig, ha bárkinek szólok, és volt az országos bajnokság, és akkor a bácsi Peti kérdezte tőlem, hogy hát kik ezek a srácok, mert hát mondom, figyelj, ők a legjobb barátaim, akik ha kell, akkor eljönnek, és azt mondják, hogy figyelj, a haladásért itt vagyunk, és ha kell, akkor nyerünk 3 meccset, de ezzel segítjük azokat a gyerekeket majd később, akik ezáltal támogatottságot, példaképeket és minden egyebet kapnak. Úgyhogy Szombathely, a haladás, az nekem mindig is a szívem legbelső, hogy is fogalmazzak, legfényesebb pontja talán, ahol én azt gondolom, hogy jó tartozni, ami én azt gondolom, hogy jó visszaadni nekik valamit, és jó látni azt, hogy ahogy visszatérhettem, vagy megkértek erre a feladatra, azonnal az a birkózók kör, akik ott mozognak Szombathelyen, egy per egy mindenki odaállt, és valaki 200.000 forinttal segítette, valaki odahozta az unokáját, a fiát, valaki elkezdte a médiát, összefogott az egész történet, ahogyan ugye volt a haladásnak különböző anyagi probléma a Nagy Anyanya Egyesületnél, igen. És azért látszódott.
7: Főképp a fociról volt szó, de nyilván az egész egyesületnek, igen, értelemszerűen.
6: És látszott az, hogy az egész városnak fontos a haladás, és az egész város. Nem tudom, hogy hány olyan város tudnék még elmondani, vagy hány olyan csapatot, ahol a város lakók saját kis pénzükből beleadományozva azon dolgoznak, hogy megmentsék ezt az egyesületet, úgyhogy ez sokat számít nekem is, és azoknak az embereknek is, akik ott vannak.
7: Hozzáteszem, hogy ez azért is fontos, mert ugye épült egy nagyszerű stadion, amiben ugye nem csak foci, hanem éppen például a birkózás is, meg egyéb sportágak is, ugye, tehát magyarul a létesítmény adott, idézőjelben csak meg kéne tölteni tartalommal, és mondjuk hát kivel töltenék meg tartalommal, hanem a helyiekkel, helyi gyerekekkel, illetve ezekkel a támogatókkal, és jó, hogy mondtad a szurkolókat, mert nekem mindig az volt az élményem, főképpen Danninak a világversenyes szereplésénél, hogy annál a szurkolótábornál, amit gondolom, hogy a zöme Szombathelyről jött, annál én jobbat őszintén szóval nem nagyon láttam még. Még az irániak úgy, ahogy kicsit másképpen, más miatt, de ők se gyengék, de ez a fajta lokál, jó értelembe vett lokál patriotizmus, az annyira átsüt nem csak Ricsin, hanem tényleg ezen a közegen öröm nézni. Én nem vagyok szombathelyi, de ott voltam katona 89-ben, úgyhogy nekem a egyébként érdekes módon azóta már szép emlékek kötnek. akkor nem mindig ezt éreztem. Nem mindig ezt éreztem, de azóta az is megszépült, és mindig én is szívesen megyek oda, akár birkozás, akár más kapcsán, és mondom még egyszer, öröm nézni egy olyan várost, ahol a sportot erre az eszközre, a közösség teremtés, a közös élmény, nem kell sorolni a sok-sok-sok hasznát, hogy erre használják.
5: Ez teljesen magától értetődő volt, hogy a bátyádnak a versenyeire megy egy ekkora szurkolótábor?
6: Hát én azt gondolom, hogy egy olyan, így ahogy említetted te is, egy olyan városban, ahol így szeretik akár a birkózástól. Szóval amikor annak idén a 6-os Gabi olimpiai bronzérmes lett, utólag megkapta, igen, akkor a város főterén a római kori lovas hintón körbevitték őt, illetve a Pars Krisztiánt, és
7: Szavária Fesztivál, igaz?
6: Igen, és hát most is libabőrös vagyok, mint ahogy lehet azt látni, nyilván a hallgatók ezt kevésbé tapasztalják, de hogy fantasztikus emberek és fantasztikus sportrajongók veszik körül, illetve hát azok az emberek, azok a családtagjaink, a barátaink. Szóval nem volt kérdés azt, hogy szóltunk, két busz intézzük, összedobjuk, menjünk, csináljuk, szurkoljunk, tegyünk hozzá 2%-ot. Szóval az első ilyen versenyek környékén én nem is annyira éreztem Európában szinte sehol azt, hogy így szurkoló tábor elkísért volna. Egy-két ember nyilván volt, de így 10-15-20 ember, és hogy ez egy olyan kezdeményezés is volt talán, ahol utána azért láttam dánoknál, ittottam ott, hogy összejöttek így jobban a németeknél.
7: Igen. Vannak ilyen arcok, akik így visszaköszönnek a világversenyekről, meg ilyen pár tucat, ahogy mondod, dán szurkoló, hogy na mondom, a kicsi megint itt van, meg is őrrel a kezével, értelemszerűen, de mindegy, de hogy amit mondasz, tehát ez a közösségek látszik, hogy nem kósza egy-egy ember.
5: Csak hanem, most az SMTK szurkolói.
7: Igen, ott is. Igen. Ott, de hát Losonci Otto mit mond? A közösség a legfontosabb. Ugyanezt mondja, ez mindegy, hogy Erzsébeten van, vagy Szombathelyen.
6: Nagyon fontos, rendkívül, és rengeteget tud számítani az adott fáradt pillanatokban. Dani is rengetegszer visszacsatolt abba, hogy basszus, 5:30-nál azt hittem, hogy meghalok, le volt szakadva a combizmom, de üvölt a közönség, és
7: de most az EB bronz meccset mondott 22-ből.
6: Például igen, hát, hogy hát, azt nem hitt el.
7: Tehát konkrétan elszakadt combizommal nyeri meg a bronzmeccset. Úgy meghagyja az ellenfelet, hogy hozzá kell oda menni az orvosnak, és nem az elszakadt combú Dani kell kezelni, mert az közben végegyengülésben
6: éppen ott van.
7: Tehát eszeveszett hangulat volt. Többek között a szombathelyi szurkolóknak köszönhetően, mert ők is természetesen ott voltak.
5: Most már edzőként dolgoztok mindketten. Itt említetted már a rivalizálást. Ez edzőként is megvan valamennyire.
6: Hát én a legjobb példa most a hétvégi fricskája volt, ahol a Veszprém hát sajnos csúnyán lenyomta a hatást, és mondta, hogy jó, most neked nem ez a fő feladatod, te lányokat vidd ki az olimpiára, majd utána visszatérünk erre. Mondom, figyelj, vissza fogunk térni. És mondom, arról nem is beszél, hogy jött még a haladásnak a tagja, úgyhogy jó lenne elkezdeni bemelegíteni egy óvéra. Nyilván hát ez nálunk a Balaton parton, a 120 centis jelző táblánál a kitalálja el a nullától elkezdve, édesanyánk, édesapánkat az őrületbe kergettük, hogy mindenbe, hogy volt olyan időszak, hogy minden edzés után, pedig nem voltak gyenge edzések a Veréb Istvánnál sem, és minden edzés után ki voltunk rakva a másfél kilométeres határa, és sprintbe a verseny hazáig, és őrület szinten, ha amikor apa elnézett, már húzott meg, tolt le, én már próbáltam mellé, befutok elé, tényleg. De hát ez én azt gondolom, hogy ez egyrészt a rivalizálás, az mindig motivál. Mindig előbbre visz, mindig többre vágyást ad az emberek belső motivációt, folyamatosan spanolja. Másrésztről pedig az a fajta rivalizás, ami köztünk van, az abszolút a szeretet és az együtt dolgozás, a közösség teremtés, szóval ott most Dani és Veszprém környékén teremti a kis közösségét, én is próbálok segíteni ott Szombathely környékén, és már arról beszélgetünk, hogy ez 5 év múlva mondjuk oda is kifuthat, hogy a régiós szinten akár felépíteni, együtt dolgozni, együtt táboroztatni. Igen,
7: régiós központszerűséget kiépíteni, nincs is ennél jobb.
6: Mert alapvetően azért mindenki ott azon a környéken, egy-két klub kivétel szabad fogású edzőkkel. Azért az ország nagy része az kötött fogású beágyazottság.
7: Hát az a hagyomány, így van.
6: Az a hagyomány, és itt voltak azok az eredmények is, ami nyilván erre predeszti ezt a közösséget. De én azt gondolom, hogy szabadfogásban igenis van keresni valami egy jól felépített rendszerrel. Én szerintem ennek az alapjait azért idősebb Veréb István és Gulyás István jól megteremtette, és hát nyilván egy kulisszatitkot ezáltal is tudok árulni, hogy a jövőben is vele fog például dolgozni a női válogatottnál.
7: Meg Gulyás Pistával.
6: Gulyás Pistával, illetve és azok az emberek, akik ebbe felnőttek ebbe a rendszerbe, a bátyám, Veréb István, jó magam, Hatos Gábor, és mondhatnék még jó pár nevet ezeknek az edzőknek. Most én azt gondolom, hogy kutya kötelessége ezeket az alapokat továbbadni. Nyilván egy jelenkor birkózásával felöltöztetett struktúrában. Úgyhogy én szerintem ez a következő lépés majd egyszer ez lesz, hogy ezt újra úgy felépítve, hogy jöjjön vissza az, hogy tényleg rettegjenek a Hatos Gabinak a versenyzőjétől, azzal a Hatos Gabi stílussal, ahogy annak idején birkózott, igen, vagy féljenek ezek a Veszprémi belső
7: gáncsoktól. Boncolása szerintem kellemesebb, mint a Hatossal birkózni, ez az egész biztos.
6: Igen.
5: Edzőnek készült-e?
6: Hát most úgy tűnik, hogy igen. De azért előre nem mertem volna kijelenteni.
5: Ha 5 éve kérdezzük, akkor mit mondtál volna?
7: Mondtad, hogy 19-ben még ugye OB-n indultál.
6: Igen, 19-ben még OB-n induló voltam, sőt, ugye ott még indultam a felnőtt Európa-bajnokságon is. Hullámvölgyes volt az én sportolói karrierem, meg voltak kisebb-nagyobb dombok is, de azok a hegyek nem jöttek el, amit szerettem volna. De én azt gondolom, hogy maga, ami bennem van, technikai, taktikai gondolkodásmód, az magasabb szintre kellett volna, hogy emeljen. Ez azért mellé kellett volna tennem még jobban a fizikumot, amit különböző időszakokban a fiatalság heve, illetve különböző hibáknak következtében rossz időbe szálltam ki, először 14-ben, hát ott már voltunk egy iráni versenyen a Gulyás Istvánnal, és akkor ott volt egy grúz srác, és úgy birkoztam vele 3-3-at, hogy 5-tel a végét vitt le. Na most a következő VB-n 5. lett, kijutott az olimpiára, az olimpián 5. lett. És akkor azt gondoltam, hogy na, a 25. grúz is elvert, és akkor na most hagyjuk. Úgyhogy a karrieremről röviden ennyit, ezután éreztem, hogy bennem maradt valami, ami nem jó, hogyha az emberben bennem maradt, szerintem ezeket ki kell ventilálni, mert az emészteni fogja az embert, és hát én úgy választottam, hogy azt az utat választottam, hogy akkor edzőként fogom azt bebizonyítani, hogy igenis értek ez az egész történethez, és tudok segíteni azoknak az embereknek, akik elhivatottak és elhivatottabbak, mint én adott időszakokban voltam például. Úgyhogy így jött az edzőség, és hát nagyon élvezem, nagyon szeretem, a minden nehézségével, pozitív, negatív, minden oldalával együtt. Én azt gondolom, hogy, hogy az az edző vagyok, akit este 8-kor még sokszor megtalálnak úgy a kínban, hogy akkor már a takarítónő is eltávozott, takarított mindent.
5: Miben más női birkózókkal foglalkozni, mint férfiakkal?
6: Hát, ugye itt két irány van, én azt gondolom. Az egyik az, hogy van a fizikai, technikai, taktikai, ott szinte most már nem tudunk különbséget tenni. Szóval olyan szintű mérkőzések vannak, olyan lányok jönnek, hogy azért na, komoly izomzattal, 76 kilóba például a tavalyi világbajnok, atyavilág, szóval hogy én ezt nem tudom, hogy néztem úgy valaki, mint ahogy ő, ami nyilván az én nekem is kicsit ciki, de hát ez most már ez van.
7: Nem, de érdemes egyébként megnézni a női mezőnyt, hogy fizikailag micsoda fejlődésen ment keresztül, tehát eszeveszett tényleg férfias alkatú, izomzatú, stílusú lányok is szerepelnek abszolút.
6: Abszolút egyetértek, és hát a másik oldal viszont a mentális jól lét kialakítása, illetve azt a fajta felspanolása azoknak a versenyzőknek, hogy ez ott szerintem teljesen elkülönül az egész történet. Szóval, hogyha én adott esetben, annak idején volt a Gellé Milán, aki most ugye a bátyámmal dolgozik, és mi együtt belekezdtem el, úgymond az első edzőkönyvben, aki azt mondtam, hogy figyelj Milán, ez a munka, ez nem jó semmire, amit most csinálsz, ezen változtatni kell, vagy mész a francba, nyilván egy kicsit keményebben megfogalmazva, akkor a Milán lehet, egy kicsit megsértődött, fél napra hazament, következő nap úgy jött, hogy szétszabta a kötelet, meg a kertlebelt. Most ezt ugyanezt eljátszottam volna a női válogatottnál, akkor nagyjából két hónapig nem hiszem, hogy kommunikáltak normálisan velem, vagy így csak annyit, amely nagyon muszáj, úgyhogy ez kénytelen volt az ember ezt ilyen szempontból egy kicsit az ő lelkükre szabva, több kommunikációt, jobban meghallgatni, elmondhassák azokat az érzelmeket, máshogy látnak bizonyos szituációkat, amíg én racionálisan azt mondom, hogy figyelj, ennyi meccsnél jártunk, győztes meccs, vesztes meccs, de ha így dolgozol, akkor ide jutunk, ha úgy, az akkor ott már jön egy olyan gondolatmenet, hogy én most ezt azért mondhatom, mert nem bízok benne, vagy bízok benne, vagy hogy vannak egy ilyen fajta varázsa, de azt viszont nem lehet elvenni a lányoktól, hogyha bíznak valakibe, és tudnak hinni, és akarják ezt az egészet, akkor őrület milyen szinten bele tudnak így állni. Szóval úgy meg én sokszor férfit nem láttam még úgy beleállni adott szituációkba, mint mondjuk adott esetben a terékgárdát az úszármas elbéltől, elmondtam, hogy figyelj, így haladunk, ezt kell csinálni, és nem volt olyan, hogy ő mondjuk előtte 5 perce feküdt volna le, mint ahogy megbeszéltük, hogy 10-kor alvás, most extrém példa, de hogy van egy olyan agyasságuk a hölgyeknek, ami én azt gondolom, amiért gondolom azt, hogy ezt elvállalva tudok nekik úgy segíteni.
5: Martin Gábor is beszélt ilyesmiről itt a Karfiolfülben, ugye az előző szövetségi kapitány, akit váltottál most a poszton. Milyen most a munka megosztás, hogyan áll fel a stáb? Azt ugye most itt az előbb említetted, hogy Gulyás István ott lesz melletted, és mi kell ahhoz, hogy jöjjenek az utánpótlásban már látott sikerek felnőtt szinten is?
6: Hát az új felállás az most jelenleg úgy néz ki, hogy Maxim Olonov maradni fog, illetve a Gulyás István becsatlakozik a csapatba. Hát azt gondolom, hogy soha gyengébb csapatot, hiszen Pistobál szerintem több olimpia járt, mint egy-két ember területi versenyen, úgyhogy ha valaki, akkor fog tudni segíteni nekem is, a versenyzőknek is. Talán az dolgom lesz, hogy elsősorban azért Pistamának megvan az a karaktere, az a hangszíne, hogy mai napig, ha volt olyan edzés, megszólalt, és még így összerászkodtam, pedig én is edző voltam, de hogy azért van egy olyan kiállás, ami nagyon fontos. És ami nagyon kell a hölgyeknek is, hogy tényleg mindenki irányba rendel, és olyan fegyelemmel úgy tudjon készülni, ami kelleni fog. És mellette pedig én azt gondolom, hogy én pedig azon az oldalon is tudok lenni, ahol eddig is voltam, hogy tudták, hogy bármikor oda jöhetnek, elmondhatják, megbeszéltik. Tudták, hogy technikailag bármikor, bármihez hozzá tudok szólni, mutatni, hozzá tudok tenni az ő karrierükhöz. Illetve taktikailag, hát rengeteg meccset elemeztem, még annak idején a Daninál kezdtem el ezt a kialakítottam egy ilyen módszert erre, hogy egy oldalba felismerve a versenyző, már a vége felé már olyan szintig, hogy szinte tudtuk, hogy melyik percbe fogok indítani akciót. Ezt egyszerre a Taha Gőnek, a ugye nagy ellenfelének, a jelenlegi török birkózás elnökének, illetve hát mindent megnyert, ami létezett. Egyszer elküldtem, mert tényleg egy nagyon jó viszonyban vagyunk, és elküldtem neki, és azt mondta, hogy figyelj, így még magamot se ismerem, mint ahogy te ezt be a dolgot leírtad, szóval, hogy ezek a dolgok, ezek nagyon fontosak a lányok életében, hogy meglegyenek ezek a pontok, amiben tudnak kapaszkodni. Tudja, hogy figyelj, ez megvan, ha ezt megcsinálom, akkor el fog tudni oda jutni. És akkor nyilván mellette pedig a Maximnak a további a technikai tudása, a kapcsolatrendszere, azok a gondolatai, hát ő is azért a női birkozás kiemelkedő edző alakja, nem láttam még olyan edzőt, aki az amerikaiaktól elkezdve bárkinál jött volna oda, köszönne, beszélne vele, kommunikálna. Most is ugye Tatára szervezünk, most már több mint 110 női versenyző fog a világ különböző pontjáról eljönni hozzánk, és itt fognak táborozni két héten keresztül ugye a ranking után. Úgyhogy ezekbe nagyon-nagyon fontos az a fajta kapcsolatépítés, az a fajta tudás, az a fajta összeállás, ami előbbre fogja tudni vinni a magyar női birkózást. És hát itt a utánpótlás versenyzőknek pedig az egy nagyon-nagyon fontos feladat a kollégáimnak is, illetve az utánpótlás versenyzőknek is, hogy azt meg tudjuk érteni, hogy nem egyszerű az átállás akár juniorból U23 vagy U23-ból felnőttbe, de a fő cél, ami nagyon-nagyon fontos, és nem az egyén érdek, és nem a klub érdek, és nem a saját U17-es vagy U15-ös, vagy mindegy, hogy ki hol dolgozik, hanem egyetlen egy célnak kell lenni, egyetlen egy cél kell vezérelni a magyar női birkózásba dolgozó embereket, a felnőtt birkózókat kell adni a magyar birkózásnak, és ennek nyilván megvannak a mindenféle vele járó képzési rendszerek, hogy technikailag mozdítsunk azokon a versenyzőkön, mire odaérnek, abból tudjunk szűkíteni, de akkor már ne kell alapvető dolgokkal foglalkozni. Fizikai dolgokat nyilván megvannak a szenzitív időszakok, amikor a keringést ki kell alakítani, amikor az izomzatot el kell kezdeni úgy terhelni, de ezeket ne előzzük meg annak érdekében, hogy mondjuk legyen egy U15-ös Európa-bajnokunk, és két hét múlva műteni kelljen, és mire jön az akadémiára, addigra már kétszer megműtött, az már nagyon nehéz.
7: Persze.
6: Ott már nagyon nehéz. Úgyhogy ezeket kell egy kicsit, én azt gondolom, a helyére rakni, és akkor azok a versenyzők, akik eljönnek, elkezdik felvenni a versenyt. Ha megvan a teteje a birkózásunknak, a felnőttbe eljönnek az érmek, akkor mögötte már nincs akkora kényszer, hogy ott most mindenképpen ennek meg ennek kell történni, mert különben nem történt semmi magyar női birkózás. Mi most azon dolgozunk, hogy kialakítsuk az esernyőt, legyenek meg az olimpikon, adott esetben több is, legyenek meg az EB érmeink, legyenek meg a VB akár érmeink, akár a helyezéseink, és közben nyugodtan tudjon készülni mögöttük egy olyan csapat, akik mire elérnek oda, azok teljes joggal, és egy olyan rendszerbe beleszállva, ahol rend van, ahol egymás támogatása van, ahol közösség van, ahol akár mondhatom a szeretetet is, mert a női birkózás nagyon fontos az is, hogy milyen légkörbe dolgoznak az emberek, hogy feszültség van egymás között, vagy akár mondjuk, mint hogy például most tapasztaltam a Dollák Tamara és a Szent Tamási Róza után, hogy a meccs után, bár nem örült az egyik, a másik annál inkább, de a hétfő edzéssel már közösen technikáztak, a társas cipelés már egymást megfogva vitték, és tudják, és elmondtam nekik is, ez akkor fog működni, ha mindenki egyszerre fejlődik. De be lehet ülni itt különböző kis csónakokba, és elindulunk, hogy felfedezzük Amerikát, föl fog borulni, elviszi a hullám, léket kap, be kell ülnünk egy nagy hajóba, oda majd most beálltam a kormány elé, szerintem jó irányba fogom tudni kormányozni ezt a hajót, tehát igenis be kell állni, és húzni kell együtt, egy irányba, egyszerre, egy rendülettel, és akkor ez működni fog, biztos vagyok benne.
5: Ehhez a kormányzáshoz kívánunk jó munkát, és sok sikert Ligeti Rihárdnak a magyar női birkózó válogatott élén. Köszönjük, hogy itt voltál, és elfogadtad a meghívásunkat. Dák Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést. A kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Két hét múlva jövünk a következő epizóddal. Viszonthallásra.
2: Ez volt a Karfiolfül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
8: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Mexikó csoport elsőként már a 32 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Folytatódik az uniós csúcs Brüsszelben. Egész hétvégén marad a kánikula. Jó napot kívánok, jönnek a részletek!
2: Sporthírek.
9: Megkezdődött a csoportkör második fordulója a labdarúgó világbajnokságon. Az A csoportban Mexikó 1-0-ra bizonyult jobbnak Dél-Koreánál, Guadalajarában. Második sikerükkel a mexikóiak csoport elsőként már a 32 közé jutottak. A négyes másik találkozóján, Atlantában, 1-1-re végződött a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés. A B csoportban Svájc az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve, 4-1-re múlta fölül az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó Bosznia-Hercegovinát, Los Angelesben. Ugyanebben a csoportban Kanada, Jonathan David mesterhármasának is köszönhetően 6-0-ra kiütötte a meccset 9 játékossal befejező Katart Vancouverben. A társházigazda kanadaiak első győzelmüket aratták a világbajnokságon. A labdarúgó világbajnokságban 21 órától az Egyesült Államok Ausztráliával, éjféltől Skócia Marokkóval mérkőzik. Holnap hajnali 2 óra 30 perctől Brazília-Haiti, 5 órától Törökország-Paraguay találkozót rendeznek. Az összecsapásokat az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. Hegyi Krisztián a cserekordbajnok Sparta Praha labdarúgója lett. A 23 éves kapus az angol West Ham United-től került a prágaiakhoz. A magyar játékos a londoni klub felnőtt csapatában nem kapott lehetőséget. Az elmúlt években kölcsönben megfordult többek között a Debrecennél, majd idén tavasszal az MTK-ban védett, ahol alapemberré vált. A Sparta Praha a Bajnokok Ligája selejtezőjében indul a következő idényben. Örömmel vállalná a munkát a férfi kézilabda válogatott másodedzőjeként Tóth Edmond, ha Sótonyi Lászlót neveznék ki nemzeti együttesünk szövetségi kapitányának. A jelenleg a Tatabánya vezetőedzőjeként dolgozó szakember ezt a Heol internetes portálnak is megerősítette. Hozzátéve, a klub lehetővé tenni, hogy a két feladatot párhuzamosan lássa el.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
9: A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Az izraeli hadsereg hajnalban ismét légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, miután a zsidó állam szerint a Hezbollah megsértette a tűzszünetet. A támadásokban csaknem 20 életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. A légi csapások után Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között mára tervezett tárgyalások. Idehaza jelzett turistautakra, köztük a Kék Túra egyes szakaszaira is kerülhetett az egészségre rendkívül veszélyes aszbesztel szennyezett kőzúzalék, a Magyar Természetjáró Szövetség tájékoztatása szerint. A potenciálisan érintett, eddig nagyjából 35 kilométernyi útszakaszt a szövetség egy folyamatosan frissülő online térképen tette elérhetővé. Szakértők szerint az egyszeri átsítálás nem jelent komoly kockázatot. Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette, emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban. Horváth Péter szerint a motiváció növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbb tételére lenne szükség.
2: Közlekedés.
9: Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Török Bálint és Martonvásár között lassulva halad a kocsisor. A 28-as kilométernél egy baleset is történt, a sávzárás már megszűnt, de a több kilométeres torlódás lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
9: Fokozódik a kánikula. Ma és holnap is sok napsütés várható. Csak északkeleten és a nyugati-délnyugati határvidékeken lehet némi eső. Kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak. Napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól keddéj félig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a három pontos. A Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a három pontos hallgatóit, Péter Ágoston vagyok. Folytatjuk a korábban megkezdett férfi bajnokság visszatekintő sorozatunkat, ezúttal terítéken a bronzérmes újonc, a Kaposvár csapata. És segítségünkre lesz a klub szakmai igazgatója Henlein Roland. Szervusz Roli, köszöntelek a műsorban, és egyúttal gratulálok is az eredményhez.
11: Köszönjük szépen, köszöntöm a kedves hallgatókat, sziasztok!
10: Ha jól láttam, éppen néhány nappal ezelőtt tartottatok egy szurkolói ankétot. Milyen volt a hangulata, milyen visszajelzéseket kaptatok a drukkerektől?

0: év után, hogy a következő évben mik a célok első körben. Mi van a sérültekkel? Ezek voltak az alapkérdések.
1: Na, én is kíváncsi leszek ezekre, úgyhogy majd sort kerítünk rá, hogyha benne vagy.
0: Rendicsek. A célunk a jövő évben is a legjobb 8-ba kerülni. Ez az első számú célkitűzésünk. Az idei év egy kicsit jobban sikerült, mert egy olyan csapatot sikerült összeállítanunk, aki bármikor, bárhol, bármilyen körülmények között tudott nyerni. Nagyon jó volt a kémia csapaton belül, karakterek voltak, és nagyon jól választottuk ki a külföldieket is. Szerencsénk is volt, de mindezek mellett ugye nagyon sok munka is van mögöttem. Mi volt a másik, bocsánat? Másik kérdésed?
1: Te hoztad fel a sérültek témáját, de ráérünk kibontani őket egyesével.
0: Sérültek, bocsánat. A sérültek pedig ugye az év vége fele, ugye egyre több sérültünk volt. Peti, hogy ő mikor fog visszatérni a pályára, hát ő úgy néz ki, hogy egy évet fog kihagyni. Szóval ilyen február-március környékén már várható az ő visszatérése a parkettára. Addig biztosan nem is szeretnék rizikózni, úgyhogy őnek egy év lesz a rehabilitáció körülbelül. De bízom benne, hogy minden úgy fog alakulni, ahogy kell, és ismét meghatározott tagja tud lenni a csapatnak.
1: Filipovics Péterről van szó, ugye? Csak nem volt pontosan érthető.
0: Okay. Bocsánat, Filipovics Péter, így van. Róla volt szó. A másik sérültünk ugye ugyanezen a mérkőzésen, Kecskemét ellen sérült meg a Tarján Izsák is.
1: Így van.
0: Neki oldalszalag problémái voltak, tért, de ő is már majdnem egy 100%-os edzésmunkát végez, úgyhogy ő is rendbe jött, és a Simon Benedek volt még, akinek volt egy kisebb sérülése, de ő sem tudott játszani itt a végén, szóval mi -3 emberrel mentünk neki a rájátszásnak. Fogalmazhatunk így is, de még egyszer mondom, szerencsénk is volt, és jól sültek el a dolgok.
1: Összességében viszont ez egy történelmi siker. Újonc csapatok ugyanis ritkán harcolnak éremért. Benned hogyan ülepedett le ez a szezon itt a néhány nyugis hét alatt?
0: És mondhatnám azt is, hogy mindig nem hiszem el, de persze ez nem így van. Figyelj, pár évvel ezelőtt ugye nagyon mély ponton voltunk, mert kiestünk az NB1-ből, akkor úgy voltunk vele, hogy húzni kell egy nagyon erős vonalat ahhoz, hogy itt valami történjen. Ki akartunk lépni abból a langyos vízből, amiben voltunk, és szerettünk volna valamit alkotni. Ez volt a vezetők, az én és mindenkinek a meglátása, hogy itt változtatni kell. Felállítottunk egy új tulajdonosi hátteret, felállítottunk egy új koncepciót, és elindultunk ennek az útján, ennek a mentén, és szerintem ennek köszönhető, ennek eredménye az, ami történt az elmúlt két évben. És azt kell mondjam, szerintem minden úgy történt, ahogy elterveztük, ezért is mondtam már többször, hogy szerencsé is kellett hozzá persze, de nagyon sok munka van mögötte, amit ugye nagyon sokan nem látnak, viszont az eredmény önmagáért beszél, ahogy te is fogalmaztál, bronzérmet elérni, úgyhogy tavaly két évvel ezelőtt még ugye a B-csoportban pattogtattál, nagy eredmény, és nagyon büszke vagyok a csapatra, a támogatókra, a szakmai háttérre, mindenkire, tényleg a szurkolóinkra, hogy kiálltak mellettünk, és a végsőkig ott voltak, és hittek bennünk, mert ez nagyon fontos, hogy mindenki hitt abban, amit csinálunk. És ez az eredmény most szerintem kifizetődött. Ez a munka.
1: Az nem is kérdés, és azt hiszem, hogy tanulságos is lehet akár másoknak. Jó hallani, ahogy mesélsz erről az egészről. Az a kérdésem, hogy ugye játékosként is rengeteg emléket, élményt gyűjtöttél ott, és az oldalvonal mellől, egy picit a háttérből más megélni ezeket a sikereket, akár a szezon egészét nézve, akár egy-egy meccset?
0: Nehezebb, inkább így fogalmazni. Nagyon nehéz. Az oldalvonal, hogy fogalmazok, amikor a pályán voltam, akkor tudtam azt, hogy ha a labda hozzám került, akkor érzem, hogy valamit tudok csinálni. Mert értsd rá, hogy mire gondolok, hogy a kezedben volt a labda, és tudtad azt, hogy most vagy megcsinálod, vagy nem. Viszont oldalról a nézőtérről egy kicsit másabb. Igazából én is egy szurkolóvá váltam, sőt, talán a legnagyobb szurkolója vagyok a csapatnak, mert

0: tudom azt, hogy milyen volt a pályán, és tudom azt, hogy mennyire nehéz a pályán küzdeni, elérni azt, amit szeretnénk, és azt kell mondjam, hogy nagyon nehéz volt ez a két év, de még egyszer mondom, boldog vagyok, mert olyan eredményt értünk el, ami egyedülálló, és az utóbbi időben nem nagyon fordult elő. Szóval a kérdésedre a válasz rendkívül nehéz. Kívülről rendkívül nehéz.
1: Ezzel együtt neked mi volt a szezonnak a pillanata, ami elsőre beugrik?
0: Szezonnak a pillanata? Az egész szezon úgy, ahogy van, ez fenomenális, egy csoda, ez az idei év, mert hogy maga a kiválasztástól elkezdve, az egész, nem tudok kiemelni egyetlen egy pillanatot se, mert annyi élményem volt ezzel az évvel, hogy ennyi nem volt az elmúlt x évben. De szerintem nem csak én vagyok így ezzel, szóval a Kaposvárnál nagyon sokan lehetnek ugyanebben a cipőben, és ugyanezt érezhették, mint én. Úgyhogy még egyszer mondom, én rendkívül büszke vagyok az idei teljesítményünkre, és próbáljuk ugye a fenntartatóságot, az állandóságot és a fenntartatóságot biztosítani, mert ugye nagyon nehéz ez a két dolog most jelen pillanatban. Nem elérni volt nehéz, hanem megőrizni ezt. Vagy ez lesz a nehéz most, megőrizni ezt a fajta eredményt, amit most produkáltunk, de még egyszer mondom, nem is kívánunk nagy célokat kitűzni a következő évben, azt tudni kell, hogy a mi büdzsénk az azért nem annyira magas, és nem is szeretnék ebbe belemenni, de a lényeg az, hogy nagyon kevés pénzből értük el ezt, amit most el tudtunk kérni.
1: És te magad is úgy fogalmaztál, hogy talán felül teljesítettétek a realitást, a reális célkitűzést. Benned mikor körvonalazódott először, hogy ebből a szezonból ilyen eredmény sülhet ki, mert a szezon elején még gyakran azt halljuk mindenféle klub részéről, annak képviselőjétől, hogy nehéz még pontosan látni és megjósolni azt, hogy mire lehetünk jók, mert hogy még megy a tapogatózás, még alakulnak a játékos keretek, hát sajnos ez sokszor elhúzódik egyébként mondjuk februárig is a magyar bajnokságban, de hogy te mikor érezted azt először, hogy ebből akár dobogó is lehet, vagy mondjuk a legjobb négy, hogy erről beszéljünk?
0: Nagyon nehéz ezt így megfogalmazni, mert a dobogót és a legjobb négyet most erős kijelentés lenne az, hogyha azt mondanám, hogy már a felkészülés környékén lehetett látni, hogy ez a csapat ez most más. Viszont voltak olyan előjelek a felkészülési időszakban, amikor le tudtunk győzni olyan csapatok, akiket nem is gondoltunk volna, hogy esetleg, és olyan játékkal, ami egy teljesen más. Az idei kaposvári játék, a kosárlabda, amit mi játszottunk, az egy teljesen más, nem tudom ezt, hogy mondjam neked, más stílus, más, nagyon nehéz rá reagálni, nagyon nehéz védekezni ellene, nagyon nehéz. Ez egy új rendszer. A Zunis Branislav ugye mindenki ismeri, nem kell őt bemutatni. Egy olyan játékstílus hozott ebbe a csapatba, és olyan karaktereket hoztunk játékosként, akik ebbe abszolút beleillenek, és szerintem ez volt az egyik kulcsa annak, hogy ez jól működött. De viszont amikor úgy már körvonalazódott bennem az, hogy ebből valami jó is kisülhet, az akkor volt, amikor megérkezett Jordan Brown, és hozott egy olyan stabilitást a festékbe, hogy utána azért elgondolkodtunk, hogy úristen, ez a srác most megoldotta a center problémánkat, és van keresni valónk a legjobb 8 között, így kezdődött. És akkor utána ugye mentünk tovább. A playoffba pedig ugye ő olyan téren szintet lépett a játékában, hogy dominált a nála papíron jobb centerek ellen is, és ez kulcsfontosságú volt a mi rájátszásunkat illetően. De nem csak ő volt az, aki szintet lépett, szóval most bármilyen, mondhatnék még egy jó pár játékost, aki még inkább rátett egy lapáttal, és ez volt a siker kulcsa.
1: Nehéz lenne vitatkozni veled a tekintetben, hogy Branislav Zunic is óriási szerepet vállalt ebben a szezonban, és korábban ugye bajnoki címet is ünnepelhetett Magyarországon. Mennyire volt ő bevonva egyáltalán a keret kialakításába, mert mondtad ezt a sajátos stílus, ezt a sajátos rendszert, és a túloldalról nézve pedig mindenki beállt a sorba? Működtek a módszerei?
0: Ágoston most egy picit nagyon rosszul hallok. Jobban mondva, semmit nem hallok.
1: Akkor újra nekifutok a vezetőedzőről. Okay. A vezetőedzőről.
0: Most jó, igen.
1: Kérdeztelek, akinek nyilván óriási szerepe volt ebben a szezonban. Mennyire volt ő bevonva egyáltalán a keret kialakításába? A másik oldalról nézve pedig mindenki beállt a sorban játékosok közül? Automatikusan működtek a módszerei?
0: Hát figyelj csak, a keret kialakítása az minden évben úgy történik, hogy leülünk és átbeszéljük, hogy ki az, akit szeretnénk, és ki az, aki maradjon, ki az, akit hozzunk, ki az, aki beleillik ebbe a koncepcióba. A kialakítás közös. Akiket hoztunk, tudtuk, a videók alapján tudtuk azt, hogy illeszkedni fognak. Mindenki más pedig, nekünk az nagyon nagy fegyverünk, hogy az elmúlt években próbáltuk a csapatot mindig együtt tartani, mint ahogy látod is azt, hogy idén is az a tervünk, hogy a magyar magot egyben tartani, és hogyha kell, akkor még egy picit erősíteni. Ugye lehet olvasni azt, hogy egy ember ment el eddig tőlünk, jobban mondva kettő lesz, aki elmegy, ez még ugye nem jelent meg, de csak az uros.
1: Igen, ő megjelent, mint távozó, viszont maradóként megjelent az is, hogy Tarjáni Zsák, Pár Márk és Filipovics Péter is a csapathoz fog erősíteni. Gondolom ők jelenthetik az alapot, a magot.
0: Persze, illetve a többiek, akik szépen lassan, hogy be lesznek jelentve.
1: Nyugodtan mondj egy-két nevet még, hogyha olyan stádiumban vagyunk.
0: Figyelj csak, akkor inkább fordítsuk meg, azt mondom, hogy és a völgyimat kivételével mindenki marad. És akkor ez így szerintem kielégítő válasz. És hozni fogunk még egy magyar játékost magas posztra, és a magyar mag ezzel majdnem, hogy kész. És majd az anyagi lehetőségénkhez mérten, hogyha esetleg úgy alakul, akkor újra tervezünk, és még lehet, hogy tovább megyünk, de még egyelőre ez a terv, hogy akik voltak tavaly, ők maradnak, és négy játékosból, aki ugye volt nálunk idén, ugye háromnak ajánlottunk szerződést, mert szeretnénk megtartani. Nem titok, hogy a Darren Trammell, ugye a Jordan Brown és az Anthony Walker kapott szerződés ajánlatot, egy fix szerződést, csak rajtuk áll, hogy ebben a hónapban úgymond elfogadják. Ha nem, akkor persze nekünk is még egyszer meg kell nyomni az újratervezés gombot, de hogy maradnak, és tudunk tovább dolgozni, és megyünk tovább ezen az úton, aminek indultunk.
1: Na hát köszönjük.
0: Mike Wilson esetében annyi van, hogy őt azért az idei szezon után azt hiszem lehetett látni mindenkinek, ő ruki volt tavaly, ugye Houstonról jött, és olyan szezon zárt, hogy a mi anyagi lehetőségeink sajnos már nem adottak ahhoz, hogy őt bármilyen szinten megtartsuk.
1: Nehéz lenne megtartani ezek után.
0: Nagyon rendkívül, mert akkor átlépett, ugye, és nagyon nagy kereslet van most rá. Hát tudom, mert nap mint nap felhívnak különböző klubok vezetői, hogy pár szóban foglaljam össze az évét, hogy milyen srác, stb. Tudod ilyenkor, hogy megy ez. Úgyhogy ő az egyetlen, akit esélyünk sincsen megtartani, az ő pótlásáról már elkezdtünk gondolkozni, dolgozni, hogy milyen karakter, milyen játékos lehet az ő utódja, de még nincs konkrétum.
1: Na, hasznos hírértékű információk ezek, és elég ígéretes egyébként, azt kell mondjam, a csapat szempontjából. Még egy-két konkrétumra visszakanyarodnék, amire keresem a választ. Ami nekem megdöbbentő volt, hogy Filipovics Péter sajnálatos kidőlése után sem torpant meg a csapat. Picit beszéljünk erről, egyrészt róla, aki szerintem nagyon nagy és okos fogásnak bizonyult, másrészt arról, hogy sikerült pótolni csapat szinten.
0: Ahogy már említettem, ez a csapat különleges, mert olyan kémia volt a csapaton belül, az öltözőn belül, hogy ez megfizetetetlen, de tényleg, mert ahogy ő kiesett, ugye a Zonics mester már egyből kicsit változtatott, és pótolta azokkal a játékosokkal a Petinek a játékát, akik vannak, és akik úgymond maradtak. Úgyhogy ez a csapat összezárt, amikor a Péternek megtörtént ez a sajnálatos sérülése, összezártak a srácok, és úgy voltak vele, hogy akkor is megmutatják. Mondom, egy hihetetlen karakterű társaság jött idén össze. Ezért is mondtam, hogy valamilyen szinten, sőt, tehát szerencsénk volt, mert csak harcosokból és csak olyan emberből, akik égesek a sikerre állt ez a társaság. És ez volt a kulcsa a Peti sérülése után is az összes mérkőzésnek, hogy ők nem adták fel, de hogyha most még példálozhatok egy adott eseményen, azt még azt tudnám kiemelni. A Peti sérülése volt az egyik, de volt egy ominózus mérkőzés, amikor a Daniel Tremelt kiállították, ugye? Akkor is olyan szinten összezártak a fiúk, de senki nem gondolta volna, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük. Hát megnyertük. És harmadikat lettünk. Úgyhogy egy olyan energia volt ebben a csapatban, ebben az évben, ami egyedülálló és hihetetlen.
1: Igen, és az is egyedülálló, hogy ilyen kisebb-nagyobb hullámvölgy azért előszokott fordulni egy szezon közben nálatok. Nem annyira vettem észre igazából ilyesmit, megmondom őszintén, így kívülről nézve. Még a ráját... Ja, de belülről volt.
0: Kívülről lehet, hogy nem látszott semmi, de belülről hidd el, hogy rengeteg volt. Fent lent, és egyszer csak elkezdett stabilizálódni a helyzet. Igen.
1: Hát minden esetre jól kezeltétek, akkor ez a kettő azt árulja el. A rájátszást boncolgassuk egy picit. Ugye kezdtetek a Debrecen elleni párharccal, ahol 5 meccsben jutottatok tovább, az elődöntőt a Falkó nyerte, a bronz csata ismét csak 5. meccsen dőlt el a Paks ellen. Hogy bírtátok idegekkel, erővel ezt a két öldöklő párharcot, amelyekben emlékem szerint végig sikerült megvédeni a hazai pályát, és végül ugye ez vezetett sikerre, a pálya előny.
0: Hát ahogy már említettem, a pálya széléről nézve ezeket a mérkőzéseket, több őszhajszálam lesz, mint eddig volt, úgyhogy sőt, lehet, hogy én is kezdtem kopaszodni ebben az évben, de... Nagyon jó mérkőzések voltak, nagyon jó szezon volt. Minden egyes pillanat, minden egyes mérkőzés megérte, hogy az 5 mérkőzés a Deac ellen is, nagyon messze kellett utazzunk, ugye, meg volt a lehetőségünk, egy labda volt, kétszer is talán, amikor a kezünkben volt, úgymond, megnyerhettük volna, mégse tettük. De ez így volt szép a kaposvári kosárlabdának, a magyar kosárlabdának, hogy voltak jó meccsek, és kijelenthetjük azt, hogy a Kaposvár ismét visszatért a kosárlabda térképre. Kell ismét számolni azzal, hogy jó csapat. Szerintem nem volt olyan mérkőzés, ahol ebben az évben, ahol kikaptunk volna 20 ponttal, tegyük fel, ahol esélyünk se volt. Érted, mire gondolok, hogy ez nagy fegyvertény, úgyhogy 2 évvel ezelőtt még tényleg a B-ben voltunk, és a B-ben a B-t próbáltuk megnyerni, és ezáltal ugye ott nem volt hiba lehetőség, mert azt tudni kell, hogy egy esélyünk volt, de bejött. És idén pedig egy hihetetlen szezon után bronzéremmel zártunk.
1: Záró kérdés, említetted, hogy elég jól alakul a keret, hogy alakul a nyár, akár a te, akár a csapat élete szempontjából?
0: Hát a nyár úgy alakul, hogy volt egy kis pihenés, de a fiúk már edzenek. Uh-huh. Egyéni fejlesztés folyik most is, ugye a klubnál, aki egészséges, edz a mesterrel, aki nem egészséges és rehabilitációra szorul, rehabilitálódik folyamatosan, szóval nem állt meg, a munka nem állt meg, most sem. Páran ugye a 3x3-as bajnokságokban szerepelnek, hát most már az urost ide nem tudom sorolni, de igazából ő is, mert mégiscsak én büszke vagyok amúgy az urosra, hogy itt volt az elmúlt 2 évben, és megértem az ő döntését is. Feljebb akart, úgymond jobb csapatba szeretett volna játszani, de én nagyon szépen köszönöm az ő elmúlt x évét, hogy segítette Kaposvárt egy jobb szintre hozni. Szóval edzünk, mennek az edzések, a munka megy tovább.
1: Ez volt a Kaposvár szezonjának a története Henlein Roland szakmai igazgatóval. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Élmény volt hallani, és sok sikert a folytatáshoz.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: A kedves hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Viszont hallásra.
2: Ez volt a három pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától. A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnal Elpap István. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szerkesztő kollégáim, Olasz Gergő és Turi Gábor nevében is. Véget ért az első kör a labdarúgó világbajnokságon, sőt megkezdődött. Ma hajnalban a második, Tóth Béla összeállításából kiderül, hogy mi történt tegnap estétől ma reggelig Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában.
2: Nemzeti Sportrádió.
5: Gól! Gól! Bent van! Megvan!
2: Tudósítások, reakciók és elemzések a 23. labdarúgó világbajnokságról, az első 48 csapatos VB-ről. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Mexikó már is tovább jutott, a másik házigazda történelmi sikert ért el, Svájc pedig bő 20 perc alatt négyet vágott. Ez történt tegnap este és múlt éjjel a futball VB-n. A labdarúgó világbajnokság 8. játéknapján 4 mérkőzést rendeztek. Az A csoportban Mexikó és Dél-Korea is győzelemmel kezdte a mundiált, egymás ellen már a továbbjutás volt a tét. Az egyaránt vereséggel nyitó válogatottak csatáját Atlantában rendezték, Csehország ellenfele Dél-Afrika volt. A B-jelű négyesben a hazai pályán játszó kanadai válogatott Katar legjobbjai ellen igyekezett megszerezni története első sikerét a világbajnokságokon. A kvartett másik összecsapásán európai belharc bontakozott ki. Az első körben egyaránt döntetlent elérő Svájc és Bosznia-Hercegovina találkozott. 14 gól, 4 helyszínen és a játékot 3 kiállítás is színesítette, vagyis halljuk, mi minden történt a futball VB legutóbbi játéknapján.

0: Mexikó ott folytatta, ahol abba hagyta. A nyitó mérkőzésen magabiztos játékkal 2-0-ra nyert Dél-Afrikával szemben Javier Aguirre együttese, amely ma hajnalban Guadalajarában is megőrizte 100%-os mérlegét. Pedig aztán Dél-Korea nem ígérkezett olyan ellenfélnek, amely könnyen megadja magát. A távol-keleti csapat egy héttel ezelőtt hátrányból fordította csehekkel szemben. A biztonságot szem előtt tartó válogatottak összecsapását egy kapushiba döntötte el. A második játékrész 5. percében a koreai hálóőr Kim Sung-ju egyik csapattársával ütközve kiejtette a kezéből a labdát, amit aztán Luis Romo emelt a kapuba. A Guadalajarai Chivas 64-szeres válogatott hátvégje 5-ére talált be a nemzeti csapatban. Őt és a kapusát Raúl Rangelt dicsérte a szövetségi kapitány Javier Aguirre. Kemény összecsapáson vagyunk túl. Számítottunk rá, hogy nehéz lesz feltörni a védelmüket, ugyanis kevés területet hagytak. Végül is egy hiba döntött, amit sikerült kihasználnunk. Minden dicséret megilleti a kapusunkat, Raúlt. Nem ez volt a legjobb meccse, de fontos védéseket mutatott be. Értékelt Javier Aguirre, a mexikóiak szövetségi kapitánya. Nem szabad búslakodni a koreai Lee Kang-in szerint. Szerettük volna megnyerni a mérkőzést, de sajnos veszítettünk. Ez egy világbajnokság, és ezen a szinten sokkal felkészültennek kell lennünk. Nem fér bele egyetlen hiba sem. Kikaptunk, de nincs veszve semmi. Legközelebb nyerünk, mondta Lee Kang-in. Az 1-0-ás mexikói győzelemmel záruló mérkőzést állandó szakértőnk Bene Ferenc elemezte.
1: A mérkőzés összképét tekintve egy nagyon-nagyon komoly tényezőt figyelembe kell vennünk, mégpedig az, hogy a csapatok is számogatnak, azért a matematika ott van jelen a pályán, illetve a tabella látogatásánál. Gondoljunk abba bele, hogy mindkét csapat, Mexikó és Dél-Korea is győzelemmel kezdte a világbajnokságot, és közben megtudták, hogy a két vetélytársuk előző nap döntetlent játszott. Na most adódik a kérdés, hogy egy újabb döntetlennel, hogyha óvatos játékot nyújtunk, egy magabiztos, stabil védekezésből minimum döntetlennel már tovább lehet jutni. Mindkét csapat törekedett a labdavesztés után 10 ember a labda mögött helyezkedni, lezárni a kapu felé vezető utakat, lezárni a passávokat, és úgymond lehozni a mérkőst nullára, aztán abból, ha előre játékban kijön egy gól, akkor meg lehet nyerni a mérkőst, de alapjában a döntetlenből indultak ki. A mexikói játékosok, a mexikói csapat alapjában a szokásos latinos futballal gyors, rövidpasszos kombinációkat próbálkoztak, de ezt a gyorsat nagyon zárójelbe teszem, mert alapjában az egész mérkőzés egy lassú ritmusú találkozó volt. A koreaiak ezzel ellentétben inkább a szélek felé hosszú indításokkal próbálkoztak. Na most ez nagyon hamar kudarcot vallott mindkét támadó taktikai elképzelés, de hangsúlyozom, hogy mindkét csapat elégedett volt a döntetlennel. Míg történt az 50. perc környékén, a másik fél elején Kim Sung-ju kapus egy egészen ártalmatlan beívelést gyakorlatilag kiejtett a kezéből, ezt Luis Romo bekotorta az üres kapuba, így Mexikó vezetés szerzett, ezzel egy picit kárpótolta a közönséget, hiszen addig már kezdett a mexikai közönség is egy kicsit úgy füttyögni. Ennek ellenére Korea továbbra sem váltott ritmust, egészen a 80. perc tájáig, amikor már cserékkel is frissítette a kapitány csapatát, és az volt az érdekes, az utolsó 10 percben viszont igenis tudott ez a koreai csapat nagyon jól futballozni, és beszorította a mexikóiakat, és két nagyon komoly helyzetük volt Cho Sung fejesei által, különösen az első gyakorlatilag 4 méterről teljesen kiszolgáltatva a mexikói kapusba fejelte a labdát, tehát a kapus volt kiszolgáltatva, és Cho Sungnak még volt egy fejese a hosszabbításban, ami már kevésbé volt veszélyes. Hát igazából a koreai csapat bánhatja, hogy csak az utolsó 10 percben vette elő a támadó mentalitását. Egy döntetlen körüli mérkőzésen egy kapushiba döntött, és ezzel Mexikó már 6 ponttal biztos 32 között.
0: Mexikó tehát egy góllal megverte Dél-Koreát, így már biztosan csoport első, és folytathatja a legjobb 32 között.

0: A néhai Karelgott szülőhazája nem rendezett karnevált az első fordulóban, Csehország mellett pedig Dél-Afrika is vereséggel kezdte a világbajnokságot. A pótselejtezőn keresztül kvalifikáló csehek előnyről kaptak ki Dél-Koreától 2-1-re, míg a tornára 2010 után visszatérő afrikai együttes kevés ellenállást tanúsítva, a mérkőzést 8 mezőnyjátékossal befejezve maradt alul 2-0-ra Mexikó ellen a nyitó mérkőzésen. Atlantában 67 ezer néző előtt nyílt lehetőség a javításra, a csehek pedig nem is vacakoltak sokáig. Balogh Balázs közvetített.
1: Jöhet a cseh csapat egy bedobással, ott a jobb szélen van egy induló ember, és meg is kapja a vonal előtt, középre tudja adni, azonban ott van egy cseh érkező játékos, tovább teszi a labdát, ott a lehetőség, és vezet a cseh csapat. Hát ez a dél-afrikai védelem mit hozott ott össze? Sadilek volt az, aki végül is a kapuba juttatta jobb oldalról, beadták a labdát, ott még elsuhant két ember előtt, az afrikai védő sem tudta elrúgni, így aztán jó önzetlen módon adta tovább tulajdonképpen a cseh Sadileknek a labdát, ő pedig ballal a kifutó kapus mellett könnyedén helyezett a kapuba. Úgyhogy ami nem sikerült az első percben, az sikerült most a mérkőzés 6. percében.
0: Csehország a második félidő elején növelhette volna előnyét, ám Williams kapus hárította Cserv távoli lövését. A felbátorodó dél-afrikaiak egyenlítésért tett erőfeszítései a hajrára ráfordulva eredményre vezettek. Massako próbálkozása Schulz kezéről pattant le 16 méteren. Hogy mi történt a büntetőnél, azt Németh Kornél árulja el.
2: Azt lehet mondani, óriási egyenlítési lehetőség a dél-afrikai csapat előtt a mérkőzés 83. percében jön is az egyenlítő találat. A gólszerző nem más, mint a 4-es számú Mokoena. Ezzel a góllal a jobb alsó sarokba lőtt 11-essel egyenlít tehát a dél-afrikai csapat a 83. percben. Ahogy azt itt megbeszéltük a stúdióban, teljesen jogosan, vagy legalábbis nem alaptalanul, talán ez lesz a helyes kifejezés.
0: A folytatásban már egyik válogatott sem tudott betalálni, így maradt az 1-1-es döntetlen. A mérkőzés első gólját jegyző Mihály Sadilek az 1-0-nál elpuskázott helyzetek miatt bosszankodott.
3: A védekezésünk úgy érzem jól működött, szervezettebbek voltunk, mint az első mérkőzésünkön, de az ellenfelünknek szerencséje volt. Csak egy 11-esből tudtak egyenlíteni. Összességében mindkét félidőt nagy lendülettel kezdtük, és nagy kár, hogy nem sikerült meglőnünk a második gólt is, ami eldönthette volna a meccset.
0: A büntetőt magabiztosan értékesítő Teboho Mokoena így összegzett.
3: Megmutattuk, hogy tudunk bátran játszani, magabiztosan irányítunk, ha nálunk van a labda, úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra. Természetesen nem voltunk elégedettek a nyitó meccsen nyújtott teljesítménnyel, de ahogy most visszajöttünk a mérkőzésbe, arra büszkék lehetünk.
0: A csehek meccs tervét bírálta állandó szakértőnk Bene Ferenc.
4: Adott egy olyan mérkőzés, ahol a cseh válogatott jól kezdi a találkozót, megjön a gól is, és ilyenkor ugye eszébe jut az embernek az a lélektani plusz, hogy 1-0-ás állás van, az ellenfél meg van rettenve, az ellenfél pontosan tudja ugyanúgy, hogy mind a két csapat számára csak a győzelem elfogadható, ennek ellenére hátrányban vannak, és nem tudta ezt a lélektani plusz kihasználni a cseh válogatott. Ráadásul azért azt köztudott, hogy a cseh válogatottnak egyfajta fizikalitás az erényük, a jó fejjelő játékosok az erényeik, a pontrugások az erényeik, illetve a beadásokból elért gólok az a fajta erény részükről, amivel érvényesülni tudnak. Ennek ellenére visszahúzódnak, teret adnak az afrikai csapatnak, és a dél-afrikai csapat pedig élt ezzel a lehetőséggel. A második félidőben különösen visszazárt a cseh válogatott, a kontrajátékukban viszont nem volt benne a gól. Én nagyon-nagyon csodálkozom, hogy egy válogatott miért nem az erény próbálja minél jobban kialakítani, és minél jobban arra rámenni. Csodálkozom a cseh válogatottan. Amikor egy-egyes állásnál újra átvették a kezdeményezést, akkor megint volt 4-5 veszélyes beadásuk, amiből gólhelyzetet is ki tudtak alakítani, de meggyőződésem, hogy a végére elfáradtak fizikásan, jobban bírta a mérkőzést a dél-afrikai válogatott. A cseh csapat, ahogy te is említetted, hát úgymond lábon lőtte magát azzal, hogy a mérkőzés azon periódusában, amikor még nem fáradtak el, és amikor kedvező volt számukra az állás, akkor nem alakítottak ki még több gólhelyzetet, és nem erőltették rá az akaratukat az ellenfélre.
0: Csehország, Dél-Afrika tehát 1-1, ezzel pedig mindkét együttes távolodott a továbbjutástól. Már biztosan a négyes élén végez Mexikó, amely egyelőre hibátlan, 6 ponttal 3 szerzett és 0 kapott góllal. A második helyen a vereség ellenére maradt a 3 pontos Dél-Korea, míg a csehek és a dél-afrikaiak összevetésében mindkét együttes 1-1 pontot gyűjtött, az egyen jobb gólkülönbség dönt az európai fél javára. A csoport jövő csütörtöki záró fordulójában Csehország Mexikóval, míg Dél-Korea Dél-Afrikával mérkőzik majd.

0: A B csoportban mindegyik válogatott egy pontról várta a folytatást. A társa rendező Kanada a vancouveri közönség teljes támogatását élvezve játszhatott a katari válogatottal. Helyesebben játszadozhatott, ugyanis a házigazda kiütötte ellenfelét. 6-0-ra nyert a Jesse Marsh vezette csapat, amely történelmi sikert ért el. Ez volt Kanada első győzelme világbajnoki mérkőzésen. Az észak-amerikai együttesnek 8. nekifutásra sikerült meccset nyernie a mundiálon. Kanada-Katar 6-0. Osztálykülönbség? Állandó szakértőnk a Ferencváros és az Újpest korábbi kiváló labdarúgója, a négyszeres válogatott Vukovics László foglalta össze a mérkőzés történéseit.
1: Kanada házigazdaként esélyese volt a Katar elleni mérkőzésnek, ennek megfelelően lépett fel, nagyon odaszorította Katart a kapuja elé. A katariak minden energiájukat a védekezésre összpontosították, ezt a 16. percig tudták tartani, amikor Schlarin révén Kanada megszerezte a vezetést. Ezután nem tudott váltani Katar semmilyen módon. Ugyanaz folytatódott, ami addig kanadai támadások. Kanadaiak nagyon élvezték a játékot, és a 29. percben a Juventus sztárja, Jonathan David óriási gólt rúgott, nagyon szép találatot szerzett, amivel növelte Kanada előnyét 2-0-ra. Ez már tetemes előnynek mondható volt annak tudatában, hogy a katariak tényleg nagyon kevés ellenállást tanúsítottak. Nagyon kevésszer tudták átvinni a labát az ellenfél térfelére, elég keményen játszottak, de ekkor még úgy, ahogy, tehát 2-0-nál még azért volt esély arra, hogy hátra rúgtak egy gólt, mint ahogy az első meccsen Svájc ellen is találtak egy találatot. De hát a 33. perc megpecsételte a sorsukat, Álámínak kiállítás sorsára jutott. Még az első fél idő hosszabbításában a 45+3. Percben Jonathan David újra betalált, 3-0, itt aztán már úgy nézett ki, hogy tényleg másik fél időben már a gólarány kérdése lesz, hogy hány gólt rúg Kanada, és hogy mennyire tudja tartani magát Katar. A mérkőzésre súlyos sérülés árnyékolta be, sajnos az 51. percben Ismael Konét Madibó nagyon csúnyán megrúgta. Rendkívül súlyos sérülést okozott, nem is játszották vissza, csak az látszott, hogy oda mentek a játékosok, a társai, és sírva fakadtak, és körbeállták, hogy ne látszódjon semmi. Egy 5-6 perc után fölültették, és a saját, tehát magánál volt, úgy vitték le Horvágyon a pályáról. Ez sajnos nagyon szomorú jelenet volt, mielőbbi jobbulást kívánunk Ismael Konénak. Hát a mérkőzés természetesen folytatódott, és sorba rúgta a gólokat utána Kanada. Minden gólra nem térek ki, mert tényleg rengeteg gól, és hát 6-0-ra verte végül is Katart. Egy nagyon meggyőző, nagyon szép játékkal, de hozzá kell tenni, hogy Katar nem tanúsított komoly ellenállást, és hát beárnyékolja a mérkőzés az a két piros lap. Madibót is ugye ennél a nagyon csúnya esetnél kiállították, tehát kettős kiállítás volt Katarnál, végén 8 emberrel próbáltak, amit lehetett csinálni, de hát kaptak még 3 gólt, 6-0 lett a vége. Ez azt jelenti, hogy a csoport utolsó mérkőzésén, a Kanada-Svájc összecsapáson a kanadaiaknak a döntetlen is elég a csoport elsőséghez.
0: Két piros lapot is kaptak a katari játékosok, te is kitértél rá, hogy Álámint és Madibót is kiállította a játékvezető. Jogosak voltak-e ezek a büntetések, és miből fakadt ez a két kiállítás? Ilyen durván játszott a mérkőzésen az ázsiai válogatott?
1: Igen, azt gondolom, hogy mind a két piros lap teljesen jogos volt. Az első utolsó emberként a 16-oson kívül buktatott, tehát a játékvezetőnek nem volt más választása, mint piros lapot adni. A második meg egy nagyon csúnya sérülés, egy súlyos sérülés okozása, ami szintén egyértelmű piros lap.
0: Az olasz élvonalbeli Sassuolo középpályásának Ismael Konénak a lába eltörött. A jelenet sokkoló volt. A sérülést okozó Madibó lelkileg összetört. Néhány játékos megkönnyezte az esetet, a kanadaiak szövetségi kapitánya pedig elsírta magát. Jesse Marsh a mérkőzés után hosszan méltatta Konét, ám előtte értékelte csapata teljesítményét. Olyan futballt szerettünk volna játszani, amely tűzbe hozza a közönséget. Meg akartuk mutatni, hogy mit tudunk és milyen hozzáállás jellemez minket. 40 millió kanadai szeretett volna itt lenni velünk, de csak 55 ezeren voltak olyan szerencsések, hogy jegyet kaptak. Koné tökéletesen megtestesíti azt, hogy milyen ez a csapat. Sokat vállal magára, nem fél semmitől, és mindig azt szeretné, hogy nála legyen a labda. Óriási veszteség a sérülése, de tudom, hogy rendbe jön majd, mert jó kezekben van. A srác előtt fényes jövő áll, és hatalmas része van abban, hogy itt vagyunk, mondta Jesse Marsh, a kanadaiak szövetségi kapitánya. Katar ellen háromszor talált be Jonathan David. A Juventus kanadai válogatott csatárán kívül ezidáig csak Lionel Messi volt képes 3 gólt szerezni a tornán. Davidet megelőzően legutóbb Geoff Hurst tudott triplázni rendezőország játékosaként. Az angol csatár azonban 1966-ban a világbajnoki döntőben köszönt be 3-szor is. A kiütéses vereséggel nehéz helyzetbe került a katari válogatott, amelynek jó eséllyel csak a győzelem jelentene továbbjutást a csoportkör utolsó fordulójában. A közel-keleti válogatott szövetségi kapitánya Hulen Lopetegi már a bosnyákok elleni csatára is gondolt. Nagyon nehéz mérkőzés volt a mai, hiszen egy kiváló együttessel csaptunk össze. Korán gólt kaptunk, aztán az első fél óra végén rárúgták a másodikat. Az első kiállítás döntően befolyásolta a találkozót, és véleményem szerint túl szigorú volt az ítélet. Ilyen dolgok néha történnek a futballban, ezen most túl kell lépnünk, és a gondolataim már csak a következő meccs körül forognak. A csapatot mentálisan fel kell rázni, ami nem lesz könnyű. Ráadásul a kiállítások miatt 2 játékosomra eltiltás vár, összegzett Hulen Lopetegi, a katari szövetségi kapitány. Kanada Katar 6-0. Ezen a világbajnokságon másodjára nyert 6 gólos különbséggel egy válogatott. Vasárnap Németország 1 kapott gól ellenében hetet vágott a debütáns Curaçaónak.

0: A kaliforniai Inglewoodban a Vén kontinenstől igen messze rendeztek európai összecsapást. Svájc, Bosznia-Hercegovina. Aki látta vagy hallotta, az igyekszik elfelejteni a mérkőzés első háromnegyedét, aztán viszont felpörögtek az események. Edvi László és Szabó Bence közvetített.
1: Most jönnek a svájciak, Vargas a cserekén beállt játékos balról. Vargas megurítja a labdát, aztán visszapatta hozzá. Vargas ezúttal a hosszú, az ötös hosszú sarkához teszi majd egy kapásbövés, és vezet Svájc! 1-0 arányban vezet Svájc. Mekkora az öröm, ráadásul egy csereként beállt játékos. Vagy gyakorlatilag mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon jó cserét. Jó csere volt a svájciak részéről. 1-0 arányban vezet tehát Svájc a második félidő 30. percében.
2: Manzambi volt a találatnak a szerzője, akivel kapcsolatban mondtam, hogy egy fiatal játékos. A 79. percben járunk, és Svájc vezet a mérkőzésen 1-0, de a bosnyákoknak erre az utolsó, mondjuk azt, hogy bő negyed órára azért benne van az, hogy megélénkülnek, és majd ők vezetnek támadást. Ennek ellenére Svájc indul el, és az kérdés, hogy mi történt, mert a játékvezető most egy piros lapot mutat fel, ugyanis Mbolo kilépett, és az előbbiekben említett Muharemović pedig oda lépett, és elkaszálta Mbolónak a lábát. Hát, nagyon nehéz helyzetbe kerül Bosznia-Hercegovina. Most már a labda 16-oson belül, Mbolo most lőhetne, inkább passzol, leteszi a labdát, Svájc 2-0-ra vezet, mert hogy Vargas beteszi a labdát a kapunak a bal alsó sarkába, egy gyönyörű passz volt Mbolo részéről, a 16-oson belül megkapta a labdát, a csereként beállt Vargas, és egész egyszerűen elrúgta a labdát a bal alsó sarok irányába, jobb lábbal. Közben Svájc támad a pályának a jobb oldaláról, jöhet akár egy beadás, kicsit kivárnak a svájciak, nem jön egyből a labda, Akanji egészen fent helyezkedik nagyjából 30 méterre a bosnyákok kapujától, ezt követően pedig Vargas is megkapja a labdát a szélen, sőt ismételten Vargas van játékban, középre a labda, gyönyörű játék, 3-0. Hát ez Svájc lerendezte, az ember előny is segített ebben, és Manzambinak megvan a második gólja, Vargas elment a pályának a bal oldalán, és begurított középre, már a 16-oson belülről látta, hogy érkeznek a svájci játékosok, és teljesen szétesik a bosnyák védelem. Manzambi második gólja a találkozón. 6 perc a hosszabbítás, és a 93. percben járunk. Ekkor jöhet majd a bosnyákoknak a szöglete. Mossa labda középre, ott lehetett volna a lehetőség, visszalövés, gól! És ez szépítés, megvan legalább Bosznia-Hercegovinának. Nem lesz nulla a vége az ő szempontjukból. 3-1-re vezet Svájc. Egy gyönyörű kapáslövés volt. Az előbbiekben beállt Mámhics volt az, aki a találatot megszerezte.
1: A bal oldalról próbálkoznak, a csereként beállt, itten gurítja be a labdát, aztán a bosnyák kirúgják, azonban elrúgják az ellenfél lábát, és 11-eshez jut Svájc csapata.
2: Csaká a labda mögött, úgyhogy ő az, aki majd elvégezheti a svájci válogatottnak a megítélt 11-esét, a legrutinosabb tagja ennek a svájci csapatnak, és hát ugye sok, tehát több világbajnokságon is szerepelt már a svájciak rutinos játékosa, Granit Xhaka, és most a 97. percben pedig ott áll a labda mögött, vele szemben Vasi, és nézzük, hogy mit választ. Ellövi, és az alsó sorokban a labda. Nem kérdés, Svájc ezt a mérkőzést simán megnyeri 4-1-el, Csáka értékesítette a 11-est, úgyhogy a svájciak 4-1-es győzelemmel folytatják a világbajnokságot.
0: A 20 esztendős Johan Manzambi szűk fél óra alatt duplázott, a nyerőcsere s egyben a meccs embere értékelt.
3: Ez egy valóra vált álom. Elképesztő, hogy egy világbajnokságon játszhatok, gólokat lőhetek, és még a meccsembere is én lettem. Éjjel biztosan nem fogok aludni. Győzni akartunk, és tudtuk, hogy mindent bele kell adnunk. A meccs elején nem voltunk elég jók, és javítani akartunk, mert már az első mérkőzésen sem nyújtottunk megfelelő teljesítményt.
0: Mondta Johan Manzambi. Története 5. világbajnoki mérkőzésén az eddigi legsúlyosabb vereséget szenvedt el a bosnyák válogatott, amelynek veterán vezére, a 40 éves Edin Džeko elkeseredetten tekintett vissza a mérkőzésre.
3: Ez egy kifejezetten nehéz, fájó vereség volt. Az utolsó 20 percben egyáltalán nem tudtuk tartani a sorainkat, teljesen szétestünk. Az összes kapott gólnál kissé naivan futballoztunk, már pedig egy ilyen meccsen egyetlen gólt vagy helyzetet sem szabad lebecsülni. Úgy gondolom, hogy a piros lap után jobban zárnunk kellett volna a védelemben. Sokkal jobban kellett volna arra koncentrálnunk, hogy ne kapjunk újabb gólt, ahelyett, hogy felelőtlenül rohamozunk.
0: Szakértőnk Vukovics László, a svájci szövetségi kapitány Murat Yakin ivószünet utáni hármas cseréjére hívta fel a figyelmet.
4: Svájc-Bosznia-Hercegovina mérkőzésen Svájc volt a mérkőzés esélyese. Az első fél időben ez csak labdabirtoklásban, meg egy-két mögékerülésben mutatkozott meg. Nem tudtak igazán nagy helyzetbe kerülni a svájciak, egy álló háború alakult ki. Az első fél idő második felébe a bosnyákok is előre merészkedtek, már volt 2-3 egész szép támadásuk. Az első fél idő legnagyobb helyzete egy Jéko előtt adódott, egy 14 méteres lövés, amit óriási mentéssel jégkorongos módra belevetődött a svájci hátvéd, azért nem talált utat a kapuba. A második fél időben folytatódott az a játék, hogy a svájciak megszállták a bosnyák térfelet, próbáltak bontogatni a különböző szárnyoldalakon a bosnyák védelmet. Nem sikerült fogást találni, de a döntő momentum az volt, amikor az ivószünet után Yakin mester hármas cserére szánta el magát. Vargas és Manzambi teri találatnak bizonyult. Vargas ugye gólt lőtt, gólpaszt adott kettőt, Manzambi két gólt szerzett. Teljesen szétzilálták ebben az időszakban már a bosnyák védelmet. Vargas nem tudták tartani, állandóan mögé került, balról játszott a bosnyák védelem jobb oldala mögé, és még tetézte a bosnyákok gondjait, hogy a 80. percben Muharemovic a kiállítás sorsára jutott, Embolót utolsó emberként felvágta, utána kedve szerint lőtte Svájc a gólokat, a bosnyákoknak egy szépítő gól, ami nagyon szépen sikeredett egy szöglet után, de a mérkőzés egészét nézve ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyert Svájc.
0: Svájc, Bosznia-Hercegovina tehát 4-1. Két fordulót követően a csoport élén 4 szerzett ponttal és plusz 6-os gól különbséggel Kanada áll. Svájc szintén 4 pontot gyűjtött, ám 5 szerzett gól mellett 2-t is kapott. Egy-egy pontos Bosznia-Hercegovina és Katar. A kvartett küzdelmei szerda este zárulnak, a társ házgazda Kanada Svájccal küzdhet meg a csoport elsőségért, míg a bosnyák-katari ütközet a továbbjutásról dönt majd.

0: és a Verkli forog tovább. Ma este és éjjel további 4 mérkőzéssel folytatódik a 23. labdarúgó világbajnokság. 21 órától a harmadik házigazda is elkezdi a második kört. Az Egyesült Államok a nyitó meccsét szintén megnyerő Ausztrália ellen is maradna a sikeres úton. Éjfélkor kezdődik a C-jelű négyesben a skót-marokkói összecsapás, míg az ötszörös világbajnok Brazília Haitivel szemben már nem veszíthet pontokat. Az a találkozó holnap hajnal 2:30-kor veszi kezdetét, míg a D-csoport nullapontosai Törökország és Paraguay szombat reggel 5 órától csapnak össze. Mi pedig továbbra is rajta tartjuk ujjainkat a futball VB ütőerén. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem maradnak le a mundiál egyetlen fontos történéséről sem.
1: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
2: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
4: Blackboard 15-13!
3: Radulovics! Gól! Megvan!
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Elődöntős a női kart csapat az Európa-bajnokságon. Folytatódik az uniós csúcs Brüsszelben. Egész hétvégén marad a kánikula. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
6: Elődöntős a női kart csapat a franciaországi vívó Európa-bajnokságon. Battai Sugár, Pusztai Liza, Spisz Anna és Szűcs Luca a bolgárokat verte a negyed döntőben, majd az oroszok ellen lépástra a legjobb 4 között. Az András Witt Tibor, Koch Máté Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőrcsapat Ukrajnától szenvedett vereséget a legjobb 8 között, így legjobb esetben is csak az 5. helyen zárhat. A Sparta Praha labdarúgójaként folytatja pályafutását Hegyi Krisztián. A válogatott kerettagkapus 4 éves szerződést írt alá, a West Ham együttesétől igazol a cseh csapathoz. A Debrecen pedig a bolgár Plamen Andrejevet szerződtette a holland Feyenoordtól. 21 éves kora ellenére már lengyel bajnoknak, bolgár kupagyőztesnek mondhatja magát, és a spanyol másodosztályban is nyert már aranyérmet. A labdarúgó világbajnokság mai mérkőzésein az A csoportban Kanada-Katar 6-0, a B-jelű négyesben Mexikó-Dél-Korea 1-0, a társházigazda tovább jutott a csoportjából. Megműtötték a Ferencváros női vízilabda csapatának játékosát, Leimeter Dórát. A balkezes sportoló hónapok óta válfájdalommal küzdött, a máltai bajnokok ligája 4-es döntőt követően pedig egyből kés alá feküdt.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiáll az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Az izraeli hadsereg hajnalban ismét légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, miután a zsidó állam szerint a Hezbollah megsértette a tűzszünetet. A támadásokban csaknem 20 életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. A légi csapások után Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között már a tervezett tárgyalások. Idehaza jelzett turistautakra, köztük a Kék Túra egyes szakaszaira is kerülhetett az egészségre rendkívül veszélyes aszbesztel szennyezett kőzúzalék, a Magyar Természetjáró Szövetség tájékoztatása szerint. A potenciálisan érintett eddig nagyjából 35 kilométernyi útszakaszt a szövetség egy folyamatosan frissülő online térképen tette elérhetővé. Szakértők szerint az egyszeri átsétálás nem jelent komoly kockázatot. Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette, emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban. Horváth Péter szerint a motiváció növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbb áttételére lenne szükség. Különleges magángyűjteményekből származó, a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílt időszaki kiállítás a Budapest Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton a közönség 18 egyedi díszes fegyvert nézhet meg.
2: Közlekedés.
6: Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Örökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsiszor, sor, számoljanak hosszabb menetidővel. Baleset történt Budapesten az Árpád hídon Pest felé, a Szentlélek térnél. Szintén baleset volt a Vámház körúton a Fővám térnél, a Szabadság híd felé. Sávlezárás nehezíti a forgalmat a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a Felső Csatári út közelében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
6: Fokozódik a kánikula. Ma és holnap is sok napsütés várható. Csak északkeleten és a nyugati, délnyugati határvidékeken lehet némi eső. Kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól keddéj félig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Folytatódik a Hazafutás, mikrofonnál továbbra is Elpap István, és labdarúgó világbajnoksággal is folytatjuk. Itt van velünk a vonalban Cselőtei Márka, Nemzeti Sport kiváló munkatársa, úgyis, mint a legnagyobb ébren levő, hiszen immár megkezdődött a második csoportkör, és ha helytállóak az információim, te valamennyi eddigi meccset láttad, ez pontosan 28 darab, hogyha jól számolok. Hát akkor a legadekvátabb kérdéssel kezdem, hogy tetszik, amit eddig láttál?
9: Köszöntök én is mindenkit. Igen, eddig 28-28, és remélhetőleg a torna végére 104-ből 104 lesz.
8: Na azért ott egyszerre is lesznek meccsek, azokat komplikáltabb lesz majd élőbe figyelem megkövetni.
9: Élőben mindenképp komplikáltabb lesz, aztán meglátjuk, hogy az sikerül mindent visszanézni. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, amit a torna előtt lehetett hallani a legtöbb helyen, hogy nézhetetlenné válik a világbajnokság azáltal, hogy 48 csapat vesz részt rajta, annak ellenére meglepő helyenként a színvonal is, hogy egyébként a csapatok milyen intenzitást és tempót raknak bele a játékba. Én azt gondolom, hogy mindenki pozitív csalódás eddig a világbajnokság. Persze lehet majd olyan dolgokról beszélni, amik kapnak bőven kritikát, például itt a hidratációs szünetek, de ezek már inkább a rendezést és az amerikai VB döntéseit illetik. Az, hogy a meccsek színvonala milyen, az szerintem mindenki pozitív csalódás. Már csak azért is, mert a kisebb nemzetek, akik megkapták azt a kritikát, hogy csak azért vannak ott a VB-n, mert feldúzasztották a létszámot 48 csapatra, tényleg küzdenek és oda teszik magukat, és az igazi csalódásokat eddig szerintem inkább európai válogatottól láthattuk. Pont az előző játéknap olyan talán, ahol a

0: tesz. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezektől a csapatoktól mindenképp többet kaptunk, mint amit előzetesen vártunk.
1: Vagy éppen a Zaire néven 74-ben már induló, ezért nem újonc kongói demokratikus köztársaságtól, amely meg ugye a portugáloknak nehezítette meg kegyetlenül a dolgát, és ért el egy-egyes döntetlent. Mennyibe befolyásolja az a világbajnokság színvonalát, hogy jól érzékelhetően a kicsik a formát a csoportkörre időzítették, hát mire másra időzítették volna, az igazi nagymenők pedig vélhetően nem, mert azért 5,5 héten keresztül nyilvánvalóan nem lehet csúcsformában futballozni.
0: Igen, ez látszik a nagy válogatottokon, és szerintem nem is feltétlen probléma, sőt jót tesz a meccsek szorosságának, hogy így fogalmazzak. Főleg azért, mert olyan szempontból mindenképp kevésbé izgalmas az eddigieknél a csoportkör, hogy az igazán nagyok nem tudnak igazán nagyot bukni. Azért azzal, hogy tovább jut a 12 csoport első és csoport második, illetve a 8 legjobb csoport harmadik, gyakorlatilag jó esélye 3 pont is elég ahhoz egy győzelem, hogy egy-egy csapat tovább jusson. Azt meg, hogy utána már kivel játszik, azt lehet ugyan számolgatni, de jól tudjuk az előző tornákból kiindulva, hogy nem feltétlenül érdemes mindig. Így a portugál válogatott is, hogyha esetleg, mondjuk, ha már említettük őket, másodiként jutna tovább Kolumbia mögött a saját kvartettjéből, akkor sem dőlne azért a kardjába, és a további hosszú menetelésnek is megalapozhat. De ott van például a német és francia válogatott esete, amely, hogyha megnyeri papírforma alapján saját csoportját, akkor is már a legjobb 16 között találkozik egymással. Tehát igazából nincs feltétlen értelme mindig rámenni a nagy nemzeteknek arra, hogy biztosan megnyerjék a csoportjukat. Persze itt a argentinok és a spanyolok esetében, ugye főleg a spanyolok bukása után az elmondható, hogyha egyik csapat az első, a másik a második helyen végez, akkor meg már a legjobb 32 között egymással találkoznak. Tehát ahogy azt szokták mondani, mindig azt kell megverni, aki szembe jön. Úgyhogy ez mindenképp esélyt ad a kicsiknek, akiknek tényleg ezek a mérkőzések, a csoportmeccsek a legfontosabbak, és hát ilyen lehetősége azért nem mindig volt ezeknek a válogatottaknak. Például 4 évvel ezelőtt említhetnénk Szaúd-Arábiát, akik ugyan hatalmas kalappal kezdtek és megverték Argentinát, rögtön az első fordulóban 2-1-re, ehhez képest nem tudtak később ugye tovább jutni, sőt a csoportjuk 4. helyén végeztek. Na hát most 3 pont, feltéve ha nem 4. leszel a saját kvartettedben, akkor jó eséllyel elég ahhoz, hogy tovább lépjél, hogyha nem szedsz össze egy olyan gólkülönbséget, mint most például a 4 éve még rendező Katar, ugye tegnap kaptak egy 6-ost a kanadaiaktól.
1: De mondjuk Katarnak 3 pontja már nem nagyon tud lenni, 4 meg azért viszonylag biztosan elég. Hát főleg azért, mert ugye egy csomó csoportba kezd körvonalazódni, hogy ilyen 1-2 pontokkal fog zárni az utolsó 2 helyezett. Ez azt támasztja alá, amit mondtál, hogy itt 3 ponttal, például mondjuk a skótok, ha csak nem kapnak rengeteg gólt Brazíliától és Marokkótól, akkor ezzel a Haiti elleni kiszenvedett 1-0-val is akár tovább juthatnak.
0: Így van. A skótok esetében mindenképp ez a Haiti elleni győzelem lehet, hogy már megalapozta itt a továbbjutást. De akkor itt egyébként rátérnék egy picit a kritikájára az európai csapatoknak, mert amíg a küzdőszellemet mindenképp díjazzuk a legkisebb nemzeteknél. Említhetném egyébként az eddig nem felsorultak közül Irakot is, amelyik még Norvégia ellen kiegyeníteni is ki tudott. Beszéltünk már a kongóiakról, a zöldfokiakról, és így tovább. Az európai kisebb válogatottak, és valószínűleg azért is nézi az ember ilyen fájó szemmel, kétkedve az ő játékukat.
1: Mert mi is olyanok.
0: Így van, a magyar válogatottat hasonlítja hozzájuk, és nehezen tudom elképzelni, hogy legalább ezt a teljesítményt nem tudná letenni Márko Rossi csapata is a pályára, mert hogy ezt a 3 válogatottat említsem, ott van Skócia, ott van Bosznia-Hercegovina, vagy éppen Csehország, akik gyakorlatilag egy játékelemre alapozzák a rugdés húson kívül a teljes játékukat a pontrugásokra, és láthatunk tőlük szép bedobás variációkat, szabadrugásokat, szögleteket, viszont ezen kívül gyakorlatilag semmilyen kreativitást. Itt tegnap is a csehek az elején vezetést szereztek, pont egy bedobás után Dél-Afrikával szemben, majd semmilyen konkrét tervük nem volt arra, hogy hogyan növeljék az előnyüket, próbálták kibekelni, ez végül nem sikerült, és 11-esnek köszönhetően 1-1 lett a vége, és hát a Skócia-Haiti mérkőzésen is gyakorlatilag a támadó futballt a két csapat közül Haiti játszotta, és azután, hogy a skótok a 23. percben vezetést szereztek, azt néztük, hogy végig Haiti támad, és kérdés, hogy kívül egyenlő.

0: segíteni, még csak olyan veszélyes kontrák sem voltak. Bocsánkok esetében is hasonló a helyzet, persze tegnap 10 ember is tudtak szépíteni a végén, tehát 74 percig gyakorlatilag semmit nem csináltak, ahogy a Kanada elleni első fordulós mérkőzésen is, amint egy egyébként láb nélkül szerzett gól, ugye bedobás fejes, szöglet fejesből szereztek gólt, utána gyakorlatilag egyáltalán nem jelentettek veszélyt a kapura. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha csalódást kell megnevezni addig a tornán, akkor számomra az európai válogatott, tehát az alulra tartozó az európai válogatottak játéka az.
1: Beszéljünk egy kicsit a rendezőkről, ha már itt Kanada szóba jött. Ugye az Egyesült Államok egy meccset játszott ott, egy egészen pazar első félidő után simán megverte Paraguayt, Mexikó annyira azért nem villog, viszont már tovább jutott elsőként a mezőnyből. Kanada pedig, amelyet előzetesen nyilván a legkevesebbre taksált a világ, ezzel a Katar elleni gázolással, ezzel igencsak tovább jutott, szintén nyugodtan mondhatjuk, még akkor is, ha matematikailag még talán nem.
0: Így van, kezdeném akkor Kanadával, mert ez volt az első győzelme világbajnokságon, ugye Kanadának történelme során. Rögtön egy 6-0, azért nem rossz ilyen győzelemmel kezdeni. Ugye 6 elvesztett meccset követően tudtak x-elni az első körben a bosnyákokkal, és ha őszintén vagyunk, ott is jobban futballoztak végig. Rengeteg volt azon a meccsen a pontatlanság, nem volt igazán színvonalas meccs, de ők alakították ki a több helyzetet, és rengeteg zicsert puskáztak el. Majd utána most teljesen magabiztosan verték meg azt a katari válogatottat, amelyiket egyébként a svájci sem tudta, igaz, ott is inkább a kihagyott helyzetek döntöttek erről, de a kanadai válogatott szerintem jobban néz ki, mint azt előzetesen gondoltuk volna, főleg úgy, hogy a legnagyobb sztárja Alfonso Davies, a Bayern München szélsővédője, még egyik meccsen sem tudott pályára lépni, ott lenni a kezdőcsapatban.
1: Ismael Koné meg majd nem fog, mert olyan súlyos sérülése van.
0: Így van, az viszont nagyon, nagyon nehéz volt nézni, megrázó képsorok, hogyha valaki látta, ugye a 60. perc környékén Ismael Koné a Sassuolo középpályással, meg a kanadai a kulcsembere szenvedett egy nagyon súlyos sérülést, úgyhogy ő mindenki félelmezni fog ebből a csapatból, de látjuk, hogy vannak ennek a válogatottnak olyan játékosai, akik abszolút jobbak, mint a korábbi évek kanadai válogatott labdarúgói. Azért például Larin, aki itt a válogatottsági góllövő listán a második helyen áll, mármint az örökösön, az első meccs a kispadon kezdett, beállt, 103 másodperc után gólt szerzett, és például emiatt most a második meccs a Villarrealnak a sztárja, Oluwaseyi szorult a kispadra, úgyhogy van itt merítés bőven. Ami Mexikót illeti, számomra eddig bőven ők játszák a legkevésbé látványos futballt a három rendező csapat közül. Ennek ellenére, ahogy említetted, már tovább jutottak gyakorlatilag, sőt, ugye megnyerték a saját csoportjukat, 6 pont és 0 kapott gól két meccsen, de azért látva itt a második meccsen a koreaiakat, illetve a dél-afrikai válogatott tűzerejét, nem volt a legnehezebb sorsorásuk. A hazai pálya az egyetlen, hogy viszi őket, de azért nem tudom, hogy le tudják-e vetkőzni a későbbiekben, hogy mindösszesen 4 topligás játékos van ebbe a keretbe. Javier Aguirre szövetségi kapitányként egy nagyon tapasztalt edző, de eddig a mexikai válogatott játék alapján engem legalábbis nem győzött meg. Viszont ott van az Egyesült Államok, akik meg messze a legjobban néztek itt a három rendező közül, legalábbis az első fordulóban. Igaz, Paraguay szerintem az egyik legalacsonyabb színvonalú teljesítést nyújtotta itt az első körben. Látszott, hogy mit szeretnének, de ahhoz képest, hogy úgy voltak beharangozva, mint egy ilyen teljesen 90 percen át felhúzott, agresszívan védekező labdát szerző csapat, gyakorlatilag folyamatosan elcsúsztak védekezésben, és hatalmas területeket hagytak, és ezt kihasználta az amerikai válogatott, és itt említeném meg Mauricio Pochettinót, mert lehet, hogy az elmúlt években rá úgy emlékszünk, mint egy ilyen bukott edző a top szinten, ugye a Paris Saint-Germainnél, vagy éppen utána a Chelsea-nél, de azért szövetségi kapitányként, főleg ebben a mezőnyben, most oké, ott van Carlo Ancelotti, már bőven ugye itt 70 fölött, ott van Julian Nagelsmann, akit mindenképp ki kell emelni, a torna legfiatalabb, de szerintem legjobb edzője is, viszont mellette beszélni kell Pochettinóról, aki meg nagyon összerakta ez az amerikai csapatot, pozíciós futballt játszik ez az Egyesült Államok válogatottja, és hát olyan játékosok alkotják a keretét, akik egyébként topligákban is fantasztikus idén futottak. Christian Pulisic meg lehet rajta nevetni, hogy az amerikaiak a LeBron James-ének emlegetik a futballnak, mert Messi és Ronaldo szintjére teszik a hazai sajtóban. Ettől függetlenül, amikor felveszi azt az amerikai válogatott, mert akkor tényleg valahogy egy másik szintet képvisel, mint látjuk azt tőle Európában. Úgyhogy, ha már sötét lovakról kell beszélni, meg a három rendezőt egy rangsorba helyezni, akkor nálam egyelőre az Egyesült Államokon az első helyen.
1: Jó eséllyel, ugye mindhárom csapatot lesz a 32-ben, de lesz-e ott közülük valamelyik a 16-ban, mert az már egy figyelemre méltó szereplés lenne.
0: Így van, ilyen szempontból, hogy az Egyesült Államokat tettem az első helyre, ők például a német csoport harmadik helyzetjével találkozhatnak a 32 között, az jelenállás szerint legvalószínűség szerint Ecuador, az már nem egy könnyű mérkőzés. És ha megnézzük, akkor legalább egy kalapot, azt hiszem a mexikóiak talán a hollandokkal találkozhatnak, ha itt a valószínűség úgy alakul. Szóval egy kalapot mindenkinek be kell gyűjtenie majd ahhoz, hogy ott legyen mondjuk a 16 között. Én azt gondolom, hogy egyik válogatott minimum be fog jutni, sőt az sem feltétlen lenne meg, hogyha mondjuk az amerikai válogatott a legjobb 8-ba is be tudnak keveredni valahogy, de többet azért nem tudom. Mert ugye Mexikó kétszer rendezett korábban világbajnokságot, akkor egyébként két legjobb szereplésével negyeddöntős volt, ebben bíznak most is, de szerintem ez a válogatott azért annál jóval gyengébb, hogyha most éppen nem kéne, hogy a háromból mondjuk melyik küldhat el, akár a 8-ig is, akkor az egyértelműen az Egyesült Államok lenne.
1: Ugorjunk egy nagyot, menjünk a közvetlen világelithez. Hát ott aztán elég nagy a szórás, mert azt nyugodtan mondhatjuk, hogy mondjuk a németek, az argentinok és az angolok mondjuk azért mindent összevetve elég jól néztek ki az első mérkőzésükön. Másik oldalról a brazilok, a spanyolok, a portugálok, vagy éppen a hollandok, hogyha őket is ide számoljuk, olyan nagyon azért nem. A franciák meg olyan köztes, tehát egy viszonylag közepes produkció után nyertek végül simán. Szóval ezek a csapatok, ezek mikorra gondolod úgy, hogy elérik az üzemi hőfokot, és a teljes arzenált ki tudják rakni a pályára?
0: Igen, ez mindig örök kérdés szerintem, hogy mennyire kell pörögni egy tornán már az első perctől kezdve. Általában a félgázon szokott a helyes megoldás lenni erre a kérdésre. Főleg úgy, hogy egyel több mérkőzés rendeznek az eddigieknél, és van egy plusz kör. Az argentin válogatott ugye 4 éve kikapott Szaúd-Arábiától az első meccsen, de 2018-ban a későbbi győztes franciák is úgy nyertek Ausztrália ellen, hogy a végén kellett fordítaniuk. Azelőtt Németország mondjuk 2014-ben 4-0-ra kitömte a portugálokat. Úgyhogy ők meg kiütéssel indították a tornát, mégis utána az elődöntőben is szóltak egy hetest, és végig üzemi hőfokon maradtak. Úgyhogy szerintem ez mindig változó. De vannak itt válogatottak, akikért nem aggódnék, meg akik azért rosszabbul néztek ki. Utóbbiként említeném a portugálokat. Kongó nagyon zártan és tényleg fegyelmezetten védekezett meg. Hogyha megnézzük, hogy hol játszanak a játékosaik, bármennyire is le voltak becsülve a tornát megelőzően, azért vannak benne bőven például Premier League futballisták. Ettől függetlenül nagyon ötlettelennek tűnt a portugál támadójáték, és nyilván Cristiano Ronaldo érje a legtöbb kritika. Ettől függetlenül a csoda középpályájuk sem tudott egyetlen helyzeteket kialakítani itt Nevessel, Fernandessel, Vitinhával, míg hogyha előbbi gólt is szerzett. Úgyhogy játék alapján a portugálokért egy picit szerintem lehet aggódni. A spanyolokért például egyáltalán nem tenném. Tehát láttuk 2022-ben az azóta kétszeres BL győztes vezetőedző Luis Enrique irányításával, hogy futballozott a VB-n a spanyol válogatott, ötlettelenül támadójáték tekintetében, úgyhogy nem volt még Lamine Yamal, és Nico Williams pedig nem számított kezdőnek. Melyik két játékos hiányzott ezen a meccsen zöldfogi szigetek ellen? Lamine Yamal és Nico Williams. Persze csereként beálltak, de ott már a hajrában. Én azt gondolom, hogy tényleg ők voltak itt a két éve ebbe győztes csapat két legfontosabb játékosa, és most is ők lesznek, hogyha a 100%-os formában kerülnek. Azzal ráadásul, hogy Uruguay sem tudta megvenni Szaúd-Arábiát, bővén ráérnek még a spanyolok. A németek jól néztek ki, viszont hát Gyászóval játszottak, szóval ilyen szempontból nem derült még ki, hogy pontosan mennyi van bennük, de Nagelsmann csapata 2 éve az Európa-bajnokságon is azért összességében azt mondom, hogy kifejezetten jól nézett ki. Emlékszünk, hogy hogyan estek ki például a spanyolok ellen, hogyha befújnak ott a legvégén egy 14-es hosszabbításba, akkor lehet, hogy most ők az EB címvédők, úgyhogy velük abszolút számolni kell. Ha meg a franciákról beszélünk, az tényleg két teljesen ellentétes félidő volt, és pontosan megmutatja, látja, hogy mennyi van ebben a csapatban, mert az első fél időben nem is szerették volna felpörgetni a játékot. Rengeteg volt a technikai hiányosság. Mbappé gyakorlatilag 45 percet nem tudott átvenni egy labdát, de látszott is, hogy Dösen paszkért a csapatától, hogy ne legyenek még annyira intenzívek. És amikor a második fél időben rá kellett, hogy kapcsoljanak, akkor meg szemedgyönyörködtető támadásokat vittek véghez. Olise, Dembélé, Doué, Mbappé, már csak a játékosok színvonalából is rájöhetünk arra, hogy ha ők egyszer rákapcsolnak, akkor abból gyönyörű dolgok születnek, úgyhogy a franciákért sem aggódnék feltétlen. Nyilván egy körből még nehéz.
1: A norvégokkal vannak egy csoportban, azt ne felejtsük el, azért az egy csemege lesz a csoportkörben a norvég-francia meccs.
0: Így van, a norvégok hintettek egy négyest, és 28 év után visszatértek a VB-re. Nekem egyébként ennek ellen egy picit csalódás volt a norvégok játéka. 4-1-en nyertek, szó se róla, de azért volt ebben kapusiban, ahogyan betaláltak, a 96. percben tudták aztán a negyedik gólt egy öngól révén bekotorni. Egy picit talán több területet engedtek Iraknak, mint arra számítani lehetett. Ettől függetlenül a norvég válogatott a harmadik körben találkozik majd a franciákkal, az így előzetesen, ezután az angol-horvát után a csoportkör talán legizgalmasabb mérkőzése, és ha már említettem őket, akkor az angol válogatottról még mindenképp beszélünk. Mert a torna eddigi legjobb meccsét játszották Horvátország ellen, de a torna eddigi legjobb teljesítményét is nyújtották, kifejezetten az angolok. Kétszer vissza tudtak jönni, a horvátok, volt ebben egy hatalmas bombogól is, de az, amilyen teljesítmény Tuchel csapata mutatott, az bőven lekörözi az elmúlt évek egyébként kétszeres EB döntős angol válogatottjáért. A német szakvezető fogadkozott is ott a torna előtt, hogy sokkal támadóbb lesz ez a csapat, mint amit Szeúz gét alatt láttunk az angoloktól. Ez egy meccs után eddig abszolút így van. Tehát hihetetlen, hogy milyen intenzitással játszottak végig az angolok. Látszik az ellentámadásaikon és egyébként a pontrugásaikon, hogy nagyon nehéz lesz őket levédekezni, és benne van az a tűz, benne van az a tűz ebben a csapatban, ami elég lehet egy ilyen tornán ahhoz, hogy megnyerjék azt. Azért látszik itt a mindenféle esély kalkulátorok alakulásán is, hogy nagyon meggyőzött sokakat az angol válogatott első meccse, és most már felemelték az angolokat a legnagyobb favoritok mellé, közvetlen mögéjük, úgyhogy szerintem is oda léptek Tuchelék.
1: Na, még két csapatról kell mindenképp néhány szót beszélnünk, Argentina és Brazília. Ellenkező előjellel mondjuk így rögtön a VB első meccsei után. Mennyit látsz az argentinokban, ugye Messi triplájával megverték tulajdonképpen simán Algériát, és mennyit látsz a brazilokban, akiket igencsak lefocizott Marokkó az első fél idő nagy részében, de végül egy X-el mindkét csapat elégedetten egy ponttal jöhetett le a pályáról.
0: Összességében egyetértek azzal, hogy ellentétes előjellel kell beszélni a két csapatról, de azért az argentinok kapcsán is elhomályosítja itt a játékbeli hiányosságokat Messi triplája, mert gyakorlatilag az egész meccs így arról szól teljesen érthető módon. Ugye ott 1-0-nál volt egy kérdés, a szituáció, sokak szerint Messi ki kellett volna állítani, akkor valószínűleg nem ez a vége, Messi tripla biztosan nem lett volna belőle. Ettől függetlenül azért volt egy lesgólya rögtön az elején az algéroknak, és nem igazán működött minden szinten az argentin csapatjáték, de hát Lionel Messi meg elvitte a sót, és abszolút megmentette a napot, fantasztikusan teljesített, és rúgott 3 gólt, ugye fellépett Tóze mellé az örök góllövő listán, de Argentinának sem az első meccsen kell igazán pörögnie. Ami már jóval aggasztóbb volt, az a brazil válogatott teljesítménye. Hát ugye a későbbi döntő helyszínén New Yorkban rendezték ezt a meccset, és az első fél órában tényleg szerintem a VB eddigi legletaglózóbb első 30 percét láttuk. Gyakorlatilag földbe döngölte Marokkó Brazíliát. A technikai megoldások, a cselek, a mezőnyfölény, a másik térfélen való adogatás, minden olyan dolog, amit alapesetben a brazil csapattól vár el az ember, azt Marokkó vitte véghez, és 4 évre ugyan négyig ment ez a marokkói válogatott, de akkor jobbára egy ilyen masszív folytogató védekezéssel tette mindezt. Most már gyakorlatilag hát a kapu elő szegette a brazilokat, és persze a marokkói sokat fejlődött, Na de hát nem ezt vártuk a brazil válogatottól. Carlo Ancelotti rengeteg kritikát kapott itt a kezdőcsapatot illetően, ugye még mindig megy a Neymar mizéria, most Haiti ellen sem tud játszani. Az már hivatalos, nem küldte pályára egyáltalán Endrikit, miközben sokak szerint neki kéne csatárposzton kezdenie. Igor Thiago hiába rúgott 22 gólt a Premier League-ben, hát a legtöbb brazil az alaposan felháborodott rajta, hogy mit kereső az ő játék stílusával a kezdőcsapatban. Úgyhogy van itt honnan felállni. Persze egy villanás, amit várunk mindig a braziloktól, az végül visszahozta őket a meccsben Vinicius révén, de hát egyébként ő sem játszott jól, tehát a meccsen belül lett úgy, hogy 8 csel próbálkozásából 0 sikeres volt. Persze hozzá kell tenni, hogy Hakimi oldalán futbolozott, de ettől függetlenül még ő sem játszott igazán meggyőzően. Van miért aggódni a braziloknak, viszont beszéltünk arról, hogy milyen ez a csoportkör. Az, hogy x-eltek, az a gyakorlatilag egy dolguk van, több góllal megverni Haitit és Skóciát, mint Marokkónak, ahhoz, hogy még így is a csoport élén zárjanak. Hát látva, hogy hogyan játszottak a skótok Haiti ellen, az azért nem egy lehetetlen küldetés.
1: Na, bocsánat, hogy közbevágok, ezt mindjárt ki is fog derülni, 14:30 játszik most hajnalban Brazília, Haitival, Skócia, Marokkó, éjféltől 21 órától Egyesült Államok, Ausztrália, reggel 5-kor pedig Törökország, Paraguay. Cselőtei Márknak nagyon szépen köszönöm, hogy megbeszélhettük mindezt, és akkor jó éjszakázást a továbbiakban is.
2: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A mikrofonnál továbbra is Elpap István, nagy szeretettel köszöntöm mai vendégenket, Balay Attilát, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztőjét, Kis Tamást, az MTI sportszerkesztőjét, és Turi Gábort, úgyis, mint adásunk társszerkesztő, egyben a Nemzeti Sport főmunkatársa. Hát nyilván vb-zni fogunk, még akkor is, hogyha egy szolgálati közlemény, mert tart éppen a magyar-orosz elődöntő a Vívó Európa-bajnokságon női kart csapatban, és a második asszóban Spíz Anna van a Páston, és 7-6-ra vezetünk, de hát ez még nagyon sokáig el fog tartani, majd néha ránézek, hogy éppen hogy áll. De nem csak Európa, hanem világbajnokság is van, még pedig nem csak vívás, hanem futball. Hát nyilván itt a kötelező kérdés, hogy ki mennyire álmos, ki mennyire éjszakázik, vagy az ilyen igazi négy éjszakázásokat inkább a kieséses szakaszra tartogatjátok. Ugye Cselőtei Márkkal beszélgettem az előbb, aki azt a bravúrt hajtja végre, hogy egyelőre mind a 28 mérkőzést végignézte, ebből kifolyólag egy picit fáradt volt a hangja. Hogy
3: én becsülöm őt, kollégámat is, mint és ezek szerint jobban szereti nálam a futballt, nem most ez ironikus vagy volt, de nagyon tisztelemezi. Nem, ilyen tisztelemezért, szóval csak úgy lehet szakmág ez igazán hozzászólni, ha látod a meccseket. Az más kérdés, hogy 28 meccs után meg lehet dőlni, tehát ilyenkor annyira immunis lesz az ember, hogy a jó meccset, igen, hogy még a jó meccsre is hajlamos azt mondani, hogy hát ez nem volt igazán jó.
4: Én abban az utóbbi kategóriába tartozom, amit említettél, hogy arra tartogatom a fennmaradást, amikor majd az egyenes kieséses szakaszba
2: vagyunk. Az életenergiáidat.
4: Igen, amikor már abban a szakaszban érünk. Hát nyilvánvalóan vannak olyan mérkőzések az éjszaka folyamán, amik talán nem annyira érdekesek ilyen távolról, meg olyan csapatok játszanak, amelyeket nyilván egyébként jó lehet megnézni, de talán nem a top csapatok közé tartoznak. Azért igyekszem általában a későn kezdődő, de még nem olyan nagyon későn véget érő meccseket követni, úgyhogy nagyjából fele-fele arányba vagyok jelenleg.
2: Többi meg összefoglaló, mert azt azért látjuk azt szerencsére az M4-en meg a különböző felületein.
5: Igen, dicséret Márknak, nehogy abban a hibába esse, mint a kis csapatok, hogy addigra elfogy, mire jön az egyenes kieséses szakasz.
3: Ezt mondom, hogy immunis.
2: Lehet, hogy a Márkó is a formát a csoportkörre időzi.
5: Lehet, de hát ki tudja, lehet, hogy mindenkinél jobban bírja. Én a magam részéről teljesen egy ambivalens állapotban vagyok, mert próbálok minél több meccset megnézni, az összesen még csak nem is törekedtem, de ha éjszaka felriadok, felébredek, ránézek az órára, most van valami, ami nem megy.
2: Pánikszerűen a távkapcsolóhoz nyúlsz.
5: Hát le kell menni egy emeletet szerencsére, ja. Tehát addig átgondolom, lebocorgok, belenézek, van olyan, hogy 4 perc után elalszom, de legalább úgy, hogy megy, és hogyha a riporter kiabál, akkor fölnézek és nézem. Csak az a baj, hogy emiatt a normális időpontban zajló meccseknél is előfordul ez, hogy a hajnalban fönn vagy, meg a reggel 6-os meccsen fönn vagy, akkor például ma éjfélkor mindenképpen szeretném végignézni a Skót-Marokkó meccset, de hát azért 100%-ot nem tennék rá, hogy árgus szemekkel tudok majd kettőig figyelni folyamatosan. Vagy ha igen, akkor a holnapi nap áldozatul esik neki.
2: Na hát, ha már Marokkó, ugye itt nagyon sokféle csapat van ezen a világbajnokságon, vannak a kicsik, akik egyértelműen a csoportkörre, majdnem sportkört mondtam, tehát a csoportkörre hegyezték a formát, és ez látszik is, mert inkább kellemes meglepetések kell találkozunk, aki az úgymond kis csapatok, vagy a kevésbé nagy nevű csapatok részéről. Vannak a nagyon nagyok, akik jól láthatóan hosszabb távra rendezkedtek be ezen a VB-n. Persze van köztük, mint az angolok, adott esetben a németek, esetleg az argentinok, akik azért ugye olyan jól néztek ki már nyitán, de a többség azért nem annyira. És aztán vannak ezek a középkategóriás csapatok, ott lehet első, lehet sár, hát van, aki úgy szerepel, mondjuk, mint a csehek vagy a bosnyákok, ma az már látszik, hogy azért nem ők fogják itt felrobbantani ezt a VB-t, de azért mondjuk norvégok, Marokkó, tehát akikről lehetett sejteni, meg hát Marokkónak azért 4 évvel ezelőttől is viszonylag jó múltja van azzal az elődöntővel. De szóval a kicsik úgy megérkeztek a világba, a közép kategória meg úgy nagyjából megérkezett a nagyok nyakára adott esetben, nem? Szóval ilyen alakulgat, változgatnak az erőviszonyok.
4: Van abban valami, amit pedzegetsz, vagy amit mondasz, bár szerintem Amit említettél, hogy a kisebb csapatok meglepetés számba menő eredményekkel, vagy legalábbis olyan eredményeket érnek el, amire nem számítottak a szakértők sem, vagy a legtöbben nem számítottak előre, ehhez ugye kell az ellenfél is. Tehát nyilvánvalóan itt ugye beszéltünk a VB előtt arról, hogy nem tudjuk, hogy a nagy csapatok milyen tervel állnak neki ennek az egy hónapos világbajnokságnak, hogy hogyan időzítik a csúcsformát, hogyan kezdenek bele. Ugye azt azért láthattuk, hogy a németek nem nagyon lacavacáztak, tehát hogy volt egy kellemes ellenfél, akivel lehetett játszani egy mondjuk úgy, hogy felkészülési mérkőzést, nem lebecsülve Curaçao képességeit, de azért kijött a különbség. Ugyanígy az argentinok is nagy lendülettel kezdtek, talán a franciák is a második fél időben mindenképpen hozták azt, amit vártak tőlük. Ugyanakkor meg hát, ha mondjuk megnézzük a Spanyolország zöldfoki köztársaság meccset, ott úgy tűnt, mintha a spanyolok nagyon kínlódnának, nagyon szenvednének, az eredmény is ezt mutatja, aztán lehet, hogy volt ebben némi tudatosság, bár szerintem a zöldfokiak ellen ők azért szerettek volna 3 pontot szerezni, úgyhogy érdekesen alakul egyenlőre a dolog, azt gondolom, hogy itt a második forduló, csoportkör második fordulója, itt majd sok mindenre rá fog világítani, vagy sok mindent meg fog magyarázni.
2: Hát igen, mert 2 meccset már nem lehet végig aludni, mert abból már minimum egy kedvezőtlen sorsolás, vagy főtáblás hely adódik majd a 32 között.
5: Igen, de szerintem ennyire nem minden a ráció mentén megy, mert a nagyokban tudatalatt is ott van, hogy úgyis ott lesznek a végén. Tehát ha most meg kéne mondom, hogy ki lesz a világbajnok, ugye eddig 8 világbajnok volt, tehát Olaszország valószínűleg nem lesz, mert nincs ott, Uruguayt azért már nem soroljuk oda, de abból a 6-ból választanék, aki már volt világbajnok, és engem meglepne az is, ha Portugália lenne, az is, ha Hollandia lenne, a többi még jobban meglepne, szóval azért 40 nap, ugye a győztesnek annak most már kell játszani, vagy egyetlen, aki a 4-be akar, a 3 csoportmeccs után egyet a 16-ba jutási, 8-adöntő, 4-edöntő, elődöntő, 8 meccs, az alatt már kijön az igazság. Ugyanakkor egy meccsen meg nem feltétlen kijön, eddig ezt láttuk. A futball a legesetlegesebb sportág. Vízilabdába, kosárlabdába, kézilabdába ezek elképzelhetetlen eredmények lennének, mert a nagy tudásbeli különbség ott mindig jelentkezik, mindig azért mondom egyszerűen, az ügyesebb testrészeddel birtoklod a labdát, lelkesedéssel nem lehet elvenni tőled. Itt el lehet. Tehát mindig annak a csapatnak van fória, amelyiknek nagyobb inger a meccs. És mindig a kis csapatnak nagyobb inger a meccs, most még pláne az elején. Ezért úgy ír, hogy most az egyszer megmutatom magamnak, a csapat is, meg a játékos is, életem és vérem. A portugál, meg a spanyol, meg úgy megy föl, hogy na, már ezekkel is kell játszani, mindegy, valahogy túl leszünk rajta. Ez egy hatalmas különbség.
3: Ez látszott is rajtuk egyébként a mindkét csapaton, tehát a portugál.
2: Amire meg felpörögtek volna, igen, már annyira bepörögtem magát az ellenfél, meg már időse volt.
3: Igen, ahogy az Attila mondja, ez a motiváció és ez a koncentráció, hogy már nem, hogy tulajdonképpen nem tudtak ezen javítani. De bennem egy érdekes kérdés vetődött fel egyébként, ugye most nem a kicsikre vonatkozóan, hanem most ugye szóba került itt az angol horvát meccs, talán egy gondolat erejéig, hogy mi lett, tudom, nehéz ez a mi lett volna, ha, de nagyon jól támadtak le az elején a horvátok, hogy akkor mi lett volna, ha egyébként ezt a szerintem bizonytalan Pickford kapust, tehát akkor rúgnak a horvátok egy gólt. Persze lehet tovább menni, mi van, hogyha egy ilyen rutinos játékos, mint a Modric nem későn, tehát ilyen spéttel rúg bele már az ellenfélbe. De igen, tehát mert azt mondjuk, az angolok nagyon jók voltak, és egyébként meggyőződésem, hogy nagyon jók voltak, de a horvátok nem voltak nagyon jók, nem voltak olyanok, mint amikor ezüst meg bronzérmesek lettek.
2: De ez most egy gyengébb horvát keret.
3: Hát, aki jó, az megöregedtek. Én ezt akartam mondani. Ennyit jelent, hogy megöregedtek. Tehát ez az időfaktora. És annak a meleg nem tesz jót az idősödő korosztálynak.
4: Szerintem az angol-horvát meccset, hogyha már behoztad, én is azt gondolom, hogy ez a horvát csapat messze van attól, amelyik bronzérmes lett legutóbb, és igazából az angolok jól játszottak, ez vitathatatlan, de nem biztos, hogy ez volt az igazi erőfelmérő nekik, tehát ez most nem egy olyan horvát csapattal találkoztak, amelyre azt mondhattuk volna, hogy ez egy valódi erőfelmérő lesz az angoloknak. Ettől függetlenül Tuchel szövetségi kapitány jól kezelte szerintem a játékosok. Ugye ő azt mondta, hogy volt némi bizonytalanság a játékosokban, rendet rakott a fejekbe, a szünetbe, és annak volt köszönhető, hogy a döntetlen állásból végül is ők jöttek ki jobban, mert ugye 2 gólt szereztek, és a horvátok már nem tudtak betalálni.
2: És különösen abban a fázisában mesnek egészen kiválóan futballoztak.
5: A második ezért mondom, hogy igen, az
4: igen,
5: volt.
4: Igen.
2: Közben csak egy szolgálati közlemény, 5. asszó előtt Vattai sugár van a Páston, 20-15-re vezetünk az oroszok ellen, az Antoni vívó Európa-bajnokság női karcsapat elődöntőjében.
4: És még annyit szerettem volna mondani az előzőekben, amiről beszéltünk. Itt már van egy példa, hogyha a svájciakat megnézzük, hogy az első mérkőzésükön, hát mondjuk fogalmazunk úgy, hogy egy kicsit bealudtak, és egy X lett egy olyan meccsből, amit nagyjából azért mindenki elkönyvelt úgy, hogy ők ezt be fogják húzni. És amiről beszéltünk, hogy a második fordulóban már nem nagyon lehet szórakozni.
2: Nem szórakoztak.
4: Nehezen indult be, de aztán azért mégiscsak 4-1-re verték a bosnyákokat, tehát látható, meg érzékelhető, hogy például a svájciak, akik nem is a top favoritok közé tartoznak, az így már elkezdték komolyan venni ezt a VB-t.
5: Hát ennek az inverze meg a Katar csapata, amelyik ugye küzdött, mint a gepárd az első meccsen, de alárendelt szerepben, tartotta a 0-1-et, és a végén egy svájci védő elbambulásának köszönhetően játszott egy 1-1-et, de valószínűleg, hogy ezzel évekre előre kifullasztotta magát, mert azért most a második meccsen majd 6-os beesett.
2: Na akkor már, ha már 6-os, mondja Kanada lőtte ezt a 6-ost, beszéljünk egy kicsit a rendezőkről. Ugye az Egyesült Államok vitán felül, főleg az első fél időben egészen extra jól játszott Paraguay ellen, simán nyert az első fordulóban, Mexikó különösebben nem mutatott semmit, de még gólt se kapott, van két meccsen 6 pontja, és elsőként biztosan ott van a folytatásban. Kanada pedig, amelyet ugye F-ben a leggyengébbnek tituláltak, és egy ilyen semmilyen 1-1-jel kezdte a tornát, ezzel a 6-0-val gyakorlatilag biztosan tovább is jutott, mert 4 ponttal egész egyszer nem lehet kihullani. Tehát a 32-ben jó eltudása is nyilván ott lesz, a 32-ben jó esélye mindhárom rendező ott van. Előbb Cserőtei Máktól is kérdeztem, és tőletek is kérdezem, hogy ki meddig juthat, mi az a plafon, ami fölé már a lelkesedés, meg a hazai pálya már nem tud repíteni egy ilyen kategóriájú csapatot, mint amilyen ez a három.
4: Szerintem az Egyesült Államok esetében majd, ha jól emlékszem, ma este 21 órakor már magyar idő szerint 21 órakor.
2: Ausztrálokkal játszanak, igen, az a nyitó meccs a mai programban.
4: Igen, az ausztrálok elleni mérkőzés, az majd sok mindent fog megmutatni, mert ez a két csapat tavaly októberben játszott egy barátságos meccset, ahol volt az amerikaiaknak némi problémája az ausztráloknak ezzel a fizikális, ugye úgy szokták mondani, hogy fizikális játékkal, tehát hogy erőnlétben meg fizikálisan egy picit meg tudták akasztani az amerikaiakat, akik egyébként akkor is nyertek ettől függetlenül 2-1-re, de azért voltak gondok. És erről beszéltek most maguk a játékosok is, meg visszautaltak rá, hogy...
2: Szóval törték őket a pályán egy kicsit.
4: Igen, igen, és visszautaltak rá, hogy Mauricio Pochettino, vagy Pochettino, nem tudom, hogy pontosan a...
2: Spanyolul cseh.
3: Spanyolul cseh, igen.
4: Akkor jól mondtam,
2: csak olasz család.
4: Hogy tavaly októberben ő azért rendet rakott ott annak a meccsnek a szünetébe a fejekbe, hogy ezt nem engedhetik meg, hogy ezek az ausztrál játékosok így leuralják őket erőnlétileg, úgyhogy ennek lesz majd egy bizonyossága ez a mai meccs, és hogyha ezt egyébként valószínűleg a papírforma szerint, tehát a papírforma azt mutatja, hogy az Egyesült Államoknak, ha nem is annyira fölényesen, mint az első meccset, de azért le kéne, hogy gyűrjék Ausztráliát. Ha ez sikerül nekik, akkor ez adhat nekik akkora önbizalmat, hogy mennek még az egyenes kieséses szakaszba is legalább egy kört, de hát ott már nyilván a sorsolás közbeszól meg, ugye, hogyha egy amit mondtunk, top csapat mondjuk olyan helyen végez, hogy aztán hirtelen szembe jön az Egyesült Államokkal, akkor már nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz a képlet.
3: Én azt hiszem, elmondtam már, hogy 2014-ben most abba bizonytalanodtam, mert szerintem 8-a döntő volt, ez azért lényeges, mert a kérdést úgy tettett fel, hogy meddig jut az Egyesült Államok, akkor volt egy szerintem szenzációs iramú meccs volt, egy belga Egyesült Államok meccs volt, és szerintem most is elfogult, tehát a kérdésedre a válasz, szerintem 8-a döntő.
2: Tim Howard védett,
3: így van,
2: nem? A magyar
3: számozásokat. Hogy szerintem a 8-a döntőbe el fognak jutni. Különben az Egyesült Államoknak az lenne a nagy vízválasztó, bár ebben nem tudom az üzlet, tehát én úgy érzem, hogy ez a hagyományos...
2: Hát a 16 futball, között 94-ben is ott volt, pedig igen, egy lényegesen gyengébb USA volt, mint a mai.
3: De ugye ott azért még mindig nagy harc van, de hát most is látjuk, hogy ezeken a New York-i meccseken ugye inkább ünneplik a New York-i kosárlabdázóit, mint tulajdonképpen a hagyományos futballt. Akkor lenne szerintem úgymond eredmény, és bizonyítanak innen a hagyományos futball az Egyesült Államokba, ha ez a csapat mondjuk bejutna a 4-be, amit nem igen tartok elképzelhetőnek, bár fene tudja.
2: Az már úgy érzed elérni az inger küszöböt.
3: Az elérni talán az inger küszöböt. Igen, igen, igen, az elérni az inger küszöböt.
5: Nem tudom, ha belegondolsz, hogy, hogy az amerikaiaknak azért a saját bajnokságuk kosabdában és jégkorongban is többet jelent, mint az úgynevezett világbajnokság, a fene se tudja, de az eredeti kérdéshez visszatérve, szerintem a három rendező közül a négybe egyiknek se lesz helye. A nyolcba az egyikük bejuthat, nem Kanada, akkor, hogyha kegyelmi állapotban játszik, és jó sorsolása van, mert azért annyit a komoly csapat, hogy a nyolcban már nagyon kevés hely van. De az egyikük bejuthat, de el tudom képzelni, hogy egyikük se jut be. Mert,
2: de az a főtáblától is függ nyilván, hogy nyilván, majd hogyan áll
5: fel. Hát attól is függ alapvetően, meg amellett, hogy négy naponta kell játszani, hőségbe kell játszani, 40 napon keresztül kell játszani. Ne felejtsünk el még két tényezőt, az egyik az, hogy most már nem 90 percesek a meccsek, hanem 100-110 percesek, és az, hogy 5-5 lehet cserélni, az hatalmas for azoknak a csapatoknak, amelyeknek nagyon bő keretük van, és úgy tudnak 5-5 cserélni, hogy nem gyengülnek, hanem szinte erősödnek. Mert a fél csapatot ki lehet cserélni. És az a fél csapat
2: amivel játszhat... a magyar válogatott is küzdi, ez nem csak nem a VB-n.
5: Igen, sajnos nem a VB-n. És az a fél csapat játszhat még olyan 40 percet, amikor eldönti a meccset. És nem véletlen, hogy itt zuhognak a gólok a meccsek hajrájába, mert addigra az egyik csapat, amelynek nem olyan bő a kerete, szívét, lelkét kiadta és elfárad. És aztán majd az egyenes kiesésben meg ugye jönni fog az a faktor is, amikor mindig rácsodálkoznak, hogy mennyi gól van az utolsó 1-2-3 percben. Persze, mert akkor felbomlik minden, jön az 1870-es évek angol futballja, valakinek gólt kell szerezni, az megy előre 8 emberrel, és vagy rúgja, vagy kapja, és általában azért jobbik csapat rúgja.
4: Én ugye csak az Egyesült Államokról beszéltem itt az előbb, de egyetértek azzal, hogy a négy közé azért nem várom. Én igazából a 8 közé sem várom egyik csapatot sem. Én azt gondolom, hogy az is egyetértek, hogy Kanada nem fog annyira messze jutni, függetlenül ettől a 6-0-ás győzelemtől, amit most Katar ellen arattak, azért ez a katari csapat nem mutatott akkora ellenállást, hogy ez nehezen megoldható lett volna a kanadaiaknak, ráadásul ugye rengeteg szabálytalanság, meg ugye volt egy súlyos sérüléssel járó eset is, ott az egyik kanadai játékos kiesett.
2: Ismail Kone.
4: Igen, és
5: 3-0-nál.
4: Ja. 3-0-nál, igen, tehát fölösleges is volt, és ráadásul
2: viszont Alfonso Davies lehet, hogy idővel vissza tud térni. Tehát...
4: Az nyilván erősítés, meg azért az látszik, hogy jó tempóban tudnak futballozni a kanadaiak, tehát nagyon jó iramban, nagyon jó sebességgel játszanak, csak nem biztos, hogy egy top csapat ellen ez elég lesz, úgyhogy én azt gondolom, hogy Egyesült Államok és Mexikó lehet ott a nyolcaddöntőben, és nagyjából az lesz a végállomás.
2: Lesz-e olyan, mint mondjuk az előző egy-két VB-n, ugye Katarban Marokkót volt a négy között, ember nem lett volna, aki a VB előtt ezt kijelenti. A horvátokra csak azért nem mondom ezt, mert már 18-ban is ott voltak, mert 18-ban a horvátok voltak olyanok, hogy a közép kategória tetejje, de bejutottak az elődöntőbe, aztán ugye 22-be is. Ilyen csapatot láttok-e a mezőnyben, mert már a VB előtt is különböző fórumokon esett szó arról, hogy egyébként Marokkó, horvátokat már nem számolom ide, bár számolhatjuk, mert gyengébbek talán valamivel, egy Norvégia, esetleg egy Ausztria, Svájc, most független attól, hogy eddig mit produkáltak, tehát ilyen jellegű csapatot vizionáltak-e, ami egy kis csapattól elképzelhetetlen, mert a kis csapattól ugye az a bravúr, ha egyáltalán a 32-es táblára kerül, az ilyen közép csapattól meg az lenne a bravúr, ha 8-ba, ad abszurdum 4-be.
4: Én nem vizionálni, nem vizionálok, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az első mérkőzésük után a svédekre, hogy ez hogy fog kitartani, és nem kell sokat várni, mert a hollandok elleni mérkőzés az egy igazi erőfelmérő lesz. Hogy
2: vízválasztó.
4: Most, hogy vízválasztó, igen, hogy ez a svéd válogatott, amelyik tulajdonképpen a támadó szekcióban mindenképpen brillírozott ugye a kicsit gyengébb tunéziaiak ellen, hogy mondjuk a hollandokkal mit tud kezdeni, persze a hollandoknál meg ugye keseregnek egy picit, vagy egy picit csalódottak talán, hogy nem úgy sikerült kezdeni, ők azért úgy kalkuláltak, hogy Japán ellen meg lesz a 3 pont, de hát ez nem olyan egyszerű, mint láttuk.
2: Mondjuk egy klasszis támadó nem ártana hozzá.
4: Így van, és talán nem is annyira erősök el, de ettől függetlenül úgy, hogy a hollandoknak ez nagyon fontos, hiszen 1 pontot szereztek az első fordulóba. Kíváncsi leszek, hogy a svédek itt majd mit tudnak mutatni. Ebből talán majd ki lehet indulni, hogy tőlük lehet esetleg úgymond meglepetésre számítani, mert talán előre a svédeket nem várta senki oda a végjátékba, de én változom.
2: Csak rögzítsük, hogy a selejtező csoportjában azt hiszem negyedik, utolsó lett, vagy utolsó helyen végző svéd válogatott, amely valahogy a Nemzetek Ligájából.
4: Hát van, igen, ebben van. Ugye volt némi tudatosság is lehet, mert ugye a Nemzetek Ligája megadta nekik a lehetőséget, hogy a pótselejtezőbe.
2: Tudták, hogy ott vannak.
4: De egyébként a pótselejtezőbe le kellett győzni először az ukránokat, aztán a lengyeleket, úgyhogy végül is kijutottak, megérdemelten vannak ott, és kíváncsi leszek rájuk, és Norvégiát én változatlanul szintén ugyanígy kíváncsi vagyok, hogy meddig tart ki a Haaland faktor, meg a Ødegaard faktor, hogy meddig tudnak ezekkel a sztárokkal jutni.
5: Szerintem Norvégia az már nem is meglepetés, hogyha ha megy előre. Mert,
2: hát ahogy a selejtezőt vették.
5: Meg a legutóbbi 11 meccsüket megnyerték, hát most nem az olaszokat megsemmisítették. Ugye a Bodø Glimt alapvetően norvég többségű csapattal, ahogy megy a nemzetközi kupába. Mert olyan futballt játszanak, amire hiába készülsz fel, nem tudsz el nem így csinálni. Tehát az angoloknál angolabb futballt játszik most már Norvégia. Elképesztő fizikális felkészültségi játékosoknak felteszik a labdát az ötös, és ők fognak fejelni. A magyar NBA-ben kicsi be ezt játszott a Nyíregyháza. És hiába tudod, hogy ezt fogsz, nem tudsz vele mit csinálni. És a norvégoknak ez nagyon jó megvan. Mondtatok a Pickfordot, egyébként csak azért hozom be, mert az angolok támadásépítésben... Az angolok támadásépítésben a norvégoknál egy Pickfordal mindenképpen jobban.
2: Lábban nagyon jó.
5: És ez a mai futballban azért az angolok rúgtak egy olyan gólt, amit a Bellingham rúgott, ahogy mi is mindig szeretnénk gólt rúgni, hogy hátul passzolgatunk, kijön az ellenfél, és úgy tudunk átmenni rajtuk, hogy forba visszük a labdát, de mi soha nem jutunk el addig, hogy 3-2-es, 2-1-es forig menjünk, hanem eladjuk általában otthon a labdát. Na most, hogyha van egy ilyen kapusod, aki ennyire biztos rábbal, és ha kell, akkor 70 méteres olyan indításai vannak neki, az szerintem rengeteget számít. A norvégoknak nincs ilyen kapusuk, de ettől eltekintve én nagyon szeretem az angol futballt, ezért nagyon szeretem ezt a norvég futballt és a maga egyszerűségébe.
3: Én a Pickfordot ennek ellenére nem tartom igazán jó kapusnak, én most nem akarunk ebbe belemenni.
5: A poénkodnak azt mondanám, hogy kézzel nem olyan jó kapus, pedig az nem a jó kapusnak.
3: Jó, de erre mondom azt, hogy ezt tényleg szépen elmondta, de most ezt most nem ironikusan mondtam. Igen, nagyon jó, a kapus, nekem a kapus védjen, tehát ott a golvonak környékén legyen jó, mert lábbal azért többen megoldják rajta kívül, tehát azért vannak a mezőnyjátékosok. Ugye, mert mondták, hogy az egy, most a horvát góra gondok, nagy lövés volt, de bravúrattán meg lehetett volna fogni, mindegy. A Norvégiát én is egyébként most már úgy nem titkos esélyesnek tartom, de végül is én a négybe várom, hát persze most megkezdjük, hogy mi a négy, akkor én majdnem odavárom az Egyesült Államokat. Egyébként visszatérve az Egyesült Államokra, ez borzasztó nehéz ellenük játszani, mert ahogy vízilabdába, ugye polózni nem tudtak annó, de iszonyúan kivették azokat, akik nem voltak úgymond az első osztályú olimpiára menő úszók, de mindenki olyan 52
2: alatt. Annál azért lényegesen jobbak most futballban.
3: Persze, csak pusztán, mondom, pusztán a fizikális, az nekünk mennyire rossz volt, amikor mi akik tudtunk pólózni, odajött ez a sok fizikailag remekül felépített gyerek, a labda adogott a kezükbe, mindegy. Tehát mondom, tehát az Egyesült Államok ezért mehet, mert a norvégok tényleg tudnak, most hát ezen lehet vitatkozni, hogy Pickfordnyival jobbak-e az angolokban, ne? Mindegy, ezt most kicsit én úgy poénnak veszem. Ennyit, Egyiptom nekem tetszett, de nem a Salah miatt, tehát valahogy úgy az úgy egybe van. Legalábbis a belgák ellen egybe volt, ez fontos.
2: De Egyiptomban vélhetően július 10-e után már nem feltétlenül fogunk találkozni. Brazíliáról beszéljünk, mert róluk még egy szó nem esett. Hát egy meglehetősen szárnyaszegett produkciót tettek le az asztalra. A másik, és hogy Marokkóval játszottak, és Marokkó káprálatosan játszott egy jó 25 percen keresztül az első fél időben. Aztán még mintha mindkét csapat rájött volna, hogy tulajdonképpen ezzel az egy-egyel semmi baj nincs az ég adta világon, mert ez a csoport annyira gyenge egyébként. Skócia van hát itt, és Haiti.
4: Én is úgy érzem, hogy ez volt a kulcs, vagy ez lehet a kulcs, hogy igazából ők ugye az első, tehát a négyesből az első fordulóban a két favorit vagy esélyes rögtön egymással játszott. Kicsit felmérték egymás erejét, meg egymás tudását, meg ki milyen formában van, meg ki milyen hangulatban.
2: Azért a brazilok összetehetik a kezüket, hogy nem három gólos hátrányba rúgta Vinicius a gólt.
4: Nem sikerült ez a bemutatkozás, vagy az első része a mérkőzésnek, vagy akár ez az egész mérkőzés. De hát most ugye jön a nagyon kellemes ellenfél Haiti személyében. Hát
2: azzal elszórakoznak.
4: Igen.
2: Vagy ha ott se, akkor ott már nagy bajok vannak.
4: Hát akkor viszont nagyon nagy bajok, de azért nem hiszem, hogy Ancelotti vezetésével itt móka kacagás van. Szerintem ott gatyába van rázva mindenki. Én azért arra számítok, hogy itt most elkezdenek futballozni. Nyilvánvalóan ezzel nagy lépést tesznek, vagy akár be is biztosítják a továbbjutásukat, és utána még a skótokkal játszanak, akiket meg hát viszonylag a közelmúltból ugye mi is közelről ismerünk, vagy hát nem annyira távoli múltból. Tudjuk, hogy nem ők fogják a fülükön pörgetni a labdát. Valószínűleg azt is meg kell oldani Brazíliának, és ugyanez Marokkóra is igaz egyébként, mert ahogy mondod, Marokkó remekül játszott, és nagyon jó erőkből áll. Nekik meg most ugye ebbe a másik fordulóba a skótok következnek, és hát illene egy ha nem is gólzáporos, de egy magabiztos győzelmet aratni.
3: Azért Ancelottinak is vannak problémái, ugye, mert te mond, én is szigorúnak tartom, de azért ez minden idők talán leggyengébb játékos anyaga a brazil válogatottban, és azért ott van neki Pupnak a hátán, Neymar, akkor
4: a szövetségi
3: kapitány azt mondja,
2: a második meccsre nem is utazik el, vagy utazott el.
3: Igen, tehát azt mondja, hogy már legjobb esetben az egyenes kieséses szakaszban, szóval azért el tudom képzelni az Ancelottit, aki egy elég jó koponya, hogy ilyennel kelljen foglalkozni, és akkor közben olvashatja is az újságban, hogy ugye megnyugtatnak mindenkit, vagy fölbosszantanak, hogy marketing szempontból van ott a Neymar. Hát szóval
2: arra mondjuk jó.
3: Hát arra jó, csak itt azért nekik szerintem a szint mindig az aranyérem. Tehát kifordult a világ a sarkából, szóval azért elvinni egy palit, mert marketing szempontból jó, aki esetleg majd játszik az egyenes kieséses szakaszban, majd ha akkor pályára lép is ki, akkor ki fog derülni, hogy nem is olyan jó. Szóval ezek azért szerintem már másod-harmad szándékú dolgok.
2: 24 éve nem nyertek.
3: Jó, de ők úgy mennek ki.
2: Hát azt nem tudom.
5: Nem, mert csak egy fél mondat elég visszatérve, ott voltam, amikor a Barcelona szerződött, egy Barcelona-Santos meccs volt, bemutató meccs, ott voltam Barcelonában 2013-ban, és a kedvére alkottak egy új szót, Ney marketing, ez volt a szó, és már akkor azt mondták, hogy hát sokkal többet számít, amennyit behoznak vele, mint amilyen játékos lesz. A másik meg, hogyha az előbb azt mondtam Norvégiára, hogy az angolnál angolabb focit játszik, Brazília már nem játszik brazil focit. És Brazíliát mindig azt különböztette meg az egész világtól, hogy voltak olyan emberek, olyan játékosok, akik egy-egy villanással eldöntöttek meccseket. Teljesen képtelen helyzetekben is, hogyha visszaemlékszünk rá. És most nem igen.
2: Egyébként az ifjú Neymar még ilyenszerű volt.
5: Ő még ilyenszerű volt, de mivel a brazil játékosok jelentős része Európában futbolozik, betörik és európai futbolista lesz belőle, és mikor hazamegy, akkor is ezt a futballt játsszák. Ezért sokkal nehezebb a braziloknak most már megverni azokat a csapatokat, amelyeket egy ilyen elképesztő húzásnak köszönhetően, a Szokratesztől, a Zékóig, még a Ronaldinhoikat, a Fenomén Ronaldót, mindenkit mondhatunk, mert most ilyenek nincsenek már, nem csak a braziloknál, a mai futballban nincsenek ilyenek, és az egyéb tényezőkben meg, hogy most nem kell mondani, hogy taktikai fegyelem, tudatosság, nem hogy nem nőnek a világ fölé, hanem inkább elmaradnak tőle, és akkor még gyorsan ne esek abba a hibába, hogy a,
2: nem,
5: még van egy...
3: Hírek?
2: Majd ez szólok.
5: Igen. Van egy kolléga, aki, amikor a híreket megkapja, szót szoktam mondani a szerkesztőnek, hogy neki ne a csóha, mert akkor na, mindegy.
2: Van még más.
5: 1974-ben volt ugye az a csoport, hogy Brazília, Skócia, Jugoszlávia, Zaire. Most ha ma a skótok Marokkóval leixelnek, és lesz egy brazil-skót meccs, ami simán benne van, hogy X-lex, és ha megint az dönt, hogy Zaire-t ki mennyire veri meg, ami nem Zaire most már, ugye, hanem Haiti, akkor
2: itt... hogy nem a Kong. Hát most Haiti. Igen. Zajra nagyon... is se Zaire, hanem kongói dékán.
5: Igen, csak ugye 74-ben a skótok azzal estek ki, hogy 2-0-ra
2: verték meg. Brazilok 3-ra, jugok meg 9.
5: Jugok meg 9, igen. Tehát hogyha most szegény skótok, ha megint ezzel esnek ki.
2: A szegény skótok valahogy mindig ki szoktak esni. Annyira jó, ez nem jó az a mostani.
5: Pedig Ross Stewart még mindig ott van a lelátón. Hát,
2: ő is nagyon jó, de mondjuk a 74-es, 78-as, 82-es skótcsapat az világklasszisokból állt mind a három, és egyik se jutott tovább a csoportjából. Innen fogjuk folytatni a hírek után. Hát kb. 3 perccel ezelőtt, mert pörög azért a kart, 30-20-ra vezettünk, most 37-37, és még mindig a 8. asszóba Szűcs Luca vív, még Battai hátra van az utolsó asszóba, ugye 45-ig megy hírek után, vagy már eldőlt, vagy majd mondjuk, hogy hogyan végeztünk az Antoni Vivo Európa-bajnokság női kartcsapat elődöntőjébe. Jöjjenek a hírek!
0: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Tizsányi Újpesten aláírták az alaptörvény módosítását. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
7: Elődöntős a női kart csapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. Battai Sugár, Pusztai Liza, Spisz Anna és Szűcs Luca a polgárokat verte a negyed döntőben, majd az oroszok ellen lép pástra a legjobb négy között. Jelenleg is tart az asszó. Az András Vitibor, Koch Máté Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőrcsapat Ukrajnától szenvedett vereséget a legjobb nyolc között, így legjobb esetben is csak az ötödik helyen zárhat. Támadót igazolt az Újpest. A név ismerős lehet, hiszen a nigériai Muhammed Tijaninak kínált szerződést a Lila Fehérek labdarúgó klubja. Tijani a Csehszlávia Prahától érkezik. Korábban a Nyíregyháza kölcsönjátékosaként 8 gólt lőtt fél év alatt. A másik prágai klub, a Sparta futballistájaként folytatja pályafutását Hegyi Krisztián. A válogatott kerettagkapus 4 éves szerződést írt alá, a Vesztem együttesétől igazol a cseh csapathoz. A Debrecen pedig a bolgár Plamen Andrejevet szerződtette a holland Feyenoordtól. 21 éves kora ellenére már lengyel bajnoknak, bolgár kupa győztesnek mondhatja magát, és a spanyol másodosztályban is nyert már aranyérmet. Megműtötték a Ferencváros női vízilabda csapatának játékosát, Leimeter Dórát. A balkezes sportoló hónapok óta válfájdalommal küszködött, a máltai bajnokok ligája négyes döntőt követően pedig egyből kés alá feküdt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, ezért holnaptól keddéjfélig az ország egész területére másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen jött kánikula különösen megterhelheti a szervezetet, ezért a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot, és fokozottan figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását a köztársasági elnök. Súlyog Tamás megállapította, hogy az alaptörvény módosítása megfelelt az eljárási követelményeknek. Az országgyűlés hétfőn fogadta el az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig kormányfői megbízatást töltött be. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lép életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Az izraeli hadsereg hajnalban még légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. 20 meghaltak, köztük 4 izraeli katona. Májusban ismét kiemelkedő volt itthon a használt autópiac forgalma. 84 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami éves szinten mintegy 7%-os növekedést jelent. A forgalom nagy részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele adja. A gazdát cserélő autók több mint 60%-a legalább 15 éves.
0: Közlekedés.
7: Az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon Bak térségében a terelt szakaszon 4 autó ütközött össze. A 44-es kilométernél a műszaki mentés idejére a forgalmat megállították. A torlódás már 7-8 kilométeres. Baleset történt Budapesten az Árpád hídon, Pest felé a Szentlélek térnél, és szintén baleset volt a Gyömrői úton az Újhegyi út közelében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
7: Fokozódik a kánikula, ma és holnap is sok napsütés várható, csak északkeleten és a nyugati-délnyugati határvidékeken lehet némi eső. Kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, a kánikula miatt holnaptól keddéjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Na, és a Nemzeti Sportkörben Ballay Attila, Kiss Tamás és Turi Gábor, a mikrofonnál Elpap István, sikerült 45-38-ra elveszíteni a női kardválogatottunknak a franciaországi vívó EB-n az elődöntőt, 30-20-ra még például mi vezettünk, tehát hogy az utolsó 3-4 asszóban mi történt, azt majd az illetékesek elmondják, például 5 óra után itt majd nálunk is, de hát a lányok vívnak a bronzért, mert ugye a csapatba a bronzért is vívnak. Na, menjünk vissza Észak-Amerikába, mert azért a VB-ről Attila igen össze ráncolt szemmel, vagy homlokkal üszít velem szemben.
5: Nem, mert 30-20-ra mi vezettünk 6 asszó után. Igen. Maradt 3 asszó.
2: Igen.
5: A rossz a szabály, hogy az ellenfél 3 asszó alatt 25 pontot tudott csinálni. No, nem normális a szabály.
2: Hát ha kevesebben vezettünk volna, akkor nem tudott volna 25 pontot csinálni.
5: De ennyivel vezettünk.
2: Hát igen.
5: Na mindegy.
2: De ettől még hiába ez a szabály.
5: Hát ez.
2: Nem kell tíz dusos előnyt leadni. Na, VB, ugye Amerika-Ausztrália lesz ma, aztán hajnalban játszanak a brazilok is Haitivel, az akár még lehet örömfoci is, így az első Haiti meccs alapján mondom ezt, nem a brazil-marokkói alapján, és lesz egy marokkói skót, az szerintem éjfélkor, az például fél háromkor kezdenek majd a brazilok, az a marokkói skót az egy kifejezetten jó hangulatú történet, és aztán reggel 5-kor Törökország-Paragvaj, ezt csak azért emelem ki, mert talán ez a legkevésbé vonzó példány, már csak a kezdési időpont miatt is a 4 meccsből, viszont itt a Nemzeti Sportrádióban azt is élőben közvetítjük, úgyhogy egy picit későbbre csúszik majd a sportreggelnek a kezdése. Mondom ezt, mert itt kell lennem, de így egy órával többet alszom, úgyhogy ez egy kiváló hír. Melyik meccset várjátok a legjobban? Mert azért most már a csoportokon belül is, ugye volt egy angol-horvát, az már jól nézett ki, volt egy marokkói-brazil, ilyen túl sok ilyen elit, te mondtad a holland-svédet, ami egy vízválasztó
4: igen,
2: történet
4: ugye
2: lehet.
4: A két csapat miatt, amit mondtam, nagyon kíváncsi vagyok.
2: De az USA-Ausztrált is nyugodtan ide vehetjük mostani állás szerint.
4: Én azt gondolom, hogy itt, ahogy nézem a ma este

0: kapjuk magukat, mert ugye Paraguaynak is ugyanúgy nagy a tét. Úgyhogy ez egy izgalmas, vagy érdekes összecsapás lehet. Kíváncsi vagyok, hogy Neymar jelenléte nélkül a brazilok mennyire fognak tudni brillírozni egy
1: számukra. Nem hiszem, hogy befolyásolná őket, hogy ott tüle fülbe valóba mester.
0: Egy számukra kellemesnek ígérkező ellenféllel szemben. Illetve hát a Skócia-Marokko, ahogy említettük, ugye a papíron, meg a mutatott játék alapján Marokko esélyesebbnek tűnik, de úgy, ahogy beszéltünk róla, azért a skótok nagyon sokféle módon mindenféle eszközzel képesek elrontani az ellenfélnek a játékát, úgyhogy ez egy nagy kérdés, hogy ez...
2: Ezért szurkolok én inkább Marokkónak, a szurkolás szó nem igazán fedi a valóságot, de nincs a szívem egy olyan csapat mellett, amelyik elrontja a másik játékát, tehát az a cél, igen, ez nem, igen. Nem, tehát legyünk már kreatívok, tehát
0: Tulajdonképpen ezt láttuk a zöldfoki köztársaságtól is, mert ők gyakorlatilag azt csinálták, hogy 30 méterre a kapujoktól megálltak, és megpróbáltak elrontani a spanyolok játékát.
1: De úgy, hogy egy darab szabálytalanságuk volt, azt egy. De azt azért tegyük hozzá, nem hogy szenzációsan csinálták. Igen, szenzációsan igen. Csinálták.
0: És egyébként tényleg
1: minden lövésbe.
0: Minden tisztelet az övékén, mert gyakorlatilag a végén, amikor az utolsó 10 percben gyakorlatilag azt se tudták már szegények, hogy hol vannak, annyira elfáradtak. Még akkor is tényleg mindent beletettek, az utolsó energiatartalékukat mozgósították.
1: Az ember, amelyik a belevetőt a lövésbe és a lapockájával védte a lövést, úgyhogy így ment el 5 centivel a bal felső sarok fölött, és utána öklét rázva ült a földön, tehát annyira jól néztek ki.
0: Egyébként tényleg minden tisztelt az övéké, meg hát persze a 40 éves kapusuké, aki ugye...
1: Megjött az anyukája is.
0: Világsztárával van sárkozik.
2: Kicsit megijedtem.
1: Megjött az anyukája, és 3 óra lefolgása alatt, nem tudom hány ezerről, 5 millióra nőtt az Instagram követő. Ezek a fontos hírek.
2: Hát Neymar is ezért van kint a VB-n, csak ez a kapus legalább véd is.
1: Ezért jó a 48 csapatos VB, mert ilyenek a vezető hírek, hogy 5 millióra nőtt az Instagram követők száma, és Neymar pedig a családja körében, mert azt hiszem, kint vannak, és valami medence és villát bérel. És most Neymar is inkább ott van, mint a brazil csapattal.
0: Mi mást?
1: Na jó, de azért ezzel együtt láttuk most a súlyos sérülés ellenére láttuk Kanadát is gálázni, jó futballozni, láttuk Hollandot, amikor ugye odarakja magát, láttuk az angolokat, amikor odarakják magukat, láttuk Messit, Miroslav Klose korábban megdönthetetlennek tűnő rekordját vidáman beállítani, meg is fogja dönteni, de aztán jön Bappé, esetleg Kane, és őt is megdöntik, tehát ez a világrendje. És látjuk a 40 éves, nem csak Vozinha 40 éves, hanem 40 múlt, vagy 40 mindjárt Modric, Neuer, Messi, Ronaldo, tehát itt ez amikor néha egy-egy kapus, Dino Zoff, vagy Peter Shilton körülbelül ők voltak ilyen 40 évesek VB-ken, akkor az egész világ vigyázba. Hát most meg majdnem minden csapatban van egy ilyen nagypapa.
2: Sőt, mezőnyjátékosok.
1: Hát, és ezek mezőnyjáték. Vozinha ugye nem, de ezek meg Neuer, de a többiek azok mezőnyjátékosok.
3: Ahogy a születéskor várható élettartam kitolódott, úgy a születéskor várható sportoló élettartam is kitolódik, tehát előbb-utóbb majd ezzel szembesülnünk kell, hogy az, hogy valaki 40 évesen még világszintű teljesítményre képes, bizonyos sportágban az nem is lesz a nagy meglepetés.
1: Most jönnek majd az 50-esek, egy-két évtized.
3: Mi már nem jövünk sajnos, de arra lehet kitolódni, igen.
1: Matthews.
3: Hát Matthews...
1: Ő 50 volt.
3: 50 volt, amikor még angol válogatott volt. Ellenünk az évszázad meccsen is már volt 36 szerintem, és Márta még 66 évesen futballozott. Tehát azért van remény nekünk még. Én nagyon várom az egyenes kiesésbe azt, hogy legyen egy dél-amerikai rangadó, leginkább egy argentina-urugváj meccset egyébként azért, mert ez, hogy Uruguaynak argentin szövetségkapitánya van, ezt még szoknom kell. Tehát ehhez képest az, hogy Angliának német van, ez sima ügy. Igen. És a csoportban meg legjobban a brazil-skót meccset várom, mert a brazilok számára elképesztő tétje lesz ennek a meccsnek. Ha ott kikapnak, akkor harmadikok a csoportba.
1: Hát igen. De és azért... Brazilok,
3: tovább fognak menni harmadikként
1: brazilok
3: is.
1: Szinte mindig, a skótok kin vannak, szinte mindig találkoznak a brazilokkal, ez minimum a negyedik brazil
3: skót. És soha nem merik robbá őket.
1: Viszont
3: viszont
1: a skótok még sose nyertek.
3: Ez igaz.
1: Úgyhogy azért a brazil harmadik hely talán nem annyira reális, igaz, az első se feltétlenül, ha Marokkó így pörög Skócia meg Haiti ellen.
0: Csak ha már említetted Neuert, ugye a szombat esti, igen, ma péntek,
1: szombaton.
0: Programban ugye ott van ez a Németország elefántcsontpart, ami gyakorlatilag ahogy mondtad, a csoportrangadó.
1: Kiderül, hogy a németek tényleg ennyire jók, vagy kuraszóval volt ennyire gyenge.
0: Így van, és ha megengedtek annyit, amikor írtam az előzetest, akkor került elém a

0: az Elefánt csontparti csapatban van a Ján Diomande nevezetű, fiatal
1: Lipcsei,
0: ugye Gulácsi Péter
1: Svidi Orbán. Európa akarja szerződtetni.
0: Így van. És hát elém került az, hogy a németek külön készülnek rá, hiszen ismerik a Bundesliga. A Bundesligában azért ugye mindenki látja, hogy ő miket csinál, meg sokan mondjuk a Bayernesek nyilván játszottak is ellene. És hát egy kicsit tartanak is tőle, persze az elefántcsontpartiaknál vannak még rajta kívül is nagyon jó játékosok.
1: De a németeknél is.
0: De a németeknél is, bőséggel, igen. És hát úgy tűnik, hogy külön készülnek erre a fiúra, akiről biztos a Gulácsi Péterig sokat többet tudnak mondani, de hogy a számai nagyon jók, mert ugye tavaly szerződött a Lipcséhez, és egy kifejezetten jó szezon produkált. Sőt, azt mondják a szakértők, hogy nagy szerepe volt abban, hogy a Lipcse odaért a harmadik helyre, is így BL főtáblás lesz. Úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy egy ilyen, ugye mindig minden VB előtt, most már nagyon hosszú évek óta mondják, hogy majd mikor lesz egy afrikai csapat, amelyik majd oda nagyon nagy magasságokba el tud jutni, hát kíváncsi vagyok, hogy
1: ha Suárez nem ütik ki kézzel azt a lövést,
0: hát
1: akkor
0: igen, ugye egy időben bejutott volna a közé. Gána volt erre a nagy esélyes, de hát azóta, a Suárez...
1: Hát Marokkó, csak ugye a Marokkó afrikai, csak nem fekete afrikai.
0: Igen, kultúra. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy az elefántcsontpartiak mit tudnak csinálni a németek, és fordítva, hogy tényleg vajon hol tartanak a németek, mert
1: hát ugye végülis mind a kettő győzelemmel, németek nagy gólkülönbségű győzelemmel, de Kuraszót, az elefántok ugyan nem nagy különbséggel, de mégiscsak megverték Ecuadort, tehát mindent összevetve most nem hajtja a tatár egyiket se, tehát ha csak nem akarnak a németek erőt demonstrálni, vagy ha csak nem csinál elefántcsontpart presztízs kérdést abból, hogy na megmutatjuk a németeknek, akkor ez lehet egy ilyen középkategóriás X közeli meccs, nem? Simán.
0: Hát lehetni lehet, de az első mérkőzése a németeknek, amikor egy kicsit olyan érzésem volt, ugye nyilvánvalóan Kuraszó ellen játszottak, nagyjából lehetett tudni, hogy hát nyilván, ha nagyon akarják, akkor lefocizzák az ellenfelet, mert óriási a tudáskülönbség, meg egyebek a két csapat között is. Azt éreztem a németeken, hogy ugye volt most kettő, tehát a világbajnoki címük óta, 2014 óta volt kettő világbajnokság, amikor a csoportkörből sem jutottak ki. És azt éreztem rajtuk, hogy elkezdődött a mérkőzés, és nagyon hamar megérezték a vérszagot, és akkor erre úgy rá is mentek, hogy akkor viszont focizzuk ki magunkat, akkor mutassuk meg egy kicsit tartsunk ilyen erődemonstrációt, oké, hogy gyenge az elfé, de megmutatjuk, hogy mi ide komoly célokkal jöttünk. Hát ugye talán ez volt a legnagyobb arányú győzelem az első fordulóban, ja, is
1: persze,
0: volt ehhez hasonló.
1: Tehát, hát hogy... most lett 6-0 a Kanada.
0: Ja, igen. Tehát, azt érzem rajtuk, hogy...
1: De az ők... már a második forduló.
0: Az már második forduló, igen. Azt érzem rajtuk, hogy ők most így nagyon, nagyon beleálltak ebben. Nem biztos, hogy... Tehát engem meglepne a német mentalitás mellett, hogyha ők egy X-el megelégednek.
2: De ez így volt 2 éve, és akkor is nagyon beleálltak. Őt egyre megverték a skótok az első meccsükön, és mindenki rájuk csodálkozott, hogy milyen jók a németek, és egyébként jók is voltak, hogyha a Cucurellának azt az egyértelmű, számomra egyértelmű kezdését befújja a bíró, amikor
1: már... Ja, hogy az EB-n.
2: Az EB-n. 2 éve az EB-n.
1: Jók voltak, hát a német volt a másik legjobb csapat a spanyol mellett.
2: Tehát a német az már 2 éve is jó csapat volt. Emlékszem, hogy ugye a Sportrádió első napja az EB-nek a nyitónapja volt, és akkor itt a reggeli műsorban még a Szécsi Zoli is itt volt a reggeli adásban, és beszélgettek, hogy melyek lehetnek az esélyes csapatok, és akkor jöttek ki, és mondtam nekik, hogy a németeket nem mondtátok, németek nagyon jók lesznek, esélyesek. Mondták, hogy persze, aztán utána volt is a kifejű volt test, hogy honnan tudtad?
1: Hát eleve otthon voltak, mondjuk, az se jutott.
2: Nem, de azért ez, ahogy mondtuk, a Virccel, meg a Musiálával, meg ezzel a néhány fiatal játékossal, ez most egy másik német csapat, tehát bármeddig emelt.
1: Meglátjuk, hogy mi lesz belőlük. Na, jöjjünk ki a VB-ből, de azért akkor rendkedvér, ma 21 órakor kezdődik a mai program, Egyesült Államok, Ausztrália, aztán Marokkó következik Skóciával, éjféltől, 2:30-tól, 2:30-tól Brazil Haiti, és reggel 5-kor van a török és a paraguai mérkőzésnek a mai záró meccse, tehát ez a két csoport is letudja a második kört. Annyit beszéljünk fociról, hogy Hegyi Krisztián, aki ugye West Ham United volt, és onnan kölcsönbe itt-ott amott a magyar NB1-be, a Sparta Prágába folytatja a pályafutását. Ugye most Pécsi Ármin és Jakabisvili Áron van ott a válogatottnál, Tóth Balázson kívül, aki szinte nem a nagyon-nagyon régóta válogatott. Egy pár évvel ezelőtt még úgy nézett ki, hogy talán egyébként Hegyi Krisztián lehet az, aki majd ezt a öreg garnitúrát, a Gulácsi Dibusz szappanosféle garnitúrát egyszer leváltja, most ehhez képest a Sparta Prágában van, ez ez mennyire jó. Kapusaink azért vannak ezzel együtt, ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy, hogy az az a poszt, ahol emlékszem, ott korábban sem voltak olyan extra problémáink, de, de talán, talán egy a jövő sem annyira sötét dacára annak, hogy Gulácsi már nincs, Dibusz már mindjárt nincs, Szappanos ugye már deklaráltan nincs.
2: Kapusaink mindig is voltak, mert a, vallom, hogy a mi magyarok elég megnézni az olimpiai érmények eloszlását. Egyéni sportokban vagyunk jók, és a kapus egyéni sportoló. Egészen más. A lelkülete mindene, mint az összes többinek.
1: Cserébe a futballkudarcaink története, futballkapusaink története
2: is. Igen, mert egyébként a balszélső ritkán tud gólt kapni, lássuk le. Tehát persze, kihagytunk a ennek az eklatás példa érdemes visszanézni azt a 1966-os magyar-portugál 3-1-es meccset. Igen. Amit ott a csatáren kértek, az elmondhatatlan. Mégis ugye csak a kapus hibáról szól az egész meccs. De akár sajnos, ahogy utána a szovjetek ellen szembe kiestünk. A másik meg, hogy vallom, hogy a néplélek az visszatükröződik mindenbe, a sportba is visszatükröződik. És a magyar néplélek az a alapja a biztonság. Nem lehet, hogy az egész EU-ban nálunk van a legtöbb öröklakás, mi szeretjük, hogyha a hátunk védve van, hogyha otthon vagyunk, nálunk a kapus, kézzel is mindig ezt mondom, a mi játékunk az, hogy a kapus benn van a kapuba, és hatos falat védekezünk. Az, hogy rohangászunk kín, heten az öt ellen, heten, 3-2-1-es védekezés, ugyanaz igaz a futballra is. Nekünk a kapus, az mindenek az alfa, meg az omegája.
3: Én a kapusposztot kicsit nem akarom a kapusokat megmondani, szerintem ezt ők is fölvállalják, tehát finoman fogalmazva megszállottak, erősebben mondva bolondok a kapusok, és ott vannak a ketrecbe.
1: Király Gábor ugye április 1-én született, akárcsak Öcsi bácsi, aki nem kapus.
3: Igen, hogy tulajdonképpen úgy vannak vele, hogy ott van az a ketrec, az övék, és ott ők megvalósítják önmagukat.
1: Sőt, egész ennyi. Az öt és feleség, az ott mind az övék.
3: Így van, és ezért van az, most nem akarok szakmázni, mert ugye ebből ugye azt mondjuk ki, hogy a kapus képzés jobbnak tűnik, mint a mezőjátékos képzés, mint akkor ezek mondjuk szerint
1: nem kell
3: így
1: futni
3: is van.
1: Ebből a szempontból könnyebb dolgunk van.
3: Igen, igen, de mondom, tehát ott nagyon, nagyon számít az, hogy Attila mondta a néplelket, de van egy ilyen, van bennük egy flug, és ott én be akarom bizonyítani a ketrezbe, hogy én vagyok a legjobb, engem nem érdekel, hogy a bal szélső, hogy ez, meg az, hogy a jobb szélső, én ott edzek, nekem gurigatják a labdát, én ott el vagyok a ketrezbe, tulajdonképpen legyünk őszinték, tehát ugyanabban az öltözőben vannak, de lehet, hogy edzésen nem is találkoznak egymással.
1: Tehát bizonyos edzéseken nem.
3: Erről van szó, tehát abszolút egy egyéni sportág, egy csapatsportágon belül.
0: De hogy akkor Hegyi Krisztiánra visszatérjük, mert egyébként mindennel egyetértek, amit a kollégák mondtak. Szerintem jó. Tehát ez a nem vagyok annyira elmélyülten cseh futball szakértő, de szerintem ha Csehország, akkor nyilván a Sparta Praha vagy a Slavia Praha az mindenképpen jó irány lehet, úgyhogy...
1: Hát csak védjen is, persze.
0: Ezt akartam mondani, hogy azt kívánom neki, hogy védjen minél többet, és tapasztaljon minél többet, akár a cseh bajnokságban, akár nemzetközi poron, de most nem tudom így fejből, hogy a Sparta Praha bárhova oda jutott-e, vagy ott lesz-e, vagy...
1: Majd megnézzük.
0: És igazából én azt gondolom, hogy ha van négy ilyen kapusunk, ugye most négy kapust soroltál föl, nyilván Tóth Balázsnak a mutatott produkcióját már jól ismerjük.
1: És de... ráadásul Rossi deklarálta is, hogy mert ez nem is baj, ha a kapusnál deklarálva van. Hogy nála ő az első számú.
3: Így van, szerintem és... talán ő is a legjobb, ha szabad ezt így kategorizálni.
0: Én is azt gondolom, de láthattuk Jakubis Vili Áront ugye bemutatkozni.
1: Védett egy nagyot, majd oda ment Vili Orbán, a meglepett Vili Orbánhoz, aki azt sem tudta, ki ez az ember. Belecsapott a tenyerébe.
0: Na de mondom, ez van. Hát ilyen.
2: A 40-es években bármelyik magyar filmben jár a pályát, el tudtam volna képzelni. Ugyanaz a fizimiska habitus, elképesztő.
0: De nagyon, ez nagyon jó látni. Nagyon jó látni, mert szerintem ilyen egyeniségek kellene. És hát ott van Pécsi Ármin is. Úgyhogy ha hozzájuk még Hegyi Krisztián is csatlakozik, akkor aztán tényleg nem lehet. A biztonság, amit Attila említett, itt aztán nem lehet.
1: Akkor majd Rossi megint nem tudja, itt nem hív.
0: Majd maximum Rosszinak lesz nehéz, igen.
1: Na, kézilabdázzunk. Ugye, hát egyfelől hamarosan itt lesz velünk Imre Bence, tehát mondjuk ezt sem árt azért tudni, aki ugye Veszprémbe folytatja a pályafutását a nyártól, de ugye pillanatokkal ezelőtt elveszítette a szövetségi kapitányát, hiszen már nem Csemer Rodriguez a magyar férfi válogatott kapitánya. Ki lesz a befutó, Attila? Mit hallani? Ki lenne, ha rajtad múlna? Egyáltalán mi a jó nekünk? Magyar, külföldi? Ha külföldi, akkor minket jól ismerő külföldi, vagy nagy nevű külföldi?
2: Ha külföldi, akkor legyen magyar. Úgy értem, hogy Csavi Szabate, aki itt volt sokáig edző, és egyébként megtanult magyarul, mert az nagyon fontos. Az nagyon fontos, hogy kiválóan beszél a fogadó ország nyelvén, mert egy világversenyen néha az kell a játékosnak, hogy egy órán keresztül beszélgessével, néha az kell, hogy az időkérésnél azt a három mondatot úgy mondd el az anyanyelvén, hogy belevésődjön, és nagyon sok olyan kiesést láttam, hogy nem jött át az időkérésnél az, amit akart mondani. Általában a skandináv edző, mert olyan furfangos angolal mondta. Persze nem ez fog dönteni. A jégkorongosok példája most nagyon jó volt szerintem, hogy teljes, komplett magyar stábban egészen más volt a kisugárzás ennek a csapatnak, mint a tavalyinak, amikor a játékos, nem mondom most a nevét, ugye a meccs után a megyerzónában mondta, hogy bolond a szövetségi kapitány. Tehát azért
1: az... Tényleg az volt?
2: Hát lehet, hogy az volt.
1: Az se volt rossz.
2: Az se volt rossz.
1: Lettem volna a kommunikációsuk.
2: Mindenki, én is igyekeztem, azt kihozni X-re. Friss még a történet, ugye, mert hétfő éjfélkor praktikusan kedden reggelre dőlt el, hogy nem Csema lesz a szövetségi kapitány. Novemberben játszik legközelebb a válogatott tétmérkőzés, tehát kapkodni azonnal nem kell. Természetes, mindenhol felvetődik teljes joggal, hogyha magyar kapitány lesz, akkor adódik Sótonyi László személye, aki ugye egyrészt 2023-ban junior VB-n ezüstérmes csapatot rakott össze, és azoknak a srácoknak a nagy része beérkezett a felnőtt válogatott, együtt egyébként arról, hogy hogy sikerül az átállás juniorból felnőtt korra, itt vannak a srácok.
1: Hát dolgozott a Duse Bajevné, dolgozott ő a válogatott.
2: Dolgozott, mellett, de az nem volt egy vidám időszak. Egyrészt
1: nem
2: azért,
1: azt mondtam,
2: mert,
1: csak tényszerűen, mert, hogy volt már a válogatott.
2: Volt a válogatottnak, hivatalosan a másod edző, de gyakorlatilag ott az egyik fő gond éppen az volt, hogy Duse Bajev elsősorban nem vele konzultált, hanem a stáb egy másik tagjával, és a Sónak értetően nem esett jól. Most a NEK-ából csinált egy nagyon partiképes csapatot a fiatal srácokból. Nyilván felnőtt szövetségkapitánynak lenne egy más minőség. Sótonyi nagyon komoly intellektus. Egyszer egy játékos mondta Kovács Laci bácsira, hogy Laci bácsival egy baj van, túl sokat tud a kézilabdából. De most remélem, hogy ha adott esetben, ha Só lesz a szövetségkapitány, akkor ez nem vetődik fel.
1: Mit mondanak Mocsaira, amikor vázolja?
2: Jó, túl so...
1: Hát amikor tényleg előadja magát, mert ő az, aki ugye ezt tőled loptam, hogy fantasztikusan ért az egészhez, csak egyfajta természettudományként kezeli a kézilabdát, ami nagyszerű, csak a játékos
2: ami,
1: felé nem
2: ami
1: biztos.
2: Ami az emberi természettudomány. Aztán, hogyha külföldi kapitány lesz, hát ott meg akkora a merítés, hogy szerencsére nem én fogok dönteni, de én vallom, hogy magyar csapat mellé olyan habitusú szövetségkapitány való, aki a magyarokat tudja kezelni, és az alapvetően nem skandináv ember. Erre most lehet mondani ellenpéldának a Győrnői kézilabda csapatát, amelyik Per Johanssonnal nagyon megtalált hangot, csak a Győrből skandináv csapat lett egyébként.
1: Persze.
2: Most a válogatottunk, az nem lesz skandináv. Úgyhogy nagyon észnék kell lenni szerintem, mert bár van idő, de augusztusra, szeptemberre szerintem mindenképpen meg kéne találni az új kapitányt, hogy az már úgy kezdhesse járni az NB1-es meccseket, meg a kupa meccseket, hogy így nézze a játékosokat.
1: Tehát egy ilyen szerű kéne, mint amilyen a nőknél a Golovin, hogy külföldi, de magyarul beszél, már magyar, időkérésnél oda tudhatni, beszélgetni tud velük.
2: Mindenképpen fontosnak tartom a kommunikációt.
3: Én akkor maradnék a Sótonyi mellett, nem azért, mert jó beszél magyarul, hanem azért, mert most ő ismeri ezt a brigádot,
1: ja,
3: aki
1: hát
3: 2023-ban eredményes volt. Tehát innentől kezdve, tehát ugye mindig azt szoktuk mondani, Attil is itt fél mondatban megpedzett, hogy ugye megérkezett ez az utánpótlás, ugye nagy kérdés az, hogy ezek a srácok, tehát az Imre, a Krakóczki, meg
1: Fazekas,
3: a Hirtenakat, a Ilics, igen, gyakorlatilag át tudják-e venni a stafétabotot is ehhez.
1: Szerintem átvették.
3: Igen,
1: nem
3: de így van, de a Sótonyi látja ezt egészben, és szerintem ez abszolút. Nem szeretek ilyeneket mondani, mert aztán tehát járna neki, hogy így fejezzem ki magam. Nem tudom, hogy ez valószínűleg nem dívik egy választás esetén, vagy kiolás esetén, de járna neki. Tehát
1: csak ne úgy járjon, mint a fiatal Prémás, hogy járni jár, csak nem jut. nem jár a jött. Hát járni jár, csak nem jut, mondta az öreg.
3: Nem, ez most azért egy más helyzet.
0: Nem tudok nagyon annyit hozzátenni, hogy nagyjából azt akartam én is elmondani, amit Gábor itt előttem elmondott, hogy miért ne? Tehát nyilván van egy...
1: Most nincs kockázata a dolognak,
0: ezért mondom,
1: idő is van,
0: nincs olyan nagy kockázat, és lehet, hogy érdemes megpróbálni, főleg úgy, hogy ismeri a keretet, és az eddig elért eredményei, amiket Attila felsorolt, önmagukért beszélnek.
1: Ugye a VB-re nem jutottunk ki, ennek a legfontosabb konzekvenciája az, hogy az olimpiai selejtezőre nem tudunk a VB-ről eljutni majd Los Angeles előtt, de ugye ott még van egy kis kapu, még van egy EB kis kapu, még persze az egy elég kicsi kapu, de, ez, de ha más nem, akkor, akkor azt majd Attila talán tudod, hogy onnan, hogy a, tudom, hogy, hogy, hogy onnan se könnyű eljutni, sőt, szinte lehetetlen, de ott, már,
2: nem lehetetlen.
1: Ott már a VB-be lejátszik, ugye? Tehát
2: a... Persze, a VB második, hetedik helyezettje ott lesz az olimpiai selejtezőn, és még
1: a világbajnok direktbe kijut.
2: A világbajnok direktbe kijut, a földrészek bajnokai direktbe kijutnak, a házigazda kín van, ez 6 csapat, és az olimpiai selejtezőre kijut még 6 csapat. Az olimpiai selejtezőn...
1: Elvére egy.
2: Az Európa-bajnok az közvetlen az olimpián van, és igen. Az EB-ről 2 csapat jut ki az olimpiai selejtezőre, tehát azon a csapatok között kell az első kettőbe lenni, amelyek a VB-n nem szereznek még
1: az,
2: jogot.
1: Az nem irreális.
2: Nem irreális, de mondjuk azért a VB-n lesz egy-két olyan csapat, amelyik húzós. Lemarad a 2-7-ből, te szerint én ilyeneket satszolok oda, hogy nem lesznek 2-7-be, hogy spanyol, szlovén, és akkor még ugye jönnek, akik eleve a VB-n nincsenek ott velünk együtt, osztrák, Svájc,
1: de jó, de ezek, Holland. Ezek nem jobbak, mint mi. Úgy,
2: nem, hogy... nem lehetetlen. Tehát ha Csema maradt volna a kapitány, én szerintem, hogy úgy maradhatott volna a kapitány, hogy vállalja, hogy kiviszi az olimpiára a csapatot, különben nem maradhatott volna. Az új kapitánynak nem lehet azt mondani, hogy vállalt, hogy kiviszed az olimpiára, mert nem az ő sarra, ami igen, történt. Igen. Ő elkezdett építkezni, és ha még mellette sikerül kijutni az olimpiára, akkor éljen.
1: Na hát erre még lesz időnk erről beszélgetni, és akkor ma meg kövessük a Nemzeti Sportrádióban is a labdarúgó VB-t, mert itt ismét meccs hegyek már 21 órakor, de még reggel 5 órakor is. Köszönöm szépen Balai Attilának, Kis Tamásnak és Turi Gábornak, ez volt a Nemzeti Sportkör, mindjárt vívással folytatjuk a hazafutást.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kérek hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
6: A világ két legtávolabbi pontja is figyelmet kap a labdarúgó világbajnokságon. A társházigazda Egyesült Államok egy sikerrel már biztosan tovább jutna, de hasonlóan számolgathatnak az ausztrálok is. Ebben a pörgős párharcban egyetlen pillanatra sem lankadhat a figyelem. Egyesült Államok Ausztrália labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzés 21 órától élőben a Nemzeti Sportrádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
1: 17 óra múlt, negyedik napjához érkezett Antonyban, Franciaországban a vívók Európa-bajnokságra. Elkezdődtek a csapatküzdelmek, a férfi párbajtőrözők és a női kardozók mai történéseiről Szabó Bence összeállítása következik.
7: Kedden kezdődött Franciaországban a vívók Európa-bajnoksága. Az első magyar érmet Szatmári András szerezte, aki a férfiak egyéni kardversenyében bronzérmes lett. Keszi Dóra beszélgetett vele a helyszínen.
8: Ilyen nagyon régen volt már, hogy ilyenről beszélhetünk, hogy egyéni érmet szerzel. Hogy érezted, milyen volt ez a mai nap?
9: Összességében jó volt, még kicsit friss a mostani asszó, amin kikaptam, de ha alszom rá egyet, meg igazából pont az előbb is gondoltam rá, hogy azért ha előzetesen valaki egy érmet a nyakamba azt a nap végén, ezt bizonyosan aláírtam volna, tehát az 100%. Nyilván van bennem egy keserűség, szerintem ezért vagyunk kézsportolók, hogy ne elégedjünk meg egy bronzéremmel. Sajnálom, de közben meg az van bennem, hogy nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt az utat, amit végigjártam az elmúlt időszakban, azt sikerült leküzdenem, és talán átszakadt egy gát, és így próbálok majd tovább haladni a elkövetkezendő időkben.
8: Na ezt jó hallani, igen, mert sokszor igen, azt látszott rajtad, hogy így csalódott vagy, hogy nem jönnek az eredmények, pedig tudjuk, hogy azért eleget dolgozol érte, és mindent megteszel érte, azt nem lehet elvenni, hogy nem túl sokat is. Talán lehet, igen, és ráadásul technikád is szerintem kimagaslott tényleg itt a mezőnyben, és valahogy mégsem jöttek az eredmények, de ezek szerint azért csak túl tudtál ezen jutni.
9: Igen, hosszú mélypontok és küzdelmek árán vagyok túl azért. Igazából mentálisan volt nehéz, meg fizikálisan is nyilvánvalóan. Ha csak a mai napot is nézem, de az elmúlt két év az olimpia után inkább mentálisan éreztem azt, hogy valahogy a vívásban nem igazán jöttek ki a dolgok. Bízom benne, hogy a következő időszakban ezek már fölfelé ívelő irányok lesznek, de ettől függetlenül tényleg csak büszke lehetek magamra, és megveregetettem a vállamat, hogy ez szép volt, és ezt is fogom tenni. Kicsit még friss az élmény, hogy kikaptam, és azért van egy kis bosszúság bennem, de összességében nézve ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép eredmény, egy borzasztó küzdelem árán megszerzett bronzérem volt.
8: Lehet, és ugye ti csapatban azért szerettetek érmeket, így mondjuk a szezonos során is, vagy mondjuk a tavalyi világbajnokságot, Európa-bajnokságot is nézzük, de valahogy tényleg egyéniben neked az utóbbi időben kevésbé jött össze az eredmény, holott ezért a vívás, ha azt nézzük, ez egy egyéni sportág, szóval ilyen szempontból ez különösen fontos.
9: Abszolút, és sajnáltam is mindig, hogy nem jött ki valahogy a lépés, nem tudtam valahogy átlépni tényleg egy gátat, és úgy, hogy csapatban meg valóban hoztuk az érmeket, és nem csak az érmeket, hanem az én mutatott vívásom is jó volt, hogy az én adott találataim után szereztünk akár aranyérmet, vagy érmet, vagy jutottunk négybe, teljesen mindegy, és valahogy ez csap, vagy egyéniben nem nagyon jött ki, és ezt mindig sajnáltam, de most ma ez végre kijött, és sok munka, akár itt az egész tímemet ki tudom emelni, gyógytornász, pszichológus, erőléti edző, elsősorban nyilván az edzőm, Gárdos Gábor segít a legtöbbet, de mindenki a tímemből hozzárakott annyi plusz dietetikus szintén, hogy ez ki tudott jönni, és nagyon jó, hogy egy Európa-bajnokság jött ki, és nem egy világkupán akár, tehát ez még boldogabbá tesz.
8: Most a rádióhallgatók nem látnak, hogy azért itt van körülöttünk a jeges zacskó, meg azért kaptál azért elég szép vágás Pianfettitől. Milyen volt ez az elődöntő?
9: Küzdelmes volt, mint igazából az egész nap. Itt egy picit azt éreztem, hogy valahogy nem éreztem meg a ritmust, pedig azért ilyen körülmények között azért többször vívtam már. Nagyon tetszett az, hogy volt hangzavar, voltak szurkolók, volt visszajátszás, nem kellett egyből odaállni, tehát egy úgy nézett ki ez az elődöntő, meg az Európa-bajnokságnak a négyes döntője, mint ahogy ki kell úgy néznie. Úgyhogy ezt én szoktam élvezni, most is élveztem, de valahogy nem tudtam a ritmusára igazából ráérezni, neki egy ilyen majom tempója van, nagyon más technikája van, mint nekem, vagy nekünk magyaroknak, és ez most kifogott rajtunk, nem csak rajtam sajnos, hanem az Áronon is, és próbáltam volna visszavágni neki, a Áront megverte, de sajnos mind a kettőnket megverte.
8: És milyen volt a Pianfettig vezető út, mert azért számos oroszt is kifogtál, mennyire fekszik neked mondjuk az ő stílusuk?
9: Az jobban, aki technikailag ügyesebb, vagy képzettebb, inkább azt mondom, tehát az jobban fekszik szerintem nekem, viszont borzasztó nehéz kép a szó volt, tehát az oroszok viszont nagyon-nagyon-nagyon jók, és amint visszatértek most az elmúlt időszakban, hát az Ibrahimov nyert világkupát, csapatban ezüstérmesek voltak, tehát én is találkoztam már többször velük idén, akár csoportban, akár táblán, és azért ez borzasztó kemény asszok voltak, amit sikerült legyőznöm. Nyilván ott volt egy szerencsém is, itt a grúz ellenféle szemben, de ettől függetlenül nyilván örülök neki, hogy sikerült.
7: A második magyar érem csütörtökön született. Pályafutása első egyéni EB érmét szerezte meg Muhari Eszter. Női párbajtőrözőnk a harmadik lett Franciaországban.
8: Más is panaszkodik nyilván a körülményekre, hogy meleg is van, meg elég elhúzódnak a versenyek, hogy érezted, milyen volt ez a mai nap?
10: Nem kell egyáltalán panaszkodni, hanem fel kell kelnünk, mint ma is 6 óra 15-kor, és itt kell, hogy legyek a esti folytatásban az elődöntőn akár 8:30-kor. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú nap volt, szerintem az évben a leghosszabb, de nagyon élveztem. Főleg úgy, hogy csoportkört is kellett vívnom, amit már ugye én csak az Európa-bajnokságon vívok, mivel top 16-ban világranglistáról kiemelt vagyok, úgyhogy számomra ez így tökéletes nap volt, én éremért jöttem ide.
8: Az első két asztod azért úgy sima volt, hogy a spanyol meg a német ellen, azt hogy érezted, milyen volt az első két, hogy így belerázódj aztán így a napba a főtáblán?
10: Próbáltam azt tettetni, mint hogyha ott kezdődött volna a nap, mert ugye általában, ahogy mondtam, nekem a 64-nél szokott kezdődni. A némettől azonban vereséget szenvedtem a csoportkörben egy tussal, úgyhogy most mindenképpen vissza akartam adni neki ezt, hogy a főtáblán pedig megverem, és itt ki is jött a különbség.
8: És ami még nagyon fontos, hogy te ugye két francián is túlmentél, mert ugye hazai pályán vannak, és ezért láthattuk, hogy mennyien szurkoltak nekik, és mennyire biztatták őket, ez mennyire volt kemény.
10: Az első francia ellenfelem, a von Kressenbrock, őnála jobban éreztem azt, hogy elnyom egy kicsit a hazai közönség hangja, és nem hallottam az edzőmet, valamint vele utoljára rengeteg ideje vívtam, és akkor is csak egy öttusban, úgyhogy ő egy kicsit ilyen felfedezésre szorult számomra. A második francia ellenfelem ellen pedig próbáltam így vizualizálni, hiszen a Katari Dohai Grand Prix-n vele vívtam a döntőt, és ott nagyon egyszerűen megvertem. Most sem éreztem azt, hogy hogy nagyon szoros lett volna, de a vége egy kicsit szoros a sikeredet, így sikerült nyerni.
11: Köszönöm ismét, Katrina Lehis, ugye a budapesti Grand Prix döntőjéből azért már így láthatjuk, hogy hogy tudtok küzdeni egymás ellen. Most azért elég elment az elején, mivel volt ő ma jó.
10: Budapesten vereséget szenvedtem, utána a medellini világkupán Grand Prix-n ott pedig én nyertem ellene, és ott azért simában, ott nem egy tus volt. Most pedig megint neki jött jól ki a lépés, szerintem ez leginkább egóvívás volt, és kinek volt nagyobb most az arca szinten, de hát persze hozzájárul, hogy világranglista egyes, mindketten azért ott vagyunk a világ legjobb négyében, tehát ez benne van. Ezen a szinten már ugye úgy működik a sport, hogy éppen akinek jobb napja van. És szerintem most neki volt jobb napja, és ezt láttam rajta az asszony előtt is, én pedig pontosan tökéletesen jól elfáradtam így az elődöntőre.
11: Nagyon magas lányról van szó, hogy tényleg hosszú kezelába van. Jött is az edzőtől utasítás, hogy a kezére figyelj, mivel ezt nem értettük pontosan, még vissza is kérdeztél, ha jól emlékszem, hogy mit mondott Leslie.
10: Hát az edzőmnek mindig a legjobb meglátásai vannak, ezt be kell, hogy valljam. És az a legjobb, amikor ugye hallom is, de azt is be kell valljam, hogy egy kicsit halk volt ma, és nehezen tudtam hallani, főleg ugye a közönség miatt. De az egyik legjobb tanácsa az volt így az egész nap során, hogy ne kételkedjek magamba, és inkább ezt, tehát a szakmai tanácsokat is adott, de nagyon megerősített fejben, és talán Lehisszel pedig azt mondta, hogy elég rossz tempóban indultam, amit ugye persze én is éreztem közben, de hát van ilyen nap.
11: Mivel fog most tenni ez a két nap pihenő?
10: Ki kell egyensúlyozzam ezt, hogy ma ennyire sokat csináltam, hiszen ugye a csoportkörök az 6 asszó volt, plusz ez az 5 asszó, így az elődöntőig, szóval ez rengeteg pihenés kell, hogy kövesse ezt a napot, és remélem, hogy erre lesz időm, holnap mindenképpen, holnap után pedig szerintem majd melegítünk egy kicsit a csapatra, hiszen ott is erős lesz az águnk.
7: Ma két magyar csapat, a férfi párbajtőr válogatott és a női karcsapat is a pártra lépett. A részleteket Keszi Dóra mondja el.
12: Elkezdődtek a csapatversenyek a franciaországi Európa-bajnokságon, az olimpiai bajnok férfi párbajtőr és a kétszeres világbajnok női karcsapat lépett pártra. Úgyhogy azt gondolom, hogy joggal indultunk neki a napnak éremben reménykedve. A férfiak kezdték a napot, mivel a mezőnyben nem volt teljes a 32-es tábla, világranglista helyezésük ukán a 16-ban vívhatták az első asszókat. Ez egy picivel nagyobb könnyebbség volt az egyénikhez képest, amikor ugye nagyon korán már fél hétre ki kellett térni a versenyhelyszínre. Most a 10:45-ös kezdéshez képest 2 órával korábban, vagyis úgy 8:30 körül érkeztek a miénk, úgyhogy azt gondolom, hogy rá tudtak pihenni a napra. A 16 között a spanyolokkal vívtunk, ez papírforma mérkőzés volt. Ráadásul az ellenfélnek vívnia kellett a 32-ben a portugálok ellen, úgyhogy mi pihentebben érkezhettünk a meccsbe, ahol András Rizsidi szerzett, majd Csiklósi Gergely és Kók Máté vívott. Itt még nem lépett pártra a negyedik emberünk Nagy Dávid, a másik három fiú viszont hozta a kötelezőt, bár sok is nem esett, 35-23-ra nyertek a miénk. A 8-ban pedig következett Ukrajna. Hát ez az elejétől egy nagyon kiki meccs volt, sajnos nem is tudtunk ellépni tőlük, sőt inkább ők vezettek mindig egy-két túlsal, és mindig mi zárkóztunk. Itt a 7. asszóban Bocskó Gábor szövetségi kapitány, miután Kóch Máté nem nagyon tudta tartani a fókuszt, és vívott -5-öt, de is állította Nagy Dávidot, aki szintén nehezen tudott belerázódni az asszóba, és sajnos ő is -3-at vívott, úgyhogy a végén Siklósi Gergőre hárult az a nehéz feladat, hogy befejező emberként megfordítsa a meccset, de sajnos az ukránok befejezőjének, Román Szvicskárnak minden bejött, a végén Gergőnek kockáztatnia is kellett, vagyis menni előre, de sajnos ezekből az akciókból is az ukrán adott túst, úgyhogy 45-37 lett a vége. Ezzel pedig az is eldőlt, hogy nem jutott a négybe a csapat, és az 5-8. Helyért kellett helyosztót vívniuk. Az ukránok elleni vereség után nem is maradt sok idejük, mert körülbelül 1:30 múlva kezdődött a helyosztó Izrael ellen. Ráadásul a helyosztókra át kellett menni a szemben lévő úszoda épületébe, amiről már egyébként sokat beszéltem itt a rádióban. Itt borzasztó párás meleg van, nincs klíma, úgyhogy a fiúk nem könnyítették meg a saját dolgukat. Izrael ráadásul kemény ellenfélnek bizonyult, a 8-ban Franciaország ellen is pont mellettünk levő páston víztak, úgyhogy várható volt, hogy ez a helyosztó sem lett egyszerű. Itt is Siklósi Gergely, Nagy Dávid, András Ré Tibor összeállításban vívtunk, és 12-11-ig még vezettünk, de 16-16-nál elléptek 3-mal az izraeliek. Sajnos itt András Tibi vívott egy -3-at, amit aztán nem sikerült behozni a mérkőzés végére sem, sőt az izraeliek még növelték is az előnyüket, így 45-39 lett a vége. Ez pedig azt jelentette, hogy a 7-8. Helyért vívtak még a fiúk, mégpedig a lengyelek ellen. Amit ne szépítsünk, abszolút csalódás, ezt végül sikerült egyébként megnyerni 38-31-re, de hát a két nyert és a két elveszített mérkőzéssel 7. hely lett a vége a fiúk számára ezen az Európa-bajnokságon. És ez valamiért az Európa-bajnokságok nem mennek ennek a csapatnak. Az előző két évben ötödik hely, igaz, hogy 2023-ban Krakóban szereztek egy aranyérmet a csapatban a srácok, de például 2022-ben Antaliában is a hetedik helyet szerezték meg. De hogyha azt veszük, hogy egyébként ebben a sportágban nagyon közel egy hónap különbséggel rendezik az EB-t és a VB-t, akkor rendkívül nehéz egyébként formát időzíteni. És általában a VB-t tartják fontosabbnak a mieink lévén, hogy ott vannak a legnagyobb ellenfeleink, például a japánok is. És hát szerintem mindenki aláírná, hogy akkor jöjjön inkább a VB-ről ismét egy ezüst, vagy akár egy arany, hogyha cserében van egy ilyen rosszabb EB szereplés. De ugye a pozitívumokról is be tudjak számolni, női karcsapatunk viszont egészen szépen menetelt. Igaz, is csak 16-os tábla volt, és az sem teljes, úgyhogy a mieink a 8-ban kezdhettek a bolgárok ellen. És nagyon magabiztos vívást láthatunk Szűcs Luttától, Baltai Sugártól és a felnőtt EB újonc Spíz Annától is, bár annak az elején egy picit izgult, de azért hozta a pluszos asszókat. És hát nem is volt kérdés a lányok győzelme, 45-34-re nyertek. Közben a szomszédos Páston azt is láthattuk, hogy az elődöntőben a kemény ellenfélnek számító Oroszország vár majd a lányokra, akik Spanyolországot verték 45-38-ra. Itt is Szűcs Lutta, Baltai Sugár és Spíz Anna hármas vívott, Pusztai Liza továbbra sem állt be. A lányok az elején Oroszország ellen azért megnyugtató előnyt szereztek, az újonc Spíz Anna fantasztikusan szállt be a kettes asztóban, és rögtön 8-2-t vívott. Ezzel a megszerzett előnnyel azért sokáig tudtak is élni a lányok, sőt növelték is, úgy tűnt, hogy egészen a végéig. Ám a tisztusos hátrányukat szépen ledolgozták az oroszok, és 37-37-re egyenlítettek is. Viszont azt is tegyük hozzá, hogy a körülmények most sem voltak ideálisak, mert annak ellenére, hogy a lányok a főépületben a színes pástokon vívtak, ott is borzasztóan meleg volt, és például Szűcs Luszának az asztója során meg is kellett állnia, és kérte egy jeges zacskót a tarkójára, mert konkrétan látott rajta, hogy az ájulás határán van. Sajnos itt a labdarúgó világbajnoksághoz hasonlóan nincs ivószünet, vagy nincs szünet, amikor meg tudnak állni picit pihenni a lányok, úgyhogy eléggé megviseli őket ilyenkor ez a meleg. És hát az oroszok végül a 9-es osztóban átvették a vezetést, és sajnos 45-38-ra verték a mieinket. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a magyar válogatott majd a bronzmérkőzésért mehet este 6 óra 40 perckor. A másik ágon a franciák pedig az olaszokat verték 45-38-ra, így francia-orosz döntő, és ugye, ahogy említettem, magyar-olasz bronzmérkőzés jön majd a későbbiekben. Úgyhogy úgy tűnik eddig ez nem a mi napunk, mert azért azt is elmondhatjuk, hogy így, hogy vezettük tisztussal az elődöntőben az oroszok ellen, és kiengedtük a kezünkből a döntőt, egyelőre most ez is csalódás, de hát remélem, hogy bronzérmet sikerül megszerezniük majd a lányoknak.
4: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
13: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Bronzéremért vívhat a női karcsapat. Tizsani Újpestre szerződött, Imre Bence Gasper Márgucs szerepét venné át. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Kikapott az elődöntőben a női karcsapat a franciaországi vívó Európa-bajnokságon. Battai Sugár, Pusztai Liza, Spíz Anna és Szűcs Luca az első körben a bolgárokat verte a negyeddöntőben, majd az oroszok ellen lépett pásra a legjobb négy között. 45-38-ra nyertek a független színekben induló oroszok. A bronzéremért az olaszok ellen mérkőzik a magyar női karcsapat. Az Andrássy Tibor, Kok Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőr csapat Ukrajnától szenvedett vereséget a legjobb 8 között, majd Izraeltől is kikapott a válogatott, végül a lengyelek 38-31-es legyőzésével a 7. helyen zárt. Támadót igazolt az Újpest, a név ismerős lehet, hiszen a nigériai Muhammed Tizsaninak kínált szerződést a Lilafehér labdarúgó klub. Tizsani a cseh Slavia Prahától érkezik, korábban a Nyíregyháza kölcsönjátékosaként 8 gólt lőtt fél év alatt. A másik prágai klub a Sparta futballistájaként folytatja a pályafutását Hegyi Krisztián. A válogatott kerettag kapus 4 éves szerződést írt alá, a West Ham együttesétől igazol a cseh csapathoz. A Debrecen pedig a bolgár Plamen Andrejevet szerződtette a holland Feyenoordtól. 21 éves kora ellenére már lengyel bajnoknak, bolgár kupagyőztesnek mondhatja magát, és a spanyol másodosztályban is nyert már aranyérmet. Ma este 21 órától a társházi gazda Egyesült Államok Ausztráliával játszik a világbajnokság D csoportjában. Mauricio Pochettino, az amerikaiak kapitánya nyilatkozik.
2: 4 évvel ezelőtt is Ausztráliáról beszéltünk, amikor megnehezítették Franciaország és Argentína dolgát is. Én ott voltam a dohai negyeddöntőn, és láttam, hogy az argentinok mennyire megszenvedtek az ausztrálok ellen. Azóta is minden évben fejlődtek. Egy nagyszerű csapatot, Törökországot már legyőzték. Tiszteljük az ausztrálokat, ugyanakkor győzni szeretnénk. Készen állunk, hogy megküzdjünk velük.
1: Az USA-Ausztrália mérkőzést 21 órától a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A csoport másik találkozója a Törökország-Paraguay mérkőzés hajnali 5 órakor kezdődik. A céljelű négyesben éjféltől a csoportot vezető Skócia Marokkóval játszik. Andrew Robertson, a skótok játékosa, nyilatkozik.
3: Próbálok nem erre gondolni, mert rendkívül kemény feladatok vannak még előttünk. Ugyanakkor a srácok, a szakmai stáb, valamint a háttércsapat tagjai is pontosan tudják, hogy mi a célunk. Mi akarunk lenni az első skót csapat, amely ezt eléri. A világ egyik legjobb válogatottja ellen lépünk pályára, de hiszünk benne, hogy Marokkóval is felvesszük a versenyt. Ha ezt megvalósítjuk és kihozzuk magunkból a maximumot, akkor történelmet írhatunk.
1: Éjjel 2:30-tól Brazília Haitivel csap össze, Neymar nélkül a brazilok. A szövetségi kapitány Carlo Ancelotti gondolatai.
3: Egy dolgot szeretnék tisztázni. Számomra egy megtiszteltetés, hogy a brazil válogatott szövetségi kapitánya lehetek. Kezelnem kell a nyomást, de ebben már van tapasztalatom. A Marokkó elleni döntetlen egy rossz eredmény volt. Én is kritikusan álltam a játékunkhoz, de pozitív, építőjellegű kritikát kell megfogalmaznunk, mert a világbajnokságot nem az első meccsen kell megnyerni. A játékosok önkritikája és reakciója is rendben volt. Továbbra is azt gondolom, hogy ez a csapat verseny képes ezen a VB-n.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Megműtötték a Ferencváros női vízilabda csapatának játékosát, Leimeter Dórát. A balkezes sportoló hónapok óta válfájdalommal küszködött, a máltai bajnokok ligáján 4-es döntőt követően pedig egyből kés alá feküdt. Reméli, hogy Gasper Márkucs méltó utóda lehet. Erről Imre Bence válogatott kézilabdázó beszél a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában. A júliustól veszprémi szélső nehéz idényen van túl, hiszen csapataival az utolsó pillanatokban bukott el. A Kiel kikapott az Európa Liga döntőjében, a bajnokságban csak a 6. helyen zártak, míg a válogatottal nem jutott ki a világbajnokságra. Imre Bencével Elpap István beszélgetett.
4: Jól telik a nyár egyelőre, jól esik a kis pihenő, eseménydús volt a szezon vége, az én szezonom vége. Sajnos nagy részében, sőt szinte mondhatom minden olyan meccsen, amin fontos volt nyerjünk, vagy a csapatom nyerjen. Sajnos vereséget szenvedtünk, úgyhogy kicsit fájó, sőt eléggé fájó szezon vég volt, mind a válogatottal, mind a klubcsapattal. Hivatalosan július 1-től vagyok, szóval még kijátékos vagyok 10-11 napig, úgyhogy elég fájó volt, egy nagyon hosszú szezon volt. Sajnos itt a végén, amikor minden eldőlt, minden számított, ahol én játszottam, csapatok sajnos alul maradtak, itt a VB-selejtezőre és a Európai Kupa döntőre gondolok, úgyhogy hát nem ez volt a legjobb szezon befejezés, de így alakult, úgyhogy most már nekem játékosként arra kell gondolnom, hogy a következő szezonban mindent kihozzak magamból és segítsem a csapatomat.
5: Milyen lesz a Veszprém 2026-27-ben? Ugye most is vannak változások, te vagy az egyik. Mire számítasz?
4: A klub, illetve azt gondolom a szurkolók és a szponzorok részéről mindig ugyanaz. Természetesen mi játékosok is azért dolgozunk, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Persze nyilván az, hogy otthon nem lebecsülve a többi csapatot, de talán a Tatabányán és a Szegeden kívül olyan nagyon nehéz meccsek nincsenek, lehet, hogy lesznek, akár Csurgón.
5: Jó, de egy bajnoki bronzérrel, mert nem lenne elégedett.
4: Természetesen, tehát ott egyértelműen azt gondolom, hogy otthon mind a két trófa megnyerés, illetve most már a harmadik, a szuperkupa is ugye bejön, azt is szeretném megnyerni, ebbe biztos vagyok, hogy ez a játékosok és a klub célja. A bajnokok ligája meg most egy elég érdekes ugye változás lesz, szóval persze tudom, hogy milyen csoportok, de nem nagyon figyeltem a lebonyolítást, de azt gondolom, hogy meccsről meccsre kell haladni a bajnokok ligájában, nem szabad. Természetesen egy Veszprém szintű csapatnak mindig az a célja, hogy ha ott van a Final Four-ba, jusson be, ha ott van, akkor nyerje is meg.
5: Hát most hajszálom múlt,
4: igen,
5: már a bejutás.
4: Nem szabad így előre, hogy akkor mi most nekünk ezt meg kell nyerni, persze meg akarjuk nyerni, de ezzel így van már több másik csapat is, rajtunk kívül szerintem egy 8-10 csapat esélyes arra, hogy ha nem is megnyered, ott legyen a végjátékba. Úgyhogy nagyon kemény lesz, nagyon várom. Te egy jó csapatunk lesz, ki kell hoznunk magunkba a legtöbbet.
5: Beszéltél már Csabi Pászkállal, hogy mire számít tőled?
4: Igen, beszéltünk, nem is feltétlenül az utóbbi időben, már előtte.
5: Hát amikor eldőlt, hogy odamész, igen, vagy még előtte?
4: Még előtte beszéltünk. Azóta úgy nem annyira, persze volt, hogy találkoztunk akár egy-egy eseményen, de úgy igazából akkor beszéltünk igazán, mikor kettünk között úgymond ez téma volt, hogy akkor én hol folytassam. Nagyon pozitívan állt hozzám, és ez is volt az egyik döntő tényező, hogy ő személyesen engem megkeresett.
5: Hát egy legenda helyére jöttél, mert ő Gáspár Margucs, nem kell mondani, a nem magyar veszprémiek közül az egyik legnagyobb legenda az elmúlt évtizedekből. Ez mennyi terhet rórád?
4: Érdekes, egy kicsit hasonló a helyzet ilyen szempontból, mint Kielben, ugye ott Niklas Ekberg ugyanúgy azt hiszem 12 év után távozott. Most ugye Gasi is, rajtuk az ő csapatukon, az ő Veszprémükön nőttem föl, Gasival, Lékai Mátéval, még volt Miklerról is, ugye, Mirsatters is, szóval rajtuk nőttem föl, mikor 2014 körül jött, hát én ugye akkor voltam 11-12 éves, úgyhogy
5: még inkább szurkolói minőségben.
4: Még inkább gyerek szurkoló voltam. És hát most ugye úgymond az ő helyét veszem át. Felelősség, nem feltétlen teherként élem meg, azt gondolom, hogy azért már volt teher az életemben, szóval bízom benne, hogy nem ez a teher fog megnyomni. Próbálom azt hozni, amit az én játékom képvisel, szóval azért azon még kicsit más játékosok vagyunk, de szeretnék méltó utódja lenni Gáspár Margusnak.
1: A teljes beszélgetést a Nemzeti Sport Rádióban hallhatják a Nemzeti Sport Krónika után. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez a Hazafutás utolsó fél órája. Mikrofonnál továbbra is Elpap István, és nagy szeretettel köszöntöm Imre Bencét, vendégünket, kiváló kézilabdázónkat. Hát zajlik körülötted az élet, azt azért nem mondhatjuk, hogy nem, csak nem is kronológiailag, de volt az ominózus szerbek elleni elbukott világbajnoki selejtező, ennek folyamodványaként Csema Rodriguez azóta távozott a szövetségi kapitányi posztról. Közben ugye lehetett már tudni, hogy a Van Veszprém játékosa leszel a nyártól, vagy már vagyis talán, nem tudom pontosan időben ez hogy jön ki, a THW Kiel pedig ugye a Melsungen ellen európai kupa döntőt veszítettetek. Ezek mind ott ilyen csúcsközeli, de a csúcsot meg nem hódító események voltak, miközben a mögöttünk levő évek azért egy nagy sikersztoria, hogy ahogy 21-22 évesen betörtél a felnőtt elitbe, olimpia előtte, olimpiai selejtező, ezekről is beszélgetünk. Na hát szia, köszöntelek, akkor hogy vagy most? Mert egy alapvetően egy jó kedvű Imre Bence ül itt a stúdióban.
2: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat és a nézőket. Köszönöm szépen, jól telik a nyár egyelőre, jól esik a kis pihenő. Igen, ahogy említetted, nagyon eseménydús volt a szezon vége, az én szezonom vége. Sajnos nagy részében, sőt, szinte mondhatom, minden olyan meccsen, amin fontos volt, hogy nyerjünk, vagy a csapatom nyerjen. Sajnos vereséget szenvedtünk, úgyhogy ez így egy kicsit fájó, sőt, eléggé fájó szezonvég volt, mind a válogatottal, mind a klubcsapattal. Az egyik kérdésedre gyorsan válasz csak, hogy hivatalosan július 1-től vagyok, szóval
1: még
2: ki játékos vagyok 10-11 napig, úgyhogy igen, elég fáj volt, egy nagyon hosszú szezon volt, sajnos itt a végén, amikor minden eldőlt, minden számított, akkor ahol én játszottam csapatok sajnos alul maradtak, itt a VB-selejtezőre és a európai kupa döntőre gondolok, úgyhogy hát nem ez volt a legjobb szezon befejezés, de így alakult, úgyhogy most már nekem játékosként arra kell gondolnom, hogy a következő szezonban mindent kihozzak magamból, és segítsem a csapatomat.
1: Hogyan és mikor dőlt el, hogy Veszprémbe jössz?
2: Igazából már nagyon, nagyon korán elkezdődtek a beszélgetések, de úgy igazán tavaly nyáron kezdtünk el beszélgetni, de akkor még nagyon ilyen gyerekcipőben járt az egész. Én is elkötelezett voltam akkor a Kiel felé, hisz akkor még volt egy évem, nem akartam arra gondolni, hogy mi lesz feltétlenül 2026-ban, aztán úgy ősz környékén.
1: Aztán közeledett 2026.
2: Igen, aztán ősz környékén persze el kellett dönteni a játékosok, akkor nagy zömében a játékosoknak, meg a klubok is akkor döntik el, hogy akkor hogy legyen a jövő évi keret. És akkor így jött az, hogy Veszprém nagyon érdeklődött, és én meg szerettem volna itthon játszani Veszprémben, igazából röviden ennyi, persze voltak olyan dolgok háttérben, amik azért még döntőek voltak, nyilván azért ilyen mindig kiemelem, van, aki egyetért velem, van, aki nem, én igazából ilyen szempontból eléggé egy oldalon vagyok, a családom nagyon fontos, tehát attól függetlenül, hogy van egy kézilabdás életünk, élünk egy rendes életet is, mint mindegyik másik ember, és azt talán, hát nekem, de szerintem mindegyik játékosnak az talán még fontosabb, sőt a legfontosabb, úgyhogy ezek voltak a döntő faktorok, vagy ez volt a döntő faktor az egyik.
1: Családról mindjárt beszélgetünk, mert esetetben ezt meg se lehet kerülni, hiszen nincs olyan meccs, hogy ne mutatnák őket a lelátón, amikor csinálsz valami okosságot. Volt-e a Veszprémen kívül más megkeresés? Ezt azért is kérdezem, mert fiatal vagy, balkezes vagy, tehát pont olyan az egyik legvonzóbb portéka a piacon.
2: Igazából persze voltak beszélgetések, mint igazából úgy külföldről lehetett volna lehetőségem itthonról is, de úgy konkrétan ajánlat, meg semmilyen beszélgetések voltak.
1: Meg a Veszprém viszont hamar nyilvánosságra is került.
2: Igen, a Veszprém, meg a Veszprém eléggé határozott volt velem kapcsolatban, és eléggé gyorsan eldöntötték, hogy szeretnének engem, a többi klubnál pedig ott is éreztem, hogy számítanának rám, de úgy hivatalos ajánlatig vagy ajánlatokig nem jutottunk el, a Veszprémmel pedig ez elég gyorsan elindult, és elég gyorsan be is fejeződött.
1: Család. mindenki tudja szerintem, de édesapád, édesanyád, össze tudom számolni, hányszor álltak olimpiai dobogó.

0: voltam, akkor volt jellemző, hogy azért többet segítettek, nyilván akkor érezték ők is, hogy jobban tudnak segíteni. Azért most már úgymond, mióta profi játékos vagyok, az talán 18 éves korom óta, mondhatom ezt így, azóta azért profi játékos vagyok, felnőtt csapatokba játszok, leginkább ott tudnak nekem segíteni, illetve a csapattársak, az idősebb csapattársak, ők látják azért nap, mint nap a helyzetemet az öltözőbe és a pályán, úgyhogy azóta már nem annyira, leginkább nyilván anya volt az, aki a kézilabdában próbált segíteni, én ezt azért eléggé gyorsan mondtam neki, hogy nem szeretném, mert nem, tehát ez nem,
1: mert ne.
0: nem az akkori kézzel, meg nem a mai kézzel, de ellen vagy mellett, szóval nem inkább csak az, hogy más volt a kettő, tehát ő is elmondja, hogy talán a mai gyorsabb, de az övéké meg kreatívabb volt, ezzel egyetértek vele, úgyhogy bár én csak kazettán láttam őt játszani, úgyhogy ő ebben segített, apa pedig inkább az ilyen sport, általános sport dolgokban, tehát
1: siker és a kudarc feldolgozása, vagy
0: akár
1: ilyenek, azok
0: igen,
1: mennyire?
0: De akár a média kezelése,
1: ja, hát
0: menedzserek kezelése, ami azt gondolom, hogy talán persze mindenki azt hiszi, hogy azért volt nagy előnyöm, mert anyukám kézilabdázott, és biztos sokat voltunk a pályán, persze voltunk lent sokat a pályán, de sokkal inkább érzem azt, hogy talán abban volt a legnagyobb, vagy az volt a legnagyobb segítség számomra, hogy akár ilyen menedzseri kérdésben, hogy ne úgymond eszetlenül döntsek, mint azért vannak olyan játékosok sajnos, akik nagyon korán aláírnak egy-egy menedzserhez, és aztán te persze nagyon, nagyon jó fizetésért, meg nagyon jó összegekért tudnak sportolni, tök mindegy milyen sportában, de viszont nem biztos, hogy a legmagasabb szinten. Nekem nem ez volt a célom, úgyhogy ez egy óriási élmény volt talán mindenkivel szemben, akinek a szülei nem sportolta, vagy ilyen sportolta.
1: Mindjárt beszélünk a Veszprémről, most kicsit beszélünk a válogatottról. Kifejezetten biztató jó helyezések voltak az elmúlt években, EB-n, VB-n, olimpiai részvétel, egy fantasztikus hangulatú tatabányai olimpiai selejtező, egy portugálok elleni döntőmeccs, ami neked is életed egyik meccse volt, amely emlékeim szerint, és egy alapvetően nyugodtan mondhatjuk egy közkedvelt kapitány az egésznek a kapitányi hídon, Csema Rodriguez, de aztán valami eltört, és először is min múlt a szerbek elleni VB-selejtező, tudjuk, hogy a létező legerősebb ellenfelet kaptuk, tehát nyilván a szerbek is borogatták a homlokukat, amikor meglátták, hogy minket kapnak, meg mi is, hogy a szerbeket, de a kettőből csak egy juthatott be. Min múlt az a meccs, tudom, hogy min múlt, gyakorlatilag hajszálon múlt, nyugodtan ugyanígy mi is kijuthattunk volna. Ha akkor kijutunk, akkor minden rendben van, és akkor minden maradt volna, vagy azért voltak olyan jelek, hogy nem úgy működik a történet, ahogy az elmúlt években?
0: Igen, ritkán fogok így, vagy szoktam így fogalmazni, hogy most fogok. Először is köszönjük Csemának az elmúlt éveket, mert azt gondolom, hogy visszajutatta a magyar férfi kézilabdát az elit közelében. Nem azt mondom, hogy mi voltunk az elitbe, vagy mi voltunk az elit, de ott voltunk a közelébe. Tényleg szép sikereket értünk el. Egy kicsit lehet, hogy ez egy kicsit kemény véleményem van erről, ahogy láttam, persze nyilván jutott hozzám is a szurkolók véleménye, én is láttam, olvastam, láttam Csaba megítélését, és azért kicsit szomorú vagyok, hogy az emberek mennyire sok esetben ellene voltak nagy részében, persze voltak olyanok is, akik mellette voltak, tehát itt leszögezném, hogy...
1: Hát egyszerűbb valami ellen lenni,
0: persze,
1: mint valami
0: itt
1: mellett.
0: Leszögezném, hogy szerintem nyugodtan elő lehet venni minket játékosokat azon akár a szermeccsen, mind a kettőn, vagy akár az EB-n, mert persze lehet voltak olyan taktikai elemek, amik egy-egy meccsen nem úgy ültek, mint ahogy elterveztük, de ez azt gondolom mindegyik csapatnál előfordul, akik mondjuk nem Dániának hívnak, akik egyelőre kiemelkednek most az elitből, tehát Franciaország se jutott be a legjobb négy közé az Európa-bajnokságon, úgyhogy csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy a szermeccse, hogy az nem Csema hagyta ki akár az én 3 hetesemet, vagy a helyzeteket, szóval azokat...
1: Hát igen, mert ilyen is volt.
0: Vagy azokat, igen, szóval, hogy ezekben nem tudott abban a pillanatban segíteni se előtte, se utána, ez egyszerűen egy játékosok hibája, mind az enyém, mind akik hibáztunk, ami ugyanúgy előfordul, de nem szeretném, tehát nem akarom most azt mondani, hogy akkor csak mi vagyunk, persze nyilván ez így együtt voltunk mi így a felelősek, de azért annyiból felmenteném Csemát, hogy taktikailag azt gondolom, hogy fel voltunk készítve minden egyes meccsen, és mindig hittünk az ő taktikájába,

0: úgyhogy tényleg köszönjük szépen neki. Egyelőre én semmi olyat nem tudok, igazából nem is annyira néztem, hogy mi hogy lesz, most éppen a nyaralásomat töltöm.
1: Hát sajnos most nincs a kör, nem ég a körünkre a történet, mert nincs világbajnokság.
0: Igen, úgyhogy őszinte leszek, most pihenőmet töltöm, úgyhogy majd meglátjuk, mi hogy lesz. Igazából nem szeretnék semmilyet mondani, van egy véleményem, kicsit furának tartom azt, hogy mi játékosok azért a médiából tudjuk meg, hogy nem Csema lesz a kapitány, de ez így dölt el, ez nekünk játékosoknak túl kell lépni, nyilván azért azt gondolom, hogy volt egy olyan sikerszériánk Csemával, hogy talán egy kicsit többet megérdemeltünk volna tájékoztatásképpen, de ez így alakult, vagy hát én ezt így érzem, de erről ennyit. Nem tudom, ki lesz a következő kapitány, persze vannak jelöltek, úgyhogy majd meglátjuk. Úgyhogy kíváncsian várjuk a következő időszakot, és tényleg sikereljes csapat vagyunk még mindig, azt gondolom.
1: Mit szóltál, amikor törökök és Szaúd-Arábia kapta meg a két szabadkártyát? Lehetett hallani, hogy itt nem túl tiszta, inkább kicsit piszkos sportdiplomácia dolgozik a háttérbe, de azért mégiscsak olyan súlyos, fajsúlyú európai csapatok, mint Hollandia, Ausztria, ha jól emlékszem, és mindenek előtt mi, mert az eredményesek tekintetében mi álltunk volna az első helyen, és mégis úgy döntöttek. Miközben itt nem csak arról van szó, ugye, hogy most egy világbajnokság, hanem ez egy nagyon fontos olimpiai kvalifikációs világbajnokság, tehát ennek a döntésnek önmagán túlmutató jelentősége is volt.
0: Hát ez erről nehéz mit mondani, beszélgettem a osztrák csapattársammal erről, illetve pár játékossal a más nemzetben, akik nem kapták meg. Nyilván gondoltuk, hogy már mikor hallottuk ezeket a híreket, hogy lehet, hogy nem ebből a négy csapatból az osztrák, svájc, holland és magyar, tehát nem kapjuk meg mi négyen a szabadkártyát. Akkor már éreztük, hogy akkor ez nem valószínűleg most egy a kézilabdáról szól le feltétlenül úgy a teljesítményről, hanem inkább nem is feltétlenül a sportdiplomáciáról. Értem azt, valamilyen szinten megértem a törekvést a kézilabda, tehát az IHF felől, de azt gondolom, hogy én mindig azt vallom, hogy egy világbajnokságon azok a csapatok szerepeljenek, akik a legjobbak, akkor ne legyen szabadkártya, mert ebből mindig csak úgymond viták lesznek.
1: A németek kaptak egyet annó Katarba, jól emlékszem, igen. Az volt az első ilyen, és de ott a németek kapták.
0: És az utóbbi időben többször fordult elő, inkább két európai csapat kapta. Nem tudom, hogy akkor mondjuk miért nem egy tavaly előtti VB, ami mondjuk, most bocsánat, de nem volt annyira, persze nagyon fontos az is, de nem az olimpiai kvalifikációt teribe válogatottaknak szinte, és azért tegyük szívünkre kezünket, persze nyilván nem Ausztria, meg mi vagyunk a legnagyobb esélyesén még így is, ahogy kijussunk az olimpiára.
1: Te mindenképp esélyesebbek vagytok, mint a törökök vagy a
0: Szaúdia. De ezt akarom mondani, hogy igen, hogy azért esélyesebbek vagyunk, mint Szaúd-Arábia és Törökország. Persze lehet Szaúd-Arábia másféleképpen.
1: Igen, ez tud jutni
0: kontinensek alapján, úgyhogy hát ez így alakult, persze fájó, de attól függetlenül lehet egy kicsit egy józanító pofon nekünk, hogy basszus, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, és persze nyilván nem arra gondoltunk a szermecs közben, hogy akkor a szabad kártyát majd mi biztos megkapjuk. Persze az eredményeink alapján a meccs lefújása után, vagy hát nem egyből, de utána pár nap elteltével gondoltuk azt, szerintem nyugodt szíve, hogy megérdemelnénk, de ez így alakult. Lehet egyszer majd a sors vissza, hogy nem erre kell, hanem meg kell dolgozni a következő eredményekért.
1: Hát ha már itt tartunk, ugye azért nem zárult be a kapu az olimpia felé, csak borzalmasan megnehezedett az út, mert ugye az Európa-bajnokságról még oda lehet jutni, csak hát...
0: Igen, igen, és tehát igen, azért azt is tegyük hozzá, hogy oké, lehet az Európa-bajnokságon csinálunk egy csodát, de utána még lesz valószínűleg, ha nem valami óriási csodát csinálunk, akkor egy kvalifikációnk. Ha egy óriási csodát, akkor ugye direktbe is ki tudunk jutni, de tényleg realistának is kell lenni, szóval...
1: Meg hát az még odébb van,
0: mert az
1: 28 van, január,
0: nekünk most az a legfontosabb, hogy az Európa-bajnokságra a selejtezőket sikeresen vegyük. Most mindenki azt gondolja, hogy ez a Montenegro-Koszovo-Feröer csoport, ez olyan sétagalop lesz.
1: De a realitás az, hogy nem lehet gond.
0: Közelről tapasztaltam két évig, hogy milyen a feröeriek fejlődés, és ugye volt is egy feröeri csapattársam, Elias Skipagotto, aki Hát, hogyha nem, hogyha egészséges, akkor talán a világ egyik legjobb, vagy legtehetségesebb, most már több mint tehetség, legjobb irányítója, úgyhogy nem szabad őket félváról venni. Folyamatosan fejlődnek. Koszovó, Montenegro pedig nyilván tudjuk, elmegyünk egy nehéz utazás lent a Balkán.
1: Egészen speciális igen, csarnok hangulat.
0: Igen, ismerjük a Balkán, tehát játszottunk másfél éve a montenegrói válogatottal, emlékszek, hogy nagyon kemény meccs volt, és tudtunk nyerni, de tényleg egy pokoli hangulat vár majd ott ránk.
1: Milyen lesz a Veszprém 2026-27-ben? Ugye változások, mindig vannak változások, most is vannak változások, te vagy az egyik változás, mire számítasz? A célok ugye mindig ugyanazok, bajnoki arany, kupa arany, és BL Final Four.
0: Igen, ez nyilván a klub, illetve azt gondolom a szurkolók és a szponzorok részéről mindig ugyanaz, természetesen mi játékosok is azért dolgozunk, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Azt gondolom, hogy persze nyilván az, hogy otthon nem lebecsülve a többi csapatot, de talán a Tatabányán és a Szegeden kívül olyan nagyon nehéz meccsek nincsenek, lehet, hogy lesznek, akár Csurgón.
1: Jöjjön egy bajnoki bronzérrel, mert nem lenne elégedett a Veszprém.
0: Természetesen, tehát ott egyértelműen azt gondolom, hogy otthon mind a két trófa megnyerés, illetve most már a harmadik a szuperkupa is ugye bejön, azt is szeretnénk megnyerni, ebben biztos vagyok, hogy ez a játékosok és a klub célja. A bajnokok ligája meg most egy elég érdekes ugye változás lesz, szóval én nem is őszintén persze tudom, hogy milyen csoport, hogy lehetnek a csoportok, de nem nagyon figyeltem a lebonyolítást, mert nem az volt a... Persze nyilván érdekel, de azt gondolom, hogy meccsről meccsre kell haladni a bajnokok ligájában, nem szabad természetesen egy Veszprém szintű csapatnak mindig az a célja, hogy ha ott van a Final Four-ba, jusson be, ha ott van, akkor nyerje is meg.
1: Hát most hajszálom volt, igen. Már a bejutás.
0: Úgyhogy meglátjuk majd, tényleg nem szabad így előre, nekünk ezt meg kell nyerni, persze meg akarjuk nyerni, de ezzel így van már több másik csapat is, rajtunk kívül szerintem egy 8-10 csapat esélyes arra, hogy ha nem is megnyered, ott legyen a végjátékból, úgyhogy nagyon kemény lesz, nagyon várom, azt gondolom, hogy tényleg egy jó csapatunk lesz, ki kell hoznunk magunkba a legtöbbet.
1: Beszéltél már Csabi Pászkállal, hogy mire számít tőled?
0: Igen, beszéltünk, nem is feltétlenül az utóbbi időben, már előtte.
1: Tehát amikor eldőlt, hogy odamész, igen, vagy még igen. Előtte?
0: Még előtte beszéltünk, azóta úgy nem annyira, persze volt, hogy találkoztunk akár egy-egy eseményen, de úgy igazából akkor beszéltünk igazán, mikor kettőnk között úgymond ez téma volt, hogy akkor én hol folytassam. Nagyon pozitívan állt hozzám, és ez is volt az egyik döntő tényező, hogy ő személyesen engem megkeresett.
1: Mennyire is megy személyesen a Ligetvári Patrikot nyilván, de egyébként mennyire van meg a nexusod a csapattal, vagy majd a július elsőjén itt készfogással és bemutatkozással kezdődik. Azt vélhetően tudják ki vagy, mert azért nemzetközi kézilabdában ilyen értelemben ismerik egymást az emberek. Te is tudod a veszprémiekről, hogy ki kicsoda, de hogy személyes nexus van-e valakivel még?
0: Igen, abszolút voltak már mással is beszélgetések. Már azelőtt, mielőtt én Veszprémbe igazoltam, szóval azért így a csapat nagy részét ismerem, ha nem is teljesen személyesen, de azért már volt, hogy beszélgettünk.
1: Hát ellenfélként meg főleg.
0: Igen. Elég sokan játszottak ugye a Bundesliga-ba is, vagy játszottak, úgyhogy azért onnan is van ismerettség. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma, nem félek. Azt gondolom, hogy ha képbe be tudtam illeszkedni, akkor talán otthon is Veszprémben, úgyhogy nagyon várom már tényleg, hogy megismerjem úgy igazán az új csapattársaimat, de tényleg ettől kevésbé félek, hogy a beilleszkedés nem lesz jó.
1: Hát egy legenda helyére jöttél, mert ő Gáspár Margucs, nem kell mondani, a nem magyar veszprémiek közül az egyik legnagyobb legenda az elmúlt évtizedekből, ez mennyi terhet rórád?
0: Érdekes, egy kicsit hasonló a helyzet ilyen szempontból, mint Kielben, ugye ott Niklas Ekberg ugyanúgy azt hiszem 12 év után távozott, igen, 12 év volt ott is, most ugye Gasi is,
1: most eljön a te 12 éved.
0: Nagyon bízom benne, igen, azt gondolom, hogy az azt jelenti, hogy azért akkor egy jó pályafutást, vagy egy hasonló pályafutást tudnék befutni, mint Gasi. Hát én azért, ez nem titok rajtuk az ő csapatukon, az ő Veszprémükön nőttem föl, Gásival, Lékai Mátéval, még volt Miklerról is, ugye, Mirsaters is, szóval tényleg én rajtuk nőttem föl, mikor 12 évet volt, most azt pontosan nem tudom, hogy pont akkor 2014 körül jött. Hát én ugye akkor voltam 9-10 éves, bocsánat, 11-12 éves, úgyhogy...
1: Még inkább szurkolói minőségben.
0: Még inkább gyerek szurkoló voltam, és hát most ugye úgymond az ő helyét veszem át. Persze nyilván ez egy felelősség, nem feltétlenül teherként élem meg, azt gondolom, hogy azért már volt teher az életemben, szóval bízom benne, hogy nem ez a úgymond ki teher fog megnyomni. Próbálom azt hozni, amit az én játék képvisel, szóval azért azon egy kicsit más játékosok vagyunk, de tényleg szeretnék méltó utódja lenni Gáspár Márgusnak.
1: Szerintem az érkezésednek talán Ligetvári Patrik ödül a legjobban, mert eddig ő volt a magyar a csapatban, és mindenki mindig őt kérdezte, neki kellett, hát mondjuk rendkívül szimpatikusan és készségesen állt mindig a média rendelkezésére. Most már nyilván téged is kellőképpen nyaggatni fog, de remélhetőleg majd nagyszerű eredmények után, mert akkor azért nyilatkozni is könnyebb, és a válogatottal is sikerüljenek úgy az EB-s elejtezők, ahogy elképzelted. Imre Bence, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, ez volt már a Hazafutás szerkesztő kollégáim, Olasz Gergő és Turi Gábor nevében, és köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak velünk, hiszen labdarúgó VB rogyásig, ma is, holnap is, holnap után is egész július 19-ig. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
2: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Önök kérték, minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Balogh Bence, Egréder István, Katona László, Kovács Erika, Szabó Bence, Szalai Kristóf, Szilágyi Dóra és Vukovics László. A mikrofonnál Szegő Tibor. Mai műsorunkban hívjuk Búrján Gergelyt, aki a Bajnokok Ligája győztes Barcelonéta vízilabda csapatának magyar válogatott játékosa. Beszélünk arról, hogy mi lesz férfi kézilabda csapatainkkal az európai kupákban. Szó lesz az NBA-ről, de főleg a nyári változásokról. Beszélünk arról, hogy Noah Lyles világcsúcsot futott, illetve Molnár Attila aranyérmes lett az osztravai atlétikai versenyen, illetve este 9 órától közvetítjük az Egyesült Államok Ausztrália labdarúgó világbajnoki mérkőzést. Először azonban vívással kezdjük, hiszen Párizsban zajlanak a küzdelmek az Európa bajnokságon. Itt van a telefonnál Kovács Erika, a Nemzeti Sport és a Nemzeti Sportrádió munkatársa. És hát aggódom kicsit, mert olvasom a Météo France, a francia meteorológia szolgálat jelentését, és azt írják, hogy nagyjából 40 Celsius fokig terjedő csúcsértékek lehetnek. 96 megyéből 53-at érint a forróság, és Emmanuel Macron, francia elnök azt kérte a franciákat, hogy vigyázzanak az idősekre. Szóval, hogy mennyire kell aggódnom, Erika?
5: Magamat nem tudom, hova soroljak szempontjából.
4: Hát ez 53 megye közül az egyikbe.
5: Lengedezik most itt a Szél Antoniban, de tegnap volt egy hatalmas vihar a vívóverseny. Hát nem mondanám, illetve a közepén, mivel este 11-ig tartott, tehát ilyen nagyjából 6 óra magasságában mindent összeborogatott, mindenki teljes mértékben elálltott, mert itt van egy ilyen szabadtéri, hát ilyen majálisszerű tér a két csarnok között, ahova csak akkreditációval lehet bemenni, és akkor ott lehet ételt, italt fogyasztani. Ott minden összeborult, ez egy nagyjából 25 percig tartott, hatalmas volt a vihar nagy széllel, de hát nyilván egy 30 perc van, mintha elfújták volna, tehát semmi nem volt belőle. Valóban nagyon meleg van, de én az otthoniaktól azt hallom, hogy ott is. Nem tudom, hogy ez mennyivel melegebb. Tény és való, én Párizsban lakom a fotós kollégámmal, a Párizs utcáin járni és menni a tömegközlekedéshez, azért érződik, hogy meleg van.
4: Ja, akkor térjünk át a vívásra. Az éremtáblázaton a hazaiak 2 arany, 1 ezüst és 1 bronzéremmel vezetnek. Mi eddig a 10. helyen állunk 2 bronzéremmel, és eddig nem a mi napunk volt, a mai sem, de még lehet. Ma ugye a férfi párbajtőr, illetve a női kard csapat lépett pástra. Hogy állunk? Állunk-e még?
5: Az első mondatodban annyit hadd mondjam, ugye kell, hogy a franciák tovább fogják növelni 2-vel az éremszámukat, tehát mindkét fegyvernemben döntőt hívnak. Hát azt gondolom, hogy jól állunk, állhatunk, lehet érmünk. Picit fáj a szívem mind a két fegyvernemért. Kezdjük a lányokkal. Az orosz csapattal vívták a elődöntőt, azok után, hogy a bolgárokat nagyjából simán megverték a negyeddöntőben. A 30-20-ra is vezettünk a 6. asszó után, a 7. ebből lett 35-30, tehát ott elszórtunk összust, és kikaptunk 45-39-re. Így aztán a bronzéremért vívunk az olaszokkal, az orosz csapat bement a döntőbe, és a franciákkal vív. Ez csak azért fájó, mert ugye már kaptunk ki tőlük a szezonban, de legutóbb sikerült őket legyőzni, tehát pontosan tudjuk, mit kell ellenük vívni, és jól is működött ez nagyon sokáig. Csak aztán az egy-egy rossz megoldás, vagy éppen nem jó pillanatokat kifogó vívó teljesítmények egymásra rakódtak. Éppen Szatmári Andrással beszélgettem az elveszített elődöntő után, azt mondta, hogy ez a kardvívás, tehát hogy itt egymásra pakolódik az, hogyha jó vagy, és az is, hogyha esetleg valamelyik nem jó a csapatban. Annyit mondott még, hogy azt érzi, hogy talán a lányok esetében, és ez most semmi nem megkülönböztetés, csak hogy azt mondja, hogy a lányok talán emocionálisabbak, és még inkább rezonálnak a társuk jó vagy nem jó vívására, és ez talán itt hatványozódik. Borzasztóan sajnálom az elveszített elődöntőt. Erre csak egy példát hadd mondjak, két csarnokban rendezik meg a versenyt, az egyikben van minimális légkondicionáló, ott visszak a lányok, a másikban nincs, ott visszak a férfi párbajtörözők, ahonnan átjött Bocskó Gábor, hiszen most ő vezényli a csapatot Dancsázi Nagy Tamás betegszabadsága miatt, és plusz 10-nél indult el egymást, hát kb. 100 méterre van a két csarnok egymástól, és mire átért, addigra már egál volt az asszó. Tehát, hogy ő nem is értette, hogy mi történik. Úgyhogy 18-40-kor a lányok az olaszok ellen. Remélem, hogy kiegyenesednek, mert tavaly ugye egy tussal kikaptak az elődöntőbe, és negyediket tettek, úgyhogy nyilván nagyon szeretnék ezt az érmet.
4: 30-20-nál itt a szerkesztőségben néztük ezt az asszót, és az volt az érzésünk, mintha a lányok elhitték volna, hogy ez a mérkőzés már megvan. Te érzékeltél valami ilyesmit a csarnokban?
5: Én ilyet egyáltalán nem. Tény és való, hogy ott Spisz Annának az eleje nem ment annak a hetedik asszónak, de gyorsan hozzáteszem, hogy utána a társak is hibáztak, tehát semmiképpen nem Annának a hibája, hiszen ott egy nagyon nehéz helyzetből felállt. Én nem éreztem azt, hogy ők ezt elhitték, és nem láttam ezt senkin, sem a boxban, sem a lelátón sem. Egyébként elég illusztrív társaságban tekintettem meg, nem csak én, hanem mindenki így a meccset, hiszen itt van velünk százszemese olimpiai bajnok, kint volt a csarnokban a szilágyáron olimpiai bajnok, és a teljes karcsapat. Úgyhogy azért szurkolás volt, valami ott történt, meg hát ugye a másik oldalon van egy Jana Jegorján, akinek inkább nem kezdem el sorolni a címeit, mert szerintem akkor túllépjük az adásidőnket. Ő az első asszót megnyerte Battai Sugár ellen, és azt a hetedik, vagy nyolcadikat Tücsüce ellen, az nagyon ilyen magabiztos győzelem volt, és ez nagyjából irányba is állította az orosz csapatot, szerintem.
4: Itt a szerkesztőségben Elpap István azt mondta a vége felé, hogy majd jön Battai Sugár, aki majd szétkaszabolja őket, és nagyon bíztunk abban, hogy van még visszaút, aztán mégsem volt.
5: Igen, egyáltalán Suginak egyáltalán nem jöttek be az akciói, egyszerűen nem érezte az ellenfelét, kicsit meg volt bolygatva az orosz csapat, ennek okán mi is bolygattuk a sorrendet, vagy mi, ezt nem tudom pontosan, vagy mi kezdtük el, és ehhez képest alakították az oroszok. Való igaz, most nem azt a Sugát láttuk, akit szoktunk látni, sajnos ilyen van, mínusz 6-ot vívott ő ebben az elődöntőben, Spitzana plusz 1-et, és Fücsusza mínusz 2-t, ha jól emlékszem. Ilyenkor a legnehezebb felállni a bronzmeccsre, mert ugye ilyenkor azt még le kell vívni csapatban. Nagyon remélem, hogy az olaszok ellen elmutatják a lányok, hogy én azt gondolom, hogy simán kellene őket verni. Kérdés, hogy ki milyen mentális erővel fog oda felállni arra a spástra. Mert az olaszoknak sem könnyű a helyzete, mert ők nagyon kiki meccset vívtak a franciákkal, tehát nekik is ott volt a döntő lehetősége nagyon a kezükben.
4: Milyen paszban lehetnek az olaszok? Ugye több kiki meccset is vívtak, mert hogy ők ugye mentek talán a lengyelekkel egy 45-43-as mérkőzés, ami hát azért elég sokat kivehetett belőlük, és sokan szokták mondani, hogy ez a bronzmeccs a legrosszabb, olyan értelemben, hogy két csalódott csapat megy fel a pástra, viszont mentálisan meg sokat adhat, hogy meg lehetne a harmadik bronz.
5: Igen, én is ezt gondolom. Már én nagyon szeretnék, van vége egy aranyat is, és a lányoknak ez a kezükbe volt. Én azt gondolom, hogy Ez a három lány, Pusztai Bize eddig nem vívott, viszont egyelőre úgy tűnik, hogy ő fog kezdeni az olaszok ellen, tehát hogy cserél a csapat. Aztán azt majd meglátjuk, remélem a régi Bizát látjuk, és akkor ő megadja a kellőlökést a mieinknek. Én azt gondolom, hogy a mieink mentálisan sosem voltak rosszak, sőt, én mindig szoktam nekik mondani, hogy a legnehezebb helyzetben sem látom rajtuk a félelmet, a pánikot, a bizonytalanságot, hogy én ebben borzasztóan bízom, és négy olyan edző van a négy lány mögött, plusz ugye a válogatott vezető edző Ravaszatele, akik mentálisan nagyon tudnak a lányokra hatni, úgyhogy én ebben okvetlenül bízom. Azt 3 óra telik el a két asztó között, ha döntőt vívtuk volna, akkor összelt volna el, ezt lehet mondani, hogy nagyon rossz, tehát, hogy nem, nyilván teljesen új állapotú csapatok jönnek, be kell újra melegíteni, újra fel kell pörögni, szóval ez a vívásban nagyon nehéz itt az esti döntőkre újra bemelegíteni.
4: Beszéljünk a fiúkról, ugye a párbajtőr csapatunk olimpiai bajnok, mit szépítsük, és ebben a számban 23 csapat indult, nekünk a magyaroknak csak a 16 között kellett beszállni, és a spanyolokkal kezdtünk egy meglehetősen magabiztosnak tűnő 35-23-as győzelemmel.
5: Igen, és aztán utána nem követte hasonlóan jó vívás azt a 8-5 döntőt. Őszintén szóval keresem a szavakat, de valójában keresik a fiúk is, és keresik az őket elkészítő edzők is, hiszen egyéniben a szezon során mindenki szerzett érmet. Több 8-as táblánk volt, most is ott volt a 8-ban András Tibor, és egyszerűen valami nem működik. És ránézel a fiúkra, tavaly érződött rajtuk, hogy nincs meg köztük az összhang, mostanra megvan. Viccelődnek, buzdítják egymást, sokat dolgoznak, sokat vannak együtt, plusz programokat szerveznek a páston kívül, hogy még jobban összekovácsolódjanak, és valami mégsem megy, amikor széthelyzet van.
4: Ez azért furcsa, mert pont te írtad, hogy egyéniben, amikor valaki kiesett, akkor 10 perccel később ordítva buzdította a társát
5: így
4: a pást mellett.
5: Így van, igen, és valami mégsem, és kétszer már, tehát már figyelmeztető jel volt, hogy két világkupán nem jutottunk 8-ban, és aztán a legutolsón a Berlin 16-ba sem jutottunk, tehát az osztrákoktól kaptunk ki egy húzzal. Nem tudom, hogy van-e valaki a rádióban, aki tudna egy osztrák párbajtőrvívót mondani, nem akarom őket bántani, de hogy valami mutatta, hogy valami nem kerek. És beszélgettem most, a fiúk visszament a szállodába, nyilván őnek is azt át kell gondolni, Botko Gábor azt mondja, hogy egyszerűen nem, tehát, hogy nem találták még meg azt, amivel előfelé lehetne lépni, mert most az a baj, hogy most visszafelé lépni. Tehát, hogy cél volt a pontgyűjtés a világon, hiszen tavaly 5-ek lettünk, tehát nem gyűjtöttünk pontokat, hanem veszítettünk továbbiakat.
4: A negyed döntőről beszéltünk, ugye, ahol itt 45-37-re kikaptunk Ukrajnától, és következett az az Izrael, akik, hát, hogy mondjam finoman, azért nem szoktak az olimpiai aranyéremért versengeni.
5: Nem, viszont azt tegyük hozzá, hogy a franciáktól csak 45-37-re kaptak ki ugyanott, ahol mi az ukránoktól, tehát a negyed döntőbe. Sokáig volt, vagy hát volt ott is szoros része az asztónak, inkább így fogalmaznék. Még egyszer mondom, olyan, mintha a páston és a páston kívül két külön négyes lenne, tehát hogyha nem is ugyanazok a fiúk mennének fel. Meg ami az egyéniben sikerül, eddig sokszor fordítva volt, és az egyéniben nem sikerül, de csapattal ment. Most egyszerűen nincs, aki átlendítse a fiúkat. Ők sem tudják, hogy mi a megoldás, vagy mi lehet a jó. Azért nem annyira jó ez, mert a világbajnokságon tavaly másodikok lettünk, tehát ott aztán bitankeményen kellene pontokat védeni, ahhoz, hogy ne csúszunk még hátrébb a világranglistán, hiszen áprilisban kezdődik az olimpiai kvalifikáció, és annyira nagyon erős a férfi párbajtőr mezőnye, hogy nem kellene még tovább csúszni, mert különben nagyon-nagyon nehéz ágaink lesznek a pontgyűjtő világkupa versenyeket.
4: Aztán a végén jött egy győzelem a lengyelek ellen, így a magyar férfi párbajtőr válogatott a 7. helyen végzett Franciaországban, ami hát a várakozások alatt van, de egy picit Azért szeretném, hogy a jó dolgokról is beszéljünk, hogy ne legyen ilyen szomorú kicsengés ennek a telefoninterjúnak, hogy a két megszerzett bronzérem kapcsán olvasgattam az anyagaidat a Nemzeti Sportban, és kiemelném a Szatmári Andrással készült interjúdat, aki úgy kezdte, hogy szerintem tudja, mit fogok mondani, amikor közeledtél felé, és tulajdonképpen egy nem hivatalos világrekord is megszületett, mert hogy ugye Szatyinak mindig az a baja, hogy az edzője Gárdos Gábor sosem dicséri, és most ez nyilvánosan nagy plénum előtt megtörtént. Átszakadt egy gát.
5: Így van. Andris 3 éve szerzett EB-érmet legutóbb. Ugye közte volt Párizs előtt egy budapesti világkupa aranya, de azért valljuk be, egyéniben nem igen jöttek neki az eredmények. Volt olyan világkupa, ahol főtáblára sem került, pedig nem felejtett el vívni. Oké, hogy ő sem lesz fiatalabb, de a kezében nagyon nagy tudás van, ugye Gárdos Gábornak és Pézsa Tibornak köszönhetően, és ez most így ki is jött. Nehéz ága volt, nagy nereket vert meg. Én azt gondolom, hogy az elő, ő is ezt gondolta, vagy ezt gondolja, hogy az elődöntés meg lehetett volna Maxim Piafesti ellen, az nem sikerült, de hogy ő is mondta, egy érem, az mindig érem, úgyhogy ő tudott mosolyogni a bronzérem után. Én nagyon szeretném, hogyha holnap ezt a Szatyit látnánk a csapatversenyen, mellé még két nagyon jó vívott, Szilágyi Áront és Rapp Krisztiánt, és ha kell, akkor egy jól beszálló Dalus Benedeket, aki ugye EB újonc. Nem szeretném elkiabálni, de rendkívül jó lenne, hogyha holnap mondjuk itt Antoniban felcsendül a himnusz, azt úgy szeretném.
4: Beszéljünk még Muhari Eszterről, aki szintén nagyon boldog volt. Azt mondta, hogy éremért jöttem, boldog vagyok és hálás, óriási mérföldkő, örülök, hogy ezúttal sikerült megugranom. Tehát ő erősíti azt a szabályt, hogy a vesztesek nem szoktak örülni, most viszont ez megtörtént a Léhis elleni asszó után.
5: Igen, és ahogy abban a tanyagban leírtam, tényleg úgy volt, én még ilyet nem láttam, hogy ahogy beadta az észellemre az utolsó túst, Eszter elkezdett mosolyogni. Nyilván szeretett volna döntőt vívni, viszont képes volt örülni a bronzéremnek, hogy ilyen mentalitású, vagy pedig Amerikába töltött évek során ragadt rá ez az úgynevezett pozitív gondolkodásból valami, ugyanítom a kettő keveréke, de kifejezetten boldog volt az éremért. Most, ha így visszaemlékszem, tavaly és tavaly előtt tudom, hogy nagyon bosszús volt, amiért nem sikerült, úgyhogy valószínűleg ez szakadt ki belőle, hogy mindegy milyen, csak legyen érem. És azt végül is megcsinálta, nagyon kemény asztói is voltak, végletekig kiélezettek, ugye voltak egy tusos győzelmei is, úgyhogy, és azért el kell mondanom, ha már meleggel kezdted, hát, hogy a franciák azért nem a szervezőgárda dobogójára pályáznak, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, a szervezőgárdák dobogóját biztos, hogy nem érik el. Kifejezetten rossz a szervezés, hatalmas csúszások vannak, és ugye a meleg ellen sehogy sem védekeznek bent, úgyhogy az egyik csarnokban, ahol vívnak a vívók, ott konkrétan gyakorta attól félünk, hogy valaki rosszul lesz, annyira nagyon meleg van a vívó ruhában pláne. Úgyhogy ez egy kicsit olyan furcsává tesz. Igen, nyilván ez mindenkinek ilyen, tehát nem én magyarként reklamálok, ez mindenkinek így van, de és ráadásul van, aki már reggel 9:30-kor elkezd vívni, és este 10-kor vívja a döntőjét, tehát hogy azért ez eléggé megterhelő, azt kell mondjam.
4: De 20 perc múlva akkor drokkoljunk a kardozó lányoknak. Kovács Erika, Párizs Antoni, köszönjük szépen! A tavaly még a győri Etót irányító Klivinger Bálint sokáig úgy nézett ki, hogy a következő szezonban a Ferencváros edzője lehet. A budapesti zöldfehéreknél viszont problémák miatt végül megváltoztak a célok, így Klivinger jövője is, aki emiatt a Szigetszent Miklós vezető edzője lett. A szakemberrel berelmesen beszélgetett.
6: Hát sajnos egy igazán eseménydús szezont követő időszakon vagyok túl. A Ferencvárosnál nem úgy alakultak a dolgok, ahogy előzetesen ők is, meg mondjuk én is terveztem volna. Ezért itt viszonylag gyorsan úgy alakult, hogy nem náluk fogom folytatni a kézilabda edzői tevékenységemet, és egy ilyen viszonylag rövidebb, gyorsan lezajló egyeztetéseket követően igazából került képbe így a Sziget-Szent Miklós, és azt gondolom, hogy elég gyorsan megegyeztünk ebben.
7: Ugye azért, hogyha megnézzük a te múltadat, és igaz, hogy az interjú előtt arra beszéltünk, hogy a jövőre nézünk, de azért ezzel kapcsolatban azért nézzünk egy picit vissza mondjuk az elmúlt két évben a Győrre, mert az talán egy picit, főleg az első élvonalbeli évében mondjuk az elvártnál feljebb teljesített, a Sziget-Szent Miklós pedig, itt most nem a csapatot kritizálnám, csak egy tény, hogy ugye a kiesés elől menekült az előző idényben, tehát ilyen szempontból ez egy nagy váltás, ez inkább kihívás számodra?
6: Nézd, abszolút, ugye, amikor ott beszéltünk ugye a lehetőségekről, meg az, hogy ugye mi lenne a terv egyébként, ugye a Sziget-Szent Miklós tavaly az utolsó fordulóban maradt benne a tavalyi szezonban, ugye újonc csapatként, fejtóként, ők is megizlelték, milyen az első osztály, az idei évben ugye egy stabilabb szereplést szeretnének egyébként, ebbe számítanak rám, úgyhogy hogyne, én ezt már talán korábban is mondtam, hogy alapvetően ugye szeretem a kihívásokat, főleg a szakmai kihívásokat, úgyhogy bízom benne, hogy azzal a tudásommal rendelkezek, ezt át tudom majd adni nekik.
7: Azt említetted az előbb, hogy aránylag azért gyorsan lezajlottak a tárgyalások, és megegyeztetek abban, hogy jövőre Sziget-Szent Miklóson leszel, vagy a következő idényben Sziget-Szent Miklóson leszel. Azért mondjuk az elmúlt hónapokban, nem tudom máshogy készül az ember arra, hogy mondjuk egy Ferencváros vezetőedzője lesz, és itt csak arra próbálok utalni, hogy azért akkor még, amikor megegyeztetek, nyilván más célok voltak a Fradinál is, és most megkiderül, hogy egy tulajdonképpen stabil bentmaradást kellene elérni a csapattal, tehát hogy neked az elmúlt hónapokban, vagy ahhoz képest egy picit így a felkészülés az máshogy zajlik, vagy ezt fejben gyorsan rendbe tetted, hogy tulajdonképpen nem az lesz a cél, amit január óta terveztél, hanem teljesen más, ez ilyen nagyon könnyű átkapcsolás?
6: Nézd, azt gondolom az első lépése ez, amit említettél, hogy hát alkalmazkodni kell, ugye az edzőknek is néha egy edzés közben is alkalmazkodni kell, ha bármi olyan dolog történik az edzéseken, tehát ez a mi munkánknak a velejárója. Persze azért nem egyszerű, meg nem könnyű, hiszen, ahogy említetted, azért más célokkal, más tervekkel készültem, de igazából hiába siránkoznék ezen, hogy most nem jött össze, vagy miért nem jött össze, vagy bármi más történt, nem lennék előrébb ebbe, tehát azt gondolom, hogy minél hamarabb, ugye, ha lehet így mondani, ebből tapasztalatom van, tehát nagyjából tudom azt, hogy mire kell készülni, mik azok a kulcspontok, amikre figyelni kell, úgyhogy erre most a következő időszakban majd azért elkezdtük ugye a tervezést a következő szezonnak, tehát erre azért majd hangsúlyt fektettünk.
7: Amikor így mondjuk a felkészülés előtt nem sokkal derül ki, hogy oda kerülsz egy csapathoz, akkor nyilván egy kész csapatot kapsz, tehát nyilván az igazolásokban nem szólhattál bele, ez nehéz?
6: Nézd, ezzel tisztában voltam, tehát kell alkalmazkodni ehhez, azért ez sokszor előfordul szerintem itt a kézilabdában, hogy nem mindenki tudja azt a komplet keretet, vagy úgy kialakítani, ahogy ő szeretné. Ez is az edzői életnek a velejárója, hogy ilyenkor akár a kialakított játékrendszeren bármin ugye kell változtatni, kell hozzá alkalmazkodni. Ilyen szempontból tudom, hogy mit vállaltam, úgyhogy ezzel teljesen tisztában vagyok.
7: Az, hogy egy éppen bent maradt csapathoz kerülsz, akkor most nagyon bele kell lásnod magad, vagy ez majd akkor kezdődik meg, amikor már találkozol a játékosokkal? Találkoztál egyébként már a játékosokkal?
6: Nem találkoztam még velük, hát alapvetően ismerem őket, hiszen most azért évek óta ugye itt az NBA-ben dolgozok, tehát szinte az egész játékos állományt ismerem, mindig egy-egy olyan fiatalok, vagy mondjuk esetleg külföldiek azok, akik újonnan kerülnek bele, tehát így képbe vagyok. Sok mindenki nem dolgoztam, tehát az tény is való, de hát majd megismerjük egymást.
7: Abban muszáj belekapaszkodnom, mert hogy úgy fogalmaztál, amikor arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen megváltoztak a célok a te számodra is a következő idényben, hogy sajnos ez nem jött össze. Ez egy picit ilyen, nyilván ezen hamar túl lehet lendülni, de egy ilyen B-terv volt már, mint a Sziget-Szent Miklós, vagy azt lezártad, és akkor most már csak előre nézel, és azt mondod, hogy ez a feladatod.
6: Nézd, én alapvetően egy optimista ember vagyok, és szeretek előre tekinteni, persze nem felejtem el azt, hogy mit történt, vagy tehát, hogy mindig a konzekvenciákat levonom abból, amit kell. Itt is ugye nem volt alapvetően B-terv, mert nem terveztünk, ugye, tehát nagyon sokáig úgy gondoltuk, hogy minden rendben van. Aztán tényleg olyan gyorsan alakultak itt a dolgok, hogy azt gondolom, hogy szinte napok vagy órákon belül kellett döntenem, hogy egyáltalán ezt vállalom, nem vállalom, mert azért ne felejtsük el itt a szezon végén, azért a legtöbb csapatnál ugye a szezon közben eldőnek a dolgok alapvetően az edzőhelyek, a játékos keretek, tehát azért ez így szokott kialakulni, úgyhogy talán én mondhatom azt, hogy szerencsés vagyok, hogy a következő évben is egy ilyen kialakult helyzet után, amikor ugye úgy mondom, hogy váltani kell, akkor egy NB1-es csapatnál tudok vezetőedzőként tovább dolgozni, úgyhogy erre viszonylag gyorsan átálltam.
7: De neked kellett döntened? Mármint a Ferencvárossal kapcsolatban?
6: Ugye ott nekem is kellett döntenem egyébként, hogy mit vállalok, vagy mit szeretnék. Tehát természetesen döntéshelyzetben voltam én is. Egyeztettünk ebbe, így alakult a helyzet. Tehát most, ahogy említettem, hiába próbálok én visszanézni, sok értelmét nem látom.
7: Viszont az egy Magyarországon dolgozó élvonalbeli kézilabda edzőnél mennyire megszokható, hogy bejárod szinte az egész országot, ugye Komló, Győr, esetleg Budapest, mégis Sziget-Szentmiklós, tehát az, hogy egy-két-három évente nyilván Komlón sokkal többet voltál, de hogy ez a lakhelyváltoztatás, ebbe talán kevesen gondolnak bele, de ez nem olyan egyszerű, nem?
6: Ennek egy nehéz oldala ez egyébként, de amikor úgy fogalmazok, vezetőedzőnek adtam a fejemet, akkor azért tisztában voltam vele, hogy ha én folyamatosan mondjuk első osztályi csapatnál szeretnék edzősködni, akkor ez benne lehet, hogy úgy alakulnak időszakok, hogy gyakrabban kell váltani. Persze, hogyha minden rendben van, akkor az ember több időt is el tud egy helyen tölteni. Tehát is sok minden változik ez. Ez sajnos a vezetőedzői élet, vagy néha ugye a játékosok is érzik ezt, tehát ez a sportnak velejárója.
7: Ilyenkor egyébként család, mindenki veled tart, vagy ez ilyen szempontból magányos történet?
6: Nem, ez most alapvetően magányos történet lesz, azért nem akkora hatalmas, vagy nem olyan bejárhatatlan távolság ez. Ugye a család Győrben marad, én leszek az, aki kicsit többet mozog ezen a vonalon.
7: Mikor kezditek a felkészülést a Sziget-Szentmiklóssal?
6: Július 15-tel fogjuk elkezdeni majd a felkészülést.
7: És akkor egy kis ismerkedés, aztán a célok meghatározása, amivel nyilván a játékosok is tisztában vannak, vagy ezt ti elmondjátok nekik, hogy akkor mik a célok, vagy ők is megfogalmaznak saját maguk között egy célt? És hogyha jó a helyzet, akkor ez a kettő találkozik.
6: Találkozik, bízunk benne, igen. Alapvetően én azt gondolom, az is fontos, hogy ők is megfogalmazzanak célt, tehát maguk előtt, akár az, hogy személyesen is, hogy miben szeretne mondjuk fejlődni. Egyrészt csapatszinten, hogy milyen eredményt szeretnénk elérni, hol szeretnénk végezni, mi a realitás, meg mi az álom mondjuk, mert azért azok mindig kellenek, hogy egy csapat egy picit magasabbra próbáljon megjutni, mint mondjuk a realitásod. Ezt menet közben itt a felkészülés közben fogjuk megtenni, ugye azért azt is látni kell, hogy hogyan alakulnak most a többi csapatnál ugye a keretek, azért látjuk azt ugye a feljutóknál, hogy hogyan tudnak igazolni, tehát azért még itt ez a helyezésekben, a konkrét helyezésekben, ez még ugye befolyásoló lehet.
7: Egyébként tudjuk már a teljes mezőnyt, tehát hogy a másodosztályban végzők vállalják-e az élvonalbeli feljutást, mert például a Komlóval kapcsolatban ugye azt hallottuk, hogy azért beadták a kérelmet az NB1-es licenszre, tehát hogy ott Komlón még lehet, hogy nem adták fel, hogy nem élvonalbeli csapat lesz a következő idényben, tehát ez már hivatalos?
6: Egyelőre nem, azt, hogy beadták, ugye az tény is való, de ugye itt a nevezés meg ennek a lezárulása után lesz majd igazából minden úgymond hivatalos, addig azt mondom, hogy saját példámban lehet így mondani, sok minden történhet. De alapvetően én úgy tudom, hogy az Eger is, a Dabas is vállalja az első osztályt.
7: Ha már tervekről beszéltünk, akkor zárjuk le a beszélgetést ezzel. Az, hogy a klub mit tűz ki célnak, az a bentmaradás, mert hogy így fogalmaztál, hogy egy stabil csapat legyen, akkor kimondott cél a bentmaradás, vagy ennél vannak, ha nem is reálisabb, de álomként meghatározható célok is?
6: Nézd, első körben, ha lehet így fogalmazni, a legbiztosabb, vagy leggyorsabb bentmaradás legyen, meg ugye az egy mindjárt egy jó szereplést von maga után, tehát azért a Szigetszent Miklósnak is az a cél, hogy a következő évben is ott legyen, és ha lehet, akkor még egy kicsit ott előre lépni. Ha kiindulok onnan, hogy az idei bajnokság mondjuk milyen volt, hogy nagyon sűrű volt az a középső mezőny, ha lehet így mondani, akkor lehet szerintem előre tekintve azt mondani, hogyha egy hasonló bajnokságnak nézzünk elé, mert már pedig én körülbelül hasonlót várok, akkor itt pontok dönthetnek egy-egy jó szereplésen, úgyhogy én bízom benne, hogy akár ott a legyen mondjuk a tizedik hely, vagy egy picit még előrébb tekintve, de azt azért az már tényleg egy nagyon vágyálom lenne.
7: Az, hogy a Szigetszent Miklós az előző bajnokság végén ugye valóban az utolsó percben biztosította be maradását, az lehet egy olyan löket, egy olyan önbizalom, vagy motiváció, vagy nevezzük bárhogy, ami esetleg még a következő idényre is kihathat?
6: Szerintem igen, és annak az egy évnek a tapasztalata, amit ez a csapat az első osztályban töltött. Tehát tudjuk azt, hogy egy újabb csapatoknak mindig a bennmaradás az egy nagyon nehéz feladat, hiszen a másodosztályból érkező meg kell tapasztalni az első osztálynak a sebességét, a fizikai dominanciáját, és ha ebbe ugye egy csapat bele tud erősödni, akkor azt gondolom, hogy a következő időszakban is úgy sikeres tud lenni. Tehát azt gondolom, hogy szerintem ezt a Szigetszent Miklós is fel tudja használni.
4: Kilvinger Bálinttal, a Szigetszent Miklós férfi kézilabda csapatának vezetőedzőjével Bero Emese beszélgetett.
8: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
9: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-on.
8: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Bronzéremért küzdhet a női kart csapat az Európa-bajnokságon. Tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe. Jó napot kívánok, jönnek a részletek!
8: Sporthírek.
10: Kikapott az elődöntőben a női kart csapat a franciaországi Vivo Európa-bajnokságon. Battai Sugár, Pusztai Liza, Spisz Anna és Szűcs Luca az első körben a bolgárokat verte a negyed döntőben, majd az oroszok ellen lépett pástra a legjobb négy között. 45-38-ra nyertek a független színekben induló oroszok. A bronzéremért az olaszok ellen mérkőzik a magyar női kart csapat. Az András Vitibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőrcsapat Ukrajnától szenvedett vereséget a legjobb nyolc között, majd Izraeltől is kikapott a válogatott. Végül a lengyelek 38-31-es legyőzésével a hetedik helyen zárt. Támadót igazolt az Újpest. A név ismerős lehet, hiszen a nigériai Muhammed Tijaninak kínált szerződést a Lilafehér labdarúgó klub. Tijani a Cseszlávia Prahától érkezik. Korábban a Nyíregyháza kölcsönjátékosaként 8 gólt lőtt fél év alatt. Hegyi Krisztián a rivális Spartához igazolt. A válogatott kerettag kapus 4 éves szerződést írt alá, a Vesztem együttesétől igazol a cseh csapathoz. A Debrecen pedig a bolgár Plamen Andrejevet szerződtette, a holland Feyenoordtól. 21 éves kora ellenére már lengyel bajnoknak, bolgár kupa győztesnek mondhatja magát, és a spanyol másodosztályban is nyert már aranyérmet. Ma este 21 órától az Amerikai Egyesült Államok Ausztráliával mérkőzik a labdarúgó világbajnokság D-csoportjában. A találkozót a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti.
8: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: Érkezik az idei év első nagy hőhulláma. Holnaptól keddéj félig az ország egész területére másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen jött kánikula különösen megterhelheti a szervezetet. Ezért a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot és figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Sülyog Tamás köztársasági elnök. Az országgyűlés hétfőn fogadta el az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig volt kormányfő. Levette az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke. Sülyog Tamás alaptörvény értelmezési indítványával kapcsolatban 7 alkotmánybíró jelentett be személyes érintettséget, így a testület jelenleg nem határozatképes. Az államfő korábban az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy tisztázza a vitát. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedés és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak sem épülnek.
8: Közlekedés.
10: Hosszabb menetidővel kell számolni az M7-es autópályán a Balaton felé. Törökbálint és Martonvásár között torlódik a forgalom. Baleset miatt lezárták Budapesten a Budakeszi utat, a Labanc útnál. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
8: Időjárás.
10: Holnap is sok napsütés várható, de előfordulhatnak kisebb záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, a kánikula miatt holnaptól keddé félig másodfokú hőségriasztás lép életbe.
8: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 4:43, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok. Itt van velünk a telefonnál Burján Gergely, aki többek között 3 góljával nagyon komolyan hozzájárult a Barcelonéta fennállásának második bajnokok ligája serlegéhez, és Erdei Márk kollégámmal kérdezzük őt. Az első kérdés mindjárt arra vonatkozik, hogy annak idején, amikor az első csoportkör második fordulójában 12-11-re kikaptatok a Marseille-től, akkor ott volt-e a fejetekben valahol, hogy ennek a vége egy bajnokok ligája győzelem lesz?
2: Sziasztok, és köszönöm a meghívást. Természetesen nem ez járt a fejemben, hogy kezdtük a szezont, és ami a játékot nyújtottunk ott otthon a Marseille ellen, úgy későbbiekben ilyen komoly eredményeket fogunk elérni, de szerencsére azért nagyon a szezon eleje volt, és azért bíztunk is, meg éreztük is, hogy azért bennünk még sokkal több van, és azért még van időnk, hogy igazi csapattá érjünk.
1: Azért azt mondjuk el, hogy nem csak te vagy egyedül magyar abban a csapatban, hanem Vígvári Vince is, aki sajnálatos módon pont a Bajnokok Ligája döntőn nem játszhatott. Hogyan sikerült beilleszkedni, azért nem tegnap óta laktok ott?
2: Hát nem, igen. Hát minden rendben volt. Itt visszatérve még a Vince sajnálatos sérülésére, én azért őszintén megmondom, egy garasit nem tettem volna így 2 héttel ezelőtt, hogy bármi esélyünk lett volna Bajnokok Ligáját nyerni, mivel azért azt el kell mondani, hogy a Vince talán nem is talán, hanem a csapat legjobb játékosa és motorja, mert szinte minden BL fordulóban 5 gólokat lőtt, és egy óriási kiesés volt számunkra. De hát ez így meg még nagyobb dolog, hogy a Vincét nyilván nem lehet helyettesíteni, de mindenki fel tudott lépni egyénileg, és mindenki nagyon-nagyon jól játszott, és emiatt büszke vagyok mindenkire, hogy a Vincét így tudtuk pótolni.
3: És ráadásul meg ugye azt is mondjuk el, hogy Vígvári Vince lett ugye a gól királya az idei Bajnokok Ligája szezonnak, ez sem akármi, de valóban, ahogy az már elhangzott, te voltál a döntőnek a barcelonai hőse, azért legyünk nyugodtan őszinték. Picit még tényleg térjünk oda vissza, nem is a Marseille elleni meccshez, hanem úgy a szezon során, hogy mikor alakult ez ki bennetek, hogy na igen, ez meg lehet, mert ha valamelyik a szezon előtt is beszélgettünk, még talán volt a Fradival egy zárkapus mérkőzésetek, és akkor ott beszélgettünk arról, hogy milyen szezon lehet, elég jó kerettel vágtok neki, de azért ugye evés közben jött meg igazán az étvágy, pláne úgy, hogy rengeteg jó csapat van Európában?
2: Így van, és azért azt el kell mondani, hogy tőlünk a tavalyi csapathoz képest ugye az Álvaro Granados eligazolt, és a Felipe Perrone meg abba hagyta. Tehát azért és ugye jött egy új edzőnk, egy esélyes edző, úgyhogy azért mi elég komoly átalakuláson mentünk keresztül, de ezt így a szezon közepe felé úgy, meg amúgy is nem nagyon éreztem, mert itt kint Spanyolországban azért amikor itt belecsöppentünk a Vincével itt a körforgásba, azért felismertük, hogy ők nagyon-nagyon rendszer szinten gondolkodnak és játszanak, tehát ott náluk van egy ilyen akadémiai rendszer, és az utánpótlás válogatott is már nagyon korán együtt van, szinte minden nap együtt edzenek az olimpiai edzőközpontban Barcelonában, és szinte a spanyol válogatottnak a játék az szinte megegyezik a Barcelona játékával, úgyhogy persze voltak személybeli változások, de mint taktika, meg mint vízlabda játék felfogás, abban nem változott semmi. És igen, amikor voltunk Budapesten

0: edzőtáborozni a Fabival, akkor nagyon-nagyon jó meccseket játszottunk ellenük, sőt, talán az utolsó két kapunkon a Komiád Üszadában meg is vertük őket.
1: Ráadásul nagyon simán, igen.
0: És nagyon simán, és ott az éreztük, hogy tényleg nagyon jól játszottunk, nyilván még szezon eleje volt, ők biztos nagyon fáradtak voltak, mert mindenki kemény munkából érkezett, hogy a világbajnoki pihenő utáni felkészülési mellóból érkezett mindkét csapat, és ott tényleg tök meggyőző teljesítményt nyújtottunk, és utána jött az a bizonyos első mérkőzés otthon, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de utána szerintem egész szezon során tényleg mindent, amit gyakoroltunk egész évben, és amiért küzdöttünk, azt megvalósítottuk. Annak ellenére, hogy még ősz végén, tél elején ugye egyszer kikaptunk otthon a Szabadegytől a bajnokságban, ami szintén egy olyan meccs volt, ami után játszottunk a Marseille-jel visszavágott Franciaországba, ami nekünk nagyon fontos volt, mert ott nekünk a Marseille meccsen kötelező volt a győzelem, hogy bebiztosítsuk a továbbításunkat a Bajnokok Ligájában, és előtte szintén volt egy kis megakadásunk a bajnokságban, de hogyha ezt a két meccset nem nézem a szezonban, akkor tényleg eszméletlen utat jártunk be.
2: Burján Gergelyel beszélgetünk, aki a Barcelonétával Bajnokok Ligáját nyert, és azt nyilatkoztad a mérkőzés után, hogy még alig fogom fel, hogy BL győztes vagyok, ehhez kell még egy-két nap. Nos, eltelt már egy-két nap, sikerült feldolgozni, hogy a világ két legjobb csapatát sikerült felülmúlni, ugye a Radiról és a Prorekkóról beszélünk.
0: Igen, most már kezdek megbarátkozni a gondolattal, most már szépen lassan így átment bennem, meg feldolgoztam a mérkőzést, és az egy picit még hihetetlen kimondani, hogy eljutottam erre a szintre, hogy Bajnokok Ligája győztesnek mutatom magam, és nem is akármilyen úton, ugye, amint említettétek, a Ferencváros meg a Rekko, állítom, hogy papíron erősebbek nálunk, és a világ két legjobb csapata, de szerencsére a szezon végén olyan taktikát tájtottunk össze, amivel meg ahogy játszottunk, szerintem itt január óta, szerintem igenis bebizonyítottuk most, hogy idén igenis mi vagyunk, és mi voltunk a világ legjobb csapata.
1: És ha már a taktikát is említetted, akkor azért nagyban hozzájárul ez az is, hogy tavaly júliusban új vezetőedzőtök lett, Francisco Fernández, akiről azért tudható volt, hogy játékos korában sem a buta játékosok közé tartozott.
0: Így van, hát meg, és ráadásul nem akarok rosszat mondani, de 14 vagy 15 évig ugye a klub kötelékében volt, vagy talán még több is. Tehát ő is azért nem kellett bemutatni a klubot, meg a játékosokat se, a játékosoknak az ömével még a válogatottban, meg itt a Barcelonában együtt játszott pár évvel ezelőtt. Úgyhogy ő is nagyon jól ismert a brigádot, meg hogy mi kell ahhoz, hogy mi sikeresek legyünk, és óriási köszönetet szeretnék mondani neki is, mert nagyon-nagyon sok mindent beletett idén, hogy kihozza belőlünk a maximumot, és tényleg nagyon-nagyon keményen beleállt a mellóban, nagyon profin kezelt minket, nagyon profin készült fel a mérkőzésekre, és tényleg mindent megadott nekünk játékosoknak, ami ahhoz kell, hogy mi csak a vízlabdával tudjunk foglalkozni, és ezt ő is, meg a klub is megadta nekünk, és tényleg meg hát büszke vagyok rá is, hogy mint első éves edző elég jól kezdett, egyből megnyertünk mindent vele, a spanyol kupát, spanyol szuperkupát, spanyol bajnokságot, meg a Bajnokok Ligáját is, tehát soha rosszabb kezdés nem kívánnék egy új edzőnek.
2: Azt hova helyezik el a Barcelonétánál, hogy 2014 után 6 elődöntőben is veszített a csapat. Ezután ugye a hetediket nyerte meg még hozzá úgy, hogy a már említett Marseille meccs után sorozatban 12-szer nyert a második BL címig, és egyedüliként teljesítette hibátlanul a második csoportkört.
0: Igen, hát az alapvetően nagy dolog a klubunk életében, mivel igen, 12 évvel ezelőtt jutott döntőbe a csapat, és nyerte meg utoljára Bajnokok Ligája döntőjét, és azért mondhatjuk azt, hogy mi azért nem a Proveco vagyunk, meg a Fradi, hogy minden évben szinte őket mondjuk a legnagyobb esélyesetnek, és szinte mindig döntőt játszanak, és ki tudja, hogy a Barcelonetta mikor fog legutóbb döntőt játszani, ezt nem tudhatjuk, úgyhogy tényleg úgy fogtuk fel ezt a mérkőzést, hogy most vagy soha, és semmilyen veszíteni valunk nincsen, és tényleg mi azt érezzük, meg szerintem ez így van, hogy mi a klubban, meg mi a csapattársaimmal a történelmet írtunk, mert ez egy nem mindennapi BL győzelem volt szerintem ez a klub életében.
2: Hogyha már említetted a vesztéseket, te ugye néhány döntőt azért elvesztettél már életedben, ugye mondjuk a 2022-es Európa-bajnoki döntőt Splitben, vagy a Fukuokai világbajnokság fináléját, ami azt gondolom, hogy mentálisan még inkább felértékelheti ezt a győzelmet a te fejedben.
0: Így van, hát nem a döntők megnyeréséről vagyok híres, és sajnos pára nem csak a régi csapatása, mint a válogatottban a régi klubtársaim is azért sokszor szekáltak engem, hogy én vagyok az ezüstfiú, de nyilván ezzel nem nagyon foglalkozom én meccs közben, de így utólag jó ezt így kimondani, hogy bajnokok ligája győztes vagyok, és akkor nagyon sok üzletet kaptam, hogy ez az átok, ez így most így elmúlt, reméljük, és vagy hát, hogy ez elmúlt, és hogy legközelebbi döntőket már nagyon simán be fogjuk tudni húzni.
1: És ha már beszéltünk itt az elvesztett döntőkről és a negatívabb pillanatokról, akkor mégiscsak a BR-ről nagyon hallatszik, hogy boldogan beszélsz, de milyen volt ez a szezon számodra úgy belülről? Mert azért, hogyha megnézzük azt, hogy az EB csapatból idén kimaradtál, jövőre a szerződést nem kaptad meg a Barcelonétától, tehát hogyha ezeket így szemlézzük, akkor azért mégiscsak voltak negatív pillanatok ebben a szezonban.
0: Voltak negatív pillanatok, meg igen, hullámzó volt a hangulatom, lehet a profi sport az már csak ilyen volt egy kis játékbeli visszaesésem télen, nem úgy érkeztem meg, ahogy én szerettem volna a téli felkészülésre, és ugye ott kimaradtam az Európa-bajnoki csapatból, ott alapvetően is kellett nekem egy jó pár hét, nem is nap, inkább hét, hogy föl tudtam ebből állni. Ott szerencsé nekem volt időm magammal foglalkozni, és utána, és ebben is nagyon segített nekem a Fran Fernández, az edzőm, és utána volt szerencsére egy felfelő ív a játékomban ott február, március, áprilisban, és ott nagyon boldog voltam, meg nagyon jól éreztem magam, hogy jól mennek a spanyol bajnoki meccsek, meg a BL meccsek is, és igen, sajnos volt most ez a szituáció, amiben belecsöppentem, hogy végül nem maradok Barcelonában, de ennek ellenére nagyon büszke vagyok, hogy itt játszhattam, mert ez mégiscsak életem két egyik, hanem a legjobb szezonja volt eddig a pályafutásom során, és nem mindennapi városban élhettem, meg a világ legjobb játékosával játszhattam együtt, és így is nagyon-nagyon jó szájízzel fogok elmenni, és boldogan és büszkén, hogy azért szerintem a történet így kerek lett ezzel a bajnokok ligája győzelemmel, és nagyon-nagyon örülök, meg büszke is vagyok magamra, hogy ami történt velem májusban, ugye azzal, hogy végül nem tudtam hosszabbítani, ahhoz képest is volt ugye két hét, amikor az elég mélyen voltam, és utána ott tudtam reagálni, és a spanyol bajnoki döntő első mérkőzésén szerencsére nagyon jól ment a játék, és sikeresen, meg eredményesen tudtam játszani, és aztán meg arra meg még reagáltam úgy gondolom, hogy még egy lépcsőfokot itt a BL döntőben, és büszke vagyok magamra, hogy egy ilyen mentális, meg ilyen érzelmi hullámvasútból én így ki tudtam jönni, és végül így ilyen választ tudtam adni, és ilyen jól tudtam zárni a barcelonai karrieremet.
1: Azért azt sem felejtsük el, hogy a döntőnek a mindent eldöntő gólját is te szerezted, egy parádé és elnézős gól volt. Mi jutott utána először eszedbe, amikor vége lett a mérkőzésnek, hogy de jó, megvan ez a bajnokok ligája győzelem, vagy inkább az, hogy hát nem jó szó a fricska, de hát mégiscsak ez egy fricska a klub számára, hogy te szerzed a BL eldöntő gólt, és ezek után nem tudsz ott maradni.
0: Ez nekem ott nem jutott eszembe, de jó páran megjegyezték a csapattársaim is, meg barátaim is, hogy igen, hogy ez milyen jó, hogy ez így történt. Utólag igen, így mondhatjuk, hogy jól hangzik, de akkor nem hozott eszembe, nem az, hogy egyszer nem hiszem el, hogy nyertünk, mert tényleg egy jó, óriási kő esett le a szívemről. Nem csak ezen végre nyertem egy döntőt, hanem hogy azért egy nem mindennapi kupát nyertem, meg nyertünk meg közösen, és az már csak egy másik pikantéria, hogy szerencsére ez a lövésem a végén bejött, és így tudtunk nyerni, így nem tulajdonítottam nagy dolgot, hogy most pont én, mert hogyha én nem lövök egy gólt se, de simán nyerünk, azt is aláírom, csak nyerjünk, úgyhogy de persze utólag jó érzésre tölt el, hogy még ennyit így meg tudtam mutatni magamból, hogy én milyen sportember vagyok, és hogy annak ellenére, hogy a közös utunk az nem fog folytatódni, én a utolsó percig, másodpercig mindent megtettem a klubért.
2: Akkor eljött az ideje, hogy elmondd, hogy melyik klubban folytatod a pályafutásodat. A Ferencváros most jelentette be, hogy leigazolta Konstantinos Kakariszt, ezzel egy időben távozik Miguel de Toro. És hová megy Burján Gergely?
0: Azt még nem mondhatom meg, az még valószínű jövő hétig nem lesz publikus, de amint a klubtól engedélyt kapok meg, amikor ők közé teszik hivatalosan, és csak akkor tudok erről beszélni.
2: És akkor végül is egy boldog Gergellyel beszélgettünk, vagy egy ilyen félig üres, félig tele Gergellyel beszélgettünk, vagy egy kicsit szomorúval?
0: Szomorúnak semmiképpen nem. A sportolói élet az ilyen. Bármelyik pillanatban történt egy ilyen, és reagálni kell rá. Természetesen abban a szempontból csalódott vagyok, mert nagyon-nagyon szerettem volna ott maradni, mert nagyon-nagyon szeretem a klubot, a társakat, meg mindenkit, de egyértelműen egy nagyon-nagyon boldog Burján Gergellyel beszéltetek, mert az, hogy tehát egy karrierem csúcspontján vagyok jelenleg, hogy ezt a bajnokok ügyelet megnyertem, és ahogy megnyertük, úgyhogy a boldogság az határtalan, úgyhogy egyértelmű. És ez remélem, ez nagyon sokáig így marad.
2: Burján Gergely, köszönjük szépen, sok sikert!
0: Köszönöm szépen!
2: Labda sportot váltunk, mert hogy beadta jelentkezését a férfi kézilabda Európa kupába a Pler Budapest, miután a Ferencváros, a Balatonfüred és a NEKA sem vállalta az indulást. Az M1-ben hetedik helyezett klub sportigazgatója szerint jó eséllyel akár meg is kaphatják a lehetőséget. Börcsök Csaba Szilágyi Dórának beszélt a feltételekről, illetve arról, hogy egy esetleges nemzetközi szereplés hogyan befolyásolná a munkát a következő idényben.
3: A bajnoki negyedik helyezett Fradi, illetve az ötödik Balatonfüred és a hatodik helyezett NEKA is jelezte, hogy nem kíván indulni az Európa kupában a következő évben. Beadta jelentkezését a következő idényre a hetedik helyen záró Pler Budapest. Ugye azt fontos kiemelni, hogy ez még nem azt jelenti, hogy már biztosan fog indulni a Pler az Európa kupában, hanem beadta jelentkezését és vállalná a szereplést. Sokat kellett ezen rágódni?
4: Köszöntök mindenkit. Hát elsősorban engem is meglepett és sokkolt, hogy itt a hetedik helyen mi ide jutottunk. Természetesen itt a tulajdonosokkal előtte egyeztettem, amikor Kölnből hívtak a magyar delegációból, hogy ez a lehetőség van. Én is kértem egy kis időt a Sveda Marceltől, a kontrolli igazgatótól, meg a versenybizottság igazgatójától. Nyilván azért ez egy komoly döntés, tehát anyagilag is finanszírozni kell, illetve nyilván a tulajdonosokat, ezt mindenféleképpen erről meg kellett kérdezni őket. Még két és fél órán belül jött a válasz, hogy természetesen akkor mi ezt vállaljuk, és adjam be a szükséges dokumentációkat, és ez meg is történt, leadásra került. Még vannak nyilván olyan megfelelési pontok, amiket még rakunk folyamatosan össze, és ez a hétfői napon fog bemenni a szövetséghez, a szövetség irányába, és akkor várjuk izgatottan a 24-ét, hogy akkor sikerrel vettük el ezt az akadályt.
3: A klubnak a hivatalos közösségi oldalán megjelent ezzel kapcsolatban egy nyilatkozat, és ott azt nyilatkozták, hogy minden követelménynek megfelelnek, de ugye az előbb is azt mondta, hogy azért még vannak olyanok, amiket most kell összerakosgatni. Mik ezek egyébként, amik kritériumok egy ilyen nemzetközi kupaindulás alkalmával?
4: Hát ez egy 81 oldalas kiadvány, ami angol nyelven van, ez igazából nekem a problémát nem okoz, viszont azért ezt tüzetesen át kell nézni, hogy a maga a pálya alkalmas-e. Természetesen már volt nálunk azért válogatott mérkőzés is itt a Budarénában, illetve hát most szervezték ide az EHF maga a lány U20 BL döntőt.
3: Három magyar csapattal, igen.
4: Van az elődöntőt, és itt volt a bronzmérkőzés nálunk. Tehát véletlenül, ha ez így itt lement, akkor úgy gondoljuk, hogy ebben továbbiakban hiba nem lehet. Igen, három magyar csapat volt, meg egy román csapat, nagyon jó hangulatot teremtettek, úgyhogy készen állunk a fordulásra, ebből a szempontból, hogyha mi megkapjuk ezt a lehetőséget. Itt még sok minden más is van, amiknek nyilván meg kell felelni, de folyamatában töltjük a dokumentumokat, és itt ugye, ami nagyon fontos, hogy az, aki vállalja, az már visszalépni nem léphet, úgyhogy azért mi nekünk is természetesen az utolsó pontig körbe kell járnunk, de nagyon jó úton haladunk, úgyhogy mi mindennek úgy gondolom, hogy meg fogunk tudni felelni.
3: Mik az esélyek?
4: Igazából nem tudom, mert még Európa kupában nem szerepelt a player. Ugye 2012-ben volt az utolsó szereplésünk. Én bízom abban, hogy a Magyar Szövetség is ugyanúgy támogat minket, mint ahogy mi is minden megteszünk azért, hogy az elmúlt időszaknak a pozitív eredményeit nyilvánvalóan ezt nézik kint az EHF-ben is. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó eséllyel, de majd akkor, hogyha megvan, most per pillanat én úgy gondolom, hogy 99% az esélyünk, hogy azért megvan ez az indulás. Mert alapvetően már régebben is szerepelt nemzetközi porondon, még annó, mint a híres elektromos is, de utána a fúzió után is volt 2001-ben, aminek még én is annak a csapatnak játékosa voltam, akkor a Bregenz csapata ellen mentünk, illetve a 2012-es az egy nagyon nagy emlék így a klub történetében, mert akkor a híres Flensburg ellen játszottunk, és azért az egy nagyon nívós csapat. Mind a két alkalommal sajnos kikaptunk, de úgy gondolom, hogy maga az az élmény, hogy ezt átérhették akkor itt Lőrincen, a 18. kerületben, szerintem az zseniális, és erre készülünk most is, hogy bízunk benne, hogy olyan mérkőzések következnek, amire miértán műszkék lehetünk az elkövetkezendő időszakban.
3: Ez lenne a klub egyik legnagyobb mérföldköve, mert ahogy az előbb is említette, a Flensburggal játszani azért nem mindennapi dolog. Tudom, hogy most a harmadik számú európai kupasorozatban nem feltétlenül a Flensburg lesz majd az ellenfél, de hát azért jönnek majd külföldi csapatok, és jönnek majd erős csapatok. Hát azért a nemzetközi szintet megtapasztalni, ráadásul magyar játékosokkal azért az közönségcsalogató is, illetve a magyar kézilabdának sem tesz rosszat.
4: Abszolút nem. Mi nálunk a Playerben alapvetően egy nagy szabály van, hogy a fiatalokat építjük befelé a rendszerünkben folyamatosan. Azért itt elég sok ember indult meg a pályafutásán, itt lehet mondani a Lékai Mátét, lehet mondani a Székely urat is, Bartusz Lacit, tehát Balogh Zsoltit, tehát itt azért egy Nagy Bencét tudnám sorolni végtelenség, és nem akarok megsérteni másokat, tehát itt azért egy elég komoly utánpótlás nevelőbázis van évek óta, mondhatjuk ezt így is, és idén a legeredményesebb, az ország legeredményesebb utánpótlás csapata volt a Player, mint klub szinten, úgyhogy tovább megyünk ezen az úton. Az eddigi fiataljaink, saját fiataljaink mellett most ebben a szezonban még fiatal csatlakozik a felnőtt keretezők, ugyanében 2006-os srácok is, meg szeretnénk nekik mutatni, hogy igenis van értelme annak, hogy itt vannak nálunk, mert ők is nevezve lesznek a nemzetközi porondra.
3: Egyébként egy esetleges nemzetközi kupa szereplés mennyiben befolyásolná, vagy befolyásolja a jövő évi keretet? Nem tudom, hogy ez már, ugye az előbb említette, hogy azért jön 4 magyar fiatal, de hogy nem tudom, hogy mennyire rajzolódott már ki a következő évi keret, vagy ez már megvan-e teljesen, azt gondolom, hogy azért néhány héten belül majd júliusban elkezdődnek az edzések. Befolyásolja-e, vagy változtatni kell-e majd a kereten, hogyha esetleg bejön az, hogy a nemzetközi szinten is szerepelhet a csapat?
4: A keretünk alapvetően az már, mint az NB1-es kluboknál, ez már nagyon előre jött, hogy az igazolások, mert a keret összerakása az már jóformán decemberben, januárban befejeződik. Tehát mi már befejeztük a keretünknek a stabilitásán. Az, hogy még érkezik-e hozzánk, van, aki az még legyen meglepetés, de mindenek szem előtt tartva nekünk az volt a legfontosabb, és ezért is kellett, hogy szűkítsük a keretünket, hiszen egy 23 fős kerettel mentünk, amiben ugyan nagyon sok fiatal volt, de azért mi már előre készültünk arra, hogy mi lesz akkor, hogyha esetlegesen váltás történik, és nyilván felkészültünk rá felelősség teljesen, hogy 16 fős felnőtt kerettel vágunk neki a szezonnak a 23 helyett, és 4 fiatal, amit már említettem, fog az utánpótlásunkból csatlakozni hozzánk. Igazából nem arra törekszünk, hogy ezt a sorozatot mi megnyerjük a végén, mi arra törekszünk, hogy minél messzebbre jussunk el, és minél több lehetőséget adjunk már tavaly is a felnőtt keretben lévő játékosoknak, a fiatalokból, meg hát akik most jönnek fel fiatalok, hogy ezt is szokják, hiszen ez a magyar kézilabdának is az érdeke, hogy szokják ezek a fiatalok a nemzetközi szintet is, mert előbb-utóbb lehet, hogy éppen ő rájuk fog esni majd egyszer a választása a szövetségi kapitánynak, úgyhogy mi ezt egy ilyen folyamatnak fogjuk fel. Hát még nyilvánvalóan azért, ha őszintén akarunk lenni, a szurkolótáborunk az éhezett erre a történetre, ugyanúgy, mint ahogy a városvezetés, illetve nyilvánvalóan így a szponzoroknak, illetve a támogatóknak az ajta is egy picit jobban kinyílik, fogalmazunk így.
3: Mit szóltak egyébként a játékosok ahhoz, hogy van egy ilyen lehetőség?
4: Hát ők is, nyilván először ők is az MKS honlapjáról értesültek, hiszen most szabadságoláson vannak, ettől függetlenül járnak be a fiúk nap mint nap edzeni ide a konditerembe, tehát ők is készülnek. Én azt tudom mondani, hogy egy olyan játékosommal nem találkoztam, hogy az érkezők közül, akikkel beszéltem, hogy ne ültek volna. Azért ez egy olyan lépcső, még akkor is, hogyha ez a harmadik, ahogy említette a nemzetközi szereplésben, akkor is ez egy olyan lépcső, amit jó páran még idősebbek sem éltek meg, és nyilvánvalóan készülünk rá maximálisan, hogy a lehető tőlünk telhető legjobbat hozzuk ki, és meglátjuk, hogy az mire lesz elég. A felkészülésünkben nyilván ez egy picit másabb volument fog adni, mert nagyobb terhelés lesz, de már egyeztettem a Lepsényi Sándorral, és meg fogjuk csinálni úgy a felkészülést, hogy ez elegendő legyen bőven ahhoz, hogy mind a magyar mezőnyben, mind pedig a nemzetközi szinten oda tudjunk érni, ahova szeretnénk.
3: És ha már említette a vezetőedzőt, Lepsényi Sándort, akkor ő, ha jól tudom, akkor 2024 márciusában csatlakozott a klubhoz, de egyébként utánpótlás edzőként is ott volt. Most egy 7. helyet ért el a csapat, ami a 2023-as NB1-es visszatérés óta a legjobb eredmény. Milyen volt egyébként ez az idény? Milyen vezetőedző Lepsényi Sándor, akinek, ha jól emlékszem és jól tudom, akkor egy nagyon ambiciózus stílusa van. Fiatal edző még egyébként, de nagyon neves mentorai is voltak.
4: Így van. A Sanyi alapvetően szintén anno a Plerben játszott, tehát ő is még a kis Szilárd érából érkezett, és ő is itt volt a Plerben, pont a Vékony Mátéjékkal, úgyhogy azért ezt tudja, hogy mi ez, amikor valaki ilyen ebben a családban nő fel, milyen az, amikor ilyen elvárások vannak, hogy ez egy másik történet. Ilyen a Sanyinál is az, hogy 7. helyet sikerült elérnünk, ez azt is mutatja, hogy ténylegesen ő is fejlődik, folyamatosan képzi magát. Vannak még nyilván olyan pontok, hiszen említettette is, hogy ahol még fejlődésre szorul, és nyilvánvalóan ezen meg folyamatosan dolgozunk, én is többször is beszélek vele, átbeszéljük a dolgokat. A felkérés után én is a padon már novemberben odaültem mellé, és nyilván amennyire én tudom őt segíteni, abban én is ugyanúgy része vagyok annak, hogy az ő fejlődése az minél gyorsabban haladjon. Itt nem feltétlenül csak szakmai dolgokról van szó, hiszen a szakmához azért őért, hanem más egyéb dolgokhoz is kell azért néha segítség.
3: Mik a célok a következő idejére? Tudom, hogy még feltételes módban kell beszélnünk, de hogyha összejön az, hogy a csapat elindulhat majd a nemzetközi kupában, akkor azért igen, ahogy az előbb is említette, a kettős terhelés miatt egy picit más felkészülésre is van szükség, de hogy ez mondjuk a célokat befolyásolja vagy módosítja-e, hogy most már két fronton kell majd helytállnia a csapatnak.
4: Ugye három is van, mert a Magyar Kupa is benne van.
3: Természetesen, persze. Nézzük.
4: Igen, tehát hogy az is ott van. Maga a célokat, azokat mindig úgy határozzuk meg közösen a tulajdonosokkal, illetve az ügyvezetővel is, a Saskor Imrével, aki a pernek az ügyvezetője, hogy először megnézzük a anyagi keretünket. Az anyagi keretünk ahhoz képest, hogy az elmúlt időszakban szinte mi egyedül voltunk azok, akik a város vezetésére gondolok ellenzékben volt, ehhez képest stabil, az önkormányzat az teljes mértékben mellettünk áll, és visszatérve arra, hogy mik a célok, mindig ugye maga azért ebben a pénz is sokat labdába rúg, tehát hogyha több az anyagi támogatás, akkor természetesen több játékost is lehet igazolni, másabb kaliberű játékosokat is lehet igazolni. Per pillanat mi a jelenlegi tudásunkhoz mérten úgy, hogy tisztában voltunk már az anyagi helyzetünkkel januárban, illetve már azt megelőzően november magasságában is. Ehhez mértem, mi a pénztárcánkhoz mértem a véleményem szerint a legjobb csapatot raktuk össze. Ezért is mondom, mert ugye felelősség teljesen kell ebben is eljárnunk, hiszen egy önkormányzati gazdasági társaság vagyunk, és mi nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy tartozzunk. És alapvetően sem ez a profilunk, úgyhogy visszatérve a kérdésre a válasz, én azt szeretném, hogy a nemzetközi kupában minél messzebb jussunk el. Ez is az elvárás a tulajdonosok részéről is. A Magyar Kupában most egy gólom múlott, hogy nem játszunk Final Four-t a Tatabánya ellen az utolsó másodpercben. Úgy alakult, hogy nem tudtunk már gólt szerezni. Nyilván nem az utolsó másodpercen ment el, tehát félértés ne essék, de majdnem sikerült otthon a Tatabányával döntetlen játszani, és akkor Final Four lett volna. Az alapvető cél az az, hogy a Magyar Kupában a 8 közé mindenféleképpen szeretnénk megérkezni, és ha úgy alakul, hogy mi szerencsénk is van esetlegesen, akkor egy Final Four, és a Magyar Bajnokságban pedig ugyanez a stabil középmezőny, ez a 7.-6. hely környéke, mert nekünk nagyon fontos lesz az, hogy ebben az évben tényleg minél több fiatalt játszassunk, és megpróbáljuk ebből kihozni a maximumot.
3: És még csak egy gondolat ehhez a végéhez, hogy ugye azt említette, hogy a Tatabánya ellen egy gól döntött aztán a végén, hogy a 4-es döntőbe bejusson a Magyar Kupába a csapat, és ha jól tudom, akkor a Szeged ellen is volt egy bajnoki mérkőzés, ahol ott a végén dőlt el egy gól a Szeged javára. Esetleges ilyen nemzetközi kupa szerep, és tud-e mondjuk azon segíteni, hogy ezekben a végjátékokban, amikor a csapat egy picit talán nem is biztos, hogy elhiszi, hogy van keresnivalója egy magasabban jegyzett együttes ellen. A végjátékban egy picit megijed attól, hogy le lehet győzni a nagyobbat, lehet, hogy ebben is tudna segíteni.
4: Mindenféleképpen én ugyanígy gondolom, tehát ezt ebben teljesen egyet is tudunk érteni. Ez egy olyan folyamat, amit mindig is meg kell, hogy nézzük, hogy ha már tudjuk egyszer, hogy milyen az a szituáció, akár edzői szinten, akár az én szintemen, de legfőképp inkább játékosok szintjén, ha már egyszer abba belekerültek, akkor vélhetően az már utána még egyszer ugyanaz a hiba nem következik be. Illetve a másik meg az, ami még nálunk is, ugye nagyon sok fiatalunknak volt például tavaly első tévés meccse, és rá is nyomta bélyeget. Tehát ez megint egy olyan tanulási folyamat, hogy természetesen, hát hogyha nemzetközi szinten is ott tudunk lenni, és minél több éles szituációban vagyunk, minél több tévés mérkőzésen szeretünk, ez mind-mind-mind azt fogja predesztinálni, hogy megtanulják azt, hogy az ilyen külső dolgokat hogyan tudják akár levetkőzni, illetve amit említettem, hogy a hibákból mennyire fognak tudni tanulni. Nem bízom nagyon a felnőtt csapatunkban is, és a saját nevelésű, illetve a csatlakozó fiatalinkhoz, akik az U20-ból érkeznek föl hozzá.
2: Börcsök Csabával Szilágyi Dóra beszélgetett. Ezen a héten Osztravában rendezték a Continental Tour Gold sorozat versenyét. Ezen a megméretésen többek között Noah Lyles és Molnár Attila is kiválóan szerepelt. És hogy ők és a többiek miként, arról készített összeállítást Regős László Pál.

Először nyert arany kategóriás versenyt Molnár Attila. Noah Lyles minden idők legjobb eredményét érte el 150 méteren. Újabb sztárok érkeznek a Gyulai Memoriálra.

A hétfő eseménye atlétikában az osztravai aranykategóriás verseny volt, ahol több magyar versenyző is rekordtárra lépett. 400 méterre Molnár Attila, 100 gáton Kozák Luca, 100 síkon pedig Takács Boglárka állt rajthoz honfitársaink közül. Mellettük több versenyszámra lehetett kiemelten figyelni. Femke Boll immár Femke Bröders Boll néven indulva először futott 800 métert szabadtéren. Noah Lyles pedig egy nem olimpiai versenyszámban 150 méteren kísérelte meg megdönteni a világ legjobb eredményét.

0: Ferettpályás Európa-bajnok sprinterünk Molnár Attila negyedik szabadtéri 400-át futotta az idei szezonban. Májusban kétszer indult Gyémánt Liga versenyen, majd Belgiumban állt rajthoz 400 mellett 200-on is. Osztravában erős mezőny jött össze 400-on. Az amerikaiak váltóval VB ezüstérmes futója Caleb McRae, a szintén váltóval VB második holland Jonas Feyfers és a belgák háromszoros fedett pályás világbajnoka Alexander Doom is rajthoz állt, Molnár Attila mellett.
1: Méghozzá az ötös pályán ezúttal nagyon-nagyon jó a beosztása, nem a belső pálya, nem a külső pálya, a forma pedig rendben van. Előtte majd McRae-t, mögötte Epit figyelhetjük, ők hárman a legnagyobb nevek. És nyilván Doom is, mégiscsak Európa bajnok volt, csak neki a formája azért nem feltétlenül az igazi. Nem sokat futott eddig szabadtéren Attila, ezúttal egy kicsivel visszafogottabban kezd, Epi már rá is fut, és McRae is egy kicsivel, minthogyha előtte lenne. Ezen a pályán azért itt középen van taktika, és szerintem itt Attila is talán egy kicsivel óvatosabb kezdés után jön föl, és nagyon-nagyon jó formában jön ebben a kanyarban. Több marad a tankban itt a táv második felére, mint eddig, és még azért is meccsben van, hogy megnyerje ezt a mostani versenyt. Epi egy kicsivel talán előtte, de amikor befordulnak, akkor már Attila az élen, és nagyon-nagyon szépen tartja magát. Reméljük, nem jön a savasodás a végén, és ebből egy nagyon szép időeredmény is lehet. Gyerünk Attila, a futam győzelem egészen biztos, és az idő is egészen pazar! 44-58, majdnem az országos csúcs! Hű de jó! Tükörsima győzelem, pedig azért itt tényleg vannak komoly nevek. Molnár Attila 44-56, majdnem országos csúcs, egyetlen századra attól. Tehát hosszú még ez a szezon, és hogy a közösségi oldalán is kitette még Rabat után, hogy azért az idő az neki dolgozik, és lesz az egyre jobb és jobb. Hát ez most teljesen egyértelműen egyre jobb. 44-56, ez Birmingham az Európa-bajnokság szempontjából nagyon-nagyon jól cseng. Zégers végül bejön 44-81-el a másodiknak, McRae a harmadik, Epi meg csak az ötödik helyen.
0: Molnár Attila értékelését a verseny másnapján a Nemzeti Sportlapjain olvashattuk.
2: A bemelegítéshez képest 7-8 fokot esett a hőmérséklet, ami nem a legideálisabb. Éppen ezért úgy voltunk az edzőmmel, Loram Júlival, hogy csak ne sérüljek meg. Ezért most defenzívebben kezdtem, de megcsináltam mindent, amit kért. Maximum körüli futás volt, de még fog rólam lejönni 2-3 kg a szezon későbbi részére, ennyivel könnyebben akár egy még jobb idő is kisülhet belőle. Eddig gold győzelmem még nem volt, furcsa is volt, hogy senkit sem láttam magam előtt, de szeretném megszokni ezt az érzést. Ez az eredmény az új csapatomnak, az új edzőmnek és a Hollandiában tapasztalt légkörnek köszönhető.
0: Molnár Attila győzelme után nem sokkal Kozák Luca állt rajthoz 100 méteres gátfutásban. A magyar csúcstartó is kemény mezőnybe került. Többek között Nadine Fischer és Piás Krzyszowska is ott volt az osztravai versenyen.
1: A hármason tehát Kozák, a négyesen Fischer, az ötösen Krzyszowska. És nagyon hamar ellövik, és ez jót is tesz Lucának, Visszer mellett, aki remek fedett pályán beragad, sajnos most Luca egy kicsit lelassul, Krzyszowska nagyon szépen fut egyelőre, vezet, Jones is olyan, és Luca is elindul fölfelé, Visszer egyre inkább megelőzi, Krzyszowskát úgy szoros, és Lucának is ez egy jó eredménye, még hogyha új országos csúcs nincsen, 0-1-es szembeszélben kellett futni, Visszer nyer végül 12-65-tel. És ebben azért bőven-bőven hagyott, mert az eleje az nem sikerült jól, egyetlen századdal tudja megelőzni Pia Krzyszowskát. Marion Furjön be a harmadik helyre 12-68-al, és Luca is azért ott az ötödik hely környékén meg lesz szerintem 12-74-el, Jones a negyedik, és Kozák az ötödik 12-76, ami egy remek futás. Az, hogy egy tizedre van nagyjából kicsivel több 11 századra az országos legjobbtól, amit szintén ő ért el, az... ez több mint rendben van a verseny ezen szakaszában. Majd a verseny most úgy értem, hogy a szezon ezen szakaszában a Birminghamig és a Birminghami döntőig tartó verseny.
0: Kozák Luca is a Nemzeti Sportnak értékelte az osztravai futását.
3: Az idő teljesen jó. 80-on belül nem sokszor futottam, de a legnagyobb pozitívum tényleg az, hogy egy tizeden belül voltam az élmezőnyhöz. Nincs osztrava eső nélkül, de összességében jó futás volt. Az egész szezonbeli sorozatom rendben van. Tudtam, hogy a 12-66 után nem lesz egyből 12-56-om, előbb ezeket a 70-es időket szeretném stabilan futni. A papírforma ez az ötödik hely volt. Amikor futás közben Nadine Fischer ennyire közel van, akkor realizálom, hogy helyen van ebben a mezőnyben.
0: A szintén országos csúcstartó Takács Boglárka ezúttal 100 méteren indult. Az ő versenye viszont sajnos nem sikerült igazán jól.
4: A legnagyobb fókusz egyértelműen a kettesen Takács Boglárkán van. ötszörös magyar bajnok, magyar csúcstartó. Itt Osztravában is postromolhatja esetleg a saját rekordját, ami 11,6 másodperc. Nem rossz a rajtja Boginak, de sokkal jobban indult el Svoboda, aki vezet féltávnál. Hobbs is érkezik Svoboda mellé, Takács Boglárka pedig ott az ötödik hely környékén. Svoboda megnyeri, 11.09 az időeredmény. És Takács Bogit pedig ott az ötödik hely környékén. Látom, nagyjából ez a 11.2-11.3 közötti sáv volt az, amit Bogi ebben a szezonban futott. Extra volt ugye az oszlói versenye a hátszél miatt. Luiz lett végül a negyedik 11.28-al. És Svoboda pedig a végső eredmény alapján 11.09-el zárt. 11.30 Takács Boglárka az ötödik helyen.
0: Takács Boglárka a Nemzeti Sport hasábjain csalódottan nyilatkozott.
5: Az elejétől a végéig rossz futás volt, de ami ennél jobban zavar, hogy már a bemelegítés óta nagyon szédülök. Úgy éreztem, hogy nincs erőm. Nem tudom, hogy ez mi miatt alakult így, talán túl sok koffeint ittam. Próbáltam éles maradni, a bemelegítő pályán a megszédülésig jól mozogtam, de a versenyen a rajt tragikus volt. A további részét sem sikerült türelmesen megcsinálnom, az utolsó 20 métert is elgörcsöltem.
0: Az osztravai aranykategóriás verseny több komoly futamot is hozott. Kiemelt figyelem övezte a női 800 méteres síkfutást két okból is. Az egyik, hogy két hete a svájci Audrey Verro 7 tizedre közelítette meg Jarmila Kratochvilova 1983 óta fennálló világcsúcsát. A másik pedig az, hogy Femke Brodersból Osztravában mutatkozott be szabadtéren 800 méteren. A 400 gátról ismert holland atléta nem is futott rosszul a kétkörös távon. 1 perc 57,13 másodperces idővel a második helyen ért célba Verro mögött. A svájci ezúttal is nagyot futott. Minden idők 8. legjobb eredményével 1 perc 54,45 másodperces versenycsúccsal nyerte meg a 800-at. Nagy verseny várható Birminghamben az EB-n közte és a brit Kelly Hutchinson között. A másik kiemelten várt esemény a férfiak 150 méteres sprintje volt. Ez ugyebár nem olimpiai táv, de Noah Lyles világcsúcsdöntés kísérletével érkezett Csehországba. Ott volt Lyles mellett a 18 éves ausztrál csodagyerek Gaut Gaut is. Talán, hogy hajtsa az amerikait.
1: 150 méter, tehát Noah Lyles a hetesen, Gaut Gaut pedig a hatos pályán, és Lyles-nak egész jól sikerül a rajtja, de azt lehet, majd Richardsonnak sikerült a legjobban, és Lyles-al csatázik, és Dumbbell is egész szépen gyorsít. Lyles azért meg fogja nyerni ezt a versenyt, és egész jó az idő is! Ó, de még mennyire! 14.68! Egy elképesztően nagy világcsúcs! Azt a mindenit, Noah Lyles! 14.67-re korrigál a gép. Messze a vala volt leggyorsabb 150. Egyszer kell futni, de akkor nagyon. Dumbbell 14.78, ő is bőven Kishane Thompson világcsúcsán belül. És még Gaut is bejön 15 másodpercen belülre. Az minden idők negyedik legjobb eredménye holt versenyben. Mondta Lyles, hogy valami igazán komolyat kocsvaszt. Ez jó visszajelzés. Nyilván ez nem olyan, mint hogyha Usain Bolt 100-as vagy 200-as világcsúcsát döntené meg. Megközelíthetetlennek tűnik még mindig a Bolt, főleg a 100-as. De azért ez egy komoly dolog, hogy ennyivel meg tudja verni Kishane Thompson idejét is. Jobban cseng, mint amilyen erős ez a világcsúcs, ezt azért mondjuk ki. Tehát ettől még valaki a 150-et le tudta futni így. És ez a 200-ra is igazán jó előjelnek tűnik erre az évre, azt gondolom.
0: Noah Lyles a jamaikai Kishane Thompson áprilisban futott legjobb eredményét adta át a múltnak, majd a szokásához híven önbizalomtól telve nyilatkozott.
6: Csak idő kérdése volt. A világrekord elég lassú volt. Ez az érzés, hogy én vagyok a világ leggyorsabb embere, nem újdonság. Sikerülhetett volna jobban is a kanyarom. Nehéz megszokni, hogy a 150 méteren is eltolt rajt pozícióból vágunk neki a futásnak. Edzésen másképp csináltuk, de mindent egybevetve elég jól sikerült. Ha legjobb akarsz lenni, légy önmagad. Ennyi az egész. Mégis ki lenne szomorú egy világrekord miatt? Mindenki vissza szeretne térni Osztravába, aki ilyen időkre képes itt.
0: Magyar szempontból nem csak Osztravában volt érdekeltség. Szerdán Kleckner Hanga megnyerte a női rúdugrást a franciaországi Montreuilban rendezett bronzkategóriás versenyen. A 26 éves atléta idei szabadtéri legjobbjával 4 méter 50 centiméterrel végzett az élen. A siker értékét növeli, hogy többek között a hazaiak fedett pályás világbajnokát, Mári Zsüli Bonent is sikerült legyőznie. Emellett a július 14-i Gyulai István Memoriál atlétikai magyar nagydíj szervezői is szolgáltak újdonságokkal a héten, újabb indulók neveit jelentették be. Férfi 1500 méteren Budapestre jön a kenyaiak VB bronzérmese Reynold Cheruiyot, honfitársa az U20-as világcsúcstartó Fanuel Kipkosgei Köcs és a britek fedettpályás ezüstérmes futója Neil Gurley is. Komoly ellenfeleket kapott a férfi távolugrás kétszeres olimpiai bajnok sztárja Miltiadis Stentoglu is. A világbajnok jamaikai TJ Gale és honfitársa az olimpiai ezüstérmes Wayne Pinnock is versenyezni fog a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Itt rendezik majd szeptember második hétvégéjén a sportág első atlétikai világdöntőjét is. Ezzel kapcsolatban friss hír, hogy Tara Davis Woodhull, az amerikaiak olimpiai és világbajnok távolugrója nem csak versenyzőként, hanem sztár nagykövetként, azaz vezető tartalomkészítőként is érdekelt lesz az eseményen. Hogy ez pontosan mit jelent, az előbb-utóbb kiderül, de az biztos, hogy a Gyulai Memoriál mellett a világdöntő is komoly versenyt fog hozni Budapesten.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a múzeumok éjszakáján. Múzeumok éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Tuzsányi Újpesten tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Kikapott az elődöntőben a női kart csapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. Battai Sugár, Pusztai Liza, Spisz Anna és Szűcs Luca az első körben a bolgárokat verte a negyeddöntőben, majd az oroszok ellen lépett pástra a legjobb négy között. 45-38-ra nyertek a független színekben induló oroszok. A bronzéremért az olaszok ellen mérkőzik a magyar női karcsapat. A mérkőzés jelenleg is zajlik. Az Andrássy Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőrcsapat a hetedik helyen zárt. Újpestre igazolt a nigériai Muhammed Tijani. A 25 éves támadó a Cseh Szlávia Praha együttesétől igazolt a lilafehérekhez. Korábban a Nyíregyháza színeiben 8 gólt lőtt az előző idényben. Kovács Mátyás a belga élvonalbeli La Louvier csapatánál folytatja. A 22 éves középpályás az MTK-tól szerződik 2 évre a belga újonchoz. Ma este 21 órától az Amerikai Egyesült Államok Ausztráliával mérkőzik a labdarúgó világbajnokság D csoportjában. A találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A magyar férfi röplabda válogatott 3-1-re nyert az azeri csapat vendégeként az Európa Liga alapszakaszának 5. fordulójában. Ezzel 3. győzelmét aratta a sorozatban. A találkozó legjobbja Pesti Marcell volt 20 ponttal.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Már tárgyalja az unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Őszre megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről szintén a miniszterelnök beszélt a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, hogy az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság között kötött megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán közölte, a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat az Országos Széchenyi Könyvtárban, az Iparművészeti Múzeumban, a Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben érintett intézményekben. Halálos baleset történt tegnap a szegedi BYD autógyár építkezési területén. Egy kínai munkást elgázolt egy teherautó. A szegedi rendőrkapitányság az ügyben halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntető eljárást. A múzeumok éjszakáján idén is indít a BKK külön járatokat. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni. Ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni.
0: Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon Gödöllő térségében baleset történt. A 27-es kilométernél jelenleg áll a forgalom, több kilométeres a torlódás. Hosszabb menetidővel kell számolni a Balaton felé az M7-es autópályán közlekedőknek. Török Bálint és Martonvásár között torlódik a forgalom. Habár mi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Holnap is sok napsütés várható, de előfordulhatnak kisebb záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Magyarázzon vele!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A New York Knicks sikerével zárult az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokság, az NBA. A következő idény csak az ősszel kezdődik majd, de a csapatokra mozgalmas napok várnak, hiszen nem sokára kinyit a játékos piac, illetve hamarosan jön az újoncok draftja. A nyáron akár két szupersztár is csapatot válthat. A görög és az amerikai játékos váltásáról, a bajnok New York keretalakításáról és a draftról Balogh Bence készített interjút Zsivera Gábor kosárlabda szakértővel.
3: Hosszú idő után lett bajnok a New York Knicks, nem is kifejezés, hogy mennyire hosszú idő után. Egyben lehet tartani ezt a bajnok csapatot, vagy egyáltalán egybe kellett tartani ezt a bajnok csapatot?
4: Bajnok csapatnak a magját nem egyben lehet tartani. Itt Landry Shamet az egyik játékos, a másik pedig az a Mitch Robinson, aki ugye törött újabb műtét után is bevállalta, hogy már az első meccstől kezdve ott volt, és igazából a normál szerepét hozta ebben a csapatban. Szerintem Mitch Robinson szempontjából kérdés az, hogy neki így, hogy azért van előtte egy Carl Anthony Towns, nem jobb be, hogyha valahol egy picit már így a bajnoki címmel a zsebében, majdnem egy évtizednyi Knicks szolgálat után továbbáll, nagyobb szerepkörért, nagyobb pénzért. A lehet-e egybe tartani, szerintem legjobban ez befolyásolja. Hát az, hogy Landry Shametet megtartják, vagy nem, vagy helyette szereznek egy hasonló kaliberű játékost, az meg már azt gondolom, hogy részletkérdés. Nagyon a cserepiacra meg nem kell kimenni, és akkor itt majd tudom, hogy fogok beszélgetni Jannis Adetokunbo helyzetéről. Sokszor és sok ideig volt arról szó, hogy esetleg ő, ha váltana, akkor oda kerülne szívesen, de azt gondolom, hogy most ezek után már erről nem lesz szó.
3: Mielőtt rátérnénk Jannisra, beszéljünk még egy picit a következő szezonnak a trónkövetelőiről. Első körben a Spursről. San Antonioban miket kellene meghúzni ahhoz, hogy meglegyen a bajnoki cím?
4: Azt kellene meghúzni, hogy baromi türelmesek legyenek, és építkezzenek tovább, és

0: tenisz egyre inkább átmegy a csapdajátékos kategóriájába, mondom úgy, hogy a lehetséges új szerződéshoz pénz és kor, és ha megnézzük azt, hogy ő azért milyen sérülés történettel rendelkezik az utóbbi egy-két évben, nem lehet Giannis Antetokounmpóért úgy cserélni, hogy abból az a csapat, aki Giannis Antetokounmpóért cserélne, az instant jobb lenne, mint hogyha mondjuk a Milwaukee Bucksot kéne ráncfervarrani így úgy amúgy, ahová egyébként egy új edző érkezik. Kétségeim vannak a felől, hogy Giannis egyébként mennyire akarja, hogy őt elcseréljék, vagy sem. Egész felnőtt életét, vagy hát ilyen félgyerek, félfelnőtt életét Milwaukee-ban töltötte. Nagyon-nagyon lojális típus, nyilván tudjuk, hogy hogy működik az NBA gépezete, és azért továbbra is arról beszélünk, hogy itt európai vagy amerikán kívül jött játékos, vagy sztárjátékos nem nagyon akarta még magát elcseréltetni a ligában, tehát hogy mikor James Hardenekről, meg Kevin Durantekről beszélünk, akkor azért nagyon nem ez a helyzet az európai játékosokkal, vagy az amerikán kívül szocializálódott játékosokkal. Vagy nem lesz szerintem Giannis csere, vagy nem lesz olyan Giannis csere, amit most látunk előre. A harmadik opció, nem lesz olyan Giannis csere, amiből az a csapat, aki Giannisért cserél, úgy tud kijönni, hogy instant bajnok esélyes legyen belőle. Kicsit nekem az idősebb Carmelo Anthony helyzetére hajaz valahol ez a dolog, de érthető, hogy a Milwaukee szempontjából miért van arról beszélgetés, hogy Giannistól, ha valamikor, akkor most kellene lehetne megszabadulni, mindenképpen a draft előtt, de hát az a baj, hogy itt a megszabadulniról beszélünk, nem pedig az értékre váltaniról ebben a helyzetben. Giannis azért nyilván meg a stábja azzal is korlátozta ezeket a dolgokat, hogy itt azért elhangzik sokszor, hogy ő keletre szeretne kerülni, ha valahova kerül, és nem nyugatra, ugye itt New Yorkról már beszéltünk többet, nagyon-nagyon beszűkült azoknak a lehetőségnek a tárháza, amiből, hát ami a Milwaukee-nak is bármilyen szinten meg tudná érni, és akkor nyilván itt mondhatjuk, hogy nem két csapatos cserében, hanem 3-4 akárhány csapatos cserében is természetesen lehet gondolkodni, ami egy komplexebb történet, de ez a Giannis történet szerintem egy nagyon-nagyon túlértékelt és túlzott jelentőséggel feltársított történet, tehát ergo Giannis helyzete, ha marad, ha nem marad, nem fogja szerintem az esélyeket jövőre átírni. Se a Milwaukee Bucks, se az a csapat, aki Giannis megszerzi a Milwaukee-tól jövőre, meg simán lehet, hogy két éven belül nem lesz ott a bajnok esélyesek között.
1: És mi lesz LeBron James-el, marad-e Los Angelesben?
0: Szerintem ott sincs kérdés, maradni fog, nyilván ott van a fia mellette, ez is egy szerintem sokkal inkább média által generált hype, amit biztos, hogy ami alá úgymond LeBron is adja a lovat. Ugye most már jó pár éves, sőt már egy évtizede mindig egy plusz egy évekre ír alá, imádja ezt a lebegtetést, de mint ahogy korábban sem, úgy szerintem most sem fogja elhagyni ellét. Nem lenne logikus, valamilyen szintű romantikus szállak közül kettőt lehet pedzegetni, ez a Cleveland az egyik, amit én semennyire nem látok magam előtt a Cleveland oldaláról, hogy ebből hogy lehetne jól kijönni. Már szakmai szempontból egy felfutó csapatnál, egy csoportdöntő csapatnál, illetve a másik az nyilván a Golden State Warriors. Ha az, hogy valahova elkerül, és az mondjuk a Golden State, ezt így ebben a formában azt mondom, hogy látom magam előtt, de szerintem 98% hogy marad, 1% hogy megy és akkor a Golden State-hez, és 1% hogy valahova máshova.
1: És hogyha ő maradni fog már, mint LeBron James a Los Angeles Lakersnél, jóval kevesebb pénzért fog aláírni szerinted, hogy mondjuk a Lakersnek legyen majd mozgástere a keret alakítását illetően, hiszen itt a sajtóhírek szerint azért a Lakersnél elég mozgalmas nyár következhet.
0: Hát ez már fogósabb kérdés ennél. Nyilván, amikor azt beszéljük, hogy Austin Reeves a csapat egyik másik sztárja is új szerződés aláírása előtt áll, hát annak kéne történni, amit most mondtál, hogy ergo itt 10 milliókról mond le, majd várjuk ki a végét, hogy LeBronnál ez hogyan lesz. Racionálisan kellene gondolkodni a LeBronnak, akkor így, tehát itt ilyen 15-20 milliós lehetne szerintem a maximum, amiért neki alá kéne írni. Ha nekem tippelni kell, akkor egy picit többért fog, de azért messze sem azért a maximumért, ami neki egyébként az jó lenne.
1: Tud-e úgy játszani a számokkal a Lakers, hogy valódi bajnok esélyes csapatot építsen, ezt a magot megtartva?
0: Szerintem nem itt kell keresni a megoldást, hanem az egészségfaktor, ami idén is elintézte ezt a csapatot. Kicsit ugye a Golden State kapcsán is beszélgettünk már erről sokszor sokat. Tehát ha pont úgy jön ki, hogy a rájátszásban, meg a rájátszás előtt ez a két csapat, ez egészséges tud lenni, meg terhelhető tud lenni, akkor van miről beszélni, ha nem, nem. Ha már LeBronból indulunk ki, akkor ha LeBron kidől ebből a történetből, akkor az úgy már kevés, akkor is, hogyha nyilván nem ő a legnagyobb faktor annak, hogy ez a csapat baj.

0: bajnok lesz-e vagy sem. Szerintem a Lakers, értse jól mindenki, amennyire a Knicks bajnok esélyes volt ebben a szezonban, egészen addig, amíg oda nem ért a csúcsa, annyira volt egy potenciálisan egészséges Lakers is bajnok esélyes.
1: Mondod itt ugye a sérüléseket, amik tényleg hát nehezítették a Lakersnek a dolgát, de érdekes, hogy Doncic és Austin Reeves volt az, aki kidőlt, és LeBron Jamesnek kellett előrelépnie vezérré, ő maradt tulajdonképpen egészséges a rájátszásra. Jamesben még hány szezon van?
0: Ú, nagyon nehéz a kérdés. Ha nem lett volna egy olyan nyilatkozat a korábban, amikor azt mondta, hogy ő már a 2028-as Los Angeles olimpiára majd nem lesz már ott, ahogy lenni kell, akkor szerintem mindenki arról beszélne, hogy legalább addig folytatja, és mondjuk komolyan meg is célozza, hogy ott még játszik. Szerintem ez egy zseniális lezárása lenne a karrierjének. Nem is zárom ki ennek a lehetőségét, de hát megint a lebegtetés, ugye. LeBron egyik legfőbb eszköze, meg az ő stábjának az egyik legfőbb eszköze, ez megy továbbra is. Ha nekem tippelni kell, le fogja még húzni ezt a két szezont, és ha nem válogatják be, akkor majd szépen a stábja behúsolja őt abba az amerikai válogatottba, és még ott ellében látjuk őt amerikai válogatott mezben is.
1: Lesznek azért itt nagy nevek is a szabadügynök piacon, akikre majd le lehet csapni. Mi lesz szerinted majd Trae Young sorsa?
0: Hát a csapdajátékos másik kategóriája. Nyilván úgy ugye nem biztos, hogy ő nem marad, tehát attól menne miért az opciójával, de azt gondolom, hogy a tankoló csapatok tankhadvezérnek nagyon szépen behúzhatják Trae Youngot. Trae Young, ha egy csapatban kezdő vagy kezdő szintű perceket játszik, akkor azt gondolom, hogy a mai kosárlabdában, a mai tendenciáknak megfelelően másra nem tud jó lenni. Lásd, mi történt az Atlanta Hawks-szal azután, hogy gyakorlatilag tőle csak megszabadultak, szólnak ezen értelmében. Itt aki tankolni akar jövőre, bár nyilván itt az új draft szabályok ezt szerint elég rendesen majd megkavarják, azok mehetnek Trae Youngért, túlfizetni nem fogják, az egészen biztos, de ha nagyon tippelni kell, akkor itt van legjobb esély, talán szintén a Wizardsnál maradása van.
1: A másik játékos, aki esetleg megint csapatot válthat, az James Harden maradt Clevelandben.
0: Hogy ha valakinek igazán rossz rájátszása volt úgy, hogy azért inkább egészségesnek volt mondható, mint nem, az James Harden. Tehát James Harden most a neki az ő szemszögéből való legkellemesebb helyzetbe került, és gyakorlatilag támadásban, védekezésben olyan szinten besült, ami valahol azért nyilván egy 4-0-ás párharc után nehéz így egy emberre ráhúzni, és én sem szeretném ráhúzni egy emberre. De kiderült James Hardenről, hogy őt már nem lehet egy bajnoki címre törő, vagy döntőre törő csapatban 30x percet tetni kulcsmérkőzéseken, és tőle várni támadásban, védekezésben azt, hogy ezt most értsük jól, ne rajta menjen el a meccs, vagy ne rajta menjen el a párharc. Szerintem, ha már ez a Cleveland házasság megtörtént, ez maradni fog így. Valószínűleg, ha és amennyiben a Cleveland el tud ilyen magasságba érni, amit azért nagyon kétlek, már csak azért is, mert beszéltünk arról, hogy a Knicks ugye nagyjából egyben tudhat maradni, a Boston Celtics valószínűleg azért neki fog tudni ennek menni. Ha esetleg a Philadelphia egészséges tud lenni, akkor nyilván tudjuk, hogy bennük is milyen erő, meg milyen lehetőség van, és akkor nyilván még itt alakulhatnak más csapatoknál is egyéb tényezők, tehát nagyon-nagyon nehéz kérdés a Hardennel mit kell kezdeni, és nem csak a megtartani, nem megtartani, hanem ha megtartjuk, akkor ez milyen játékpercekkel párosul majd a rájátszásban.
1: Te vársz esetleg még egyébként olyan klubváltást, játékos cserét, amiről eddig nem beszéltünk, és mondjuk úgy megmozgatná egy elsőre a fantáziádat?
0: Nehéz a kérdés. Én azt mondom, inkább úgy onnan közelíteném meg, hogy ez a hova kell figyelni, meg hova kell fókuszálni. Ha nem is a Lakersre, de Los Angelesre szerintem mindenképpen, ugye itt a Clippers kapcsán ne felejtjük el, hogy igazán itt valami vizsgálati végeredmény ki fog jönni Kawhi Leonard és a Clippers kapcsán, ha mondjuk az ő szerződését annulálják, és Kawhi Leonardnek kerülni kell valahova, az még egy érdekes kérdés lesz például, az még sokkal több mindenen változtathat, mint mondjuk nem tudom azt, hogy mi lesz Janisszal, nyilván azt is feltételezve, hogy végre valahára egyszer Kawhi Leonard egészséges tud maradni egy rájátszásra, mert ilyen sem sűrűn történt meg az utóbbi 6-7 évben, és összességében, hogyha ezt csapatokra vetítjük le, és nem egy-egy játékosra, akkor szerintem nagyon-nagyon izgalmas a helyzet az Atlanta Hawksnak, mert az Atlanta Hawks egy-egy jól irányított puzzle darab megszerzésével, vagy kicserélésével hirtelen nagyon-nagyon erős csapattá válhat, akár bajnoki cím szempontjából is, és nagyon-nagyon nehéz kérdés, ugye Jalen Duren kérdés Detroitban, hogy ott milyen nagyságú szerződés lesz végül a deal, ha lesz deal, meg az is, hogy azt mondja a Detroit, hogy akkor megyünk tovább, és gyakorlatilag ugyanezt csináljuk alapcsapatként, amivel eddig mentünk, mert azért szép volt az alapszakasz szereplés, de egyértelműen megmutatkozott, hogy ennek a csapatnak mik a limitjei, és hát azért arra se vennék mérget, hogy mondjuk Philadelphiában ne próbálnának meg. A robbantani szót nem mondanám, de hogyha mondjuk elindul a szezon, és egészségileg is, vagy eredményben nem úgy alakul a helyzet, akkor ott azért a Paul George, Joel Embiid párostól könnyen lehet, hogy majd inkább szabadulni próbálnak, és hát ott is nyilván majd a tankoló csapatok felé lehet nézni elsősorban, mert az a két játékos ilyen nagy keresettel, állandó kulcshelyzetben való megsérüléssel már nem lesz egyik franchise-nak sem egy felemelő játékos, a felemelő arca, még szerintem James Harden szintjén sem.
1: És hát ugye nem sokára lesz majd a draft, te kit vársz az 1-per-1-es játékosnak?
0: Igazából van 4 játékos, akit emlegetnek, mint lehetséges 1-per-1-es vagy franchise játékos. Cameron Buzet én nem teszem ide. Nálam ebből a 4 százból egyértelműen a 4. Hát azért azt várjuk meg, pláne, hogy ha esetleg Janista mégis történik valami, hogy itt mondjuk ilyen top közeli draftetlik közül esetleg lesz-e változás. Szerintem az első 4-ben nem, de lejjebb azért lehet. Szerintem Derin Peterson a legjobb játékos, és akiben a legtöbb fantázia van. Hát ő vagy Divanca szerintem az, aki el fognak kelni első, illetve első 2 helyen. A Moser szára érdekes, mert még van egy Chicago, meg van egy Utah is a felülválasztók közül, és ugye édesapa ennek a 2 csapatnak volt, nem is ikonikus, de fontos, meg emlékezetes tagja, úgyhogy egy érdekes sztori lenne, hogyha bármelyikhez kerülne ebből a 2-ből. Ugye Divancánál érdekesség, hogy ő BYU játékos volt az egyetemen, tehát ott azért Utah, Salt Lake City valamilyen szinten egy már oda kötődő játékos szerezhetne meg a drafton, amennyiben leesik 1-per-2-re, de engem meglepne, hogyha nem Petersont választana 1-per-1-be a Wizard, de igazából szerintem 2-re lehet szükteni azoknak a nevét, akik az első per első második helyen el fognak lenni.
2: A New York Knicks sikerével zárult az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokság, az NBA. A következő idény csak az ősszel kezdődik majd, de a csapatokra mozgalmas napok várnak, hiszen nem sokára kinyit a játékos piac, illetve hamarosan jön az újoncok draftja. A nyáron akár 2 szupersztár is csapatot válthat. A görög és az amerikai játékos váltásáról, a bajnok New York keretalakításáról és a draftról Balogh Bence készített interjút Zsivera Gábor kosárlabda szakértővel. Zsivera Gáborral Balogh Bence beszélgetett. A telefonnál Szűcs Miklós, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője, tőle tudjuk meg, miről olvashatunk a holnapi lapban. Szűcs Miklós, köszönjük szépen! Rövidesen kezdődik a második félidő a labdarúgó világbajnokságon, az Egyesült Államok Ausztria mérkőzésen, úgyhogy kapcsoljuk is kommentátorainkat.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Zajlik a labdarúgó világbajnokság, melynek 8. napját Tóth Béla foglalja össze.
0: Nemzeti Sport Rádió.
3: Gól! Gól! Van! Megvan!
0: Tudósítások, reakciók és elemzések a 23. labdarúgó világbajnokságról, az első 48 csapatos VB-ről. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Mexikó már is tovább jutott, a másik házigazda történelmi sikert ért el, Svájc pedig bő 20 perc alatt négyet vágott. Ez történt tegnap este és múlt éjjel a futball VB-n. A labdarúgó világbajnokság 8. játéknapján 4 mérkőzést rendeztek. Az A csoportban Mexikó és Dél-Korea is győzelemmel kezdte a mundiált, egymás ellen már a továbbjutás volt a tét. Az egyaránt veresége nyitó válogatottak csatáját Atlantában rendezték, Csehország ellenfele Dél-Afrika volt. A B-jelű négyesben a hazai pályán játszó kanadai válogatott Katar legjobbjai ellen igyekezett megszerezni története első sikerét a világbajnokságokon. A kvartett másik összecsapásán európai belharc bontakozott ki. Az első körben egyaránt döntetlent elérő Svájc és Bosznia-Hercegovina találkozott. 14 gól, 4 helyszínen, és a játékot 3 kiállítás is színesítette. Vagyis halljuk, mi minden történt a futball VB legutóbbi játéknapján.

0: Mexikó ott folytatta, ahol abba hagyta. A nyitó mérkőzésen magabiztos játékkal 2-0-ra nyert Dél-Afrikával szemben Javier Aguirre együttese, amely ma hajnalban Guadalajarában is megőrizte 100%-os mérlegét. Pedig aztán Dél-Korea nem ígérkezett olyan ellenfélnek, amely könnyen megadja magát. A távol-keleti csapat egy héttel ezelőtt hátrányból fordította csehekkel szemben. A biztonságot szem előtt tartó válogatottak összecsapását egy kapushiba döntötte el. A második játékrész 5. percében a koreai hálóőr Kim Sung-ju egyik csapattársával ütközve kiejtette a kezéből a labdát, amit aztán Luis Romo emelt a kapuba. A Guadalajarai Chivas 64-szeres válogatott hátvédje 5. talált be a nemzeti csapatban. Őt és a kapusát Raúl Rangelt dicsérte a szövetségi kapitány Javier Aguirre. Kemény összecsapáson vagyunk túl. Számítottunk rá, hogy nehéz lesz feltörni a védelmüket, ugyanis kevés területet hagytak. Végül is egy hiba döntött, amit sikerült kihasználnunk. Minden dicséret megilleti a kapusunkat, Raúlt. Nem ez volt a legjobb meccse, de fontos védéseket mutatott be. Értékelt Javier Aguirre, a mexikóiak szövetségi kapitánya. Nem szabad búslakodni a koreai Lee Kang-in szerint. Szerettük volna megnyerni a mérkőzést, de sajnos veszítettünk. Ez egy világbajnokság, és ezen a szinten sokkal felkészültennek kell lennünk. Nem fér bele egyetlen hiba sem. Kikaptunk, de nincs veszve semmi. Legközelebb nyerünk, mondta Lee Kang-in. Az 1-0-ás mexikói győzelemmel záruló mérkőzést állandó szakértőnk Bene Ferenc elemezte.
1: A mérkőzés összképét tekintve egy nagyon-nagyon komoly tényezőt figyelembe kell vennünk, mégpedig az, hogy a csapatok is számogatnak, azért a matematika ott van jelen a pályán, illetve a tabella látogatásánál. Gondoljunk abba bele, hogy mindkét csapat, Mexikó és Dél-Korea is győzelemmel kezdte a világbajnokságot, és közben megtudták, hogy a két vetélytársuk előző nap döntetlent játszott. Na most adódik a kérdés, hogy egy újabb döntetlennel, hogyha óvatos játékot nyújtunk, egy magabiztos, stabil védekezésből minimum döntetlennel már tovább lehet jutni. Mindkét csapat törekedett a labdavesztés után 10 ember a labda mögött helyezkedni, lezárni a kapu felé vezető utakat, lezárni a passávokat, és úgymond lehozni a mérkőst nullára, aztán abból, ha előre játékban kijön egy gól, akkor meg lehet nyerni a mérkőst, de alapjában a döntetlenből indultak ki. A mexikói játékosok, a mexikói csapat alapjában a szokásos latinos futballal gyors, rövidpasszos kombinációkat próbálkoztak, de ezt a gyorsat nagyon zárójelbe teszem, mert alapjában az egész mérkőzés egy lassú ritmusú találkozó volt. A koreaiak ezzel ellentétben inkább a szélek felé hosszú indításokkal próbálkoztak. Na most ez nagyon hamar kudarcot vallott mindkét támadó taktikai elképzelés, de hangsúlyozom, hogy mindkét csapat elégedett volt a döntetlennel. Míg történt az 50. perc környékén, a másik fél elején Kim Sung-ju kapus egy egészen ártalmatlan beívelést gyakorlatilag kiejtett a kezéből, ezt Luis Romo bekotorta az üres kapuba, így Mexikó vezetés szerzett, ezzel egy picit kárpótolta a közönséget, hiszen addig már kezdett a mexikai közönség is egy kicsit úgy füttyögni. Ennek ellenére Korea továbbra sem váltott ritmust, egészen a 80. perc tájáig, amikor már cserékkel is frissítette a kapitány csapatát. És az volt az érdekes, az utolsó 10 percben viszont igenis tudott ez a koreai csapat nagyon jól futballozni, és beszorította a mexikóiakat, és két nagyon komoly helyzetük volt Cho Sung fejesei által, különösen az első gyakorlatilag 4 méterről teljesen kiszolgáltatva a mexikói kapusba fejelte a labdát, tehát a kapus volt kiszolgáltatva, és Cho Sungnak még volt egy fejes a hosszabbításban, ami már kevésbé volt veszélyes. Hát igazából a koreai csapat bánhatja, hogy csak az utolsó 10 percben vette elő a támadó mentalitását. Egy döntetlen körüli mérkőzésen egy kapushiba döntött, és ezzel Mexikó már 6 ponttal biztos 32 között.
0: Mexikó tehát egy góllal megverte Dél-Koreát, így már biztosan csoport első, és folytathatja a legjobb 32 között.

0: A néhai karelgott szülőhazája nem rendezett karnevált az első fordulóban, Csehország mellett pedig Dél-Afrika is vereséggel kezdte a világbajnokságot. A pótselejtezőn keresztül kvalifikáló csehek előnyről kaptak ki Dél-Koreától 2-1-re, míg a tornára 2010 után visszatérő afrikai együttes kevés ellenállást tanúsítva, a mérkőzést 8 mezőnyjátékossal befejezve maradt alul 2-0-ra Mexikó ellen a nyitó mérkőzésen. Atlantában 67 ezer néző előtt nyílt lehetőség a javításra, a csehek pedig nem is vacakoltak sokáig. Balog Balázs közvetített.
1: Jöhet a cseh csapat egy bedobással, ott a jobb szélen van egy induló ember, és meg is kapja a vonal előtt, középre tudja adni, azonban ott van egy cseh érkező játékos, tovább teszi a labdát, ott a lehetőség, és vezet a cseh csapat. Hát ez a dél-afrikai védelem mit hozott ott össze? Sadilek volt az, aki végül is a kapuba juttatta, jobb oldalról beadták a labdát, ott még elsuhant két ember előtt, az afrikai védő sem tudta elrúgni, így aztán jó önzetlen módon adta tovább tulajdonképpen a cseh Sadileknek a labdát, ő pedig ballal a kifutó kapus mellett könnyedén helyezett a kapuba, úgyhogy ami nem sikerült az első percben, az sikerült most a mérkőzés 6. percében.
0: Csehország a második félidő elején növelhette volna előnyét, ám Williams kapus hárította Cserv távoli lövését. A felbátorodó dél-afrikaiak egyenítésért tett erőfeszítései a hajrára ráfordulva eredményre vezettek. Massako próbálkozása Schulz kezéről pattant le 16 méteren. Hogy mi történt a büntetőnél, azt Németh Kornél árulja el.
2: Azt lehet mondani, óriási egyenlítési lehetőség a dél-afrikai csapat előtt a mérkőzés 83. percében jön is az egyenlítő találat. A gólszerző nem más, mint a 4-es számú Mokoena. Ezzel a góllal a jobb alsó sarokba lőtt 11-essel egyenlít tehát a dél-afrikai csapat a 83. percben. Ahogy azt itt megbeszéltük a stúdióban, teljesen jogosan, vagy legalábbis nem alaptalanul, talán ez lesz a helyes kifejezés.
0: A folytatásban már egyik válogatott sem tudott betalálni, így maradt az 1-1-es döntetlen. A mérkőzés első gólját jegyző Mihály Sadilek az 1-0-nál elpuskázott helyzetek miatt bosszankodott.
3: A védekezésünk úgy érzem jól működött, szervezettebbek voltunk, mint az első mérkőzésünkön, de az ellenfelünknek szerencséje volt. Csak egy 11-esből tudtak egyenlíteni. Összességében mindkét félidőt nagy lendülettel kezdtük, és nagy kár, hogy nem sikerült meglőnünk a második gólt is, ami eldönthette volna a meccset.
0: A büntetőt magabiztosan értékesítő Teboho Mokoena így összegzett.
3: Megmutattuk, hogy tudunk bátran játszani, magabiztosan irányítunk, ha nálunk van a labda, úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra. Természetesen nem voltunk elégedettek a nyitó meccsen nyújtott teljesítménnyel, de ahogy most visszajöttünk a mérkőzésbe, arra büszkék lehetünk.
0: A csehek meccs tervét bírálta állandó szakértőnk Bene Ferenc.
4: Adott egy olyan mérkőzés, ahol a cseh válogatott jól kezdi a találkozót, megjön a gól is, és ilyenkor ugye eszébe jut az embernek az a lélektani plusz, hogy 1-0-ás állás van, az ellenfél meg van rettenve, az ellenfél pontosan tudja ugyanúgy, hogy mind a két csapat számára csak a győzelem elfogadható, ennek ellenére hátrányban vannak, és nem tudta ezt a lélektani plusz kihasználni a cseh válogatott. Ráadásul azért azt köztudott, hogy a cseh válogatottnak egyfajta fizikalitás az erényük, a jó fejjelő játékosok az erényeik, a pontrugások az erényeik, illetve a beadásokból elért gólok az a fajta erény részükről, amivel érvényesülni tudnak. Ennek ellenére visszahúzódnak, teret adnak az afrikai csapatnak, és a dél-afrikai csapat pedig élt ezzel a lehetőséggel. A második fél időben különösen visszazárt a cseh válogatott, a kontrajátékukban viszont nem volt benne a gól. Én nagyon-nagyon csodálkozom, hogy egy válogatott miért nem az erény próbálja minél jobban kialakítani, és minél jobban arra rámenni. Csodálkozom a cseh válogatotton, amikor egy-egyes állásnál újra átvették a kezdeményezést, akkor megint volt 4-5 veszélyes beadásuk, amiből gólhelyzetet is ki tudtak alakítani, de meggyőződésem, hogy a végére elfáradtak fizikásan, jobban bírta a mérkőzést a dél-afrikai válogatott. A cseh csapat, ahogy te is említetted, hát úgymond lábon lőtte magát azzal, hogy a mérkőzés azon periódusában, amikor még nem fáradtak el, és amikor kedvező volt számukra az állás, akkor nem alakítottak ki még több gólhelyzetet, és nem erőltették rá az akaratukat az ellenfélre.
0: Csehország, Dél-Afrika tehát 1-1, ezzel pedig mindkét együttes távolodott a továbbjutástól. Már biztosan a négyes élén végez Mexikó, amely egyelőre hibátlan, 6 ponttal 3 szerzett és 0 kapott góllal. A második helyen a vereség ellenére maradt a 3 pontos Dél-Korea, míg a csehek és a dél-afrikaiak összevetésében mindkét együttes 1-1 pontot gyűjtött, az egyen jobb gólkülönbség dönt az európai fél javára. A csoport jövő csütörtöki záró fordulójában Csehország Mexikóval, míg Dél-Korea Dél-Afrikával mérkőzik majd.

0: A B csoportban mindegyik válogatott egy pontról várta a folytatást. A társa rendező Kanada a vancouveri közönség teljes támogatását élvezve játszhatott a katari válogatottal. Helyesebben játszadozhatott, ugyanis a házigazda kiütötte ellenfelét. 6-0-ra nyert a Jesse Marsh vezette csapat, amely történelmi sikert ért el. Ez volt Kanada első győzelme világbajnoki mérkőzésen. Az észak-amerikai együttesnek 8. nekifutására sikerült meccset nyernie a mundiálon. Kanada-Katar 6-0. Osztálykülönbség? Állandó szakértőnk a Ferencváros és az Újpest korábbi kiváló labdarúgója, a négyszeres válogatott Vukovics László foglalta össze a mérkőzés történéseit.
1: Kanada házigazdaként esélyese volt a Katar elleni mérkőzésnek. Ennek megfelelően lépett fel, nagyon odaszorította Katart a kapuja elé. A katariak minden energiájukat a védekezésre összpontosították. Ezt a 16. percig tudták tartani, amikor is Larin révén Kanada megszerezte a vezetést. Ezután nem tudott váltani Katar semmilyen módon. Ugyanaz folytatódott, ami addig kanadai támadások. A kanadaiak nagyon élvezték a játékot, és a 29. percben a Juventus sztárja, Jonathan David óriási gólt rúgott, nagyon szép találatot szerzett, amivel növelte Kanada előnyét 2-0-ra. Ez már tetemes előnynek mondható volt annak tudatában, hogy a katariak tényleg nagyon kevés ellenállást tanúsítottak, nagyon kevésszer tudták átvinni a labát az ellenfél térfelére, elég keményen játszottak, de ekkor még úgy, ahogy, tehát 2-0-nál még azért volt esély arra, hogy hátra rúgtak egy gólt, mint ahogy az első meccsen Svájc ellen is találtak egy találatot. De hát a 33. perc megpecsételte a sorsukat, Álámina kiállítás sorsára jutott. Még az első fél idő hosszabbításában a 45+3. Percben Jonathan David újra betalált, 3-0, itt aztán már úgy nézett ki, hogy tényleg másik fél időben már a gólarány kérdése lesz hogy hány gólt rúg Kanada, és hogy mennyire tudja tartani magát Katar. A mérkőzésre súlyos sérülés árnyékolta be, sajnos az 51. percben Ismael Konét Madibó nagyon csúnyán megrúgta. Rendkívül súlyos sérülést okozott, nem is játszották vissza, csak az látszott, hogy oda mentek a játékosok, a társai, és sírva fakadtak, és körbeállták, hogy ne látszódjon semmi. Egy 5-6 perc után fölültették, és a saját, tehát magánál volt, úgy vitték le Hordágyon a pályáról. Ez sajnos nagyon szomorú jelenet volt, mielőbbi jobbulást kívánunk Ismael Konénak. Hát a mérkőzés természetesen folytatódott, és sorba rúgta a gólokat utána Kanada. Minden gólra nem térek ki, mert tényleg rengeteg gól, és hát 6-0-ra verte végül is Katart. Egy nagyon meggyőző, nagyon szép játékkal, de hozzá kell tenni, hogy Katar nem tanúsított komoly ellenállást, és hát beárnyékolja a mérkőzést ez a két piros lap. Madibót is ugye ennél a nagyon csúnya esetnél kiállították, tehát kettős kiállítás volt Katarnál, végig 8 emberrel próbáltak, amit lehetett csinálni, de hát kaptak még 3 gólt, 6-0 lett a vége, ez azt jelenti, hogy a csoport utolsó mérkőzésén, a Kanada-Svájc összecsapáson a kanadaiaknak a döntetlen is elég a csoport elsőséghez.
0: Két piros lapot is kaptak a katari játékosok, te is kitértél rá, hogy Álámint és Madibót is kiállította a játékvezető. Jogosak voltak-e ezek a büntetések, és miből fakadt ez a két kiállítás? Ilyen durván játszott a mérkőzésen az ázsiai válogatott?
1: Igen, azt gondolom, hogy mind a két piros lap teljesen jogos volt. Az első utolsó emberként a 16-oson kívül buktatott, tehát a játékvezetőnek nem volt más választása, mint piros lapot adni. A második meg egy nagyon csúnya sérülés, egy súlyos sérülés okozása, ami szintén egyértelmű piros lap.
0: Az olasz élvonalbeli Sassuolo középpályásának Ismael Konénak a lába eltörött. A jelenet sokkoló volt. A sérülést okozó Madibó lelkileg összetört. Néhány játékos megkönnyezte az esetet, a kanadaiak szövetségi kapitánya pedig elsírta magát. Jesse Marsh a mérkőzés után hosszan méltatta Konét, ám előtte értékelte csapata teljesítményét. Olyan futballt szerettünk volna játszani, amely tűzbe hozza a közönséget. Meg akartuk mutatni, hogy mit tudunk és milyen hozzáállás jellemez minket. 40 millió kanadai szeretett volna itt lenni velünk, de csak 55 ezeren voltak olyan szerencsések, hogy jegyet kaptak. Conné tökéletesen megtestesíti azt, hogy milyen ez a csapat. Sokat vállal magára, nem fél semmitől, és mindig azt szeretné, hogy nála legyen a labda. Óriási veszteség a sérülése, de tudom, hogy rendbe jön majd, mert jó kezekben van. A srác előtt fényes jövő áll, és hatalmas része van abban, hogy itt vagyunk, mondta Jesse Marsh, a kanadaiak szövetségi kapitánya. Katar ellen háromszor talált be Jonathan David. A Juventus kanadai válogatott csatárán kívül ezidáig csak Lionel Messi volt képes 3 gólt szerezni a tornán. Davidet megelőzően legutóbb Geoff Hurst tudott triplázni rendező ország játékosaként. Az angol csatár azonban 1966-ban a világbajnoki döntőben köszönt be 3-szor is. A kiütéses vereséggel nehéz helyzetbe került a katari válogatott, amelynek jó eséllyel csak a győzelem jelentene továbbjutást a csoportkör utolsó fordulójában. A közel-keleti válogatott szövetségi kapitánya Hulen Lopetegi már a bosnyákok elleni csatára is gondolt. Nagyon nehéz mérkőzés volt a mai, hiszen egy kiváló együttessel csaptunk össze. Korán gólt kaptunk, aztán az első fél óra végén rárúgták a másodikat. Az első kiállítás döntően befolyásolta a találkozót, és véleményem szerint túl szigorú volt az ítélet. Ilyen dolgok néha történnek a futballban, ezen most túl kell lépnünk, és a gondolataim már csak a következő meccs körül forognak. A csapatot mentálisan fel kell rázni, ami nem lesz könnyű. Ráadásul a kiállítások miatt 2 játékosomra eltiltás vár. Összegzett Hulen Lopetegi, a katari szövetségi kapitány. Kanada-Katar 6-0. Ezen a világbajnokságon másodjára nyert 6 gólos különbséggel egy válogatott. Vasárnap Németország 1 kapott gól ellenében hetet vágott a debütáns Curaçaónak.

0: A kaliforniai Inglewoodban a Vén kontinenstől igen messze rendeztek európai összecsapást. Svájc, Bosznia-Hercegovina. Aki látta vagy hallotta, az igyekszik elfelejteni a mérkőzés első háromnegyedét. Aztán viszont felpörögtek az események. Edvi László és Szabó Bence közvetített.
1: Most jönnek a svájciak, Vargas a cserekét beállt játékos balról. Vargas megurítja a labdát, aztán visszapatta hozzá. Vargas ezúttal a hosszú, az ötös hosszú sarkához teszi majd a kapásbövés, és vezet Svájc! 1-0 arányban vezet Svájc. Mekkora az öröm, ráadásul egy csereként beállt játékos. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon jó cserét. Jó csere volt a svájciak részéről. 1-0 arányban vezet tehát Svájc a második félidő 30. percében.
2: Manzambi volt a találatnak a szerzője, akivel kapcsolatban mondtam, hogy egy fiatal játékos. A 79. percben járunk, és Svájc vezet a mérkőzésen 1 góllal, de a bosnyákoknak erre az utolsó, mondjuk azt, hogy bőnegyed órára azért benne van az, hogy megélénkülnek, és majd ők vezetnek támadást. Ennek ellenére Svájc indul el, és az kérdés, hogy mi történt, mert a játékvezető most egy piros lapot mutat fel, ugyanis Mbolo kilépett, és az előbbiekben említett Muharemović pedig oda lépett, és elkaszálta Mbolónak a lábát. Hát, nagyon nehéz helyzetbe kerül Bosznia-Hercegovina. Most már a labda 16-oson belül, Mbolo most lőhetne, inkább passzol, leteszi a labdát, Svájc 2-0-ra vezet, mert hogy Vargas beteszi a labdát a kapunak a bal alsó sarkába, egy gyönyörű passz volt Mbolo részéről, a 16-oson belül megkapta a labdát, a csereként beállt Vargas, és egész egyszerűen elrúgta a labdát a bal alsó sarok irányába jobb lábbal. Közben Svájc támad a pályának a jobb oldaláról, jöhet akár egy beadás, kicsit kivárnak a svájciak, nem jön egyből a labda, Akanji egészen fent helyezkedik nagyjából 30 méterre a bosnyákok kapujától, ezt követően pedig Vargas is megkapja a labdát a szélen, sőt ismételten Vargas van játékban, középre a labda, gyönyörű játék, 3-0. Hát ez Svájc lerendezte, az emberelőny is segített ebben, és Manzambinak megvan a második gólja, Vargas elment a pályának a bal oldalán, és begurított középre, már a 16-oson belülről látta, hogy érkeznek a svájci játékosok, és teljesen szétesik a bosnyák védelem. Manzambi második gólja a találkozón. 6 perc a hosszabbítás, és a 93. percben járunk. Ekkor jöhet majd a bosnyákoknak a szöglete, Mossa labda középre, ott lehetett volna a lehetőség, visszalövés, gól! És ez szépítés, megvan legalább Bosznia-Hercegovinának, nem lesz nulla a vége az ő szempontjukból. 3-1-re vezet Svájc, egy gyönyörű kapáslövés volt, az előbbiekben beállt Mamics volt az, aki a találatot megszerezte.
1: A bal oldalról próbálkoznak, a cserekénbe hát itten gurítja be a labdát, aztán a mostják, kirúgják, azonban elrúgják az ellenfél lábát, és 11-eshez jut Svájc csapata.
2: Csaká a labda mögött, úgyhogy ő az, aki majd elvégezheti a svájci válogatottnak a megítélt 11-esét, a legrutinosabb tagja ennek a svájci csapatnak, és hát ugye sok, tehát több világbajnokságon is szerepelt már a svájciak rutinos játékosa Granit Xhaka, és most a 97. percben pedig ott áll a labda mögött, vele szemben Vasi, és nézzük, hogy mit választ. Ellövi, és az alsó sorokban a labda. Nem kérdés, Svájc ezt a mérkőzést simán megnyeri 4-1-jel, Xhaka értékesítette a 11-est, úgyhogy a svájciak 4-1-es győzelemmel folytatják a világbajnokságot.
0: A 20 esztendős Johan Manzambi szűk fél óra alatt duplázott, a nyerőcsere s egyben a meccs embere értékelt.
3: Ez egy valóra vált álom. Elképesztő, hogy egy világbajnokságon játszhatok, gólokat lőhetek, és még a meccsembere is én lettem. Éjjel biztosan nem fogok aludni. Győzni akartunk, és tudtuk, hogy mindent bele kell adnunk. A meccs elején nem voltunk elég jók, és javítani akartunk, mert már az első mérkőzésen sem nyújtottunk megfelelő teljesítményt.
0: Mondta Johan Manzambi. Története 5. világbajnoki mérkőzésén az eddigi legsúlyosabb vereséget szenvedte el a bosnyák válogatott, amelynek veterán vezére, a 40 éves Edin Džeko elkeseredetten tekintett vissza a mérkőzésre.
3: Ez egy kifejezetten nehéz, fájó vereség volt. Az utolsó 20 percben egyáltalán nem tudtuk tartani a sorainkat, teljesen szétestünk. Az összes kapott gólnál kissé naivan futballoztunk, már pedig egy ilyen meccsen egyetlen gólt vagy helyzetet sem szabad lebecsülni. Úgy gondolom, hogy a piros lap után jobban zárnunk kellett volna a védelemben. Sokkal jobban kellett volna arra koncentrálnunk, hogy ne kapjunk újabb gólt, ahelyett, hogy felelőtlenül rohamozunk.
0: Szakértőnk Vukovics László, a svájci szövetségi kapitány Murat Yakin ivószünet utáni hármas cseréjére hívta fel a figyelmet.
4: Svájc-Bosznia-Hercegovina mérkőzésen Svájc volt a mérkőzés esélyese. Az első fél időben ez csak labdabirtoklásban, meg egy-két mögékerülésben mutatkozott meg. Nem tudtak igazán nagy helyzetbe kerülni a svájciak, egy ilyen állóháború alakult ki. Az első fél idő második felébe a bosnyákok is előre merészkedtek, már volt 2-3 egész szép támadásuk. A első fél idő legnagyobb helyzete egy Jéko előtt adódott, egy 14 méteres lövés, amit óriási mentéssel jégkorongos módra belevetődött a svájci hátvéd, azért nem talált utat a kapuba. A második fél időben folytatódott az a játék, hogy a svájciak megszállták a bosnyák térfelet, próbálták bontogatni a különböző szárnyoldalakon a bosnyák védelmet. Nem sikerült fogást találni, de a döntő momentum az volt, amikor az ivószünet után Yakin mester hármas cserére szánta el magát. Vargas és Manzambi teri találatnak bizonyult. Vargas ugye gólt lőtt, gólpaszt adott kettőt, Manzambi két gólt szerzett. Teljesen szétzilálták ebben az időszakban már a bosnyák védelmet. Vargas nem tudták tartani, állandóan mögé került, balról játszott a bosnyák védelem jobb oldala mögé, és még tetézte a bosnyákok gondjait, hogy a 80. percben Muharemovic a kiállítás sorsára jutott, Embolót utolsó emberként felvágta, utána kedve szerint lőtte Svájc a gólokat, a bosnyákoknak egy szépítő gól, ami nagyon szépen sikerült, sikeredett egy szöglet után, de a mérkőzés egészét nézve ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyert Svájc.
0: Svájc, Bosznia-Hercegovina tehát 4-1. Két fordulót követően a csoport élén 4 szerzett ponttal és plusz 6-os gól különbséggel Kanada áll. Svájc szintén 4 pontot gyűjtött, ám 5 szerzett gól mellett 2-t is kapott. Egy-egy pontos Bosznia-Hercegovina és Katar. A kvartett küzdelmei szerd este zárulnak, a társházgazda Kanada Svájccal küzdhet meg a csoport elsőségért, míg a bosnyák-katari ütközet a továbbjutásról dönt majd.

0: És a Verkli forog tovább, ma este és éjjel további 4 mérkőzéssel folytatódik a 23. labdarúgó világbajnokság. 21 órától a harmadik házigazda is elkezdi a második kört. Az Egyesült Államok a nyitó meccsét szintén megnyerő Ausztrália ellen is maradna a sikeres úton. Éjfélkor kezdődik a C-jelű négyesben a skót-marokkói összecsapás, míg az ötszörös világbajnok Brazília Haitivel szemben már nem veszíthet pontokat. Az a találkozó holnap hajnal 2:30-kor veszi kezdetét, míg a D-csoport nulla pontosai Törökország és Paraguay szombat reggel 5 órától csapnak össze. Mi pedig továbbra is rajta tartjuk ujjainkat a futball VB ütőerén. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem maradnak le a mundiál egyetlen fontos történéséről sem.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: A negyedik helyen végzett a női kartcsapat az Európa-bajnokságon. Kezdődik a nyári élelmiszer ellenőrzés. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Negyedik helyen végzett a női kartcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A Battai Sugár, Pusztai Liza, Spisz Anna, Szűcs Lusza összetételű csapat a bronzmérkőzésen Olaszország ellen kapott ki. Az Andrássy Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőr csapat a hetedik helyen zárt. Újpestre igazolt a nigériai Muhammed Tijani. A 25 éves támadó a Cseh Szlávia Praha együttesétől igazolt a lilafehérekhez. Korábban a Nyíregyháza színeiben 8 gólt lőtt az előző idényben. Kovács Mátyás a belga élvonalbeli La Louvier csapatánál folytatja. A 22 éves középpályás az MTK-tól szerződik 2 évre a belga újonchoz. Tomás Tuivel a Kispest Honvédnál marad még 1 évig. A 42 éves kapus 7 éve erősíti a fővárosiakat. Callum Stiles 2030-ig hosszabbított a West Bromwich Albionnál. A magyar férfi röplabda válogatott 3-1-re nyert az azeri csapat vendégeként az Európa Liga alapszakaszának 5. fordulójában. Ezzel 3. győzelmét aratta a sorozatban. A találkozó legjobbja Pesti Marcell volt 20 ponttal.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Érkezik az idei év első nagy hőhulláma. Holnaptól keddéj félig az ország egész területére másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen jött kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot, és figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. Jövő héten kezdődik, és augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A Nébik ellenőrei kiemelten figyelnek a gyermektáborok konyháira, a bringás büfékre, a népszerű nyári élelmiszerekre, mint a grillkolbászok és fagylaltok, valamint a rozéborokra is. A zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is fokozott vizsgálatok várhatóak, különös tekintettel a görögdinnyére, a termelői piacokra és az útmenti alkalmi árusítóhelyekre. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett tárnál. Erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Megjelentek Budapesten az új generációs bubi kerékpárok, megkezdődött a fővárosi közbringa rendszer megújításának tesztidőszaka. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a BKK munkatársai és partnerei most zárt körben próbálják ki a bicikliket. Júliusban a Budapest Go bérlettel rendelkezők regisztráció után ingyenesen tesztelhetik az új bringákat. Az új rendszer összesen 3300 kerékpárral indul, amelyek közül 800 elektromos rásegítésű lesz. Elhunyt Tímár Sándor, Kossuth Díjas néptánc koreográfus, a Nemzetművésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A szolnoki születésű művész 1958-ban alapította meg a Bartók Béla Tánc Együttest. Itt alakította ki új néptánc pedagógiai módszerét, amely alapot adott a táncház mozgalom elindításához. Ezt követően tanszékvezető volt az Állami Balett Intézetben, valamint a Magyar Állami Népi Együttest irányította. 1993-ban feleségével, Tímár Böskével létrehozták saját társulatukat, a Csillagszemű Gyermektánc Együttest, amellyel Európán kívül a világ legkülönbözőbb tájain képviselték hazánkat. Tímár Sándort 95 évesen családja körében érte a halál.
0: Közlekedés.
3: Hosszabb menetidővel kell számolni a Balaton felé az M7-es autópályán közlekedőknek Török Bálint és Martonvásár között torlódik a forgalom. Budapesten lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, a hétvégén csak gyalogosan lehet közlekedni az érintett szakaszon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Holnap is sok napsütés várható, de előfordulhatnak kisebb záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, a hajnali 13-19 fok után, napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól keddé félig másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 5 perc múlva, 3:49 a mikrofonnál, Szegő Tibor, jó estét kívánok. Szűk 20 perc múlva kezdődik az Egyesült Államok Ausztrália mérkőzés a labdarúgó világbajnokság D csoportjában, a helyszín Seattle, a stúdióban pedig állandó szakértőnk Vukovics László. Kezdjük az ausztrálokkal, ugye mindenki egy csapat megnyerte a csoport első mérkőzését, az ausztrálok tették ezt úgy a törökök ellen, hogy a mérkőzésen, hogyha jól emlékszem, akkor 72-28 volt a labdabirtoklási arány a törökök javára, és mégis az ausztrálok nyertek, és hát nem tudom, én 2000-ben a Sydney olimpián ott jártam, és hát nem a labdarúgás volt, amit minden parkban a gyerekek műveltek volna, és annak ellenére 26 évvel később, ebben a pillanatban az ausztrálok a továbbjutás küszöbén állnak, hiszen akár egy pontszerzéssel, de akár már ezzel a három ponttal is mehetnek tovább a 32-be.
2: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió.

0: Mexikó már tovább is ment, Mexikó már tovább is ment, azt gondolom, hogy ma ez megtörténik USA-val is, szerintem megnyeri ezt a mai mérkőzést. Kanada meg nagyon közel van ahhoz, hogy szintén tovább jusson.
1: Az Amerikai Egyesült Államok válogatottáról el kell mondani, hogy jó régen szerepelnek már a világbajnokságok programján, és amikor elkezdtek szerepelni, akkor azt mondták róluk, hogy fogalmuk nincs a labdarúgásról, Amerikában egyébként se érdekel senkit a foci, viszont ha az amerikaiak bármilyen csapatjátékban vagy egyéni sportágban kivennek a pályára, akkor ők mindenáron meg akarják nyerni, és ezt el is hitetik magukkal.
0: Ez pontosan így van, de akkor róluk is a teljesség igénye nélkül, hogy ők a 17-ek a világranglistán, 2002-ben voltak a VB negyed döntőjében, és nekik azért van nem is világsztáruk, de ismert futballistáik, hát gondolok itt Christian Pulisicre.
1: Aki ma nem játszik, azt hiszem.
0: Aki ma van nem játszik, vagy Weston McKennie, a Juventus 27 éves középpályása, vagy Tyler Adams, a Bournemouth középpályása, tehát nekik azért vannak ismertebb játékosaik. Nekik a becenevük Stars and Strips, csillagok és sávok, és hogy nagyon jól mondtad, hogy Amerikában az európai futball túl lassú volt a nézőknek, tehát ők sokkal gyorsabb játékhoz vannak szokva, és sokszor nem értik, amikor oldalpassz, hátulpassz, haza a kapusnak, bedobás, sokat áll a játék, ezt meg kellett ott szeretetni. Amit említettem, a legjobb eredményük ez volt eddig a világbajnokságok során, de azért egyre közelebb kerülnek, meg az MLS-ben azért egyre jobb játékosok játszanak. Igaz, hogy még a top európai bajnokságokkal nem veszi fel a versenyt azért az amerikai bajnokság, de azért látjuk, hogy kik fordulnak meg ott, nem beszélve Lionel Messiről, aki a legnagyobb sztár, ugye megint 3 góllal kezdett, és folytathatnánk a sort, hogy kik játszanak, de azt gondolom, hogy azok a játékosoknak azért a világbajnokság, és ha most a 8-at döntőről, 4-et döntőről beszélünk, ott már azért jobb képességű labdarúgók vannak, mint az amerikai bajnokságban játszanak.
1: Beszéltünk arról, hogy talán meglepetésnek számít, hogy Ausztrália leegyezte Törökországot, de én bevallom őszintén, hogy az Egyesült Államok Paraguay meccsen a paraguaiaktól egy kicsit többre számítottam, tehát azt semmiképpen nem gondoltam, hogy 4-1-re ki fognak kapni az amerikaiaktól.
0: Igen, én sem gondoltam, hogy egyáltalán, hogy azt gondoltam, hogy valami nagyon szoros mérkőzés lesz, hogy nyerhet bármelyik csapat, én azt gondoltam, hogy picit Amerikának több esélye van, de hogy ennyire sima lesz, azt nem gondoltuk. Paraguay ettől függetlenül még így is tovább jutott a csoportból, ugye tudjuk, hogy a 8. legjobb 3. is tovább jut, tehát óriási esélye van a csapatoknak, hogyha egy győzelmet legalább meg tudnak szerezni, 3 ponttal szerintem jó eséllyel tovább lehet jutni. Hát tegnap a Kanada mérkőzésen azt nem tudom szó nélkül hagyni, hogy történt egy nagyon súlyos sérülés, ott az nagyon fájdalmas volt. Én szakkommentáltam azt a mérkőzést, és azt nagyon rossz volt látni, de az, hogy a kanadaiak ennyire egy emberként kiálltak mellette a góllövő, utána fölemelte a mezét, reméljük, hogy ebben le is tudtuk a súlyos sérüléseket ezen a világbajnokságon. Ugye tudjuk, hogy 104 meccs lesz az összesen ezen a VB-n, és a centenáriumi VB-re, ami 4 év múlva lesz Uruguayba, sőt ott is több helyszín lesz, oda 64 csapatot tervez a FIFA.
1: Akkor nekünk is van esélyünk.
0: Igen, hát itt az a kérdés szintén, Tibi, hát veled is rengetegszer beszéltük, hogy az európai kvóta most 16, hát 64 csapatnál biztos fölmenne egy 20-22-re, akkor már sokkal jobb esélyünk lenne, így van. Hát erre azt mondják ugye a fanyalgók, hogy alanyi jogon miért nem vívjuk ki, legutóbb 40 éve voltunk Mexikóba világbajnokságon. Hát igen, jó lenne, de nagyon erős válogatottak vannak, hát arra majd később kitérünk. Ezek a csoportmérkőzések, én azt mondom, ezeket túl kell élni, hát túlélni az a durva kifejezés, de tovább kell jutni. Itt mindegy, hogy milyen játékkal, teljesen mindegy, hogy a Spanyolország 0-0 csinált a zöldfoki szigetekkel, vagy ne adj Isten, egy-egy csapattól kikapsz. Itt az a lényeg, hogy amikor az egyenes kiesés van, ott menjél tovább, és a végén ezek a nagy csapatok, úgyis a nagy csapatok fognak odaérni a végén, tehát lesznek bravúrok, lesznek váratlan eredmények, mint ahogy voltak is már, de a végén nem lehet meghazudtolni a dolgokat. Egy-egy meglepetés csapat van, de úgyis a nagyok fognak odaérni.
1: Ha már elkalandoztunk egy kicsit, akkor kíváncsi lennénk a véleményedre, hogy eddig az ismereteink szerint egy labdarúgó mérkőzés 2 fél időből állt, most pedig 4/4-ből áll. Mindannyian tudjuk, hogy ez csak duma, hogy a játékosoknak frissíteni kell, mert szakadó esőben is frissíteniük kell, 20 fokban is frissíteniük kell. Tudjuk, hogy ez arról szól, hogy a reklámok lemehessenek, amint a bíró elküldi őket, 20 másodperc múlva indulhatnak a reklámok, és az ivószünet vége előtt 30-al kell befejezni ezeket a blokkokat. Mit szólsz ehhez?
0: Nagyon jól összefoglaltad. Én azt mondom, ahol nagyon meleg van, ott szükség van a frissítésre, tehát ott kell is, ott meg is szokták állítani a játékvezetők. Ez pontosan így van, itt erről szól a történet. Szerintem ez nem kompatibilis a futballal. Ha most Amerikában vagyunk, akkor azt mondom, az európai futballal, hogy ilyen sokat áll a játék. Vannak egyébként üdvözlendő szabályok, hogy gyorsabban dobd a tacsot, mert elveszik, gyorsabban hagyd végre a cserét, mert büntetnek. Egy

0: percet le kell menned, hogyha ez nem sikerül. Tehát ezek üdvözlendők, mert ez mint, hogy több legyen a játékidő, a néző jobban
1: szórakozzon. Kapus hozza az időt, szöglet.
0: Így van, ez mind-mind előre viszi a játékot, de én annak nem vagyok híve, hogy gyorsan mindig alakítsunk valamit a szabályon, mert akkor látják, hogy dolgozunk. Azért az angolok nagyon jól kitalálták, hogy pont jó a pályamérete, pont jó a létszám. De visszatérve az ivószünetre, ahol például 15 fok van, meg esik az eső, ott nincs rá szükség, ott természetesen a reklámokról szól.
1: A másik, ami ugyanebben a problémakörben zavaró lehet, hogy nem ritkák az 5, hát ugye 3 percnek legalább kell lenni a hosszabbításnak, de nem ritka az 5-7-9, nem is tudom melyik meccsen a 100. percben született gól, vagy a 99-ben, amivel viszont magukkal szúrnak ki.
0: Kampász fejelte.
1: Igen.
0: 99-ben.
1: Mert hogy oda már reklámot terveztek réges-régen, de még mindig megy a meccs. Tehát amit belőttek gólt az ivószünetekkel a 23. perc környékén, meg a második félidő felénél, azt bekapják a mérkőzések végén, mert nem indulhatnak el a jó kis reklámblokkok, mert még futballoznak a labdarúgók a pályán.
0: Ezen nem is gondolkoztam a végén, tényleg, hogy ennyivel túlmegy a mérkőzés, és ezt is nagyon jól összefoglaltad, valóban így van. Óriási üzlet tett a futball, látjuk, hogy már hölgy játékvezető is
1: ezt
0: van.
1: Ezt akartam kérdezni, igen, a következő kérdésem ez lett volna, hogy jól is vezette. Ahhoz, hogy jól, tök jól vezette a meccset.
0: Jól is vezette a mérkőzést, igaz, hogy a férfiak, hogy így mondjam, tehát a futballisták, akik sztárok, például Sikk oda ment a cseh és ország válogatottja, igen, igen, és mondta, hogy odaállt fölé, magasodott, és próbálta leuralni, de hát ott a bíró az úr. Itt a játékosok, mivel profik, és ebből élnek, nagyon jól megérzik azt, hogy egy bíró mikor és hogy vezeti a mérkőzést, ért hozzá, nem ért hozzá, meddig lehet elmenni. Ez úgy kell képzelni a futballistákat is, mint a gyerekeket, hogy addig feszegetik a húrt, ameddig lehet, és látják, hogy mi a válasz, akkor, hogyha nem lehet rugdosódni, hamar kisárgázza őket, akkor ők se fognak rugdosódni, viszont ha elharapódzik a játék, akkor elmennek a határig.
1: Picit menjünk a másik mérkőzések felé is, ugye nem csak ezt az egy meccset játszák a következő 12-14 órában, hanem lesz éjfélkor egy Skócia-Marokkó találkozó is, és ezzel kapcsolatban van is egy hírem, Ashraf Hakimi, a PSG-ben játszó, immáron BL győztes marokkói válogatott védő, bíróság elé kell, hogy álljon. Nemi erőszak miatt. Itt arról van szó, hogy még 2023 táján indult ez az ügy, és egy 24 éves nő feljelentést tett ellene, és Hakimi fellebezését a Versailles bíróság elutasította, úgyhogy a játékosnak részt kell venni a tárgyaláson. Ő viszont kifejezetten üdvözli ezt a tárgyalást, mert azt mondja, hogy végre elmondhatja a saját verzióját. A tárgyalás még nem tűzték ki, úgyhogy nem érinti a labdarúgó világbajnokságon történő szereplését. Nyilván, ahogy játszott Brazília ellen, úgy fog játszani ma éjszaka, majd éjfélkor a skótok ellen is. Ettől a találkozótól mit vársz?
0: Marokkó egy rendkívül jó csapat, meg is lepték a brazilokat az első 15-20 percben, ott azt gondoltam, hogy itt komolyabb meglepetés is lehet. Vinicius Junior az első 20 percben a brazilok részéről nem is ért a labdához, de pont azon is én voltam, és mondtam, hogy ilyen sztároknak elég egy villanás, elég egy olyan labda, és megcsinálta magának, egyenlített, utána Brazília került fölénybe, de Marokkóról kérdeztél, én azt gondolom, hogy tovább fog jutni Marokkó is ebből a csoportból, elképzelhető, hogy csak harmadikként, vagy másodikként, de biztos, hogy megszerzi azt a pontszámot, ami a 32 bejutáshoz elég lesz. A skótok győzelemmel kezdték a világbajnokságot, ez első győzelmük a világbajnokságok történetébe, nekik ez óriási dolog. Ez egy kiélezett mérkőzés lesz, a skótoknak is vannak, igaz, hogy nem nemzetközi klasszisai, de nagyon jó futballistái. Marokkó, meg az első 15 perc, az fantasztikus volt a brazilok ellen. Én azt mondtam, hogy így tudnak futballozni, rá is csodálkoztam, hogy jó nézni, mert én nagyon üdvözlöm azt a nyílt, őszinte egyenes játékot, amikor mindkét csapat tényleg, nem azt mondom, hogy ész nélkül, mert a szövetségi kapitányok arra figyelnek, de bátran fölmállalják, hogy 5-6-an elmennek, vagy 7-en is elmennek egy támadással, egy-egybe védekeznek hátul, ebből lesznek a helyzetek. Mert ugye vannak olyan csapatok, ahol óriási a különbség a két csapat között, ott muszáj visszaállni az egyiknek, mert nem lehet öngyilkos taktika, látjuk egy-egy mérkőzésen, hogy 70 percig mondjuk a Svájc meccs 0-0 volt, ahogy egy kicsit kijebb jöttek a bosnyákok, már egy 4-es rúgnak 20 perc alatt. Ugyanezt a levetített 90 percre a kisebb csapat fölvállal egy oda-vissza játékot, akkor lehetne egy Magyarország-Szálvador is 82-ből.
1: Az éjszakai portásoknak ajánljuk 14:30-kor a Brazília-Haiti mérkőzést, ez azt hiszem inkább egyértelműbb találkozó lesz.
0: Hát Haiti is azért megmutatta, hogy nem rossz kis csapat, tehát ilyenkor ugye a magyarok mindig mondják, hogy úristen, hát milyen csapatok vannak a VB-n, mi nem vagyunk, ezt az előbb már érintettük, hogy csak 16 lehet Európából, de hát a braziloknak, hát ha tovább szeretnének jutni, már pedig Brazíliáról beszélünk, aki eddig az összes világbajnokságon részt vett, ötszörös világbajnok, természetesen maximálisan papírforma eredmény az, hogy megveri Haitit. Az, hogy most Haiti mire lesz képes ez a meccs után, vagy egyáltalán tud-e majd pontot szerezni úgy, hogy továbbjutási esélye legyen, hát erre kicsi az esély, de hát azért lesz olyan kis csapat, aki tovább fog jutni a 32 közé.
1: A koránkelőknek ajánljuk a két vesztes csapat találkozóját, holnap hajnali 5 órakor Törökország Paraguayjal mérkőzik, és ez kicsit nekem úgy tűnik, hogy ez ilyen élet-halál meccsnek néz ki, így fél nappal előtte.
0: Hát ez szerintem sokaknak tűnik így. Itt aki nyer, az a 3 pontról beszéltünk. Véleményem szerint a 3 pont az továbbjutást érhet a legjobb harmadikként a legjobb 8-ba beférni. Én itt a törököket gondolnám esélyesebbnek, de ezt az ausztrálok ellen is megtettük, és 0-2 lett a vége. Tehát a labdabirtoklás nem mindig egyenlő avval, hogy le is győzöd az ellenfelet. Most egy nagy igazságot, evidenciát fogok mondani. A helyzeteket be kell rúgni, de ugye ha minél több helyzetet alakítasz ki, annál nagyobb esélyed van, és ez ennek a helyzetnek a minősége minél nagyobb, tehát minőségi pozícióban jönnek a beadások, oda tudsz kerülni olyan lövő helyzetbe, hogy az is kapura lövés, ha 40-ről ellövöd, és épp, hogy elgurul a kapu, és megfogja a kapus, de az nem helyzet. Tehát ha minőségi helyzetből sokat tudsz kialakítani, már pedig a törökök ezt megtették az ausztrálok ellen, csak nem jól fejezték be, ha ezen tudnak változtatni, akkor szerintem legyőzik Paraguay.
1: Beszéltünk ugye a rendező országokról, akik jó helyzetben vannak még egyelőre, mert hogy Mexikó már tovább jutott, Amerika az ugye tovább juthat nagyjából 2,5 óra múlva, illetve Kanada sem áll rosszul ebben a tekintetben, viszont ami egy picit meglep, hogy milyen nagy nézőszámokkal mennek a találkozók. Ugye az amerikaiak előtte attól tartottak, hogy hát nem a legnépszerűbb sporták, finoman fogalmazva, Amerikai Egyesült Államokban a labdarúgás, és hogy már mennyien mennek ki. Hát ehhez képest nem nagyon látok. Hát üres székeket azért igen, de azért inkább a 70-80%-os telítettség a jellemző.
0: Igen, és ilyen 80 ezer stadionokról beszélünk, meg 60 ezersről, tehát nem 20 ezer stadionban vannak hiányok, hanem ilyen nézőszámnál. Anglia-Horvátország mérkőzésen meg azt lehetett olvasni, hogy sokan be tudtak surranni jegy nélkül is. Nem tudom, valahogy kijátszották a rendszert, nagyon leleményesek az európaiak ezek szerint. Én szerintem jobban fog erre figyelni a FIFA, de nagyon nehéz azért ekkora, hát pont nem is tudom, melyik csapatot néztük, talán a bosnyákokat, hogy 5700 kilométert kell utazniuk a csoportmeccsek között, hogy olyan ott van a főadiszállásuk, hogy tehát mivel minden meccset lejátszanak, és ha ne is, amíg tovább is jutnak, az rendkívül hosszú. Mexikónak ezért nagyon jó dolog, hogy megnyerte a csoportját, marad a helyszínben, saját hazájába, ott lehet a szurkolók előtt, hát ott őrület van. Van kint ismerősöm, aki mondja, hogy fantasztikus hangulat van, hát megint ide kell citálni, 1986-ot, amikor legutóbb világbajnokságon voltunk ugye Mexikóba. Hát nekünk az nem olyan jó emlék, de most visszakérdezek a kedves hallgatóktól, hogy most mi lenne jobb, hogyha nem lenne jó kikapni, de nem lenne jó ott lenni, és most kikapnánk, akkor mondanánk, hogy jaj, de ott lennénk a világbajnokságon, és újra éreznénk az ízét. Hát ezért dolgozik a magyar futball, hogy 2030-ban ez megvalósuljon.
1: Igen, nekem is néha ilyen FOMO érzésem van, hogy lemaradtunk valami olyasmiről, amin nagyon jó lett volna ott lenni. Nos, hamarosan kezdődik majd az Amerikai Egyesült Államok-Ausztria találkozó. Egy zene után kapcsoljuk majd kollégáinkat.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sport Rádió.
1: Gól! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A helyszín Seattle, a küzdő csapatok, Egyesült Államok, Ausztrália, kommentátoraink Erdei Márk, Szalai Kristóf és Vukovics László.
3: A csoport elsőség lehet a tét. Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. Ahogyan az imént is elhangzott, Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália mérkőzés. És hát fussunk neki egyből a kezdőkkel ennek a találkozónak. Az amerikaiaknál nincsen meglepetés, igazából nagy meglepetés a kezdőben. Egyedül annyi, hogy Christian Pulisic egy kisebb sérülés miatt, hiszen kapott egy rúgást a lábára, ő kimaradt az eredeti, az előző mérkőzéshez képest. A kapuban ott lesz majd Matt Freeze, aki egyébként nem tudott védeni Paraguay ellen egyszer se, viszont volt egy kapott gólja, ezt majd érdekes, erre majd kitérünk, hogyha meg lesz az első védése ezen a világbajnokságon. A védelemben ott lesz Robinson, mellette középen Rím és Richard, míg a jobb oldalon pedig majd Freeman rohamozhat, aki Paraguay ellen egy gólpasszt is ki tudott osztani. Egy sorral följebb, vagyis védekező középpályásként Tyler Adams, a Bournemouth játékosa, valamint Malik Tillman, a Leverkusen kiválósága lesznek majd ott, úgyhogy tényleg azért lehet mondani, hogy eléggé jól fel van építve ez az amerikai válogatott hátulról. Még egy sorral följebb, Pepi lesz ott a PSV-nek a légiósa, középen McKennie, aki a Juventust erősíti, valamint egy másik PSV-s, Serginho Dest, akit ugye ismeretünk például a Barcelonából is, hiszen nemrég még ott is szerepelt, míg föltolt égként egyedül Folarin Balogun lesz majd, aki szintén a Lig önben, a Monaco színeiben szerepel, és ő Paraguay ellen kétszer is eredményes volt, de ha már elmondtam, hogy mi történt, kik voltak a gólszerzők, ki kapott, illetve ki nem kapott gólt, akkor mondjuk elő, hogy az első fordulóban az Amerikai Egyesült Államok 4-1-re tudta megverni Paraguayt. Na de mi újság az ausztrálokkal?
4: Hát nagy meglepetése, Popovics mester, az ausztrálok szövetségi kapitánya két helyen változtatott az első meccshez képest a kezdő 11-en, és óriási meglepetése a két gólszerzőt, tehát a törökök ellen két gólszerzőjét szedte le a kezdő 11-ből, név szerint Irán Kunda, aki óriási meglepetés volt a játék, ahogy berobbant a törökök ellen, illetve a második gólszerzője Metcalf, az, aki nincs ott az első sípszónál. Bícs a kapuban 8-8, ilyen teljesítmény nyújtott a törökök ellen, fantasztikusan játszott, 6-6-os közreműködésével sikerült legyőznie az ausztráloknak Csahanoglu csapatát. Italiano, Szörketis, Sutter, Burgess és Boss, az öt hátvéd, felállás és rendszert nem változtatott Popovics. Matthew Leckie talán az ausztrálok legismertebb játékosa most így a pályán, ő rohamoz 7-essel a jobb szélen, O'Neill és Ocon Engsler a két középpályás, Velupillé a bal szélen, elő pedig ott van az a Touré, aki még az első meccsen, Mohamed Touré, aki Irán Kundával rohamozott. Épp, hogy kimondom a nevét, már a tizatosom elő labdát lop, Touré távolról megkínálja az amerikai a kapusát, Freeze-t, szép védés volt, úgyhogy meg is van a mérkőzés első kapura lövése, mindössze 40 másodpercet kellett rá várni, technikai hiba hátul az amerikaiaknál, úgyhogy Podlok és Vukovics Lászlóhoz meg kell kérdezni, hogy te mit válsz, Laci, ettől a mérkőzéstől?
5: Hát itt a belső védő eladta a labdát, nagyon éles szögből jött a lövés, ez nem lehetett gól, ha a kapus figyel. Én igazából a mérkőzéstől azt várom, hogy az amerikaiak érvényesítik a papírformát és legyőzik Ausztráliát, de ha Ausztrália olyan hatékonyan használja ki a helyzeteit, azt tette a törökök ellen, akkor nagyon szoros mérkőzés lehet.
3: Tehát amit elmondtam az amerikai kapusról, hogy nem volt még védése ezen a világbajnokságon, ez gyorsan megszakadt már, mint ez a rossz sorozat, hiszen most ennél a Touré lövésnél neki is közbe kellett avatkoznia. Érdekes volt most egyébként, hogy Touré szépen labdát szedett, aztán jó felé tolta, és még a lövése sem volt rossz, mert az első meccsen azért túl sok technikai jó megoldást nem láthattunk tőle. Most ide-oda megy a labda, hol egyik másik csapat birtokolja. Most éppen az amerikaiak szelidítik meg, és mutatja Freeman, hogy egy picit álljanak meg, és éppen oda passzolja a labdát Adamsnek, aki visszalépett, most már ott van McKennie-nél, McKennie pedig kidobja a jobb szélre Desthez, úgyhogy most egy amerikai támadás bontakozhat ki először a mérkőzésen. Az már nem megszokott számunkra, nézek itt a két kommentátor társamra, hogy most sem látunk sem időt, sem pedig eredményt, majd azért nyilván megpróbáljuk követni, és minél inkább pontos időt, vagy épp az eredményt, az egyértelmű, hogy pontosan fogjuk mondani. A harmadik percbe léptünk be, amikor lehetne az első veszélyes amerikai lehetőség, hiszen bent a labda befelé a tizatoson belőre, viszont kiváló volt a védekezés. Az ausztráloknál valóban nagyon-nagyon masszív az a belső hármas Burgess-szel, Sutterrel, valamint Csirkátival azért rajtuk. Nehezen jut túl az ember, ezt azért a törökök elleni meccsen is láthattuk, hogy ott sem volt igazából esélye, akkor éppen Aktürk Uglónak, hogy a maga kis 180 centiével ott a 198 centis védők között eléggé el volt veszve. Továbbra sincsen veszélyes lehetőség az amerikaiaknál, viszont birtokolják a labdát. Most éppen Robinsonnál van, aki berakta vissza középre. McKennyhez, úgyhogy egy újabb amerikai támadás indulhat. Akkor, amikor már 3 perc eltelt a mérkőzésből. Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália 0-0.
4: A helyszín ugye Seattle, a Lumenfield, a Seattle Seahawks NFL csapatának az otthona. A Seattle Seahawks nyerte az idei NFL-t, az idei amerikai foci szezont. Ez a második mérkőzés itt a Lumenfielden, az első találkozó még a Belgium-Egyiptom mérkőzés volt, az 1-1-es döntetlennel zárult. Christian Pulisicet lehet látni a képernyőn, ő ugye 33 góllal rendelkezik, 87 fellépésen a válogatottban, ugye, ahogy Márk is említette már, kényszerű okok miatt nincs ott a kezdőben, zseniálisan játszott egyébként az első mérkőzés első fél idejében Christian Pulisic. Hogy ha hiszik, ha nem, nem dőlt meg egyébként a nézettségi rekord a Lumenfielden az első Belgium-Egyiptom mérkőzésen. 66 ezer nézőt számláltak hivatalosan. Ehhez képest 2013-ban volt egy MLS Cup döntő. A Portland Timbers és a hazai Seattle Sounders csapata játszotta. 67.385 nézőt számláltak. Egyébként 72 ezer néző befogadására alkalmas a Lumenfield. Majd a mérkőzés 80. perce körül hivatalosan bemondják most is, hogy hány néző látogatott ki erre a mérkőzésre, és akkor majd hivatalos adatot is fogunk tudni közölni. Hát egyelőre egyik kapu előtt sem alakult ki veszélyes próbálkozás az első perc óta. Az amerikaiak birtokolják a labdát és próbálják feltörni az ausztrálok védekezését, de hát amit lát, ha valamit láthatunk a törökök ellen, akkor az az, hogy az ausztrálok védelme azért az betonbiztos.
5: Igen, nagyon jól védekeztek valóban, de ezért törököknek voltak lehetőségeik, ha ott meg tudják szerezni a vezetést, teljesen más mérkőzés lett volna, de mindig elmondjuk, hogy ha nincs a fociba, az ausztrálok megérdemelten nyerték meg ezt a mérkőzést, attól függetlenül, hogy kevés helyzetük volt. Itt az amerikaiak keresik a fogást, tehát természetesen Ausztrália ugyanazt a rendszert játsza, mint a törökök ellen tette. Az amerikaiak pedig, ugye Pulisic nélkül azért nehezebb, de nem tudom, mennyire komoly a sérülése, hogyha baj van, szerintem pályára küldik.
3: Nem, a mai meccskeretből nem került be, de azt mondták róla, hogy ha ma nem, de biztos, hogy a törökök ellen majd bevethető állapotban lesz. Éppen a mai edzést is, vagy a tegnapit is éppen, az külön folytatta a társaktól, és be is volt kötve a lába, azt lehetett látni, de a vezető edző azt mondta, hogy szerinte majd hamarosan újra bevethető állapotban lesz. Miközben benn vannak az amerikaiak a 16-oson belül, közben volt egy szabálytalanság, egy magasra emelt láb, éppen Balogun, vagy a felfutó védő Robinson volt az, aki magasra emelte a lábát, ezt követően pedig majd jöhet kifelé Ausztrália, és ha már beszélünk arról, hogy lefújták ezt a szabálytalanságot, akkor eléggé neves játékvezetőt kapott ez a találkozó, Felix Zweier személyében. A német játékvezető azért a Bajnokok Ligájában is rendre vezet mérkőzéseket. Most pedig a jobb oldalon érkezett egy beadás McKennytől, ő volt az, aki beadta, ezt követően pedig volt egy magas láb, Balogun volt az valóban, aki túlságosan magasra emelte az ő lábát, és emiatt jöhet majd Ausztrália. Itt a mérkőzésnek a 6. percének a közepén, továbbra sincsen tehát gól, úgyhogy USA, Ausztrália 0-0.
4: Azért üde színfolt volt az Amerikai Egyesült Államok nyitó mérkőzése. Ahogy fociztak Paraguay ellen, amilyen játékkal, ahogy tették, vették a labdát, ugye kiemeltem már Christian Pulisic játékát azon a mérkőzésen, de hát meg kell dicsérni természetesen Florian Balogunt is, aki duplázott, bár 3 gólt szerzett, az első találatát úgymond, ami a harmadik volt, amit anuláltak, azt nem adták meg, de hát Lionel Messire is el lehetett mondani, hogy 4 gólt szerzett igazából, csak a válla belógott az elsőnél, azért nem adták azt meg, egyébként teljesen jogos. Szóval Florian Balogun nagyon jó formában van, ezt mindenféleképpen ki tudják majd használni az amerikaiak, így Pulisic hiányában is. Ausztrál bedobás az ellenfél térfele felénél, Felix Zweier mutatja, hogy honnan kell elvégezni Bossnak ezt a pardobást. Boss a bal szélen megkapja a bal hátvéd a labdát, nagyon hamar körbeveszik őt, az amerikai Serginho Dest vezérletével pedig már el is tudták szedni a kenguruktól a labdát. Egy rosszul hazapasszolt labda Italiánótól, de Sutter kisegíti. Sutter azért, hát az ő feljátéka mindenféleképpen ki kell emelni, hát a törökök ellen számtalan beadást és számtalan mentés, blokkolást eszközölt az utolsó pillanatokban, úgyhogy ő is hozzájárult ahhoz, hogy a kapusuk Beach 8 védést be tudott mutatni azon a találkozón, és végül clean sheet-tel zárult. Ide-oda pattog a labda a kezdőkörben, az ausztrálok végül fel tudják szedni a labdát, és akkor Matthew Leckie próbált volna lefordulni, Felix Zweier pedig lefújja az akciót, de ha jól látjuk és a játékosok mozgását figyeljük, akkor Adams kapott mégis egy szabadrugást, és Matthew Leckie-t vélte így van szabálytalannak felfedezni. Felix Zweier játékvezető rosszul vette át a labdát, és aztán tisztán egyértelmű volt, hogy Adams elrúgja a labdát, Matthew Lecky pedig a bokáját találta el. Nem tudom, igen, tehát Vukovics Laci mutatja is már, hogy lapot várna ettől az esettől, de azért ezen a VB-n láttunk már számtalan olyan esetet, ahol konzekvensen nem adnak lapot a talpalásra. Lionel Messire gondolok, Vinicius Juniort letalpalta Hakimi, és egyszer sem volt lap, lehet, hogy itt most sem lesz.
5: Igen, de ebben a játékvezetők azt érik el, hogy a játékosok kitolják a keménység fokozatát, már átmegy a durvaságba. Hát remélem, hogy a tegnapi volt az utolsó ilyen súlyos sérülés a Kanada mérkőzésen, mert ez brutális volt. Ezt meg lehetne előzni ilyen sárgalapokkal, ez teljesen jogos sárgalap, és akkor nem merne így rúgni a játékos.
3: Abszolút igen, a tegnapi nap folyamán ott egy láb is tört, amiről Laci beszél ott a kanadai mérkőzésen. Hát igen, neki sajnos véget ért a világbajnokság, reméljük valóban, hogy nem lesz több ilyen. Ezután a szabálytalanság után egyébként Mauricio Pochettino, az amerikaiak szövetség kapitánya is fölpattant a padról, neki is azért most följebb szökött a vérnyomása, viszont most visszaül, hiszen nyugodtan nyugtázza azt, hogy az amerikaiak támadnak. Éppen Desznél van kint a jobb szélen a labda, egyel tovább teszi McKinney-nek, aztán egy kiváló kényszerítő, Desz visszakapja, Desz lő a 16-oson belülről, de hát gyakorlatilag a falban elakadt a labda. Hát kis túlzással ezt a bombaerős lövést ott középen Szutár le tudta venni mellel, de hát elpattant tőle, úgyhogy nem olyan technikás.
5: Ez a lövés egyébként gól lett volna, a játékos remekül fedezte a hosszú sarkot, a kapus a rövid sarkot, nagyon jól megértették egymást, mert ha a játékos csak középpen áll, akkor ez a labda gólba ment volna.
3: Még ez egy parádés támadás volt, jó volt a befejezés is, de hát valóban az ausztrál védőkkel nehéz mit kezdeni, ezt azért láthattuk, ha már említett Csánogluéktól is például, hogy nekik sem sikerült egyszer sem áttörni ezt a bizonyos falat. Most éppen a bal oldalra jönnének előre az amerikaiak, Reemnél volt a labda, ő aztán tovább tette, Reem egyébként a csapatkapitánya az amerikai válogatottnak. Most már Desznél van megint a jobb oldalon, ő McKennyvel játszik össze, McKennie egy szép cselt húz meg befelé, most már 25 méterre járnak egyébként az ausztrál kaputól az amerikaiak, megint egy jó passz, most már Adamsnél van a labda középen, aztán Desztet játsza meg egy bukapasszal, de igazából Deszt visszapasszolja a védelem felé, ő azt mutatja, hogy szerint előrefele nem tudott menni, úgyhogy végül Freeman is bevette a passzolgatásba. Megint Desznél van a labda, aki most jobboldali, hát gyakorlatilag szélsőként szerepel annak ellenére is, hogy őt azért legtöbbször jobboldali szárnyvédőként, vagy éppen jobb hátvédként láthatjuk, de most is, mint mindig, kiváló az ausztrál védelem, szépen fel tudnak szabadítani, úgyhogy az amerikaiak jöhetnek egy bedobással.
4: Azt kezdtem el egyébként az előző megszólalásomnál gondolatmenetként felfűzni, csak aztán Matthew Leckynek a becsúszása ezt félbeszakította, hogy számomra, aki látta az összes meccset eddig a VB-n, az Amerikai Egyesült Államok játéka ott van a top 3-ban. Én még az elefántcsontpartiak, illetve az argentinok meccs mellé az angol-horvát párharcot tudtam volna kiemelni, közben betör a 16-oson előre, Balogun jön a centerezés és egy öngól! Vezet Amerika! A 11. percben megszerzi a vezetést az Amerikai Egyesült Államok, a gólszerző, az öngólszerzője pedig Burgess 21-es messzámmal. Meg kell dicsérni Balogunt, aki beviharzott az amerikai baloldalról a 16-oson belülre, aztán középre centerezett, nem tehetett már mást. A labda átment Beachen, és hát próbált menteni, igyekezett vissza, próbálta a várat menteni az ausztrálok belső védője Burgess, de nem tudott. És nem tudta fölé rúgni, mellé rúgni a labdát, hanem felverte, hát mondhatni a ficakba, de hát egy bojdületes gólt rúgott kb. 3 méterről a saját kapujába. Természetesen vissza kell nézni a gólt, de hát lesül itt szó nincsen, Balogunt kell megdicsérni, hogy szépen betör a 16-oson belülre, aztán jön a bepassz és az öngól. Talán, hogyha elengedi a lába között Burgess, de hát utólag sokkal okosabb az ember, ott nem tudta, hogy jön-e mögötte, még valaki egyébként érkezett, Ricardo Pepe, de ezt is a 16-oson belül, de talán akkor nem ment volna be. Balla belebotlik a labdába, és így lesz öngól. A 11. percben tehát megszerzi a vezetést az Amerikai Egyesült Államok.
5: Igen, egy gyönyörű támadást láttunk a Monaco csatára. Balogun sokkal gyorsabb volt, mint a jobboldali szárnyvédő az ausztráloknál, de hiába gyorsabb, ha jól helyezkedik, ennyire könnyen nem vihette volna az alapvonal felé a labdát, és onnan már kiszolgáltatott helyzet volt, és szegény ausztrál védőnek a támaszkodó lábáról pattant be egy méterről a saját kapujába.
3: Mit lehetett volna itt tenni védőként? Volt itt bármi, amit máshogy lehetett volna? Mert valóban, amit Kristóf is mondott, hogy azért mögötte ott jött még egy amerikai játékos. Belül
5: kérdezett, mert igen. Azt kellett volna megakadályozni, hogy lejusson így.
3: Igen, a gyorsaságát már az elején.
5: Ki kellett volna zárni, vagy ha más nincs, akkor fölborítani a 16-oson kívül. De így, hogy levigye az alapvonalig, egész az 5-ös és az alapvonal találkozásáig, óriási lehetőség volt. Ott a védő már kiszolgáltatott volt, nem tudott mit csinálni.
3: Most egyébként Matthew Lecky révén az ausztrálok veszélyeztetnek, hát másodjára gyakorlatilag a mérkőzésen felértek az amerikai kapuhoz, és most onnan a 16-oson belülről nagyjából 15,5 méterről, szinte középről, jobb külsővel gondolt egyet, miután lekészítette neki a társa Okon Engsler, szépen jobb külsővel úgy gondolta, hogy el tudja találni a kapunak a jobb felső sarkát. Hát nagyjából 30-40 centivel tévedett, ez egy parádés gól lett volna. Éppen, hogyha jól emlékszem, az amerikai meccsen láttunk már külsővel egy gólt. Most hirtelen annyi meccset láttunk, és annyi gól volt már, hogy nehéz így visszagondolni. De valamelyik találkozón már volt egy ilyen parádés külsővel megeresztett próbálkozás. Abból gól született, most viszont egy picivel célt tévesztett, tehát Matthew Lecky. És időközben a labda pedig visszakerült az ausztrálokhoz, miután az amerikaiak eladták, ez a labda most fölfelé nem volt jó Balogunnak, viszont vissza is szerzik rögtön, és ez a passz már jó Balogunnak, most 4-4-ben jöhetnek az amerikaiak, egy parádés passz lett volna, de ez sem volt jó, úgyhogy jöhet az első amerikai szögletrúgás, hiszen Burgess most nem a saját kapuja felé rúgta a labdát, hanem ki oldalra, úgyhogy az alapvonalon túl távozott a labda. Na nézzük, mi lesz ebből az első amerikai pontrugásból.
4: Nem hagyják soha végigmondani a gondolatmenetemet, harmadjára kezdeném meg, most direkt meg fogom várni, hogy a szöglet rugás után fog-e valami történni. Tillman a labda mögött, ugye ezeket Pulisic rúgta be az első mérkőzésen, ő ugye most nincs a sérülés miatt, tehát természetesen nem ő az, aki elvégzi ezt a pontrugást. Belül megy a szokásos Chatepaté, Rímet lehet látni, ő is vetekszik ott, Richards is ott van, természetesen Lekit sem kell félteni, Okon Engsler az, akit a játékvezető Felix Zweier most figyelmeztet, és akkor hamarosan jöhet majd az a bizonyos sarokrugás. Hát ami biztos, hogy megvan az ausztráloknak az első kapott gólja a világbajnokságon. A törökök ellen azt lehetett érezni, hogy a reggelig játszanának sem kapnának gólt, annyira rendben volt az a védekezés. Bárha őszintén akarunk lenni, akkor ellenfél játékosa még mindig nem talált be, csak saját kapujukban most is. Na nézzük, jön Tillmantől a szöglet középre, és ott a fejes lesorog a labda, nézzük, hogy van, összeszedi még Ricardo Pepi, ha jól láttam, de a játékvezető már kezezést intett, nem veszt, a McKinney volt az, aki érdekes színű hajával ott segíti a kommentátorokat, hogyha nála van a labda, éppen nem lehet látni a számát, akkor ez irányt mutat. Lehetett látni, hogy lögdösödtek, McKinney fejelt egyet, Sutáron pont átment a labda, hogyha valakitől, akkor tőle nem vártunk volna helyezkedési hibát. Igen, Weston McKinney kezére pattant a labda, miután ráfejelte a labdát a kapura, és a védőről visszapattanó labda eltalálta a kezét. Vétlen volt, de a játékvezető Zweier lefújta ezt az esetet, úgyhogy nincsen újabb gól az amerikai szögletrúgásból. Szóval az amerikai játéka nagyon rendben volt az első meccsen, és így az első negyed órát látva megint azt lehet feltételezni, hogy teszik-veszik a labdát, támadnak, lendületesek folyamatosan, talán annyi kivetni való van a játékba, de arról ők nem tehetnek, hogy Christian Pulisic most nem tud segíteni ott a bal szélen, talán az ő játéka volt az, ami még egy kis pluszt adott az első mérkőzésen.
5: Igen, és óriási önbizalmuk van, az is látszik, nagyon bátran játszanak. Mondjuk Balogun a bal szélen vitte el az előbb a labdát, tehát egy fantasztikus, csak véletlenül húzódott oda ki, de nagyon jól tette amerikai szempontból. Még a sárgalapokra térnék ki egy gondolat erejéig, hogy én nem tartom jó ötletnek azt, hogy a csoportmeccsek után eltörlik a sárgalapokat, mert így lehetőséget adnak a játékosoknak, hogy az utolsó meccsen is, vagy a bármelyik meccsen 3 sárgalapot lehet, és utána játszhatsz ugyanúgy tovább, tehát minden meccsen lehet faragni az ellenfelet, és egyfolytában minden védő középpályás tud rugdosódni, akkor jönnek a cserék, tehát ez nem a támadó focit preferálja.
3: Megint volt egy durva szabálytalanság, és megint Tyler Adams volt az, aki elszenvedte ezt a belépőt. Most éppen Velupile volt vele szemben szabálytalan, aztán most megjön a mérkőzésen az első sárgalap. Most éppen 8-as számban az amerikaiaknál Weston McKennie marad lent a földön, és Jordan Bowles az, aki besárgul ezen a mérkőzésen. Hát eléggé csúnyán valóban szájba verte, orba verte az amerikaiak játékosát, aki eltolta mellette a labdát, ezt követően pedig Bowles oda somott neki egy óriásit az arcára, úgyhogy nem meglepő, hogy megérkezik a mérkőzés első sárgalapja, és az sem meglepő valóban, hogy ezt az ausztrálok kapják itt a 16. percben, és jöhet megint egy veszélyes amerikai próbálkozás. Igazából ott vannak az oldalvonal mellett, de ez jó lehetőséget teremthet arra valamelyik technikás ügyes játékosnak, hogy jól beívelje középre a labdát. Nagyjából 20 méter a távolság az alapvonaltól, és ketten vannak ott az amerikaiaktól a labda mögött. Az egyikük az Tillman, a másikuk pedig Anthony Robinson. Ugye Tillmanről már beszéltem, hogy neki Paraguay ellen volt egy gólpassza. Nézzük, hogy most ő fogja beadni, avagy sem, nem, inkább ott hagyja a labdát, de végül mégiscsak Tillman az, aki beívelte középre, McKennie a lábára ment ez, McKennie pedig egy ilyen kanalazó mozdulattal háttal a kapunak megpróbálta valahogy rátenni, de nem volt ez egy jó megoldás, hiszen csúnyán fölé ment ez a próbálkozás. Úgyhogy ezzel a McKennie próbálkozással léptünk be a mérkőzés 18. percébe, Amerika, Ausztrália 1-0.
4: Elvégzi a kirúgást Ausztrália, Sutár adja el a labdát. Sutár most teljesen indisponáltan futballozik a török meccshez képest. Beach picit alászaladt, ő is elnézte azt a labdát, talán lehúzhatta volna a túloldalt, az ausztrál bal oldalon pedig összeszedik most már a labdát a sárga mezesek, ha még nem mondtuk volna, természetesen a megszokott sárga színben Ausztrália válogatottja, és egy piros, fehér, kék, hát ez nyilván az Amerikai Egyesült Államok zászlajának színeit tartalmazó mezben a hazaiak, az amerikaiak itt Seattle-ben. Na nézzük, egy újabb ausztrál bedobással folytatódik a mérkőzés. A 18. percben 1-0-ra vezet az USA Burgess az ausztrál védő öngóljával. Mindenféleképpen kellenek ezek a sárgalapok most is, hogy azt akartam mondani, hogy nehogy kicsusszon a mérkőzés Felix Zweier kezei közül. Azért McKennie mindenhol ott van, tehát ő is követel szabálytalanságot, odaáll a szabadrugás elvégzése elé, faragják azért őt is rendesen. Hát nem véletlenül az egyik legnevesebb, hanem a legnevesebb amerikai játékos a pályán Weston McKennie. Egyébként kevesen tudják róla, hogy szabad idejében imádja a főzést, és saját receptjei szerint szokott otthon a konyhában tevékenykedni, és lepi meg barátnőjét általában. Ennyi kitekintés Florian elnézést, az Balogun, Weston McKennie-ről. De Balogun is most ott van, és ő is szerelt, és ő is gólt szerzett az első mérkőzésen, méghozzá ugye 2 a törökök ellen, aztán a másik fél időben picit visszálltak az amerikaiak, ott már nem volt annyira fontos, hogy 4-nél több gólt szerezzenek. A legvégén Gio Reyna alakította ki a végeredményt, ő a kispadon kezd most a Borussia Mönchengladbach játékosa, de hát őt inkább a Borussia Dortmundban eltöltött éveiről ismerhetjük. Sergiño Dest, hát őt meg a Barcelonából, Dest törbe fel a jobb szélről, sikerül el leszerelni, szépen követik a mozgását Sergiño Destnek, de egy hátrapasz következik csak a rimtől, és akkor most ott Ricardo Pepi révén próbál előre felemenni az amerikai válogatott több-kevesebb sikerrel. A 19. perchez érünk, lassan jön az első ivószünet, 1-0-ra vezet az Amerikai Egyesült Államok.
3: Megint leghátulról kénytelenek építkezni, rimnél volt a labda, aki aztán megnyújtotta a jobb oldalon Weston McKennie-hez, és ő az, aki most már inkább visszapasszolja, megint Freement veszik be a passzolgatásba, szinte az összes amerikai támadáson átfutott rajta a labda gyakorlatilag. Most megint leghátul van, éppen Richardsnál van neki, Edi, még nem kellett sokszor mondjuk a nevét, de megint Rím az, aki megemeli ezt az égbe. Most nem néz ki annyira jól, de Dest végül össze tudja szedni, és Adamsnek passzolna, de ez sem volt egy jó átadás. Aztán Dest visszaszerzi szépen, már bent van a 16-oson belül, jobb oldalon legurítja, vissza a 16-os vonalához, de ez nem volt jó elképzelés, hiszen lepattant az amerikai játékosnak a lábáról a labda. Tillman volt az, aki közelebb merészkedett a kapuhoz, de most gyorsan elválasztották őt az ausztrálok a labdától, közben már egy óriási versenyfutás, Touré futott a labdáért, viszont Freeze szépen kilépett a kapujából, és azt átbombázta egészen az ausztrál kapusig, aki most már játékba is hozza azt, ő is átrugja az amerikai térfélre. Most már Rímnél volt, aztán Rím Robinsonnak passzolna, de ez sem volt jó, és most megint jöhetnek előre az ausztrálok, mondom én, de egy újabb pontatlan passz után egy amerikai bedobás jöhet, akkor, amikor átléptünk a 21. percbe is a mérkőzésen. Na nézzük, most ott van balról egy bedobás, az amerikaiaknak a saját térfelén Robinson játsza meg Rímet, ő pedig Richardshoz, a másik belső védőhöz passzol. Hát kocognak fölfelé, de nyilván nekik ez nem igazán számít, őnek itt tökéletes az eredmény, nem sietik el a támadásokat egyáltalán. Adamsnél van a labda, most már lehet, hogy átpasszolja az ausztrál térfélre, így is van. Most Pepit is bevonták, aki egy óriásit kapott a lábára, sőt nem is Pepi az, hanem Tillman, aztán szerencsére gyorsan fel tud pattanni. Úgy látszik, ez mégsem volt akkora, mint amekkorának elsőre tűnt. Most viszont érkezik egy jó labda Balogun felé, nem tudja átvenni. Pedig hogyha ezt átvette volna, akkor egy az egybe vihette volna rá az ausztrál kapusra, Beachre. Hát Laci, hogy látod te ezt a helyzetet? Azért az amerikaiak villámgyors játékosok, most is labdát szereznek éppen ott az ausztrál 16-osnál. Balogun lőhet fordulásból, de nem jó ez sem, hiszen most jól blokkolnak az ausztrálok. Éppen a már sokszor emlegetett Sutár volt az, aki most kiválóan blokkolt, és megint jöhetnek előre az ausztrálok, egy újabb gyors kontra bontakoznak ki. Ott van a labda éppen Italiánónál, aki visszafele passzol, úgyhogy ez a gyors roham, ez meg is áll. Tehát szerinted, Laci, mennyire jó az, hogy az amerikaiak ennyire magasan húzzák fel a védővonalat, azért, illetve az ausztrálok, bocsánat, azért a gyors amerikai védők vagy támadók azért be tudnak oda futkosni mögéjük.
5: Igen, ennek nagyon örülnek az amerikaiak, hogy ez, amikor megtörténik, és tényleg föltolják a körívig az ausztrálok, azért amikor kialakul a mezőnyjáték, akkor visszahátrálnak a saját 16-osukig, ott meghúzzák az 5-4-1-es falat a kenguruk. De az amerikaiak rendkívül gyors játékosokból állnak, itt is, ahogy mondtad az előbb, egy 50 méteres előrepassz, nagyon jól ment Balogun, azt át tudja venni, tényleg ajtóablak szituáció, itt az, hogy ütemben, jó helyre, jó futballisták alkotják az amerikai válogatottat, tehát akik nem látták, most a világbajnokságon látják, azok a saját szemükkel is meggyőződhetnek, meg a hallgatók rajtunk keresztül hallják, hogy Amerika tényleg egyre jobb futballt játszik.
4: Sutár nem veszít labdát, kipasszol oldalra, Italiano, Matthew Lecky, Touré. Touré oldalán folyik tovább a játék, Matthew Lecky. Na nézzük, jobb lábán Lecky, jobb oldalra egy beadás. Oda középre, a centerezés, de veszélyes volt. Nagyszerű mentés Freemantől, veszélyeztet Ausztrália is. Velupillay elő sikerült menteni, az ötösön belülre érkezett, tűpontosan Matthew-től ez a beadás, szép volt a támadás felépítése, hogy letette oldalra Touré neki a labdát, meg kell dicsérni Mohamed Touré-t is, azért ő és Inan Kondé az első mérkőzésen Törökország ellen fantasztikus támadó futballt mutattak, vagy megmutatták magukat a világnak. Ugye Touré maradt ott a kezdőben, a Norwich City-ben légióskodik, az angol másodosztályban 11 mérkőzésen 9 gólt szerzett a tavasszal, az őszt még a Rangersben játszott el 17 mérkőzésen 4 gólt szerzett Dániában. Volt idő elmondani, ugyanis Felix Zweiernek megint figyelmeztetnie kell ott a bent kakaskodó párokat, ugyanis ausztrál szöglet következik, Suttart fogják, hát elég érdekes módon, annyi bizonyos. Most kivételesen nem McKennie van a célkeresztben. Na nézzük, fent a két kéz, jön be majd a szöglet, amint Zweier jelt ad, ez most meg is történik, természetesen Suttart keresik a labdával, van egy lefejelt labda, és az McKennie-ről ment ki, tehát jöhet az első után a második ausztrál szöglet is. Borges az első gól, ami öngól volt, szerzője, ő harcolja ki az újabb pontrugás. Hát talán egyértelmű, hogy Suttart keresik, nem véletlenül kettőzték le most is. Ettől függetlenül a magasságából kifolyólag természetesen el tudta fejelni ezt a labdát is. Nem véletlenül mutatják megint, és megint ketten Suttaron az ausztrál csapatkapitánya most már McKennie-t is oda küldték hozzá. Na nézzük, jöhet az újabb ausztrál. Mutatja Suttart, hogy ő kéri. Lehet, hogy ő is fogja kapni. Jön be középre a labda, viszont a játékvezető csípszava megállítja ezt a szögletet. Jön egy kifelé szabadrugás, nem kellett védeni a Freeze-nek. Ami viszont biztos, hogy most Felix Zweier elrendeli az első ivószünetet, hidratációs szünetet, taktikai szünetet, mindenki úgy értse, ahogy szeretné. Ami biztos, hogy mi most teret és szót tudunk adni Vukovics Lászlónak, hogy kiteljesedjen, hogy hogy láttad, Laci, az első szűk fél órát, bő 20 percet, mi történt eddig a mérkőzésen, azt kaptad-e, amit vártál?
5: Igazából azt kaptam, Amerika nagyon jól futballozik, a futball most nagyon furcsa, hogy négy negyedből áll ezekkel az ivószünetekkel, amit tulajdonképpen időkérésnek is fölfoghatunk, és az első negyedet Amerika nagyon fölényesen megnyerte, rendkívül sokat birtokolja a labdát, és ez nem csak meddő hátul passzolgatás, hanem helyzeteket alakít ki, Balogun révén úgy ment el a balszélen, mintha egy bóját került volna le az alapvonalig, a gólról beszélek, onnan visszajátszotta és bepattanta az ausztrál hátvédről saját kapujába egy méterről, de Balogunnak több ilyen beindulása volt, amit egyszer nem sikerült levenni, egyszer mögé passzoltak, volt Desznek gyönyörű lövése, jobb oldalt 2-2-be úgy bontották meg az ausztrál védelmet, hogy parádés. Az ausztrálok másodpercekig tudták megtartani a labdát, ők leginkább úgy látom, hogy pontrugásból lehetnek veszélyesek, hát Suttart rendkívül magas játékos, ugye próbálják hárman fogni az amerikaiak, megakadályozni, hogy beinduljon. Az ausztrálok keresik is a pontrugás lehetőségét, de nagyon messze vannak az ellenfél kapujától. Volt az a külsős lövés, amit Erdei már kiemelt 16 méterről, de ott jegyezzük meg, hogy McKennie nagyon jól blokkolta a kapu felé vezető részt, tehát a külsővel való lövés épp, hogy elment a felső sarok mellett, de ha beljebb lövi, akkor azt McKennie lábába akad el, de így is egy szép kísérlet volt. Az ausztrálok, ha ma ki is kapnak, akkor is véleményem szerint tovább fognak jutni a csoportból. Ugye tudjuk, hogy a 8 legjobb harmadik tovább jut, de hát ez a meccs még korán sincs lefutva, mint mondtam, 4-4, hogy megállították, most az első negyeden vagyunk túl, ezt Amerika megnyerte, tényleg nagyon szép játékkal, de van még hátra 3-4, és a futball tudjuk, hogy pillanatonként tud változni.
3: Érdekesek egyébként, hogyha az esélyeket nézzük, akkor nem sok minden szól Ausztrália mellett, mert ha visszamegyünk a múltba, ők eddig egyszer 1974-ben játszottak egy világbajnoki szervezővel gyakorlatilag mérkőzést, akkor Hamburgban Nyugat-Németország ellen kaptak ki 3-0-ra, és hogyha valóban megnézzük azt, amiről már beszéltünk, hogy Seattle-ben rendezik ezt a találkozót, akkor eddig az amerikaiaknak a mérlege Seattle-ben 7 meccsből 7 győzelem, tehát tényleg minden az amerikaiak mellett szól, és inkább az ausztrálok ellen, és tényleg látva ezt, hogy valóban, hogyha negyedekre vesszük a mérkőzést, akkor az első negyed az amerikáé volt, ugye egy Burgess öngólnak köszönhetően, akkor könnyen lehet, hogy itt majd tovább tudják növelni az előnyüket, és most már lassan elkezdhetünk arról beszélni, hogy Amerika egy titkos favorit is lehet akár?
5: Hát ha úgy kérdezed, hogy megnyerheti a világbajnokságot...
3: Inkább a 8-ba úgy kérdezem.
5: Ja, úgy kérdezed, hát a 8-ig is szerintem óriási bravúr lenne, de oda látok minimális esélyt, hogy ha olyan ágat kap, most hirtelen annyi csapat van, nincs a fejemben, hogy ő melyik ágon van, kikkel találkozhat, de hát a 8 közé oda azért nagy halakat kell megverni, hogy bejussál. Szerintem ahhoz nagyon sok mindennek össze kéne jönni, de amit eddig látunk Amerikától, az erőn felüli.
3: És ugye az a legfontosabb számukra is, hogy nyilván nyerjék meg a csoportot, mert úgy kaphatnak akár könnyebb ellenfelet majd a továbbiakban. Közben újra elindult a mérkőzés, így a 3 perces kis rövid szünet után. Itt a 28. perc közepén járunk, Amerika-Ausztrália továbbra is 1-0, és éppen most az amerikaiak birtokolják a labdát, illetve szerzik azt meg saját térfélen az ausztráloktól. Edens most majdnem röviden tette vissza, de Riemerre számított, ezt követően pedig tovább is passzolják a labdát, és végül is szépen ilyen cicázással, gyakorlatilag ahogy edzésen hívnák, elviszik az ausztrálok, mert aztán megint jöhet bal oldalon egy jó amerikai támadás, nagyon-nagyon közel van már Robinson, aki beadja, de ez eléggé mély. Csak fölöslegesen fejel bele az ausztrál védő, és emiatt majd jöhet Amerika egy bedobással. Ez simán kiment volna az alapvonalon túlra, hogy ő nem ér hozzá. Ő ezt így érzékelte. Lényeg a lényeg, hogy a 29. percben lépett át, 1-0-ra vezet, szó szerint a hazai csapat.
4: Seattle-ben pedig most jelenleg 12:30, magyar idő szerint délután 12:30 mutat az óra, és 23 fok van, tehát egyébként az idő, ha úgy nézzük, akkor nem feltétlenül indokolja azt a bizonyos ivószünetet, de hát ez nem erről van szó egészen pontosan. Na nézzük, megvan a kirúgás Beach-től, átszáll a labda az amerikai térfélre, ott sikerül visszarúgni a labdát Reamnek, most ide-oda pattog a labda a félpályánál, fejelgetik egymásnak, aztán McKennie van volt az, aki megunta, és fejelte a labdát Robinsonnak, ő hátra, az amerikaiak pedig elkezdenek passzolgatni mindentől kezdve. A mérkőzés ugye elkezdődött, tehát a második negyed, ahogy elkezdtük azt mondani az ivószünet után, ami azt jelenti, hogy hát azért még van hátra 3 negyed, korán sem lefutott ez a mérkőzés, és talán az ausztrálok kedve szerint is alakulhat ez a mérkőzés, hiszen bekapták az elsőt, az amerikaiak talán ettől megnyugszanak, elkényelmesedhetnek, és a végén, amikor behozzák az ausztrálok a cseréjéket, akik egyébként a 2 gólt szerezték Törökország ellen, akkor be is találhatnak, hogyha az amerikaiak már túlságosan is ráülnének erre az eredményre. Nem, ez látszik egyelőre. Az amerikai bal oldalon Weston McKennie a labdával visszateszi a labdát Robinsonnak. Lesz a beadás. Robinson szőkére festette a haját, a hivatalos képeken még barna haja szerepel, úgyhogy történt egy kis változás az elmúlt napokban, amióta megy a világbajnokság. Serginho, de ez balra átfordult, jobbra a játék, de ezt visszapasszolja a labdát Freemannek, Freeman pedig elvesz, pontosan továbbítja McKennie-nek, rendre keresik Weston McKennie játékát. Vissza Tillman a Bayern Münchenben is játszott 2022-ben, pályára lépett nem egy mérkőzésen, talán most már bánhatja ott a müncheni vezetés, hogy nem számított hosszú távon Tillmanre, ugye ő a PSV Eindhovenben teljesedett ki, 28 meccsen 9 gól, 10 assziszt, 26 meccsen 12 gól, ez az elmúlt 3 idény mérlege, az idei szezont a Bayern Leverkusen csapatában játszott le, 29 mérkőzésen 6 gól szerzett Tillman, egyébként a német korosztályos válogatottakban szerepelt, még fiatalabb korában, 24 esztendős, úgyhogy még bőven nem ment el fölötte az idő. Miközben Tillmanről egy kis statisztikai adatot és egy kis életutat mondtam, addig kiharcoltak az amerikaiak egy újabb veszélyes pontrúgás lehetőséget, méghozzá szöglettel folytatódik a mérkőzés, és hát ki más végezni el, mint akiről az elmúlt percek szóltak, Tillman az, aki megint oda sétál a szöglet zászlóhoz. Bent Ricardo Pepi és Weston McKennie az, akik kokettálnak, hogy merre kellene mozogni az ötösön belül, pedig megszállják, az amerikaiak lesz-e fejes, nem lesz, átszáll a túloldalra, a futóversenyt pedig meg szeretné nyerni, meg kell nyernie az Ausztrál 24-esnek, Ocon Engstlernek viszont több-kevesebb sikerrel, most épp kevesebb sikerrel járt, jöhet egy amerikai pardobás az Ausztrál 16-os mellől, Freeman az, aki tartja a labdát, nagy bedobás lesz valószínűleg. Aztán lehet ezt elkiabáltam, mert egyre közelebb megy a partvonalhoz, Freeman be is dobja a labdát most, és hátra tette azt Weston McKennie, most hátra Reamhez, a csapat kapitányhoz, egyelőre nincsen újabb támadás. A 32. percben 1-0-ra vezet az Amerikai Egyesült Államok Ausztrália ellen.
3: Robinson az, akinél már a labda van ott a bal oldalon, ő teszi vissza inkább Reamnek a saját térfelére, már ami az amerikaiakat illeti. Most Richards is megkapja, hát ez most nem lesz egy gyors támadás. Nyilván nehéz is gyors támadásokat kidolgozni az ausztrálok ellen, mert tényleg kiválóan védekeznek, annak ellenére is, hogy egyszer már a mérkőzés 11. percében sikerült áttörni ezt a falat. Közben megint egy csúnya szabálytalanság, és jól látom, megint McKennie lesz az, aki ezt elszenvedi. Egy újabb sárga lap, most éppen 3-as számmal Alessandro Circati kapja, aki a Parmában játszik. Ő az egyik legnevesebb játékosa egyébként az ausztrál válogatottnak, 22 esztendős, még mindig óriási tehetség. És hát szerintem, hogyha ezt visszanézi a VAR, esetleg rászólhatnak a játékvezető fülére, hát ez hasonló volt, mint Lionel Messi, abban a szempontból, hogy a vádlira ment egy talpalás, eléggé csúnyán nézett ki elsőre, meg másodjára, meg harmadjára is, egyelőre Alessandro Circati úgy látszik, hogy megúszta egy sárga lappal, de hát nyilván ilyenkor a VAR azért dolgozik. Laci, szerinted ez egy sima sárga, vagy inkább több ennél? Narancssárga?
5: De narancssárga, meg fogják nézni több oldalról.
6: De ezt Kozegben sem nem fújták eddig, úgyhogy...
5: De előtte lenne... meghúzták a mezét, arra is
6: inkább
5: pipa
6: az,
5: volt.
6: Inkább azt nem a talpalásra.
3: Igen. Így van, de érkezett most Robinsontól középen a labda, közben megint egy szabálytalanság. Hát nem tudom, hogy melyikek azok a faltok, amelyiket lefújja a játékvezető, melyek, amiket nem, de úgy látszik, hogy ezen a találkozón itt a 16-oson belüli kisebb-nagyobb érintkezéseket egyből lefújják, és egyből jöhet a védekező csapat. Lehet, hogy lesz ebben majd változás, nem tudjuk. Annyi viszont bizonyos, hogy tehát megint a saját 16-osán belül, majd Ausztrália jöhet egy kirúgással felérő szabadrúgással. Akkor, amikor már a 34. percbe lépünk be egyébként a mérkőzésen, Amerika-Ausztrália továbbra is 1-0. Meg volt közben a kirúgás, és ez jó, hiszen eltalálta egy ausztrál fejet, ezt követően viszont a csúszatás az nem volt megfelelő. Most már ott van a labda Robinsonnál, megint a bal oldalon, de egyre közelebb kell menni a saját kapujához, ezt követően oda passzolt a Richardsnak, hát ő kisegíti, ezzel szemben Richards csak inkább elbikázta arra, ahol állt, illetve amerre állt, úgyhogy most már az ausztrálok jöhetnek egy bedobással, nagyjából 40 méterre járnak egyébként az amerikai kaputól, úgyhogy még azért nagyon-nagyon messze vannak, és ők azért nem is merészkednek föl annyira, mint akár az amerikaiak. Sutárnál van most már a labda, ő passzolja egyel hátrébb Burgesshoz, aki kidobja a bal szélre Bosshoz. Boss pedig nem tud vele igazából mit kezdeni, térül, fordul, aztán végül elvinni, de majdnem belevezeti egy amerikai védőbe, ehelyett viszont eladja a labdát. Mondom én viszont, igen, egy óriási harc után megint az amerikaiakhoz kerül a labda, és Dest az, akit megint nagyon-nagyon csúnyán buktatnak. Hát láttunk már azért jó pár piros lapot, ha jól emlékszem, 5 darabot ezen a világbajnokságon. Én nem lennék meglepő, hogyha ma valamelyik ausztrál játékos is idő előtt elhagyná a pályát. Megint egy kiválóan áttett labda volt lábak között, Okolenslernek ment egy köténybe, és ő volt az, aki ezt követően piszok keményen odalépett Destnek. Dest pedig a földön maradt, de szerencsére már jól van, fel tudott tápászkodni. Robinsonnál van most már a labda, aki Reemhez passzol, Reem pedig beközépre Adamshez. Adams elsőre nem passzolja egy sorra följebb, 40 méterre vannak az ausztrál kaputól az amerikaiak. Most megint Richardsnál van, aztán Adamshez játszik össze, Adamshez rengeteg támadásnál beveszik az amerikaiak a passzolgatásba, rendre átfolyik rajta a labda. Most éppen Dest húzná meg a jobb oldalon, megint jó a csele, most Boss van mellette, és Bossnak vigyáznia kell, hiszen neki már ugye van egy sárga lapja ezen a mérkőzésen. Sokáig nem jutott Dest, úgyhogy egészen visszament a labda hátra az amerikaiak leghátsó emberéhez, Richardshoz, most pedig már a bal oldalt vannak, megint Balogun az, aki meghúzná, aztán végül nem adja be bal lábbal ott az alaponal mellett, hanem inkább visszatolja, és megjátsza Robinsont a társát. Robinson pedig Tillmantől visszakapatta volna egy kényszerítőt követően, de ez nem valósul meg. Egyre följebb van az amerikai védelem is, már nagyjából mind a 22 játékosból 21, ugye egyedül az amerikai kapus nem, ott van 40 méteren belül az ausztrál kaputól. Most Tillmantől jött egy jó labda középre, a 16-oson belülre, Balogun át tudja venni, aztán ameddig térül, fordul, végül elveszíti, de annyi szerencséje van, hogy egy ausztrál lábról kimegy oldalra, úgyhogy a 36. perc közepén 1-0-ás amerikai vezetésnél továbbra is ők támadnak.
6: Kicsit azt lehet látni, hogy talán Ricardo Pepi az, aki úgy nem igazán találja a helyét ebben a csapatban, hogy ugye a mérkőzés előtt őt írták ki nekünk bal oldalra, Balogun pedig centerbe, de hát már nem először lehet felfedezni, hogy Balogun helyezkedik inkább ki bal oldalra, így született az első gól is, és Ricardo Pepi pedig középen 9-esbe centerben játszik, hogy kioltják-e majd egymás Balogunnal, meglátjuk, az még a jövő zenéje, jelenleg semmi ok nincs erre, hiszen vezetnek az amerikaiak, de talán Balogunnak sem a bal szél a posztja, Ricardo Pepinek pedig aztán végképp nem, ő is a PSV-ben légióskodik már, mint Ricardo Pepi egyébként Tillmannel együtt, tehát van két Hollandiában légióskodó játékos is az amerikai kezdő 11-ben, és ha Destet ide veszük, akkor ott a harmadik is, úgyhogy egy kis mini PSV-nyitó van is az amerikai kezdő 11-ben. Ausztrál bedobással folytatódik a mérkőzés, ott pedig azt lehet nagyjából elmondani, miközben a játékvezető elkezd visszaszámolni 5-től, hogy 5 másodperce van, ez azt jelenti a kenguruknak bedobni a labdát, ezt sikerült is Italiánónak eszközölnie. Szóval az ausztrál játékban talán az egyetlen egy deficit az az, hogy védekezésben az 5-3-2 kirajzolódik megint, de viszont az, hogy Irán Kunda nincs ott elő Turi mellett, a kontrákban nem tudnak olyan minőséget nyújtani, mint Törökország ellen. Ha visszaemlékszünk azon a török-ausztrál mérkőzésen, amint labdát szereztek a sárgamezesek, meg tudtak indulni a török kapu felé, és rendre veszélyesek voltak ezekből a kontrákból. Gyönyörű sarkozás Balogun-tól tovább, most kapja meg a labdát, bocsánat, Pepi volt az, és most teszi tovább Balogun Desznek. Jobb oldal, Desz beadás, balla, jön középre a labda, van-e fejes, Ricardo Pepi belefejelt a labdába, aztán egy kis ausztrál zűrzavar ott a 16-oson belül, most rúgják ki oldalra a labdát bedobásra. Kicsit azt lehet megint érezni, Okon Exter volt az, aki felszabadított, amit a török meccsen az ausztrál védelemtől, hogy amerre állnak, arra rúgják a labdát, még így, hogy vesztésre állnak egy nóra akkor is.
5: Igen, de néha megpróbálják kihozni a labdát, ami veszélyt rejt magába, mert nem mindig akarják elrúgni, mert szeretnék megtartani a labdát, de ezt nem tudják, és ha csak elrúgdossák, akkor jönnek az amerikaiak folyamatosan, az meg mindig magába hordozza a veszély lehetőségét. És a csatárok mentségére elmondanám az ausztráloknál, hogy nagyon messziről próbálják megjátszani őket, nagyon esélytelenek az előrévett labdák, tehát nincs kidolgozott olyan játék, hogy levesznek valakit a félpályán, vagy rágyorsít valamelyik szélsővédő. Tehát egyelőre elég kiszolgáltatott helyzetben vannak az ausztrál csatárok.
3: Közben egy óriási ütközés 30 méterre az ausztrál kaputól, összeszaladt két játékos, gyakorlatilag a levegőben ütköztek, egy amerikai és egy ausztrál, mind a kettő a labdát nézte, tehát semmilyen szándékosság nem volt ebben. Hát gyakorlatilag tényleg összefejeltek, ha jól látom, vérzésről szerencsére nincs szó, de ez is egy kis esély arra Mauricio Pochettinónak, hogy összehívja az övéit, amíg az ápolás zajlik. Meglátjuk majd hamarosan, hogy kik is szaladtak össze, mert visszajátszást még nem láttunk, és azt sem látjuk pontosan, hogy kik is fekszenek ott egyik avagy másik csapatból, de hát nyilván ez nem csak Pochettinónak egy nagy segítség, hanem Popovicsnak is, hiszen valamennyire azért meg kell nyugtatni az övéit. Azért valóban ezt el lehet mondani erre a meccsre eddig, hogy az ausztrálok azért nem olyan magabiztosak, mint a törökök ellen voltak. Egyébként közben megtudtuk, hogy Freeman maradt lent amerikai részről, valamint Jordan Bowles az ausztráloktól, tehát mondom még egyszer, semmi szándékosság nem volt benne, nemes egyszerűséggel összeugrottak a levegőben, reméljük, hogy mind a ketten majd tudják folytatni a játékot, mind a ketten jobban lesznek. És ha már ennyiszer beszéltünk arról, hogy mi volt az Ausztrália-Törökország mérkőzésen, akkor óriási kérdés lesz a második fél időben, hogy vajon az ausztrálok mernek-e kockáztatni, és merik-e mondjuk visszahozni Irán Kundát, támadó jellegű cseréket eszközölni, akár gondolhatunk valóban Metcalfra, aki a második góljukat szerezte, egy parádés bombáról 20 méterről jobbról, ballával kilőtte a kapunak a bal alsó sarkát, most pedig már azt látjuk, hogy talpon van az ausztrál játékos, nem is Bowles az, hanem inkább Okon Engsler. Viszont most már szerencsére Freeman, akit jól írtak ki az amerikaiaktól, valóban most már jól van. Talán mintha azt vizsgálnák, hogy volt-e agyrázkódása, ilyen kis mini gyakorlatokat végeztetnek vele, de így ránézésre szerintem tudják majd folytatni a játékot. Félix Zweier is oda megy, rákérdez, hogy vajon mi újság a srácokkal. Egyik sem vérzik, azt azért jó látni, és úgy látszik, hogy mind a ketten majd tudják folytatni egy rövid ápolást követően. Hát most megint állt a játék egy 2 percig, hogyha hozzáveszünk azt a 3 perces kis ivószünetet, meg azért volt már olyan eset itt a mérkőzésen, amikor egy-egy szabálytalanság után ápolni kellett, könnyen benne van a pakliban, egy 6-7 perc hosszabbítást rátesznek itt az első fél időre.
5: Igen, ez sem nagyon kompatibilis a labdarúgással, de hát a 3 perces ivószünet eleve rátevődik, és erre jönnek a plusz percek. De hát ez van most a fociba, ebben kell megbarátkoznunk, aztán majd kiderül a VB után, hogy ez hasznos vagy sem a labdarúgásnak.
6: Alex Freeman, ugye ő maradt lent amerikai részről, hogy már korábban említettük, a sportvonala családjában eléggé jelentős, édesapja Antonio Freeman NFL bajnok elkapó volt a Green Bay Packers-szel, ugye a Packersnek a stadionja az nincs ott a világbajnoki arénák között, de itt a Seattle Seahawks otthon, ahol most ezt a mérkőzést játsszák, a Lumenfield mindenféleképpen. Ha már beszéltem egy kicsit Freemanről, akkor meg kell említeni a másik lent maradót is, Paul Okon Engslert, az édesapja Paul Okon szintén ausztrál válogatott focista volt, úgyhogy tényleg a sportvonal és a mozgás az mindenféleképpen, a profi sport az ott van mindkét játékos családjában. Na nézzük, útjára indult a labda, az amerikaiak visszakapják a labdát, és akkor hátul Freeze az, hátul róla, aki előreíveli a labdát. Na nézzük, Freeman, az előbb ő maradt lent, most kapott egy talpalás szerűséget Okon Engslertől.

0: kaputolták, sokkal hát nem jutottak az amerikaiak, közben kétszer is áthúzták kötényben az amerikaiak, most majdnem jött egy jó bepassz középre Desztől, de nem volt már rá ideje az alapvonal előtt, viszont szerencséjük van, hiszen még mindig övék a labda, most éppen megpróbálják lerántani az egyik amerikai játékost, aki pedig nem más, mint 17-es Malik Tillman, a játékvezető ezt észre is veszi, hát nyilván ő azért rengetegszer találkozhatott Tillmannel a szezon folyamán, amikor esetleg Leverkusen mérkőzés vezetett. Egy parádés bokából való megmozdulás volt, egy boka csel volt ez Serginho Desztől, áthúzta az ausztrál játékosok a lába között a labdát, ezt követően pedig érkezett a segítség Tillmantől, ő is áttolt a kötényben, végül a túlerő győzött, de nem sokáig, hiszen az amerikaiak az ausztrál 16-oson belül visszaszerezték a labdát, és megint támadhattak, de aztán pedig volt egy csúnya lerántás Burgess-től, aki pedig ezt elszenvedte, az nem volt más, mint Tillman. De ezt kapja meg a 16-os vonalánál a labdát a szabadrugás után, és lehet egy gól, vagy les. Laci, mintha emelte volna itt mellettem a kezét,
1: esetleg nem úgy láttam. Nem csak ő, igen.
0: De? Le. De hát jól láttad. Vagy nem emelted?
2: De emeltem, emeltem.
0: Most, hogy jó az
1: ideje. Csak felmagadott az amerikai gólnál.
2: Hát láttad, hogy emeltem.
0: Ez így is van. Les miatt elvileg elvették az amerikai gólt. Dest volt az, aki megkapta egy trükkös szabadrugás figura után a labdát a 16-os vonalánál középen. Ő egyből ellőtte, ezt követően pedig, most játsszuk a visszajátszást, ha a lövés pillanatában nem volt lesen az amerikai, akkor gól. Hát elsőre nekem ez lesnek tűnik, úgyhogy kiváló játékvezetői döntés született, de az a játékos lehet, hogy nem volt lesen.
1: Viszont ő is labdára mozdult, valóban aki befejelte, ott valóban nem volt lesállás, Freeman fejelte a gólt.
2: Ezek de... játékvezetői vizsgálnyagok, hogy most megadják, vagy nem, hogy melyik játékos kell figyelni, ez egy jó varos ítélet lesz.
1: Mivel Amerikában vagyunk, nagyon fontos a pályán hozott ítélet, tehát az, hogy nem gól. Viszont Balogun ugyanúgy rámozdult a labdára, hiába Freeman fejelte be, ami akár úgy is vehetik, hogy megzavarta az ausztrál kapust Beach kapust, úgyhogy meglátjuk, hogy mi majd az ítélet. Nem volt vonalban a kamera, azt mindenféleképpen meg kell jegyezni. Talán majd most, hogyha meglátjuk, akkor nem is Balogun, hanem Weston McKennie, aki rámozdul a labdára. Tehát 20-asról ott van Balogun.
0: Nem, Freeman lesz az, és érdekes egyébként, bocsánat, hogy Lekinek a jobb lába, amivel ugye futott kifelé, az volt a levegőben, és mintha az lógott volna be. Hát nagyon kíváncsi leszek itt a vonalazásra. Freeman lehet a gólszerző, de még mindig időt kér a játékvezető, mert még mindig nem tudták eldönteni. Ha már beszéltünk a maratoni hosszúságú első-második fél időkről, na most megmutatja a játékvezető, hogy mi. Szerintem ez gól lesz. Felix Zweier az, aki most bemondja a szituációt. Még nem kapta meg a szót, de hallgassuk hát, ha. Na.
3: After factual review, the goal scorer was not in offside position.
0: Gól, hát ez gól. Ez így van, tehát akkor mondjuk el, hogy mi is történt. Még egyszer egy parádés szabadrugás után végül Dest kapta meg a labdát a 16-os vonalánál, aki egyből lőtt középről. Ezt követően egy ausztrál lábról, egy blokkoló lábról felpattant a labda, és végül Freeman volt az, aki a leggyorsabban eszmélt, a kapusnál, Beachnél is gyorsabban. Freeman odaugrott, és befejelte a kapunak az üresen maradt részébe a labdát. Sokáig azt hittük, hogy les, ezzel szemben viszont a videóbíró megmutatta, hogy nem volt az. Mondom még egyszer, szerintem Matthew Lekinek a jobb lába lógott be, és emiatt nem lehetett les, de ha majd látjuk a pontosabb felvételeket, vagy éppen a fotókat, akkor el tudjuk mondani, hogy pontosan ki is lógott be.
1: Ami biztos, hogy 2-0-ra vezet az Amerikai Egyesült Államok. Két játékos van lesen, Balogun és McKennie, viszont Freeman nincsen lesen. Egyértelmű, hogy aki belóg, az ott valószínűleg Matthew Lekie. Tehát a gólt az valószínűleg abból a szempontból vizsgálták, hogy hiába rámozdult Balogun is a labdára, és ezzel zavarhatta az ausztrál kapust Beach-et. Végül úgy ítélték meg, hogy mivel Freeman nem volt lesen, és ő fejelte a gólt, ezért megadják ezt a találatot. Azért, ha őszinte akarok lenni, meglepődtem volna, hogyha amerikai földön az amerikai gólját nem adják meg. De jól van ez így, mert el lehet könyvelni a szabályos találatnak. Mindenki ünnepelt, Pochettino is, talán a cserejátékosok kicsit intenzívebben. A lényeg, hogy a mérkőzés 47. percében 2-0-ra vezet Amerika, viszont mi még pontosan nem tudjuk, hogy hány perc a hosszabbítás, de lassan a 10 felé közeledünk egyébként, amennyit állt itt a játék az első fél időben. McKennie nyújtja meg Balogun irányába, nem is Balogun, hanem Ricardo Pepi, ugye ő mozog be leginkább centerbe. Hát az ausztráloknak innentől kezdve fel van adva a lecke Pepi fautól. Nem lennék meg, 7-es perc egyébként a jelzett hosszabbítás, ebből már másfél el is telt. Nem lennék meglepve, hogyha Tony Popovics, az ausztrálok szövetségkapitánya kettőt is cserélne, és behozná a törökök elleni két gól szerzőjét.
2: Ja, azt hittem, azt mondod, hogy lemondana. Hát még nem kell lemondani, mert szerintem tovább fognak jutni, de nincs még teljesen veszve, de Amerika sokkal jobban játszik.
1: Hát lemondás egyelőre nincs szó, bár a tunéziai szövetségkapitányát egy 5-ös után menesztették, úgyhogy láttunk már kettő darab napja ment akkor, ha jól emlékszem, a világbajnokság néhány pár nap telt el, és egyből menesztették a tunéziai.

0: szövetség kapitányán, de ahhoz képest Ausztrália azért sokkal jobban teljesít, azzal a győzelemmel talán már túl is szárnyalták egyébként az elvárt takat. Ötödik szöglet a mérkőzésen, jön a harmadik amerikai ebből az ötből, természetesen a labda mögött most is, mint eddig, Tillman, a Bayer Leverkusennek a középpályása. Italiano helyezkedik túl közel a sarokrugáshoz, és Zweier rá is szól, hogy tessék hátrébb menni. Robinson kéri kis szögletben, megkapja, vagy beadja Tillman. Valószínűleg beadja Tillman, felemeli a bal kezét, Robinson onnan elsétál, úgyhogy jöhet az amerikai szöglet középre. Jól jön a labda, de viszont a játékvezető megint, még mielőtt bármilyen kontakt lehet, nem tudom, hogy ilyenkor mit vél felfedezni, azonnal a sípjába fúj, és kifelé ítél. Szabadrugást a mérkőzésen már nem először.
1: Most látjuk megint a visszajátszás során, hogy egyébként Harris utának a védőnek a lábáról pattant fel a labda, és igen, most látom, hogy ötössel Bósz volt az ezek szerint, aki belógott, úgyhogy az ő bal lába, vagy a jobb lába volt egészen pontosan az, ami a levegőben volt, futás közben nyilván nehéz hova tenni a lábát, emiatt nem lehetett lesz szituáció, és emiatt tudott Freeman befejelni egy labdát a kapuba. Egyébként ezt a gólt végül a 43. perce könyvelték el, de valóban, ahogy Kristóf is mondta, ezt nagyjából a 46-47-re adták meg, úgyhogy megint volt egy jó 3 perces videózás, úgyhogy én őszintén keveslem ezt a 7 percet. Lehet, hogy erre még közben rá fog majd tenni a játékvezető. Közben egy amerikai fal, Rím volt az, aki felrúgta az ausztrál védőt, és végül az ausztrál támadót, és végül Bósz az, akit szabálytalannak látnak. Hát ez nagyon érdekes. Bósz ellen fújt a játékvezető, szerinte ő volt szabálytalan, miközben mi úgy láttuk, hogy
0: Kézzel
1: megtolta, igen, mert talán a fejét is túl mélyre engedte, túl mélyre hajolt, emiatt ezt is lefújhatta. Minden lényeg a lényeg, hogy az amerikaiak jönnek, és egyre inkább úgy tűnik a vezetőedzőn, az ausztrál vezetőedzőn, Tony Popovicson, hogy egyre gondterheltebb, mintha most így hirtelen nem tudná, hogy mihez is kezdjen, de hát nyilván azért ülnek technikás játékosok ott a padon, akikről már beszéltünk, a legutóbbi meccs gólszerzői, vagy éppen Volpato, aki a Sassuolóban játszik, vagy éppen az a Jencsi, akit múltkor is becserélt a vezetőedző. Tehát meglátjuk, hogy mi lesz ebből, ami viszont biztos, hogy most beléptünk a hosszabbítás 5. percébe. Továbbra is 2-0 Amerikának Ausztrália ellen.
0: Az imént láttunk a kis szokásos bal alsó sarokban elhelyezett Momentum térképet. Azt lehet látni, hogy az USA végig két perióduson kívül végig uralja a mérkőzést, és teljesen jogos a két gólos vezetése Pochettinoéknak. Hátul most a labda, próbálják kihozni az ausztrálokat, az amerikaiak több-kevesebb sikerrel, Touré pedig el is indul hátra, visszaállnak rögtön saját térfélre, mondom én, az ausztrálok, aztán lehet, hogy a technika hiba közbeszól és megváltoztatja ezt. Egyelőre egyébként ausztrál támadó futballról nem lehet beszámolni, tehát ahhoz képest, amilyen szépen játszottak a törökök ellen, önmagukhoz képest és eredményesen, de rendre aktívak voltak az ellenfél kapuja előtt is, hát azt most nem lehet, még nyomokban sem tartalmazza. Talán ide lehet visszavezetni, amit még az elején említettem, Irán Kunda hiányát, hogyha majd őt behozza Popovics a másik félidőben, akkor Touréval tudnak majd ott rohamozni előrefele, és akkor az meghozhatja az ausztráloknak is az első kapuralövést vagy helyzetet a mérkőzésen. Egyelőre azonban ilyenről nem lehet beszámolni. Freeze rúgja előre a labdát, van egy Ricardo Pepi megcsúsztatott fejelési lehetőség, de tőle elpattan a labda, úgyhogy ausztrál bedobással folytatódik majd a mérkőzés. Egyre inkább el kell kezdeni ezt számolgatni a bírónak, ezt tette már Freeze-nél is az imént. Hát most a bedobással nem hiszem, hogy kell majd eszközölni, az ausztrálok miatt húznák az időt, de hát ehhez képest nem éppen gyorsan végzi el a bedobást az ausztrál hátvéd. Előre fele dobja Touré irányába, aztán most vissza megkeni, most megint ide-oda fejelgetik, Balogun esik össze, a játékvezető ezt most nem eszi meg, végre nem áll a játék. Ami biztos, hogy az 51. percben járunk, Florian Balogun fogja most a fejét. Hát ápolást, milyen kevés ápolást kérnek a játékosok az idei VB-n, ugye? Senki nem akar lemenni egy percre, hirtelen, amikor nem foglalkoznak velük, vagy oda megy a bíró, azonnal mondja mindenki, hogy rendben vagyok, nem kell lemenni. Ez pontosan ugyanígy történt most is, Balogun folytatja a játékot.
2: Hát ezeket a szabályokat üdvözítőnek tartom, mert több lesz a rendes játékidő, a gyors touch, ez, hogy nem megy le sérüléssel, tehát ez mind segíti a jó futballt.
1: Lehet, hogy csak az amerikai jó levegő teszi, ki tudja.
0: Igen, jó gyep.
1: Abszolút. Most megjöhet egy amerikai kontra, akár Pepi az, aki meglódulna a labdával. Na most először a mérkőzésen egy jó cselt válasz, ezt követően majdnem eladja, belebombázza az előtte álló ausztrába, de végül szerencséje van, hiszen náluk köt ki a labda. Az iménti gólszerző Freeman most már benyargal a 16-oson belőle, visszagurítja Deszhez, Desz pedig lő, de jó lövés volt ez a 16-os vonaláról. Nem középre, inkább egy picit jobbra volt, onnan pedig balról megeresztette, ez egy lapos lövés volt, elment a lábak alatt, jó volt az elgondolás. ezt követően viszont Beach szépen leért, és egy óriási védést tudott bemutatni. Talán, hogyha jobban sarokra megy ez a labda, akkor inkább gól született volna belőle, ami viszont biztos, hogy ebben a másodpercben letelt a 7 perc hosszabbítás. Kérdés, hogy Zweier vajon meddig engedi még, hogy játszanak a csapatok. Bosznában a labda, most már ott vannak belül, az amerikai 16-oson belül még lehet akár egy gól, Bosz pedig kivezeti az alapvonalon túlra, úgyhogy egy amerikai kirúgás lehet, és én azt gondolom, hogy szerintem ezt követően le is fújja majd az első félidőt. Így is van, meg se várja a kirúgást, még van egy kis kakaskodás. Bosz volt az, aki összeakadt Tillmannel, lehet, hogy az amerikaiak védője odaszólt valamit az ausztrál védőnek. Mindegy, lényeg a lényeg, egy félidőnyi játék után 2-0-ra vezet Amerika Ausztrália ellen, köszönhetően egy Burgess öngolnak, miután Balogun szépen meghúzta a bal szélen, ezt követően begurított a középre, Burgessnek pedig nem volt más választása, mint hogy vagy elengedi, akkor amerikai gólszerző születik, vagy pedig berúgja a saját kapujába. Hát végül a másodikat választotta, úgyhogy az ő lábáról lett 1-0 Amerikának a mérkőzés 11. percébe. Újabb 32 perc múlva pedig Freeman volt az, aki szemfülesen lecsapott egy olyan labdára, amelyet Dest eresztett meg a 16-os vonaláról, az felpattant Cutarról, majd ezt követően pedig Freeman gyorsabb volt, mint Beach, az ausztrál kapus szépen befejelte a kapunak a bal alsó sarkába a labdát, úgyhogy szűk negyed óra múlva jön majd a folytatás, addig pedig zenélünk, valamint jön majd a Nemzeti Sport lapszemle.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
4: Labdarúgás.
3: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A telefonnál Szűcs Miklós, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője. Tőle tudjuk meg, miről olvashatunk a holnapi lapban.
3: A Nemzeti Sport szombati számában, mint az elmúlt napokban már megszokhatta minden olvasónk, a labdarúgó világbajnokság van fókuszban, több oldalon, sok oldalon foglalkozunk a VB eseményeivel. A helyszínről tudósító Borsos László kollégánk Mexikóban volt a dél-koreaiak elleni mérkőzés után, megnézte, hogy hogyan ünnepelnek a helyiek, hogyan élik át azt a pillanatot, amikor csapatuk tovább jutott a csoportból, mert ugye az már biztos, hogy Mexikó ott van a legjobb 32 között, úgyhogy egy érdekes és minden részlete kiterjedő riportot olvashatnak erről a helyszínről. Emellett a napi mérkőzésekről is természetesen részletesen beszámolunk. A világbajnokság mellett pedig ajánlanám még a Nyíki Balázssal készült beszélgetésünket, ugye a Ferencváros férfi vízilabda csapata a bajnok ligája múlt heti négyes döntőjéből jött haza, és ezután beszélgetett vele Szeleszi Róbert. Formula 1, Alonsóról írt Zsoltos Barna kollégánk, kíros helyzetben hozta Fernando Alonsót az Aston Martin, mert az utolsó barcelonai nagy díján a mezőny legyengébb konstrukciójával küzdött a hazai rajongók előtt Alonso, úgyhogy nehéz döntés előtt áll a 45 éves klasszis kérdés, hogy mi lesz a továbbiakban a sorsa, ő mit tervez. Zsoltos Barna erről ír. Szombati számunkban rendszeresen megjelenik a képes sport mellékletünk, amely ezúttal is számos érdekes és izgalmas írással jelentkezik. Például van egy nagy kétoldalas interjú a Ferencváros belga magyar kupa győztes védőjével Thun Rémekásszal. Emellett érdekes írás olvashatnak Iga Świątek utáni újabb lengyel teniszezőről, Maja Hvalinskáról, illetve azt is megtudhatják, hogy Kamerun elszállt hős Emmanuel Kondé hogyan lett százszoros válogatott hazájában. Mindenről a holnapi Nemzeti Sportban olvashatnak.
2: Szűcs Miklós, köszönjük szépen!
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Rövidesen kezdődik a második félidő a labdarúgó világbajnokságon, az Egyesült Államok Ausztria mérkőzésen, úgyhogy kapcsoljuk is kommentátorainkat.
3: A szünetben 2-0-ra vezette át az Egyesült Államok Ausztrália ellen, Burgess öngóljával, valamint Freemannek a pompás fejesével. Úgyhogy innen jön majd a folytatás, és így van, tényleg másodpercek kérdése, hiszen már az ausztrál válogatott felállt a kezdéshez, és az amerikaiak is kikocognak, éppen nekünk a második gól szerzőjét, Adam Freemant mutatják, aki szépen befejezte, mondom még egyszer, Beach mellett a kapuba a labdát, tehát Alex Freemannek a góljával alakult ki a 2-0-ás állás a fél időben.
4: Ne arra, hogy az első fél időt egyértelműen az USA uralta minden statisztikai adatot is figyelembe véve. 9-2 volt a gólszerzési kísérletek száma, 2-1 a kaput eltalált kísérletek, ugye ebből mind a kettőből gól is született. A labdaintések a 16-oson belül az 14-6 az USA-nak. Pontos passzokban van talán a legnagyobb különbség, 259 amerikai passz, 78, mindössze 78 ausztrál átadás. Kulcspasszok tekintetében is óriási, USA fölé 8-szorosa, 8 jó passz. Az USA-tól 1, az ausztráloktól szögletek pedig ugye 5-3-2 arányban elosztva az amerikaiak javára. Hát ahogy mondtam, jön az a kettős csere, ahogy az elköszöntünk az első fél időben, viszont nem érkezik Iránkunda, akit én vártam. Lehet, most már el kell gondolkozni azon, hogy kisebb sérüléssel bajlódik, és azért nem nevezi őt, nem hozza be Popovics a mai mérkőzésre. Érkezik 6-ossal Geria, ami egészen bizonyos, és érkezik még egy ausztrál csere, és arról is hamarosan be fogunk tudni számolni. 8-as messzámmal jön a pályára Metcalf, ugye a második gól szerzője az első mérkőzésen ausztrál tekintetben. Iránkunda tehát nincs ott, dehogy nem jön. Jön Iránkunda, és akkor 3-as csere lesz, hogy eddig nem mutatta a TV közvetítés. Hát most köszönjük szépen, Iránkunda is érkezik. Burgess, Velupillé és Touré az, aki elhagyja a pályát. Hát Touré és Iránkunda kettőse, tehát nem fog most összeállni az ausztráloknál, ami török veréssel végződött az első körben. Valószínűleg marad ugyanaz a felállás, csak lehozta az egyik csatárját. Popovics is beküldte Iránkunda. Tehát őt vártam az egész első fél időben, úgyhogy bízunk benne, hogy a másik fél időben most megmutatja, hogy miért is említettem ennyiszer a nevét, hiába nem játszott. Az USA elkezdi a második fél időt a Paris Saint-Germain középkezdése alapján, bár a játékvezető vissza hozza az egészet, lehet, hogy valaki beindult, vagy hamarabb lépett át az ellenfél térfelére, mint hogy megadta volna a sípszót Felix Zweier, német játékvezető. Na másodjára Tillman, akkor ugyanúgy, mint az előbb, mint ahogy a Paris Saint-Germaintől ezt megszokhattuk, átrúgja az ellenfél térfelére, és bedobás. Hát ez egy tökéletesen kivételezett kezdőrugás volt, ha lehet ilyet mondani. Pontosan a sarokzászlóhoz, és onnan pedig úgy pattant el a labda, hogy bedobással fog folytatódni a mérkőzés. Ausztrál bedobás, de a lehető legkellemetlenebb helyről. Meglátjuk, hogy mit hoz a folytatás. Ami biztos, hogy Pulisic továbbra is mosolyog, de hát miért ne tenni? 2-0-ra vezet a csapata.
3: Én parádés lett volna, hogyha úgy kezdődik a második fél idő, hogy már is fél perc hosszabbítást majd rátelt a végén a játékvezető. Szerencsére újraindították az órát, miután nem volt jó az első középkezdés. Labda közben már ott van hátul az amerikaiaknál, Freeze-nél. Ő nyilván nem sieti el a támadás építést, tehát nagy kérdés lesz, hogy a Touré helyén most fent középen elhelyezkedő Iránkunda vajon mire lesz képes a nagyobb növésű amerikai védők között. Éppen most letámad, majdnem elvette Freeze-től a labdát, sőt bele is rakta a lábát, de ezt követően az amerikaiakhoz kerül. Most éppen Rím az, aki megnyújtja előre, Pepi venni át, de őt megint lebírkózzák. Rengetegszer élnek ezzel a lehetőséggel az ausztrálok, hogy lebírkózzák az amerikai támadókat. Most éppen a frissen beállt Geria volt az, aki egy picit keménykedett, és rögtön kimutatta a foga fehérjét. Utána pedig egy ausztrál lábról kimegy az alapvonalon túlra a labda. Ő azt mutatja, hogy szerinte nem az ő lábáról, már mint nem O'Neill lábáról ment ki a labda, hanem Robinsonról, de szerintem ez teljesen egyértelmű volt, hogy az O'Neillnek a lábáról hagyta el a játékteret. És számomra ez mindig felfoghatatlan, hogy mikor videózhatják azt, hogy ez nagyon szöglet volt vagy sem, akkor miért reklamálják azt, hogy ez szöglete vagy sem.
5: Igen, ez valóban érthetetlen, de még egy pillanatra térjünk vissza a középkezdéshez. Ez egy nagyon új fejlemény a labdarúgásban, és ha Luis Enrique ezt megcsinálta, kétszer megérte a Paris Saint-Germain-nel, akkor bátran átveszik más csapatok is. De ha belegondolok, hogy régen ezt meglátta volna a régi nagyok közül valaki, azt mondta, hogy atya úristen, tehát ezt azonnal zavarják el, nem tud futballozni. Most meg már taktikák, stratégiák épülnek arra, hogy hogy szerezzük vissza ott a labdát, és direkt legyakorolják edzése, hogy kit hagyjanak szabadon, és a kaputól 20 méterre tudsz labdát szerezni, vagy 10, egyből gólhelyzetet tudsz kialakítani.
4: Bent van tehát az a két ausztrál, aki gólt szerzett a törököknek, Inan Kunda és Metcalf. Hármas csere volt ugye még egyszer, akik elhagyták a pályát. Burgess az öngólszerzője, Velupile és Touré, ő játszott eddig center pozícióban, és hát az eltelt nagyjából szűk 3 percben már talán többet mutatott az ellenfél tér felén és a kapu előtt, már csak a letámadással is az ausztrál válogatott Inan Kunda sebességére alapozva. A helyzet viszont változatlan, az amerikaiak passzolgatnak a saját térfelükről, átlépve most már az ausztrál térfélre, és jobb oldalon Destrévén próbálják megbontani az ausztrál védekezést. Egyre-egyre többször kell kitámadnia majd a kenguruknak, hogyha akarnak valamit még ettől a mérkőzéstől, az USA-nak pedig ez sokat kedvezhet, hiszen akkor tudnak kontrázni gyors szélsőikkel, vagy éppen csatáraikkal. Ott nem volt csere, de hát miért változtatott volna Mauricio Pochettino az első 45 percben látottak alapján. Úgyhogy elérünk lassan a mérkőzés 50. percében, 49. minutumban, továbbra is 2-0 vezet az Amerikai Egyesült Államok.
3: Az az Amerikai Egyesült Államok, amely megint leghátulról kénytelen építkezni. Ott van Richardsnál a labda az egyik középső védőnél. Hát igen, Rímhez passzolt, ez sem meglepő, most éppen ők játszanak össze. Richards aztán kidobja a jobb szélre, de ezzel Weston McKennie nem indul el, hanem inkább felpasszolja oda Pepi felé, aztán pedig Destert buktatják. Szerintem ez egy szabálytalanság volt, le is fúlta a német játékvezető, és Dest pedig azt reklamálja, hogy ez miért nem ért meg egy sárgát, mert most megint Csirkáti volt szabálytalan. Az a Csirkáti, akinek oda kell figyelnie, mert neki már ugye van egy sárga lapja, és hát ez sem volt szép, mert eléggé a bokáját találta el, picit meg is bicsaklott a lába Desznek. Laci, ez már azért talán valamennyire a piros felé hajlik, mint a narancsárga felé.
5: Én azt gondolom, hogy most mérlegelt a játékvezető, ha nem lett volna a sárga lapja, akkor megadja neki, így nem akarta kiállítani.
3: Hát igen, és érdekes kérdés, mindig azt beszéljük, hogy vajon mennyire szabad egy játékvezetőnek mérlegelnie, de persze ezt azért már megszokhattuk valamilyen szinten. Megint ott volt a labda Desznél, vissza is kaphatnám, most éppen Adamsnél van kint a jobb oldalon, 40 méterre járnak egyébként az ausztrál kaputól az amerikaiak, tehát még azért nincsen miért felszökjön a vérnyomásunk. Megint Adams, aki most visszapasszolja Richardsnak, tényleg nem sietik itt a másik félidő elején a támadás építés, de gyakorlatilag 2 olyan gólt szereztek, ami az egyik az abszolút ebből született, hogy adogattak hátul, aztán egyre csak ritmust váltottak, ugye megindult Balogun a bal szélen, onnan pedig a 16-oson belülre érve laposan gurított középre, és végül a már lecserélt Burgessnek a lábáról ment be, és hát a második gól is egy ilyen szituációból született, mármint egy olyanból, hogy hátul adogattak, felgyorsították hirtelen a játékot, kaptak egy szabadrugást a lapvonalhoz közel, és onnantól pedig egy szép szabadrugás variáció, valamint egy kis szerencse okán megszerezték a második góljukat. Robinson az, aki most följebb merészkedik, már 30 méterre vannak az ausztrál kaputól, de amint befejezem a mondatot, megint a félpályáig jut vissza a labda. Ott van éppen Richardsnál, aki jó passzálasz ki a jobb oldalra, de ezt megindul befelé, egyelőre jól néz ki, és lövésre is bíztatja őt a Seattle-i stadion közönsége. Hát nem, hogy nem lő, hanem egy borzasztóan rossz átadás választ, ezzel megint visszasodródnak a felező vonalig az amerikaiak, úgyhogy megint leghátulról a csapatkapitánytól Rimtől kénytelenek építkezni.
4: Ami még érdekesség, hogy a két kapus, az ausztrál kapus és az amerikai kapusa, ugye Patrick Beachről, illetve Matt Freeze-ről beszélünk, ők egy franchise tagjai, az ausztrál Melbourne City FC-ben Bid Beach, illetve a New York City FC-ben pedig Freeze, ugye a City Group, a Manchester City csapatát is ez a franchise birtokolja, tehát mondhatni klubtársak. Hát idézőjelbe téve legalábbis egészen biztosan. A jobb oldalra egy beadás Italiano révén kifejeli az amerikai védelemből, ha jól láttam, McKennie volt az, és ő is indul meg. Ó, micsoda labda Balogunhoz, leső, szó nincs, Balogun a 16-oson belül, zicserben, Florian Balogun lő, nagyszerű blokk, szöglet. Kicsit elnagyolta Balogun ezt a lehetőséget, de meg kell dicsérni Csirkátit, nagyszerűen ért vissza. McKennie a saját 16-osától indulva ugrattak ki Balogun, kinyíltak az ausztrálok, és Balogun nem használta ki gyorsasági különbségét, bevárta mondhatni Csirkátit, aztán a 16-oson belül jobban lőtt, de hát akkor már ott volt rajta az ausztrál védő, és szépen becsúszva tudott blokkolni.
5: itt szerencsésebb lett volna a Balogun, aki egy rendkívül jó csatár, tudjuk, hogy a Monaco csatára, ha keresztbe beviszi a védő elő a labdát, de ő annyira a jobb lábával akart lőni, hogy arra várt, és időt adott a védőnek a közbeavatkozásra. Ha keresztbe beviszi, a védőnek nem maradt más, vagy buktatja, vagy a kapussal szembeáll, még el is vihette volna a kapus mellett, ha úgy dönt. Most nem döntött jól Balogun, de a védő szépen ért vissza.
3: Jöhet viszont egy szögletrúgás Tillman éveivel középre, ez nem nézett ki rosszul, de most egy ausztrál fejet talál csak meg. Ezt követően pedig Irán Kunda nem indít, hanem inkább visszaadja az amerikaiaknak. Tillmannel szemben viszont jó az ausztrál védekezés, és na most Irán Kunda megindulhatna, hát ehhez képest egy borzasztóan rossz átadást választ. Freeman játszotta meg, aki ugye egy másik színű mezben szerepel, vagyis ő nem a csapattársa. Úgyhogy most megint az amerikaiak jöhetnek előre a mérkőzés 53. percében, továbbra is két gólos előnyben vannak. McKennie megint egy jó passz, befelé tekeredik a labda, 16-oson belülre, Balogun át is tudja venni, de végül kisodródik vele jobbra a 16-oson kívülre, aztán pedig jöhet egy újabb szögletrúgás, hiszen Csirkátinek a lábáról ment ki a labda. Ő megint vitatja, szerinte nem ő volt az, aki utoljára hozzáért, hanem Balogun, de végül jöhetett egy villámgyorsan elvégzett amerikai szögletrúgás, most nem várták meg azt, hogy a hórihorgas védőik felérjenek. McKennie-nél van kint a labda a jobb szélen, jó, oda tolja Tillmannek egy bokapasszal, aztán Tillman beraknák középre, de ez is lepattan egy ausztrál védőről, éppen a frissen beállt Conor Metcalf volt az, aki szépen belerakta a lábát, úgyhogy jöhet egy újabb, a nagyjából két percen belül harmadik amerikai szögletrúgás. 6-2 egyébként a szögletek aránya éppen Amerikának. Tillman az, aki most mind a két kezét emeli, most nem kis szöglet lesz, hanem majd beíveli középre, rímék is megérkeztek. Tillmantől jön a labda középre, Balogun felé, de megint egy ausztrál fejen hal el a labda, kimegy oldalra, és megint sajnos egy összefejelés. Balogun van ott, valamint az ausztrálok részéről pedig Csirkáti. Talán most nincs akkora gond, mint ott az első félidőnek a vége felé, amikor szintén lent maradt Freeman, valamint az ausztráloktól Okon Engsler. Most szerintem nem kell majd ápolást alkalmazni. Lényeg a lényeg, hogy Félix Zweier mind a kettőjükhoz odament, és végül jöhet majd egy játékvezetői labda, odaejti majd az ausztrál kapusnak, és ő pedig azt játékba hozhatja 2-0-ás amerikai vezetésnél.
4: Alessandro Csirkáti ugye nem véletlenül olaszos a neve, sokakban felmerül a kérdés, hogy miért ausztrál válogatott. Nem véletlenül egyébként az olasz vonal ott született, Itáliában és az olasz utánpótlás válogatottakban is játszott, mielőtt felnőtt ausztrál válogatott lett. Rendre mutatják nekünk a VIP páholyt, de híres amerikai celebeket, híreségeket mutathatnak. Egyelőre úgy nemzetközileg egyetlen egy ismert embert sem láttunk. Amint látunk olyat, beszámolunk róla, tényleg egy kommentátor intellektusát is mutatja, hogy hány ilyen hírességet tud felismerni. Egyelőre ezt tessék elnézni nekünk, ha már önök nem is látják, csak hallgatják, azonnal mondjuk, hogy ki van a képen. Láttunk 4-5 olyan celebet, akik hazájukban valószínűleg nagy névnek számítanak, de Európában még nem jöttek át. Hát a Super Bowl eseményekre gondolunk, akkor leginkább most már tényleg amerikai hírességek vannak, semmint itt Európában nagy nevű zenekarok vagy fellépők, előadók. Folytatódik a mérkőzés egy bedobással, az ausztrálok azonnal elvesztik, gyakorlatilag semmiféle jelét nem mutatják annak, hogy ők veszélyesek lennének egyébként az amerikaiak kapusára. Freeze egyébként eredetileg baseballozott gyerekkorában, aztán milyen jól tette, hogy a labdarúgás mellett döntött. Na, ha a Freeze nevét mondom, akkor a másik oldalt az ausztrál kapusnál, Beachnél most a labda, és akkor mélyről, hátulról indulhat a kenguruknak ez a támadása. De hány paszt él meg? 2 jelentem. 2 passz után még a saját térfelükön elvesztik a labdát az ausztrálok, Irán Kunda. Na nézzük, talán most Matthew Leckie hetessel behúzódott jobb szélről középre, ő is lassú volt, totyorgott, elvették tőle a labdát, Tyler Adams volt, a játékvezető sípjába fúj, Italiano volt, ez nem is Matthew Leckie. És jön a mérkőzés első amerikai sárgalapja is, úgyhogy az ausztrálok révén már besárgult ugye két játékos is, Bosz és Csirkáti, most pedig besárgó 9-essel Ricardo, nem Ricardo Pepia, jól látom, Metcalf az, akit faltolt, de nem, még de az korábbi van Italiano faltjánál fújt a játékvezető, és akkor aki besárgul az 5-össel, és a hivatalos Robinson, úgyhogy ő könyvelheti el az első sárga kártyát. Robinsonról egyébként azt kell tudni, hogy Liverpoolban született, tehát ő sem amerikai földön, és az Everton akadémiáján futballozott. Ennyit kell egyelőre tudni, az 56. percben járunk, és amint kimondom, átlépünk az 57. minutumba, 2-0-ra vezet továbbra is az Amerikai Egyesült Államok.
3: De most Ausztrália jöhet majd egy bedobással 35 méterre. az amerikai kaputól, nézzük, hogy mire lesznek képesek, egyelőre csak hátrafelé jutnak, ott a most a három középső védő közül, Sutárnál, aki megnyújtja ki a jobb oldalra, ez nem volt egy pontos passz, szerintem már kiment az oldalvalon túlra, ehhez képest nem lenget a partjelző, úgyhogy mehet tovább a játék, lényeg a lényeg, hogy igazából érdemben nem változott semmi, hiszen visszakerült a labda az amerikaiakhoz. Ott van most középen Rímnél, ő Richardshoz passzol, Richards pedig ki a jobb szélre, oda Freemanhez, hát megint nem sietnek, és hát szerintem lassan azért Popovicsnak meg kéne sürgetni az övéit, amit az ausztrál játékosokat, hogy lépjenek följebb, és valahogy próbáljanak meg labdát szerezni, mert azért illene egy gólt szerezniük az ausztráloknak, hogyha valamit itt szeretnének kezdeni ezen a mérkőzésen. Pepinél van most kint a labda a bal szélen, sokkal aktívabb, mint az első fél időben volt, jobban teljesít itt ebben a játék részben. Most éppen visszapasszolja a labdát Robinsonnak, aki az imént besárgult, most pedig ő passzol tovább Adamshez, Adams pedig vissza egészen Richardsig, aki most már feljebb lépett, 35 méterre van a leghátsó amerikai az ausztrál kaputól. Most Desnél van kint a labda a jobb szélen, vele szemben Bósz, akinek továbbra is figyelnie kell, hiszen már van egy sárga lapja ezen a mérkőzésen. Tillman az, aki felemeli a magasba, ez nem volt egy jó elgondolás, Balogun felé nem volt jó ez az átadás, ezt követően pedig, mintha az ausztrál lábról ment volna ki a labda az alapvonalon túl, de Félix Zweier mutatja, hogy ő rá nem hat sem az amerikai közönségnek a fújolása, sem pedig McKennie-nek a mutogatása, szerinte jöhet egy kirúgás a Ausztrália, és ezt villámgyorsan el is végezték, nehogy még a VAR esetleg közbe tudjon szólni. Most éppen Tillman kapott egy nőt a lábára Geriától, de a játékvezető úgy ítélte meg, hogy időközben a labda már elhagyta a játékteret, úgyhogy Ausztrália jöhetett egy bedobással, amelyet el is végeztek, úgyhogy az 59. percbe lépve Egyesült Államok, Ausztrália 2-0.
4: A félpályánál passzolgatnak a kenguruk, Okon Engstler az, aki oldalra kiteszi a labdát, most lekikapja meg hetessel. Na nézzük, hogy ott oldalt el tudnak-e menni. Igen, Bósz, jön egy beadás. Irán Kunda meg tudja előzni Rímet, megszerette volna, talán sikerült is neki. A játékvezető azt mutatja, hogy nem sikerült, és Rím csúsztatta ki a labdát, úgyhogy szöglettel folytatódik a mérkőzés. Ha folytatódik, ugye fontos, amit már mondtatok, hogy a VAR visszanézheti ezt az eseteket, ami még kiemelendő és a szabálypontosításhoz hozzátartozik, hogy a videóbíró szöglet esetén csak elvehet, adni nem adhatod a szögletet. Viszont most ehhez képest valami sípszó történik a háttérben, ők is hallják, meg lennék lepve, hogyha elvette volna a szögletet a játékvezető, és ehhez képest utó oldalra ki Félix Zweier, most csak őt lehet látni, szerintem egy ápoláshoz a szöglet, az meg lennék lepve, hogyha a szögletet anulálta volna, hiszen elvehetni, úgyhogy lehet, hogy ez történt, de még nem vagyunk benne biztosak, hiszen Matthew Lekihez kellett oda szaladni a német játékvezetőnek, Leki nincsen jól, lehet, hogy ő az előbb kapott egyet talán, és amiatt szenved, most amiatt maradt lent, viszont hogyha lent marad Leki, akkor lassan be fogják hozni, sőt, már be is jött hozzá az orvosi stáb, ez azt jelenti majd, hogy egy percig ember hátrányban fog futballozni Ausztrália, ugyanis ez is egy új szabály, csak úgy, mint a varozás a szögleteknél. Megint egy amerikai híresség a képem, amiről sajnos pontos nevet nem tudunk beszámolni, Márkra nézek, illetve Lacira, de valahogy most megviccelnek minket a VIP-ban az operatőrök, a rendezők, ami biztos viszont, hogy 20-assal érkezik majd a pályára az ausztrál válogatottba Folpato, a South Soulónak a középpályás, a 22 esztendős, az AS Rómában futballozott korábban, a Sassuolót 3 esztendője erősíti, az idei évadban 24 mérkőzésen 2 gólt szerzett, 4 assziszt mellett, a piaci értéke pedig 9,5 millió euró Christian Folpátónak, úgyhogy ez lesz már a negyedik ausztrál csere, és nem lennék meglepve, hogyha Matthew Leki hagyná el majd a pályát, hogyha nincsen jól és nem tudja folytatni, akkor hát valószínűleg ő az, aki majd elköszön a mai mérkőzéstől. Ami biztos, hogy a 61. percben járunk, és továbbra is 2-0-ra vezet az USA Ausztrália ellen.
3: Így van, Matthew Leki nincsen jó bőrben, húzta a lábát, pedig ő az első mérkőzésén Ausztráliának nem is játszott egy percet sem Törökország ellen. Ezzel szemben most kaphatott egy rugást a lábára, és emiatt őt kell majd lecserélni. Valóban Volpato lesz az, aki majd beáll az ő helyére. Kíváncsi vagyok, hogy ő majd mire lehet képes, hiszen ő neki ez lesz mindösszesen a második mérkőzése. Ő is ilyen debütál nagy tornán, neki az első világbajnoksága. A további statisztikáiról pedig Kristóf már szót ejtett, és így van ebben a pillanatban kiírják nekünk, hogy valóban Leki a lecserélt az ő helyén majd Volpato, és úgy látszik, hogy nem lesz szögletrúgás, utólagosan a videóbíró segítségét is igénybe véve elvette a játékvezető ezt a lehetőséget Ausztráliától, tehát most már egészen biztos, hogy Irán Kunda megelőzte a védőjét, és végül az ő fejéről ment ki az alapvonalon túlra a labda. Laci, eltett már ebből a második fél időből 16 perc, gyakorlatilag szerintem ez a maradék 29 is így fog eltelni, vagy lesz itt még esetleg gól, mert most nem úgy áll a játékképe.
5: Az ausztrálok mindent egy lapra tettek föl a félidőbe, hármas cserét eszközölt, ugye Tony Popovic szövetségi kapitány. Igazán itt egy juha jó vette
4: volna. Lehetett volna, a Balogun került majdnem helyzetbe.
5: Igen, de nem kapja.
4: Viszont Irán Kunda a túloldalt. Na, most végre felpörögtek az események. Irán Kunda a 16-oson belül. Támad Ausztrália, lesz egy csel, vagy lövés. Irán Kunda most vissza egy lövés. Hát az óriási hiba. Folpátó, az első labda érintése volt a mérkőzésen. Irán Kunda sebességét ki tudta most használni Ausztrália. Jól tette vissza a második hullámba érkező Folpátónak. Folpátó viszont 12 méterről csúnyán jobb elsővel a hosszú fölé rúgta a labdát. Úgyhogy ez egy nagy helyzet volt.
3: Az imént egyébként panaszkodtál, bocsánat, hogy hány passz van az ausztrál védelemnek, vagy középen, most három passzból felértek, úgyhogy ennyi. Úgy látszik, ez is elég volt nekik valóban, amit hiányoltál az első fél időben, hogy Irán Kunda nincs bent. Közben egyébként Connor Metcalf is kapott egy óriásit a lábára valamelyik amerikai játékostól. Húha! Adams volt az, aki igazából vétlenül rálépett, de gyakorlatilag megbicsaklott a bokája Connor Metcalfnak. Ezt vajon a VAR vizsgálhatja, mert akkor jöhet egy ausztrál büntető, mert igazából a labdának köze nem volt Metcalfhoz, de ez egy vétlen szabálytalanság volt, ami viszont óriási volt.
5: Hogy ne vizsgálhatja, de arra térjünk, hogy ez volt a legnagyobb helyzet eddig Ausztráliának 2-3 húzásból. Nem kell ez sok passz, ha nyitva van a térfél, van ilyen sebességű játékosod, jó helyen tudod megszerezni a labdát. Szépen játszották le, csak a befejezés nem sikerült, de úgy látom, hogy a VAR végül is, gondolom csendes VAR vizsgálat zajlott, és nem ért náluk ez 11-es.
3: Hát náluk nem, igen, de lehet, hogy ez még beszéd téma lehet akár a mérkőzést követően. Meglátjuk, ami viszont biztos, hogy Gary az, aki megint bedobja a labdát középre. Neki ez már a sokadik partdobása volt itt a második játék részben. Utána pedig érdekes megmozdulás, az amerikai padról felállt az egyik segédedző, és ő volt az, aki az odafutó ausztrál játékos feje fölött ilyen bohócos megmozdulással elütötte a labdát, emiatt az ausztrál játékos pedig nem tudta azt megszerezni. Most is jöhetnek előre az amerikaiak, Richardsnával a labda, aki dímet játsza meg, Rimpri odapasszol Robinsonhoz, de a partvonal mentén nem jó Robinson passza, hiszen beleért egy ausztrál védő. Most éppen a 16-oson belül kap egy jó bedobást, Balogun, de megint nem tudja átvenni a labdát, és majdnem visszaadják neki az ausztrálok, de aztán szerencséjük van, hozzájuk pattan a labda. Úgyhogy a 64. perc közepén Egyesült Államok Ausztrália továbbra is 2-0.
4: Visszatérve tovább az előző ausztrál helyzethez a Irán Kunda révén, továbbra sem értem, hogy ő miért nem kezdett. Ugye a Watfordban játszik Irán Kunda, 40, azaz 40 mérkőzést játszott idén, 4 gól és 4 assziszta a mérlege, viszont 12 darab sárgalapot is összeszedett a szezon során az angol másodosztályban. A lényeg az az, hogy azóta sokkal aktívabb tényleg az ausztrál labdarúgó válogatott, amióta bejött a Watford légiósa. Talán ezt Popovic majd a harmadik meccsen újra megváltoztatja, de aztán lehet, hogy visszatér ahhoz a felálláshoz, amit a törökök ellen játszottak, hogy Touré és Irán Kunda egyszerre volt a pályán. Ami biztos, hogy most egy indítás Italiano részéről, Irán Kundát vette most is célba, ez picit hosszú volt, rossz volt ez az átadás, úgyhogy Fraze-nél a labda az amerikaiak kapusánál, és innen folytatódik majd a mérkőzés. Most megvárja Fraze, hogy valaki megtámadja, és aztán fogja meg csak a labdát, hogy onnan induljon az a bizonyos 8 másodperc, hogyha jól emlékszem, ha jól tudom. Na talán most magas pressing az ausztrálok támadnak, az egy eléggé kacska labdába érés volt, de végül ki tudják emelni. Aki kiemelt, az Robinson volt. Visszakerül a 16-oson belülre a labda, Folpátó, Metcalf lő távolról. Na, amióta bejött ez a három csere az ausztrálok csapatába, azóta megélinkült a támadójátékuk. Metcalfnak pedig jó a lövőkője, ugye gólt szerzett a törökök ellen is, és most is megkínálta Freest, az Amerika kapusát. Szép volt a lövés, 17 méterről nagyjából, csak középre volt belsővel, és laposan ezért tudta védeni maga biztosan az amerikaiak kapusa.
5: De a helyzetet megelőzte, hogy az ausztrál játékos ellökte két kézzel az amerikai játékos, a 16-oson belül azért hibázott bele, és abból lett a helyzet.
3: Így van, de most az ausztrálok jöntek előre, és most éppen Irán Kundát teszik arrébb testtel. Richards szépen kihasználta a testi adósságait, óriási esett Irán Kunda, de szerencsére ő is jól van, tudja nyilván majd folytatni a játékot. És most pedig már az amerikaiak jöhetnek, egy jó átadás a bal oldalra, be is futja labdát Balogun, vele szemben viszont kiváló a védekezés, szépen odaért az ausztrál védőjátékos, és kirakta az oldalon túlra a labdát, közben mutatják nekünk, hogy valóban váll a válnak volt Irán Kunda, valamint Richards. Irán Kunda azért ezt vitatta, azért nyilván ő egy fejjel alacsonyabb játékos, mint Richards, úgyhogy szerinte ez is szabálytalanság volt, de szerintem itt most Felix Zweier, német játékvezető, jó döntést hozott. Megint jöhetnek előre az ausztrálok, nézzük, hogy mit kezdenek a labdával. Metcalfnál van egy jó csel, után megindul előre, ezt követően viszont odaér az amerikai láb, és éppen Tyler Adams volt az, aki szépen tud szerelni, és visszarakta a labdát oda Richardsék felé. megint csak az amerikaiak építkezhetnek, tehát leghátorról. Most éppen megint Richardsnál van a labda, ki összejátszott természetesen Freemannel, Freeman pedig kipasszolja oda a jobb oldalra, de ezt akinek legutóbb nagyjából 5-6 percek kellett, hogy mondjuk a nevét, ő azóta nem volt játékban. Richards megint Reemhez passzol, a felező vonalat lassan átlépik az amerikaiak, de ezt sem sietik el. Inkább most beveszik a passzolgatásba még Tillmant is, aki visszalép ugye belső középpályásként. Úgy dönt, hogy ő is most felvesz egy labdát, egyből visszapasszolja Richardsnak, most pedig Reemmel játszanak össze. Hát nyilván azért ez várható volt itt a második játék részben, hogy nem lesz olyan intenzív a játék. Az amerikaiak szeretnék elkerülni azt, hogy valamelyik játékosuk megsérüljön, nekik ez az eredmény teljesen megfelelő. Az ausztrálok pedig úgy tűnik, hogy annyira azért mégsem nyitják meg a védekezésüket, mert erre már azért áfáztak az első fél időben, ugye az első kapott gólnál. Most éppen egy nagyot kapott a lábára Adams, közben pedig nagy tisztelettel és szeretettel köszönjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Az USA-Ausztrália mérkőzésnek 68. percében léptünk be ebben a pillanatban, és Amerika az egyik társrendező 2-0-ra vezet Ausztrália ellen. Az első gólt Burgess szerezte, ez egy öngól volt, az ő lábáról pattant be a labda az ausztrál kapuba, azt megelőzően pedig éppen az amerikai támadó Florian Balogun volt, aki szépen meghúzta a bal szélen, elvitte a védői mellett, begyalogolt a 16-oson belülre, ezt követően pedig középre gurított, majd pedig Burgessnek, a hátrafele igyekvő Burgessnek a jobb lábáról bepattant a labda a saját kapujába. 32 percet kellett várjunk az újabb amerikai gólra, akkor a 43. minutumban pedig Alex Freeman volt a gólszerző, az az Alex Freeman, aki azután tudott betalálni, hogy volt egy jó szabadrugás variáció az amerikaiaktól, hiszen jöttek egy szabadrugással közel az alapvonalhoz, onnan visszagurították a 16-os vonalára középre az érkező Desthez, Dest egyből tüzelt, az pedig az ausztrál csapatkapitányról, Sutarnak a lábáról felpattant, és a leggyorsabban eszmélő játékos nem volt más, mint Alex Freeman, úgyhogy az ő góljával lett 2-0 az amerikai Egyesült Államoknak Ausztrália ellen. Itt a mérkőzés 69. percében járunk, azóta sem változott meg ez az eredmény. Nálunk viszont most éppen egy úgynevezett hydration break, vagyis egy ivószünet van, úgyhogy fordulnék is rögtön a szakértőnkhöz, Vukovics Lászlóhoz, hogy most tényleg itt a mérkőzésnek hamarosan a negyedik negyedébe lépve, ahogy te fogalmaztál, mit vársz ettől a találkozótól még?
5: Az ausztrálok hármas cserével próbálkoztak a szünetbe, de összefüggnek a dolgok, mert USA átadja a területet, ezért is látványosabb egy kicsit az, hogy Ausztrália följebb jött. Egy igazi helyzetet tudtak kialakítani, amikor Irakunda meglépett a jobb szélen, visszakészítette a labdát, és nagy helyzetből 10 méterről fölélődte az ausztrál játékos. Igazából az történik a pályán, amit az USA szeretne. Az ausztrálok följebb tolták a védekezést, az amerikaiak próbálják tartani a labdát, és amikor lehetőségük van rá rágyorsítani, Balogunt nem tudják tartani egyáltalán a kenguruk, ő szinte akkor megy el, amikor szeretne. Weston McKennie nagyon nagy magabiztosságot ad USA-nak, szépen járatják a labdát. Én azt gondolom, hogy Ausztrália most már kockáztatni fog, de a továbbjutása szerintem legjobb harmadikként, tehát mivel 8-3 jut tovább, az nem forog veszélyben. A mai meccsen még meg fogja próbálni azt, hogy hát ha meccsbe tud kerülni, de USA jobban játszik sokkal.
4: A labdarúgó világbajnokság D csoportja tehát egy lejátszott mérkőzés után és a második mérkőzés feléhez közeledve, sőt már azon túl, ugye az Amerikai Egyesült Államok, hogyha megnyeri ezt a meccset, akkor 6 ponttal rendelkezik, és az első helyet foglalja majd el a csoportban. Ausztrália pillanatnyilag a második 3 szerzett ponttal, Törökország pedig egy meccs után 0 ponttal, mint a Paraguay is, szintén mint a törökök 0 ponttal, csak még rosszabb gólkülönbséggel. A helyszín Seattle, a Lumenfield, az NFL-ben szereplő Seattle Seahawksnak az otthona, és aztán lehet, hogy megdönti majd a stadion rekordot is a mai néző csúcs a mérkőzés tekintetében. Ugye korábban még ez egy 2013-as foci meccsen dőlt meg, tartja a rekordot, 69.000, több mint 69.000 néző látogatott ki ott a Portland Timbers Seattle Sounders mérkőzésre. Ez a második mérkőzés Seattle-ben, az első találkozó a döntetlenre végződő. Közben John Bon Jovi szórakoztatja a helyszínen az amerikaiakat, és sok olyan találkozót lehet látni az NBA-ben vagy az NHL-ben, hogy olyan amerikai dalokat válogatnak össze, hogy a szurkolók tudjanak rá tombolni. Hát most itt a hidratációs szünetben az időkérés alatt is az időkérés, hát merre is lehet asszociálni, az időkérés alatt vagy a reklámszünetben így szórakoztatták a kilátogatókat. Szóval 72.000-es a Lumenfield, meglátjuk majd, hogy megdőle a nézőcsúcs vagy esetleg teltház, ha már az Amerikai Egyesült Államok játszik hazai pályán Ausztrália ellen. Folytatódik a mérkőzés, a 70 92. percben járunk, vagyis hát akkor megérkeztünk a mérkőzés negyedik negyedébe, tehát akkor az utolsó rész következik. Továbbra is 2-0-ra vezet az Amerikai Egyesült Államok Ausztrália ellen.
3: És most is ők birtokolják a labdát, van egy kis lerántás Desztel szemben, úgyhogy ezt végül elengedi a játékvezető. Okkon egyszer az, aki bal külsővel berakná középre a bal oldalról, de ez nem volt egy jó elgondolás, az amerikaiak meg tudták azt szerezni, és most már Pepinek kell arra figyelnie, hogy ne cselezze ki magát a pályáról, végül ő ezt szépen megoldotta, most pedig már Robinson indít a jobb oldalon, de ez nem volt jó Dest felé, hiszen szépen lépett vissza az ausztrálok egyik védője, szépen belépett oda Dest elé, és kirakta oldalra a labdát, úgyhogy jöhet Amerika egy bedobással, és majd jöhetnek egy cserével, hiszen Pochettino az egyik amerikai játékosnak magyaráz éppen, Sebastian Berhalter az, aki a Vancouverben játszik, és az amerikai bajnokságban vitézkedik. Ő eddig 15-szörös válogatott a legutóbbi mérkőzésen, és egyébként csereként lépett a pályára. Neki eddig 15 meccsen van egy gólja, már ami a válogatottat illeti. Ki tudja, lehet, hogy ma megtöri ezt a hosszú átkot, ami ott nem tudott betalálni, és lehet, hogy megszerzi majd a másodikat. Most a labda viszont Italiánónál van, vagyis az ausztráloknál. Senkit se tréfáljon meg az a név, hogy Italiánó, nyilván olasz játékossal nem nagyon fogunk találkozni ezen a világbajnokságon, maximum a nézők között, ha és amennyiben felismerjük őket. Italiánó, aki aztán átadta volna keresztbe, sőt nem is olyan, nem Metcalf, de ez sem volt egy jó átadás, aztán Dest hátra gurítja, de az sem jó. Most pedig megint az ausztrálok szerzik meg a labdát, eléggé csapkodó most a játékképe, mióta volt az ivószünet, igazából hosszan egyik csapat sem tudja birtokolni a labdát. Na talán majd most megindul előre Amerika, ott van a labda Robinsonnál, aki kénytelen visszagurítani Rímhez. Most eléggé jól működik az ausztrál letámadás, és egy óriásit lök Irán Kunda Rímen. Hát ez nem volt egy szép megmozdulás, és akkor szerintem eléggé finom voltam. Most én azt láttam, de fordulnék rögtön Vukovics Lászlóhoz, mint hogyha nem a labdát, hanem inkább babát keresték volna.
5: Hát még benne volt az előző eset, amikor fölborították őt 20 méterre a kaputól, most törlesztett ezért. Mondod, hogy olasz játékos nem látunk, ez valóban így van, de Olaszországban játszó Weston McKennie-t látjuk, a Juventus sztárját, aki szerintem a Balogunnal együtt ketten a mezőny legjobbjai.
4: Hát azért egy Amerikában vagyunk, az NHL-ben, jégkorunkban ez konkrétan semmi, sőt még kifütyülik, hogyha egy ilyen body check után valaki lent marad, nem volt ez annyira komoly, vállal neki ment iránk. Hát fizikálisabb, mint Rím, viszont hogyha így folytatódik, és az Amerikai Egyesült Államok két meccs után 100%-os, és ilyen jó a védelme, és mindössze egy gólt kap, akkor a mostani csapatkapitányt, akit Pulisic hiányában úgy hívnak, hogy Tim Ream, még akár lehet, hogy a szurkolók a meccs után Reamben foglalják a nevét is. Berhalter érkezik az amerikaiakhoz, úgyhogy cserél Mauricio Pochettino is a mérkőzésen. Először frissít az amerikaiak mestere, aki pedig elhagyja a pályát, és Berhalter helyére érkezik, az nem más, mint Ricardo Pepi. Talán ő mozgott leginkább gyengén, leggyengébben ezen a mérkőzésen, az amerikai csapatban. Ő nem találta úgy igazából a helyét az egész mérkőzésen, de elbírta az ő jelenlétét és Pulisic hiányát, egyelőre legalábbis a Team USA. 75. percben járunk, Okon Engstlert kell figyelmeztetnie Felix Zweiernek, ugyanis megint kezd egy kicsit kicsúszni a mérkőzés a játékvezető kezéből, az előző Irán Kunda falt is erre engedett következtetni. Mauricio Pochettinót látjuk a képen, ugye az amerikai szövetség kapitánya megígérte, hát óriás idézőjelbe téve az amerikai elnöknek, Donald Trumpnak, hogy megnyeri, megpróbálja megnyerni a világbajnokságot. Természetesen azért ez óriási barokkos túlzás. Az amerikaiaknak nagy dolog lenne, hogyha bejutnának valóban a negyeddöntőbe, nyolcaddöntőbe, negyeddöntőbe, valahol ott lehet az ő reális helyük. Egy eladott labda méghozzá, hogyha jól láttam, akkor a frissen beállt Berhaltertől elveszti az amerikai a labdát, de vissza nem tudja őket az ausztrál csapat megkontrázni, viszi is vissza a kenguruk válogatottja a saját térfélre. Na talán most Metcalf építkezik jobb oldalra az ausztrál csapat, Italiano. Lesz-e beadás? Irán Kunda már hegyezi a fejét ott bent, Metcalf ballába. Metcalf lesz-e lövés? Nem, Metcalf 25 méterre a kaputól vissza, újra az ausztrál jobb oldalon, Italiano segít neki megint csapattársa Folpato, ő is ballába, a 16-os csücskénél Folpato kavargat, egy az egyben, kettő az egyben, most már Folpato beadja Irán Kundát, keresi, lesz-e csúsztatás, vagy fejes esetleg? Nem, nagyszerűen áll a lábán az amerikai védelem. Florian Balogun veszít labdát, nézzük, lesz-e beadás, jön a beadás középre, nagyszerű kifejelés, nagyszerű védekezés, Richardstól ő bólintotta ki a labdát, na talán majd most megkezdi a hajrát az ausztrál válogatott is. Csínyán vannak, az idővel 76. percben járunk, 2-0 vezet továbbra is az Amerikai Egyesült Államok.
3: Most viszont birtokolja a labdát Ausztrália, éppen ott van hátul a labda Gerián, aki az imént megpróbálkozott egy beadással, most tovább passzolta azt, és jöhetnek most éppen a jobb oldalon előre. Folpátó az, aki most már cselezget, egyre közelebb van a kapuhoz, aztán végül kirakja Italiánónak, vissza is kapja a 16-oson belül. Folpátó az, aki lőhet, végül egy beadást választ, ez nem volt megfelelő, hiszen ott csak Richards magasodott, ezt követően pedig Irán Kunda küzd óriásit a labdáért. Össze is akadt valamelyik amerikai védővel egy pillanatra, mintha össze is szólalkoztak volna, de szerencsére ez most nem volt egy komoly balhé. Kettejük között Richards volt az, aki megint nagyon-nagyon jó helyen állt, és most mutatja nekünk a visszajátszásban, hogy Irán Kunda labdája rápasztantott Berhalternek a kezére. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ugye láttunk már hosszas videózás után ma egy gólt, hát ebből gól biztos, hogy nem lesz, de akár még egy

0: Van sárgája, szerintem még egy sárga, vagy egyből piros, de szerintem elhagyja a pályát.
1: Lehet azt mondani egyébként, hogy egy pici hazai pályát kap most az USA? Tehát ez is kezdezés, egyértelmű kezdezés volt. Most azért, ha erre nem kap majd piros lapot, ha jól látom, az Robinson, így van, akkor a második gólszerzője. Már nem is kell piros lapot, csak a második sárgát. Már azt is varozhat a bíró, ugye a VAR sárga lapot. Úgyhogy ha ez is ítélet nélkül marad, akkor azért lehet mondani, hogy hazai pályát kap picit az USA. Látva a visszajátszást az?
0: A sárgalapot mindenképp megér, de most ezek szerint a VAR nem így ítélte meg. Ezek szerint, ha nem így ítélte meg, akkor arra gondolt, hogy nem észlelte, hogy ott van mögötte, de hát ezek a játékosok észlelik, hát érzi, hogy merre megy mögüle, és úgy nyúlt oda.
1: Igen, talán azt még nem mondtuk, hogy az történt, hogy megpróbált kilépni ott Folpato a védője mögül, Robinson mögül, és Robinson emiatt ugye fölrakta a kezét, hogy ne tudjon mellette ellépni.
0: Hogy fordult a kezével.
1: Hogy fordult, igen, ezzel eltalálta az órát vagy a száját, végül úgy ítélték meg, hogy valóban ez nem volt szándékos. De most jöhet egy hatalmas bedobás az ausztrál. Végül nem az lesz, de egy beívelésre még azért lehet ott idő. Most éppen jött volna a labda Csirkátitól középre. Ez nem száll be középre, hiszen Balogun jól zárt vissza. Az ő lábáról viszont kiment az alapvallon túlra. Úgyhogy jöhet most egy szögletrúgás a Ausztrália. Jó rég nem volt már ausztrál szöglet. Lehet, hogy ez most egy veszélyes helyzetet is ki tud alakítani. Érdekesség, hogy az első meccsen Metcalf rúgta azokat. Most viszont nem ő lesz az, hiszen ő már ott van az ötösön belül. Ő lesz az, aki majd zavarja a kapust. Folpato lesz, aki majd ezt beíveli bal lábbal középre. Sutarék is ott van természetesen, száll a labda oda középre, de ez nem volt jó Sutar felé. Sutar pedig össze is fejelt sajnos az amerikaiak második góljának a szerzőjével, vagyis Freemannel, úgyhogy majd az amerikaiak jöhetnek megint egy szabadrúgással. Szerintem nem láttunk még olyan szabadrúgást vagy szögletet itt a mérkőzésen, ami után nem a védekező csapat jöhetett volna.
0: Igen, a játékvezető következetesen védi ilyenkor a védekező csapatot, és valóban 10 szögletből, vagy nem tudom, annyi nem volt, de 8 szögletből 6-szor legalább kifele szabadrúgás volt.
2: Így van. Ami biztos, hogy mi látjuk a képen Sutart, azért ő sem úgy játszik most, mint ahogy az első mérkőzésen. Kettős amerikai csere, újabb változtatások Pochettinónál. Ugye az imént változtattak az ausztrálok is, ugye Irvine érkezett a pályára, és miután Metcalf is már a gyepen van, azt lehet mondani, hogy két Szent Pauli játékos is egyszerre a pályán. Ugye van két PSV-s az amerikaiaknál, most két Szent Pauli is az ausztráloknál. Meccsükre legyen szólva, utolsó helyen végeztek a Bundesligában, és így kiestek a következő szezonban, hogyha erősítik majd a Szent Paulit, a Bundesliga 2-ben folytathatják. Robinsont nem véletlenül hozza le Mauricio Pochettino, azért ő is érezte, miután visszanézték ott a kispadon ezt az esetet, hogy valóban ez már szinte egyértelmű piros lap volt, amit megúszott most az USA, a Team USA, Trust és Skelly érkezik közben Pochettino csapatába, és elhagyja a pályát Serginho Dest, és ugye Robinson. Hát azért így a lesgyanús első amerikai gól után, az elmaradt 11-es után, mármint úgy elmaradt, hogy itt kezezés volt az imént az egyik amerikai védőnél, és ez az elmaradt piros lap után azért tényleg azt lehet mondani, hogy azért a játékvezetők odafigyelnek, hogy az USA ott legyen a legjobb 32-ben, és a csoportja első kettő helyén zárjon. Hát az szinte már biztos, hogy az első két hely valamelyikén fog végezni az amerikai Egyesült Államot. Irvine küzd meg a labda, és dobja ki oldalra Italiánónak. Italiano visszateszi a labdát, és akkor nagyon mélyről, hátulról Skelly az, aki első labdaintéseit hajtja végre. Boss most a labdával kiteszi oldalra. Na nézzük, most Boss elnézést, egy beadás, ezt nagyon könnyedén leblokkolják, és akkor fordulhatnak az amerikaiak. Mondom én, de Boss visszaszerzi hamar a labdát, Folpatóval közösen. Folpato most a labdával forgolódik egyet, ő sem előre játszik, hanem inkább hátra, sőt egészen vissza a belső védőjéhez, Sutarhoz. Sutar, ő is tovább teszi a labdát Geriának, Geria vissza Sutarnak. Ott voltak a 16-os sarkánál néhány másodperccel ezelőtt az ausztrálok, ehhez képest most már saját térfelükig visszamentek. Na most újra az ellenfél térfelén Italiano, a jobb hátvér. Visszamozog neki Irvine, most már három ballábas futballista egyszerre az ausztraloknál a pályán. Irvine a 16-oson belül kapja, kiteszi oldalra, lesz a beadás, lesz. Irán Kundát keresik, a hosszú oldalon pedig elzúg a labda, úgyhogy nem ér hozzá senki. Freeze kirúgásával folytatódik majd a mérkőzés, a 83. percben járunk már, 2-0-ra vezet az USA.
1: Mondjuk abban azért biztosak lehetünk, hogy Irán Kunda nem fog tudni fejelni Richards mellett, ha csak nem tudom, égszakadás, fölindulás nem lesz, ő köztük is van nagyjából egy fejnyi. Azért furcsa lenne, hogyha ott neki bármennyi babéd is teremne. Valóban már csak 8 perc van hátra a rendes játékidőből, érkezett most egy amerikai kirúgás, miközben nekünk az ausztrál szurkolókat mutatják. Láttunk most szomorút, ausztrál szurkolót láttunk most vidámat. azért is lehettek vidámak, hiszen csapatuk már is visszaszerezte a labdát, Geriának a kezében van, de nyilván ez szabályos, hiszen ő egy bedobásra készülő.

0: Most már negyedik játékvezetőnek is oda kellett menni, figyelmeztetnie őt, hogy ne nagyon szögdélje sokkal előrébb, hiszen nagyjából 10 méterrel előbbről végezte el ezt a bedobást, mint ahol ez volt. Most pedig már Zweier is rászól, hogy igyekezzen egy picit visszább menni, hiszen időközben már egy második bedobást is kapott az ausztrál válogatott Folpátónál. Valaki egy szép sarkozás után játssza meg a társát, Metcalfot, aztán most már egy beívelés középre, de ez sem volt jó, de a kipattanomból még akár lehetne veszély, egyelőre nem. Irán Kunderek a lábát, talán most elhúzták, talán lesz majd egy késleltetett büntető, lehet, hogy a VAR rá fog szólni Zweiernek a fülére, hiszen Irán Kunderek a lábát most itt elhúzták az amerikai védők. Italiano az, aki beíveli középre Irán Kunder felé, ez sem volt jó, de Amerika még mindig nem tud felszabadítani, na talán majd most, még mindig nem, hiszen az ausztrálok visszaszerzik a labdát, Irvine-nál van, egyre közelebb egyébként Ausztrália az amerikai kapuhoz, Irvine már 16-oson belül balról beíveleti, de nem tudja, hiszen Richards lábáról kiment a labda, és közben pedig Zweier mutatja széttárva a kezeit, hogy szerinte ez semmi nem volt, és mivel a VAR rászólt a fülére, innentől kezdve ez valóban semmi nem volt, és most látjuk a visszajátszást. Hát, a Jászai Mari díjat nem is, de azért valamilyen díjat kaphatott volna ezért Irán Kunda, mert ez szerintem sem volt semmi. Lényeg a lényeg, jöhet Ausztrália egy szögdet rúgással.
1: Csúnyában nézett ki élőben elsőre, mint így a visszajátszások után. Jön a szögletbe, kicsit lemaradt róla majdnem a rendező, elszúg a labda hosszú oldalon, a Sutárfeje fölött Italiano meghúzza, próbálja beadni, az meg lecsúszik a lábáról. Mondom én, de hosszú még elérik, Sutár luftot rúg, ott egy lövés, az is blokkban elhal. De jó ég, mit hagyott ki Ausztrália, aztán a bíró pedig azt mutatja, hogy kifele szabadrugás anulálta volna a találatot. Sutár rúgott egy óriási luftot, aztán pedig jó volt a lövés még a frissen beállt Gériától is, azt pedig Weston McKennie blokkolta. Hát éledezik Ausztrália, de lehet, hogy már későn fújtak hajrát. Én azt mondom, hogy így kellett volna futballozniuk az egész mérkőzésen.
0: Egyébként szerintem a Sutárnak az a lendülő lába, amivel luftot rúgott, szerintem azzal volt szabálytalan, mindjárt látjuk. Igen,
1: valóban.
0: Találtat a libát az amerikai védőt.
1: Ha eltalálja a labdát, akkor ez nincs. És akkor valószínűleg gólt ünnepelhetett volna Sutár. Kár érte meg azért is, hogy Ausztrália ilyen későn lesz, mert valószínűleg már nem lesz elég, hogy a két gólt ledolgozzák ennyi idő alatt.
2: Igen, de összefüggnek a dolgok, mert USA tudatosan adja át a területet, és Ausztráliára ezért látványosabb a játéka, meg van a futballnak egy ilyen lélektana, hogy 2-0-ra vezet a hazai csapat, az ellenfél mindent megtesz, kockáztat, és ebből elég sok ilyen helyzet alakult ki a pontrugások után, kavarodása az USA 16-osán belül.
0: Na most megint amerikai jöhet előre, ott van náluk kint a jobb szélen a labda, frissen beállsz Kelly, ez aki most már tovább passzolja, rögtön vissza is kapja, ő sem vállal ezzel túl nagy kockázatot, nyilvánvalóan mondta neki Pochettino, mielőtt beküldte a pályára, hogy semmilyen kockázatot ne vállaljon, jó nekik bőven az, hogy bármilyen eredménye, hogyha megszerzik a 3 pontot. Megint ott van a labda középen az amerikaiaknál, de aztán Geria kénytelen megszelidíteni, mondom én, aztán belefejel inkább egy óriásit, most már Sutár küzd nagyot Balogunnal, hát ők sem lesznek szerintem nagy barátok, de most úgy látszik, hogy lepacsiznak, és Sutár egyből szaladt fölfelé, hiszen a fedezővonalnál kapott egy szabadrúgást Ausztrália, és ez egyből azt jelenti a számukra, hogy megindulnak fölfele a nagy növésű játékosok. Kicsit egy nagyjából 5 méterrel háttérbe rendeli ezt a szabadrúgást Zweier, úgyhogy a saját térférről 45 méter az ausztrál kaputól és 55-re az amerikaitól jöhet majd egy ausztrál szabadrúgás.
2: Bocsánat, és milyen jól csinálják az amerikaiak, kijöttek 30 méterre, hogy ne tudjanak fejelni a magas játékosok.
0: Igen, ez egy jó elképzelés volt.
1: Folpátó feléveléséből Sutár tud csúsztatni, de aztán ezt Richards gátolta meg, és újra Folpátónál szinte a kezdőkörben a labda. Az amerikai térfélen Folpátó, megint egy biciklicsel, Folpátótól tovább teszi Irvine-nak, ő neki azért húznia kell a lábát, hogyha sprintelni szeretne, nem a legfiatalabb Irvine. Jön egy beadás, most mégis Sutár most már előmarad, egy lövés, de aztán ez elhal, gyenge volt ez a próbálkozás. Hivatalos nézőszám pedig valamennyivel több, mint 66 ezer, majd 67 ezer ember látogatott ki erre a mérkőzésre, ami azt jelenti, hogy most sem dőlt meg a Lumenfieldnek a nézőcsúcsa, marad a Seattle Sounders és a Portland Timbers mérkőzése az eddigi rekord 72 ezer néző befogadására alkalmas, ugye a Seattle stadion a FIFA égisze alatt így hívják, nem pedig Lumenfieldnek, ami azt jelenti, hogy olyan 3 ezer ember hiányzik, hogyha maximális létszámot keresnénk. A mérkőzés pedig lassan a rendes játékidő végéhez közeledik. 88. percben járunk, és hát kezdenek egyre inkább az idegek egymásnak feszülni, a kis csetepaték most már elkezdenek megnövekedni, a játékvezetőnek oda kell figyelnie, hogy ne úgy végződjön ez a találkozó, mint a tegnapi Kanada-Katar mérkőzés végjátéka, bár ott még az edzők is kivették a részüket ebből, miután Jule Lopetegi számon kérte a kanadai szövetségi kapitányától azt a játék stílust, amit képviseltek, hiába 6-0 lett, kettős ember hátrányban volt a mérkőzés nagyjából utolsó negyedére Katar, és Jule Lopetegi pedig számon kérte, hogy miért kellett megalázni őket, hatot lőttek nekik, hiába kettős ember hátrányban kellett védekezniük. Ez egyelőre itt nem történik meg, viszont jó néhány másodperce már áll a játék, szinte a kis hát úgy mutogatta ezeket a sárga kártyákat Felix Zweier, mint hogyha kötelező lenne, legalább 4 embert besárgázott, köztük van Florian Balogun, de hát ilyenkor a kommentátoroknak ez nem a legkönnyebb feladat jegyzetelni, hogyha még nem is látjuk, sőt talán most Felix Zweier sem tudná egyből felírni, hogy kinek adott sárgalapot, hát ez talán másik sportág, neki szaladt Balogun Suttárnak, Suttár pedig közben köszöntjük újra a Kossuth Rádió hallgatóit, a 89. percben jár a labdarúgó világbajnokság D-csoportjában rendezett USA-Ausztrália mérkőzés. 2-0-ra vezet a rendező ország, míg a 11. percben Burgess talált be, aztán a 43. percben pedig Freeman duplázta meg az amerikaiak előnyét, ezzel a mérkőzés állása továbbra is 2-0. Most volt egy kis csetepati az elmúlt percekben, pont ott kapcsolódtak be, hogy a játékvezető Felix Zweier kiosztott egyszerre 3-4 sárgalapot is. Még egyelőre jegyzeteljük, hogy kiknek, talán ő sem tudta elsőre felírni, hogy mely játékosoknak adott lapot. Balogun biztosan kapott amerikai részről, illetve Italiano és Suttár ausztrál részről. Most picit feszült perceket élünk át, és a játékosok egyre inkább elkezdtek kakaskodni egymással, mennek a szócsaták, de hát bízunk benne, hogy piros kártya, piros lapot nem kell majd felmutatnia a játékvezetőnek. A futball érdemi része nagyjából már véget ért azzal, hogy az ausztráloknak nem sikerült néhány perccel ezelőtt betalálniuk Suttár révén, de azért hősiesen védekeznek Popovic legényei. A 90. percben járunk, lassan megtudjuk, hogy mennyi lesz a mérkőzés hosszabbítása is, ami biztos, hogy ausztrál szöglettel folytatódik a mérkőzés.
0: Így van, tehát a 90. percben Egyesült Államok Ausztrália 2-0, és nézzük, hogy Tillman majd mire fog menni ezzel a szöglettel. Ő az, aki lehelyezi, hát nyilván nagy gonddal, ő sem sieti ezt el, és valóban 7 másodperc múlva megtudjuk, hogy vajon mennyi is az a bizonyos ráadás. Megint volt egy kis kakaskodás, ami miatt állt a játék, volt videózás is, tehát szerintem az ivószünet miatt is egy nagyjából 6-7 perc ráadás azért bőven várható itt a második játékrészben is. Tillmannek a lábáról, miután kis szögletet végeztek el, aztán kiment a labda, úgyhogy jöhet most Ausztrália egy bedobással. Éppen Geri az, aki most bedobhatja, és valóban 6 perc a hosszabbítás, 6 perc van még Ausztráliának arra, hogy valahogy 2 gólt szerezzen. Hát ez nem lesz könnyű, hiszen most még a saját térfelükön van a labda, éppen Italiano kezében, aki behajíthatja majd középre, hiszen kiment oldalra, ez is nagyjából 10 méterrel az amerikai kapu felé, illetve előbbről lett elvégezve, mint ahol ez kiment az oldalon túlra. Most Folpátó 2-3 szép csel után meghúzza, ezt követően pedig feldöntik őt, de a játékvezető jól alkalmazza az előnyszabályt, és utána Italiano-nak a labdája már-már szokás szerint borzasztóan mély, de megint szerencséje van, mert elvileg megint nem ment ki, aztán a partkező azt mutatja, hogy szerinte teljes terjedelmében elhagyta a labda a játékteret, úgyhogy ebből a 6 percből 1 perc már el is telt, amikor mutatják nekünk éppen, ahogy felmutatott 3 darab sárgalapot is a játékvezető, közben pedig nem csak Balogun, valamint Suttár kakaskodtak, hanem összeakadtak ott még ketten, őket is szét kellett szedni, hát valóban nagyon felkorbácsolódtak itt az indulatok.
1: Így van, a jelzett hosszabbítás pedig az ismeretek alapján 6 perces, de ebből már eltelt másfél perc, úgyhogy nagyjából 4,5 perc van hátra még ebből a mérkőzésből. Meg lennék lepve, hogyha innentől kezdve bármiféle gól vagy nagy helyzet még lenne a mérkőzésen, bár azt szokták mondani, hogy a mérkőzés végén mindig van egy helyzete még a vesztes csapatnak, amely épp vesztésre áll. Támad Ausztrália, de bár még elég mélyen a saját térfelén tartják a labdát, a hátvédek passzolgatnak, az amerikaiak pedig nagyon okosan nem hátrálnak be, hanem letámadnak, megpróbálják megakadályozni, hogy az ausztrálok előre íveljék a labdát, és ez az akaratuk most megint nyerni tud. Balogun behozza a helyzetbe Tillmant a 16-osa belül, Tillman vissza Balogunnak, ez egy picit hosszú a Monaco csatárának, viszont Balogun még eléri a hosszú oldalt a 16-oson kívül, de annak nagyon a szélén Florian Balogun. tartják a labdát. Az amerikaiak, Balogun megint a 16-osa belül, rossz az a pöccintés, az ausztrálok révén ide-oda pattog, most a labda is nem sikerül felszabadítania most az ausztráloknak. Irán Kunda az ő játékát nagyon vártam, de ahhoz képest nem tudta ő sem megmutatni most magát olyannyira, mint a török. Válogatott ellen ugye akkor be is talált egy újabb sárgalap a mérkőzésen, aki pedig besárgul, az nem más, mint Richards. Chris Richards a Bayern München akadémián nevelkedett, aztán Angliába került, azért nem egy játékos van, aki játszott már a Müncheniaknél, egyébként Irán Kunda is pályára lépett pont a Bayern München második csapatában. Richards tehát besárgul így a mérkőzésen már, hogyha összeszámoljuk gyorsan, akkor közben a játékvezető lennmaradt, Felix Zweier begörcsölt, azért ez ritkán látható jelenet. Igen, ez valószínűleg görcs lesz, kéri Folpátót, hogyha jól látom, hogy segítse őt ki. Nem is Folpátó az, 13-assal az ausztrálok játékosa segít O'Neill, aki Felix Zweier. Hát érdekes, van hátra 3 perc, és a játékvezető pedig bal lába, bal vádlia, görcsön, most már asszisztense segít neki. Azért ez ritkán látható jelenet egy világbajnokságon.
2: Nem mindennapi jelenet, tényleg a partjelző feszegeti vissza a lábát a görcs ellen Zweiernek. Ül a földön a játékvezető, hát kicsit megbosolyogtató jelenet, de sajnáljuk szegény játékvezetőt, reméljük, hogy tudja folytatni.
0: Hát igen, hivatalosan még 2,5 perc van hátra, közben a 4. játékvezető is szalad át hozzá. Meglátjuk, lényeg a lényeg, hogy a 90 plusz 4. percnek a legvégén a D csoport 3. mérkőzésén, ahol nagy valószínűség szerint a csoport elsőség a tét, Egyesült Államok, Ausztrália 2-0. Zweiert közben felsegítik.
2: Hozott egy csodaitalt a 4. játékvezető.
1: Ezt akartam közben mondani, hogy Laci, szerinted mit ivott most meg Zweier, hogy egyből felkelt? Hát,
2: nem tudom, de egyből felkelt. Tehát azt, kedves hallgatók, úgy képzeljék el, hogy a 4. játékvezető, aki egy hölgy, hozott egy csodaitalt, megitta és egyből talpra ugrott.
0: Hát ez eszméletlen. Jobban van Zweier. Lehet, hogy le kell most menni egy perc színészkedésért, hogy ez nála nem játszik?
2: Hát akkor a 4. játékvezető örülne, akkor ő jönne főszereplővé.
0: Hát igen, ebben a maradék 2 percben.
1: Igen, hát most ezt valahogy bírja ki a játékvezető, tényleg most nehogy ráhosszabbítson erre a másfél percre még, vagy 2 percet, mert saját maga miatt állt a játék. Óriási üdvrivalgás, hiszen a bíró folytatni tudja a mérkőzést.
2: Hát de ha jó a szemmel, akkor nem kell már futnia, onnan meglát mindent.
1: Középkörből lejátszanám, vannak elegen. Ausztrál felével és a félpályáról a 16-osan belül pattog a labda, egy óriási trubbele Tillman, az amerikai szurkolók legnagyobb örömére. Balogun, hát ottja azt levette volna, az mutatós lett volna, nem sikerült neki. Újra az ausztrál jobb oldalon, Itálián a jó labdája? Nem. Bedobással folytatódik a mérkőzés. 95. perc, elvileg 1 perc van hátra a rendes játékidőből, de lehet, hogy még ráhúzzunk 1-2 minutumot. Folpátó a labdával, ő kavargat, a ballábát keresi. Folpátó egy nagyon éles beadás, túl éles kirúgással folytatódik a meccs.
0: Egyébként rutinos a játékvezető, mert látta azt, hogy mekkora indulatok vannak, hát mivel lehet ezt megfékezni? Felmutatott, vagy 4 sárgát, nem jött össze. Hát akkor fogta és lefekült a földre, 2 percig állt a játék, és már is nyugodtabbak a kedélyek, azt látom.
2: És még hoztak neki egy italt is.
0: Ez így van. Közben pedig újabb cserék, hát nyilván ezek időhúzó cserék, bár a mai futballban már ez sem engedélyezett. Az egyik lecserélt az Balogun lesz, meglátjuk, hogy ki jön majd az ő helyére. Wright lesz az, aki majd az ő helyén folytatja itt ebben a maradék pár. Hát megesküdni nem mernék, hogy másodpercben, lehet, hogy percben, de teljesen mindegy, lényeg a lényeg, hogy Balogunt lecserélik, valamint a másik lecserélt, az pedig Weston McKennie. A két közönség kedvencét tehát lecseréli Pochettino mester, és 7-essel pedig Gio Reyna állt be McKennie-nek a helyére. Ő az, aki itt az utolsó pár másodpercben majd ott lesz a pályán az amerikaiaknál. Az a Reyna, aki ugye az első mérkőzésen lőtte azt a bizonyos külsővel szerzett találatot, amiről már beszéltem. Ebben a pillanatban letelt a 90 plusz 6 perc, a játékvezető pedig a saját sérülése okán úgy tűnik, hogy még rá fog tenni. Irán Kunda az, aki megint odanyom egyet az egyik amerikai védőnek, ő mindenképpen szeretne még kapni a lábára vagy a testére, úgy látom, hogy az ő azért erősen cirogatja az oroszlán bajszát, most szépen elszaladt a jobb szélen, de ez sem volt jó, mármint a beadása, ezt követően az amerikaiak fel tudnak szabadítani, a frissen beállt Wright felé érkezik most egy magas labda, elsőre nem tudja átvenni, aztán másodjára igen, Tillman kiugratná őt, Wright nem tűnik olyan gyorsnak, mint Balogun, vissza is húzza, de már a 16-oson belül van, lövésre bíztatják, egyre közelebb húzza és egyre inkább középre, de végül szerintem kiváló döntés születik, mert a passz pillanatában Wright le sem volt. 97. perc legvégén járunk, vajon mennyi van még hátra?
1: Üde színfolt, hogy a Zweier, a német skipmester, a mérkőzés játékvezetője fel is tudott sprintelni ezzel a támadással, tehát az a csodaszer az valóban hatott, és folytatni tudta a német mester a játékot. Néhány másodpercet tesz még rá. Felix Zweier támadnak, az ausztrálok több-kevesebb sikerrel. Irvine most maga mögül húzza előre a labdát, ez ki fog pattogni. És talán mindenki akkor jár most már a legjobban, hogyha véget vet ennek a mérkőzésnek Zweier játékvezető. Hosszabbít még nagyjából, hát hogyha rendes hosszabbítást veszük alapul azt a 6 percet, akkor másfél percet tesz most rá ezekben a pillanatokban. Lehet, hogy elmegyünk kettőig, bár mi is figyeljük a háttérzajokat, hogy hármat fúj esetleg a sípba, vagy folytatódik még kirúgásra, csak sietteti az amerikai kapusát Freeze-t. Ez meg is történik már, mint a kirúgás is, még mindig engedi Felix Zweier. Az amerikaiak már kiabálják, hogy USA, USA megnyeri a második mérkőzését is az Amerikai Egyesült Államok. Tillman, ő még szeretné valamit ettől a mestől. Tillman, jó a bepassz külsővel, Wright-nak a 16-oson belőle, azonban ott van, helyén van Csirkáti, és akkor most van vége a mérkőzésnek. Ebben a pillanatban lefújja Felix Zweier ezt a mérkőzést is. A második találkozóját is megnyeri az Amerikai Egyesült Államok Ausztrália ellen a D csoportban, tehát két meccs után 100%-os Mauricio Pochettino együttese. A mérkőzés az amerikaiak szája íze szerint kezdődött, és a 11. percben rögtön gólt ért a sok támadás. Elszaladt a szélen Florian Balogun, betört a 16-oson belőre, becenterezett, és aztán az ausztrálok belső védője Burgess lábáról pattant be a labda a kapuba. Ezzel az öngóllal tehát 1-0-ra vezetett az Amerikai Egyesült Államok. A második félidőben viszont született még egy találat, egészen a 43. percig kellett várni a második gólig. Freeman volt az, aki betalált ekkor egy szöglet utáni kavarodást követően. Nem volt lesen, hiába videóztak a bírók percekig. Ő volt az, aki a leghamarabb tudott lecsapni a labdára, és megtréfálta az ausztrálok kapusát. Beachet közvetlen közelről fejelt a kapuban Freeman. Ezzel 2-0-ás amerikai előnnyel így fordultunk a félidőre. Akkor még nem tudtuk, hogy több gól nem születik a mérkőzésen, és ki is alakult rögtön az első félidőben a végeredmény. Próbálkozott Ausztrália még a második félidőben, behozták Irán Kundát és Metcalft is a második játék része, ez a két játékos szerezte a törökök ellen a két ausztrál találatot. Most viszont kevesebb sikerrel jártak, mint az első mérkőzésen, nem tudtak igazából nagy helyzetet sem kialakítani. A végén volt néhány kakaskorás, sőt a játékvezető Felix Zweier sérülése és annak pikantériája fűszerezte a találkozó utolsó néhány percét, de szerencsére végig tudta fújni a mérkőzést a német sípmester. Így tehát a D csoport úgy néz ki két lejátszott meccs után, hogy az USA 6 ponttal vezet, az ausztrálok pedig a másodikok 3 ponttal, hajnalban pedig majd Törökország és Paraguay is játszik majd egy mérkőzést, egymással ők 0-0 ponttal állnak a harmadik és negyedik helyen. Még egyszer tehát a végeredménye, illetve Erdei már kommentátor társammal még nem búcsúzunk, mint mindenféleképpen elmondom, hogy az USA 2-0-ra elvette Ausztráliát.
3: És hát akkor forduljunk Lukovics Lászlóhoz. Laci, te hogy látod ezt a mérkőzést?
2: Amerika a papírformának megfelelően nagyon jól kezdte a találkozót. Egyből magukhoz vették a kezdeményezést, és ahogy kollégám elmondta már, Balogun révén nagyon szépen elmentek a balszélen. Hát nem ő volt a gólszerző, de neki köszönhető abszolút a gól. Borgesről pattant be a saját kapujába. Az USA támadásban maradt, Ausztrália meg sem tudta közelíteni azt a teljesítményét, amit Törökország ellen nyújtott. Igaz, hogy ott is labdabirtoklásban jóval alul maradt a törökökkel szemben, de rendkívül hatékony volt a kontrákban, sokkal zártabban védekezett. Az USA nagyon jól felkészült Ausztráliából, remekül bontották meg mindkét oldalon. Három legjobb játékosa az USA-nak a mai mérkőzésen Balogun, McKenny és Tillman voltak. Balogunnal egyáltalán nem bírtak az ausztrálok. Érdekesség, hogy a Monakóban inkább fent játszik égben, most pedig szélről indult, és hatalmas sebességbeli különbség volt közte és az ausztrálok között. Nagyon jó focit játszik USA. Két mérkőzés után kimondhatjuk, hogy megnyerte a csoportját. Igaz, hogy az ausztráloknak is lehet még 6 pontjuk, de az egymás elleni eredményből adódóan USA csoport elsőként fog végezni ebben a csoportban. A szünetben 3-as cserével próbálkozott Ausztrália. Megpróbáltak mindent egy lapra feltenni, hátul egy-egybe védekeztek, föltolták, minden pontrugásnál fölmentek a belső védők, akik magas, megtermett játékosok, de nem termett babér, egy igazi helyzetet tudott kidolgozni Ausztrália, abból nem is találtak kaput. Utána volt sok lepattanó labda, ilyen kétes, 50-50 százalékos, vagy 11-es, vagy nem, de volt, amit a VAR se vizsgált. Végülis, ha a meccs teljes egészét nézzük, akkor USA teljesen megérdemelten nyerte meg ezt a mérkőzést. A végén elszabadultak az indulatok, de hál' Istennek nem lett sérülés sem kiállítás, így USA tovább jutott.
0: Így van, egyértelműen lehet, hogy még csoportelsők is lesznek. És hát valóban kiváló a DJ, nem tudjuk eléggé dicsérni, ugye volt egy John Bon Jovi szám, valamint most a Take Me Home Country Road.
1: Úgyhogy ezzel mi is el is tudunk köszönni, teljes a Take mértékben. Me Home-mal mi is megyünk haza.
0: Teljes mértékben, abszolút így van. Jó zárás a napnak, nagyon szépen megköszönjük a szíves figyelmüket. Szalai Kristóf, Vukovics László és Erdei Márk búcsúznak. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, még egyszer a végeredmény. Egyesült Államok, Ausztrália 2-0.
4: Műsorunk véget ért. Szerkesztette Erdei Márk. Munkatársam volt Balogh Bence, Egréder István, Katona László, Kovács Erika, Szabó Bence, Szalai Kristóf, Szilágyi Dóra és Vukovics László. Én Szegő Tibor vagyok, és további szép estét kívánok.
5: Ez volt a Körkapcsolás.
6: A Nemzeti Sport Rádióban.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Karfiol Füll, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Füll 30. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Ligeti Richárdot, a magyar női birkózó válogatott újdonsült szövetségi kapitányát, és állandó beszélgetőtársamat, Deák Zsigmondot, az MBS Média Bizottságának elnökét is. Ricsi, már szakvezetői szemmel követted a női országos bajnokságot. Milyennek láttad ezeket a versenyeket, mert volt néhány rangadó?
2: Köszöntöm én is a hallgatókat, illetve a nézőket is. Egy olyan érdekes élmény volt most már úgy részt venni egy országos bajnokságon, hogy 19-ben még indulóként, 21-től 2-től már mint klubedző, aztán 22-től már mint válogatott edző, most pedig már mint felnőtt megbízott szövetségi kapitány. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felnőtt magyar bajnokságnak a rangadókról, illetve azokról a megmérettetésekről kell szólnia, amik utána előbbre viszik a női szakágat. Célom is, hogy ezeket a rangadókat, ezeket a szorosabb mérkőzéseket minél jobban kialakítsuk. Úgy próbáljuk mi is telegetni a versenyzőket, hogy álljanak bele, és olyan ingereket adjanak egymásnak, amikkel később a nemzetközi szinten is előbbre tudunk kerülni. Ugye itt volt két rangadó, a Dollák Tamara és Szent Tamási Róza, ami egy talán 12-11, vagy egy 11-10-es mérkőzés lett a vége.
3: 12-11, igen, 12-11. Igen, így van.
2: Ami én azt gondolom nagyon hasznos volt mindkét versenyző számára, hiszen ezekből lehet levonni olyan következtetéseket, át lehet venni olyan gyakorlatokat a hibáktól elkezdve a fizikai oldalról, hogy ki hol fáradt el, ki hol ment el mentálisan. Ezek nagyon-nagyon fontosak a jövő évi olimpiai kvalifikációs versenyidőszak előtt. Az, hogy most ide billent, oda billent, jelenleg engem különösképpen nem foglalkoztat. Tényleg a következő nap már elő is vettük ezeket a mérkőzéseket, és elemeztük, átbeszéltük mindkét versenyzővel, illetve a Terék Erda és Bognár Erika mérkőzés is egy hasonló mérkőzés volt. Ugye a Gerda nem a saját súlycsoportjában indult, ennek különböző okai voltak, de egy jó parázs mérkőzés volt köztük is, és ezeket kell, hogy minél több súlyba ki tudjuk alakítani. Azért reményeim szerint a jövő évben úgy tud neki vágni, hogy 3-4 olyan versenyző is akár harcba tud szállni 57 kilóba a válogatottságért. Akik közül, aki kijön, az bízunk benne, hogy olyan szinten felkészült lesz, hogy reális esélyekkel neki tud szaladni egy ilyen kvalifikációs sorozatnak. Úgyhogy ezen dolgozunk, ez motiváljuk a versenyzőket, és szeretnénk is ezeket a rivalizációkat minél inkább megtartani. Én a saját bátyám révén tapasztaltam azt, hogy volt egy olyan 10 éves időszak, amikor se előtte, se mögötte senki nem volt, és bár válogatott volt, beletett mindent, de nem tudott olyan eredményeket elérni, mint akkor, amikor mondjuk egy Csergyes Ricsi fiatal versenyzőként folyamatosan a nyomába volt, vagy később mondjuk egy Korcsok Milán bejelentkezett a válogatott címeres mezért. Tehát erre ott van még további a példa is, például a 87 kilós kötött fogás, vagy akár 77 kilós kötött fogású mérkőzések. Én azt gondolom, ez fogja tudni előre vinni a magyar női birkozást is.
3: Szóval szerint ezt akartam mondani, a más szakágokban is jó, hogy mondtad a tesódat, meg a kötött fogást, hogy gyakorlatilag a világklasszisok nem kerülgetik egymást, hanem belecsapnak a lecsóba, és aztán aki pedig abból kijön, az tényleg jó eséllyel a világversenyeken is, meg az olimpiai kvalifikáción is ott lehet. Igen, a lányoknál lehet, hogy túl sűrű a súlycsoport, vagy nekik más a lelkület, nem tudom, tehát ott valóban úgy el lehetett csúszni egymás mellett, hogy így mondjam, de örülök, hogy ezt mondod, mert tényleg ez lehet a kulcsa, legalábbis a példa alapján, amiket te is felsoroltál, teljesen egyértelmű, hogy mi lehet az út.
1: Látsz olyan versenyzőket, akik erre alkalmasak lehetnek, hogy fellőjenek erre a szintre, hogy igazán komoly párharcok legyenek egy-egy súlycsoportban?
2: Abszolút, hát ugye maga a Kozma Akadémia is erre született, ez a célja, hogy azokat a fiatal versenyzőket úgy tudjuk menedzselni, hogy mondjuk akár egy jövő évben már egy-egy fiatal versenyző bele tudjon szállni egy ilyen párharcba, vagy tudja egy kicsit ott az idősebb korosztályt piszkálgatni, idegesíteni, hogy ott van, és itt vagyok, és akár készen állok én is. Úgyhogy itt minden lehetőség erre adott lesz. Nyilván a jövő versenyrendszerünket is én azt gondolom, hogy akár ha erre kapunk lehetőséget, akár úgy is kéne kialakítanunk, hogy csak ezekbe az olimpiai súlycsoportokba akár egy válogató versenyt megrendezni, ahol álljon bele tényleg az a junior középkorosztály, az U23-as első csapat, illetve a felnőtt válogatott is egyben. Úgyhogy én mindenképp erre motiválom, és mindenképp erre próbálom terelgetni az egész szakágat, hogy legyen kialakított rivalizáció, legyen súlyonként 2-3-4 nemzetközi színvonalú birkózónk. Ez nyilván az utánpótlás képzésen is múlik, és nyilván rajtunk a felnőtt csapaton is.
1: Látjuk ezt a, vagy te is említettél, két súlycsoportot, négy nemet, a női 57 és 59 kilogrammot. Zsiga, te megmondtad, hogy azért elég közel van egymáshoz. Ezt mennyire nehéz erre akár rávenni a versenyzőket, akár edzőként, szövetségkapitányként ebbe belemenni, hogy akkor 3-4 igazán jó versenyzőt egy súlycsoportban indítani?
2: Nem egy egyszerű feladat, mert ha nem úgy szocializálódik egy csapat, és sajnos a női csapat nem úgy szocializálódott, amik nem feltétlenül hibás, nem is keresünk ilyen szempontból felelőst, csak egyszerűen az nyilván ez egy egyszerű szituáció, hogy van egy országban mondjuk U15-es korosztályban 12 darab olyan színvonalú birkózó, van 10 súlycsoport, elég könnyen le tudják egymás között osztogatni 2-3 kilós súlycsoport növekedés csökkenése, és nem szokják meg azt a fajta feszültséget, vagy azt a fajta érzést, amit például mondjuk én saját magam is, hogy 11-ben mondjuk kadett válogatott voltam, és a következő évben meg juniorban nem tudtam válogatott lenni, és akkor utána következő évben a junior másodévesen élet-halál harccal egy világbajnoki indulás kiharcoltam, de hogy ezeket azért így lelkületben, hogy egy üres évet készülök arra a célomra, hogy jövőre válogatott legyek. De a női szakákban sajnos ott voltunk sok esetben, hogy gyakorlatilag, ha itt nem, akkor jó, a következő válogatott lefogyok, akkor ott már igen, nincsenek olyan felkészült harcok. Tehát amit meg kell, hogy értsenek a versenyzőink és a klubok és az egész magyar női birkózás, az, hogy olimpiai súlycsoport csak 60. Lehet itt az 59-el, a 65-tel, vagy a 72-vel, vagy az 55-tel ügyeskedni, és egy nagyon nagy előrelépés lenne, hogy ezekben a súlycsoportokban legalább a fix nemzetközi érmes versenyzőink lennének felnőtt korosztályba, de és jelenleg az olimpia kell, hogy lobogjon mindenki szeme előtt, és ahhoz viszont abban a 6 súlycsoportban kell úgy teljesíteni, mindenkinek bele kell állni ezekbe a súlycsoportokba, és akkor utána meglátjuk, hogy tud kijönni belőle, és az alapján tudjuk továbbiakban. És ráadásul nem is arról van szó, hogy jövő évben, ha valaki véletlenül nem tud beférni a top 2-ben, vagy ugye két ember indult a rangsorversenyeken, hogy akkor neki véget ért az olimpia, mert utána van még egy év, ott utána megint van egy európai kvalifikáció, ahol újra rá lehet arra törni, arra az adott pozícióra. Szóval lehetőség megvan, mindenkinek bele kell állni, mindenkinek nézni kell a mellette lévőt, amikor fut, amikor súlyzózik, hol tudok hozzátenni még 5 kilót, hol tudok megelőzni minden, és ha ez ki tud alakulni, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gyorsan előre fogunk tudni lépni.
1: De tulajdonképpen most még időben vagytok, úgy érzed, de már azért el kell kezdeni komolyan.
2: 100%-ig, így gondolom, így van.
1: Beszélünk majd még a női birkózásról, meg a női birkózókról, viszont beszélünk picit rólad is. Testvéred ugye nagy alakja volt a magyar szabadfogású birkózásnak, te is beszéltél már róla Párizsban, a legutóbbi olimpián ott volt a nehéz súlyban. Mennyire volt természetes, hogy ti a szőnyegen köttök ki?
2: Hát, hogy én a szőnyegen kötök ki, azt szerintem szinte természetes volt, mert ő már
3: kikötött, igen.
2: Már le volt oda rakva. Hát annak idején egy édesapánk súlyemelő volt, nem is akármilyen, mert junior világbajnoki, bronzérmes, többszörös felnőtt magyar bajnok, és a súlyemelő sportákban nagyon tényleg magasztosan kommunikálják, mai napig edzőként dolgozik a szombathelyi haladásnál, úgyhogy a sors pikantériája, hogy a mellette lévő terem a birkózó szőnyeg volt. Egy kicsit mindig úgy van az ember szerintem, amikor végigjárja azt az utat, amin végig kellett menni, a maga nehézségei, a maga megpróbáltatásaival, hogy azt mondja, hogy hát a gyerekem lehet, hogy nem biztos, hogy jön el az utat, szeretném terelni, és akkor hát jött mellette, hogy ott a birkózás, ahol ugye idősebb Verév István vezette az akkori haladás birkózó szakosztályát, és akkor oda a Dani bekerült. Nekem meg nyilvánvaló módon, ahogy már megszülettem, és szerintem az első ránéztem, és tudtam, hogy mindenbe versenyezni fogunk, és mindenbe segítjük egy és motiváljuk, és hát, hát oké, birkózok, akkor nekem birkózónak kell lennem, jobbnak, mint ő, hát ez nem sikerült.
4: Azért azt tegyük hozzá, de hát az élet az így szép, így alakul, és hát ezek után már mentünk ezen az úton, húztuk egymást, természetesen, amíg még én is aktív sportoló voltam, rengeteget segített, aztán próbáltam én is utána minél többet segíteni neki, elkísértük egymást különböző versenyekre, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus közös út, ami jelenleg is vagyunk, csak most már mint edző.
1: Szombathely és a haladás, azt itt említetted már az elején, hogy egy országos bajnokságon végigérted a létrát versenyzőtől, most megbízott szövetségi kapitányig, de a haladásban is voltál versenyző, edző, sportvezető. Mit jelent számodra ez a klub és ez a város?
2: Hát a kezdet, az első lépések, a család, hát még szinte érzem ilyenkor egy kicsit azt a gombócot a torkomon, amikor így nekem nagyon fontos az, hogy ahonnan jövök, meg ahol kaptam valamit, oda visszaadhassak valamit. És én azt gondolom, hogy az élet, illetve az egész sport is erről kellene, hogy szóljon, és erről kell, hogy szóljon, hogy kapok valamit, megkaptam a haladást, az összes technikát, gondolkodásmódot, támogatottságot, az adott világversenyeken való mellémállást, amikor nehézségek voltak, sérülések, a barátaim, a legjobb barátaim onnan jöttek ki abból a klubból. Mai napig, ha bárkinek szólok, és volt az országos bajnokság, és akkor a bácsi Peti kérdezte tőlem, hogy hát kik ezek a srácok, mert hát mondom, figyelj, ők a legjobb barátaim, akik ha kell, akkor eljönnek, és azt mondják, hogy figyelj, a haladásért itt vagyunk, és ha kell, akkor nyerünk 3 meccset, de ezzel segítjük azokat a gyerekeket majd később, akik ezáltal támogatottságot, példaképeket és minden egyebet kapnak. Úgyhogy Szombathely, a haladás, az nekem mindig is a szívem legbelső, hogy is fogalmazzak, legfényesebb pontja talán, ami, ahol én azt gondolom, hogy jó tartozni, ami én azt gondolom, hogy jó visszaadni nekik valamit, és jó látni azt, hogy ahogy visszatérhettem, vagy megkértek erre a feladatra, azonnal az a birkózókör, akik ott mozognak Szombathelyen, egy-per-egy mindenki odaállt, és valaki 200.000 forinttal segítette, valaki odahozta az unokáját, a fiát, valaki elkezdte a médiát, és összefogott ez az egész történet. Ahogyan ugye volt a haladásnak különböző anyagi probléma a Nagy Anyanyi Egyesületnél,
3: és azért látszódott. Főképp a fociról az... volt szó, de nyilván az egész egyesületnek értelemszerűen.
2: És látszott az, hogy az egész városnak fontos a haladás, és az egész város. Nem tudom, hogy hány olyan város tudnék még elmondani, vagy hány olyan csapatot, ahol a város lakók saját kis pénzükből beleadományozva azon dolgoznak, hogy megmentsék ezt az egyesületet, úgyhogy ez sokat számít nekem is, és azoknak az embereknek is, akik ott vannak.
3: Hozzáteszem, hogy ez azért is fontos, mert ugye épült egy nagyszerű stadion, amiben ugye nem csak foci, hanem éppen például a birkózás is, meg egyéb sportágak is, ugye, tehát magyarul a létesítmény adott, idézőjelben csak meg kéne tölteni tartalommal, és mondjuk, hát kivel töltenénk meg tartalommal, hanem a helyiekkel, helyi gyerekekkel, illetve ezekkel a támogatókkal is. Jó, hogy mondtad a szurkolókat, mert nekem mindig az volt az élményem, főképpen Danninak a világversenyes szereplésénél, hogy annál a szurkolótábornál, amit gondolom, hogy a zöme Szombathelyről jött, annál én jobbat őszintén szóval nem nagyon láttam még. Még az irániak úgy, ahogy kicsit másképpen más miatt, de ők se gyengék, de ez a fajta lokál, jó értelembe vett lokál patriotizmus, az annyira átsüt nem csak Ricsin, hanem tényleg ezen a közegen öröm nézni. Én nem vagyok szombathelyi, de ott voltam katona 88-89-ben, úgyhogy nekem a egyébként érdekes módon azóta már szép emlékek kötnek. akkor nem mindig ezt éreztem, de azóta az is megszépült, és mindig én is szívesen megyek oda, akár birkózás, akár más kapcsán, és mondom még egyszer, öröm nézni egy olyan várost, ahol a sportot erre az eszközre, a közösség teremtés, a közös élmény, nem kell sorolni a sok-sok-sok hasznát, hogy erre használják.
1: Ez teljesen magától értetődő volt, hogy a bátyádnak a versenyeire megy egy ekkora szurkolótábor?
2: Hát én azt gondolom, hogy egy olyan, így ahogy említetted te is, egy olyan városban, ahol így szeretik akár a birkózástól. Szóval amikor annak idén a 6-os Gabi olimpiai bronzérmes lett, utólag megkapta, igen, akkor a város főterén a római kori lovas hintón körbevitték őt, illetve a Pars Krisztiánt, és
3: Szavária Fesztivál, igaz?
2: Igen, és hát most is libabőrös vagyok, mint ahogy lehet azt látni, nyilván a hallgatók ezt kevésbé tapasztalják, de hogy fantasztikus emberek és fantasztikus sportrajongók veszik körül, illetve hát azok az emberek, azok a családtagjaink, a barátaink. Szóval itt nem volt kérdés azt, hogy szóltunk, két busz intézzük, összedobjuk, menjünk, csináljuk, szurgunk, tegyünk hozzá 2%-ot. Szóval az első ilyen versenyek környékén én nem is annyira éreztem Európában szinte sehol azt, hogy így szurkoló tábor elkísért volna. Egy-két ember nyilván volt, de így 10-15-20 ember, és hogy ez egy olyan kezdeményezés is volt talán, ahol utána azért láttam dánoknál, itt-ott, hogy összejöttek így jobban a németeknél.
3: Igen. Vannak ilyen arcok, akik így visszaköszönnek a világversenyekről, meg ilyen pár tucat, ahogy mondod, dán szurkoló, hogy na mondom, a kicsi megint itt van, meg is őrrel a kezével értelmszerűen, de mindegy, de hogy amit mondasz, tehát ez a közösségek látszik, hogy nem kósza egy-egy ember.
1: Szóval hanem most az SMTK szurkolói.
3: Igen, ott is. Igen. Ott, de hát Losonci Otto mit mond? A közösség a legfontosabb. Ugyanezt mondja, ez mindegy, hogy Erzsébeten van, vagy Szombathelyen.
2: Nagyon fontos, rendkívül, és rengeteget tud számítani az adott fáradt pillanatokban. Dani is rengetegszer visszacsatolt abba, hogy passzus, 5.30-nál azt hittem, hogy meghalok, le volt szakadva a combizmom, de üvölt a közönség, és
3: de most az EB bronzmeccset mondott 22-ből.
2: Például igen hát, ahogy hát, azt hát, nem hitt el.
3: Tehát konkrétan elszakadt combizommal nyeri meg a bronzmeccset. Úgy, hogy meghagyja az ellenfelet, hogy hozzá kell oda menni az orvosnak, és nem az elszakadt combú Dani kell kezelni, mert az közben végegyengülésben
2: éppen ott van.
3: Tehát eszeveszett hangulat volt. Többek között a szombathelyi szurkolóknak köszönhetően, mert ők is természetesen ott voltak.
1: Most már edzőként dolgoztok mindketten. Itt említetted már a rivalizálást. Ez edzőként is megvan valamennyi.
2: Hát a legjobb példa most a hétvégi fricskája volt, ahol a Veszprém hát sajnos csúnyán lenyomta a hatást, és mondta, hogy jó, most neked nem ez a fő feladatod, te lányokat vidd ki az olimpiára, majd utána visszatérünk erre. Mondom, figyelj, vissza fogunk térni. És mondom, arról nem is beszél, hogy életem még a haladásnak a tagja vagy, úgyhogy jó lenne elkezdeni bemelegíteni egy óvéra. Nyilván hát ez nálunk a Balaton parton, a 120 centis jelző táblánál, aki találja el a nullától elkezdve, édesanyánk, édesapánkat az őrületbe kergettük, hogy mindenbe, hogy volt olyan időszak, hogy minden edzés után, pedig nem voltak gyenge edzések a Veréb Istvánnál sem, és minden edzés után ki voltunk rakva a másfél kilométeres határa, és sprintbe a verseny hazáig, és őrület szinten, ha amikor apa elnézett, már húzott meg, tolt le, én már próbáltam mellé, befutok elé, tényleg, de hát ez én azt gondolom, hogy ez a rivalizálás, az mindig motivál, mindig előbbre visz, mindig többre vágyást ad az emberek belső motivációt, folyamatosan spanolja, másrésztről pedig az a fajta rivalizás, ami köztünk van, az abszolút a szeretet és az együtt dolgozás, a közösség teremtés, szóval ott most Dani és Veszprém környékén teremti a kis közösségét, én is próbálok segíteni ott Szombathely környékén, és már arról beszélgetünk, hogy ez 5 év múlva mondjuk oda is kifuthat, hogy a régiós szinten akár
3: pontosan,
2: felépíteni,
3: pontosan.
2: Együtt dolgozni, együtt táboroztatni, igen, együtt
3: régiós központszerűséget kiépíteni, nincs is ennél jobb.
2: Mert persze. Alapvetően azért mindenki ott azon a környéken, egy-két klub kivétel szabadfogású edzőkkel. Azért az ország nagy része az kötött fogású beágyazottság.
3: Hát az a hagyomány, így van.
2: Az a hagyomány, és itt voltak azok az eredmények is, ami nyilván erre predesztinálja ezt a közösséget. De én azt gondolom, hogy szabadfogásban igenis van keresnivaló egy jól felépített rendszerrel. Én szerintem ennek az alapjait azért idősebb Veréb István és Gulyás István jól megteremtette, és hát nyilván egy kulisszatitkot ezáltal is tudok árulni, hogy a jövőben is vele fog például dolgozni a női válogatottnál.
3: Meg Gulyás Pistával.
2: Gulyás Pistával, igen, Gulyás Pistovával, illetve és azok az emberek, akik ebben felnőttek ebben a rendszerben, a bátyám, Veréb István, jó magam, 6-os Gábor, és mondhatnék még jó pár nevet ezeknek az edzőknek. Most én azt gondolom, hogy kutya kötelessége ezeket az alapokat továbbadni. Nyilván egy jelenkor birkózásával felöltöztetett struktúrában. Úgyhogy én szerintem ez a következő lépés majd egyszer ez lesz, hogy ezt újra úgy felépítve, hogy jöjjön vissza az, hogy tényleg rettegjenek a hatos Gabinak a versenyzőjétől, azzal a hatos Gabi stílussal, ahogy annak idején birkózott, igen, vagy féljenek ezek a veszprémi belső
3: gáncsoktól. Szerintem kellemesebb, mint a hatossal birkózni, ez az egész biztos.
4: Igen.
1: Edzőnek készült-e?
2: Hát most úgy tűnik, hogy igen. De azért előre nem mertem volna kijelenteni.
1: Csak 5 éve kérdezzük, akkor mit mondtál volna?
3: Mondtad, hogy 19-ben még ugye OB-n indultál.
2: Igen, 19-ben még OB-n induló voltam, sőt, ugye ott még indultam a felnőtt Európa-bajnokságon is. Hullámvölgyes volt az én sportolói karrierem, meg voltak kisebb-nagyobb dombok is, de azok a hegyek nem jöttek el, amit szerettem volna. De én azt gondolom, hogy maga, ami bennem van, technikai, taktikai gondolkodásmód, az magasabb szintre kellett volna, hogy emeljen. Ez azért mellé kellett volna tennem még jobban a fizikumot, amit különböző időszakokban a fiatalság heve, illetve különböző hibáknak következtében rossz időbe szálltam ki, először 14-ben, hát ott már voltunk egy iráni versenyen a Gulyás Istvánnal, és akkor ott volt egy grúz srác, és úgy birkoztam vele 3-3-at, hogy 5-tel a végét vitt le. Na most a következő VB-n 5. lett, kijutott az olimpiára, az olimpián 5. lett. És akkor azt gondoltam, hogy na, a 25. grúz is elvert, és akkor na most hagyjuk. Úgyhogy a karrieremről röviden ennyit, ezután éreztem, hogy bennem maradt valami, ami nem jó, hogyha az emberben bennem maradt, szerintem ezeket ki kell ventilálni, mert az emészteni fogja az embert, és hát én úgy választottam, hogy azt az utat választottam, hogy akkor edzőként fogom azt bebizonyítani, hogy igenis értek ez az egész történethez, és tudok segíteni azoknak az embereknek, akik elhivatottak és elhivatottabbak, mint én adott időszakokban voltam például. Úgyhogy így jött az edzőség, és hát nagyon élvezem, nagyon szeretem, a minden nehézségével, pozitív, negatív, minden oldalával együtt. Én azt gondolom, hogy az az edző vagyok, akit este 8-kor még sokszor megtalálnak úgy a kínban, hogy akkor már a takarítónő is eltávozott, takarított mindent.
1: Miben más női birkózókkal foglalkozni, mint férfiakkal?
2: Hát, ugye itt két irány van, én azt gondolom. Az egyik az, hogy van a fizikai, technikai, taktikai, ott szinte most már nem tudunk különbséget tenni. Szóval olyan szintű mérkőzések vannak, olyan lányok jönnek, hogy azért, na, komoly izomzattal, 76 kilóba például a tavalyi világbajnok, atyavilág, szóval én ezt nem tudom, hogy néztem úgy valaki, mint ahogy ő,
4: ami nyilván az én, nekem is kicsit ciki, de hát ez most már ez van.
3: Nem, de érdemes egyébként megnézni a női mezőnyt, hogy fizikailag micsoda fejlődésen ment keresztül, tehát eszeveszett tényleg férfias, alkatú, izomzatú, stílusú lányok is szerepelnek abszolút.
2: Abszolút egyetértek, és hát a másik oldal viszont a mentális jól lét kialakítása, illetve azt a fajta felspanolása azoknak a versenyzőknek, hogy ez ott szerintem teljesen elkülönül az egész történet. Szóval, hogyha én adott esetben, annak idején volt a Gellé Milán, aki most ugye a bátyámmal dolgozik, és mi együtt belekezdtem el, úgymond az első edzőkönyvben, aki azt mondtam, hogy figyelj Milán, ez a munka, ez nem jó semmire, amit most csinálsz, ezen változtatni kell, vagy mész a francba, nyilván egy kicsit keményebben megfogalmazva, akkor a Milán lehet, hogy kicsit megsértődött, fél napra hazament, következő nap úgy jött, hogy szétszabta a kötelet, meg a kertlebelt. Most ezt ugyanezt eljátszottam volna a női válogatottnál, akkor nagyjából 2 hónapig nem hiszem, hogy kommunikáltak normálisan velem, vagy így csak annyit, amely nagyon muszáj, úgyhogy ez kénytelen volt az ember ezt ilyen szempontból, egy kicsit az ő lelkükre szabva több kommunikációt, jobban meghallgatni, elmondhassák azokat az érzelmeket, máshogy látnak bizonyos szituációkat, amíg én racionálisan azt mondom, hogy figyelj, ennyi meccsnél jártunk, győztes meccs, vesztes meccs, de ha így dolgozol, akkor ide jutunk, ha úgy, az akkor ott már jön egy olyan gondolatmenet, hogy én most ezt azért mondhattam, mert nem bízok benne, vagy bízok benne, vagy hogy vannak egy ilyen fajta varázsa, de azt viszont azt nem lehet elvenni a lányoktól, hogyha bíznak valakibe, és tudnak hinni, és akarják ezt az egészet, akkor őrület milyen szinten bele tudnak így állni. Szóval úgy meg én sokszor férfit nem láttam még úgy beleállni adott szituációkba, mint mondjuk adott esetben a terékgárdát az 23-as EB-től, elmondta, hogy figyelj, így meg így haladunk, ezt kell csinálni, és nem volt olyan, hogy ő mondjuk előtte 5 perce feküdt volna le, mint ahogy megbeszéltük, hogy 10-kor alvás, most extrém példa, de hogy van egy olyan agyasságuk a hölgyeknek, ami én azt gondolom, amiért gondolom azt, hogy ezt elvállalva tudok nekik úgy segíteni.
1: Martin Gábor is beszélt ilyesmiről itt a Karfiol Fülben, ugye az előző szövetségi kapitány, akit váltottál most a poszton. Milyen most a munkamegosztás, hogyan áll fel a stáb? Azt ugye most itt az előbb említetted, hogy Gulyás István ott lesz melletted, és mi kell ahhoz, hogy jöjjenek az utánpótlásban már látott sikerek felnőtt szinten is?
2: Hát az új felállás az most jelenleg úgy néz ki, hogy Maxim Olonov maradni fog, illetve a Gulyás István becsatlakozik a csapatba. Hát azt gondolom, hogy soha gyengébb csapatot, hiszen Pistobás szerintem több olimpia járt, mint egy-két ember területi versenyen, úgyhogy ha valaki, akkor fog tudni segíteni nekem is, a versenyzőknek is. Talán az dolgom lesz, hogy elsősorban azért Pistobának megvan az a karaktere, az a hangszíne, hogy mai napig, ha volt olyan edzés, megszólalt, és még így összerászkodtam, pedig én is edző voltam már, de hogy azért van egy olyan kiállás, ami nagyon fontos. És ami nagyon kell a hölgyeknek is, hogy tényleg mindenki irányba rendel, és olyan fegyelemmel úgy tudjon készülni, ami kelleni fog. És mellette pedig én azt gondolom, hogy én pedig azon az oldalon is tudok lenni, ahol eddig is voltam, hogy tudták, hogy bármikor oda jöhetnek, elmondhatják, megbeszélhetik. Tudták, hogy technikailag bármikor, bármihez hozzá tudok szólni, mutatni, hozzá tudok tenni az ő karrierükhöz, illetve taktikailag, hát rengeteg meccset elemeztem, még annak idején Daninál kezdtem el ezt a kialakítottam egy ilyen módszert erre, hogy egy oldalba felismerve a versenyző, már a vége felé már olyan szintig, hogy szinte tudtuk, hogy melyik percbe fog indítani akciót. Ezt egyszerre a Taha Gőnek, a ugye nagy ellenfelének, a jelenlegi török birkózás elnökének, illetve hát mindent megnyert, ami létezett. Okay. Egyszer elküldtem, mert tényleg egy nagyon jó viszonyban vagyunk, és elküldtem neki, és azt mondta, hogy figyelj, így még magamot se ismerem, mint ahogy te ezt be a dolgot leírtad, szóval, hogy ezek a dolgok, ezek nagyon fontosak a lányok életében, hogy meglegyenek ezek a pontok, amiben tudnak kapaszkodni, tudja azt, figyelj, ez megvan, ha ezt megcsinálom, akkor el fog tudni oda jutni. És akkor nyilván mellette pedig a Maximnak a további a technikai tudása, a kapcsolatrendszere, azok a gondolatai, hát ő is azért a női birkózás kiemelkedő edző alakja, nem láttam még olyan edzőt, aki az amerikaiaktól elkezdve bárkinál jött volna oda, köszönne, beszélne vele, kommunikálna. Most is ugye Tatára szervezünk, most már több mint 110 női versenyző fog a világ különböző pontjáról eljönni hozzánk, és itt fognak táborozni 2 héten keresztül ugye a ranking után. Úgyhogy ezekbe nagyon-nagyon fontos az a fajta kapcsolatépítés, az a fajta tudás, az a fajta összeállás, ami előbbre fogja tudni vinni a magyar női birkózást. És hát itt a utánpótlás versenyzőknek pedig az egy nagyon-nagyon fontos feladat a kollégáimnak is, illetve az utánpótlás versenyzőknek is, hogy azt meg tudjuk érteni, hogy nem egyszerű az átállás akár juniorból 23 vagy 23-ból felnőttbe, de a fő cél, ami nagyon-nagyon fontos, és nem az egyén érdek, és nem a klub érdek, és nem a saját U17-es vagy U15-ös, vagy mindegy, hogy ki hol dolgozik, hanem egyetlen egy célnak kell lenni, egyetlen egy cél kell, hogy vezérelje a magyar női birkózásba dolgozó embereket, a felnőtt birkózókat kell adni a magyar birkózásnak, és ennek nyilván megvannak a mindenféle vele járó képzési rendszerek, hogy technikailag mozdítsunk azokon a versenyzőkön, mire odaérnek, abból tudjunk szűkíteni, de akkor már ne kell alapvető dolgokkal foglalkozni. Fizikai dolgokat nyilván megvannak a szenzitív időszakok, amikor a keringést ki kell alakítani, amikor az izomzatot el kell kezdeni úgy terhelni, de ezeket ne előzzük meg annak érdekében, hogy mondjuk legyen egy U15-ös Európa-bajnokunk, és 2 hét múlva műteni kelljen, és mire jön az akadémiára, addigra már 2-szer megműtött, az már nagyon nehéz. Ott már nagyon nehéz. Ugye ezeket kell egy kicsit, én azt gondolom, a helyére rakni, és akkor azok a versenyzők, akik eljönnek, elkezdik felvenni a versenyt. Ha megvan a teteje a birkózásunknak, a felnőttbe eljönnek az érmek, akkor mögötte már nincs akkora kényszer, hogy ott most mindenképpen ennek meg ennek kell történni, mert különben nem történt semmi magyar női birkózás. Mi most azon dolgozunk, hogy kialakítsuk az esernyőt, legyenek meg az olimpikon, adott esetben több is, legyenek meg az EB érmeink, legyenek meg a VB akár érmeink, akár a helyezéseink, és közben nyugodtan tudjon készülni mögöttük egy olyan csapat, akik mire elérnek oda, azok teljes joggal és egy olyan rendszerbe beleszállva, ahol rend van, ahol egymás támogatása van, ahol közösség van, ahol akár mondhatom a szeretetet is, mert ez a női birkózás nagyon fontos az is, hogy milyen légkörbe dolgoznak az emberek, hogy feszültség van egymás között, vagy akár mondjuk, mint hogy például most tapasztaltam a Dollák Tamara és a Szent Tamási Róza után, hogy a meccs után, bár lemörült az egyik, a másik annál inkább, de a hétfő edzéssel már közösen technikáztak, a társas cipelés már egymás megfogva vitték, és tudják, és elmondtam nekik is, ez akkor fog működni, ha mindenki egyszerre fejlődik. De be lehet ülni itt különböző kis csónakokba, és elindulunk, hogy felfedezzük Amerikát, föl fog borulni, elviszi a hullám, léket kap, be kell ülnünk egy nagy hajóba, oda már én most beálltam a kormány elé, szerintem jó irányba fogom tudni kormányozni ezt a hajót, de igenis be kell állni, és húzni kell együtt, egy irányba, egyszerre, egy rendülettel, és akkor ez működni fog, biztos vagyok benne.
1: Ehhez a kormányzáshoz kívánunk jó munkát, és sok sikert Ligeti Richárdnak a magyar női birkózó válogatott élén. Köszönjük, hogy itt voltál, és elfogadtad a meghívásunkat. Dák Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, Magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A hetedik napjánál tart a labdarúgó világbajnokság, és a jól számolom 18 napja ért véget a budapesti történelmi bajnokok ligája döntő. Hát első és másodsorban ez utóbbiról fogunk beszélgetni a következő egy órában. Köszöntöm itt a stúdióban Dinnyés Mártont, a BL döntő kommunikációs vezetőjét.
3: És üdvözlök mindenkit.
2: És Fűrész Ádámot, a BL döntő projektmenedzserét.
4: Én is üdvözlök mindenkit.
2: Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát kezdjük rögtön a végén. 18 napja ért véget ez a bizonyos bajnokok ligája döntő. Kipihentétek már magatokat?
4: Igazából mondhatjuk azt, hogy a döntő véget ért, tehát futballmérkőzést már nem játszunk, de maga a szervezés az nem zárult még le teljesen. A mai napig is zajlanak munkálatok a Puskás Arénánál. Például a fölépített Champions Village, ami egy hospitality vendéglátó sátorváros volt, még a mai napon is bontják, és ennek holnap lesz az utolsó napja, hogy mindent elpakolnak. Úgyhogy utána ott fizikailag a munkálatok véget érnek. A pénzügyi lezárás is folyamatosan zajlik, úgyhogy tennivaló még van, de pihenni már sikerült, tökéletesen még biztosan nem pihentük ki magunkat mindannyian.
2: Na mindjárt megbeszéljük, hogy mennyit nem pihentetek korábban. Emlékeztek, most mindkettőtökről szól természetesen a kérdés, arra a pillanatra, amikor megkapta Budapest ennek a BL-nek a rendezési jogát?
3: Szerintem emlékszünk mind a ketten, és nyilván ez egy olyan álom volt, amit úgy régóta mindannyian őrizgettünk, és mindannyian szerettük volna, hogy eljussunk ide. De ahhoz képest, hogy amikor megtörtént, olyan 700 nap volt már csak hátra magáig a döntőig, tehát akkor már nem volt olyan nagyon-nagyon sok idő, és akkor rögtön az volt az első gondolatunk, hogy nyilván ez a fantasztikus dolog az egész országnak, meg Budapestnek, meg a stadionnak, de a következő már az volt, hogy akkor mik az első lépések, és csak hogy lásd, hogy miről van szó, hogy itt már szeptemberben rendeztünk egy nagy újságírói konferenciát, ahol nem is újságírói, hanem a kluboknak a média munkatársai.
2: Kettő éve szeptemberben.
3: 25-ben már, 25-ben már rendeztünk egy nagyobb konferenciát, tehát elég hamar elindult a dolog, és hogy az Ádám az előbb utalt rá, szerintem nagyon-nagyon jól jelképezi az egész folyamatot, hogy a BL döntő nyilván egy szurkolónak a mérkőzésről szól elsősorban, de a mi életünkben számos kísérő esemény, minden feladatnak a pontos lebontása, ez volt az elsődleges, ami eszünkbe jutott.
2: Ennek a megszervezéséről is feltétlenül fogunk beszélgetni, de akkor térünk rá Ádámra, hogy te emlékszel erre a pillanatra, amikor bejelentették, hogy Budapest,
4: igen,
2: 2026.
4: Igen. Én is nagyon jól emlékszem, és igazából egy nagyon hosszú út vezetett odáig, mert abszolút nem a bajnokok ligája pályázati anyagával indult ez az egész, hanem folyamatosan építkeztünk, szuperkupa, Euró 2020, Európa Liga döntő, és minden egyes lépcsőfok az szükséges volt ahhoz, hogy egyáltalán Budapest és a Puskás Aréna szóba kerülhessen, mint egy bajnokok ligája döntő helyszíne. És mi már 2023 őszén elkezdtünk a pályázati anyaggal foglalkozni. Úgyhogy az a folyamat az megkezdődött ott az őszi-téli időszakban, és én 2024-ben az év első felét Berlinbe töltöttem, mert a Németországi Európa-bajnokságon dolgoztam. Úgyhogy még onnan Berlinből véglegesítettük a pályázati anyagnak a végső fázisát, és egy tavaszi nap volt, és benn voltunk a stadionban, már készültünk az első mérkőzésünkre, egy egészen népes csapat már ott volt az Euró 2024-es brigádból, amikor üzenetbe értesültem az egészről, a főnökünk küldött egy üzenetet a csoportbeszélgetésbe, akik a pályázaton részt vettek, hogy gratulálok, urak, és akkor lejátszottam a bajnokok ligája himnuszt, és úgy sétáltam be az irodába, úgyhogy nekem az egy nagyon boldog pillanat volt, mert tényleg rengeteg munka volt benne.
2: Libabőrösök lettetek, ahogy most ezt mondtad, hallgattad, Marci?
3: Igen. Szerintem azért igen, mert még kicsit még...
2: Mert én igen egyébként. Tehát ahogy így Ádám elmondta, tényleg ez egy fantasztikus érzés lehetett ennek a városnak, ennek a stadionnak, ennek az országnak.
3: Abszolút libabőrösök lettünk, de én azért mennék egy picit vissza, mert 2019-ben nyitottam el kapuit a Puskás Aréna, és most nem azért lévedek vissza itt a múltba, hogy most erről beszélgessünk, de már akkor végig benne volt a levegőben, hogyha apró részleteit néztük a stadionnak, és itt kiélveztük, bementünk oda, engem most is kiráz a hideg, hogy erről beszélek, már akkor arról beszéltünk, hogy nyilván válogatott meccsekre teljen meg, legyen egy fantasztikus élmény, de itt lehetne rendezni egy Bajnokok Ligája döntőt. És ha így nézi az ember, hogy egy kicsit majdnem 10 év eltelik, mire megrendezzük, vagy bő 5 év, akkor egy kicsit látod, hogy ez mit jelentett a mi számunkra.
2: Korán is jött, nem? Tehát talán az átlagember nem is gondolta volna, hogy ilyen kis idő telik el a stadion átadása és a VHL döntő.
3: Szerintem az a Covid, amiről beszélsz, az jött korán. Tehát, hogy a Covid bejött, és akkor egymás után rendeztük a meccseket. Tehát, hogy ha ezzel a fejjel gondolkodunk, más szempontból, hogyha nincs az a tapasztalat, nem látja ott az UEFA, hogy itt megrendezzük a Liverpool, meg a Manchester City, meg különböző nagy csapatoknak a meccseit, mondhatni
2: egy hibátlanul.
3: Európai szuperkupa, nyilván a Bayern sikerével, gondoltam, hogy közbeszúrod. Ha ezek nincsenek, akkor nem jutunk el ide, és nekünk tényleg nagyon fontos volt ez az építkezés, de szerintem az UEFA-nak is. Tehát az EB meccsek, nyilván ott is csak nálunk volt, ha emlékeztek rá, csak nálunk volt teltház, az a francia meccs, ahol a kánikulában játszottunk, és itt tovább, és itt tovább. És utána jött egy Európa Liga döntő, ami az első olyan klub döntő, ahol azért meg lehet nézni, mit tud ez az ország. Egyébként nem csak a stadionban, mert sokat beszélünk erről, de egy kicsit kinyitnám ezt a teret. Szerintem stadion szempontból nem nagyon volt itt kérdés. Aki már járt valaha ott abba az arénába, akár egy válogatott meccsen, az pontosan tudja, hogy ez működni fog. Nyilván mindent a helyére kell tenni, meg mindennek, hogy mondjam, kell, hogy legyen egy felelőse. De az, ami a városban történik, a repülőtéren történik, a hotelek tekintetében történik, azért az még egy nagyváros esetén is kihívás lehet.
2: Nyilvánvalóan azért más egy válogatott mérkőzés, amelyen két csapat vesz részt, és egyik az idegenbeli csapat, a másik a mi hazai gárdánk, és jön mondjuk a vendégcsapat a 15-20 újságíró. Na most itt erről azt hiszem tudsz beszélni hosszansan. Menjünk bele egy kicsikét számháborúba az újságírók terén például.
3: Most itt fölveszem a szemüvegemet. Barica Gábor kollégám kicsit segített is vele, hogy a számokat ellenőrizte, hogy minden jó legyen, amit mondok, számítottam rá, hogy kérdezett. És tényleg így van, de egy pillanatra előttem itt a számokat, itt darálom, ami amúgy is unalmas. Van egy sportélmény, amit be kell mutatni, amiről beszélni kell, amit tévében meg kell mutatni, csak akkor ér valamit. Tehát az egész, mi szemléletünk ez, és hát nyilván ezt az UEFA koordinálja, de úgy kell elképzelni, hogy összesen 800 fő az, akire azt mondjuk, hogy írott sajtó plusz fotós. De most csak ha a fotósokra rámegyünk, a fotós is úgy néz ki, hogy 160 főt akreditáltunk az UEFA-val közösen a pálya szélére, de 30-an még a tribűnről fotóztak. És összességében minden egyes olyan pont ki van találva, onnan a legjobb fotókat el lehet készíteni arra a pillanatra, amikor fölemelik a trófeát. De ha átmegyek a tévére, hát az az igazán brutális. Tehát ott az összességében 3000 fő volt, aki valamilyen módon a tévé közvetítésekkel összefüggésben kapott akkreditációt. Ebben benne van az a 2000 ember, aki közvetlenül dolgozott, és a többiek lehet, hogy inkább műszaki területen. Összesen 70-80 országból érkeztek újságíró kollégák erre a rendezvényre. Én azt hiszem, hogy önmagában már ez is egy nagy siker egyébként az országnak. Tehát hiszen ők lehet, hogy most szembesülnek azzal először, hogy Budapest, és akkor elmennek, megnézik a belvárost, és elájulnak. És még azt is hozzáteszem, hogy nagyon kevés olyan adottságú város van, ezt talán mondhatom, még annyira nem vagyok öreg, de azért pár meccsen már voltam. Nagyon kevés az olyan adottságú város, ahol ki lehet gyakorlatilag sétálni a belvárosból a stadionba. De akkor legrosszabb esetben, ha valaki kicsit elfáradt, vagy besörözött, akkor mondjuk felszáll a metróra. De a legtöbb nagy aréna a mai futballban, az kimondottan a városon kívül egy ilyen semleges területen található. És pont beszéltünk Ádámmal idefelé jövett, hogy Münchenben is igazából lehet, hogy csak annyit kellett biztosítani a PSG szurkolók számára, hogy felszálltak a helyi vonatra, amit indítottak nekik egy járatot. Nálunk pedig átsétáltak a Kerepesi út másik oldalára.
2: A világ egyik legszebb helyéről, a Városligetről végül is.
3: Tehát... Így van, onnan érkezve, de a meccs után csak becsekkoltak a járatukra, és buszokkal, PSG feliratú budapesti kék buszokkal vitték ki őket a reptéren a saját termináljukba, ahol csak ők szállhattak fel a gépekre. Szerintem Ezért próbáltam az előbb megnyitni ezt az irányt is az újságírók mellett. Ez egy fantasztikus szolgáltatás volt, amit itt nyújtottunk.
2: Egyébként az UEFA kérése volt ez a délutáni időpont? Vagy kora esti időpont? Mert ugye azok kedvéért, akik nem követték a fejlődés történetet, ugye bár 2010-ig volt szerdán a döntő, 2010-ben Madridban volt, ha jól emlékszem, először szombati döntő, de még mind esti döntők voltak.
4: Így van, most először volt 6 órakor a kezdőrugás, ez abszolút egy UEFA kezdeményezés volt, amiről természetesen kikérték a véleményünket. Mi ezt szervezési szempontból az első pillanattól támogattuk. Nyilván nagyobb nyomást helyez mondjuk a reptérre, ugyanakkor a biztonsági szolgáltató, a rendőrség az ő működésüket úgymond napfényben sokkal könnyebben el tudják látni, és sokkal magabiztosabban tudtunk odaállni ez az egész 6 órás kezdőrugáshoz. Úgyhogy ez egy újfajta kezdeményezés volt, ami nagyon sok olyan felállítást és operációt eredményezett, amivel korábban még se az UEFA, se hát mi találkoztunk válogatott meccseken, de nyilván nem összehasonlítható.
2: Hogy a francia, ez az egész. Meleg volt.
3: Ude meleg volt az erdély.
4: Így van. Úgyhogy ez egy újítása volt itt a budapesti döntőnek.
3: Én azt hozzátenném, hogy magyar szempontból mi marad itt? Hát például a gyerekek meg tudják nézni a meccset, hogyha nincs is jegyük, úgy leülni egy BL döntő megnézésére, hogy ez itt történik a mi fővárosunkban, az egy óriási különbség, és ebből a szempontból azért nem hátrány ez a 18 órás kezdés. Egyébként, amit az Ádám mondta, hogy az angol futballt, aki követi, azt tudja, hogy az összes nagy rangadót csak természetes fényviszonyok között rendezik, mert a rendőrség így vállalja, vagy ezt preferálja. Úgyhogy ez nem egy újdonság ilyen szempontból. És lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a legnagyobb bulvárhír, ami hozzám eljutott a meccs szervezése előtt, hogy egy 10 év körüli gyerek megpróbált egy műanyag gépkarabénak látszó tárgyal bejutni, ami valójában egy játékpisztoly volt.
2: És mit kell ilyenkor tenni? Ilyenkor
3: ugye ez nem a stadion,
2: rendezőhöz is fordulnak?
3: Ez nem a stadionnál történt, hanem a Hősök terén, és nyilván van egy ilyen tömegpszichózis, hogyha valaki ezt meglátja, és rosszul reagál rá, akkor abból gond lehet, de hát nyilván elvezették a gyereket, vagy elvették szegénytől ezt a pusket, de azért most ezen rögünk, de ha meg úgy állítjuk be, hogy egy órával a mérkőzés kezdett előtt ez volt a legnagyobb esemény, akkor azért abban megállapodhatunk, hogy lehet, hogy a Margit szigeten ennél több pofon csattan el egy átlagos vasárnapi napon.
2: Bármikor. Egyébként elgondolkoztam rajta, hogy azért Athénban, Madridban mondjuk egy jó meleg nyári, koranyári délutánon BL döntőt rendezni, azt majd szerintem az UEFA is el fog ezen majd gondolkozni, mert nekünk is szerencsénk volt, hogy nem volt kánikula, mert lehetett volna őrült kánikula május 30-án.
4: Itt a lehetőség egyébként, ugye a jövő évi Madrid döntővel, hogy újra elgondolkoznak rajta. Abszolút készültünk a kánikulára is, tehát benne volt a pakliba, és pontosan ezért gondoskodtunk olyan szurkolói jóléti lehetőségekről, ami esetleges ilyen helyzetben hasznos tudott volna lenni. Például párakapukat telepítettünk már a stadionba érkezéskor, a Dózsa György úton, a Stefánia úton ilyeneken át lehetett sétálni, illetve különböző vízvételi pontok voltak a stadion parkjában, ami egyébként ingyenesen elérhető volt a szurkolók számára. Úgyhogy fel voltunk készülve kánikulára, és természetesen a büfékben a víztöltöttség az egy ideje nagyon kiemelt fontossággal rendelkezik az UEFA-nál is, úgyhogy erre mindig különös hangsúlyt fektetnek, meg fordítanak, úgyhogy abszolút minden ilyesmivel, amit meg tudunk tenni, azt szervezési oldalról megtesszük.
2: Hát a magyarok mindig jó szervezők voltak, emlékszem a vizes világbajnokságon, amikor őrült meleg volt a Margit szigeten, akkor zacskós vizeket osztogattak.
4: Abszolút,
2: tehát
4: abszolút,
2: az is egy fantasztikus, tehát gyakorlatilag életmentő volt. Tehát amikor egy délelőtti mérkőzésen volt 45 fok, és ott a Margit szigeten fák ugyan vannak, de nem az uszoda környékén. Igen. Na, hát a szervezés az gondolom egy óriási feladat. Na most picit tényleg térjük vissza ez a bizonyos bejelentés utáni napra, ott gondolom pesgőt bontottatok, aztán másnap is pesgőt bontottatok, aztán a harmadik nap el kellett kezdeni dolgozni.
4: Így van.
2: Bontottatok pesgőt? Mert olyan diszkéten mosolyogtál erre a felvetésre.
4: Fizikailag nehézkes volt pesgőt bontanunk, mert ugye a pályázatot író csapatból ketten éppen Németországban dolgoztunk az Európa bajnokságon, a többiek itthon voltak Magyarországon, úgyhogy szerintem a pesgőbontás az ott fizikailag elmaradt, természetesen nagy öröm az megvolt, és megosztottuk a boldogságot másokkal is. És igazából ott ugye 24 2004 őszén, ott szeptemberben már elindult egy első úgynevezett working visit lezajlott. Az UEFA ilyen fél évente megtartott working visitekkel dolgozik, amikor minden szakemberüket idehozzák a helyszínre, és ezt úgy kell elképzelni, hogy itt vannak 2-3, akár 4 napon keresztül, és tematikusan projektről projektre átnézik a stadion szakembereivel, a hatóságokkal, a külsős partnerekkel, a labdarúgó szövetség szakembereivel azt, hogy ők a saját területükön mit szeretnének megvalósítani, szerintünk azt hogyan lehetne megvalósítani, hogyan dolgozzunk együtt, hogy minden a lehető legtökéletesebben zajlódjon majd a jövőben, és azért azt tudni kell, és szerintem ez nagyon gyorsan megérkezett ez az információ itthon mindenkihez, hogy ez a Bajnokok Liga, ez tényleg a legfelsőbb polc. Tehát itt mindenben mindenki a legprofibb hozzáállást várta el, a legapróbb részleteket kellett kidolgoznunk, és tényleg a legjobb tudásunk szerint közreműködni abban, hogy az UEFA elképzelései azok implementálva legyenek a Budapest és Puskás Aréna sajátosságaihoz. Úgyhogy ott 2024 őszén kezdtünk el ezzel foglalkozni, az még csak egy kisebb látogatás volt, körülbelül 15 fővel érkezett az UEFA, és ezek szépen lassan megnövekedtek. Februárban 2025-ben ott már egy nagyobb látogatás, 40 fő, ott mi is egy nagyobb delegációt vontunk be az MLS oldaláról, illetve hatósági jelenlét volt, BKK-s jelenlét, Puskás Aréna, reptéri jelenlét, ott már a reptérrel is megkezdtük az egyeztetéseket. És 2025 májusában lehetőségünk volt többünknek kilátogatni a müncheni döntőre. Ott engem kifejezetten egy operatív szerepkörre vontak be, úgyhogy nekem lehetőségem volt az UEFA Venue Management csapatába beülni, 12 napot dolgoztam velük a müncheni finálé előtt, és nagyon bíztam benne, hogy ez nem egy megfigyelői szerep lesz, hanem tényleg egy aktív, operatív szerepkör, és szerencsére így is történt, tehát ott az első napomtól kezdve abszolút feladatokkal bíztak meg, ötleteimre voltak kíváncsiak, és nekem nagyon hasznos volt, már csak az, hogy ott ültem az irodába, és láttam azt, hogy egy BL döntő kapcsán milyen kihívások fordulnak elő délelőttől délutánra, egyik napról a másikra. Úgyhogy ez egy óriási élmény volt, és tényleg az volt az a pillanat, amikor nekem is így kinyílt a szemem, hogy na mi is egy BL döntő. Hogy az egyik pillanatban NFL elkapó, de Beckham Juniort kísérem be az egyik parkolóból, mert késve érkezett, a másik pillanatban a David Beckham még tartanak műsort az egyik Skyboxba. Tehát a legnagyobb hírességek érkeznek, a legnagyobb futballcsapatok a legprofi stábbal érkeznek a stadionba, ahogy a Marci is említette, óriási média érdeklődés, és hát zsong az egész város a BL döntő körül. Ahogy onnan hazajöttünk, a döntőt megelőző két napban egyébként egy hatfős stáb, MLS Puskás Aréna, Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és Országos Rendőrfőkapitányság delegációjával megérkezett. Ők kaptak egy nagyon komoly körbevezetést, minden Bajnokok Ligáját érintő területet megnéztek, nem csak a stadiont, a fan meeting pointokat, a Champions Festival területét, a díszvacsorát, mert hogy van egy meccsnapot megelőzően egy díszvacsora, azt is hogy képzeljük el, milyen lokáció,
3: neked a milyen berendezés, a legendák
4: tornáját, ami egy tavalyi kezdeményezés volt, és idén nálunk másodszor valósult meg, úgyhogy a stáb többi tagja ott tudott lenni ezeken a helyszíneken, nekik volt szerencséjük a mérkőzést megtekinteni a lelátóról, én akkor dolgoztam, és ezt egyáltalán nem bánom egyébként, úgyhogy nekem abszolút egy meccsnapi operatív pozícióm is volt kint Münchenben. Onnan hazajöttünk, összevetettük a tapasztalatokat, és ott érezni lehetett, hogy akkor az UEFA-nak tényleg a mostantól minden szempár ránk szegeződik, és 100%-ban elkezdtünk fókuszálni. Tehát körülbelül egy év volt az igazán intenzív munkavégzés, amikor tényleg az összes UEFA-s és külföldi szakember is már arra koncentrált, hogy Budapesten mi fog majd történni, és hogyan vigyük tökélyre ezt a rendezvényt közösen.
2: A legjobb helyre mentetek végül is tapasztalatot gyűjteni, mert ahogy mondani szokták, a németek azért elég jó szervezők. Mit tanultatok azon a bizonyos müncheni BL döntőn? Gondolom azért voltak olyan pontok, amire azt mondtátok, hogy na ezt mi is átültetjük.
4: Nekem személy szerint ugye nekem volt szerencsém előtte 2024-ben már Németországba, Berlinben 6 EB meccset végigcsinálni, úgyhogy ott például egy ilyen, hát a stadionnak van egy kritikus pontja, vagy hát egy kulcs helysége, ez az
3: csak
4: úgynevezett...
3: Óvatosan legyek kritikus ebben a stúdióban, úgy érzem a Bayern stadionjával kapcsolatban.
4: Tehát minden stadionban van egy control room, egy vezetési pont, ahonnan a mérkőzést szervezzük, irányítjuk, minden kamerakép odaérkezik be, és nekem például a korábbi berlini tapasztalataim megmutatták azt, hogy ezt a helységet hogy lehet nagyon-nagyon hatékonyan vezetni, működtetni. És amit meg a 2025-ös BL döntőn tapasztaltam Münchenbe, amit elmondtam, hogy ez a szemfelnyitó felismerés a létszámokat tekintve, a méreteket tekintve, és azt tekintve, hogy mennyire prémium minden, mind hozzáállásban, mind kivitelezésben. És például ott találkoztunk először ezzel a Champions Village-el, amit a műsor elején említettem, hogy ott Münchenben is az egyik parkolót beépítették sátrakkal, és akkor azt hiszem, ha jól emlékszem, 5000 hospitality ellátásban részesülő vendégnek volt ott a vacsorája, főleg a szponzorcsoportoktól érkeztek ide a vendégek. Ilyet nem láttunk korábban. Tehát ez is egy nagy élmény volt ezt bejárni, és utána abszolút hasznos tapasztalatokat szereztünk, hiszen ezt az egészet a Puskás Aréna tőszomszédságában, a Szoborparkban majdhogy nem visszaépítették. 3300 főről beszélünk Budapest tekintetében, úgyhogy ez a sátorváros nálunk is megvalósult, és ezt fontos volt logisztikailag is látni, hogy mi történik itt pontosan.
3: De mondanék olyat is, amiben meg talán mi tudtunk jobbak lenni egy adottságnak köszönhetően, ami a Puskás Arénára vonatkozik. A pályaszéli interjúk az mindig az tényleg olyan, mint egy mély kaptár, tehát ott rengeteg tévécsatorna akarja a legjobb interjúját megcsinálni, és kaptunk olyan visszajelzést, hogy Münchenben erre éppen csak, hogy megvolt a szükséges terület. Nálunk ennél nagyobb terület van, és mégsem megy a hangulat rovására, mert azért vannak olyan stadionok, ahol meg túl nagy ez a terület. Nálunk pont megfelelő méretű volt, mindenki el tudta végezni a munkáját kényelmesen, műszakilag is és szakmailag is.
4: Még egyet erre rácsatolhatnék, mert ez is szintén fontos, hogy például Münchenben nem kapott az UEFA engedélyt arra, hogy helikopteres közvetítést valósítson meg a mérkőzést, közvetlenül megelőzően, vagy a mérkőzés alatt.
2: Biztonsági okokból?
4: Igen, biztonsági okokból. Tehát ott tényleg a német bürokrácián nem tudták ezt a kérést átvinni, úgyhogy ez egy kifejezett kihívás volt előttünk, amikor ide érkeztek. Mondták, hogy ezt nagyon-nagyon szeretnék, és biztosak benne,
3: és nem csak
4: Budapesten
3: ez volt,
4: megvalósítható.
3: Hanem nálunk volt egy 70 méteres darukamera, voltak drónok, és emellett volt ugye helikopter, amivel speciális, mert az operatőr is csak engedéllyel mehet föl rá. Tehát nem egy egyszerű történet. Ez mind segített abban, hogy aki nagyon távolról nézte, mert azt hiszem 200 országba adták a meccset élőbe, aki nagyon távolról nézte, az is azért elég szép képeket kapott Budapestről.
4: Abszolút, főleg amikor a buszos bevonulást, igazából már a hoteltől elindulva végigkövethettük a csapatbuszokat, azt hiszem azok lenyűgöző felvételek voltak.
2: Igen, őszintén mondom, nézői oldalról én nagyon szeretem ezeket a buszos bevonulásokat, amit nem szeretek, amikor az üres öltözőben látom a kirakott messzeket, az engem egyáltalán nem érdekel. Sokkal jobban érdekel, amikor a fickók leszállnak fejhallgatóval a fejükön dazán.
3: Néha jobb, mint a meccs.
2: El a meccs nem volt rossz, de nem volt jó se, de hát a meccsről már annyi mindent elmondtunk, még maradjunk tényleg a szervezési oldalnál. Ez maga a találkozó, ez 90 perc. Döbbenetes egyébként szerintem, akik hallgatnak bennünket, szerintem percről percre megdöbbennek, hogy ezért a 90 percre jó, ez 120 lett, vagy mondjuk legyen mondjuk bruttó 180, de hogy ezért tényleg két éven keresztül ekkora munkát kell végezni, egészen elképesztő. Említetted, Ádám, hogy azért egy csapat már létezett a bejelentés előtt is. Nyilván ezt a csapatot azért bővíteni kellett. Mind kommunikációs oldalról, mind a te oldaladról.
4: Így van.
2: Milyen bővítések voltak itt?
4: Az MLS volt...
2: Mekkorára is kellett felduzzasztani a létszámot?
4: Bedobok egy nagy számot az elején, és akkor utána lebontjuk. A Marci említette már, hogy hány akkreditált média és sajtómunkatárs volt. Magára a Puskás Arénás belépésre összesen 19 ezer ember akkreditációs kérelme érkezett be a rendszerbe. Ez egy hatalmas szám.
3: De tényleg a takarítótól, a műszaki emberen át, a sportolóig, vagy a futballistáig.
4: A biztonsági szolgáltató.
2: Ez Magyarországról 19 ezer?
4: Nem. Tehát ez UEFA-s szakemberekkel együttvéve, nemzetközi szakemberekkel. Tehát
2: tényleg bontjuk ezt ki, mert ez azt hiszem, hogy mindenkit érdekel, mert ugye ott a stadion 63 ezres, ugye? Egy jelöntőn, vagy lakörül,
4: kicsit kevesebb.
2: De hogy ennek a mennyi az, azt mondja, hogy az egy harmada, aki akreditált.
3: Hát annyi, mint, a szur, mint egy adott csapat szurkoló, mint az Arzenál szurkolók. Sőt, többen. És igazából többen.
2: Kik ezek a 19 ezerek?
4: 19 ezer akreditációs igényből végül 16 ezer vett föl akreditációt, és körülbelül ennyi is érkezett meg a mérkőzés napon. Itt beszéltünk több mint 3 ezres biztonsági létszámról. Beszéltünk több száz főről, akik a stadionnak a büfét, illetve a catering szolgáltatását biztosították.
3: Bocsánat, 10 000 ember fogyasztott itt gyakorlatilag vacsorát a mérkőzés közben. Tehát erre is gondoljatok. Nem csak arról beszélünk, hogy a szurkoló megiszik egy sört a szünetben.
4: Így van, tehát ahogy a Marci mondta, kb. 10-12 ezer ember részesült valamilyen szintű hospitality ellátásban, vagy a Champions Village-be, vagy a Bokcsarnokba, vagy magában bent a Puskás Arénának a kijelölt területein. Tehát itt felszolgálókból is óriási létszámról beszélünk. Ott van a rengeteg partnercég, akivel az UEFA együttműködik, az ügynökségek, akik megvalósítják ezeket a hospitality programokat például. Nem mehetünk el szó nélkül a Puskás Aréna üzemeltetői csapata mellett sem, és hozzájuk kell venni például azt a több száz főt, akik az egész telek területnek a takarítását folyamatosan végezték, tehát itt nem csak a stadionról van szó, hanem a kerítésen belül mindenről. Közvetítésért felelős több mint 2000 főről, és természetesen ott van az MLS stábja is, akik ebben az esetben 30-35 fővel voltunk körülbelül a BL szervezésnek az utolsó heteiben már bevonva. Ebből 25 fő az hosszú távon állandó MLS alkalmazott, mindannyian rendelkeznek már korábbi UEFA eseményekről tapasztalattal, ami egyébként kiemelten fontos, és ezt korábban is elmondtuk, tehát meg kell tanulni az UEFA-val együttműködni, meg kell ismerni az ő módszereiket, ahhoz, hogy az ember egy BL döntőt ilyen színvonalon és ilyen zökkenőmentesen meg tudjon csinálni. És volt 10 olyan kolléga is, akit kifejezetten rövid távon projekt jelleggel alkalmaztunk. Ezek közül voltak egyébként olyanok is, akik először dolgoztak velünk, viszont ennek a 10 főnek is a nagyja olyan szakember, akikkel korábban volt már lehetőségünk együtt dolgozni, és nekem személy szerint nagyon fontos volt, hogy olyan embereket vegyünk föl a csapatba, akik pontosan tudják, mit jelent az MLS-szel, és mit jelent az UEFA-val együttműködni, együtt dolgozni, úgyhogy ez kiemelten.
3: Úgy hallottam, hogy volt olyan pozíció, amire 50-en
4: így van.
3: Tehát ezt így kell elképzelni.
2: Egy pozícióra.
4: Voltak olyan feladatkörök, amik bajnokok ligája specifikusak, és egyébként korábban még nem ilyen szinten valósítottuk meg ezt a feladatkört, úgyhogy igen, ezeket konkrétan meg is hirdettük az MLS felületein, LinkedIn-es felhívásokon keresztül, és itt külföldről és Magyarországról is jöttek jelentkezők, több mint 50-en, ahogy a Marci említette, 5 interjút is lefolytattunk, mire megtaláltuk a megfelelő szakembert.
2: 18 napja volt Budapesten az a bizonyos történelmi bajnokok ligája labdarúgó döntő, ami az első volt, és reméljük, hogy ez tényleg első lesz a sorról, és majd még sok fogja követni. Hát erről beszélgettünk az elmúlt fél órában Dinnyi és Mártonnal, a BL döntő kommunikációs vezetőjével, és Fűrész Ádámmal, a BL döntő projektmenedzserével, akik továbbra is itt vannak a stúdiónkban. Köszönöm, hogy itt vagytok, urak. Szóval elképesztő dolgokat mesélt Ádám itt az elmúlt percek során, főleg azok számára, akik úgy szocializálódtak fiatal korukban, hogy kimentek egy futballmérkőzésre, ahol nem volt lelátók, támasztották mondjuk a korlátot, és szokorrádión hallgatták a vasárnapi koktélt, én ilyen voltam. Édesapám mindig kivitt engem, és mindig akkor volt a vasárnapi koktél Komjáti György műsora, és ezt hallgattuk, ehhez képest, amit Ádám itt elmondott az elmúlt percek során, döbbenetes. Ott hagytok abba a beszélgetést, hogy még bizonyos új feladatokat is ki kellett osztani, amilyenek korábban nem voltak. Na, ez a 19 ezer ember, aki akkreditációt kért, és amelyből 16 ezer dolgozó volt a BL-döntőn, ez milyen feladat volt, ami új volt ezen a budapesti BL-döntőn?
3: Én mindenképp mondanék egyet, mert az előbb már félig meddig érintettük, amit mi úgy hívunk, hogy a legendák mérkőzés. És azért emelném ki, mert ez szintén egy olyan dolog, amiből az ország, a város az átlagnál többet profitál. Az, hogy idejönnek BL győztes aranylabdás futballisták és a mi legendáinkkal játszhattak egy mérkőzést Juhász Rolandék vezetésével. Egyébként Juhász Rolira amúgy is az átlagnál kicsit több feladat hárult, mert ő volt az eseménynek a budapesti nagykövete, és számos rendezvényen részt vett, és népszerűsítette például ezt a tornát is. Szóval ez szerintem egy óriási élmény volt, és egy nagyon laza hangulatú dolog. Pont valami olyasmit, te a Szokor Rádiót idézted meg, de talán ez nem a legjobb párhuzam, de valami olyasmi sugárzott ebből az eseményből, ami a futballnak azt a hangulatát adja meg, amit sokan ma hiányolnak.
2: Kicsit
3: emberközeli, kicsit lazább, kicsit elérhetőbb, ott van előttem a sztár, akár még, ha szerencsém van, alá is írja, kicsit kisebb a tét, miután nem pénzre megy a játék, ha most akárhogy is vesszük, ez így van. Nyilván nem véletlenül hozta be az UEFA, végig gondolta, és ránézett a dolgokra, és azt mondta, hogy bocsánat, de hát itt a rendezővárosból nagyon sok ember nem lesz, nem csak Budapesten, ez az összes BL döntőnek a sajátossága, és akkor idehozza ezt az eseményt. Úgyhogy elnézést, hogy ezt beszúrtam ide Ádám elé, de szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Visszafogtél
2: egyébként a legendákra, mert arra nyilván a hallgatók is kíváncsiak.
4: Igen, és egyébként... akkor, ahogy Marci már egy kicsit kívülről kezdett, és nem a stadionra összpontosított, akkor én is folytatnám itt, hogy meg kellett valósítanunk két fan meeting pointot, aminek az volt a célja, hogy a városunkba érkező szurkolóknak legyen egy találkozási helye, ahol ők nem csak összegyűlnek, lepacsiznak, és majd átcsámborognak a stadionba, hanem itt programok vannak, itt büfé lehetőségek vannak, és itt tényleg egy ilyen ünnepi hangulatban tudnak felkészülni a mérkőzésre, és esetleg onnan együtt átvonulni. Na most ilyet már csináltunk az Európa Liga döntőn, ahol például a Róma nagyon nyitott volt az együttműködésre, és az egészet a Nemzeti Rendezvény Ügynökség valósította meg akkor is, és most is, és a Rómával egy komoly, teljes, egésznapos program tervet raktak össze arra, hogy a szurkolókat ott tartsák, a szurkolókat szórakoztassák, és a szurkolók jó hangulatban együtt érkezzenek meg majd a stadionhoz. Na most tényleg két top klubbal kellett együttműködni, és ez abszolút meglátszott, hiszen az ő elvárásaik és az ő ötleteik is olyanok voltak, amik egy top klubhoz méltó, és mind a két csapattal párhuzamosan ugye az MTK sportparkot kijelölve a Párizs szurkolóknak, a Városligeti nagyrét volt kijelölve az Arzenál szurkolóknak, ott gyakorlatilag reggel 10-es nyitástól kezdve, még a mérkőzés után is volt programszervezve, betervezve színpadi programok, koncertek, futballbajnokság a szurkolók között. Úgyhogy ott tényleg egy nagyon jó együttműködés zajlott oda-vissza a klubok és az NRU munkatársai között, hogy ez minél vonzóbb legyen, és minél inkább koncentráltan tudjuk a szurkolókat egy helyen, és ezt megfeleltük azzal, hogy a reptérről már egy úgynevezett Champions Express járat szállította az adott városból érkező szurkolókat direktbe ezekre a fan meeting pointokra.
3: Ehhez hagyd tegyem hozzá a kommunikációs szakmai részét, hogy mi a kihívás, mert szerintem nagyon jól tudja szemléltetni. Ugye itt ülünk mi Magyarországon, és nagyon büszkék vagyunk a BL döntőre, na de hogyha van egy specifikus üzenetünk, hogy ide menj vagy oda menj, hát azt mi, ha kitesszük a Facebook oldalunkra, ott több százezer ember látja a magyar válogatott szurkolói elsősorban, akiknek mi rendszeresen kommunikálunk, meg a magyar futballnak a követői, akiknek lehet, hogy nem, hogy a mérkőzésen nincs együtt, hanem éppen nyaralnak, vagy nincsenek itt. Tipikus példa, hogy azt a döntést hozta az UEFA, hogy csak két nappal a mérkőzés előtt fogjuk közzétenni azt az információt, hogy a helyszíneken óriás kivetítős meccsnézési lehetőség van. Miért? Azért, mert ismerik az angol szurkolókat, és úgy gondolták, hogy ha ezt mi nagyon reklámozzuk, eljut hozzájuk a hír, akkor tömegesen jönnek majd olyan szurkolók, lehet, hogy én is ezt csinálom, ha Arzenál szurkoló lennék, akinek nincs jegye, valahogy oda megyek, nézem, hát tudok menni a stadionba.
2: Ismerek Chelsea szurkolót, akik 12-be kiment Münchenbe, úgyhogy nem volt jegye, csak azért, hogy szurkolói zónában nézze, bocsánat.
3: Hogy maga a kommunikációs szakmai részt nem akarok nagyon mélyen belemenni, de nagyon érdekes, mert kisebb, de azért mégiscsak tömeges információkat kell eljutatni azokhoz, akiket az érint. Viszont nem akarod vele igazából azokat bosszantani, akikre meg nem tartozik, és ez nem mindig egy könnyű feladat. Tehát nekünk ezért volt nagyon fontos az, hogy összehangoljuk a munkánkat például a közösségi közlekedésben dolgozókkal, meg a reptéren dolgozókkal, nyilván a rendőrséget nem is mondom, mert elképzelhetetlen volt a velük való együttműködés nélkül egy hatékony, most a kommunikációnak nem az elvont újságírói értelmét, hanem konkrétan azt, hogy mondjuk milyen kapuhoz mennyi, melyik megállónál szállja, és pont azok az emberek tudjanak róla. Azt azért hozzáteszem, hogy szerintem nekünk óriási előnyünk, és nyilván hazabeszélek, és számomra ez a legfontosabb, hogy rendszeresen a válogatott mérkőzéseken megtelik az aréna. És bár nem ugyanaz, mert nyilván ott nincs 10 000 ember, aki öltönybe elfogyaszt egy vacsorát, de az a tény, hogy 60 000 ember, sőt még egy picit több a válogatott meccsre ki tud jönni, az egy rutint ad nekünk abban, hogy mikre kell figyelni. Hogy odafigyelünk arra, hogy az egyes villamos, nyilván nem mi, hanem aki ezért felel, hogy az egyes villamos rendszeresebben járjon, gyakrabban jöjjön, milyen üzenetet lehet nekik eljutatni. Ez a
2: tapasztalatból mondom.
3: Természetesen van, de mihez hasonlítod? Lehet, hogy nem az isztambuli szervezéshez, vagy
5: az átlagnapokhoz hasonlítom. Tehát amikor átlagnapon elég az egyes villamos, hogy 20 percenként jár este, valószínűleg egy EB mérkőzés után, egy EB 8-at döntő után nem elég, hogy 20 percenként
3: ez egy sajnálatos dolog, hogy nyilván aki rendezi, ott azért nagyon sok kellemetlenség is van, és ezt is mondjuk el, ezt ne takargassuk, és én azt gondolom, hogy aki ilyesmit élt át, attól most is itt is elnézést kérünk, nyilván van olyan, hogy dugóba ül emiatt az ember, nyilván van olyan, hogy a környékbeliek szemetet találnak, tehát ezt ne tagadjuk le.
5: Nem
3: és,
5: csak japán szurkolók
3: sőt, talán nem ez az általános.
5: Mennyire voltak szabadok az Arsenal, illetve a PSG szurkolói Budapesten? Tehát ha most azt mondta volna a mérkőzés előtt mondjuk 11 órakor egy 60 fős PSG szurkoló csoport, hogy felmenjünk a várba, vagy elmenjünk a Normafához, és esetleg ott sütögetnünk együtt az Arsenal szurkolókkal. Ez valid? Tehát ilyen létezhetett volna, vagy azért kordába voltak tartva, főleg a kemény mag szurkolók, kemény maghoz tartozó szurkolók?
4: Mindent elkövettünk az annak érdekében, hogy a reptértől az út a stadionig az egy nagyon zökkenőmentes útvonal legyen minden szempontból.
5: Ezt hogy képzeljem el? Rendőri felvezetés és buszok? Tehát iránybuszok?
4: Buszok, reptéri, vagy rendőri kísérés.
3: Már a terminálnál már kezdjük.
4: Így van, tehát a terminálnál való érkezés.
3: A két terminált, bocsánat, ugye az egyes terminál, ami általában...
5: PSG terminál, meg Arsenal terminál?
3: Így, pontosan Orián. Így volt. Tehát innen indul a dolog. Bocsánat, Ádám.
4: Semmi gond. És innentől kezdve... Létrehoztunk, illetve nem mi, hanem az NRU a BKK-val együttműködve egy Champions Express járatot, ami kifejezetten a Bajnokok Ligája döntőre érkező, jeggyel rendelkező szurkolókat szállította a reptérről direkt be a fan meeting pointokra, ahol ugye lehetőségük volt jól érezni magukat, és ott eltölteni az időt. De amennyiben nekik Budapest belvárosa vonzóbb, természetesen szabadon távozhattak, szabadon visszajöhettek, tehát kibejárás ez megvalósítható volt. Nagyon jó együttműködésünk volt az egész projekt során a rendőrséggel, és nagyon jó együttműködésünk volt a Paris Saint-Germain csapatával attól a pillanattól, hogy kiderült, hogy ők lesznek az egyik döntős csapat, mert ők tudták azt előre, hogy náluk van egy kor szurkolói csoport, akinek az a szokása ilyen idegenbeli túrákon, hogy közösen elmennek egy ikonikus pontjára a városnak, reprezentálják magukat, készítenek egy fotót, és akkor onnan visszamennek akár a találkozási pontra,
5: vagy már... Hősök tere vár, ezt nyilván.
4: Vagy már onnan vonulnak akár a stadionik, ha erre lehetőség van, és
3: ebben... És ha figyeltétek, bocsánat, akkor a PSG erre a közösségi oldalon nagyon rá is játszott, mert a meccs előtti napokban ilyen videókat tettek ki, fantasztikusan összevágva ezeket az általad most említett budapesti helyszíneket. Hozzáteszem, hogy a PSG szurkoló táboráról sokszor nem hangzik el, mert mindig csak arról beszélünk, hogy egy milliárdos klub, stb. És a sport teljesítményről, de a szurkoló tábora azért az kiemelkedő. Tehát itt a 3 emeleten keresztül lehetett látni az állva szurkoló párizsi szurkolókat, tehát szerintem ezt azért mondjuk el róluk, hogy ilyen értelme szerencsénk van, mert az Arsenalnál ebben nincs meglepetés, de szerencsénk van, hogy 2 olyan csapat jutott be, amelyiknek a szurkolótáboron nagyon-nagyon jó hangulatra képes.
5: És azért lehetek őszinték, szerintem imádkoztattok, hogy ne kerüljön be a Bayern München, mert ugye így 2 repülős szurkolótábor érkezett, miközben ha Bayern München bekerül, akkor benne van pakliba, hogy autókaraván indul el, és az egy egészen más biztonsági garancia, hogyha Hegyeshalomtól kell autókaravánt kísérni, mint egy londoni és egy párizsi szurkótábort, amely repülővel
3: különösen
5: érkezik.
3: Különösen, hogy ugye zajlik az M1-es autópályának a nagyszobású
5: felületése.
3: Ez abszolút benne volt, erre az Ádám tud beszélni, abszolút benne volt az UEFA és a szervező gondolkodásában, tehát ezt modellezték a szervezők. Ugye van egy pont, amikor még nem lehet tudni, hogy kik jutnak be, nagyon sokan bíztunk benne, ezt talán azért mondhatom, hogy a Liverpool köztük lesz, vagy a Salaival, a Galata, ha valami csoda történik azon a párosításon. Ez is benne volt a pakliban, hogy mi van akkor, hogyha autóval nagy tömegek
4: így van,
3: érkeznek.
4: Így van, és konkrétan egyébként a legjobb 8 között már megindultak az egyeztetések, direkt be a klubokkal is, kérdőívet töltöttek ki, és ott már lehetett ezekről infókat csepegtettek felénk, hogy mi várható szurkolói magatartás tekintetben döntőbőtes esetén, hogy utaznának. Amikor az elődöntős meetingeket tartottuk meg, ott a München már kifejezetten hangsúlyozta, hogy a reptéri forgalomra igazából nem is készülnek. Megmondom őszintén, mindkettőnek vannak előnye és hátránya is. A repterünk az a forgalmát tekintve nagyon-nagyon ki lett maxolva, és nagyon sok budapesti terület, köztük a reptér is mozgott a limiten, a mérkőzést megelőző 1-2 napban, illetve a mérkőzés napján. Minden zökkenőmentesen zajlott, de például a München esetleges döntőbejutása, az pont a reptérről levett volna egy kis nyomást, és helyezett volna nyomást az autópályára, ahogy azt említettük. Úgyhogy itt minden mindennel összefügg, és kapcsolódik egymáshoz. Ahogy a Marci is említette, nem egy haditervvel készültünk, úgyhogy mindenre voltak elképzelések. Ha München jutott volna be, arra is lettek volna javaslataink, hogy az ő szurkolói buszaikat hol és hogyan fogadjuk, illetve milyen fajta megerősített rendőri jelenlét lett volna akkor az autópályákon és a közutakon. Így alakult, a reptér azt hiszem tökéletesen vizsgázott, és nagyon sok más terület is tökéletesen vizsgázott itt a városunkban.
5: Kísérő rendezvények, ezekről feltétlenül beszéljünk, mert azért azt hiszem, hogy minden magyar ember, minden sportrajongó magyar ember nagyon irigyelt benneteket, mert nem csak a jelen sztárjaival találkozhattatok, hanem a múlt sztárjaival is. Szóval ezek a kísérő rendezvények szervezése, a fickók, akik jöttek, mennyire voltak egykori sztárok, és mennyire voltak húsvér emberek?
3: Hát abszolút húsvér emberek voltak, és azt lehet érezni, hogy itt egy kicsit ők is kiélvezik mindazt, amit a karrierjük során elértek. Tehát, hogy amikor bevonulnak a csapatok, és bemutatják egyesével a

0: döntő hangulatot, mégpedig azért, mert rengeteg helyen viszont látja az ezzel kapcsolatos eseményeket, és még kiemelném azt is, ami hosszabb távon történt, rengeteg fotózás, filmezés, amit itt megvalósított az UEFA, és megint csak mondom, hogy 200 országban közvetítették a meccset, amielőtt leadták ezeket a filmeket, és még talán Nemes Márton képzőművészt is emeljük ki, hogyha találkoztatok a Bajnokok Ligája arculatával, dizájnjával, hát ez egy magyar művésznek a neon fényeket idéző ötletei alapján valósult meg, úgyhogy én azt gondolom, hogy maradt benne bőven olyan dolog, nem csak abban, hogy maga az aréna Puskás Ferencről kapta a nevét, amire nagyon kevés példa van, hogy a BL egyik legnagyobb, vagy a BL döntők egyik legnagyobb alakja adja a nevét. Szóval nagyon sok olyan magyar sajátosság van és kísérő dolog, ami miatt évtizedek múlva is büszkék lehetünk. Mert nem egyetlen egy hiányérzet maradt, megmondom őszintén ezzel a kapcsolatban, hogy azért ezt is elmondjuk, hogy ugye az egésznek a kulcsa azért mégiscsak maga a mérkőzés, és nyilván ti kielemeztetétek már százszor, de vannak olyan meccsek, amik legendás módon, legendásan bevonulnak a történelembe, mint mondjuk ha azt mondom, hogy isztambuli BL döntő, vagy barcelonai, akkor az ember úgy gondol erre-arra, és talán az az egy, az még jobb lett volna, hogyha ha valami olyan történelmi rekord születik itt, vagy mondjuk az Arzenál megnyeri az első címét, és ez egy hivatkozási alap. Tehát, hogy egy picit talán ez az, ami...
1: Hát egy 11-es párbaj, akkor is dráma végül is. Tehát azért megvolt ennek a drámája, megvolt ennek a feelingje, ennek a Bajnokok Ligája döntőnek is. Egy Luis Figót, hogyha Dényi és Márton, vagy Fűrész Ádám holnap felhív, akkor azt fogja mondani, hogy ja persze, hát Ádám, Marci, emlékszem rátok a budapesti buliról.
2: Ha Szabó Vilmos a nemzetközi szervezési osztály igazgatója fölhívja, akkor lehetséges, hogy emlékezni fog rá, mert ők már az Euro 2020-as, azt hiszem valamilyen sorsolást tartottak meg itt nálunk az EB előkészületek alatt. Ott már jó viszonyba kerültek egymással, és a Vilmos mindig büszkén beséli, hogy emlékszik rá a Figó, és kezet szoktak fogni. Én személy szerint teljes mértékben a háttérből dolgoztam, úgyhogy nekem a Legends mérkőzése se volt lehetőségem átmenni, mert éppen az edzésnapot bonyolítottuk le az aréna vezetési pontján közben, úgyhogy...
0: Nekem meg sokkal többet jelent, hogyha mondjuk fölhívom Juhász Rollit, vagy Gera Zolit, akkor fölveszi nekem a telefont. Ezzel együtt az, hogy itt voltak ezek a
1: világ... Nekünk is felveszik, de Figó nekünk nem veszi fel.
0: Azzal együtt, hogy itt voltak a világsztárok, ez szerintem azért is fontos, mert ők maguk is beszélnek róla. És ezt pontosan tudjuk, hogy mit jelent egy ország számára, hogyha úgy benne van a futball vérkeringésekben. Ugye ezt szokták kiemelni Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban is, hogy túl az ő személyes jelentőségén az, hogy ő képvisel egy országot, amiről már hallottunk általa többet, külföldiek, az egy picit segített ebben. Úgyhogy azt hiszem, hogy jól jártunk vele, hogy itt voltak a világsztárok, és azok is, akik úgy döntöttek, hogy kimennek a mérkőzésekre, és a magyar szurkolóknak a rajongását mutatja, hogy az UEFA még nem adta közzé a részvevők listáját, amikor már a jegyek 90%-a elkelt erre az eseményre, és hát 80-90%-ban magyarok vettek jegyet, tehát ott tényleg a magyar szurkolók voltak.
1: Nem tudom, hogy szóba akartam-e hozni ezt a jegyelosztást, de hogyha már így te hoztad szóba, azért itt országos felzúdulás volt. Tegyük már ezt tisztába, ezt a bizonyos jegyeloszlást nem rajtatok múlt, de gondolom ti is kaptatok fenyegető üzenetet gazdagon a jegyeloszlás miatt.
0: Én azzal kezdeném, hogy a Bajnokok Ligája tényleg a világnak az eseménye. Végig az egész műsorunk erről szólt. Tehát vannak olyan meccsek, amik kiemelkedőek, de ez egy világesemény. Egy nagyon nehéz helyzetben van az UEFA, amelyik egyébként a jegyek eloszlásáról dönt. Kinek adja? Annak a csapatnak, aki bejut, és lehet, hogy története során először is utoljára jutott be a BL döntőbe, bár ez nem nagyon jellemző, mert inkább egy szűkebb körre jellemző, de mondjuk akkor is, kinek adja a jegyek többségét? Az érintett csapatoknak, vagy a helyieknek? Vagy esetleg nyissa meg még jobban, hogy a világ minden területéről ide tudjanak jönni. Nyilván ez egy folyamatos egyeztetés és egy egyensúlyozás eredménye, és most az az elv nagyjából, hogy 30%-ot kapnak a csapatok szurkolói, tehát összesen 60-at. Szerintem ez azért ez egy korrekt
1: nem
0: dolog.
1: Nem volt a gond szerintem.
0: És a maradék 30, akkor viszont nézzük meg, hát itt viszont bejön az, ami működteti a Bajnokok Ligáját, a szponzori pénzek, a partneri pénzek,

0: tehát a tévéközvetítés szponzor és az egyéb különböző partner szervezetek, ez bőven elviszi azt a 30 ezeret, és néhány száz kerül ilyen módon a helyi város. Ez egyébként ugyanígy volt Münchenben is, vagy bárhol máshol is, és még azért azt is tegyük hozzá, kicsit csöndbe, de ettől függetlenül igaz, hogy azért a BL döntő helyszínek között a budapesti aréna inkább egy kisebb helyszín, sőt, hát kimondottan kisebb, mondjuk, ha a Wembleyhez hasonlítjuk. Tehát azért ez is számít pár ezer jegy tekintetében, de én ezért hangsúlyozom azt, hogy mind az önkéntesek között, mind a kísérő eseményeken, mind pedig, gondoljuk abba, hogy ebbe a 3000 tévének dolgozó emberben is lehet, hogy 1500 magyar. Tehát, hogy azért rengeteg embert került kapcsolatba. Nem tudom, az önkéntesek között hányan voltak magyarok, de ott is több százal.
1: Általában ilyen 80-20 százalékos arányba oszlik meg a magyarok külföldi.
2: Hát csak az átlag Kisvárda, Paks, Zalaegerszeg szurkoló dühög egy kicsikét, hogy ott vagyok hóban, fagyban, az Zalaegerszeg Pakson, ott vagyok a Kisvárda, Nyíregyházán.
0: De mindannyian tudnának kapni bárhogy is egyet.
2: Nyilván sehol nem tudnának kapni.
0: Mert ez így van, hát igen, természetes.
2: Igen. Mennyi jutott végig is összesen?
0: Néhány százalék. Néhány százalék a jegyeknek.
1: Egyébként a müncheni számokhoz képest szinte egységes.
2: Ott a müncheni szurkolók dühöngtek, jövőre a madridi szurkolók fognak dühöngni, stb. Nem jutottak be. Neked a sajtóterén gondolom azért voltak fájó pontjaid, akik lehet, el kell utasítani. Milyen helyekről kaptál akreditációs kérelmeket? Gondolom, ez hosszan sorolhatnád az egzotikus helyeket és az egzotikus médiumokat.
0: Abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy a újságírói akreditálás nem a mi hatáskörünkbe tartozik, hanem az UEFA-ba, és itt nagyon sok szempontot figyelembe vesz az UEFA, próbál egyébként igazságot tenni, például figyeli, hogy ki jár mérkőzésekre a Bajnokok Ligájában rendszeresen, mert ki az az ember, aki mondjuk egy harmadik országból csak erre a meccsre ad be akreditációs kérelmet, úgyhogy esetleg nincs is érintett játékos a pályán, aki az ő országából érkezne, annak valószínűleg nem ad. És én azt gondolom, hogy azért a magyar sajtónak a képviselete az megfelelő volt. Azért jó pár magyar újságíró ott volt, és hát hogyha összehasonlítjuk korábbi BL döntőkkel, hogy ott hány magyar újságíró volt meg itt, akkor azt mondhatom, hogy bőven 10-szeresnél több. Tehát nyilván ez ettől még lehet, hogy van, akiben maradt hiányérzet, és ezt tudom, hogy milyen. Erre azt tudom mondani, hogy nyilván itt a munkavégzésnek is átalakult a terep, erről sokat tudnánk beszélni. Van, ami számomra is fájdalmas irányba, egy picit van, ami érthető irányba mozdul, de egy picit kevésbé a helyszíni tudósításnak a jelentősége kerül most már előtérbe, és azt lehet látni, hogy például a fotósokat nézve eleve leosztott, hogy egy ügynökség hol ül, de azért ezt is hozzáteszem, mindig van innováció, most például erre a mérkőzésre, a BL döntőre a fotós maga jelölhette ki egy bizonyos mozgástéren belül, hogy ő honnan szeretne fotózni, mert ő szembe a nappal szeretne, vagy éppen ezt a pozíciót szereti, vagy azt a pozíciót szereti, és ezt egy számítógépen előre meg tudta tenni, ki tudta választani. Tényleg azt gondolom, hogy a profizmust segíti mindez elő, meg hát a szurkolói élményt, hiszen kinézi ezeket a fotókat, nem ő maga, hanem az újságjában, vagy pedig az internetes oldalon azok, akik követik. Úgyhogy én bennem nem maradt ilyen hiányérzet, kevés olyan telefont kaptam utána, hogy menjek a fenébe, pedig azért van ilyen is, és el is fogadom. Szerencsére nem mi döntünk róla, tehát ennyiből nem is aktuális. Sajnálom, hogyha bárki lemaradt róla, mert tényleg azt hiszem, hogy mindannyiunknak a közös öröme, de azt tudom mondani, amit az elején mondtam, hogy ez egy világesemény, és egy világeseményre nem tudunk mindannyian.
2: Hadd hozzak egy személyes dolgot ide, az 1995-ös Bajnokok Ligája döntőre, az Bécsben volt, és a Milán játszott az Ajax-szal, akkor kis vidéki rádiótól tudtam akreditálni, és a mérkőzés után gyakorlatilag csak magyar hangot hallottam a sajtószobában, tehát olyan mennyiségű magyar újságíró szakadt ki néhány évvel a rendszerváltást követően a közeli bécsi eseményre. A másik meg egy nem személyes emlék, de egy érdekesség, ugye már a BL történetében egyetlen megismételt döntő volt, 1974-ben, és a Heysel stadionban a döntőn 48 ezer néző volt, majd a megismételt mérkőzésen 24 ezer. Tehát gyakorlatilag tárva volt, nyitva volt az ajtó, bárki bemehetett volna, és a brüsszelieknek csak a fele volt kíváncsi egy Bayern München Atletico Madrid, tehát ott a sokat váltott a világ. Említettétek itt korábban, hogy most már tudtatok aludni is egy keveset, így a BL-döntő után, de miket kell még csinálni így egy ilyen BL-döntő után néhány nappal? Mert ezt nem tudják az emberek, mert azt hiszik, hogy lefújják a mérkőzést, felszáll utolsó repülő is Londonba, illetve Párizsba, illetve hát a UEFA celebritások, ahol mennek, ahova mennek, de itt maradtok, és tovább dolgoztok.
1: Így van, így van. Ahogy említetted, lefújják a mérkőzést, és a tömeg nagy része távozik. Igen. Viszont a vendéglátóhelyiségek utána még 2 vagy 3 órán keresztül nyitva vannak, tehát természetesen ezt mi megvártuk. És egyébként, ahogy ezek bezártak, végeztek, és az utolsó vendég is kitette a lábát, ott abban a pillanatban az UEFA és a partner szervezetei megindítják a bontási folyamatokat, tehát ez a rengeteg extra design elem, amiket ők behoznak, signage különböző brand és signage elemek a stadion környezetében és a stadionon belül, ezeket mind le kell bontani, mert a stadionnak van egy visszaadási procedúrája is. Tehát a lefújást követően és azutáni 2-3 napban ott egészen konkrétan a stadion az elkezd visszaredukálódni csak idézőjelesen Puskás arénává, és minden BL branding eltűnik, és ezzel egy időben például a meccs másnapján még volt egy külön szponzori aktivitás, a PlayStationnek volt lehetősége egy 4 csapatos mini tornát tartani bent az aréna gyepén, ez nekik egy ilyen exkluzív joguk, aminek keretén belül 4 csapat mérkőzött meg egymásra, és mind a 4 csapatban volt egy-egy sztárjátékos, korábbi játékos, akik ott voltak, és akkor ők meghívtak nemzetközi influencereket, akik futballozhattak egyet az aréna gyepén, és ez alatt folyamatosan a bontási munkálatok zajlanak, és a meccset követő második és harmadik napon a különböző területeknek a visszaadás-visszavételi procedúrájával mi megérkezünk újra a stadionba, végigjárunk minden területet, megnézzünk minden esetleges sérülést, és visszavesszük a stadiont az aréna munkatársaival együtt.
0: Meg hát láthatták a szurkolók, hogy ugye volt egy finn meccsünk, és ott még láthattak bizonyos elemeket, meg hát a kommunikációnkban is megjelent, hogy ne erre menjetek, mert ott még lezárások vannak. De egyébként az én részem meg olyan értemben elég unalmas a műsor szempontjából, hogy nem nagyon volt utókommunikáció. Ha emlékeztek rá az az Európa Liga döntő után, ami 3 évvel ezelőtt volt, ott azért voltak ilyen érek, hogy hát bocsánat, de az olasz szurkolók ilyen nyilvános vizeldének használták a város bizonyos részeit, meg ott körülvették a játékvezetőt a reptéren, és akkor megjelent róla egy tudósítás az interneten. Itt mi akkor könnyebbültünk meg, amikor talán, ha jól emlékszem, az utolsó üzenetet másnap délután a Budapest Airport kollégájától kaptam, hogy minden lezárult, mindenki elment, igaz, hogy ültek mindenhol, várták a gépüket a szurkolók, de mindenfajta esemény nélkül elhagyták az országot, tehát utókommunikációban most nem nagyon volt, talán büszkén is mondhatom, de más szempontból azt kell mondanom, hogy nekünk nem volt olyan nagy feladatunk, mint a korábbi időszakban, vagy akár egy kiemelkedő válogatott mérkőzés után.
1: Én azt gondolom, hogy egyébként a BL döntő napja, mint meccsnap, az egyik leggördülékenyebb meccsünk volt a Puskás Arena történetében.
2: Egyetlen záró kérdés, mikor kezditek el szervezni a második budapesti bajnokok ligája döntőt?
1: Én itt a szervezés folyamán azért tettem olyan kijelentést, hogy ha ezt jövőre újra meg kéne csinálni, akkor nem biztos, hogy egyből beleugranék, egy év szünetet el tudok fogadni, mert nagyon feszített volt a tempó, és tényleg nagyon, nagyon aprólékosan, nagyon sok mindenre kellett figyelni. Azt gondolom, hogy tökéletes rendezvény meg esemény nem létezik, viszont ha javítanunk kell dolgokat, azok apróságok, úgyhogy a vizsgamunka az
2: akkor jövőre,
1: kitűnően hát sikerült.
2: Jövőre adjátok volna.
0: Bármikor rendeznék, azonnal szervezhetjük a következőt, és hát ugye tudtok róla, hogy 2-3 év múlva szeretnénk is, ha nem is egy BL döntőt, de egy konferencia liga döntőt megrendezni, ahol az UEFA korábban kisebb helyszínekre vitte, de most azt látjuk, hogy egy ilyen nagyobb és nagy presztízsű aréna, mint a Puskás Aréna is lehet helyszíne.
1: És hát Budapest lehetne az első olyan város, ami vendégül látja a női BL döntőt, a Szuperkupát, az Európa Ligát, a BL döntőt és esetlegesen így a konferencia ligát is.
2: Mi be fogunk számolni róla, az biztos. Köszönöm Fűrész Ádámnak, a BL döntő projektmenedzserének, és Dinnyés Mártonnak, a BL döntő kommunikációs vezetőinek, hogy a Nemzeti Sport Rádió vendégei voltatok.
0: Mi köszönjük.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Pipipik van egy centi, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeri százszörös a pályafutása végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Jó napot kívánok, ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csiszt Zsuzsa és szerkesztő kollégám Elpap István, valamint kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az elmúlt hétvégén Máltán rendezték a férfi és a női vízilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. Mindkét fronton az FTC Telekom képviselte Magyarországot, a fiúk a harmadik, a hölgyek a második helyen végeztek. Ez alkalomból köszöntöm a stúdióban Matajsz Márkot, a Ferencváros női csapatának vezetőedzőjét. Szerbusz, szeretettel köszöntelek és szívből gratulálok.
3: Szerbusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
2: No, hát amikor az ember így értékeléseket hall, és jó sokat hallhattunk az elmúlt napokban a mérkőzés követően, a te szavaidat is, nyilván a csapat játékosainak is, akkor mindenki azt érzékelteti, hogy el kell teljen pár nap, kicsit visszafelé kell tudni nézni, kell egy párat aludni, mondjuk ilyen csúnyán perspektívából kell tudni nézni mindazt, ami történt. Eltelt-e már annyi, Márk, hogy most egy picit más színezetbe kerül gyakorlatilag ez a bajnokok ligája ezüstérem?
3: Eltelt egy pár nap, de még nekem személy szerint kell egy kis idő, hogy ezt kicsit pozitívabban tudjam nézni.
2: Hát még annyi nem telt el, hogy,
3: igen, annyi még nem.
2: Hogy ez fehér aranynak tűnjön.
3: Igen. Már enyhült, úgymond a történet, meg szépült, de kell még egy kis idő, hogy igenis tudjam értékelni ezt az ezüstöt. De utána jön egy másik gondolat, ami tényleg arra világít rá, hogy ez tényleg egy óriási eredmény. Lehetett volna máshogy, rosszabb is lehetett volna, az elődöntés izgalmas volt, tehát lehetett volna ebből egy negyedik hely, vagy egy bronzérem, és ennek fényében tényleg szép az egész, de utána megjön a következő percben az, hogy ott volt a kezünkben, nem sikerült, de tényleg idővel gondolom ez meg fog szépülni teljesen.
2: Most engedd meg akkor, hogy én egy másik megvilágításba helyezzem ezt a szezont, és persze nagyon sokat fogunk még beszélni nyilvánról az évadról, a megtett útról, a te utadról, mert szerintem az is nagyon érdekes, hogy végül is egy hajszál választott el attól, hogy Európa legjobb klubcsapatát produkáld a 2025-26-os évadban. Tehát a bajnoki címmel, a kupa győzelemmel és a majdnem bajnokok ligája győzelemmel gyakorlatilag nem nagyon van följebb, nem lehet többet elérni ennél. Ha innen nézzük a te edzői teljesítményedet, vagy a bejárt utat, akkor azért fényesebb a dolog.
3: Abszolút, hát ahonnan én jöttem, ugyebár a vidéki srác Szentesről kerültem fel a Ferencvároshoz, előtte nyilván játékosként már szerepeltem itt a 90-es évek végé és 2000-es évek elején, tehát volt közöm a Fradihoz, de mint edző Szentesről jöttem, ott voltam fiú csapatnál, női csapatnál, ahol szintén nagyon jól éreztem magamat, ott is megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, próbáltam élni vele, remélem ennek fényébe sikerült felhívni a figyelmemet a Ferencváros vezetőknél. Felkerültem ide Pestre, megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, én próbálok mindig is ezzel élni, nem visszaélni. Remélem többé-kevésbé idáig sikerült, az eredmények szerintem azt mutatják, hogy jó úton haladok, de persze, mint edző, mindig is van még fejlődni, tanulni, és ez a döntő is arra azért rávilágított, hogy még nekem is biztos, hogy van még hova fejlődni.
2: Hát végülis, hogy ne lenne, egy nagyon fiatal edző vagy, és az edzőgeneráció kifejezetten talán új korszakához vagy sorolhat szó szerintem minden szempontból. Gyorsan átugrottad azért ezt a pályafutásodat, ami a szakmai előéletedet illeti, pedig hát azért pont a Ferencváros színeiben azért egy fényes győzelem is jellemzi a te utadat, ugye? Méghozzá egy keg győzelem. Emlékszem itt, hogy azért a Komédia Duszodában egy egészen elképesztő mérkőzésen történt meg az, ami. Kérlek, idézd ezt egy picit két föl, és több okból is kérdezzem, majd kitérünk, hogy miért.
3: Az is egy tündérmese volt, ugye bár 98-ba sikerült megnyerni Godó Gábor irányítása alatt a kekket, pont a Pireusz ellen. Az kettő mérkőzéses párharc volt, ott volt a téma volt az odavágó, ott kikaptunk egy gólot, és a Komjádiba tényleg egy teltház, tehát ott több ember nem fél be, szerintem volt közel 4000 ember.
2: Igen.
3: Csodás élmény volt, hogy sikerült hazépályán elholdítani ezt a trófeát, és utána még követte a magyar bajnoki cím Vad Lajos irányítása alatt, tehát jó pár eredményt értünk el a Fradival akkoriban, Hát nekem is ott...
2: Néki Balázs is abban a csapatban volt, ugye?
3: Pontosan, mert Süni akkor bontogattak is szárnyait, hát neki is a Kek elődöntőn Rómába a Isten nyugosztalja Tibi Benedek ott játszott abban Rómába, sikerült ott őket kiverni, és a Süni lőtt a szemkettő gólt ott Rómába, óriásit játszott fiatalon. Igen, egy óriási történet a miénk, úgymond 28 évvel ezelőtt volt ez a...
2: Igen, ezt akarom mondani, eltagadjuk le, és amit mondasz, hogy 28 évvel ezelőtt, ugye szerintem ez egy 98-as sztori, tehát még ugye a, nevezzük így a nagy válogatott generáció igazi átütő sikerei előtti korszakban tettétek oda magatokat klubszinten.
3: Igen, és tényleg így, hogy a Fradival, ezt mindig is mondták előtt, hogy így Fradi család, úgy Fradi család, meg a szurkolótábor, és ezt hál' Istennek volt szerencsém megtapasztalni, mint játékos akkoriban, és most mint edző, hogy ez tényleg igaz. Tehát ez az egy úgymond dupla olyan érzés egy játékosnak, vagy edzőnek a Fradival nyerni, mert óriási teltház volt, óriási hangulatban sikerült nyernünk. Örök élmény, hál' Istennek.
2: Nagyon örülök, hogy őrzöl ilyeneket szerintem, mert ezek azok a emlékmagok, amihez az ember nyúlhat, amikor adott esetben akár lógatja az orrát, bár most ebben a helyzetben ez semmi okod nincsen. De mégis ezek azok a kis hidak, azok a kis kötőerők, akár a Nyéki Balázssal együtt közös munkátokat beszéljük, ugye itt most párhuzamosan halad a pályafutásotok, ugyanannál a klubnál, ez olyan érdekes azért, hogy az élet miket produkál, de talán még egy kicsit ezt részletez már nekünk, ezt a családi dolgot, mert hogyha az ember vidéki fiúként kerül be egy ilyen csapatba, akkor mikor csúcsosodik ki ez az érzés? Tehát abban a pillanatban, hogy mondjuk ennek a csapatnak, ennek a klubnak a versenyzője, játékosa lesz, ugye itt nyilván bármilyen sportágban igaz lehet ez, akkor körbe fogja-e rögtön ez a fajta családi identitás, vagy pedig ehhez kellenek a közösen megélt sikerek, vagy úgymond egységnyi eltelt idő után jön meg ez az érzés, tehát hogy képzeljük ezt el kívülállóként?
3: Hát is szépen sorjában, hogy említetted, jönnek ezek a dolgok, ugye bekerültem a telepre, első edzés, abba a csapatba, akkor már nagyon nagy nevű játékosok, Kis Gergő, Fodor Ajmi, Steinmetz testvérek, félmér ezt a csapatba kerültem én be Szentesről, pislogtam, mint tényleg halaszatyorban, és utána még egy edzés után átmentünk a régi stadionba ebédelni, a vidéki csapattársaimmal is egy-két külföldi, és akkor ott például ott együtt ebédelni egy asztalnál az idősebb Albert Flórival, Lipcsei Petiékkel lisztet. Tehát olyan legendák között mozog az ember ott a telepen.
2: Tehát más sporták béli,
3: igen,
2: óriás, Fradi legendák.
3: Pontosan, kökénybeájékkal egy csarnokba lenni. Tehát ott az ember ott tényleg ott ámul-bámul, hogy hova is került, kikkel van testközelben nap, mint nap, és tényleg úgy testközelben, hogy köszönések, tiszta szívből jövő gratulációk egy siker után. A lelátón ott tényleg egymás meccsén ott voltunk, tehát, és akkor érik meg az ember, hogy igen, ez, erről beszéltek, hogy ez a Fradi család.
2: És ez fölfelé húzza az embert? Edzésről edzésre?
3: Igen, mindenféleképpen. Tehát mindenben, hogy az ember belép, én a mai napig, hogy bemegyek, és most is ott ülnek ezek a legendák, és mindig elcsodálkozok mai napig, így már idősebb fejjel is, mint edző, hogy igen, azért itt jó lenni.
2: Érdekes nagyon, amit mondasz, és ugye most, ha ezt a sikert és ezeket a csapattagokat említed, és ugye az imént már elmondtuk, hogy tulajdonképpen azoknak a csapattagoknak a nagy része válogatott pályafutás szempontjából ugye később hoztak kiugró világra szóló sikereket, de hogy valahogy így együtt éltétek ezt meg, és mindenképpen érdemes szerintem egy picit arról is beszélni, hogy az ember saját maga hogyan tekint vissza a saját pályafutásra, mert nyilván ez talán jellemezhetjük úgy, hogy ez volt a pályafutásod csúcsa, illetve hogy te magad milyen játékosként, milyen mentalitással, milyen értékekkel érkeztél az edzői útra, mert szerintem nagyon sokféle beérkezés van, és láttunk már mindenre példát, nem lehet azt mondani, hogy csak sikeres játékosból lesz sikeres edző, vagy a nem annyira sikeresből lesz sikeres, mert van példa erre is, meg arra is, de azért az, hogy valaki hoz valami csomagot magával, az egészen biztos. Te milyen típusú játékos voltál?
3: Én magamat, ha kell jellemezni, ugyebár én a center poszton próbáltam helytállni, evel a nem igen magas termettel, csodaszámmal ment az a játék, amit én próbáltam ott előadni.
2: Ez alatt előadtál?
3: Igen, 184 centivel ott küzdeni az óriások között, és pont ezért volt szükség mindig is plusz munkára, részemről, alázatra. Tényleg az életem volt gyerekkorom óta a vízilabda, a szüleim is abszolút efelé, ebbe támogattak, otthonról kapta egy nagyon-nagyon támogatást, azt is tudta magamba hozni, az alázatot, a kitartást, a munka iránti, a hitet. Én ezt próbáltam Pesten is folytatni, mert tudtam, hogy csak úgy tudom magam megállni.
2: Tehát családban új voltál, mint vízilabdázó, vagy pedig
3: új,
2: volt?
3: Új. Édesanyám teljesen távol esett bátyám is, tehát én úgymond ilyen kívülállóként kerültem. Tehát a szentes közeg az, aki ismer, ott tényleg a vízilabda az...
2: Persze, hát az a vallás.
3: Az a vallás, és oda bekerültem, és nagyon jó nevelőedzők kez alatt tudtam dolgozni, tehát nagyon jó gyerekkorom volt.
2: Ez megint sokat számít, szerintem. Nagyon, én szerintem végtelenül sokat számít az, hogy az ember gyerekként, vagy aztán persze később játék fiatal felnőttként mit hoz, mit kap a nevelőedzőitől, mert azok olyan mélyen gyökerező minták, amiket nyilván, ha nem is azt mondom, hogy ismétel, de hogy kapaszkodik vele.
3: Mindenféleképpen is, és nem csak a nevelőedzők, de utána az egész pályafutásomat olyan edzők kísérték végig, tényleg egytől egyig, most nem akarom felsorolni, mert rengeteg volt, és nem szeretnék senkit sem megbántani, hogyha kihagynék neveket, hogy tényleg csak olyan dolgot kaptam. Nyilván volt néha közt olyan dolog, ami nem annyira tetszett, de az is egy tanuló dolog, ugyebár. Tehát tényleg ebbe szerencsés voltam, és utána tényleg Pesten meg próbáltam megállni a helyemet, fölkerülni, mint vidéki srác, itt a farkasok között, a nagy nevek között, és hál' Istennek sikerült, és tényleg, hogy említetted, azóta a nagy része többszörös olimpiai bajnok, világklasszis lett, és tényleg büszke vagyok arra, hogy mai napig nagyon jó, igaz, baráti viszonyt ápolok velük, nap mint napon találkozunk, néha... Ez egy jó dolog.
2: Nagyon érdekes, amit mondtál a termetedről és a posztodról, mert a közelmúltban volt alkalom egy családi portrét készíteni a Fogel familiával, és ugye ott Fogel Simon, ugye a jobban ismert sikeres kapus testvér Somának a bátyja, nagyon hasonlatosan mesélt mindenről, amit te most mondtál, hogy ő sem alkatilag nem volt kifejezetten egy center alkat, ehhez képest elképesztő akaraterővel, hihetetlen elszántsággal, tényleg lehajtott fejjel ment, és hát a történet egy kicsit arról is szólt velük kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy az élet igazságosan osztottál itt a dolgokat a két testvér között, és ennek ellenére most, hogy Simon pályafutását korcső alá vettük, és talán nem olyan ismertek az ő sikerei a nagyvilágnak, és mégis annyira pozitívan tekint vissza erre a korszakra, hogy ő mennyi mindent kapott, és ő úgy gondolja, hogy ez a játék ezt tulajdonképpen mindent is adott számára. Te magad hogy vagy a saját életeddel, meg a saját pályafutásoddal? Kijött belőle mindaz, amit te a képességeiddel ki tudtál hozni?
3: Én abszolút, maximálisan elégedett vagyok a pályafutásommal, tényleg visszatérve ebből az alkalomból kihoztuk a maximumot, bejártam a világot, tényleg jó csapatokban játszhattam, nyertem különböző címeket, klubszinten Magyarországon, külföldön is tudtam játszani, Spanyolországban 4 évet, ahonnan rengeteg nagyon jó barátot sikerült szereznem a mai napig, kapcsolatokat. Tehát a vízlabda nekem nagyon sokat adott, és a mai napig is ad, és én úgy kiváltságosnak érzem magamat, hogy tényleg, amit szeretek, azt tudom csinálni.
2: Azt szerinted egyébként később, ha az ember ezen az úton marad, és az edzői pályára lép, mekkora jelentőséggel bír, hogy valaki akár éveket játszik Európában? Nyilván ebben a sportágban leginkább Európában kell játszani ahhoz, hogy igazán sokat tanulj és fejlődj, függetlenül attól, hogy mégiscsak hazánkban a világ egyik legjobb bajnoki sorozata van.
3: Mindenféleképpen egy jó dolog.
2: Spanyolország mit adott neked?
3: Más felfogás, az élethez való hozzáállásuk, nyilván a környezet, ezt nem sem bemutatni.
2: Azt mondjuk, tudom képzelni, ezt sokan irigylik.
3: Életem legszebb 4 éve volt fiatalon kint lenni. Más a kultúra, más a játék, a bajnokság is más egy picivel. Abszolút csupa jó dolgot tudott nekem adni, amit egy-két dolgot át lehet ide menteni, mint edző. A hozzáállás a játékhoz, az élethez, a felfogás.
2: Könnyedebb,
3: lazább, nem izgulják túl tényleg az a tipikus spanyolos hozzáállás.
2: Én azért érdekes, mert ugyanakkor, amikor az ember a magyar vízilabda közegben nő bele, ahol, és ezt megint csak a Fogel családra hivatkozom, ugye dinasztikus sikerek vannak, de bármi mást is mondhatnék, akkor itt nagyjából úgy indul, hogy itt aki elkezd vízilabdázni, az olimpiai bajnok akar lenni. De most azért ez egy viszonylag diszkrét nyomás, tehát idézőjelben. De ezt a spanyol mentalitás azért, ha az ember éveket játszik, ott tudja oldani?
3: Igen, ott valahogy azt sose éreztem azt ott rajtuk, hogy ott nagyon ilyen görcsösen akarnák. Tehát ott úgy is kiforta magát, ott is volt egy jó generáció, olimpiát nyertek Atlantában, jól emlékszem. Azóta se próbálkoznak, de ugyanolyan boldogok, jó csapatuk van. Tehát valahogy nem görcsölik annyira túl. Nyilván Magyarország azért, itt, hogy belép az ember a hajós úszodába, látja ott a márványtáblát, mindenki oda szeretne kerülni. Én magam is voltak ilyen álmaim, de utána gyorsan elhessegették, hogy
2: Elesegették, vagy te magad?
3: Hát nem, idézőjelben véve én magam is, hát nyilván úgymond rossz időben, rosszkor voltam, rossz helyen, abban az időben akkor óriási centerek voltak mellettem, akik nyilván sokkal jobbak voltak nálam. Nehéz volt bekerülni, de voltam meghívva a tágabb keretben, annak abszolút örültem, büszke vagyok mindenre, amit ott tudtam nyújtani.
2: És ez nem hagyott benned hiányérzetet?
3: Nem. Például utánpótlás lágatban a Fecsó bácsinál mindig ott voltam. Ott voltunk 77-78-as korosztályjal, ezüstérmeket nyertünk állandóan. De azért mondom, kerek a sztori, a pályafutás, kimaxoltuk.
2: Na, hát ez fantasztikus, és nyilván, amikor az ember úgy érzi, hogy lezár egy korszakot, amit ő magáért meg tud tenni, akkor elindul egy másik úton, de neked mennyire volt egyértelmű, hogy ez az edzői út lesz?
3: Nagyjából ez volt a tervem már úgy a vége felé, úgy 25-28 éves koromban, amikor már éreztem, hogy az nyilván ennek elúton, mint játékos vége lesz, és láttam az akkori idősebb edzőket, hogy milyen ez az életvite, milyen életet élnek, és akkor megfogalmazott bennem azon felül, hogy imádom a vízilabdát, hogy valahogy itt kéne maradni a vízilabdán belül, és azon belül, mint edző.
2: De hát ez érdekes, hogy tetszett, mert azért én nagyon sokaktól azt hallottam, persze nyilván sportága válogatja, de nem hiszem, hogy a vízilabdában nagyon másképp lenne, hogy hát ennél nagyobb rabszolgasors kevés van. Tehát, hogy amikor az ember a saját maga rabszolgatartója gyakorlatilag, hiszen a hétvége a mérkőzéseké, hétközben neked legalább annyit, ha nem többet kell benne lenned, és foglalkoznod a játékkal, mint a játékosoknak, tehát ez gyakorlatilag, ahogy mondani szokás, 24-07-es műfaj.
3: Igen, a feleségemet kellene megkérdezni jobban, hogy ez mennyire családbarát, hát nyilván nem az. Tehát ez hazudnék, azt mondanám, hogy ez egyszerű.
2: De teged mégis vonzott ez az élet.
3: Valahogy igen. Tehát nem, igen, akkor még az ennyire nem láttam bele, de nem tudtam, mire vállalkozok, de utána nyilván kezdett letisztulni a történet, hogy igen, ez 0-24, hétfőtől hétfőig, és ez kellett tényleg nagyon stabil családi háttér a feleségem és a kislányom révén, hogy ez elbírják viselni.
2: Mikor és hol indult ez, Márk?
3: Az edzői út,
2: igen.
3: A legelső, az megmondom őszintén, én amikor visszajöttem Franciaországba, játszottam egy másodosztályú csapatba, akkor már a vége fele 35 évesen, visszajöttem Magyarországra, és a Binder Szabi barátom, akivel játszottam együtt Egerbe, ő akkor Miskolcon volt edző, és ő hívott fel, hogy nem lenne kedvem elmenni oda serdülő csapathoz, fiúkhoz.
2: Ez volt,
3: hát ez hát egy jó 15 évvel ezelőtt legalább. Uh-huh. És akkor Egerbe laktunk, és akkor nekem az közel volt Miskolc, és elfogadtam a felkérést, és az is egy nagyon jó, ott kezdtem úgymond edzősködni a Miskolc és serdülő csapattal. Nagyon jó volt velük elkezdeni, imádtam őket, és onnan hívtak vissza Szentesre. Akkor mentünk vissza Szentesre, költöztünk, és utána még egy 16-szor sikerült költözni jobbra-balra, mindenfele, a országba, a világba.
2: Aha. De ezt csak azért kérdezem, mert azért, amikor péntekenként reggel Kemény Dénessel beszélgetünk mindenről is, ugye, veled tényleg mindenről lehet beszélgetni, és azért sokszor szóba kerül adott esetben akár az ő útja, és ugye neki szent meggyőződése, hogy nem lehet átluglani az edzői pályafutásban lépcsőfokokat. Tehát azért kérdeztem, hogy tulajdonképpen az a serdülőkkel induló munka nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt, ha jól értem, hát bizony, akkor ezek szerint a legalsóbb lépcsőfokoktól kezdve értve oda, hogy ma te egy felnőtt női csapattal, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag majdnem minden megnyertél, amit meg lehet egy klubcsapattal nyerni.
3: Igen, és erre is úgymond büszke vagyok, hogy tényleg nem az volt, hogy óriási hátszéllel valaki föltolta a legmagasabb polcra, hanem tényleg végigjárva a szamár létrát, a rang létrát, utána Szentesen a serdülő, voltam ott is ifi fiú, serdülő lányok, ifista lányok, felnőtt fiú, felnőtt lány, legkisebb kislányokkal is voltam. Tehát úgy tényleg mindenféle korosztállyal is szép lassan jártam végig ezt a fajta létrát. Ez egyfajta büszkeséget tölt el.
2: El is tölthet, de nyilvánvalóan rengeteget adott. Tehát azt gondolom, hogy az embernek lett egy olyan szakmai repertoárja, korban is, a korszakokat is megismerve, a gyerekeknek a adott esetben a korszakokkal együtt járó sajátosságait, még nem aztán te magad is nevezzük így felnőtt edzővé váltál, és közben a kezed alatt ugye felnőtté váltak a tanítványok. Ennek szerinted van kézzelfogható olyan haszna, amit az ember adott esetben tényleg mérkőzés közben, téthelyzetekben is tud
3: van
2: hasznosítani?
3: Biztos, hogy van olyan hozadéka, hogy tényleg több korosztályt mind a két nemmel sikerült dolgoznom. Van mindenféleképpen előnye, de még mindig van hova fejlődnöm, és van tanulni való, mert ugyebár jönnek a különböző korosztályok, a különböző problémák meg kell oldani, és nekem is biztos, hogy van hova még fejlődni.
2: Jó, hát ez azt gondolom, hogy nyilván senki nem gondolja, ez a végállomás, sőt, ugye te magad is azzal búcsúztál nyilvánvalóan a máltai döntőtől, hogy na, sajnos egy évet legalább válni kell, hogy egy ugyanilyen helyzetben tesztelhessük magunkat, de hát majd, ha egy év múlva oda eljuttok, hogy a nagy teszt bekövetkezik, akkor az azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csinálsz, vagy jól csináltok együtt, és hát természetesen azért ehhez kell egy kitűnő csapat is, mert hát alapvetően azt gondolom, hogy az ember nyilván lehet a világ legjobb edzője, ha nem tudja a kezében lévő játékos állományt azt szerint formálni. És nyilván nagyon szeretném, hogyha a beszélgetésünk második részében majd egy kicsit kitérnénk erre a csapatra, hogy hogyan is alakult ez, hogy mit jelentett a magyar bajnokság, vagy akár a kupa győzelem, hogy ezek összességében tényleg mit adnak neked a te edzői magabiztosságodhoz. De amikor Szentesről indultál ide, azt azért láttad-e, vizionáltad-e magad előtt ezt az utat, hogy azért egy pár év alatt tulajdonképpen ide juttok?
3: Csak reménykedni tudtam benne. De én sem tudtam. Hát azt tudtam, hogy mire vállalkozom, hogy tudtam, hogy a Fradiban vannak elvárások, és onnan, tehát ott leszek, ahol leszek, de meg kell felelni különböző dolgoknak. Nyilván össze kellett rakni egy csapatot, idővel ez sikerült, és az első edzésen nyilván, amikor lement az ember, és látta ezeket a világsztárokat test közelből, akkor egy picit úgy leesett belőle, hogy hoppá, akkor itt tényleg domborítani kell valamit, és a legjobbamat kell nyújtani, mert ezek a lányok, ezek várják a csodát, és ennek kellett megfelelni nap, mint nap. Van edzéseket tartani, megpróbálni a hangulatot, a kohéziót megcsinálni, nem volt egyszerű, még mondom, van hova fejlődni, de azért példa remélem azt mutatja, hogy jó irányba indultunk el.
2: Nagyon úgy tűnik, hogy az irány az kitűnő, és ennek majd a részleteire szeretném, ha kitérnénk, mert arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, mondhatjuk, ennek az új edzőgenerációnak egyik most már kiemelkedő alakjaként, hogy látod ma a munkát, hogy mik azok a mérföldkövek, amit meg kell tenni, változott-e egyáltalán az edzői metodika az elmúlt évekhez képest, a nagy elődökhöz képest, kell-e bármit másképp csinálni, illetve hogy mi az, amiben te hiszel, úgyhogy most itt a hazafutásban Matajsz Márkkal, az FTC Telekom női pólósainak vezetőedzőjével beszélgetünk, akivel innen folytatjuk majd a híreket követően. Előtte azonban hallgassuk meg, hogy mit mondott az 5 méteresekkel elveszített bajnokok ligája döntőt követően a mezőny egyik legeredményesebb játékosa, Gurisotti Gréta.
4: A csapat egy részének az első BL döntője volt, hát emléknek biztos, hogy maradandó, de hogy élted meg mindazt, ami történt, mert iszonyatosan közel volt a győzelemhez a Ferencváros.
5: Hát így nem tudom, pár perccel a lefújás után biztos nem mondok majd túl okosakat. Nem, én bevallom tök őszintén, én nem cserélnék az olimpiákosszal. Én ezt mondtam ott összelelkez a lányoknak is, hogy remélem majd kisipoljátok, de baszki, ez az én csapatom, és nem cserélnék egy olimpiákoszossal sem, mert az, amit ez a csapat ebbe a szezonba bejárt, én egyszerűen nem tudok hiányérzetet érezni most jelenleg, mert bennem sokkal nagyobb a büszkeség, és azt mondtam egyébként nekik a meccs előtt, hogy őszintén nem érdekel, ez kicsit máshogy mondtam, nem érdekel, hogy a végén egy ezüst vagy egy arany lesz a nyakunkban, engem az érdekel, hogy ezekkel a lányokkal lehetek minden nap, és ez tényleg nem klisé, mert ilyen csapatban lenni nap, mint nap, küzdeni, itt lenni egy BL döntőn, ilyen eszméletlen atmoszférában, szurkolókkal, én nem gondoltam, hogy a vízilabda tartogat még nekem ekkora ajándékot, és én ezt úgy élem meg, hogy nekem ma ez egy hatalmas ajándék volt, hogy velük játszhatok.
4: Hogy fogalmaztál ez a te csapatod, ezt ma ugye 7 góllal bizonyítottad itt a BL döntőben. Honnan, vagy miből fakadt ez a mentalitás, és a többiekre ez mennyire tudott átragadni, hogy érezted?
5: Én azt éreztem, hogy a harmadik negyedben abszolút bán, amikor volt az a lehetetlen gól, én azt éreztem, hogy abból egy iszonyat erőt merítettünk. Nem tudom, bevallom, a meccs előtt egyáltalán nem is izgultam, azt mondtam a többieknek, hogy eddig már megtettünk mindent, amit tudtunk, ide kell jönni, élvezni kell. Én azt éreztem, hogy itt csak történnek velünk a dolgok, és tényleg kicsi múlt, és lehet, hogy holnap szomorú leszek, de most csak azt tudom érezni, hogy büszke vagyok.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztó Zsuzsa, és folytatjuk a beszélgetést Matajsz Márkkal, az FTC Telekom női pólócsapatának vezető edzőjével, aki egy egészen fantasztikus szezont produkált 2025-26-ban, hiszen megszerezték a bajnoki címet, a kupa győzelmet, tulajdonképpen az FTC pólósai dupla-dupláztak, hiszen a férfiak ugyanezt tették, és aztán jött a máltai bajnokok ligája 4-es döntő, ahol a női csapat most jobban végzett, mint a férfiak. Ugye ott hozzá voltunk szokva, hiszen két egymást követő szezonban is BL döntőt tudtak nyerni az FTC pólósai a férfiaknál, most ebben az esztendőben a bronzérem lett az övék, hiszen nem kerültek a döntőbe, ti viszont bekerültetek a döntőbe, és ott tulajdonképpen a büntető párbaj fosztott meg tulajdonképpen benneteket a győzelemtől. De azért az addig vezető út sem volt könnyű,

0: kell bánni, kommunikálni, mint a fiúkkal. De viszont a lányok sokkal céltudatosabbak, jobban végrehajtják a instrukciók, utasításokat. Tényleg annyira jó velük dolgozni. A fiúk egy kicsit másabbak. A játék nyilván a fiúknál gyorsabb, a paraméterek másabbak, anatómia másabb a fiúknál. Ezt el kell fogadni, de mind a kettővel imádtam dolgozni.
1: Uh-huh. És az, hogy végül is tulajdonképpen itt most Szentesről felérkezve tényleg az egyik első számú női csapatot kaptad kézhez, ez mekkora kihívást jelentett, hiszen mondtad, hogy hát itt azért világsztárok fogadtak, és hát tudtad, hogy össze kell rakni minden tudásodat.
0: Igen, tehát nekem is ez egy ilyen új dolog volt, ideig olyan csapatokkal dolgoztam, és hozzátérve mindenik állomásomon, akár Szombathelyen, Szentesen más körülmények fogadtak, de ez teljesen természetes, de ott akkor azt kellett megoldani, óriási élmény volt ott is dolgozni mindegyik állomásomon, de tudtam, hogy a Fradiba, ha följövök, elfogadom ezt a felkérést, amíg nem kell sokáig gondolkodni, tudtam, hogy mire vállalkozom, bíztam benne, hogy tényleg meg lesz minden feltétel, meg is lett, és ott már nekem kell kihozni a maximumot magamból, és abban a csapatból, amit a kezem alá tettek, vagy összeraktunk közösen a vezetőséggel, óriási felelősség, igyekszünk.
1: Ugye azért szerintem látni kell, hogy nagyon sokat változik minden sportágban az edzői munka, egyszerűen azért, mert változik a világ, mert a játékos állomány, a versenyzői állomány is másképp viszonyul a világhoz, és nagyon sok esetben már a módszerek finomodnak, vagy egyszerűen mást kell tudni nyújtani, és mindig kell tudni újat nyújtani, és most így végignéztem a szövetségi kapitányokat, itt a női válogatott, ugye Konrád Jánostól kezdve, de ugye te magad is említetted Godova Gábort, aki szintén volt, vagy Faragó Tamás, Merész András, Bíró Attila, ugye, akivel olimpiai bronzéremig jutottak a lányaink, és aztán a Mihók Attila, Cseh Sándor, és végülis ugye Cseh Sándor vezette válogatott. Tulajdonképpen eljutottunk egy olyan izgalmas korszakba, ahol azt lehet mondani, hogy a te generációd edzői, és ezt Nyéki Balást is ide sorolhatom, hiszen egy csapatban voltatok, jutottak most már oda, hogy a legkomolyabb szakmai feladatokat kapják. Hogy viszonyul ma egy modern vízilabda edző a csapatához? Miben kell más módszerekhez nyúlni, hogy ezt a napi érdeklődési szintet, ezt az akarati szintet, ezt a teljesítmény iránti tényleg elkötelezettséget fent tud tartani?
0: Hát imádni kell az egészet mindenféleképpen, de nekünk úgymond annyival könnyebb dolgunk van ennek a generációnak szerintem a mai világban, sokkal több a segédeszköz, akár a videó anyag megtekintése, megszerzése, feldolgozása, különböző olyan eszközök állnak rendelkezésünkre, nyilván nem mindegyik klub teheti meg, de nagy része meg tudja tenni, polárórák, tesztek végzése,
1: teljesítmény mérhetősége.
0: Igen, pontosan teljesítmények a mérhetősége, tehát sokkal több a lehetőségünk, én úgy gondolom, persze ebben kell tudni élni is, meg érteni kell hozzá.
1: Igen, de egy nyitottabb könyv is a világ, hiszen nem nagyon van már titok, tehát akár a taktikai elképzelésekben is hát valami olyasmit kitalálni, amit még nem láttak, vagy valaki nem videózott le, vagy nem elemzett ki, az szinte lehetetlen.
0: Hát igen, lehetetlen, de meg kell próbálni, nyilván meglepni az ellenfelet, de hogyha az egészet letisztítjuk, csupaszítjuk, ugyanúgy emberek játsszák, a játékosnak kell ott jó döntés hozni, a szürke hétköznapok, az onnan vezető meccs, a kiki meccshez vezető út az a legfontosabb, és a mentális felkészítés, hogy akkor a játékos tényleg a legjobb döntés hozza meg. Erre is vannak segítségek, dolgok, amiket lehet segítségül hívni.
1: És te érsz ilyet, vagy te igénybe veszel ilyesmit?
0: Megmondom, hogy nincs nálunk ilyen.
1: Gondolom, hogy most sportpszichológiára, vagy sportpszichológusra gondolsz.
0: Igen. Ez is egyéne válogatja, hogy ki az, aki él vele, aki szereti.
1: De ha például van olyan játékos, amelyik önállóan vagy egyénileg ezt igényli, akkor azt támogatod?
0: Mindenféleképpen. Hogyha jelzi a felénk, akkor minden segítséget próbálom megadni, de a végén nyilván nekik a döntést meghozni, mi csak egyfajta mankó vagyunk, így az edzők, de rengeteg olyan segítség van nekünk, amit tudunk segítségül hívni.
1: És akkor te tulajdonképpen nyilván ezekkel élsz is, de ez önmagában azt gondolom, hogy még nem rak össze egy sikeres csapatot. Tehát a segédeszközök arra valók, hogy támogassák az ember munkáját, de azért a fő csapásvonalat nyilván neked kell kijelölni. És ebben az egyik legnehezebb, hogy amikor az ember egy ilyen kaliberű csapathoz érkezik, ahol a játékosok egyenként is nagyon sokat láttak már, kitűnő edzők keze alatt dolgoztak, akkor hogyan lehet az ő kíváncsiság?

0: fáradtságukat minden nap kellően megcsiklandozni. Tehát az, hogy legyen kedvük, legyen, oké, hogy profikról beszéljük, tudom, értem én ezt, de azért nagyjából látod, hogy mire gondolok. Tehát, hogy azt, hogy ezt azért szinten tartani, és majd beszélni fogunk persze arról is, hogy akár egy olyan bajnokságban, ahol azért kérdés, hogy hát mennyire csipkednek meg benneteket.
1: Hát igyekszem, vagy igyekszünk, mert azt a fajta korszerű edzéseket, változatos edzésekkel fönntartani a érdeklődési körüket a lányoknak, nem beleesne a monotonitásba, ami jellemezte mondjuk a mi világunkat. Tehát egy kicsit olyan pörgősebb, változatosabb edzéseket tartani.
0: Ebben már ugye másképp kell azért hozzáállni ahhoz, amiben felnőttél. Vagy
1: abszolút. Igen, old school iskola az is jó néha, vissza kell néha nyúlni az alapokra, de próbálni egy kicsit olyan korszerűbbet tartani, nekik igénylik a lányok. Uh-huh. És én nagyon hiszek a jó hangulatba. Tehát hál' Istennek, én úgy látom, hogy sikerült olyan hangulatot kialakítani a csapaton belül, a csapat körül, ideértve a segédedzőmet, a Cigány Karcsit és az Ákos Bauer Ákos, az intézőnk, tehát jó a hangulata, hogy a stábon belül szerintem jó ránk nézni a lányokra, ebbe azért hiszek, hogy legyen, ne legyen izzadságszagú a mindennapok.
0: Igen, de azért ez egy nagyon finom, vékony mesdje, hogy az ember mégse engedje túl közel a játékosokat, tehát ugye ez egy haveri szinté váljon, hanem megmaradjon nyilvánvalóan a szerepeknek a fontossága, de ugyanakkor ezek szerint fent tud tartani a jó hangulatot.
1: Igen, tehát ez nem azt jelenti, hogy minden edzésen megy a röhögés, rihegés
0: és az van, amit ők akarnak.
1: Persze, tehát azért valami szinte van diktatúra idézelbe véve, tehát végig is az edző az én vagyok, tehát azért ezt megtartjuk azt a két lépést, és vannak annyira profik, és tényleg jó szellemiségű játékosok, hogy nem élnek ezzel vissza, tehát tudják jól, hol a határ, meddig mehetnek el, partnerek mindenbe, mert látják, hogy ez sikerre vezethet.
0: Nyilván, hogy mondjam, ez a legjobb módszer. Tehát a siker az azt nem nagyon kell magyarázni, ezt tudjuk jól, arra lehet építeni, ezzel lehet indokolni, hogy miért várom ezt tőled, és hogyan, és miként. Ugye ebben az esztendőben hát egészen egyértelműen hoztátok el a bajnoki címet, ha a rájátszást is nézem, ugye 3-0-ra a BVC Mannával szemben. Mennyire dolgozott meg benneteket a bajnoki sorozat, illetve hogy ahhoz, hogy ezt a nemzetközi szintet tartani tudjátok, és jövőre esélyetek legyen még egy szinttel följebb lépni, ahhoz kellő kihívást jelente a hazai bajnoki menetelés?
1: Igen, ez már többször felmerült másoktól ez a kérdés, és ez nyilván ez a fiúknál is az a idézőjelbe véve probléma, hogy annyira kimagaslik, a fiúk is kimagaslanak, most nem nagy képviségből, de egy picit mi is, hogy nincs.
0: De most éppen leigazolták, ugye, hogy egyik legjobb centerét.
1: Igen. Hogy erre már én is már most kezdek gondolkodni, és majd össze kell ülnünk is stábilag is, hogy erre kitalálni olyan edzéseket, olyan generálni, modellezni téthelyzeteket, amivel tudjuk kicsit gyakorolni azt, hogy mi lesz majd akkor, ha jön egy olyan ellenfél. És hát bízom benne, hogy idén is, vagy a jövőre, mint hogy idén is jönnek hozzánk külföldi csapatok, el tudunk menni netán egyszer-kétszer edzőtáborozni, a Pireuszhoz fogunk visszamenni, uh-huh. van egy meghívásunk, ugye be voltak itt nálunk 3 napot, és akkor ők visszavárnak bennünket, ezek nagyon jók lesznek, ebből remélem lesz még több, és hát majd egymás közti gyakorlás, játék, és ott kell generálni olyan téthelyzetet, akár ilyen fogadást kötni.
0: Ezt akarom, de lehet hogy mondjam, szimulálni azt a stresszt, azt a fajta, nevezzük így, konkurenciaharcot, ami kell ahhoz, hogy az ember úgy érez, hogy szorongatják, és kihozza magából
1: muszáj
0: a maximumot.
1: Muszáj lesz megpróbálnunk ilyen edzéseket kitalálni, mert muszáj lesz. Nyilván teljes mértékben nem lehet ugyanazt modellezni, ami volt Máltán, mert ott ugyebár külföldi bírók, más a környezet, nyitott uszoda, de törekedni kell arra, hogy fönntartani ezt a fajta érdeklődést.
0: Említettél a hangulatot, és az előző fél óra végén hallottuk Görösöti Gréta szavait, akiből tényleg valami olyan őszinte öröm csapott föl, és azt mondta, hogy ő most se cserélne senkivel se. Tehát független attól, hogy ugye nem ti jöttetek ki a Bajnokok Ligája győzteseként, mert ez az én csapatom, mert ezek vagyunk mi. Görösöti Grétát ismerjük azért a válogatottból régóta, tehát nyilván neki van egy ilyen elképesztő lelkülete, de ez átragad mindenkire? Tehát ilyen a Ferencváros női vízilabda csapata most, vagy ez miattad ilyen?
1: Remélem, hogy egy pici kis részem van benne, nagyon bízom benne. De tényleg ilyen a csapat. Tehát itt a Gréta, amit mondott meg, amit írt, de mellette írt a spanyol válogatott hölgy, a Bea Ortiz, a görög, a Plevritu is olyan posztokat tettek ki, amik tényleg ilyen őszinte, tehát nem volt megjátszva, nem izzadságszagú ez a szokásos, hogy ez az én csapatom, meg hogy jó érzi magát, hanem tényleg ilyen szívből jövő. Én tudom, hogy a Bea honnan jött, a spanyol hölgy tényleg már kacérkodott, hogy abba hagyja a vízilabdát, és most újra rátalált arra, hogy élvezi az egészet.
0: Azért... Ez köszönhető neked szerinted? Tehát, hogy ne szerénykedj most kérlek, tehát, hogy nyilván kell egyfajta kommunikációs híd.
1: Én úgy látom, hogy igen, mert ugye én beszélek spanyolul, tudok vele mindig beszélgetni, akár viccelődni, uh-huh. és látom rajta, hogy tényleg ő jól érzi magát itt nálunk, de a Plevrituról ugyanezt tudom mondani.
0: Mert azért itt ugye kultúrákat kell összefésülni, amikor az ember egy ilyen klubcsapatot sikerre akar vinni.
1: Igen.
0: Nem, nehéz, vagy ebben például segített-e múltad, ahogy hallom?
1: Ez segít mindenféleképpen, ugyebár, mert tudunk kommunikálni, de az is segít, hogy ők látják, hogy milyen munka folyik itt, de nem csak az én részemről, mondom, a stáb összes tagja, az erőléti edző, a Fanni, a dietetikus, a Bogi, tehát itt mindenkit felsorolhatnak, így látják, hogy milyen környezet van, mi van körülöttük, milyen profizmus, de ezen belül meg jó a hangulat, vannak elvárások, azt nyilván tudják, de tényleg azt látom a csapaton, hogy egymást szeretik, és jól érzik magukat.
0: Kicsit beszélj nekem, kérlek, akkor valóban arról nem csak a lelkületről, hanem azokról a játékosokról, és arról a tudásról, ami akár egyenként kimagaslónak tűnt most ebben az évadban, ami eljuttatott benneteket ide.
1: Ezt mondtam is a lányoknak ott a megbeszéléssel, mert csinált, hogy tényleg mint egy nagy kirakós olyan vagyunk, tehát minden egyes darab, tehát minden egyes játékos nagyon fontos. Az első egyes számú sapkától a 16-osig, mert csak úgy lesz meg az egész kép, hogyha mindenki oda teszi magát. A kapusoknak nyilván fontos szerepe, itt mindenkinek ebbe a csapatba. Itt soha nem szerettem kiemelni egyesével játékosokat. Most a Grétának tényleg extra teljesítménye volt, de nyilván ez nem jött volna létre, hogyha nem dolgoznak alá többiek, nem adják oda a labdát, nem csinálják meg a helyzetet. Tehát itt mindenki beletette a maga kis plusz dolgát, ez csak így tud működni.
0: Egyébként, amikor Máltára utaztatok, úgy nagyjából mi volt a fejetekben, mert te magad is mondtad az imént, hogy azért ez akár úgy is alakodhatott volna, hogy negyedikként jöttök erről a tornáról haza.
1: Igen, hát nyilván a titkos cél mindenképpen, sose beszéltünk erről, a vezetőség se, a Zoli, a Nyíri Zoli soha egy szóval nem mondta, hogy meg kell nyerni, meg mi van, hanem béke szeretet, azt mondta mindig is, bármi történik, mert látta, hogy mit csinálunk egész évben, mit dolgozunk, mi tudtuk, hogy miért megyünk ki, mit szeretnénk elérni, ezt nem is kellett mondani a lányok, mert nem szerette volna rájuk tenni plusz terhet, de valóban tudtuk, hogy a elődöntő már, az majdnem egy döntő, mert a tavalyi győztessel játszunk, úgy is alakult a meccs, hogy nehéz volt, és ott egy olyan súly szagadt le rólunk, hogy bejutottunk a döntőbe, láttam a lányokon, azt a tényleg sírva fogadt mindenki, hogy bemegyünk a döntőbe, hogy ott már egy olyan sikert értünk el, amiért kimentünk.
0: Uh-huh, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mondhatni az egyik legnagyobb feladatot ott már az elődöntőben összehoztátok.
1: Igen, mert ugye ezt nem kell bemutatni egy elődöntőt, a vesztes mehet majd a bronz meccsért két nap múlva, egy nagyon erős Mataróval szembe, és még nincs meg az érem a kezedbe. A döntőben már egyfajta teher lekerült rólunk, ott még egy lépés kellett volna megtenni, most sajnos nem sikerült.
0: És akkor mit kommunikál az ember valóban egy ilyen döntő előtt, amikor ezt érzed, hogy a lányokon van egyfajta felszabadultság, mert azért persze onnan meg már tényleg egy lépésre van az, hogy te gyere haza győztesként. Kellett beszélni, vagy ez ilyenkor, ahogy te is fogalmaztál, ez egy ki nem mondott, de mindenki által tulajdonképpen értett cél volt?
1: Igen, tehát nem is akartam ott túl ragozni, mert ez, én is voltam játékos, nem kell túl lihegni, tudta mindenki, hogy jön a döntő, nagyon nehéz lesz, Pirosszal is játszottunk már tavaly is, edzőmeccseket játszottunk, nagyon jól sikerültek, tudták, hogy a döntő az nem lesz egyszerű, nem kellett újra elmondani, hogy meg kéne nyerni, meg jó lenne, válbeszéltük a taktikát, picit úgy edzettünk, kicsit frissítettük őket, Ennyit tudtunk tenni.
0: Hullámzó volt ez a záró mérkőzés. Én. És miért szerinted?
1: Hát nyilván, mint egy döntő elkezdődött úgy, ahogy nem jól kezdődött. Az 1-4 az becsapós volt, mert rengeteg helyzetünk volt. Tehát, hogyha azok bementek volna, akkor az nem 1-4, hanem akkor szerintem fej mellett ment volna a történet. nem így sikerült, de